A lengyelországi város 2010 után lesz ismét VB házigazda. A szezon leginkább várt versenyét augusztus 26-a és 30-a között rendezik. A tét pedig az olimpiai és paralimpiai kvalifikáció szempontjából sem kicsi, ugyanis az itt szerzett ranglista pontok másfélszeres szorzóval kerülhetnek be az összesítésbe. Végül az időjárásról. Felhőtlen idő várható, csapadék kizárt. Gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A legalacsonyabb hőmérséklet többnyire 12 és 19 fok között várható, ennél alacsonyabb értéket mérhetünk a szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken, még a nagyobb városokban, vízpartok közelében, magasabban fekvő pontokon, szeresebb északnyugati tájakon ennél melegebb idő várható. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!

0: Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek! A mai napon, azaz augusztus 15-én Nagy Boldogasszony ünnepe van a katolikus egyházban. Ezen apropóból hallgassák szeretettel a most következő riportomat. A Szent István Rádió mikrofonja előtt szeretettel köszöntöm Varga Ottóné Magdikát. 20 év alatt 20 ruha készült el, 20 viselet készült el, melyet a Mátra Verebély Szentkóti szűzanyán csodálhattak meg a zarándokok és az odalátogatók. Nos, honnan is jött az ön személyes életében a szűzanya iránt így nagy tisztelet, hála és szeretet? Mennyire kell visszamennünk a történelemben és az időben?
2: A történelemben és az időben egészen gyerekkoromba kell visszamenni. 9-10 éves koromban voltam először Mátra Verebély Szentkúton az anyai nagyapámmal. És erről két élményem van. Az egyik az, hogy 5 kilométer gyalogolni kellett, mert nagyapa azt mondta, hogy az igazi zarándoklat az hozzájárul azzal, hogy gyalog kell megközelíteni a kegyhelyet, és a vonattól 5 kilométert gyalog kellett megtenni, és vissza is ugyanúgy mentünk, de akkor egy kitaposott gyalogút volt, tehát mindenki ugyanígy járt. És amikor beírtünk a bazilikába, akkor én megláttam ezt a szobrot, ami gyönyörű, szép bordó ruhába volt, és én elámultam ezen, hogy milyen gyönyörű ruhája van a szűzanyának, mert én már gyerekkoromban is nagyon vonzódtam a ruhákhoz. Az édesanyám tudott varni, varogatott is a faluba egy pár asszonynak. Tehát így a kézi munka szeretetem is nagyon nagy volt, mert anyu korán mindenre meg akart tanítani, és meg is tanított. Sőt, egész pici koromban 2,5 éves voltam, amikor az első saját magam által választott játék vasaló volt, nem pedig baba. És anyukám nem akarta megvenni, mert nagyon sokba került, de én kiharcoltam, mert én vele akartam vasalni. És sikerült is, a vasaló mai napig megvan, ha felmelegítjük, a tűzhelyen lehet vele vasalni. Tehát nekem ez a varrás utáni vonzódásom kisgyerekkorom óta megvan, és nagyon szerettem, és nagyon-nagyon tudtam nagyon fiatalon kézi munkázni. Hímzést, horgolás, kötést, azt később tanultam meg. De egyébként minden hímzés technikai feladatokat hamar elláttam. Na és akkor 15 éves voltam, amikor következő zarándoklatom volt Szentkútnál, az a faluból volt egy ilyen közös zarándoklat. Egy tisztelendő úr volt velünk, meg egy pár fiatal, meg egy pár hívő asszony. És akkor hát én vártam, hogy megyek a szűzanya elé, sőt, azzal a szándékkal mentem, hogy imádkozzak azért, hogy jó varrónő legyek. És amikor megláttam, jé, hát ez a szobor még ugyanabban a ruhában van, amiben én kisgyerek koromban láttam. Hát itt nincs másik ruha. Na és akkor azt mondtam, na ha én megtanulok várni, majd én varrok még egyet. Hogy legyen több is. És akkor ezzel a ígérettel, hogy úgy mondjam, jöttem haza, de ezt az ígéretet elfelejtettem. Én egy tinédzser fiatal voltam, aki a divatot nagyon szerette. 15 éves koromban már az első menyasszonyi ruhát megvartam, minden barátnőmnek vartam. Mire leszakmunkás vizsgáztam, nekem annyi munkám volt a szakmunkás vizsga után, hogy alig láttam ki a munkából.
1: Szóval elfelejtette az ígéretét, és hogyan emlékezett vissza rá, vagy mi volt az a pont, mi volt az a momentum, ami miatt aztán újra megfogalmazódott önben az, hogy jó lenne ruhát varni a szűzanyának?
2: Hát ez évek teltek el, tehát a kommunista rendszerben egy kicsit mindenki visszavette a egyházi életét, ez nem szégyen, ez így volt. Kevesebbet jártunk templomba. Közben én nekem lett egy udvarlóm, aki jelenleg a férjem. A férjem nagyon vallásos volt. Ő volt az az egyedüli fiú Ipolytarnócon szerintem, aki mindig elment a templomba. És hát ez fontos, hogy a párja ilyen legyen az embernek, mert az én családom is nagyon Isten szerető volt. A nagynéném a Mihálygyergi templomban harangozók voltak évtizedeken keresztül, tehát mély vallású volt, főleg a női szakasz mély vallású volt. Tehát én az Isten szeretetet megörököltem a családom belül is, és a férjem, hogy ilyen volt, az annak én nagyon örültem. Tehát én Istennel való kapcsolatom a gyerekkorom óta tartottam, hogy ezt el tudjam mondani. Nekem időnként szükségem volt a gyónásra, és mindig megoldottam valahol a gyónásomat. És ez nekem jó volt. És a férjem, hogy ilyen vallásos lett, ez nem, hogy nekem rossz lett volna, nem jobb lett. És akkor többet elmentünk Szentkúthoz. Volt autója, és akkor egy évben, egyszer, két évenként, ahogy alakult, elmentünk. És érdekes, hogy éveken át nem jutott ez eszembe. És hát kellett hozzá rossz események is, tehát halálesetek, amik tragikusan érintettek bennünket. Fiatalon meghalt az anyósom, 60 évesen, hirtelen. Meghalt egy csógornőm, meghalt az édesapám. Sokan meghaltak, nagyszülők, mindenki. Az ember ezt megpróbálta feldolgozni, belenyugodni, és akkor egyszer egy alkalommal, akkor már 43 éves voltam, amikor Szentkútnál voltunk, eszembe jutott, hogy hoppá, ezt az ígéretet még én nem teljesítettem meg, mert még ez a szobor mindig ugyanabban a ruhában van.
1: Tehát egy szentkúti kirándulás alkalmával, vagy zarándoklat alkalmával ébredt arra rá, hogy a szobor még mindig ugyanabban a ruhában van.
2: Igen, amit addig is láttam, de akkor valahogy nem foglalkoztam vele, de akkor ott nagyon eszembe jutott. És akkor mondtam a férjemnek, hogy én megpróbálok várni. Na ehhez az is hozzájárult, hogy volt egy menyasszonyom, ugye mivel ezzel foglalkoztam, hogy menyasszonyi ruhákat vártam, aki Mátravéravei Szentkúton a templomban minisztrálgatott. És ennek a kislánynak és az édesanyjának elmondtam, hogy mi a tervem. Na hát ők elújságolták ott Szentkúton, és amikor legközelebb elmentünk, azt láttam, hogy a szűzanyának van egy új ruhája. Hát ennek nagyon megörültem, hogy másnak is eszébe jutott, mondtam, na akkor én ezt a konkurencia harcot inkább nem vállalom, én nem csinálok egy újabbat, csak hagyd legyen végre egy másik ruha is. Se nem minősítettem soha senki munkáját, örültem ennek, lezártam magamba. És akkor, hát így mondtam a férjemnek, most elkövettem azt a hibát, amit tudok, hogy nem szabad, hogy elmondtam a tervemet. Mert én, vannak dolgok, három dolog van, amiről nem beszélek, ebből az egyik az, amit következőleg csinálni akarok. Tehát ezt megtanultam, hogy ezt tényleg komolyan kell innentől fogva venni. Hogy úgy mondjam, elvetettem ezt a tervet, hogy én várjak egy ruhát a Szentkúti Szűzanya szobornak. Telt egy kis idő, amikor 1999. április 8-ára viradóra, nagyon fáradt voltam, rengeteg munkám volt, és mikor elaludtam, vagy elszenderedtem, lett egy látomásom. Megjelent előttem egy gyönyörű nő fényességbe, aki nagyon-nagyon mosolygott rám. És én felriadtam, mert ez egy olyan különlegesség volt, hogy én ezt tudtam, hogy a Szűz Mária. Férjemet felköltöttem. Apa, képzeld el, a Szűz Máriával álmodtam, rám nevetett kedvesen. Nem is tudom elmondani, nagyon-nagyon megijedtem ettől a látomástól. És akkor azt mondtam, ez azért van, hogy én nem csináltam meg, amit megígértem. Én megyek holnap Szentkútra, ha feladjak, ha nem, várok egy ruhát, én minden ígéretemet teljesítettem az életembe, ezt se fogom kihagyni.
1: Megszólalt önben a lelki ismeret.
2: Igen. Igen, és akkor nagyon nehezen nyugodtam meg, mondta a férjem, aludjunk, majd reggel megbeszéljünk. Reggel megbeszéltük, a férjem azt mondta, anya, nem szabad. Ennek így nekiugrani. Ez nem lesz olyan, mint te szeretnéd. Itt a rengeteg munka. Vagy a munka nem fog menni, vagy ez nem lesz olyan. Ezt megfontoltan, úgy, ahogy szoktál mindent. Gondold át, miért szeretnél, mikor a munka is úgy engedi, és igazat adtam a férjemnek, de azon a nyáron, mivel az esküvői szezon nyáron van, nagyon sok munka volt, így elhúzódott ősz folyamáig. És csodálatos volt, mert október 8-án hívtam fel Palkó Julián atyát, az akkori kegyhelyigazgatót, és elmondtam neki, hogy szeretnék egy ilyen ruhát készíteni a szűzanyának, hogy lehet-e. És Julián atya nagyon kedvesen fogadta, és nagyon örült neki. Azt mondta nekem, hogy szeretné, hogyha a szűzanyát megillető ruhát készítenék a szobornak.
1: És milyen lett ez a ruha? Az a bizonyos első ruha, ami elkészült.
2: Hát mivel ugye egész nyaron tényleg gondolkoztam ezen, hogy milyen legyen, akkor volt divat a gyöngyözött menyasszonyi ruha, tehát ilyen apró gyöngyökkel, és akkor úgy gondoltam, tekla gyöngyök volt, tehát tekla gyöngyös divat volt, akkor úgy gondoltam, hogy akkor én, mintha a szüzanya menyasszony lenne, egy a mostani divat szerint megoldok egy ilyen szüzanyának egy fehér ruhát, mivel ugye ez kevés van neki, meg gondoltam, hogy az több ünnepre kellene feladni, akkor várok egy ilyet. És mikor Julián atya mondta, hogy menjek el majd egy szombati napon, és akkor fognak adni ilyen ruhadarabot, amit elhozhatok. És akkor ezt meg is tettem, és kaptam egy ruhadarabot, amit elhozhattam, sőt kettőt kaptam, mert megkaptam a bordó ruhát is, a legrégebbit, mert amit oda akartak adni, azt én annyira kicsinek találtam, hogy én meg voltam győződve róla, hogy ez nem jó a szoborra. Az nagyon kicsi, ha ahhoz várom, mivel a szobrot onnan le nem tudtuk hozni akkor, az nem lesz jó. És hazahoztam ezeket a ruhákat, akkor elkezdtem keresni, hogy hol találnék erről a szoborról képet. És a nagymama, aki a férjem nagymamája, nagyon vallásos asszonyka volt, világirendi ferences volt, és őnek is sok ilyen szentkép volt összegyűjtögetve az ima könyveibe. És csodával határos módon mind a két ruháról találtam képet, és valóban nagyon kicsi volt az, amit szerettek volna adni, nagyon ki volt belőle a szüzanyacska lába, meg mindenhol, tehát ilyen kurta volt, és a bordó ruhával is megláttam, hogy mit kell igazítani. És a két kép alapján és a megadott darabok alapján én elkészítettem egy ruhát.
1: Milyen színű volt az a ruha?
2: Fehér? Fehér színű volt, fehér gyöngyökkel, csipkékkel, és 1999. december 18-án öltöztettük először, amikor a szobor lekerült a helyéről, és aki öltöztetni szokta, Margitka kicsavarozta a szüzanyag testéből a kis Jézust, akkor levetette a ruháját, és a kis mesztelen dedet a kezembe adta. Azt mondta, itt van, ezt te öltöztesd. És én nekem kezembe adtak egy kisbabát. Na, nekem sose volt gyerekem. Tehát én ott megkaptam ezt az érzést, hogy ez mi lehet, amikor egy nőnek a gyerekét a kezébe teszik, és én minden porcikámba elkezdtem ott remegni, amit sose fogok elfelejteni, meg azok se, akik láttak, mert mindenki megjegyezte, hogy mi van. Én azt hiszem, hogy ott elindult valami, hitem erősebb lett, nem tudom. És akkor szépen ezt a kis Jézust ezt felöltöztettem. És akkor Margitka szüzanyát is így összecsavarozta ő, és felvitték a helyére. Meghatározó volt az életemben.

0: És azóta hány és hány ruha darab elkészült már ennek a bizonyos Szent Kúti szűzanyának és a kisded Jézusnak? Hogyan jöttek aztán az ötletek? Jó, az első ruhadarab elkészült, az első ruha megszületett, boldog volt ön abban a bizonyos pillanatban és utána. De aztán mi inspirálta arra, hogy újabb és újabb ruhákat varjon?
1: Na, valóban én csak egy ruhát szerettem volna a szűzanyának, egy ruhát. De amikor ez elkészült, ott a Julián atya rögtön mondta, hogy lenne még itt másik munka is. Mert azt is meg kéne csinálni, ha vállalom a tabernákulum kibélelését, mivel az oltár több száz éves volt, és az nagyon tönkre volt menve. És én boldogan megcsináltam már akkor karácsonyra. És akkor azt hittem, hogy soha többet nem megyek Szentkúthoz, vagy ha megyek is, csak ritkán zarándokolni. Tehát én letudtam azt, amit ígértem. De nem így alakult, mert későbbiek során szóltak, hogy el tudok-e menni. És amikor elmentem, akkor tehát szóba került, hogy a régi ruha helyére, a bordó helyére,

0: Szeretne is egy másik feladatot adni, hogy magyar ruha lenne jó a szűzanyának. Mert hogy milyen jó lenne egy szép magyar ruha, amiben felöltöztetnénk. Mondtam, miért gondolatja? Hát ő ezt nem tudja, mert ehhez ő nem írt, ezt rám bízza. Na, rengeteg irodalmat vettem, hogy mi legyen, milyen magyar ruha legyen, hogy ne legyen névviselet, hogy ne kötődjön senkihez se, de mégis magyar legyen. És akkor jött az ötletem, hogy valamikor nekem anyukám várt ilyen kis magyar ruhát egész kicsi koromba, rakott szoknya, zöld kötény, nemzeti szín szallag a fehér szoknyán, piros mellény, arany díszítése, fehér blúz, hogy egy ilyet kéne csinálni. Hát ez milyen klassz lenne. Na, amikor ezt elmondtam, hát akkor rögtön azt mondta ott valaki, hogy én akkor parasztot akarok csinálni a szűzanyából. Na, mondom, ezt ha meg fogom kapni, akkor én ennek a kegyhelynek leviszem az értékét. Én ilyet nem akarok. Hazajöttem egy kedves vendégemtől, ajándékba kaptam egy könyvet, ami a Szűz Mária tiszteletről és az európai szűzanya szobrokról szól. És a kegyhelyekről, vagy Mária, hát én különleges, nevezetes Mária szobrokról. És megdöbbenve tapasztaltam, hogy Franciaországban van olyan szobor, egy nagyobb szobor, tehát nem ilyen kicsi, mint a miénk, hanem egy eredeti szobor, ami úgy van megformálva, hogy a francia népi paraszti viseletben van a szűzanya. Na, azt gondoltam, na, ha a parasztot mertek csinálni a szűzanyából a franciákat, mit ő nem mernénk mi is rádni, hiszen ő is egy falusi lány volt. Hát én nem parasztot csinálok belőle, én is falusi lány vagyok, modern vagyok mindenben, ügyes is vagyok, és én is felvettem a egyszerű ruhát. Én ezt megpróbálom, lesz, ami lesz. És akkor közben az jutott eszembe, hogy ne írja szó a ház elejét, várok egy úri magyarost is. És egyszerre készült a kettő. És az úri magyaros hernyósejem anyagból készült.
1: Ez az úri magyaros?
0: Bordó alapon, aranyzsinórral és fehér újja van a ruhának. És tehát ez a hernyósejem, ez egy olyan csodálatos anyag, hogy én ilyenből sose vártam, csak ennek a szobornak vettem, mivel ez rendkívül drága. De erre nem sajnáltam rá a pénzt. És mikor életemben először vártam ebből az anyagból, elsírtam magam, hogy én ilyen anyagból várhatok, mert az úgy állt, ahogy én akartam. Tehát nekem mind szakmailag volt egy nagyon nagy élmény, és én boldog voltam, hogy ezt megcsinálhattam, főleg úgy, hogy iskolában még annak idején ötöst kaptam abból, mikor a hernyósejemből feleltem, mert én még azt is megtanultam, hogy 2000 éve már a kínaiak ezt gyártották, mert kínaiak kezdték el ezt gyártani. És boldog voltam, hogy én nekem ez az élményem megmaradt későbbiek során is, és ezt megvalósíthattam ilyen idős koromban.
1: Mit szóltak ahhoz a bizonyos magyaros szűzanya ruhához?
0: Az egyik legnagyobb sikert a magyaros szűzanya aratta, és még mai napig is sokan mondják, hogy ezt szeretik a legjobban, bár nagyon egyszerű, tényleg, tehát egyszerű fazon megcsinálni nem volt egyszerű a szobor, amivel rakott szoknya, és a szoborra két részes borzasztó nehéz volt várni, de jó lett. Jobb lett, mint gondoltam. Ezt tényleg azt mondom, hogy az Isten vezette a kezemet, mert ezt nem is tudom, hogy hogy sikerült úgy. Olyan nagyon nagy sikere lett, hogy a Szent Kuti szűzanya szobrát valóban szoborba öntötték, és ez a kicsi szobor megvásárolható a kegyhelyen, amit haza is vihet mindenki. És arról nem beszélve, hogy mikor magyarok nagyasszonyakor ebbe öltöztettük a szűzanyát, akkor megtudtuk ott, hogy nemzetkegyhelyévé fogják majd avatni Szent Kutat.
1: Köszönöm szépen önnek a példákat, hogy megemlítettünk néhány példát a ruhák közül. Az évek alatt akkor összesen hány viselete készült el a szűzanyának?
0: 20 ruha készült el, de ez nem azt jelenti, hogy minden éppen egy, hanem volt mikor három is, volt mikor egy se. Tehát ez valamitől mindig függött, hogy mitől magam se tudom. Volt olyan, amikor a hímzőgépet megtanultam, a számítógép vezérlésű hímzést megtanultam azért, hogy ennek a szobornak és az egyházi munkáimnak hímezni tudjak géppel. Ez nem megy hamarabb, mint a kézi hímzés, mert itt a tervezés tart tovább. Az úgy éri meg, hogyha tervez az ember egy mintát, és akkor az több ezer példányba hímezi. Tehát így éri meg a géppel. Ugyanakkor géppel gyönyörűen lehet hímezni. Nehéz, de gyönyörű. És én ezt szerettem volna megtanulni, és úgy alakult az életem, hogy teljesült az a vágyam, hogy lett egy ilyen gépem, és beültem 50 évesen a számítógépes tanfolyamra, és megtanultam a

számítógépnek a használatát nagyon komolyan, és megtanultam a hímző szoftver használatát, sőt, megtanultam a hímzés tervezést, és ezt szívesen csinálom.

0: Beszélgetésünk apropóját is az a kiállítás adja, amely most jelenleg is látható Mátra Verebély Szentkúton. 20 év alatt 20 ruha készült el. Meddig látható ez a tárlat?
1: Ez egy állandó kiállítás az én tudomásom szerint, mert nagyon sokan keresték, hogy hol lehetne megtekinteni a szűzanya többi ruháját. Hát ugye ez a randoklat az azt jelenti, hogy egy évben egyszer megy el oda valaki. Tehát a ruha különböző liturgia szempontjából öltöztetjük, 10-szer öltöztetjük egy évbe. Tehát, hogyha többször szeretnék látni, 10-szer kéne elmenni minden évbe, és nem egy évben, hanem 2-szer. És régóta felvetődött a kérdés, hogy hogy lehetne ezt megoldani, vagy hova tudnánk eltenni. És most a felújítás után a fogadó épületbe meg tudták úgy oldani, hogy ilyen vitrinekbe kirakták 5 vitrinbe 10 darab ruhát, és akkor ez kívülről látható, van egy olyan fólia rajta, ami a fénytől visszaverő, tehát hogy nem fog elkoszolódani, és nem fog elszíneződni a napsugárra, és akkor így kívülről megtekinthetők ezek a ruhák, és időközönként majd cserélgetjük, hogy mindegyik ott legyen. Tehát így lényegében 10 darab ruhát, sőt a 11-et a szűzanya szobrocskán meg lehet látni. És így azért az emberek jobban képbe lesznek, és akkor meg tudják nézni ezt.
0: A látogatása ingyenes. Igen. És mondjuk el azt is, hogy hol is található ez a bizonyos Mátra Verebély Szentkút. Most lehet, hogy a kedves hallgatók azt mondják, hogy miért teszem én fel ezt a kérdést, hiszen mindenki tudja, de a beszélgetésre készülve ön azt mondta, hogy Nógrád megyében, Heves megyében és talán Borsodabaúj-Zemplén megyében tudják, de vannak olyan országrészek, ahol nem ismerik, vagy ahol nem hallottak még erről a kegyhelyről.
1: Igen, ez biztos, hogy így van, mert amikor a Kossuth Rádióban volt velem egy műsor, és ahol beszéltem a szent helyről, utána rengeteg visszajelzést kaptam, hogy nem is hallottak erről. Hát a nemzetünk egy helye. Azért mindannyiunknak a szívünkön kéne ezt viselni, mert itt nem arról szól ez a kegyhely, hogy én odavarrom a ruhát, hanem arról szól, hogy 800 éve megjelent a szűzanya. Különnek nézte, én azt mondom, minden népnél akkor a magyar, mikor itt megjelent, és szeretett volna valami örömet okozni nekünk, és az örömet nem csak azzal akarta okozni, hogy meggyógyított egy néma gyereket, és beszélni tudott, hanem azzal, hogy ez a szent hely olyan kisugárzást kapott, hogy az odatérő emberek letehetik a terhüket, sőt, elmehetnek megköszönni azt, ha valamit megköszönnek az életnek, az isteni szeretetnek, aki segítette őket. Tehát én azt mondom, hogy mikor én oda elmentem, mindig megkönnyebbülve jöttem haza. Na most én ugyanezt hallottam olyan emberektől, akik még nem is hívők, hogy ennek a helynek van kisugárzása. Akkor én merem ezt remélni, hogy ez tényleg így van. Tehát én fontosnak tartom azt, hogy jobb világ legyen, úgy lesz jobb világ, hogyha az embereknek könnyebb lesz valamilyen szempontból az életük. Ebbe az elanyagiasodott világba arra van szükség, hogy ezt valahol megértsük. Hogy nekem valaki egyszer beírta az emlékkönyvembe, mert gyerekkoromban volt egy emlékkönyvem, ne követelj többet a sorstól, mit megadott magától, ez a tartós boldogság titka. És én mindent elfelejtettem jóformán, ami ebbe a könyvbe benne van, pedig benne van, sőt a könyv el is veszett, mert nincs meg, de ezt a mondatot nem. Tehát, hogy valahonnan úgy térjünk haza Szentkúttól, hogy ez mindannyiunknak meglegyen, és én szívből kívánom minden magyar embernek, hogy ez így legyen. Én minden magyar emberé minden nap imámat felajánlom. Magyarországi, a vezetőjért, a palócokért külön, a Szentkútra ellátogatókért, és én azt szeretném, hogy Európa szívébe levő kegyhelyünk, Európa kegyhelye legyen, és innen mindenki, aki ide eljön, itt mindenki megerősödve térjen haza. Jók és rosszak egyaránt, mert mindenfélék vagyunk, hol ilyenek, hol olyanok. És jó legyen ez az életünkben, hogy valamit találjunk, és aki egyszer oda elmegy, mindenki azt mondja, hogy még egyszer elmegy, akkor valami csak van. A 800 éves fennállás bizonyítja azt, hogy nem egyes emberek munkája, egyes emberek hozzáállása tartsa fel ezt a kegyhelyet, hanem a sok-sok embernek az odazarándoklata tartotta fel. Mindig volt rendszer, aki megújította. Tehát valakinek mindig fontos volt. Volt egy vendégem, aki Fatima környékére ment férhez, és elmondta nekem, hogy gyönyörű Szentkút, és nagyon örül, hogy megismert engem, de elmondja nekem, hogy Fatima milyen csodálatos dolgokkal rendelkezik, hogy mennyi építmény, hogy ott az egy fantasztikus, hogy úgy lenne jó, hogy Szentkút is úgy lenne. Mondtam neki, Isten segítsége velünk van, de mégiscsak rangbízta ezt a világot, hogy mi formáljuk. Tehát itt, akik oda megyünk, meg akik a környezetükbe élünk, fontosnak tartom, hogy támogassak, mert volt, aki azt mondta, hogy ó, az erdőbe adták azt a sok pénzt, hogy felújítsak. Nem az erdőbe adtak. A kegyhelyre adtak, ahol sok-sok ember meglelte azt, ami hiányzott az életéből. Vagy le tudta tenni terhét, nem tudom. De valamiért oda nagyon sokan eljárnak.
0: Mondjuk el a kedves hallgatóknak, hogy ön egy mélyen vallásos hívő ember, és érdekelnek bennünket a kulisszatitkok. Mit érez akkor, amikor varja ezeket a bizonyos ruhákat? Mi fogalmazódik meg önben? És egyáltalán milyen érzés utána a kész ruhadarabot ráadni a szűzanyára és a kisdedre? Mit gondol és mit érez akkor, abban a megszentelt pillanatban?
1: Na most a mélyen vallásosságról azt szeretném mondani, hogy mikor mondják nekem, hogy én nem vagyok olyan, mint te, olyan mély vallású, de én bennem is ott van az Isten szeretet, mindig elmosolygom magam. Mert ez a mély vallásosság, ez úgy kell elképzelni, hogy nagyon sok harccal jár. Tehát olyan is van, hogy nem tudok imádkozni. Sokféle van. Olyan is van, hogy elmondom a hiszek egyet, hogy hiszek-e benne. Ellenőrzöm magamat. És volt olyan, amikor sokszor megakadtam egy résznél, és azt gondoltam magamban, nem igaz, hogy én ebben nem hiszek. És akkor rájöttem, hogy ez azért akadok ott meg, hogy itt kell erősítenem a kapcsolatomat. Tehát a mély vallásosság azt jelenti, hogy Isten szeretet ott van a lelkemben, én mélyen hiszek abban, hogy Jézus Krisztus szűzanya által jött a világra, Isten fia volt, és hogy elküldte nekünk a szent lelket, és az, hogy örökké lesz élet, és hiszek abba, hogy a katolikus egyház az mindig fenn fog állni, hogy az kövekre van építve. És ez az, ahol meg kell erősíteni azt, amit megtud az ember.
0: Ön nem a Szűz Mária szobrának készíti ezeket a ruhákat, ruhakölteményeket, hanem a szűzanyának. Egyfajta imádság ez öntől a szűzanya felé?
1: Én Isten dicsőségére, Szűz Mária tiszteletére, egyházunk javára és az emberek örömére készítem ezeket a ruhákat. A szolgálatom anyagiak nélküli, ez is nagyon fontos, nem azért van anyagiak nélküli, mert a bőröm alatt is pénz van, hanem azért, mert úgy oldom meg, hogy lemondok dolgokról, inkább a szűzanyának várok egy ruhát, mint magamnak, amúgy is van magamnak ruha. Sehova nem járok utazni, tehát nem voltunk még üdülni soha a férjemmel, NASZ úton se voltunk, csak Szentkúthoz utazunk. És én amire kíváncsi vagyok, azt megnézem a tévébe, rádióba, de én nem azt mondom, hogy ilyen legyen minden ember, de én ilyen vagyok, és én nekem jó így. Tehát valaki megkérdezte tőlem olyan régen, hogy mégis mi lenne az, amit kérnék, hogy nekem legyen az életembe, akkor azt mondtam, hogy egy szabad hónap, amikor reggel felkelek, akkor kézimunkát hasszak az ágyba, még jó esik, utána főzek egy jót, és akkor folytathassam ott, ahol abba hagytam, leülhessek a számítógéphez, ott tervezhessek egy jót, megnézzem a híreket, fejtsek egy rejtvényt, esetleg olvassak egy kicsit. Ilyen egy hónap, és senki ne zavarjon semmivel, hogy mi történt. Tehát egy nyugalmas hónap. Ezt szeretném ennek ellenére, hogy én tulajdonképpen mindig ezt csinálom, de mégse ezt. Tehát olyan nagyon szabad valamit.
0: És még arról beszéljen nekünk, hogy mit érez akkor, amikor az egyik ruhát leveszi a szoborról, a másik ruhát ráadja, amikor öltözteti a szobrot. Van annak akkor egy varázsa, egy olyan különleges milliője?
1: Hát először is, mikor a szobrot öltöztetjük, az nagyon izgalmas, mert a szobor egy magas helyen van. Ahová úgy tudok menni, hogy a szobor előtt levő kis emelvényre, oltár rocskára rátesznek egy emelvényt, egy létrás emelvényt, de arra is csak úgy tudok rálépni, hogy egy székről. Tehát ezt mindig fogják, hogy el ne csúszson, erre felmegyek, akkor kinyitom az ajtót, leveszem a szűzanyának a koronáit, azt leadogatom, leveszem a szobrot, lehozom három lépcsőn, leveszik tőlem, és akkor lejövök én. Tehát ez egy izgalmas folyamat, addig semmire nem tudok gondolni, csak arra, hogy mikor felérek, vetek egy keresztet. Amikor felöltöztetem a szobrot, számtalanszor gondoltam, hogy fogok kérni magamnak valamit.
0: És sikerült?
1: Ne.
0: Mert akkor mindig elfelejti, vagy akkor nem az a fontos?
1: Mindig az a fontos, hogy a szobor jó legyen elkészítve. És még így is úgy érzem, hogy nem figyelek sokszor eléggé oda, és valóban van olyan, amikor nem úgy figyelek oda, mert egy gombot elfelejtek begombolni, ha túl vagy van valamilyen. Tehát oda kell rá figyelni. Szépen felöltöztetni, rendbe tenni, azon felül mindig van valaki, aki ott van körülöttünk. Tehát ez is eltereli a figyelmet. De viszont amikor felviszem, soha nem felejtem el, hogy megkérjem, hogy vigyázzon Szentkútra és az odalátogatókra. Ez az érdekes részemre. Ez az egy kérésem kezdettől fogva megvan.
0: Ezt sosem felejti el.
1: Nem. És nem régen volt olyan, hogy kértem valamit, azt nem mondom el, hogy mit, és mikor lejöttem, rettenetesen megszégyeltem magam. Mondom, édes szűzanyám, én olyat kértem most tőled, amit én nyugodtan megvehetek magamnak. Igaz, hogy sajnálom érte a pénzt, de nyugodtan megvehetek, és most képzeljék el, hogy én ezt megkaptam valakitől, ajándékba. De én ilyen kéréseket nem akarok, ilyeneket fontosabbnak tartom azt, hogy a szent céloké imádkozzak, ha egyáltalán kérek valamit, akkor ne ilyen piti dolgokra kérjek, amit magamnak is megvehetek, hanem olyat kérek a szűzanyától, ami egy komoly dolog, hogy az emberek menjenek oda, hogy mindenki jó érezze magát, hogy boldog legyen. Egy fiatalember egyszer írt egy levelet, ezt már többször elmondtam, interneten. Vártam egy ruhát, és az soha nem, mikor megvártam, se tetszett igazán. Utána hazahoztam, kigyöngyöztem, utána még csináltam vele valamit, nem volt az igazi. Aztán, amikor úgy éreztem, hogy ez most elérte a formát, megörültem neki. És valóban egy fiatal ember írt egy levelet. Megírta, hogy egyetemista, és megköszöni nekem, hogy ilyen gyönyörűséges, szép ruhába öltöztettem fel a Szentkúti Szűz Mária szobrot, mert ő mikor bement a templomba, és nem volt ott senki, egyedül volt, meglátta a mennybe felvett szűzanyát, ő ezt nem tudta eddig elképzelni. És ő ezt nagyon köszöni nekem. És elmondta, hogy legírta, hogy a vizsgája sikeréjé ment el imádkozni. És sikerült is neki a vizsga, mert később azt is megírta. És ez annyira meghatott engem, hogy egy férfi ember, aki ráadásul egyetemista is, tehát nem is egy buta ember, egy Istenbe bízó ember, ilyet lemert írni nekem, csodálatos volt.
0: Valóban ezek a visszajelzések, az igazi visszajelzések is, ezekért a visszajelzésekért is érdemes akkor ezt csinálni. Sőt, munkájához hozzátartozik egy sokoldalúságához, hogy más liturgiához is szükséges kiegészítőket is vart az évek során. Sőt, azt olvasom önről, hogy a római katolikus anyaszenthegyház tagja vagyok, az evangélium szerinti életre tettem örök fogadalmat Assisi Szent Ferenc nyomdokain.
1: Igen. Világi rendi ferencesek voltunk a férjemmel, nem tudunk azok lenni most, mert a környezetünkben nincsen világi rend, mert a Széchenyi csoporthoz tartoztunk, de ott megszűnt, mert nagyon sokan elhaláloztak, kevesen voltak, és megszűnt ez a közösség, és itt egy közösséghez kell tartozni, tehát olyan nincs, hogy valaki magába világi rendi. Csak olyan van, hogy egy közösséghez tartozik. Most lehetne távolabbi közösségekhez tartozni, de én ezt helytelennek tartom. Mert én 50 kilométerre lakok Szentkúthoz. Én ezt csak a férjem segítségével tudom ellátni ezt a szolgálatot, mert én vezetni se tudok. Hogy most még egy másik irányba levő közösségbe, mert oda el kéne többször menni. Mert annak az lenne a lényege. Így az evangéliumi életre tett fogadalmat csak úgy tudom megélni, hogy megpróbálom itthon. De a Szent Ferenc nyomdokai az mindig megmaradnak, mert amikor az életét elolvastam, és amikor azt olvastam, hogy Szent Ferenc, mikor az apja forgatózott neki, visszaadott mindenét, nagyon-nagyon a szívembe zártam, és azt mondtam, hogy én is így szeretnék élni, mindentől megszabadulva, minden forgatózástól, mindentől szabadon, azt csinálni, amit akarok. De én mondhatom, hogy azért így élek.

0: Riportunk elsődleges célja most az, hogy a Mátraverevi Szentkúti szűzanyáról és a szűzanyának készített ruhákról beszéljünk, de azért mondjuk el, hogy sokoldalúságához az is hozzátartozik, hogy ön eredetileg, ahogy már említette is, varrónő, sőt, mestere a szakmának.
1: Kézműves címet is kaptam.
0: Kézműves címmel is rendelkezik, és menyasszonyi ruhákat is készít és var.
1: Igen. Már több mint 30 éve foglalkozok esküvői ruha készítésével, kölcsönzésével. Nagyon-nagyon sok boldog menyasszonynak adtam ruhát, és indítottam el az életbe, ami nagyon nagy örömem. 10 évig Budapesten dolgoztam egy nagy kölcsönzőnek. Hát sajnos a környezetemben nagyon kevés esküvő van. De most már nekem az a kevés menyasszony is elég, mivel nyugdíjas vagyok. A nyugdíj mellett már nem is tudok annyit dolgozni, meg a szolgálatellátása mellett sem. De nagyon kevés esküvő van a környezetemben, fiatalok kevesen vannak, sok az idős, és esküvő jóformán alig van. De még megkeresnek azért, akik szeretnének, tehát akik bíznak bennem, akik nem gondolják azt, hogy ó, ez az asszony, ez már csak a szűzanyának van ruhákat, ez nem is tudja a divatot, akik ismernek engem, azok megkeresnek a divatot. Nagyon tudom, mindig is nagyon tudtam, és tudni fogom, még élek, mert a lelkemben ez is benne van. És a divat, meg azt, hogy én, mint mondják, szenteskedő, azt mondhatják, hogy szenteskedő, csak azt nem mondják, hogy alszent vagyok. A szenteskedés, meg a divatkövetés, a modernség, az egyáltalán nem tolja el egymást, hanem egymást segíti. Az egyházi munka nem visszahúzó, az erőt adó, az Istenbe vetett hit. Hát én úgy készítek el minden ruhát, hogy azt szeretném, hogy itt mindenki boldog legyen. Van, akinek nem tudom teljesíteni a kívánságát, mert a női lelkek nagyon-nagyon nagy dolgok, mert mikor egy nő nem tetszik magának, bizony nagyon nehéz ott igazságot tenni. Tehát sokszor gondolom, hogy a szobornak könnyebb varni.
0: És a szobornak már készül a következő ruhadarabja is. Azt említette a beszélgetésben és a beszélgetésre készülve, hogy nem szereti előre elárulni, hogy mi is a következő munka, vagy milyen lesz az a következő munka. Nem kérem, hogy akkor most mondja ezt el nekünk, bár ha elmondja, akkor köszönöm. Szóval akkor milyen lesz ez a következő ruhadarabja a Mátraverevi Szentkúti szűzanyának?
1: Mivel ez nem titok, mivel ezt rendszeresen csinálom, tehát ez nem olyan, hogy a részleteiben nem mondom el, de azt el tudom mondani, hogy zöld színű lesz arannyal hímezve, és biztos, hogy szép lesz ez is. A szűzanya, hogy úgy mondjam, Szentkútnál az erdő királynéje is, mert ugye ott van a erdőbe, és nem volt zöld ruha, viszont a liturgia szerint ez fontos lenne, és ez az időszak zöld liturgia alapján megy, tehát zöld ruhában vannak az atyák. Ez is fontos, hogy olyankor adjuk rá. Most a nyári hónapokban is van olyan, hogy zöld liturgia van, de viszont akkor vannak a Mária ünnepek, ilyenkor a szobrot viszont fehérbe szoktuk, vagy aranyba szoktuk öltöztetni. Ezért azt hiszem, hogy ez a legjobb alkalom lesz, hogy magyarok nagyasszonya után fogjuk ebből zöld ruhába öltöztetni a szűzanyácskát.
0: És akkor jelenleg fehér és arany ruhában van?
1: Most fehér a sok gyöngyös ruhában van, amit több hónapon át keresztül készítettem. Ez nagyon szívemhez nőtt ez a ruha, nem azt mondom, hogy ez a legkedvesebb, de mert olyan nincs, hanem azt mondom, hogy ez alatt mélyült el a hitem, mikor ezt a ruhát vártam, ami most a szobrom van, és még ma gondolkodtam azon, hogy milyen érdekes, hogy nagyon-nagyon sok fontos esemény akkor történt, mikor ez a ruha volt a szűzanyán.
0: Mármint az életében, az ön személyes életében fontos esemény, vagy az
1: Szentkút
0: életében?
1: Szentkút életében. És ez nagyon-nagyon nagy dolog.
0: Sok mindenről beszéltünk az elmúlt percekben. Elgondolkodott már azon is, megfogalmazta önmagának, hogy az a bizonyos fogadalom valósággá vált, a fogadalmát be tudta tartani, és ez a bizonyos fogadalom, ami elindította önt ezen a szép szolgálaton, mi jelenti ennek a szépségét az ön számára? Megfogalmazta ezt már magának?
1: Hát nekem ebbe a szolgálatba nem az a fontos most, hogy én vártam a ruhákat, azt ott vannak kiállítva, mint sokan azt gondolják. Nekem ebben a szolgálatban az a fontos, hogy én az életbe kaptam egy szép feladatot, és én nem érzem hiába valónak az életemet így. Nekem ez a fontos, hogy akármi történik, életem nagy részét leéltem, és ez a 20 év megszépítette az életünket, de nagyon sok nehézség is volt benne. Nehogy azt higgye valaki, hogy Ez egy ilyen egyenesen kitaposott út volt, nagyon-nagyon sok nehézség volt, és sok próbatétel volt, hogy én ezt a szolgálatomat megtartom-e azok közepette. Magyarán próbatételeket kaptam, hatalmasakat. És én megköszönöm a Jóistennek, hogy mindig erőt adott, hogy ezen túl tudtam lépni.
0: Varga Ottóné Magdikának, aki a Mátraverevé Szentkúti szűzanya, öltözékét, ruháját is varja. Köszönöm szépen önnek a beszélgetést, és további munkájához, életéhez jó egészséget, és a Jóisten áldását kívánom, valamint a szűzanya oltalmát.
1: Köszönöm szépen, és én mindenkinek, aki hallgatja ezt a műsort, ugyanezt kívánom viszont, hogy a szűzanya vegye oltalmába. Aki hívő az, aki nem hívő az, meg gondolkodjon el rajta, és olvassa el a hittankönyvet, vagy valamit, amit én is elolvastam annak idején, mikor a hitem megerősödött, és ezt a feladatot, ezt a szolgálat ellátását elkezdtem.

Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok Önöknek. Viszont hallásra!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Három óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A korábbi időkapszulákban talált dokumentumok másolatait és új, a jövőnek szóló üzenetet is elhelyeztek a csíksomlyói kegytemplom új toronygombjaiban. Ebben a kegyhely felújítási munkálatairól és az erdélyi ferences rendtartomány előtt álló kihívásokról is beszámolnak, áll a székelyföldi Szűz Mária kegyhely működtetői közleményében. A kegytemplom két tornyának keresztjeit és új toronygombjait a napokban tették fel a helyükre. Az ezekbe tett dokumentumok a kegytemplom és a kolostor jelenlegi állapotát, az elmúlt évek felújításait, a ferences közösség életét és az erdélyi ferences rendtartomány helyzetét örökítik meg. A csíksomlyói ferences közösség által írt levélben felidézik, hogy a templom és a kolostor átfogó felújítása 2024 őszén kezdődött. A javítás a tetőzet és a csatornák állapota miatt vált sürgőssé. A kolostor újrafedése és homlokzatainak javítása jelenleg is zajlik. A teljes autópálya koncesszió felülvizsgálatának fontosságát hangsúlyozta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Példaként az M6-os autópálya Dunaújváros és az Érdi tető közötti szakaszát említette, amelynek üzemeltetését a 2022-es koncesszió októberi lejáratát követő 11 évre Mészáros Lőrinc és Szíj László érdekeltségének adta volna a területért akkor felelős tárcavezető egy olyan eljárásban, ami a közpénzekkel való gazdálkodás legalapvetőbb szabályainak nem felelt meg. Vitézi Dávid közlése szerint az új cég háromszoros áron 149 milliárd forintért végezte volna el a feladatot, míg a régi koncesszorral és a Magyar Közúttal jelenleg is folyó tárgyalások során az eredeti ár alá tudott menni a kormány, áll a miniszter közleményében. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. A cél a hatékonyabb beavatkozás ezen fertőzések csökkentésére. Oroszi Beatrix, országos tiszti főorvos elmondta, az intézményi adatok közlése régóta várat magára, a nyilvános adatközlés közvetlenül érinti a betegbiztonságot és az egészségügyi ellátás minőségét. Kiemelte, az adatok közlésével nem az egyes intézmények megszégyenítése vagy egyfajta rangsor felállítása a cél, hanem az, hogy ezeket az eseteket lehetőség szerint elkerüljék, figyeljék a gyakoriságot és azt, hogy hol kell beavatkozni, valamint hatékonyak-e a meghozott intézkedések. A szakember hangsúlyozta, az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések nem egyenlőek automatikusan valamilyen szakmai hibával. Oroszi Beatrix hozzátette, az egészségügyi ellátás során fellépő kórházi fertőzés nem minden esetben előzhető meg, a nulla esetszám nem reális, azonban 20-30%-kal lehet ezen eseteket csökkenteni. Önkéntes tartalékosoknak írt ki pályázatot tanulmányi ösztöndíjra a Honvéd vezérkar. A pályázatokat szeptember 1-e és 30-a között lehet benyújtani. A kormány.hu-n megjelent felhívás szerint a pályázat célja a Magyar Honvédség számára előnyös szakmai tudás megszerzésének támogatása, a katonai ismereteket alkalmazni képes önkéntes tartalékosok számának növelése, valamint a katonai alapismereteket alkalmazni képes tartalékos tiszti és altiszti állomány utánpótlásának biztosítása. Az önkéntes tartalékos tanulmányi ösztöndíjra azok a felsőoktatásban vagy szakképzésben tanuló diákok pályázhatnak, akik önkéntes tartalékos szolgálatot vállalnak a Magyar Honvédségnél. Az ösztöndíj mértéke a felsőoktatásban tanulók esetében havi 160 ezer forint, a szakképzésben tanulóknak havi 110 ezer forint. Sport. A Magyar Kajakkenu Szövetség elnöksége jóváhagyta a poznai gyorsasági és parakajakkenu világbajnokságra utazó csapat névsorát. Az év legfontosabb versenyén 37 magyar versenyző vesz részt. A lengyelországi város 2010 után lesz ismét VB házigazda. A szezon leginkább várt versenyét augusztus 26-a és 30-a között rendezik. A tét pedig az olimpiai és paralimpiai kvalifikáció szempontjából sem kicsi, ugyanis az itt szerzett ranglista pontok másfélszeres szorzóval kerülhetnek be az összesítésbe. Végül az időjárásról. Felhőtlen idő várható, csapadék kizárt. Gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A legalacsonyabb hőmérséklet többnyire 12 és 19 fok között várható, ennél alacsonyabb értéket mérhetünk a szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken, még a nagyobb városokban, vízpartok közelében, magasabban fekvő pontokon, szeresebb északnyugati tájakon ennél melegebb idő várható. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
0: Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikus Nátrán István nevében is Pap Péter a következő óra szerkesztője. Ma Cserépfalut és a tokaji írótábort látogatjuk meg. Először Cserépfalura megyünk, ahol a köszöntővel kezdjük, és a programismertetőt is meghalljuk itt, majd a szép cserépi porta egyik nyertesével beszélgetünk, ezután pedig egy lucskos káposztát főzünk egy pince előtt. Végezetül pedig a kertész táncegyletről hallunk.
1: Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a 28. Cserépi Pince Bor és Nóta Túra és Falu napon. Remélem, hogy önök is legalább annyira boldogok azért, hogy ma itt lehetünk, mint amennyire mi is örülünk neki. Szeretném megragadni az alkalmat arra, hogy gyorsan szóban körbevezessem önöket a falu napunkon. Az étel kínálatunkban találnak házi, frissen készített töltött káposztát, sült kolbászt, főtt kukoricát, hotdogot és pindu büfé kocsijánál lángost. Aki ezután valami édesre vágyik, kedvére válogathat a szülői munkaközösség által kezdeményezett házi sütemény és édességvásáron. Aztán, ha megszomjaztak a nagy melegben, akkor bátran fogyasztanak tett a kocsmájánál egy hűsítő ital. Helyi termelőink is bemutatkoznak. Itt van velünk Kériné Mizsár Valéria, aki aranyos horgal termékekkel érkezett. Aztán Morcsányi Annuska, akinél kiváló kecskesajtot tudnak vásárolni. Mellette Bárkos Tünde, aki gyönyörű kézműves ékszereket készít. Nagymai Urbin Márta, aki minőségi horgal termékekkel jöttek bemutatni. Valamint itt van velünk Egerből Tóth László, aki bőrből készült kézműves ékszerekkel érkezett. A gyermekek számára is kedvezünk programokkal, hiszen a pihenősátorban rajzolni, színezni és ékszert készíteni is tudnak, mellette pedig akár arcfestést, hajfonást, vagy akár csillámtatoválást is kérhetnek Bianca's Blooming Art kollégáinál. Aki szeretné egy kicsit elfáradni, azt pedig sok szeretettel várják az Óriás Szápa ugrálóvárban és akadálypályán a Happy Day Party and Play jóvoltából. Érdemes odafigyelni azonban a gyerekeknek, hiszen a mai napon többször is fel fogjuk lőni a cukorágyút. A műsorok kapcsán már láthatták a kis önvendélyernek néptánc műhelyt. Most pár perc múlva kezdetét veszi a Szép Cserépi Porta díjátadó, aztán 16.30-tól érkezik hozzánk a Kertész Táncegylet, Néptánc Egyesület, azt követi a Zsérci Sumás Ének Együttes, majd 6 órakor elindul a műháztól a Bortúra zenés felvonulással, akiknek a boros gazdáit itt fogják a színpadon bemutatni. Este 9 órától élőben koncertezik színpadunkon a Crazy Little Queen Tribute-ben, majd este 10 órától hajnal 2-ig DJ Miller biztosítja majd a jó hangulatot egy jó bulihoz. Engedjék meg, hogy szívből köszönetet mondjak kollégáimnak és minden segítőnek, aki bármilyen formában hozzájárult ahhoz, hogy a mai rendezvény ilyen minőségben jöhessen létre. Tavaly is elmondtam, de idén is tartom, hogy kívánni sem lehetne náluk jobb csapatot, munkájuk nélkül most nem állhatnánk itt. Végül, de nem utolsó sorban, pedig szeretnék minden résztvevőnek őszintén szívből kívánni, hogy érezzék meg jól magukat és ne vessenek sokat. Köszönöm szépen, most pedig engedjék meg, hogy átadjam a szót településünk polgármesterének, Csendes Péter polgármester úrnak.
2: Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves cserépiek, kedves vendégeink! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket a 28. Cserépi Pince Bor és Nóta Túrával egybekötött falunapon, itt a Berezdi Pince soron. Köszöntöm a meghívott vendégeinket, a környező települések polgármestereit, a képviselőtestület tagjait, valamint mindenkit, aki úgy döntött, hogy ezen a szombaton velünk tölti az időt. Nagy öröm számomra, hogy immár 28. alkalommal találkozhatunk ezen a különleges napon. A falunap számunkra sokkal több, mint egy rendezvény. Ez az a nap, amikor egy kicsit megállunk, félretesszük a hétköznapok rohanását, és együtt ünnepeljük mindazt, ami összeköt bennünket, a hagyományainkat, a borainkat, a zenét, a vendégszeretetet és mindenek előtt a közösségünket. Cserépfalu mindig is olyan település volt, ahol az emberek számíthattak egymásra. Jó érzés látni, hogy évről évre egyre többen látogatnak el hozzánk, hogy megismerjék azt, ami a legszebb itt nálunk, a Bükkalját és Cserépfalu. Külön öröm, hogy ma ismét megtelik élettel a Berezdi Pince sor. Boros gazdáink szeretettel várják vendégeiket, saját boraikkal, helyi termelőink bemutathatják portékáikat, a gyerekek egész délután színes programokkal várják, este pedig együtt énekelhetünk, mulathatunk és ünnepelhetünk. Ma ismét átadjuk a Szép Cserépi Porta díjat, amellyel azok munkáját ismerjük el, akik odafigyelnek környezetükre, és hozzájárulnak ahhoz, hogy településünk évről évre szebb és rendezettebb legyen. Engedjék meg, hogy felhívjam figyelmüket egy másik fontos programra is. Ma délután a Közösségi Házban megnyitottuk az Ó Cserépfalu című kiállítást, amely régi fényképeken keresztül idézi fel településünk elmúlt több mint 100 évének történetét. Bízom benne, hogy sokan ellátogatnak majd oda is, hiszen múltunk megismerése segít abban, hogy még jobban értékeljük mindazt, amit ma közösen építünk. Szeretném megköszönni mindazok munkáját, akik hónapok óta azért dolgoztak, hogy ez a nap létrejöhessen. Köszönöm az önkormányzat és a hivatal dolgozóinak, a szervezőknek, a borosgazdáknak, a fellépőknek, a támogatóknak, a polgárőrségnek és minden önkéntesnek az áldozatos munkáját. Végezetül azt kívánom, hogy mindenki találjon ma valamit, amiért érdemes volt eljönnie. Egy jó beszélgetést, egy finom pohár bort, egy kedves dallamot, egy régi ismerős, vagy egyszerűen csak néhány kellemes órát családja és barátai körében. Érezzék jól magukat Cserépfaluban.
1: Köszönjük szépen polgármester úr gondolatait. Most pedig kezdetét veszi a díjátadónk. Hiszen településünk évről évre egyre szépül, így nem meglepő, hogy idén is kiválasztották a legszebb cserépi portákat. A Szép Cserépi Porta díjat azon személyek vehetik át, akiknek portája megfelel az úgynevezett verseny meghatározott szempontjainak. Ezzel a díjjal szeretnénk elismerni a nyertesek otthonaikba fektetett munkáját. Reméljük, hogy a címek tulajdonosai büszkén helyezik majd ki házuk falára a plakettet. A Szép Cserépi Porta címek adományozását testület által megalkotott rendelet foglalja magában. Az elismerő díjak Cserépfaluban az Art Galériában készültek, amiért ezután is szeretnénk köszönetet mondani a tervezés kapcsán Ambrus Veronikának, az elkészítésben pedig Szajlainé Fehérvári Erikának. Az idei évben 13 portának ítélték oda a Szép Cserépi Porta díjat.

0: Bojtkóné, nagy emőke.
1: Porta szépség vagy házszépség?
0: Szép cserépi porta.
1: Szép cserépi porta, ez akkor mindennel együtt.
0: Minden évben más kapja meg.
1: Ja, tehát még egyszer nem lehet?
0: Nem.
1: Akkor már el lehet hanyagolni?
0: Igen.
1: Hát ez nem hiszem.
0: Nem. Hát ezt a díjat ugye ki kell érdemelni, utána megtartani azt a szintet, vagy esetleg még szebbé tenni.
1: Rendezettség.
0: Így van.
1: Bírás.
0: Sok vagy virág, szép kapu.
1: Mélegelőt is hagyunk ott, vagy bármi más. Tehát az a lényeg,
0: a minimum hogy... az, hogy le legyen vágva a fű, sok virág legyen, rendezett legyen, a kapu szépen le legyen festve. Tehát ezek nagyon sokat dobnak rajta.
1: Végig mennek, szétnézni?
0: Így van. Én úgy tudom, hogy most a képviselőtestület is tesznek ajánlatokat, hogy melyik portát szeretnék, aztán mikor ezeket az ajánlatokat megkapják, körbejárják a falut, és akkor a képviselők eldöntik, meg talán még a polgármester úr is a képviselőkkel, hogy melyik porta érdemelje el ezt a címet.
1: Mondjuk nehéz választani, gondolom, mert valakinek ezt tetszik, valakinek amaz tetszik.
0: Nem nagyon tudnék a településen olyat mondani, aki így elhanyagolná a házát vagy az udvarát, tehát nem igazán jellemző. Azért mindenki olyan takarosan tartja házát, udvarát.
1: Helyiek? Mindenki? Vagy pedig
0: beköltözött? Nem. Egyre többen költöznek be. Valaki a nyugdíjas éveit már itt tervezi, de egyre több fiatal jelenik meg, családostól életvitelszerűen tartózkodnak itt. De nagyon soknak van hétvégi háza, és a díjakat ugyanúgy ők is megkaphatják, nem csak tőzsgyökeres falubeli.
1: Tehát mindenki versenyezhet, hogyha
0: hát
1: szép
0: igazából ez, hát
1: nem is verseny.
0: Nevezzük akkor versenynek, de igazából én se tudtam róla, csak múlt héten kaptam a levelet, hogy elnyertük a díjat. Tehát erről igazából nem tudunk, meg nem azért tartja rendbe az ember, hogy ezt a díjat megkaphassa.
1: Most már kezdem érteni azért, hogy a testület, illetve a helyiek, akik benne vannak, a bententesek tudják, önök pedig csak hát a sajátjukat teszik szépen.
0: Így van, veszünk, aztán még díjat is kapunk.
1: Hát nem másnak, hanem saját maguknak.
0: Így van.
1: Azért jó érzés olyan helyen lakni, ahol akár azt mondjuk, hogy verseny van abban, hogy itt nem lesz szemét, hanem itt rend van.
0: Igen.
1: Azért Cserépalu nem egy hatalmas település, de azért úgy...
0: Hát már 1000 fő sincs, 900.
1: Szeretnek itt lakni az emberek, úgy veszem észre.
0: Hát ez nagyon élhető település.
1: És ez a fajta falusi élet, mert hát ugye mindenki megy befelé városra, ott van színház, ott van mindenfajta iskola, soroljam. Tehát minden olyan volt, ahova be kell menni, mert nem is lehet, hanem már be kell menni, mert szinte csábítják az embereket a boltok. Menjenek be, vásároljanak. Cserépalun meg lehet venni, úgymond nem ittben, hanem a környéken mindent.
0: Ez így igaz, de én városon nem tudnék lakni. No. Mert most gondoljál, hogyha én egy panelba laknék, ezt a díjat meg se kaphatnám. Például.
1: Akkor paneldíjat kaphatna.
0: Hát olyan meg nincs szerintem. Főleg
1: Értem.
0: Gyerekekkel teljesen más. Teljesen
1: ugye
0: más
1: az élet a gyerekekkel.
0: Így van. Hogy kimeri engedni az ember. Hát az
1: szabadon
0: utcát,
1: szaladgálhatna.
0: Így van, a boltba. Városon nem biztos, hogy ezt már megengedni.
1: Hát az az
0: nyilván
1: igaz.
0: Megvan a városnak is az előnye, de falunak is, és szerintem több előnye van. Meg igazából Eger nem messze van, 23 kilométer, Mezőköves megint nem, olyan központi helyen vagyunk.
1: De, hogy veszem észre, nem mindig itt lakott.
0: Mindig itt laktam.
1: Mindig?
0: Igen, hát egy 6 évet nem, a munkahelyem miatt ja. Budapesten éltem, de a szívem az visszahúzott, nem tudtam ott megszokni. Én elfogult vagyok Cserépfaluval, úgyhogy nagyon jól kiválasztott.
1: Akkor keresek más. Nem, én azt hiszem, hogy nagyon fontos az, hogy valaki szeresse azt, ahol él, és hát tesz is
0: nagyon
1: akkor érte.
0: Nagyon szívemen viselem a települést, nagyon.
1: Tehát azért még nem nyugdíjas, tehát másképp kell élni, dolgozni, de meg lehet akkor itt is. Ugye mindenfajta munkalehetőség megvan, akár helyben, akár pedig hát ugye az online home office munkák,
0: igen, az
1: azok
0: már
1: megadják
0: teszi.
1: Azokat a lehetőségeket. De hát ugye jó, Kövesden lakom, tehát falusi részen, de azért a szüleim laktak olyan helyen is, hogy a szomszédot nem nagyon ismerte, de ők ismerik egymást, az egész falut.
0: Az egész falut. Hát kisebb koromban elmondhattam, hogy az egész falut, de mivel, ahogy mondottam is, hogy egyre többen költöznek be a faluba, most már ezt nem mondhatom el, hogy 100%-osan ismerem a falu összetételét, de egy 85-90%-ba ismerem.
1: Ugye másképp működik az egész, hogyha kimegy az utcára, ott köszönnek.
0: Az a minimum.
1: Ó, hogyha nem, akkor már nem is cserépi. Egyébként jó cserépinek úgy lenni, mert ugye én soha nem laktam cserépen, valószínűleg nem is fogok, de én Szabolcsban egy faluban laktam, ott olyan nem volt, hogy ne köszöntem volna annak se.
0: Miért sincs?
1: Akit nem is tudtam, mert akkor az nagyobb macska falu volt.
0: Itt még túrázóknak is köszönünk, ha eljönnek az utcánkba, vagy szembe találkozunk. Hiába nem ismerjük idegenek számunkra, de akkor is köszönjük. Legalább egy jó napot kívánok.
1: Pontosan erről volt szó. Valahol jártam, és mondta, hogy ha nem köszön az idegen, ők köszönnek. Még a gyerek is, a gyereket is megtanították. Tessék köszönni, tiszteld meg vele, hogy jó napot kívánsz neki. Akkor önöknek nem kell mondani, a gyerek már tudja.
0: Ebben nőtt föl. Emlékszek még, mikor kicsik voltak, jártunk óvodába, és mindig szorigattam a kezüket, hogy tessék köszönni, és így már megtanulták. Tehát ez már alap, hogy köszönni.
1: Jó jelzés, hoppá, most ugrik be,
0: megtanulni. És képzelj el, 21 éves voltam, amikor Budapestre fölkerültem, és nagyon nehéz volt megszoknom, hogy ott az embereknek nem kell köszönni. A falusi lány fölkerül a nagyvárosi életbe, nagyon nehéz volt megszokni, hogy hát max a szomszédoknak a panelba, de...
1: Hát a villamosabb metrók köszönjük.
0: Hülyének néztek volna.
1: Hát igen, igen, annak is nézik az ember.
0: Úgyhogy ezt nehéz volt
1: megszokni.
0: Mert ők
1: ott nézik a kütyüt,
0: vagy más életnek. Nem lehet összehasonlítani.
1: Mondjuk nem
0: kell. De én erre büszke vagyok, hogy cserépi lakos vagyok.
1: De ilyen jó helyen lakni. Ide ki szoktak jönni egyébként?
0: Nekünk itt van a boros pincénk, és mi nyitott pince leszünk. Tehát a bortúrában mi a nyitott pince, a hatos pince leszünk.
1: Jó, ez a mai nap.
0: Így van, ez
1: mert
0: a mai.
1: Mert amúgy nem nyitott pince az egész, hanem...
0: Nem, mai nap.
1: Termelnek is szőlőt?
0: Így van szőlőnk, saját szőlő.
1: Szőlőből van a bor?
0: Igen, és saját szőlő, kétkezi munkával csináljuk a bort is. Szóval nem vásároljuk a szőlőt, hanem saját termelésünk.
1: Hát azért...
0: Van vele munka.
1: Hát állandóan, ugye?
0: Igen, abba ott kell lenni mindig.
1: Meccés után...
0: Azzal indul meg, így van, és
1: jön a többi. Milyen volt egyébként most a termés?
0: Az esőt azt nagyon látni, hogy nem volt. Bogyók elég kicsik a bogyók.
1: Értem. De saját maguknak termelik, nem eladásra.
0: Így van, saját.
1: Ott kicsit össze kell húzni a baráti kört.
0: Szerintem elég lesz.
1: A baráti kört, attól függ, hogy hány barát jön, mert így gondolom, van. Hogy nem én itt, meg nem látszik. Meg gondoltam, hogy nem. Miért fehéret szoktak?
0: Többnyire fehéret. Vörösből csak
1: ott
0: kicsit.
1: Bent a másik oldali részen, nem?
0: Nekünk a cigánydűlőnél van, Cserépfalu meg Bükzsérc között.
1: Akkor az jó minőség egyébként?
0: Nekünk teljesen jó. Hát igazából az egy dolog, hogy jó minőségű a szőlő, a feldolgozása a lényeg, hogy ott az az alap, hogy minden edény nagyon tiszta legyen. Ez az alap.
1: Hát a pince is kell hozzá, a pince nélkül nem jó a bor.
0: Hát de van pincénk.
1: Jó, csak mondom, a jó minőségű pince kell hozzá. De gondolom...
0: Az a jó pince, amelyikben télen-nyáron ugyanannyi fok van, amiénk az ilyen.
1: Átlag hőmérséklet, a fájnak 12 Celsius fok körül szokott lenni.
0: Na, ezt jól tudja.
1: Kokajba is jártam meg, Egerbe is egy pár helyen nagyon jól. Hallottam, nem tapasztaltam, én Szabolcsi vagyok nálunk, azért a 16 fok az azt jelentette, hogy már tempősödött, megszavanyodott, egyébként is gyenge volt. Ez a 18-20 fok körüli fokot feltételez, ugye, hogy maradandó legyen.
0: Így van.
1: És akkor feldolgozzák ott.
0: Hát meg utána a többi, ugye, mert azt fejteni kell, azt figyelgetni kell. Tehát a bor az, mint a nő, törődést igényel.

0: Gulyás Szabolcs vagyok.
1: Mondta, hogy apósáé?
0: Gabi barátomnak az apósáé.
1: Ja, ő nem. És akkor néztem, hogy bemegy, kijön, ritkán kavargatják.
0: Hát van ezen annyira, hogy nem nagyon kavargatjuk ezt. Annyi, ahogy esetleg a gersli szívja föl, ugye a káposzta is enged levet, a gersli meg felszívja.
1: Hát lucskos után... káposztának mondták, ez
0: azt így van, szarvasborjúval.
1: Hát akkor az friss, finom.
0: Disznóból bárki tud főzni, ja. Szarvasból már kevésbé.
1: Hát attól függ, hogy honnan. Hát akkor
0: így kevesebben jutnak hozzá.
1: Ez lőtt.
0: Hát igen, mi ahogy vadászunk, ezért így.
1: Itt a környéken, a Bikaján?
0: Itt. A felső tárkányi erdészettől van bérelve 475 hektár vadászterület.
1: Akkor lenövék, utána fagyasztó rögtön.
0: Hát, attól függ.
1: De gondolom, hogy ezt nem frissen hozták.
0: Ez nem, ez fagyasztott, de hát van, amikor szalámit töltünk belőle, van, amikor kolbászt töltünk belőle, esetleg teszünk félre lábszárat, ugye az nem megy bele a szalámi a kolbászba, akkor az félre tesszük, az mehet pörköltbe, káposztába, úgy próbálunk
1: a füstölni
0: is füstölünk belőle.
1: De ez azt jelenti, hogy ebben káposzta van, a lucsok azt nem tudom.
0: Édes káposzta, savanyú káposzta.
1: Mind a kettő?
0: Persze. Egy kis savassága azért legyen. És akkor... Fűszerek, egy kicsi lecsó, friss paradicsom, paprika ilyenkor,
1: ja, kicsi ugye... lecsó az azt jelenti, hogy miután le van a szalonna.
0: Nem, ez így be van készítve egybe, tehát be van rétegezve, ilyenkor ezt otthon berétegeztük, kihoztuk, öntöttünk rá egy 2-3 liter vizet, és akkor alá gyújtottunk.
1: Ennyi,
0: és amikor elkezd rotyogni, akkor forgatunk rajta egyet.
1: Akkor már én is meg igen. Tudnám csinálni.
0: Nem egy ördögtől való.
1: És akkor de ez egy kicsit több, mint egy otthoni evét.
0: Hát, nagy a baráti társaság, mert jönnek a barátok 5-6 óra felé azért. Másnap még jobb talán, mikor összeérik egy kicsit. Ha marad belőle. Ha marad belőle, így van.
1: És akkor?
0: Káposzta jó újra melegítve, azt mondják.
1: Jó erre a bor. Előtte, utána, mindig.
0: Mindig. Bár szerintem a káposztára nem lehet, meg a babujása se úgy inni, de mi azért megpróbáljuk.
1: De mondjuk azért gyakorlat teszi a mestert.
0: Hát ez hosszú évek kitartó munkája van ebben. Mind a főzésben, mind az ivászatban.
1: Fröccs vagy sima bor?
0: Ilyen melegbe fröccs. Ilyen melegbe fröccs.
1: És
0: vékony fröccs.
1: Helyi bor?
0: Saját bor.
1: Hol terem ott, fent a dombon?
0: Hát vagy... a várajai rész felé. Hát itt ugye, ami várajára visz út, ott
1: van. A templom mellett, ami...
0: Így.
1: Bemegy, vagy bele szembe, és akkor ott, és akkor ez fehér?
0: Ez fehér bor. Hát az én nyáron inkább fehér bor.
1: Igen.
0: Bár van vörös, én hoztam vöröset is, de ilyen nyáron inkább fehér volt. Télen vörös.
1: Ja, fröccsnek a fehér.
0: Fröccsnek. Hát, hogy megkóstoljuk először, hogy milyen.
1: Jó,
0: szóda nélkül, de
1: egyszer.
0: Az, hogy ebben melegben az jóra kell figyelni. Uh-huh.
1: Hát, ilyenkor figyelni kell ám hát, a mennyiségre egy ilyen, is.
0: Egy vékony, hosszú lépés, vagy még inkább egy ilyen sportfröccs, mert azért kettőkor kijöttünk, ott az éjfélig azért ki kellene tartani.
1: Ja, mi lesz éjfélkor? Buli?
0: Hát, addig tart a mai nap, utána már holnap van.
1: Ja, most jut eszembe, majdnem igazat mondod. 12 óra.
0: Ma éjfélig ihatunk, mert utána már holnap van.
1: Igen, és egyébként úgy gyakran szoktak baráti társasággal főzni. Bár a vadászok nagyon szeretnek főzni is.
0: Hát meg Gabi, ő horgászik is, ugye, amikor ott a Bogácsitónál horgászat van, akkor ott is van egy kis főzés.
1: Hát most alig van benne víz, vagy van?
0: Abban van víz.
1: Nem csökken. Hát attól függ, hogy mennyit engedtek.
0: Hát ez igyekszünk, hát nekünk ezek ilyen gyerekkori barátság, ez megmaradt, hál' Istennek vagyunk többen, 5-6-an, hogyha úgy összetudjuk verbúválni a brigádot, akkor azért úgy mindig van egy kis nyársalás, egy kis bográsozás.
1: De a pince hát kívülről nem nagy, az belülről lehet nagy. Vagy nem nagy, de akkor de elférnek.
0: Hát meg ilyenkor azért már kinyújt, ha már lemegy a nap, itt azért hozunk ki asztalokat, padokat, akkor úgy akkor
1: hát lehet. Hát mondjuk azt, hogy azért ott mennyi? 13-14 fok van itt, meg 33.
0: Hát szerintem még annyi sincs, nem inkább. Ez jó hűvös pince egyébként.
1: Hát mondjuk, mert a ez nyugat felé néz, vagy
0: hát ez most kapja, igen.
1: Délnyugat felé, de reggel meg lehűl itt a völgybe. Azért ez nem
0: rossz. Hát most talán, de azért ez a héten nem volt azért.

0: Még este is voltak ilyen 30 meg 28 fokok, azt nem mondanám az ennyire leülésnek sajnos. Hát most, ez most már talán jó, meg ami éjszaka volt, meg ez a kis eső, ami tegnap esett itt.
1: Egy, hát egy porszemverő.
0: Hát egy 5 millit mértem, azért egy locsolással fölért, meg azért meg tudtuk fogni az esővizet, egy, majdnem egy köbméter esővizet fölfogtunk, azért volt egy hétig lehet locsolni.
1: Hát az nagy tető kell.
0: Van tető, bőven. Terasz hozzá, meg melléképület, meg filagória, igyekszünk minden vizet megfogni.
1: Melyik a jobb hely, a szembe lévő, vagy ez a, hogy is hívják, ezt milyen?
0: Ez Berezdalja.
1: Berezdaljai, vagy pedig ami szembe van.
0: Hát nem.
1: Mindenki a magáért dicsér.
0: Ez olyan, mint a Balatonparton az északi, vagy a déli.
1: Hát
0: nekem van egy barátom, neki Fonyódon van nyaralója, mindig azt mondjuk, hogy jó, ha ez a Fonyód, mert innen látni Baracsonyt.
1: Azért
0: jó,
1: ha honnan Fonyódon meglátni Fonyódot.
0: Igen, akkor. Tehát ez...
1: Azért jó, jó. Ez milyen? Riolitupás? Pince
0: egyébként? Ez tufa, igen. Ez itt, ez
1: hát
0: itt.
1: Az egész vidék tupás egyébként.
0: Hát ugye itt, amit, itt régen az volt, hogy amit télen kivágtak tufát, abból fölépítették a házat, és akkor közben készült a pince. Készült, tehát így kérlek, hogy ütöttek egy csapást.
1: Tehát bevágták, de egyébként nem vágt pince, hanem csak vágott része.
0: Hát van, az, aki, akinek kellett a tufa, az szerintem az vágta. Az vágta.
1: Ugye, hogyha akkor lenne gond, hogyha hasad a tufa, de akkor
0: hát, egy lehet pince. Szernek hívják, hogyha szeres, amikor vannak benne vízbefolyások, és akkor ezt lehet érezni, mert ugye, akkor meg az nem annyira kemény. Hát azért úgy be nem szakad, de a jó tufában azért egy napi egy csákány az elkopott régen. Én apukámmal én még vágtam pincét, tehát ott napi egy csákány az elkopott. Akkor még itt Cserépfolyóban volt a templomnál a kanyarban kovácsműhely, de minden pénteken levittük az 5 darab csákányt, amit a héten elhasználtunk, akkor ezt megcsinált, és akkor hétfőn lehetett újraindítani.
1: A kopás az az hegyét?
0: A hegyét, igen. Tehát hegyét. Ott ugye azt nyújtani kellett, hegyezni kellett. Hát azért a jó tufa, abba szikrázott a csákány.
1: Meg az embernek az ereje is.
0: Hát így, és ugye az volt a pihenő. Ez még jó, mert itt mondjuk egy szín, de mondjuk a bükzsérci pince soron, nekünk ott nekünk vagy 20 lépcsőn ki kellett hordani vödörbe. Tehát amit levágtunk egész héten, az hétvégén két vödörbe ki kellett hordani. Tehát az volt a pihenés.
1: De azután úgy szépen szétmálott.
0: Az, ugye? Hogyha megdolgozza a fagy, akkor az úgy szétmálik. De hát azt vitték ilyen csirkeudvarra, tyúkok alá, meg az utakat javították, kátyúkat belőle, tehát az úgy mindig elkopott.
1: Most már majdnem mindent ki fogok tanulni, pedig hát mondjuk én Szabolcsi vagyok, a homok az nem nagyon szokott úgy szétmállani, az már egyből olyan.
0: Hát azt meg lehet fogni az akáccal, meg a szőlővel, nem?
1: Igen, meg a széle. De szóval akkor itt a riolit az, azért barátja az embernek. Pincét ad, talajt ad, minden.
0: Hát házat ad, így van. Tehát azért azok vannak, ezek a 10x10-es kádárkockák javarészt, ott ugye 50-es falak készültek, tehát azokat nagyon szigetelni se kell.
1: Hát azért nem tudom, hogy a tufa az eléggé jól szigetele, vagy
0: az
1: pedig...
0: Jó.
1: Jó. Hát én szilikátból építkeztem, lehet
0: az. Hát a szilikát, az, a szüleimnek a házának az alsó szint az tufa, a felső az szilikát, az ott van 32 fok ilyenkor, az nagyon rossz.
1: Ez a szilikát, az nem jó. A szigetelés külső valamivel, abszivacsal, stb.
0: Hát a kellene, az nincs szigetelve.
1: Hát pénz kell hozzá. Szóval akkor jobb a tufa.
0: Én szerintem jobb a tufa. Jobb a tufa.
1: Hát most nem fogok elmenni megnézni, hazamegyek, be kell kapcsolni a klímát, hogyha arról van szó.
0: Bizonyám.
1: De itt a pincében nem kell.
0: Itt nem.
1: Csak a kis sima pröcs, laza pröcs, és utána pedig.
0: Hát este meg már tiszta bor. Mikor lement a nap, akkor lehet a tiszta bor.
1: Igen.
0: De amikor kész az ebéd, vagy a vacsora. Aha. Utána már lehet azért kicsit vadulni.
1: Jó kis, mi kell hozzá, jó kenyér.
0: Jó kenyér.
1: Házi kenyér kellene, de hát az már nincs.
0: Hát nem kovászoltunk be tegnap, mert mi szoktunk sütni kenyeret, de ezt elszámítottuk. Más program volt.
1: És már utogat. Na, integetnek valahol úgy, hogy pihenni kell egy kicsikét.
0: Jönnek már a barátok, a szállingóznak.
1: Köszönöm, nem precsezek most, meg dolgozok.
0: Akkor tiszta bort?

0: kulicsamina.
1: Kérdeztem, hogy nincs meleg, hát nincs kendő, nem kell, nem szabad levenni.
0: Hát a viselet függő, hogy kell a kendő, vagy nem kell. Én olyan táncokat táncoltam, ahol szükséges volt a kendő, de egyébként vannak olyan lányok, akiknek egy szopba van a haja, két szopba, koncsba.
1: Ez már asszony.
0: Ez már asszony, igen, vannak nagy lányok, én asszony voltam.
1: Tehát asszony, az asszonytánc, az lazább egy kicsikét, vagy...
0: Ugyanazt táncolják, de lehet, hogy más stílusú, mi ugyanúgy táncoljuk.
1: Igen?
0: Igen.
1: De tulajdonképpen akkor ez milyen székelyes egy kicsit, vagy nem látom, mert...
0: Táncoltunk ükölőmenti táncokat, nyárádmenti táncot táncoltunk.
1: Akkor
0: Erdély
1: országbeli, de nem teljesen székely, hanem akkor lehet a Párciumból is, vagy a határán. Hogyha minden, nem kell földre azt hozni, nem fogunk, de gyönyörű szép ruha az.
0: Köszönöm.
1: Hát csak éppen meleg. Szépen.
0: Hát egyébként ez még nem is olyan meleg. A kismagyarországi viseletekben van, hogy 6-7 alsó szoknyánál kezdődik a viselet, úgyhogy mi még azt gondolom jól jártunk ezzel a viselettel most.
1: Tájékozódtam, nem véletlenül vannak itt, táboroznak. Uh-huh. Hát ez a nyári tábor izzasztó, de azért itt sok mindent újra lehet tanulni, vagy megtanulnak uh-huh. ilyenkor.
0: Edzőtáborban voltunk, Cserépfaluban, és egy új anyagot veszünk most, de ez nem egy erdélyi anyag. Egyébként uh-huh. nem tudom, hogy erről mondhatok, hogy mit tanulunk.
1: Nyugodtan.
0: Jó, vágaram közi anyagokat veszünk most, ez az edzőtábor.
1: Akkor felvidéki, nem?
0: Igen, felvidéki, és ez a tábor most alapozza a következő fél éves koreográfiáinkat. Meg még új anyagok, illetve régi anyagokat is átismételtünk, Palatkait, Fekete Lakit.
1: Hát azért nem egy olyan, hogy mondjam, a Csikó csapatnak nézem, már legalábbis a tánc alapján azért profik bizonyos szinten, ugye?
0: Nem vagyunk profik, amatőr táncegyüttes vagyunk.
1: De azért mondom, bizonyos szinten, igen, mert a tánc az nem azt mutatta, hogy amatőr.
0: Hát köszönjük. Nagyon sokat gyakorlunk, két próbánk van hetente. És a csapat elég elhivatott abba, hogy fejlődjünk, és az utolsó pár évben ez meg is történt.
1: Szép számmal vannak, ez azt jelenti, hogy akkor oda csábulnak az emberek?
0: Hát most közel 30-an vagyunk, 30-an, vagy lehet, hogy kicsit többen. Az utóbbi időben nőtt meg ennyire a létszámunk. Nagyon sokan vagyunk barátok, vagy ismerősök. Egyetemről mi lényegében egyetemi táncegyüttes vagyunk, a csapatfal egyetemista.
1: Egyetem,
0: igen, a Kertész Egyetem.
1: És hát tulajdonképpen ugye gyerekek nem a táncot várták, hanem a cukorágyot, de nem is az a lényeg, hanem a 30 fő az már akár két csapatot is kihat. Ugye?
0: Hát több koreográfiánk van, és akkor így oszlanak meg az emberek, hogy van, aki ebbe táncol, van, aki abba, de igyekszünk olyan koreográfiákat összerakni, ahol mindenkinek van valamilyen szerepe. Például vannak külön lánytáncaink, külön fiútáncaink.
1: Hát gondolom, hogy nem véletlenül ön beszél, nem véletlenül jöttem önhöz, az a jó riporternek szerencse is kell, én majd következő 50 évben talán megtanulok, de azért végül is a koreográfiát kik választják, közösen, vagy pedig a főnök?
0: Hát három vezetőnk van egy együttes vezetőnk, illetve két művészeti vezetőnk, és én azt gondolom, hogy egy vezetőségi döntés az, hogy mit tanulunk éppen, ők tudják a folk trendeket, tehát ők tudják azt, hogy mi az az anyag, ami ugye rentábilis, inkább ezt mondanám, ezt a szót használnám. Mi nekünk nincs úgy feltétlen beleszólásunk, de azt érzem, hogy nem is igényeljük, mert nagyon jól letanítják ezeket az anyagokat, meg élvezik.
1: Egyetértés van, akkor nincs vita, hanem úgy mond, de hát azért a ruha is meghatározhatja bizonyos mértékig, hogy mit fognak tanulni, mert pénz mindenre biztos, hogy nincs.
0: Nincsen, de van egy szertárunk, amit már, hát 70-es években indult a Kertész Táncegylet, és még a táncház mozgalommal párhuzamosan, és hát azóta gyűjtjük a viseleteket. Vannak, akiknek saját viseletük is van otthon, vannak például erdélyi táncosaink, akiknek akár van saját viseletük, vagy viseletre darabjaik,
1: igen, és
0: amiket
1: akkor
0: tudnak ott.
1: Egyébként a úgymond kikopás, ez csúnya szó, de mikor már muszáj valamilyen szinten abba hagyni, az hány éves, 40 körül azért eljön?
0: Hát a mi táncegyletünkben nincsen szenior csapat, ezért általában 35 éves korúban az emberek úgy továbbállnak, de ennek igazából nem az az oka, hogy kikopnak a tánc közösségéből, hanem az, hogy saját családot alapítanak, nincs idejük ezt a heti 6 órás próbát teljesíteni.
1: De hát azért ide láb kell, tért kell, akkor súly fölösleg nem kell, és mellette nem a ruha, meg a többi, meg a fiatal embert is nézze, mert semmiféle súly fölösleg. Tehát azért sport emberként kell élni. A tánc is sport azon a szinten, és komoly sport annak ellenére, hogy amatőr.
0: Hát sportnak gondoljuk, meg egyébként a táncolást mi sportnak veszük, ahhoz képest, hogy vannak, akik nem így gondolják. A próbáink első egy órája, ugye háromból, az általában erősítés szokott lenni, vagy tánctechnikát tanulunk, van egy ilyen, hogy Molnár technika, ugye ezt szokták a néptáncosok. Ezt például az egyensúlyérzékünket javítja, úgyhogy szoktunk erősíteni, meg rendesen edzünk. De hogy sportemberként élünk-e, szerintem félig meddig lehet ezt csak elmondani.
1: Jó, van, aki szereti a zenét, szereti a társaságot, az nem lehet, hogy ne mulasson, ne ismerje fel azokat a helyeket, ahol lehet kicsit szórakozni, de nem úgy, hogy utána nem tudnak fellépni.
0: Hát persze, mi mulatunk, és hát szerintem az ember ebbe bele tud azért szokni, hogy este mulat, reggel pedig elmegy fellépni, de persze erre figyelünk egyébként, meg vannak szabályaink erre az együttesen belül.
1: De... Jó, van, 30 évvel ezelőtt még talán úgy volt én velem is, hogy még tudtam volna mulatni. Ma én mulatok, akkor 3 napig beteg vagyok utána, de most 3 napig mulat egy ember, utána másnap kezdi újra, ugye?
0: Hát igen, de a tánc az nem egy olyan kötelezettség szerintem, amit ne lehetne bármikor, bármilyen állapotban megcsinálni.
1: Köszönöm, gratulálok!
0: Köszönjük.
1: Elhangzott összefoglalónkban a Cserépfalusi 28. pince, bor, nótatúra és falunapról készített riportjainkat hallották.

0: 1972 óta rendezik meg a tokaji írótábort minden év augusztusában. A mostani motto emlékezés és felejtés. Kis összeállításunkban a tokaji írótábor alapítvány elnökét, L. Simon Lászlót hallják, majd két emléktábla avatásáról lesz szó, Berzsenyi Dániel és Pap Tibor kaptak 2026-ban emléktáblát.
1: Gyermek voltam, amikor először találkoztam Berzsenyivel. Az én édesanyám egy Veszprém megyei kis faluban született, úgy hívják, hogy Simek Prága. Mindig nagy zolt a családunk, mert azt mondtuk, hogy prágaiak vagyunk, és hát nem tettük hozzá Simeket, így azt gondolták, hogy a cseh fővárosból származunk. Hát nem, ez egy kis falu, és a szomszéd falu az Bazsi, ahol egyébként a nagyanyám általános iskolába járt, egy osztályba Simon Istvánnal. Emiatt számtalanszor mentünk át Simek Prágáról Bazsira, és Simek Prágáról Bazsifenen menet a domboldalban van egy tábla, és a tábla szerint Berzsenyi ott írta, azon a helyen írta, hogy a visszanézett a hátam mögötti hegyekre a Búcsú Kerenes Ajátó című versét. Úgyhogy én még olvasni se tudtam, de azt már tudtam, hogy van egy ilyen nevű költő és egy ilyen vers. Hát a sors iróniája, hogy gyermekkorom két költő, akivel megismerkedtem, az egyszerre Berzsenyi és Simon István volt, tehát ezt mindenki értékel magában úgy akarja, hogy más nem mondjak, mi is legalább a gyerekeknek a Mirza, Simon Istvánnak a Mirzáról szóló remek gyerekversét számtalan szóval olvastuk el. Na, de aminek nagyon tudunk örülni az az, hogy Berzsenyi emlékének az ápolása folyamatos. Ugye mi drága jó barátunk, akit tavaly tüntetünk itt az irodában, Alexa Károly és Ambrus Lajos egyházas hegyén ápolja, gondozza a Berzsenyi szülőházat és a benne kirakított múzeumot, és sok évtizedes panaszunkat meghalva végre a Niklai Berzsenyi emlékház is megújult, érdemes oda is ellátogatni, tehát ez a két ikonikus épület, két irodalmi emlékház is látogatható, hát mi egy nagyon kicsit szerény módon tudunk ehhez az emlékezet folyamathoz csatlakozni, hogy meg is kérem Erős Kingát, írótáborunk elnökségi tagját, a Magyar Szövetség elnökét, hogy avassa föl a mellette álló Barát Fábián szobrászművész, Berzsenyi táblázoló domborművét.
2: Tisztelt polgármester úr, tisztelt igazgatóhelyettes asszony, kedves művész barátaink, kedves érdeklődők! Az idén 250 éve született Berzsenyi Dánielről sok szó esett, főleg a tegnapi nap folyamán, és ezért arra gondoltam, hogy nem is annyira az költészetét, életművét méltatnám, és helyezném a beszédem fókuszába, hiszen erről tényleg az elmúlt 24 órában sok szó esett, hanem inkább erre a domborműre szeretném helyezni mindannyiunk figyelmét és tekintetét, amit nem sokára majd most leleplezünk. Barát Fábián idén kapott munkácsi díjat, amihez ezután is gratulálunk. Barát Fábián munkácsi díjas szobrász művész alkotását láthatjuk majd nem sokára mindannyian. Ha megnézzük ezt az alkotást, akkor szembeötlő, ahogy megragadta a költő belső világát, intellektusát, nyers erejét és melankolikus hangulathajlamait. Elmondhatjuk, hogy Barát Fábián nem csak meghódította az anyagot, hanem értő érzékenységgel ragadta meg a költő jellemének legmélyebb rétegeit. Azt a feszültséggel teli kettősséget, amely életét és költészetét rendkívül impulzívvá tette. Antik műveltséggel átitatott szépség és világeszmény, robosztusság, a melankólia poharának megemelésére való hajlam mind sugárzik ebből az alkotásból. De nem lehet nem észrevenni a tekintet huncutságát, amelyről elhiszem a csibészes jókedvet, a jó ételek, italok és muzsika szeretetét, a mulatás lelket megkönnyebbítő tapasztalatát, a szenvedély dicséretét, ugyanakkor azt a bátorságot, amely lehangoltsággal és kettesben mell maradni, mély csendben. Nem véletlenül választottam az Életfilozófia című verset, hogy itt elhangozzék nem sokára, mert kifejezi mindazt, amit ez a dombormű megragadott. Amikor most átadjuk a domborművet a közönségnek, két alkotót ünneplünk. A költőt és a szobrászt. Isten áldja a költő emlékét, Isten éltesse a Tobrászt.
0: Konkoly Dániel, József Attila díjas költő gondolatait hallják Papp Tiborról.
3: Papp Tibor olyan alkotó volt, aki már akkor a jövőben élt, amikor a jelen még csak tanulgatta, hogy mi is az aktuális avantgárd feladata. Ha hagyományos költészetre gondolunk, gyakran egy csendes szobát képzelünk, ahol a poéta tollal a kezében papírra veti a lelkeresztülését. Papp Tibor elvezzel szemben egy szellemi laboratóriumot működtetett. Kassák Lajos örököseként tudta, hogy az avantgárd nem egy stílus, hanem egy hozzáállás. A mindenkori lázadás, a formák lebontása, és valami radikálisan új felépítése. Gondoljunk csak a legendás párizsi évekre, a magyar műhely folyórat és munkaközösség megalapítására egy olyan korban, akkor a határok elválasztottak, a kultúra és a szabad gondolat hídjait építették ki nyugat és kelet között. Papp Tibor vizuális költészete, a betűk, a szavak, és formák geometrikus tánca megmutatta, hogy a szöveg nem csak olvasható, hanem nézhető, sőt, térben elhelyezhető alkotás is. És ami talán a leglenyűgözőbb, ő volt az a látnok, aki elsőként ismerte fel hazánkban a számítógépben rejlő költői potenciált. Az általa fejlesztett Disziplin Alfa nevű generatív versprogrammal, mert automatikusan, szinte a végtelenség gondja magából a tökéletes időmértékes verseket, megelőzte a korát. Évtizedekkel azelőtt, hogy a mesterséges intelligencia és a digitális művészet mindennapjánk részévé vált volna, Papp Tibor már kódolta a költészetet. Számomra Papp Tibor par excellence neo-avantgárd költő, hiszen az ebben a szellemben alkotó művészek feladata, hogy kísérletezzenek az újabb médiumokkal. Papp Tibor ebben a tekintetben is példamutató életművet hozott létre. Gondoljunk csak a már említett Disziplin Alfára, vagy a Hintapalinta multimediális alkotásaira. Biztos vagyok benne, hogy Papp a mesterség és intelligencia művészi kihívásaira is azonnal és érdemben reagálna, ha köztünk lehetne. Papp vizuális költészetes számos új, hagyományteremtő műfajt hozott létre. Itt említendők a logomandalák, mágikus betűnégyzetek vagy a térképversek, amelyek olyan művészeket sarkaltak az említett műfajban alkotni, mint a már említett Kelemen Erzsébet, aki kiváló monográfa és Papp Tibornak, hogy Magolcsai Nagy Jábor, de még sokáig folytathatnánk a sort. Papp Tibor elméleti munkásságáról sem szabad megfeledkeznünk. Gondoljunk csak az Avantgárd szemmel sorozatra, vagy a Múzsával vagy Múzsa nélkül című művekre, amelyek hiánypótló munkák az avantgárd művek befogadásának tekintetében. Ez a dombormű, amelyet most felavatunk, egyfajta paradoxon. Hogyan is lehetne az anyagba zárni azt a zsenit, akinek egész életműve a fix pontok szétrobbantásáról, a vizuális és akusztikus áramlásáról szólt? A válasz a dombormű jelenlétében van. Ez az alkotás egy felkiáltó jel a térben. Arra emlékeztet minket, hogy a hagyomány nem csak ápolni kell, hanem merni kell megújítani is. Papp Tibor arra tanít minket, hogy a nyelv élő anyag, amivel játszani kell, amit formálni kell, és amit sohasem szabad hagyni, elhanyagolnunk. Amikor elmegyünk a dombormű mellett, ne csak egy egykor élt költőt lássunk. Halljuk meg mögötte a geometrikus formák ritmusát, párizsi és a budapesti jelenlétének marajlását és a számítógép billentyűinek kattogását, amelyen a jövő versei születtek. Papp Tibor többször utalt rá, hogy a verset írni kell, és nem tisztelni. Nos, most azzal tiszteljük meg őt a leginkább, ha olvassuk, nézzük, továbbra is értelmezzük a műveit, és megőrizzük magunkban azt a bátor kíváncsiságot, amivel ő fordult a világ felé. Kívánom, hogy ez a dombormű legyen a szellemi bátorság, és a művészi szabadság állandó mementója mindannyiunk számára.
0: Végezetül L. Simon László beszél.
4: Nagy munka után, ugye vagy még előtte is?
5: Közben.
4: Közben. Azért színvonalas egy rendezvény volt.
5: Hát reméljük. Hát
4: az ember, kívülről mondom.
5: Az ember mégse dicséri a saját munkáját, hát de úgy érzem, hogy eredményesen zárjuk az 51. Toka írótábort. Fontos kerekasztal beszélgetések, tanácskozás, színházi előadás, filmvetítés és domborműavatás van mögöttünk. Németh Lászlóról, Berzsenyi Dánielről emlékeztünk meg méltóképpen. Az 1956-as forradalmi szabadságharc évfordulója alkalmából beszélgettünk 56 színházi életünkbe való megjelenéséről. És hát most Berzsenyi Dánielnek és Papp Tibornak a domborművét avattuk föl itt a Millenium Irodalmi Emlékparkban.
0: Tokaj, nagyon-nagyon befogadta, úgy látom, a polgármester és az iskolai igazgatók is. Mindenki úgy van vele, mint hogyha a szívéből szólnátok.
5: 1972 óta működik a Tokaji irodatábor, tehát azért az mégiscsak 54 év, túlmutat az életünk dimenzióin, úgyhogy ez a, azt is mondhatnám, hogy a várossal összenőtt ez, a, ez az irodalmi tanácskozás. Most már saját házunk van, székházunk a városban, felújítottuk a Tenkács házat, ahol egy Tenkács Tibor életműkiállítást nyitottunk meg, tehát én azt gondolom, hogy elválaszthatatlan a szervezetnek és a városnak a jövője egymástól.
0: Ugye az irodalom fontos Magyarországnak, meg hát azoknak az embereknek, akik tudják, hogy mi a magyar. Tokaj pedig befogadta a magyar irodalmat, mert hát itt erről van szó, hogy is a Kárpát-medencei irodalmat.
5: Ez teljesen természetes, azok után, hogy Kölcsénnek a himnuszában megjelenik Tokaj, hogy a magyar irodalom hagyománya az, az összenőtt Tokaj történelmével. Én erre nagyon büszke vagyok, és remélem, hogy még egy pár évtizedig magam is tudom szolgálni a magyar irodalmat itt Tokaj városában is.
0: Ugye magát az Írószövetségnek a dolgait is még úgy támogatod az elnökként itt a Tokaji alapítványon keresztül. Az itteni írók, költők nagyon-nagyon nagy örömmel jönnek ide.
5: Igen, ebben az írótáborban 150-en vettünk részt. Nyilván nem mindenki író, vannak közöttük irodalomtörténészek, kritikusok, vagy olyan közéleti szereplők, akiket érdekel az irodalom, vagy az irodalom közvetítésével foglalkoznak. Hát ez egy siker.
0: Emléktárra, hát nem mehetek el szó nélkül, hát a lányod is besegített akkor. Most
5: hát két dologban is besegített a lányom, egyrészt a Pap Tibor Nobon művet készítette, másrészt a Tenkás Tibor emlékérmet is, amit hétfőn adtunk át a házavatásakor.
0: Polgármester mondta, hogy bővíteni kell majd a falat.
5: Van hova, az iskola másik oldalán is van egy remek kerítés, ott fogjuk az minél irodalmi emlékfalat a jövőben majd továbbfejleszteni.
0: A századikig, vagy még tovább.
5: Hát, ha megérjük.
0: Reméljük. Na, köszönöm szépen, menned
5: köszönöm.
0: Kell, mert hát ugye még van a díjátadás. Milyen díjak lesznek?
5: Hát átadjuk az irodatábor díjait, átadjuk az Írószövetség mecénás díját és a debüt díjait, valamint az idén első alkalommal meghirdetett borversenynek is a, az okleveleit.
0: Köszönöm akkor, jó munkát!
6: El Simon Lászlót, a Tokaji Írótábor Alapítvány elnökét hallották. Ezzel műsorunk véget ért. A zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikus Nátrán István nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 4 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A korábbi időkapszulákban talált dokumentumok másolatait és új, a jövőnek szóló üzenetet is elhelyeztek a csíksomlyói kegytemplom új toronygombjaiban. Ebben a kegyhely felújítási munkálatairól és az erdélyi ferences rendtartomány előtt álló kihívásokról is beszámolnak, áll a székelyföldi Szűz Mária kegyhely működtetői közleményében. A kegytemplom 2 tornyának keresztjeit és új toronygombjait a napokban tették fel a helyükre. Az ezekbe tett dokumentumok a kegytemplom és a kolostor jelenlegi állapotát, az elmúlt évek felújításait, a ferences közösség életét és az erdélyi ferences rendtartomány helyzetét örökítik meg. A csíksomlyói ferences közösség által írt levélben felidézik, hogy a templom és a kolostor átfogó felújítása 2024 őszén kezdődött. A javítás a tetőzet és a csatornák állapota miatt vált sürgőssé. A kolostor újrafedése és homlokzatainak javítása jelenleg is zajlik. A teljes autópálya koncesszió felülvizsgálatának fontosságát hangsúlyozta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Példaként az M6-os autópálya Dunaújváros és az Érdi tető közötti szakaszát említette, amelynek üzemeltetését a 2022-es koncesszió októberi lejáratát követő 11 évre Mészáros Lőrinc és Szíj László érdekeltségének adta volna a területért akkor felelős tárcavezető egy olyan eljárásban, ami a közpénzekkel való gazdálkodás legalapvetőbb szabályainak nem felelt meg. Vitézi Dávid közlése szerint az új cég 3-szorosáron 149 milliárd forintért végezte volna el a feladatot, míg a régi koncesszorral és a Magyar Közúttal jelenleg is folyó tárgyalások során az eredeti ár alá tudott menni a kormány, áll a miniszter közleményében. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. A cél a hatékonyabb beavatkozás ezen fertőzések csökkentésére. Oroszi Beatrix, országos tiszti főorvos elmondta, az intézményi adatok közlése régóta várat magára, a nyilvános adatközlés közvetlenül érinti a betegbiztonságot és az egészségügyi ellátás minőségét. Kiemelte, az adatok közlésével nem az egyes intézmények megszégyenítése vagy egyfajta rangsor felállítása a cél, hanem az, hogy ezeket az eseteket lehetőség szerint elkerüljék, figyeljék a gyakoriságot és azt, hogy hol kell beavatkozni, valamint hatékonyak-e a meghozott intézkedések. A szakember hangsúlyozta, az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések nem egyenlőek automatikusan valamilyen szakmai hibával. Oroszi Beatrix hozzátette, az egészségügyi ellátás során fellépő kórházi fertőzés nem minden esetben előzhető meg, a nulla esetszám nem reális, azonban 20-30%-kal lehet ezen eseteket csökkenteni. Önkéntes tartalékosoknak írt ki pályázatot tanulmányi ösztöndíjra a Honvéd vezérkar. A pályázatokat szeptember 1-e és 30-a között lehet benyújtani. A kormány.hu-n megjelent felhívás szerint a pályázat célja a Magyar Honvédség számára erőnyös szakmai tudás megszerzésének támogatása, a katonai ismereteket alkalmazni képes önkéntes tartalékosok számának növelése, valamint a katonai alapismereteket alkalmazni képes tartalékos tiszti és altiszti állomány utánpótlásának biztosítása. Az önkéntes tartalékos tanulmányi ösztöndíjra azok a felsőoktatásban vagy szakképzésben tanuló diákok pályázhatnak, akik önkéntes tartalékos szolgálatot vállalnak a Magyar Honvédségnél. Az ösztöndíj mértéke a felsőoktatásban tanulók esetében havi 160 ezer forint, a szakképzésben tanulóknak havi 110 ezer forint. Sport. A Magyar Kajakkenu Szövetség elnöksége jóváhagyta a poznai gyorsasági és parakajakkenu világbajnokságra utazó csapat névsorát. Az év legfontosabb versenyén 37 magyar versenyző vesz részt. A lengyelországi város 2010 után lesz ismét VB házigazda. A szezon leginkább várt versenyét augusztus 26-a és 30-a között rendezik. A tét pedig az olimpiai és paralimpiai kvalifikáció szempontjából sem kicsi, ugyanis az itt szerzett ranglista pontok másfélszeres szorzóval kerülhetnek be az összesítésbe. Végül az időjárásról. felhőtlen idő várható, csapadék kizárt. Gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A legalacsonyabb hőmérséklet többnyire 12 és 19 fok között várható, ennél alacsonyabb értéket mérhetünk a szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken, még a nagyobb városokban, vízpartok közelében, magasabban fekvő pontokon, szelesebb északnyugati tájakon ennél melegebb idő várható. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!

0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nosztalgiázzunk Laci atyával. Zenei időutazás a 60-as

0: Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják, és többes számban fogalmaztam nem véletlenül, hiszen itt ül velem szemben a Szent István Rádió egri stúdiójában állandó beszélgető partnerem Szédes László, Lőrinci plébános. Isten hozott, kedves Laci atya, ismételten rádiónk egri stúdiójában.
1: Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Ha jól gondolom, akkor most egy új témát kezdünk. Utazzunk a világban a zene segítségével. Ez lesz az új témánk, kedves Laci atya.
1: Igen, ez lesz, és engedd meg be, hogy elmondjam a kedves hallgatók felé, hogy az ötletet ehhez te adtad.
0: Szívből örülök, hogy megfogadod az ötleteimet.
1: Hát hála Istennek egymásra találtunk, a gondviselés is összehozott bennünket ebben a műsorban. Hadd mondjam el akkor a hallgatók felé, hogy hogy született meg ez az ötlet. Bőben mindig úgy szokta konferálni, hogy zenei időutazás. Erről jutott eszembe, hogy mi lenne, ha most nem csak az időben utaznánk a zene segítségével, hanem a térben, a világban is. Így született meg ez a témakör, amit Bőben már szó szerint elmondott, és ez alapján válogattam a zenéket. Még annyit hadd mondjak el, hogy ma, ahogy a vonattal utaztam ide Egerbe, a Szent István Rádió épületéhez, a vonaton az jött eszembe, hogy a gyűjteményemben melyek azok a zenék, amelyek majd a vonattal kapcsolatosak, hál' Istennek egy pár olyan is van, majd, ha a Jóisten is úgy akarja, ezek is adásba kerülnek.
0: Nagyon jók ezek a témák szerinti válogatások. Én is gyakran alkalmazom a péntek reggeli játékban. Olyan sokféle fajta zene szól valóban az egyes témakörökről, és ezzel is be tudjuk bizonyítani, hogy milyen gazdag is a magyar könnyű zenei világ, és a magyar könnyű zene. Az élet minden területéről szólnak dalok.
1: Igen, ez érvényes a külföldiekre is, nem csak a magyarokra.
0: Természetes, csak most valami miatt én, mivel magyar emberek vagyunk, természetesen hazahúz a szívem, de így igaz, és köszönöm szépen, hogy kijavítottál, a külföldi slágerekre ugyanúgy igaz ez a kijelentésem.
1: De hozzáteszem, hogy ebben a témakörben is lesznek magyar felvételek is a gyűjteményemből. Megint csak hadd mondjam el azt, amit már kaptam visszajelzést a kedves hallgatóktól, hogy azzal tudunk gazdálkodni, amink van. Így szokták mondani, vagyis olyan zeneszámokra tudunk csak lejátszani, amelyek megvannak az én gyűjteményemben.
0: De hát nem panaszkodhatunk. Bizony-bizony jó néhány slágerrel rendelkezel, és speciális, különleges és egyedi a magángyűjteményed.
1: Hála Istennek, többen megkérdeztek már, hogy mióta gyűjtöm őket. Bevallom, nem nagyon tudom behatárolni. 1981-ben vettem az első sztereó magnómat. Még amikor a metrónál dolgoztam, gyakorlatilag komoly minőségben akkortól kezdtem el gyűjteni ezeket a régi felvételeket.
0: Javaslom, akkor utazzunk a világban a zene segítségével. És ne csak utazzunk, hanem rokizzunk is. Mert hogy rokizás az egész világon, ez a most következő dalunk címe, amelyről mi jut eszedbe, kedves Laci atya?
1: Ezt a dalt én úgy ismertem meg, hogy amikor 1980-tól 82-ig Budapesten a metrónál, az észak-déli metróvonalon dolgoztam, az egyik kollégám bátyának ez megvolt bakelit lemezen. Ott hallottam igazából először. Ő is valahonnan nyugatról szerezte meg ezt a lemezt, hiszen abban az időben ilyenekhez hozzájutni nagyon nehéz volt. Annyira megtetszett, hogy rögtön a lemez borítóról leírtam a címét, az előadót, és ezt megjegyeztem. Így aztán már utána nem volt nehéz a Rádió Kívánság műsorában kérnem. És még zárójelbe hadd mondjam el, kedves Böbe, hogy direkt azért választottam első dalnak ezt, mert szeretnék neked ezzel kedveskedni. Ugyanis, amikor megérkezem a rádió épületébe, Böbe még adásban van, élő adásban. Én ezt meg szoktam várni, és a konyhában, ahogy beszélgettem más dolgozókkal, a takarító néni elmondta, hogy a Böbe nagyon szeret rokizni. Ebből adódóan jött az ötlet, hogy nem is lehetne mással kezdeni, mint ezzel a felvétellel.
0: Nagyon szépen köszönöm, kedves Laci, hogy gondoltál rám. Remélhetőleg a kedves hallgatóknak is sikerül örömet szereznünk ezzel a felvétellel. Hallgassuk a Status Quo együttes Rockin' All Over the World, vagyis Rokizás az egész világon című dalát. Szóljon a felvétel 1977-ből.
1: Mielőtt megszólalna, a kedves hallgatók felé egy információt hadd mondjak el. Itt a stúdióban a lista mellett itt van az a könyv az asztalon, amelyet sokszor emlegettem már, aminek ez a címe, hogy Ki kicsoda a külföldi rockzenében. Többször szóltam róla, hogy amikor a metrónál dolgoztam, akkor vettem 27 forint 50 fillérért, és a könyv 1982-ben jelent meg. A Status Quo együttesről egy olyan mondatot találtam ebbe, amit fontosnak tartok, hogy megosszok a kedves hallgatókkal. Tehát ez 1982-ben íródott, így hangzik: azon kevés együttesek közé tartozik, amely tagcserék nélkül vészelt át az elmúlt két évtizedet. De nem csak a zenészek maradtak hűek az együtteshez, hanem az is a rock and roll muzsikához. Ez a kis idézet, azt hiszem, hogy önmagáért beszél ez a dal. Egyik legnagyobb sikerük volt befutó dalként a Gyufaszál emberke című felvételük, hadd mondjam el, hogy az is megvan a gyűjteményben, majd idővel azt is játsszuk.
0: De most rockizzunk az egész világon, mert hogy erről szól a Status Quo együttes most következő felvétele, szóljon a dal 1977-ből.

0: A most következő dal címe Nagy igazság. Mi a rádiósok és akik időre dolgozunk, nagyon jól tudjuk, hogy bizony szorít az idő, és az idő hatalmas úr. A most következő dalnak is ez a címe, hogy Szoros az idő. Csak egyet tudok érteni, a hamarosan hallható dal szerzőjével. Nos, mit tudhatunk erről a felvételről?
1: Ez a dal úgy jutott eszembe, hogy Böbe is említette, hogy az utazással az idő is vele jár. Bizony sokszor tapasztaljuk, hogy szorít bennünket az idő, időre kell érkeznünk valahova, ami bizonyos feszültséget idézhet elő az emberből. Ebből adódóan úgy gondoltam, hogy ez a témához nagyon jó passzol ez a dal is. A felvétel egy zenekari, idegen szóval instrumentális felvétel. Booker T és az MGS együttes játszotta.
0: Jól hangzik.
1: Jó a hangzása, igen, de majd a dal is ugyanilyen remek lesz. Annyira nagy siker volt ettől a csapattól, hogy többen is feldolgozták, nekem is megvan más előadótól is, de ez volt az eredetie. Erről a csapatról a kis könyvecskémben röviden a következőt találtam. Rhythm and Blues zenét játszott, legnagyobb sikereit 1965 és 1969 között érte el. Azt hiszem ennyi elég az ismertetésből. Annyira kedvencem lett ez a felvétel, hogy most is bármikor szól, örömmel hallgatom. Hozzáteszem, hogy nem is tudom, hogy mikor hallottam ezt utoljára az országos médiában. De ahogy Böbe szokta mondani, itt, a Szent István Rádióban mi most leforgatjuk a kedves hallgatóknak.
0: Rádió történeti pillanatok következnek, hiszen 1969 óta, hát nem tudom hanyatszor, de most biztosan lejátszok a Szent István Rádió hullámhosszain Booker T és a The MGS együttes Szoros az idő, Time is Tight című felvételét.

0: A következő felvételünk címe Sétálj, ne fuss. Walk, don't run. A cím mellett mit lehet még elmondanunk erről a dalról, kedves Laci atya?
1: Az előző felvétel azt állította elénk, hogy szoros az idő, szorít bennünket az idő. De soha nem szerencsés az, ha az utazás során kapkodunk, rohanunk, megfontoltnak kell lennünk.
0: Van is erre egy mondás, inkább 2 perccel később, de biztosan.
1: Így van, illetve népünk, magyar népünk úgy fogalmazta ezt meg, hogy lassan járj, tovább élsz. Erre mutat rá ez a klasszikus dal is, amit a Ventures együttes játszott, ez az amerikai gitárcsapat.
0: Most sem kell csalódnom benned, kedves Laci atya, a Ventures együttest így vagy úgy, de a mai adásba is belevarázsoltad.
1: Nagyon szeretem őket, nem ok nélkül értek ők el dobogós helyezést annak idején a gitárzene műfajában. Ez a dal is önmagáért beszél, ezt pedig úgy ismertem meg, hogy szintén metrós koromban egy kollégámnak volt egy olyan bakelit lemeze, amely Ventures válogatást tartalmazott. Ez a felvétel rajta volt a lemezen, onnan leírtam szintén a címet, meg az előadót, meg az évszámát, így már el tudtam raktározni magamba, és tudtam kérni később a kívánságműsorban a hívek segítségével.
0: Javaslom, akkor hallgassuk meg a Sétálj, ne fuss, Walk, don't run címmel a Ventures együttes felvételét 1961-ből.
1: Mielőtt Marci elindítaná, hadd mondjam el még a kedves hallgatóknak, hogy ez a felvétel velem egyidős. Ez számomra még egy külön örömöt jelent, amikor hallgatom.
0: Ez egy bónusz információ volt. Ezek után meghallgatjuk tehát a már előbb említett felvételt.

0: A folytatásban képzeletben és a zene segítségével Moszkva városába kirándulunk, mert hogy egészen pontosan ez a most következő dal címe, Moszkva. Mindemellett mit tudhatunk még róla?
1: Wonderland, így hívják az együttest, aki játszotta. Én ezt az egy dalt ismerem tőlük, amivel hatalmas nagy világsikert arattak. De nem azért van meg a gyűjteményem,

0: ben, mert nagy siker volt, hanem azért, mert nekem is tetszik. Annyit tudok csak a csapatról, ha jól emlékszem, hogy Németországban, tehát az NSK-ban, Nyugat-Németországban működtek, semmi többet. Emlékszem arra gyerekkoromból, idősek mondták, hogy a kommunista diktatúra idején a megmaradt hazánkban ez volt az egyetlen olyan Moszkváról szóló felvétel, amit a cenzúra engedélyezett, hogy lejátszhatták a rádióban, a könnyűzenei műsorokban. Ez is egy különlegesség ennek a felvételnek, mindamellett, hogy nagyon-nagyon jó. Hadd mondjam el még emlékként, többször emlegettem már, hogy a Tószegi állomáshelyemen, a negyedik falumban, Tiszavárkony szőlőkben, egy családi háznál miséztem, ahol a férnek zenei végzettsége van, és jól emlékszem, hogy mikor ez a felvétel meglett a gyűjteményemben, a feleség az Évi kérte, hogy okvetlen másolját nekik, és azt a választ adta, hogy rongyosra fogja hallgatni ezt a kazettát, mert ez a dal neki is annyira tetszik. Én is mondhatom, hogy rongyosra hallgattam a kazettát.
1: Szóljon akkor a Wonderland együttes Moszkva című dala 1968-ból.

0: A most következő dalnak nagyon örülök, kedves Laci atya. Nem csak azért, mert nagyon jó a dallama, fülbemászó, szeretem hallgatni, ahogy az előbb említetted, ezt a dalt is rongyosra lehet hallgatni, hanem azért is, mert annak idején, amikor az általános iskolában a kamarazenekarban játszottam, fuvaláztam, ezt a dalt bizony eljátszottuk a kamarazenekarunkkal, és egy olyan szép emlék nekem, hogy az ünnepségen, valamelyik iskolai ünnepségen megszólaltattuk. A közös együtt zenélés emléke él bennem, ha ezt a dalt hallgatom, és most hamarosan meg is hallgathatjuk. Egészen pontosan a Híd a Kváj folyón című szerzeményről beszélek, amelyről neked milyen emlékek jutnak eszedbe?
1: Ez alapján is megerősítettem azt, ami gondolatban megszületett bennem, hogy most Böbével közösen társszerkesztők vagyunk ebben a műfajban, ebben a témakörben. Ezt a dalt az eredeti Mitch Miller zenekar előadásában már hallhatták a kedves rádióhallgatók, amikor a fütyülős nótákkal kezdtük a műsort. Ez egy feldolgozás lesz, későbbi, mint az eredeti, Joan Eddy. Egy ragyogó gitáros fiú volt. A kiskönyvemben röviden ennyit találtam róla. Egyike az első elektromos gitárosoknak. 1961 és 67 között 16 albuma jelent meg. Úgy szokták őt emlegetni, hogy fém hangzása van a gitárjának. Én érdeklődtem már gitárosoktól, hogy mi lehet ennek a titka. Olyat is mondtak már, hogy másképp hangolta a gitárját, mint ahogy szokták, és ebből adódóan ilyen fémesen szólt. De valójában azt is mondta ez az illető, aki szintén gitáros volt egy falusi együttesbe, hogy ezt csak úgy emlegetik róla, nem biztos. Az is elképzelt, hogy eleve olyan gitárt készítettek neki, aminek ilyen különös hangja volt. Minden dalában így szól a gitár a kezében, hangsúlyozom, hogy szinte sír a gitár a kezében, olyan ügyesen játszik rajta, és ebből adódóan is a sajátos egyéni hangzásával is elérte, hogy szinte majdnem minden dalával hatalmas világsikert aratott. Ez a feldolgozása is ugyanilyen pazar.
0: Joan Eddy Híd a Kváj folyón című felvétele szól tehát a folytatásban, Nosztalgiázzunk Laci atyával című műsorunkban. Hallgassuk a dalt 1965-ből.

0: Folytatásban a Sárga folyón fogunk hajózni, kedves Laci atya.
1: Igen, odautazhatunk. Egy angol rock csapatnak volt ez a hatalmas világslágere. Christy, így hívják az együttest. Jeff Christy együttese, így is szokták emlegetni. Érdekességként mondanám, hogy ebben a kiskönyvemben semmit nem találtam róluk, egyetlen szót sem írtak. Érdekessége ennek a csapatnak, hogy több számok is született, de csak ez az egy volt az, amellyel hatalmas világsikert arattak. A többi felvétellel nem tudták hozni ezt a szintet. Azt mondhatjuk róluk, ami már volt téma, hogy igazi egylemezes világsikeres csapat. De ez egy olyan dal, amivel beírták a nevüket a régi könnyűzene történetébe. Ezt pedig úgy ismertem meg, hogy a szülőfalomban egy tőlem idősebb fiúnak volt egy Philips N2204 típusú kazettás magnója, és az ő kazettájáról hallottam ezt először gyerekkoromban. Tőle tudtam meg a dal pontos címét, meg az előadóját is, és ebből adódóan későbbiekben már tudtuk kérni a hívek segítségével a rádióban. Mondanom sem kell, hogy azon a kis magnón még ezt monóba hallgattuk, noha létezik róla a sztereó felvétel, és nekem hál' Istennek így van meg a gyűjteményemben, illetve, hogy szoktuk mondani, most már a Szent István rádiónak is. Böbek közben mutatta, hogy helyesen beszélek.
0: Meghallgatjuk akkor a Yellow River, vagyis Sárga folyó címmel a Christy együttes felvételét 1970-ből.

0: Maradunk a színeknél, és maradunk az utazásnál. A most következő címben mindkettő megtalálható. Jokohamai kék fényekről lesz hamarosan szó, és erről énekel majd nekünk Ayumi Ishida. És elmondod nekünk, kedves Laci atya, hogy mi is jut eszedbe ezzel a felvétellel kapcsolatban.
1: A kiskönyvemben szintén egyetlen szót nem találtam róla. Emlékeim alapján annyi élben, hogy japán színésznő és énekesnő volt. Ezt az egy felvételt ismerem tőle, volt-e még más dala is, elképzelhető, nem tudom, de emlékeim alapján ez volt a legeslegnagyobb világsikere. Egy japán népdal feldolgozása ez, és ha jól emlékszem, a Kossuth Rádióban hallottam először úgy, hogy valami műsorhoz használták szignálként, és nagy örömömre a műsorvezető elmondta a címet, meg az előadó nevét is. Mivel megtetszett, azonnal megjegyeztem, megint csak a turpisságot alkalmazva, a évek segítségével tudtam kérni a Rádió Kívánság műsorában.
0: Ennek köszönhetően meglett ez a felvétel a magángyűjteményedben, és most le is játszok itt a Szent István Rádióban. Blue Light Yokohama, vagyis a jokohamai kék fényről énekel nekünk Ayumi Ishida. Szóljon a dal 1968-ból.

0: A folytatásban egy spanyol cigánytáncról hallunk. Mindemellett mit tudhatunk még erről a felvételről?
1: Az előbb mondtad, Böbe, hogy nem hiányozhat a Ventures együttes. Akkor már tegyem hozzá, hogy nem hiányozhat a másik hatalmas nagy gitár együttes sem, a svéd Spotniks. Ezt ők dolgozták fel nagyon-nagyon remek formában. Már pontosan nem emlékszem, hogy ezt hogyan ismertem meg, de az biztos, hogy amikor meghallottam, első hallása már megtetszett, annyira a fülbe mászó a dallama, és olyan remekül játsszák a fiúk. Erről a dalról is elmondhatom, hogy velem egy idős, egy évbe születtünk, és ez a dal is kiállta az idő próbáját. Ki lehet számolni, hogy hány éve van már mögötte, és ebből adódóan milyen idő és értékálló. Annyit hadd mondjak, erről már szóltam a korábbi adásban, emlékeimben él, hogy az együttesnek egyik sajátsága volt szintén, hogy sajátos gitárhangzásuk volt. És ezt hallottam egyszer gyerekkoromban a rádióban, és nagyon megmaradt bennem, hogy ők találták ki az adóvevős gitárt. Ezt már emlegettük korábban, de hadd mondjuk el újra. A lényeg az volt, hogy a gitárokba szerelték az adórészt, az erősítőbe a vevőt. És amikor kiálltak a színpadra játszani, a fiatalok, a közönség ledöbbent, hogy a gitárokból semmiféle vezeték nem ment ki, és mégis szóltak. És itt a rádióban hallottam ebben a műsorban, hogy a szóló gitáros, hogy szokták mondani, még erre rátett egy lapáttal, ugyanis leugrott a színpadról, bement a közönség közé, ott pengette a gitárját, és ámulva hallották a fiatalok, hogy tessék, így is ugyanúgy szól az ő gitárja is. Amellett, hogy ilyen ötleteik voltak, a zenéjük is nagyon-nagyon pazar. Hadd mondjam el, hogy a kedves miskolci hallgatón Sárai Laci bácsi írt egy levelet nekem, ugyanis neki közöltem, hogy eddig milyen dolgokat vettünk fel. Azt írta a levelében, hogy ha már a kedvenc együttesed, a Tornadosz együttest is beválasztottad úgy, hogy több dalt játszottatok tőle, a Spotnik is nagyon megérdemelni, hogy egy külön műsort szenteljetek neki. Hát ha Jóisten adja, majd erre is sor kerülhet, de most még maradjunk így a témáknál.
0: És maradjunk a Spotniks együttesnél, hogy milyen jól is játszanak a fiúk, meghallgatjuk. 1961-es Spanish Gypsy Dance, vagyis Spanyol Cigánytánc című felvételük szól itt a Szent István Rádióban.

Kedves hallgatóink, ezzel mai zenei időutazásunk végéhez értünk, de kérem ne szomorkodjanak, találkozunk legközelebb 2 hét múlva Nosztalgiázzunk Laci atyával című műsorunkban. Most azonban megköszönöm a beszélgetést és a zenei szerkesztést Széles László Lőrinci plébánosnak, mint ahogy köszönöm a technikai munkatárs Bilincsik Márton segítségét. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallották. További kellemes időtöltést, jó rádiózást és szép napot kívánunk Önöknek. A viszont hallásra!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat vasárnap reggel a Szent István Rádió stúdiójából. A bemondó Kriston Tamás vagyok. Kérem, hallgassák meg reggeli programkínálatunkat. A műsorismertetést követően a napi mája következik, majd híreket hallhatnak, utána pedig a vatikáni rádióadásával jelentkezünk. Ezután azokat köszöntjük, akik ma ünneplik névnapjukat. A Kalendárium című műsorunkban a nap jeles eseményeit ismertetjük. 6 órakor a hírek után Szentek Szent Életű Emberek című műsorunkkal jelentkezünk, majd meghallgathatják a napversét. 6 óra 30 perctől ismét a vatikáni rádióadását sugározzuk. 7 órakor híreket mondunk, melyet az egyházi hírek ismétlése követ. 7 óra 20 perctől az evangéliumot hallhatják magyar, szlovák és roma nyelven,
2: majd 7 óra 30 perctől a Könyvek könyve című műsorunk következik.
1: Ezt követően megismételjük az Évezredek asztalánál című gasztronómiai műsorunk szerdai adását. Ezután a szerzetesek fél órájával jelentkezünk 8 óra 30 perckor. 9 órakor ismét híreket mondunk, majd az ökumené következik.
2: 9 óra 50 perctől a Szívem első gondolata című műsorunk következik.
1: Ezután 10 órakor szentmisét közvetítünk. Kedves hallgatóink, ezek a délelőtt programjai, műsorainkhoz jó vételt és tartalmas időtöltést kívánok!

0: A nap imája.
1: Add, hogy a béke emberei legyünk. Uram, mindenható Isten, Jézus Krisztus, a dicsőség királya, Te vagy az igazi béke, az örök szeretet. Kérünk, világosítsd meg lelkünk mélyét békét fényével. Tisztíts meg lelkiismeretünket szereteted édességével. Add, hogy a béke emberei legyünk, csak Te utánad vágyódjunk békefejedelme. Őrizd meg és védelme szüntelenül a világ veszélyei ellen. Add, hogy szereteted szárnyai alatt szívünk egész erejével a békét keressük. Így majd beléphetünk az örök örömök országába, amikor visszatérsz, hogy megjutalmazd, akik azt megérdemelték. Úr Jézus Krisztus, Te vagy minden ember békéje. Akik Téged megtalálnak, nyugalmat találnak. Akik elhagynak Téged, azokat a legengesztelhetetlenebb bajok sújtják. Kérünk, Uram, hogy soha ne adjunk Neked Júdás csókot. Add meg nekünk azt a békét, amelynek szétárasztására parancsot adtál apostolaidnak. Add meg, hogy földi életünk idején az egyház a béke emberét találja meg bennünk, hogy dicsérhessük jóságodat, hogy egy napon részesedhessünk az örök boldogságban. Amen.
2: Hallgassák meg a híreket!
3: A korábbi időkapszulákban talált dokumentumok másolatait és új, a jövőnek szóló üzenetet is elhelyeztek a Csíksomlyói kegytemplom új toronygombjaiban. Ebben a kegyhely felújítási munkálatairól és az erdélyi ferences rendtartomány előtt álló kihívásokról is beszámolnak, áll a székelyföldi Szűz Mária kegyhely működtetői közleményében. A kegytemplom két tornyának keresztjeit és új toronygombjait a napokban tették fel a helyükre. Az ezekbe tett dokumentumok a kegytemplom és a kolostor jelenlegi állapotát, az elmúlt évek felújításait, a ferences közösség életét és az erdélyi ferences rendtartomány helyzetét örökítik meg. A csíksomlyói ferences közösség által írt levélben felidézik, hogy a templom és a kolostor átfogó felújítása 2024 őszén kezdődött. A javítás a tetőzet és a csatornák állapota miatt vált sürgőssé. A kolostor újrafedése és homlokzatainak javítása jelenleg is zajlik. A teljes autópálya koncesszió felülvizsgálatának fontosságát hangsúlyozta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Példaként az M6-os autópálya Dunaújváros és az Érdi tető közötti szakaszát említette, amelynek üzemeltetését a 2022-es koncesszió októberi lejáratát követő 11 évre Mészáros Lőrinc és Szíj László érdekeltségének adta volna a területért akkor felelős tárcavezető egy olyan eljárásban, ami a közpénzekkel való gazdálkodás legalapvetőbb szabályainak nem felelt meg. Vitézi Dávid közlése szerint az új cég háromszorosáron 149 milliárd forintért végezte volna el a feladatot, míg a régi koncesszorral és a Magyar Közúttal jelenleg is folyó tárgyalások során az eredeti ár alá tudott menni a kormány, áll a miniszter közleményében. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. A cél a hatékonyabb beavatkozás ezen fertőzések csökkentésére. Oroszi Beatrix, országos tiszti főorvos elmondta, az intézményi adatok közlése régóta várat magára, a nyilvános adatközlés közvetlenül érinti a betegbiztonságot és az egészségügyi ellátás minőségét. Kiemelte, az adatok közlésével nem az egyes intézmények megszégyenítése vagy egyfajta rangsor felállítása a cél, hanem az, hogy ezeket az eseteket lehetőség szerint elkerüljék, figyeljék a gyakoriságot és azt, hogy hol kell beavatkozni, valamint hatékonyak-e a meghozott intézkedések. A szakember hangsúlyozta, az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések nem egyenlőek automatikusan valamilyen szakmai hibával. Oroszi Beatrix hozzátette, az egészségügyi ellátás során fellépő kórházi fertőzés nem minden esetben előzhető meg, a nulla esetszám nem reális, azonban 20-30%-kal lehet ezen eseteket csökkenteni. Önkéntes tartalékosoknak írt ki pályázatot tanulmányi ösztöndíjra a Honvéd vezérkar. A pályázatokat szeptember 1-e és 30-a között lehet benyújtani. A kormány.hu-n megjelent felhívás szerint a pályázat célja a Magyar Honvédség számára erőnyös szakmai tudás megszerzésének támogatása, a katonai ismereteket alkalmazni képes önkéntes tartalékosok számának növelése, valamint a katonai alapismereteket alkalmazni képes tartalékos tiszti és altiszti állomány utánpótlásának biztosítása. Az önkéntes tartalékos tanulmányi ösztöndíjra azok a felsőoktatásban vagy szakképzésben tanuló diákok pályázhatnak, akik önkéntes tartalékos szolgálatot vállalnak a Magyar Honvédségnél. Az ösztöndíj mértéke a felsőoktatásban tanulók esetében havi 160 ezer forint, a szakképzésben tanulóknak havi 110 ezer forint. Sport. A Magyar Kajakkenu Szövetség elnöksége jóváhagyta a poznai gyorsasági és parakajakkenu világbajnokságra utazó csapat névsorát. Az év legfontosabb versenyén 37 magyar versenyző vesz részt. A lengyelországi város 2010 után lesz ismét VB házigazda. A szezon leginkább várt versenyét augusztus 26-a és 30-a között rendezik. A tét pedig az olimpiai és paralimpiai kvalifikáció szempontjából sem kicsi, ugyanis az itt szerzett ranglista pontok másfélszeres szorzóval kerülhetnek be az összesítésbe. Végül az időjárásról. Többnyire derült, napos idő várható, majd késő délutántól az északnyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet. Estétől ott a határ közelében néhol előfordulhat zápor, zivatar. A déli szél nagy területen megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

0: Laudetur Jesus Christus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Nagy boldogasszony ünnepnapi adásunk témái: Leó pápa homíliája nagy boldogasszony ünnepén. A szűzanya az örökké valóság kicsinyített mása. A Szent Atya úrangyala imája. Amit a fiú mindenkinek megígért, már megtette anyjával. Leó pápa videó üzenete a szerzetes nő konferenciájához. Nézzetek szembe a közön globalizációjával. Leó pápa nagy boldogasszony ünnepén. A szűzanya az örökké valóság kicsinyített mása. A boldogságos Szűz Mária mennybevételének főünnepén, augusztus 15-én szombaton, délelőtt 10 órakor 14. Leó pápa a Castel Gandolfói pápai rezidencia közelében álló villanovai Szent Tomás prébánia templomba mutatott be Szent Misét. Homíliájában a Szentírás szavait és az egyházi hagyomány szavait értelmezte: Mária alázatos szolgáló leányként megmutatja nekünk azt a kicsiny dimenziót, amelyben mi is találkozhatunk az Úrral. Nagy örömmel ünneplem idén is veletek nagy boldogasszony ünnepét. Kezdte beszéljét a Szent Atya, jelezve, hogy már tavaly is Castel Gandolfóban a spanyol águstorrendi villanovai Szent Tomás prébánia templomban ünnepelte a Ferragosztót, ahogy az olasz köznyelv nevezi az ünnepet. Az egyház tanító hivatala azt tanítja nekünk, hogy Mária, miután befejezte földi életét, testével és lelkével felvétetett a mennyei dicsőségbe. Szólt 12. Pius pápa Munificentimus Deus kezdeti apostoli konstitúciója, amelyet 1950. november 1-én tett közzé, és hirdette meg benne Szűz Mária mennybevételének dogmáját. A szűzanyának ebben a misztériumában megmutatkozik számunkra a kegyelem teljességének beteljesedése, amelyet Isten a szepültelen fogantatásában adott neki. Ezért számos műalkotás ábrázolja őt földi élete végén, mint egy gyönyörű fiatal nőt, aki fizikailag felemelkedik a földről a menny felé. Ezt az ábrázolást a Szent Misének a Jelenések könyvéből vett első olvasmányon ihlette: az égen nagy jel tűnt fel, egy asszony, öltözete a nap, lába alatt a hold, fején 12 csillagból korona. Jelezve, hogy Mária szívében találkozik az ég és a föld, az idő és az örökké valóság.
1: Il tempo e l'eternità.
0: Ez a kép látszólag ellentétben áll azzal, amit az évek múlása tesz velünk. Az életkorral testünk már nem oly mozgékony, hanem mi nehezebbé válik, bőrünk sem lesz frissebbé, hanem az öregedés jeleit mutatja, hajunk sem nyer színt és fényt, hanem őszül, majd fehér lesz. Mi a közös bennünk az oltárképeinken ábrázolt csodálatos fiatal nővel? Tette fel a kérdést Leó pápa. Hogy ezt a titkot megértsük, össze kell vetnünk a két említett szimbólumot: Isten anyjának romolhatatlan testét és szeplőtelen szívét. A lélek tisztasága az, ami Máriában akárcsak bennünk Isten kegyelméből megvilágítja és átalakítja az egész embert, elvezetve őt a mennyek dicsőségébe. Mária testben és lélekben való megdicsőülése arra tanít minket, hogy igazi szépségünk nem abban rejlik, hogy elrejtőznek az idő múlásának jelei, hanem abban, hogy testünkbe is bevésődve feltárják a soha véget nem érő szeretet jeleit. Utalta pápa Szent Pál apostol szeretet himnuszára, amely szerint a szeretet nem szűnik meg soha. Így arra hív minket, hogy gondoljuk újra a világ által ránk erőltetett számos túlnyomó rész hedonista és fogyasztói esztétikai normát. Ezek a normák azzal a kockázattal járnak, hogy erős feltételek közé zárnak minket, és értékes energiát pazarolunk arra, ami igazában nem számít, és nem is tart örökké. A mindennapokban találkozhatunk olyan emberekkel, akik az arcukon viselik az öregedés és a szenvedés jeleit, mégis képesek nyugalmat, jó indulatot és békét sugározni maguk körül. Vannak ellenben olyanok, akik talán külsőleg vonzóak, de belül kemények és hidegek. Valójában könnyű megérteni, hol rejlik az igazi szépség, és hol van még szükség a megtérésre, a megbocsátásra és gyógyulásra, állapította meg a Szentatya. Ha valóban fel akarjuk fedezni és ápolni szeretnénk az isteni szépséget, amely körülvesz minket, és amire teremtettünk, és azt terjeszteni is akarjuk magunk körül, akkor meg kell tanulnunk olvasni egy gyermek gyengéd arcában épp úgy, mint egy idős ember ráncaiban, egy fiatal élénységében épp úgy, mint egy felnőtt nyugalmában, az ünneplés díszeiben épp úgy, mint a ruhákban és a munkaeszközökben. Figyelnünk kell azokra az egyedi szeretett történetekre, amelyeket ezek a valóságok elmesélnek nekünk, felismerve bennük a mennyország apró jeleit.
1: L'amore, l'ornamento più bello dell'uomo.
0: A szeretet az ember legszebb ékessége. A szeretet, amely átalakít, nemesít és felemel minket, amely könnyűvé, szabaddá és Istenhez közelévé tesz minket, még az élet hullámvölgyei között is. Szent VI. Pál pápa a Szűz Mária mennybevételének misztériumáról emlékedve azt mondta, hogy jelentésének megértéséhez a földi nyelvben használt kifejezéseket felsőbbrendűvé és abszolúttá kell tennünk, hogy az örökkévalót kicsinyített formában képzeljük el. A végtelennek és a végesnek az Isten anyjában való találkozásáról Ferenc pápa pedig ezt írta: Mária az, aki egy istállót otthonnál tud változtatni Jézus számára, néhány szegényes pólyával és egy hegyméretű gyengétséggel. A csoda, amelyet Mária, a názareti lány ártatlan szívében megtapasztalt, és amely a mennyek dicsőségbe vezette őt, a végletek találkozása, amint azt ő maga is tanúsítja a Magnificat himnusz ihletet szavaiban, amelyeket az evangéliumban hallottunk. Ebben az énekben, hitének alázatos kifejezésein keresztül a mennyek anyja egyszerűen szól nagyszerű misztériumokról nekünk, Istenről, aki benne emberré válik, hogy megmentse az emberiséget, az örökkévalóról, aki időben nyilvánul meg benne, hogy számunkra is újra megnyissa az örökkévalóságba vezető utat, miközben egyúttal alázatos szolgáló leány állapotában megmutatja nekünk azt a kicsiny dimenziót, amelyben, ahogy Szent VI. Pál pápa mondta, mi is találkozhatunk az Úrral. A ma ünnepelt misztérium fenségét tehát nem kell valahol távol keresnünk. Bárhol találkozhatunk vele, ahol igazi szeretet van,
1: dove c'è vera carità.
0: Egy apa és egy anya szemében, akik fáradtan, de boldogan térnek haza napi munkájuk után, a nagyapák és nagymamák arcán, akik az öregséggel járó bajok ellenére váratlan energiával töltenek el minket, miközben unokáikra vigyáznak, vagy a fiatalok elkötelezettségében, akik arra törekszenek, hogy tisztán és becsületesen nőjenek fel, sőt, hajlandóak szembe menni azzal, amit mindenki másként tesz. Végül pedig oly sok férfi és nő munkájában, akik naponta hittel és odaadással hozzájárulnak ahhoz, hogy a mennyország egy darabkáját a földre hozzák, és egy darab földet a mennybe vigyenek. Nagy boldogasszony gyönyörű arca egyedülállóan szép, minden lehetséges ábrázolás felülmúl, mégis ismerős számunkra, mert valamiképp a körülöttünk lévő emberek arca még a mostani pillanatban is a testvéreké, akikkel hitben megosztja életük mindennapi felajánlását. Ezért a jelenések könyvének asszonyában a hívők közössége önmagát látja, és a II. Vatikán zsinat Máriát az egyház képének és kezdetének.
1: L'immagine e l'inizio della Chiesa.
0: A biztos remény és a vigasztalás jelének nevezi. Szent emberségében, Isten kegyelméből a miénk is jelen van. Mi is ott vagyunk, arra hivatottak, hogy ugyanazt az élet teljességet éljük, mint ő, és osztozzunk ugyanazon dicsőségben. Szent Ágoston, Krisztus feltámadásáról szólva, arra hívta korának keresztényeit, hogy tegyék azt életük iránytűjévé és viszonyítási pontjává. Azt mondta, Krisztus feltámadt, hogy soha többé ne halljon meg. Változtass irányt, kövesd a világosságot, kezdj el felemelkedni ugyanarról a helyről, ahonnan feltámadt. Tegyük magunkévá meghívását, kérte a pápa, kövessük a feltámadt világosságát, szükség esetén irányt változtatva. Tegyük ezt különösen ma úgy, hogy Máriára tekintünk, akit Isten testben és lélekben dicsőséggel koronázott meg, és akit anyaként, vezetőként, útitásként
1: compagna di viaggio
0: és védelmezőként adott nekünk a mennyországba vezető úton. Zárta homíliáját Leó pápa a Castel Gandolfói pápai rezidencia közelében álló Villanovai Szent Tamás plébánia templomban bemutatott szentmisén. A Szent Atya úrangyala imája, amit a fiú mindenkinek ígért, már megtette anyjával. Leó pápa délelőtti szentmisét követően a Castel Gandolfói apostoli palota lodzsáján imádkozta el az előtte álló győzelem téren összegyűlt hívekkel együtt a déli Angelus imádságot, és beszédében a titok ikonográfiai ábrázolásainak jelentőséről szólt. Szűz Mária mennybevételének főünnepe nagy jelentőségi a katolikus teológia és a népi vallásosság számára is, a nagyboldogasszony tiszteletére szentelt templomokban pedig mélyen átélt ünnep. A titok átelmélkedését segíti két ikonográfiai modell,
1: ai due modelli iconografici,
0: amelyekkel a művészek az évszázadok során ábrázolták Mária mennybevételét. Az első, a régebbi, és csaknem egy évezrede, az egyetlen modell témája az Isten anyjának elszenderülése. Mária ravatalon fekszik, a halálba szunnyadva, körülötte ott állnak az apostolok imádságban. Középütt áll a föltámadott Jézus, karjaiban tartva Mária lelkét, mint egy újszülöttet. Azért jött, hogy magával vigye őt Isten dicsőségébe, a mennybe, ahogy szimbolikusan mondjuk. Az Úr valóban beteljesítette anyjának azt, amit minden barátjának ígért, amikor elmegyek az Atyához, és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket. Ez az első modell kiemeli a központi igazságot, a meghalt és feltámadt Krisztus vezet minket mindnyájunk céljához, az örök élethez. Erről emlékedtek a hívők generációi, miközben a nagyboldogasszony ikonjai előtt imádkoztak, és amelyet Rómában a Santa Maria Maggiore Basilica apszisának hatalmas mozaikján is megcsodálhatunk. A későbbi nyugaton kifejlődött újabb ikonográfia eljött a mennyben, fénybe burkolva, gyakran angyalok és szentek között ábrázolja a teljes alakot öltött Szűz Máriát. Itt középen a Madonna megdicsőült teste látható összhangban azzal, amit a jelenések könyvében olvasunk, és nagy jel tűnt fel az égen egy asszony, aki a napba volt öltözve, lába alatt a hold, fején pedig 12 csillagból álló korona.
1: Una corona di 12 stelle.
0: Az apostolok pedig alulról emelik tekintetüket a menny felé fordulva. Ez a második modell azt az igazságot emeli ki, hogy Mária testtel és lélekkel, azaz személyének integritásával lett felvéve a mennybe. Az asszony, aki a földön testet és vért adott a megtestesült igének, és követte őt a tökéletes egyesülésig a szeretet áldozatában, örökkel hozzávonzódott a dicsőségbe. Így ez az ikonográfia is lehetővé teszi számunkra, hogy végső sorsunkat szemléljük. Az élet teljessége, amelyet ma örömmel csodálunk Máriában, az idők végén ránk is vár. Amikor, ahogy Szent Pál tanítja, a feltámadt Krisztus átalakítja gyarló testünket, és hasonlóvá teszi saját megdicsőült testéhez, a romlandót a romolhatatlanságba, a halandót pedig halhatatlanságba öltöztetve. Így aztán a megváltó szeretete által átalakított testünkkel örökké élni fogunk egy soha véget nem érő ünneplésben. Dicsérjük az Urat!
1: Lodiamo il Signore! Che ha fatto grandi cose nella sua e nostra santissima madre.
0: Aki nagy dolgokat tett az ő anyjában, a mi szentséges anyánkban. Zárta az úrangyala ima előtt mondott beszédét Leó pápa.
2: Leó pápa a szerzetesnőknek. Nézzetek szembe a közöny globalizációjával. Az Egyesült Államokbeli női szerzetes rendek vezetőinek konferenciájához intézett videó üzenetében Leo pápa kiemelte a különböző közösségek, karizmák és történeteik szépségét, amelyek együttműködve láthatóvá teszik az egyház küldetését és misztériumát a világunkban. Az Egyesült Államokbeli női szerzetes rendek vezetőinek konferenciája megalapításának 70. évfordulója alkalmából 14. Leo pápa videó üzenetet küldött a 2026-os éves közgyűlés résztvevőinek. A pápa hangsúlyozta: fontos emlékeznünk arra, hogy elő kell mozdítani az egységet az intézményeken belül és közöttük, az egymástól különböző közösségek, történeteik és küldetésük között. Minden keresztény arra hivatott, hogy Krisztus szeretet közösségének építője legyen, amely egy szinodális egyházban alakul, amelyben mindenki a saját karizmája és szolgálata szerint működik együtt ugyanabban a küldetésben, mutatott rá 14. Leo. A Szentlélek által a történelem során a közösségeknek adott sokféle karizma lehetővé tette a megszentelt életet élők számára, hogy láthatóvá tegyék az egyház küldetését és misztériumát a világunkban. A pápa itt háláját fejezte ki a különböző intézmények hozzájárulásáért az evangelizáció, a nevelés és a szegények gondozása területén. A közgyűlés témájáról elmélkedve,

0: fontosságú a megszentelt élet virágzásához. Leó pápa kiemelte, hogy az egyre inkább szekularizálódó világban is sokan személyesen megtapasztaltuk Krisztus elhívását, hogy kövessük őt a szegénység, a tisztaság és az engedelmesség fogadalmának letétele révén. Még ma is egyre növekvő éhség él Isten iránt, hangsúlyozta a Szentatya. Sok fiatal fedezi fel újra a hitét, miután esetleg eltávolodott tőle. Ezért olyan fontos a kommunikáció a szerzetesnők és a fiatalok között. Leó pápa buzdította a közgyűlést. Keressetek módokat arra, hogy bevezessétek a fiatalokat az életmódotokba, és segítsétek őket meghallani az Úr hangját, aki a szívünk mélyén szól hozzánk. A pápa sürgette a csoportot. Buzdítsák a fiatalokat, hogy bátran válaszoljanak Istennek azért, hogy megtapasztalhassák azt az örömöt, amely az elhívásának követéséből fakad. Videó üzenetének végén 14. Leó eredményes tanácskozást kívánt a közgyűlés résztvevőinek, és imáiról biztosította mindannyiukat. Munkájukat Szűz Mária oltalmába ajánlotta, hogy járjon közben mindannyiótokért és az általatok képviselt közösségekért. Az Egyesült Államokbeli Női Szerzetes Rendek vezetőinek konferenciáját 1956-ban alapították. A szervezetet 12. Pius pápa kérésére hozták létre, hogy az amerikai szerzetesnők könnyebben tudjanak egymással kommunikálni és együttműködni. A II. Vatikáni zsinat után, az 1960-as évek végén, az egyházi reformok után a nővérek elhagyták a hagyományos apácaruhát. Jelenleg nagyon erősen kiállnak a szegények, a bevándorlók és a környezetvédelem mellett.
1: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, nagy boldogasszonynapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 5 óra 30 perc.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A korábbi időkapszulákban talált dokumentumok másolatait és új, a jövőnek szóló üzenetet is elhelyeztek a csíksomlyói kegytemplom új toronygombjaiban. Ebben a kegyhely felújítási munkálatairól és az erdélyi ferences rendtartomány előtt álló kihívásokról is beszámolnak, áll a székelyföldi Szűz Mária kegyhely működtetői közleményében. A kegytemplom két tornyának keresztjeit és új toronygombjait a napokban tették fel a helyükre. Az ezekbe tett dokumentumok a kegytemplom és a kolostor jelenlegi állapotát, az elmúlt évek felújításait, a ferences közösség életét és az erdélyi ferences rendtartomány helyzetét örökítik meg. A csíksomlyói ferences közösség által írt levélben felidézik, hogy a templom és a kolostor átfogó felújítása 2024 őszén kezdődött. A javítás a tetőzet és a csatornák állapota miatt vált sürgőssé. A kolostor újrafedése és homlokzatainak javítása jelenleg is zajlik. A teljes autópálya koncesszió felülvizsgálatának fontosságát hangsúlyozta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Példaként az M6-os autópálya Dunaújváros és az Érdi tető közötti szakaszát említette, amelynek üzemeltetését a 2022-es koncesszió októberi lejáratát követő 11 évre Mészáros Lőrinc és Szíj László érdekeltségének adta volna a területért akkor felelős tárcavezető egy olyan eljárásban, ami a közpénzekkel való gazdálkodás legalapvetőbb szabályainak nem felelt meg. Vitézi Dávid közlése szerint az új cég háromszoros áron 149 milliárd forintért végezte volna el a feladatot, míg a régi koncesszorral és a Magyar Közúttal jelenleg is folyó tárgyalások során az eredeti ár alá tudott menni a kormány, áll a miniszter közleményében. Szeptembertől nyilvánosak lesznek

0: az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. A cél a hatékonyabb beavatkozás ezen fertőzések csökkentésére. Oroszi Beatrix, országos tiszti főorvos elmondta, az intézményi adatok közlése régóta várat magára, a nyilvános adatközlés közvetlenül érinti a betegbiztonságot és az egészségügyi ellátás minőségét. Kiemelte, az adatok közlésével nem az egyes intézmények megszégyenítése vagy egyfajta rangsor felállítása a cél, hanem az, hogy ezeket az eseteket lehetőség szerint elkerüljék, figyeljék a gyakoriságot és azt, hogy hol kell beavatkozni, valamint hatékonyak-e a meghozott intézkedések. A szakember hangsúlyozta, az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések nem egyenlőek automatikusan valamilyen szakmai hibával. Oroszi Beatrix hozzátette, az egészségügyi ellátás során fellépő kórházi fertőzés nem minden esetben előzhető meg, a nulla esetszám nem reális, azonban 20-30%-kal lehet ezen eseteket csökkenteni. Önkéntes tartalékosoknak írt ki pályázatot tanulmányi ösztöndíjra a Honvéd vezérkar. A pályázatokat szeptember 1-e és 30-a között lehet benyújtani. A kormány.hu-n megjelent felhívás szerint a pályázat célja a Magyar Honvédség számára előnyös szakmai tudás megszerzésének támogatása, a katonai ismereteket alkalmazni képes önkéntes tartalékosok számának növelése, valamint a katonai alapismereteket alkalmazni képes tartalékos tiszti és altiszti állomány utánpótlásának biztosítása. Az önkéntes tartalékos tanulmányi ösztöndíjra azok a felsőoktatásban vagy szakképzésben tanuló diákok pályázhatnak, akik önkéntes tartalékos szolgálatot vállalnak a Magyar Honvédségnél. Az ösztöndíj mértéke a felsőoktatásban tanulók esetében havi 160 ezer forint, a szakképzésben tanulóknak havi 110 ezer forint. Sport. A Magyar Kajakkenu Szövetség elnöksége jóváhagyta a poznai gyorsasági és parakajakkenu világbajnokságra utazó csapat névsorát. Az év legfontosabb versenyén 37 magyar versenyző vesz részt. A lengyelországi város 2010 után lesz ismét VB házigazda. A szezon leginkább várt versenyét augusztus 26-a és 30-a között rendezik. A tét pedig az olimpiai és paralimpiai kvalifikáció szempontjából sem kicsi, ugyanis az itt szerzett ranglista pontok másfélszeres szorzóval kerülhetnek be az összesítésbe. Végül az időjárásról. Többnyire derült, napos idő várható, majd késő délutántól az északnyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet. Estétől ott a határ közelében néhol előfordulhat zápor, zivatar. A déli szél nagy területen megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
1: Napköszöntő. Reggeli magazin.
2: Kedves hallgatóink, ma az Ábrahámok, az Istvánok, a Szerénák, a Csépánok és a Teodorok ünneplik névnapjukat. Ezúton is fogadják jó kívánságainkat innen a Szent István Rádió stúdiójából, Isten éltesse őket sokáig. Az Ábrahám héber eredetű név jelentése a Biblia szerint a sokaság atya. A pátriárka eredeti neve Ábrám volt. A hosszabb névváltozatot akkor kapta, amikor Isten megígérte neki, népek sokaságának atyává teszlek. Az István görög, német, szláv, magyar eredetű név régi magyar Estefán változatából. Jelentése virágkoszorú, régen a görögök életében nagyon fontos szerepet játszott a koszorú, ezzel díszítették a házaikat fiúgyermek születésekor, házasságkötéskor. Ez volt a híres harcosoknak, a versenyek győzteseinek és a közéletben kiváló polgároknak a dísze, jutalma. Athénban a hivatali méltóságnak és a sérthetetlenségnek is a jele volt. A Szeréna latin eredetű név, a Serenus férfi név női párja, jelentése derűs, vidám. A Csépán szláv eredetű, az István régi magyar alakváltozata. Végül a Teodor görög német latin eredetű név, jelentése Isten ajándéka. Isten éltesse tehát az Ábrahámokat, az Istvánokat, a Szerénákat, a Csépánokat és a Teodorokat. Ha van ilyen nevű ismerősük, akkor ne felejtsék el felköszönteni őket a mai napon. Mi sok boldogságot és szép napot kívánunk az ünnepelteknek.

0: Kalendárium.
1: Kedves hallgatóink, évforduló naptárunkban napról napra felidézzük azokat a jeles eseményeket, amelyek az adott naphoz kötődnek. 1570-ben ezen a napon első Miksa magyar király és János Zsigmond választott magyar király erdélyi fejedelem megköti a Speyeri szerződést, amelyben János Zsigmond lemond magyar királyi címéről, de Miksa elismeri őt erdélyi fejedelemként. 1804-ben Ausztria örökös császársággá alakul, Osztrák császárság néven. Az uralkodó Habsburg-Lotaringiai Ferenc főherceg felveszi az első Ferenc Ausztria császára címet is, addigi címei mellé. 1849-ben ezen a napon az olmüci császári haditörvényszék halálra ítéli gróf Batthyány Lajost, Magyarország első felelős miniszterelnökét. És 1960-ban Ciprus ezen a napon szakad el Nagy-Britanniától, és kikiáltja függetlenségét. Most azt tekintsük át, hogy kik születtek ezen a napon. 1896. augusztus 16-án született Ruzicskai György festőművész, aki 1919-től Barát Móricz nagyváradi festőiskolájában képezte magát, majd 21 és 24 között a Müncheni Akadémián tanult. Első náló kiállítását 24-ben Nagyváradon rendezte, bemutatkozott szülővárosában is, ahol később a művelődési élet szervezésében is meghatározó szerepet játszott. 1925-ben itáliai, 27-ben franciaországi tanulmányutat tett, majd Szarvason és Nagyváradon dolgozott. 1939-ben nagyobb műegyüttest készített Szászhalombattán, de gyakran visszatért szülővárosába Szarvasra is, amelynek története mindvégig inspiráló forrást jelentett számára. Az 50-es évek második felétől sokat utazott, hosszabb időt töltött Párizsban, ahol a díjak és a kritikai fogadtatás szerint jelentős szakmai és közönség sikert ért el. 1928-ban született Juhász Ferenc Kossuth-díjas magyar költő. Indulását, egész pályáját és életművét határhelyzetek formálták. Nem csak faluja két nemzetiségű, hanem családja is félig magyar, félig sváb származású. Költői szánypróbálgatásai a II. Világháborút követő koalíciós időkre estek, tehát művészként egy történelmi korforduló szülötte. Versei csak rövid ideig kapcsolódnak az örökölt népies eszményekhez. 1954 óta olyan egyéni alkotói világot alakított ki, amely a neoavangárd kereteit ugyanúgy szétfeszíti, mint a posztmodern irodalmi poétikáját. Szociológiai képlete is határhelyzetre utal, a szegénységből emelkedett fel, de nem elégedett meg a maga szűkebb világának kifejezésével, hanem emancipációra vágyott, amelynek záloga az egyetemesség és kozmikus látás. A magyar szocialista rendszer összeomlása után senki földjére került. 54 és 56-ban a forradalom egyik szellemi előkészítője, a forradalom után sokáig nem tudott írni, majd viták és vádak tárgya lett. Ezt az életpályát láthatólag súlyos belső és külső konfliktusok kísérték. Juhász Ferenc csak ritkán lehetett boldog író, de nagy áldozatokat követelő határhelyzete nem csak súlyos terhe, hanem legértékesebb öröksége is. Ez formálta nyitott világszemléletét, amely történelmi, társadalmi és költői válaszait egyaránt meghatározta. 1934-ben ezen a napon született Pierre Richard, francia színész és filmrendező. 1937-ben pedig Madaras József, Kossuth-díjas színművész, aki 2007-ben hunyt el. 1938-ban ugyancsak ezen a napon született Balczó András, háromszoros olimpiai bajnok öttusázó. 1955-ben egy országos versenyen Benedek Ferenc fedezte fel az akkor 17 éves vékony fiút, majd szülei beleegyezése és András érettségie után Pestre vitte, ahol a Csepeles C sportolója lett. Reményeiben nem csalatkozott, 1957-ben országos bajnok, 58-ban a VB-n 6. helyezést ért el, egy évvel később pedig már ezüstérmet nyert. Tehetsége hihetetlen akaraterővel párosult. 60-ban Rómában az olimpiai bajnok csapat tagja, egyéniben 4. helyezést ért el. 61-ben bronzérmes, 62-ben 4. lett a VB-n. 63-ban, 65-ben, 66-ban, 67-ben és 69-ben egyéni világbajnok. Az 1968-as mexikói olimpián a győztes csapat tagja, egyéniben pedig ezüstérmes volt. 1969 kivételével mindannyiszor a győztes magyar csapat tagja, Török Ferenccel és Móna Istvánnal. Az 1970-es VB-n egyéniben ezüstöt, csapatban pedig aranyat nyert, 72-ben a müncheni olimpián pedig egyéni bajnok, csapatban második. 8-szor egyéniben, 6-szor pedig csapatban nyert magyar bajnokságot. Öccse, Balczó Zoltán villamosmérnök, jelenleg a Jobbik alelnöke, európai parlamenti képviselő. Edit nővére keramikus, Ildikó nővére mérnök. 2004-ben a nemzet sportolójának választották. A díjátadásra ugyan a rendszerváltó kormányok abortuszpolitikája elleni tiltakozásul nem ment el, de a díjat és a vele járó honoráriumot elfogadta, úgy nyilatkozott akkor, a nemzetet nem akarja megsérteni. 1954-ben született James Cameron, Oscar-díjas amerikai filmrendező, forgatókönyvíró és producer. És 74-ben Egerszegi Krisztina, ötszörös olimpiai bajnok úszó, egyike a modern olimpiák legnagyobb magyar sportolóinak. A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjének tulajdonosa. Most pedig azt tekintsük át, hogy kik hunytak el augusztus 16-án. 1684-ben ezen a napon halt meg Niccolò Amati, itáliai hangszerkészítő. Amatinak hívták azt az olasz hegedű készítő családot, amelynek tagjai Cremonában készítettek különböző vonós hangszereket 1550 és 740 között. Andrea Amati készítette az első, mai napig fennmaradt hegedűt. Őt követték fiai Antonio és Geronimo. Az utóbbi fia Niccolò, aki 1596. szeptember 3-án született, és 1684-ben halt meg. Ő volt a legkiemelkedő mester a családból. Ő tökéletesítette a már addig is kiváló modellt, hogy sokkal jobb hangot lehessen elérni rajta. Bár általában kisméretű hegedűket készített, tőle származnak az úgynevezett nagy amatik is. Tanítványa volt Antonio Stradivari. 1899-ben ezen a napon hunyt el Robert Wilhelm Bunsen, német kémikus, aki az elektromágneses sugárzás látható színképének vizsgálata során fölismerte a spektroszkópia több fontos törvényét. Kirchhoff német vegyésszel közösen dolgozott a színképvizsgálatokon. Ők fedezték föl a céziumot és a rubídiumot. Bunsen kifejlesztett néhány gázanalitikai és fotokémiai módszert, ő tökéletesítette a róla elnevezett égőt, amelyet Faraday talált fel. 1915-ben ezen a napon hunyt el Széll Kálmán politikus, magyar miniszterelnök. Jogtudományi doktorként szerzett oklevelet 1866-ban a Pesti Tudományegyetemen, majd szolgabíróként kezdte meg pályafutását 1867-ben. A következő esztendőtől azonban már a Szent Gotthárdi, 1881-től pedig a pozsonyi 2-es számú választókerületet képviselte kormánypárti programmal. 1867-ben feleségül vette Vörös Marti Ilonát, a költő Vörös Marti Mihály leányát, aki egyben Deák Ferencnek, Széll Kálmán apja barátjának gyámleánya is volt. Egyes vélemények szerint tehetségén kívül Deákkal való családi kapcsolata is segítette Széll Kálmán gyors előrehaladását. 1916-ban hunyt el ezen a napon Umberto Boccioni, olasz festőművész, szobrász, a futurizmus vezető művésze és teoretikusa. 1976-ban Erdei Grúz Tibor kémikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, elnöke. És egy évvel később 1977-ben, augusztus 16-án hunyt el Elvis Presley, amerikai énekes, színész. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Hat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A korábbi időkapszulákban talált dokumentumok másolatait és új, a jövőnek szóló üzenetet is elhelyeztek a csíksomlyói kegytemplom új toronygombjaiban. Ebben a kegyhely felújítási munkálatairól és az erdélyi ferences rendtartomány előtt álló kihívásokról is beszámolnak, áll a székelyföldi Szűz Mária kegyhely működtetői közleményében. A kegytemplom két tornyának keresztjeit és új toronygombjait a napokban tették fel a helyükre. Az ezekbe tett dokumentumok a kegytemplom és a kolostor jelenlegi állapotát, az elmúlt évek felújításait, a ferences közösség életét és az erdélyi ferences rendtartomány helyzetét örökítik meg. A csíksomlyói ferences közösség által írt levélben felidézik, hogy a templom és a kolostor átfogó felújítása 2024 őszén kezdődött. A javítás a tetőzet és a csatornák állapota miatt vált sürgőssé. A kolostor újrafedése és homlokzatainak javítása jelenleg is zajlik. A teljes autópálya koncesszió felülvizsgálatának fontosságát hangsúlyozta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Példaként az M6-os autópálya Dunaújváros és az Érdi tető közötti szakaszát említette, amelynek üzemeltetését a 2022-es koncesszió októberi lejáratát követő 11 évre Mészáros Lőrinc és Szíj László érdekeltségének adta volna a területért akkor felelős tárcavezető egy olyan eljárásban, ami a közpénzekkel való gazdálkodás legalapvetőbb szabályainak nem felelt meg. Vitézi Dávid közlése szerint az új cég háromszorosáron 149 milliárd forintért végezte volna el a feladatot, míg a régi koncesszorral és a Magyar Közúttal jelenleg is folyó tárgyalások során az eredeti ár alá tudott menni a kormány, áll a miniszter közleményében. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. A cél a hatékonyabb beavatkozás ezen fertőzések csökkentésére. Oroszi Beatrix, országos tiszti főorvos elmondta, az intézményi adatok közlése régóta várat magára, a nyilvános adatközlés közvetlenül érinti a betegbiztonságot és az egészségügyi ellátás minőségét. Kiemelte, az adatok közlésével nem az egyes intézmények megszégyenítése vagy egyfajta rangsor felállítása a cél, hanem az, hogy ezeket az eseteket lehetőség szerint elkerüljék, figyeljék a gyakoriságot és azt, hogy hol kell beavatkozni, valamint hatékonyak-e a meghozott intézkedések. A szakember hangsúlyozta, az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések nem egyenlőek automatikusan valamilyen szakmai hibával. Oroszi Beatrix hozzátette, az egészségügyi ellátás során fellépő kórházi fertőzés nem minden esetben előzhető meg, a nulla esetszám nem reális, azonban 20-30%-kal lehet ezen eseteket csökkenteni. Önkéntes tartalékosoknak írt ki pályázatot tanulmányi ösztöndíjra a Honvéd vezérkar. A pályázatokat szeptember 1-e és 30-a között lehet benyújtani. A kormány.hu-n megjelent felhívás szerint a pályázat célja a Magyar Honvédség számára erőnyös szakmai tudás megszerzésének támogatása, a katonai ismereteket alkalmazni képes önkéntes tartalékosok számának növelése, valamint a katonai alapismereteket alkalmazni képes tartalékos tiszti és altiszti állomány utánpótlásának biztosítása. Az önkéntes tartalékos tanulmányi ösztöndíjra azok a felsőoktatásban vagy szakképzésben tanuló diákok pályázhatnak, akik önkéntes tartalékos szolgálatot vállalnak a Magyar Honvédségnél. Az ösztöndíj mértéke a felsőoktatásban tanulók esetében havi 160 ezer forint, a szakképzésben tanulóknak havi 110 ezer forint. Sport. A Magyar Kajakkenu Szövetség elnöksége jóváhagyta a poznai gyorsasági és parakajakkenu világbajnokságra utazó csapat névsorát. Az év legfontosabb versenyén 37 magyar versenyző vesz részt. A lengyelországi város 2010 után lesz ismét VB házigazda. A szezon leginkább várt versenyét augusztus 26-a és 30-a között rendezik. A tét pedig az olimpiai és paralimpiai kvalifikáció szempontjából sem kicsi, ugyanis az itt szerzett ranglista pontok másfélszeres szorzóval kerülhetnek be az összesítésbe. Végül az időjárásról. Többnyire derült, napos idő várható, majd késő délutántól az északnyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet. Estétől ott a határ közelében néhol előfordulhat zápor, zivatar. A déli szél nagy területen megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
0: Reklám. Ünnepeljük együtt Szent István napját Rómában. Augusztus 20-a és 23-a között kedvezményes áron várjuk Rómába, a Szent István házba. Az első nap magyar nyelvű szentmise a Szent István ház kápolnájában. Augusztus 21-én reggel indulás a tengerre. Augusztus 22-én magyar idegenvezetés a Fórum Románumban. A 66 euró per fő per éj kedvezményes ár tartalmazza a szállást reggelivel, az idegenforgalmi adót és az úti költséget a tengerre oda és vissza. Bővebb információ a római Szent István ház elérhetőségein www.cssroma.katolikus.hu vagy a sich@katolikus.hu címen. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
1: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
1: keresztényélet.hu.
3: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
3: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak.

0: Szentek, szentéletű emberek.
1: Szent Rókus zarándok. Montpellierben született 1345 körül, és 1376 körül halt meg, körülbelül 31 évet élt. Montpellier a középkorban Franciaország egyik nagyobb városának számított. Ennek a városnak volt az ura, Rókus édesapja, akit Jánosnak hívtak. Édesanyja Libéria szép és nemes asszony volt. Gyermekük nem lévén megfogadták, ha Isten gyermekkel ajándékozza meg őket, azt az ő szolgálatára szentelik. Fiúk született, akinek bal oldalán a kereszt jele volt látható. Csodálatos előjelnek tartotta ezt mindenki, aki látta. 12 éves korában már megkezdte vezeklési gyakorlatait. Haldokló édesapja halálos ágyán 4 tanácsot adott neki. Szolgáljon szüntelenül Jézusnak, ez volt az első. A második, ne feledkezzen meg a szegényekről, özvegyekről és az árvákról. A harmadik, vagyonát jó célra használja. És végül, adjon otthont a nyomorultaknak és a szegényeknek. Milyen értékes, szép apai tanácsok voltak ezek Rókus számára. Rókus 15 éves korában édesanyját is eltemette. Ekkor hozzáfogott édesapja végrendeletének a megvalósításához. Szétosztotta mindenét a szegények között, és elhatározta, hogy elhagyja hazáját, és fölkeresi a kereszténység nagy és szent helyeit. Ezeken az utakon nagy odaadással ápolta a pestises betegeket. Rómából hazatérve, Piacenzában maga is megkapta a borzalmas betegséget. Hogy ne legyen másoknak terhére, egy erdei kunyhóban húzta meg magát. Ott egy Gotthard nevű polgár kutyája látta el őt élelemmel. Istennek azonban gondja volt rá, és egy angyal csodálatosan meggyógyította. Novarán és Avignonon át visszatért szülővárosába, de ott nem ismerték fel. Veszedelmes kémnek tartották, és börtönbe zárták. 5 esztendeig raboskodott, de azt is alázattal elfogadta, és a börtönben is Istennel egyesülten élt. 1376 táján adta vissza nemes lelkét teremtőjének. Csak holta után, amikor mellén meglátták a keresztjelét, tudódott ki, hogy ő valójában egykori kormányzójuknak a fia. Tisztelete hamar elterjedt. 1420-tól a szentek között tiszteljük. 1477-től a középkori járványok idején a betegek ápolására sorra alapították a Szent Rókus társulatokat. A 15. századtól a 14 segítő szent egyike, akit a járványok ellen szoktak segítségül hívni. A 16.-18. században egyike volt a leginkább tisztelt európai szenteknek. Magyarországon is ünnepnapja sok helyen fogadott ünnep volt. Oltalma alatt áll az 1796-ban emelt pesti járványkórház is. Kérjük közben járását ahhoz, hogy a betegeket az ő lelkületével és szeretetével tudjuk szolgálni. Emlékezzünk meg Szent Tarzíciusról. Ő a minisztránsoknak a védőszentje. Valerianus római császár idejében a római egyházközség akulitusa, gyertyavivője, mai szóval minisztránsa volt. A császár 257-ben adta ki kegyetlen keresztény üldöző rendeletét, és még azon évben áldozatul esett Tarzíciusz. Damazusz pápa írásaiban egysorba állította őt Szent István első vértanúval. Augusztus 15-én történt. Dénes presbiter befejezte a szentmisét. A jelenlévők magukhoz vették az Úr Jézus szentestét és vérét, hogy erőt adjon a már meg lehet holnap bekövetkező vértanúságra. Ám nem volt, aki bevigye az oltári szentséget a börtönökbe sínylődő testvérekhez, hogy azok is még egyszer magukhoz vegyék az erősek kenyerét. A felnőttek közül senki sem merészelt bemenni a Mamertini börtönbe. Dénes pap Tarzíciuszt szemelte ki. Talán neki sikerül az őrök között célhoz érni. Tarzíciusz keblébe rejtette az oltári szentséget és elindult. Útját azonban egy kamasz társaság állta el. Társas játékot játszottak, s még egy személyre lett volna szükségük. Tarzíciusz nemet mondott. Felébredt bennük a gyanú, hová siet, mit visz? Amikor észrevették, hogy két kezét a keblére kulcsolta, több sem kellett nekik, rángatni kezdték, de ő nem hagyta magát, karjait nem tudták szétfeszíteni. Akkor botokat és köveket ragadtak, és ahol csak érték, ütötték, dobálták. Futni kezdett, azok pedig utána. Egy kisebb kő a fejét találta el. Megszédült és összeesett. Pár pillanat múlva már halott volt. De két kis karja keresztbe téve mellén olyan szorosan fogta az oltári szentséget, rejtő kis táskát, hogy nagy erőfeszítéssel tudták csak szétnyitni. A hagyomány szerint a kis táskában már semmit sem találtak, mert az Úr Jézus az ő tiszta szívében keresett menedéket, hogy ne tudják megszentségteleníteni. Nem érhetett be a hírhet börtönbe, hiába várták, haza sem tért, csak későre találták meg holtan az árok szélén. Azután a Kallixtusz katakombában temették el. Emléke mind a mai napig fennmaradt. Mint említettem, ő a minisztránsok védőszentje.
2: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége. Te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Künn a sárgára pörkölt nyári kertben. Künn a sárgára pörkölt nyári kertben, a nap tűzzáporától összeverten haldoklanak a sápat rózsafák. Sóhajtva várjuk mind az éjszakát. Az elsötétített szobába bent jár a varrógép. Tompa csend. Az ablakokban kókadó virág, az üvegen szivárvány karikák. Ebéd utáni részeg nyugalom. Csupán az óra kattog a falon, s a piros csíkos függönyökön által beárad a naptompított tüze, és egybeolvad a lágy fél homállyal. De folyosunk oly hűvös és üde, akár a mély sötétlő pince lenn, a ház emészt pihenve, nesztelen, öreganyú a zöldsőjébe dűl, könyvet, kötést hamar a sútba dob, pillája csuklik, és elszenderül. Dongók zümmögnek néki altatót. Az asztalon ott a fekete kávé, egy pár kenyérhéj, pár boros üveg, friss körték, dinnyék, hambas bélűek, s egy régi pápa szem, öreg anyáé. Kutyánk nyelvelve a márványra dőlt. Csönd. A légyfogóink hangosan zenélnek. Néhány ügyetlen légy mindjárt becseppen, s bután evickél a csípős ecetben. A konyhában sugárzó rézedények, színes papírcsipkék és álmos élet. Nagy serpenyő, fényes mozsártörők, a jég között mázas teljes köcsög. 2 óra. Már nem mozdul semmi sem. Minden pihen.
1: Kosztolányi Dezső Künn a sárga pörkölt nyári kertben című versét Pap Zoltán mondta el. Kosztolányi 1885. március 29-én született Szabadkán. Édesapja helyi gimnázium matematika-fizika szakos tanára, majd igazgatója volt. A Budapesti Egyetem bölcsészkarának magyar-német szakos hallgatójaként köt barátságot Babits Mihállyal, Juhász Gyulával, Olá Gáborral és Zalai Bélával. 1904-ben Bécsben tanul filozófiát, a következő évben hazatér, de egyetemi szakvizsgáját nem teszi le, állást vállal a Budapesti Naplónál. 1908-ban a Hét, az Élet és az ekkor induló Nyugat munkatársa, 1910-ben a Petőfi Társaság tagja lesz. 1917-től az Esztendő szerkesztője, Hatvani Lajos, Karinti Frigyes, Tóth Árpád mellett. Alapító tagja a Vörösmarty Akadémiának. 30-ban a Kisfaludi Társaság tagjává és a Magyar Pen Klub elnökévé választják. 32-ben francia becsületrenddel tüntetik ki. A konzervatív írók támadására, hogy megmentse a budapesti nemzetközi kongresszust, lemond a PEN klub elnökségéről, a találkozón az elnöki tanács tagjaként vesz részt. Kosztolányi 1936. november 3-án hunyt el Budapesten.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Nagy boldogasszony ünnepnapi adásunk témái. Leó pápa homíliája nagy boldogasszony ünnepén. A szűzanya az örökké valóság kicsinyített mása. A Szent Atya úrangyala imája. Amit a fiú mindenkinek megígért, már megtette anyjával. Leó pápa videó üzenete a szerzetes nő konferenciájához. Nézzetek szembe a közön globalizációjával. Leó pápa nagy boldogasszony ünnepén. A szűzanya az örökké valóság kicsinyített mása. A boldogságos Szűz Mária mennybevételének fő ünnepén augusztus 15-én szombaton délelőtt 10 órakor 14. Leó pápa a Castel Gandolfói pápai rezidencia közelében álló villanovai Szent Tamás prébánia templomba mutatott be szent misét. Homíliájában a Szentírás szavait és az egyházi hagyomány szavait értelmezte, Mária alázatos szolgáló leányként megmutatja nekünk azt a kicsiny dimenziót, amelyben mi is találkozhatunk az Úrral. Nagy örömmel ünneplem idén is veletek nagy boldogasszony ünnepét. Kezdte beszéljét a Szent Atya, jelezve, hogy már tavaly is Castel Gandolfóban a spanyol ágostorrendi villanovai Szent Tamás prébánia templomban ünnepelte a Ferragosztót, ahogy az olasz köznyelv nevezi az ünnepet. Az egyház tanító hivatala azt tanítja nekünk, hogy Mária, miután befejezte földi életét, testével és lelkével felvétetett a mennyei dicsőségbe. Szólt 12. Pius pápa Munificentimus Deus kezdeti apostoli konstitúciója, amelyet 1950

0: november 1-én tett közzé, és hirdette meg benne Szűz Mária mennybevételének dogmáját. A szűzanyának ebben a misztériumában megmutatkozik számunkra a kegyelem teljességének beteljesedése, amelyet Isten a szepültelen fogantatásában adott neki. Ezért számos műalkotás ábrázolja őt földi élete végén, mint egy gyönyörű fiatal nőt, aki fizikailag felemelkedik a földről a menny felé. Ezt az ábrázolást a Szentmisének a Jelenések könyvéből vett első olvasmánya ihlette, az égen nagy jel tűnt fel, egy asszony, öltözete a nap, lába alatt a hold, fején 12 csillagból korona, jelezve, hogy Mária szívében találkozik az ég és a föld, az idő és az örökké valóság.
1: Il tempo.
0: Ez a kép látszólag ellentétben áll azzal, amit az évek múlása tesz velünk. Az életkorral testünk már nem oly mozgékony, hanem mi nehezebbé válik, bőrünk sem lesz frissebbé, hanem az öregedés jeleit mutatja, hajunk sem nyer színt és fényt, hanem őszül, majd fehér lesz. Mi a közös bennünk az oltárképeinken ábrázolt csodálatos fiatal nővel? Tette fel a kérdés Leó pápa. Hogy ezt a titkot megértsük, össze kell vetnünk a két említett szimbólumot. Isten anyjának romolhatatlan testét és szepültelen szívét. A lélek tisztasága az, ami Máriában akárcsak bennünk, Isten kegyelméből megvilágítja és átalakítja az egész embert, elvezetve őt a mennyek dicsőségébe. Mária testben és lélekben való megdicsőülése arra tanít minket, hogy igazi szépségünk nem abban rejlik, hogy elrejtőznek az idő múlásának jelei, hanem abban, hogy testünkbe is bevésődve feltárják a soha véget nem érő szeretet jeleit. Utalta pápa Szent Pál apostol szeretet himnuszára, amely szerint a szeretet nem szűnik meg soha. Így arra hív minket, hogy gondoljuk újra a világ által ránk erőltetett számos, túlnyomó rész hedonista és fogyasztói esztétikai normát. Ezek a normák azzal a kockázattal járnak, hogy erős feltételek közé zárnak minket, és értékes energiát pazarolunk arra, ami igazában nem számít, és nem is tart örökké. A mindennapokban találkozhatunk olyan emberekkel, akik az arcukon viselik az öregedés és a szenvedés jeleit, mégis képesek nyugalmat, jó indulatot és békét sugározni maguk körül. Vannak elemben olyanok, akik talán külsőleg vonzóak, de belül kemények és hidegek. Valójában könnyű megérteni, hol rejlik az igazi szépség, és hol van még szükség a megtérésre, a megbocsátásra és gyógyulásra, állapította meg a Szentatya. Ha valóban fel akarjuk fedezni és ápolni szeretnénk az isteni szépséget, amely körülvesz minket, és amire teremtettünk, és azt terjeszteni is akarjuk magunk körül, akkor meg kell tanulnunk olvasni egy gyermek gyengéd arcában épp úgy, mint egy idős ember ráncaiban, egy fiatal élénységében épp úgy, mint egy felnőtt nyugalmában, az ünneplés díszeiben épp úgy, mint a ruhákban és a munkaeszközökben. Figyelnünk kell azokra az egyedi szeretett történetekre, amelyeket ezek a valóságok elmesélnek nekünk, felismerve bennük a mennyország apró jeleit.
1: L'amore, l'ornamento più bello dell'uomo.
0: A szeretet az ember legszebb ékessége. A szeretet, amely átalakít, nemesít és felemel minket, amely könnyűvé, szabaddá és Istenhez közelévé tesz minket, még az élet hullámvölgyei között is. Szent VI. Pál pápa a Szűz Mária mennybevételének misztériumáról emlékedve azt mondta, hogy jelentésének megértéséhez a földi nyelvben használt kifejezéseket felsőbbrendűvé és abszolúttá kell tennünk, hogy az örökké valót kicsinyített formában képzeljük el. A végtelennek és a végesnek az Isten anyjában való találkozásáról Ferenc pápa pedig ezt írta, Mária az, aki egy istállót otthonná tud változtatni Jézus számára néhány szegényes pólyával és egy hegyméretű gyengétséggel. A csoda, amelyet Mária, a názareti lány ártatlan szívében megtapasztalt, és amely a mennyek dicsőségbe vezette őt, a végletek találkozása, amint azt ő maga is tanúsítja a Magnifikát himnusz ihletett szavaiban, amelyeket az evangéliumban hallottunk. Ebben az énekben hitének alázatos kifejezésein keresztül a mennyek anyja egyszerűen szól nagyszerű misztériumokról nekünk. Istenről, aki benne emberré válik, hogy megmentse az emberiséget, az örökkévalóról, aki időben nyilvánul meg benne, hogy számunkra is újra megnyissa az örökkévalóságba vezető utat, miközben egyúttal alázatos szolgáló leány állapotában megmutatja nekünk azt a kicsiny dimenziót, amelyben, ahogy Szent Hatodik Pál pápa mondta, mi is találkozhatunk az Úrral. A ma ünnepelt misztérium fenségét tehát nem kell valahol távol keresnünk. Bárhol találkozhatunk vele, ahol igazi szeretet van, egy apa és egy anya szemében, akik fáradtan, de boldogan térnek az a napi munkájuk után, a nagyapák és nagymamák arcán, akik az öregséggel járó bajok ellenére váratlan energiával töltenek el minket, miközben unokáikra vigyáznak, vagy a fiatalok elkötelezettségében, akik arra törekszenek, hogy tisztán és becsületesen nőjenek fel, sőt, hajlandóak szembe menni azzal, amit mindenki másként tesz. Végül pedig oly sok férfi és nő munkájában, akik naponta hittel és odaadással hozzájárulnak ahhoz, hogy a mennyország egy darabkáját a földre hozzák, és egy darab földet a mennybe vigyenek. Nagy boldogasszony gyönyörű arca egyedülállóan szép. Minden lehetséges ábrázolás felülmúl, mégis ismerős számunkra, mert valamiképp a körülöttünk lévő emberek arca még a mostani pillanatban is a testvéreké, akikkel hitben megosztja életük mindennapi felajánlását. Ezért a jelenések könyvének asszonyában a hívők közössége önmagát látja, és a második Vatikán zsinat Máriát az egyház képének és kezdetének.
1: L'immagine e l'inizio della Chiesa.
0: A biztos remény és a vigasztalás jelének nevezi. Szent emberségében, Isten kegyelméből a miénk is jelen van. Mi is ott vagyunk, arra hivatottak, hogy ugyanazt az élet teljességet éljük, mint ő, és osztozzunk ugyanazon dicsőségben. Szent Ágoston, Krisztus feltámadásáról szólva, arra hívta korának keresztényeit, hogy tegyék azt életük iránytűjévé és viszonyítási pontjává. Azt mondta, Krisztus feltámadt, hogy soha többé ne halljon meg. Változtass irányt, kövesd a világosságot, kezdj el felemelkedni ugyanarról a helyről, ahonnan feltámadt. Tegyük magunkévá a meghívását, kérte a pápa. Kövessük a feltámadt világosságát, szükség esetén irányt változtatva. Tegyük ezt különösen ma úgy, hogy Máriára tekintünk, akit Isten testben és lélekben dicsőséggel koronázott meg, és akit anyaként, vezetőként, utitásként és védelmezőként adott nekünk a mennyországba vezető úton. Zárta homíliáját Leó pápa a Castel Gandolfói pápai rezidencia közelében álló Villanovai Szent Tamás plébánia templomban bemutatott szentmisén. A Szent Atya úrangyala imája, amit a fiú mindenkinek ígért, már megtette anyjával. Leó pápa délelőtti szentmisét követően a Castel Gandolfói apostoli palota lodzsáján imádkozta el az előtte álló győzelem téren összegyűlt hívekkel együtt a déli Angelus imádságot, és beszédében a titok ikonográfiai ábrázolásainak jelentőséről szólt. Szűz Mária mennybevételének főünnepe nagy jelentőségi a katolikus teológia és a népi vallásosság számára is, a nagy boldogasszony tiszteletére szentelt templomokban pedig mélyen átélt ünnep. A titok átelmélkedését segíti két ikonográfiai modell, amelyekkel a művészek az évszázadok során ábrázolták Mária mennybevételét. Az első, a régebbi, és csaknem egy évezrede, az egyetlen modell témája az Isten anyjának elszenderülése. Mária ravatalon fekszik, a halálba szunnyadva, körülötte ott állnak az apostolok imádságban. Középütt áll a föltámadott Jézus, karjaiban tartva Mária lelkét, mint egy újszülöttet. Azért jött, hogy magával vigye őt Isten dicsőségébe, a mennybe, ahogy szimbolikusan mondjuk. Az Úr valóban beteljesítette anyjának azt, amit minden barátjának ígért, amikor elmegyek az Atyához, és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket. Ez az első modell kiemeli a központi igazságot, a meghalt és feltámadt Krisztus vezet minket mindnyájunk céljához, az örök élethez. Erről emlékedtek a hívők generációi, miközben a nagy boldogasszony ikonjai előtt imádkoztak, és amelyet Rómában a Santa Maria Maggiore Basilica apszisának hatalmas mozaikján is megcsodálhatunk. A későbbi nyugaton kifejlődött újabb ikonográfia eljött a mennyben, fénybe burkolva, gyakran angyalok és szentek között ábrázolja a teljes alakot öltött Szűz Máriát. Itt középen a Madonna megdicsőült teste látható összhangban azzal, amit a jelenések könyvében olvasunk, és nagy jel tűnt fel az égen egy asszony, aki a napba volt öltözve, lába alatt a hold, fején pedig 12 csillagból álló korona.
1: Una corona di 12 stelle.
0: Az apostolok pedig alulról emelik tekintetüket a menny felé fordulva. Ez a második modell azt az igazságot emeli ki, hogy Mária testtel és lélekkel, azaz személyének integritásával lett felvéve a mennybe. Az asszony, aki a földön testet és vért adott a megtestesült igének, és követte őt a tökéletes egyesülésig a szeretet áldozatában, örökkel hozzávonzódott a dicsőségbe. Így ez az ikonográfia is lehetővé teszi számunkra, hogy végső sorsunkat szemléljük. Az élet teljessége, amelyet ma örömmel csodálunk Máriában, az idők végén ránk is vár. Amikor, ahogy Szent Pál tanítja, a feltámadt Krisztus átalakítja gyarló testünket, és hasonlóvá teszi saját megdicsőült testéhez, a romlandót a romolhatatlanságba, a halandót pedig halhatatlanságba öltöztetve. Így aztán a megváltó szeretete által átalakított testünkkel örökké élni fogunk egy soha véget nem érő ünneplésben. Dicsérjük az Urat!
1: Lodiamo il Signore! Che ha fatto grandi cose nella sua e nostra Santissima Madre.
0: Aki nagy dolgokat tett az ő anyjában, a mi szentséges anyánkban. Zárta az Úr angyala ima előtt mondott beszédét Leó pápa.
2: Leó pápa a szerzetesnőknek. Nézzetek szembe a közöny globalizációjával. Az Egyesült Államok beli női szerzetesrendek vezetőinek konferenciájához intézett videó üzenetében Leó pápa kiemelte a különböző közösségek, karizmák és történeteik szépségét, amelyek együttműködve láthatóvá teszik az egyház küldetését és misztériumát a világunkban. Az Egyesült Államok beli női szerzetesrendek vezetőinek konferenciája megalapításának 70. évfordulója alkalmából 14. Leó pápa videó üzenetet küldött a 2026-os éves közgyűlés résztvevőinek. A pápa hangsúlyozta: fontos emlékeznünk arra, hogy elő kell mozdítani az egységet az intézményeken belül és közöttük, az egymástól különböző közösségek, történeteik és küldetésük között. Minden keresztény arra hivatott, hogy Krisztus szeretet közösségének építője legyen, amely egy szinodális egyházban alakul, amelyben mindenki a saját karizmája és szolgálata szerint működik együtt ugyanabban a küldetésben, mutatott rá 14. Leó. A Szentlélek által a történelem során a közösségeknek adott sokféle karizma lehetővé tette a megszentelt életet élők számára, hogy láthatóvá tegyék az egyház küldetését és misztériumát a világunkban. A pápa itt háláját fejezte ki a különböző intézmények hozzájárulásáért az evangelizáció, a nevelés és a szegények gondozása területén. A közgyűlés témájáról elmélkedve, sok karizma, egy lélek, egy elhívás, Leó pápa arra buzdította a jelenlévőket, hogy tartsák szem előtt közösségük karizmáját. Az egyháznak szüksége van rátok és az általatok képviselt megszentelt élet és szolgálat minden sokszínűségére és gazdagságára, mert életerőtökkel és a Jézusra összpontosító élet tanúságtételével hozzájárulhattok a világ felébresztéséhez, mutatott rá 14. Leó. Ha ezt teszik, képesek lesznek szembenézni a közöny és a tehetetlenség globalizációjával, Krisztus szeretetének és irgalmának orvosságával. A szerzetesi hivatások ápolása elengedhetetlen és alapvető fontosságú a megszentelt élet virágzásához. Leó pápa kiemelte, hogy az egyre inkább szekularizálódó világban is Sokan személyesen megtapasztaltuk Krisztus elhívását, hogy kövessük őt a szegénység, a tisztaság és az engedelmesség fogadalmának letétele révén. Még ma is egyre növekvő éhség él Isten iránt, hangsúlyozta a Szent Atya. Sok fiatal fedezi fel újra a hitét, miután esetleg eltávolodott tőle. Ezért olyan fontos a kommunikáció a szerzetesnők és a fiatalok között. Leo pápa buzdította a közgyűlést. Keressetek módokat arra, hogy bevezessétek a fiatalokat az életmódotokba, és segítsétek őket meghallani az Úr hangját, aki a szívünk mélyén szól hozzánk. A pápa sürgette a csoportot. Buzdítsák a fiatalokat, hogy bátran válaszoljanak Istennek azért, hogy megtapasztalhassák azt az örömöt, amely az elhívásának követéséből fakad. Videó üzenetének végén 14. Leo eredményes tanácskozást kívánt a közgyűlés résztvevőinek, és imáiról biztosította mindannyiukat. Munkájukat Szűz Mária oltalmába ajánlotta, hogy járjon közben mindannyiótokért és az általatok képviselt közösségekért. Az Egyesült Államokbeli Női Szerzetesrendek vezetőinek konferenciáját 1956-ban alapították. A szervezetet 12. Pius pápa kérésére hozták létre, hogy az amerikai szerzetesnők könnyebben tudjanak egymással kommunikálni és együttműködni. A II. Vatikáni zsinat után, az 1960-as évek végén, az egyházi reformok után a nővérek elhagyták a hagyományos apácaruhát. Jelenleg nagyon erősen kiállnak a szegények, a bevándorlók és a környezetvédelem mellett.
0: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, nagy boldogasszony napi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 7 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A korábbi időkapszulákban talált dokumentumok másolatait és új, a jövőnek szóló üzenetet is elhelyeztek a csíksomlyói kegytemplom új toronygombjaiban. Ebben a kegyhely felújítási munkálatairól és az erdélyi ferences rendtartomány előtt álló kihívásokról is beszámolnak, áll a székelyföldi Szűz Mária kegyhely működtetői közleményében. A kegytemplom két tornyának keresztjeit és új toronygombjait a napokban tették fel a helyükre. Az ezekbe tett dokumentumok a kegytemplom és a kolostor jelenlegi állapotát, az elmúlt évek felújításait, a ferences közösség életét és az erdélyi ferences rendtartomány helyzetét örökítik meg. A csíksomlyói ferences közösség által írt levélben felidézik, hogy a templom és a kolostor átfogó felújítása 2024 őszén kezdődött. A javítás a tetőzet és a csatornák állapota miatt vált sürgőssé. A kolostor újrafedése és homlokzatainak javítása jelenleg is zajlik. A teljes autópálya koncesszió felülvizsgálatának fontosságát hangsúlyozta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Példaként az M6-os autópálya Dunaújváros és az Érdi tető közötti szakaszát említette, amelynek üzemeltetését a 2022-es koncesszió októberi lejáratát követő 11 évre Mészáros Lőrinc és Szíj László érdekeltségének adta volna a területért akkor felelős tárcavezető egy olyan eljárásban, ami a közpénzekkel való gazdálkodás legalapvetőbb szabályainak nem felelt meg. Vitézi Dávid közlése szerint az új cég háromszoros áron 149 milliárd forintért végezte volna el a feladatot, míg a régi koncesszorral és a Magyar Közúttal jelenleg is folyó tárgyalások során az eredeti ár alá tudott menni a kormány, áll a miniszter közleményében. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. A cél a hatékonyabb beavatkozás ezen fertőzések csökkentésére. Oroszi Beatrix, országos tiszti főorvos elmondta, az intézményi adatok közlése régóta várat magára, a nyilvános adatközlés közvetlenül érinti a betegbiztonságot és az egészségügyi ellátás minőségét. Kiemelte, az adatok közlésével nem az egyes intézmények megszégyenítése vagy egyfajta rangsor felállítása a cél, hanem az, hogy ezeket az eseteket lehetőség szerint elkerüljék, figyeljék a gyakoriságot és azt, hogy hol kell beavatkozni, valamint hatékonyak-e a meghozott intézkedések. A szakember hangsúlyozta, az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések nem egyenlőek automatikusan valamilyen szakmai hibával. Oroszi Beatrix hozzátette, az egészségügyi ellátás során fellépő kórházi fertőzés nem minden esetben előzhető meg, a nulla esetszám nem reális, azonban 20-30%-kal lehet ezen eseteket csökkenteni. Önkéntes tartalékosoknak írt ki pályázatot tanulmányi ösztöndíjra a Honvéd vezérkar. A pályázatokat szeptember 1-e és 30-a között lehet benyújtani. A kormány.hu-n megjelent felhívás szerint a pályázat célja a Magyar Honvédség számára erőnyös szakmai tudás megszerzésének támogatása, a katonai ismereteket alkalmazni képes önkéntes tartalékosok számának növelése, valamint a katonai alapismereteket alkalmazni képes tartalékos tiszti és altiszti állomány utánpótlásának biztosítása. Az önkéntes tartalékos tanulmányi ösztöndíjra azok a felsőoktatásban vagy szakképzésben tanuló diákok pályázhatnak, akik önkéntes tartalékos szolgálatot vállalnak a Magyar Honvédségnél. Az ösztöndíj mértéke a felsőoktatásban tanulók esetében havi 160 ezer forint, a szakképzésben tanulóknak havi 110 ezer forint. Sport. A Magyar Kajakkenu Szövetség elnöksége jóváhagyta a poznai gyorsasági és parakajakkenu világbajnokságra utazó csapat névsorát. Az év legfontosabb versenyén 37 magyar versenyző vesz részt. A lengyelországi város 2010 után lesz ismét VB házigazda. A szezon leginkább várt versenyét augusztus 26-a és 30-a között rendezik. A tét pedig az olimpiai és paralimpiai kvalifikáció szempontjából sem kicsi, ugyanis az itt szerzett ranglista pontok másfélszeres szorzóval kerülhetnek be az összesítésbe. Végül az időjárásról. Többnyire derült, napos idő várható, majd késő délutántól az északnyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet. Estétől ott a határ közelében néhol előfordulhat zápor, zivatar. A déli szél nagy területen megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
2: Kedves hallgatóink, hallgassák meg az egyházi híreket. Szűz Mária születése ünnepének előestéjén, szeptember 7-én a Szent Atya a Róma közeli Genazzánóban található Mária a Jó Tanács anyja egy helyre látogat és szentmisét mutat be, ahova közel másfél éve pápává választása után első útja vezetett. Mostani látogatása során egy festményt lepleznek le, és 14. Leó elődeihez hasonlóan a Madonna kép előtt imádkozik. A Szent Atya tehát visszatér Genazzánóba, a Rómától mintegy 40 kilométerre fekvő kisvárosba, amely a Római Birodalom idején nyaralóhely, a középkorban falu, később a Kolonya család egyik hűbéri birtoka volt. Itt áll a Jó Tanács anyja bazilika is. A Szűz Máriának szentelt templomot a 14. században ágostonrendi szerzetesekre bízták. Tehát a Szent Atya kisboldogasszony ünnepének vigíliáján hivatalos látogatást tesz Genazzánóban, hogy hálát adjon a kapott kegyelmekért és további támogatást kérjen. Újra megrendezik Budapesten a legnagyobb hazai életvédő megmozdulást szeptember 12-én. A Mindenki Születésnapja Társadalmi Összefogás fő célja az élet megünneplése a várva várt és a váratlanul érkező gyermekek esetében is. A szervezők célja, hogy kezdeményezzék a társadalmi egységet a magzati életvédelmében. A Mindenki Születésnapja séta szeptember 12-én 10 órakor indul a Széchenyi térről, áthalad a Lánchídon, majd a Tabánba érkezik, ahol színpadi beszédek, művészek produkciói, torta és számos izgalmas családi program is várja majd az érdeklődőket. A sétával és vidám családi nappal egybekötött esemény szervezői idén különös hangsúlyt fektetnek arra, hogy megmutassák, van segítség a várandóság, az életvezetési krízis, váratlan terhesség, beteg magzati diagnózis esetén is a családok számára. A szervezők célja, hogy kezdeményezzék a társadalmi egységet a magzati életvédelmében. Boldog Bódi Mária Magdolna erekéje szülőhelyére Szigligetre érkezett. A szigligeti ünnep különleges jelentőségét az adta, hogy a Szűz Mária Szent Neve templom közössége ezen a napon vehette át Boldog Bódi Mária Magdolna erekéjét. Udvardi György érsek köszöntőjében felidézte, hogy a Veszprémi Főszékes Egyház megye kereste azt a méltó alkalmat, amikor az egyház előírásainak megfelelően elhelyezhetik az erekét Bódi Mária Magdolna szülőhelyén. Erre különösen szép lehetőséget kínált a születésnapjához kapcsolódó ünnep. A főpásztor hangsúlyozta, a szentek és boldogok erekéjének tisztelete mindig Krisztusra irányítja a figyelmet. Udvardi György érsek kifejtette, Bódi Mária Magdolna nem ideális, minden nehézségtől mentes körülmények között jutott el az életszentségre. Életét családjának nehézségei, a szegénység, a gyakori költözések, a két világháború közötti társadalmi és gazdasági problémák, majd a háború közelsége is meghatározták. Mindezek között tudott mégis boldog lenni, mert hitt Krisztusban és bízott tanításában. Ahogyan Péternek ki kellett lépnie a viszonylagos biztonságot jelentő csónakból, úgy neki is újra és újra szüksége volt arra, hogy bátran válaszoljon Krisztus hívására. Nem csak vértanúságának pillanatában tette ezt, hanem hétköznapi döntéseinek sokaságában is. Éppen ezért példája ma is bátorságot adhat a keresztény ember mindennapi döntéseihez, fogalmazott Udvardi György. Parókusi beiktatással, parókia és gyümölcszenteléssel ünnepeltek a Szuhakállói templomban. Az ünnepi szertartás a parókia 6. helyben lakó parókusának beiktatásával kezdődött. Szepesi Szilárd személye a közösségben nem ismeretlen, hiszen 2 éve már oldallagos kormányzóként látta el a híveket, most pedig Orosz Atanáz Miskolci megyés püspöktől ünnepélyesen megkapta a Szuhakállói templom és parókia kulcsait. 100 évvel ezelőtt, 1926-ban Palicskai János volt az első szolgálattevő a faluban. Az ő beiktatása is nyáron volt. Szilárd atya számára pedig különösen jelentős volt ez az alkalom, hiszen őt 21 éve Mária Púcson ezen a napon szentelte áldozó pappá, keresztes Szilárd püspök. Felkészítő foglalkozásokat indított a legszegényebb településeken élő gyermekek számára a Máltai Szeretetszolgálat. A jelenlét pontokon a pótvizsgára készülő és tanulási nehézségekkel küzdő fiatalokkal szociális munkások és gyógypedagógusok foglalkoznak. A részletekről Romhányi Tamás, a Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője adott tájékoztatást.
3: A felzárkózó települések program az ország 300 legszegényebb településén működik. Ebből mi vagyunk a legnagyobb megvalósító, 28 szervezet végez szociális munkát, de a Máltai Szeretetszolgálat 112 településen van jelen egymaga. Most, hogy megnéztem a felzárkózó települések helyszínei közül, a 300-ból 83 Borsodaboly Zemplén megye területén található, tehát elég intenzív általában a program, meg a Máltai Szeretetszolgálatnak is a jelenléte. És a minden település van jelenlétpont, ami közösségi tér, és illetve a szociális munka központja. Ezekben mindegyikben van gyermeksarok, illetve tanulósarok kialakítva azoknak a gyerekeknek, akiknek az otthoni körülmények nem alkalmasak a tanulásra, tehát akár csak házi feladatot írni, bármire bejöhetnek. És egész évben zajlanak úgynevezett tanulássegítő foglalkozások, a bukások, iskolai lemorzsolódások csökkentésére, vagy hogy a gyerekeknek az iskolai teljesítményét, a hátrányaik ne rontsák tovább. Most nyáron speciális feladatunk a pótvizsgára készülő gyermekekkel való tanulás. Ezt most ezen a héten keresik meg a családokat, az érintett családokat a munkatársaink, és elkezdődnek. Ugye az augusztus utolsó hetében írja ki a legtöbb általános iskola a pótvizsgáknak az időpontjait, és akkor a következő heteket ezzel töltik a munkatársaink, illetve az érintett gyermekek. A tavaly évben megközelítőleg 200 gyermek fordult meg a jelenlét pontokon, akik pótvizsgára való felkészítésen vettek részt. Pontos százalékot nem tudok mondani, de elég jó hatékonysággal sikerült venni ezt az akadályt, úgy tudták folytatni a legtöbben évismétlés nélkül a tanulmányaikat. Tehát most is számítok olyan gyermekekre, akik még az elsőt most fogják kezdeni, de akár a családjuk, akár a szakemberek, a pedagógusok úgy ítélték meg, hogy egy pici előzetes beszoktatást segítő időszakban egy segítségnyújtás ráfér a gyermekre. Van néhány középiskolás diákunk is, akik ugye már nem a településen lévő általános iskolába járnak, új kihívások közt kell helytállniuk. Ez nagyon nagy választó víz, a felzárkózó településekről elkerülő gyerekeknek egy nagyon nagy része az első fél évben, vagy az első év végén kibukik a középiskolából. Ők is segítségre szorulnak, de a mostani foglalkozásainkban érintett gyermekeknek a zöme, akikre számítunk, az második és hatodik évfolyam közötti gyerekek, de hát 8 évestől 11 éves korig lesznek a legtöbben, hiszen a hétköznapokban is ez a korosztály látogatja leginkább ezeket a foglalkozásokat. Még gyógypedagógusok és logopédusok is segítenek néhány településen. A legtöbb helyszínen a szociális munkásaink azok, akik a gyerekekkel leülnek tanulni, vagy pedig pedagógusok vagy önkéntesek jönnek, akár egyetemisták is ebbe segíteni. A személyes jelenlét és egyáltalán az, hogy odafigyelünk a gyerekekre és nem hagyjuk őket kallódni, ez a legnagyobb segítség. De nagyon sokszor fordulnak elő olyan problémák, hogy ilyen tanulássegítő foglalkozásokon már harmadikos, negyedikes gyerekek is vannak, akiknek még a betűknek a kiolvasása nem megy maga biztosan, és azt kell gyakorolni. Vagy például a egészen nagy gyerekeknél is szokott probléma lenni, például a pontosi, elipszilonosének a használata, akkor például azt gyakorolják. Vannak egészen nagy gyermekek, akik a matematikában addig magabiztosak, amíg a ujjaikon ki tudják számolni az adott feladatot, hogyha annál nagyobb számokkal kell dolgozni, akkor lefagynak és nem sikerül nekik a feladatot megoldani. Ez sok-sok gyakorlás, sok-sok türelem kell, és elsősorban ez az, amit a munkatársainktól, meg a segítőinktől megkapnak a jelenlétpontokon.
2: A Miskolc Vasgyári Szent István templom búcsú ünnepét augusztus 20-án a 10 órakor kezdődő szentmise keretében ünneplik. Előtte augusztus 17-én, 18-án és 19-én, azaz hétfőn, kedden és szerdán este a 18 órai gitáros szentmise keretében lelki gyakorlatos szembeszédeket mond Antal testvér, amelyek Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója kapcsán a ferences lelkiség témakörében hangzanak el. Augusztus 19-én az esti szentmisét követően orgona koncertre kerül sor, amelyen közreműködik Stahura Ágnes Angelika. A búcsúra és az előkészületi alkalmakra szeretettel hívnak és várnak mindenkit. Augusztus 25-ig van lehetőség jelentkezni a nyíregyházi Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskola 2026-27-es tanévére meghirdetett képzéseire. A főiskola lehetőséget kínál azok számára, akik nem kerültek be a felsőoktatási intézménybe a rendes felvételi eljárás keretében. Pótfelvételi eljárásban még augusztus 25-ig van lehetőség jelentkezni a tanévre. Bővebb információt a főiskola weboldalán lehet találni. Az idei évben is indul vallás turisztikai szakirányú továbbképzés az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. A képzés ideje 2 fél éves, önköltséges, levelező formában indul. A vallásturizmus mind Magyarországon, mind világszinten dinamikusan fejlődő ágazat jelentőségét mutatja a 2021-ben létrehozott Nemzeti Vallásturizmus Intézkedési Terv, amelynek egyik fontos alappillére az edukáció. A vallásturizmus a hit átadásának egyik nagyon fontos szintere, amely a személyes hit mellett szakmai profizmust is igényel. Az elmúlt másfél évtizedben számos vallási értékkincs újult meg hazánkban. A képzés során a hallgatók megszerzik az értékkincsekhez kapcsolódó szellemiség hiteles átadásához, valamint az értékkincsek hatékony üzemeltetéséhez és fejlesztéséhez szükséges elméleti és gyakorlati tudást egyaránt. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját, amelynek alkalmából szeptember 19-én Vácot megrendezik az Együtt építjük jubileumi napot. A nap elsődleges célja a hálaadás az Egyházmegye 1000 éves fennállásáért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra egyaránt hív. Az alapítás 1000. évfordulóját nagyszabású különleges ünnepi előadással ünneplik. A Székesegyház előtt felépített színpadon több mint 300 színjátszó segítségével 14 jelenetben mutatják be egyházmegyéjük történetét korhű jelmezekben. A családi nap programjainak fő helyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje lesz, amelybe a tavalyi sikeres családok és közösségek fesztiválja után ismét várják a kisgyermekes családokat. 15 órakor veszi kezdetét az ünnepi Szentmise a Székesegyházban, melyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával közösen. Az Egri Főegyházmegye területét érintő rendelkezésekről, hírekről és eseményekről a www.eger.egyházmegye.hu oldalon, valamint a szentistvánrádió.hu oldalon tájékozódhatnak. Kedves hallgatóink, egyházi híreket hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai napi Szentíráshoz tartozó elmélkedést.
2: Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus tovább haladt, és Tirusz és Szidon vidékére vonult vissza, és íme jött egy arra lakó kánaáni asszony is kiáltozva kérte: könyörülj rajtam, Uram, Dávid fia, a lányomat kegyetlenül gyötri a gonosz szellem. Ő azonban szóra sem méltatta. Végül oda mentek hozzá tanítványai, és arra kérték: küldd el őt, ne kiáltozzon utánunk. Jézus kijelentette: az én küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól. Ám az asszony odajött, és leborult előtte e szavakkal: Uram, segíts rajtam! Ő így válaszolt: nem való elvenni a gyerekek kenyerét és odadobni a kutyáknak. Mire az asszony: igen, Uram, de a kutyák is esznek abból, ami lehúrgazdájuk asztaláról. Erre Jézus így szólt hozzájuk: asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint szeretnéd. És lánya meggyógyult még abban az órában. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Az idegenek fiait, akik az Úrhoz csatlakoznak, hogy szolgáljanak neki, szeressék nevét és szolgái legyenek. Mind elvezetem szent hegyemre, és örömmel töltöm el házamban, az imádság helyén. A mai evangéliumban látjuk beteljesedni azt, amit Isten Izajás próféta által ígért a mindig is bezárkózásra hajló Izraelnek, s rajta keresztül az egyháznak is. A gyermekekről és a kutyáról szóló hasonlat áthatolhatatlan szakadékra utal, mely nem fai, vallási vagy más természetes különbségekből adódik, hanem az isteni üdvrendből fakadóan létezik. Attól, hogy valaki a választott nép tagja, persze még lehet meszelt sír, telve minden undoksággal, s hogy valaki pogány, egyéni életében lehet szentebb, mint Izrael fiai. Ez azonban az isteni üdvrend természet fölötti jellegét nem érinti. Urunk Jézus nem csodadoktor akart lenni egyes pogányok számára, hanem az egész emberiséget fel akarja emelni, az isteni üdvrend magasabb fokára, Izrael által. Önmaga Isten fiúságában akarja részesíteni az embert, az Atya örök terve szerint, amely a zsidóságot előnyben részesíti, hogy annak közreműködésével érjen el a kegyelem minden embert. A Szent Lecke rávilágít, hogy ez az eredeti isteni terv miként módosult. A választott nép elvetette Krisztust, de ezzel az elutasítással új út nyílt meg a pogányság számára, hogy immár ők is teljes jogú tagként foglalhassanak helyet Isten asztalánál. Az asszony nem sértődik meg a látszólag durva elutasítás miatt. Elfogadja, hogy ő kiskutya. De az anyák mindenre elszánt leleményességével hozzáteszi, hogy olyan kiskutya, aki számíthat az isteni üdvrend elérhetetlenül magas oldaláról lehulló morzsákra. Jézust olyan csodálatos kenyérnek tartja, akiből neki, ha egy karéj nem is juthat, a morzsa is elég. Asszony, nagy a te hited, legyen kívánságod szerint. Az apostoloknak arról beszélt, hogy csak akkora hitük is lesz, mint a mustármagnak, óriási dolgokat visznek végbe. Ennek az asszonynak viszont azt mondja: nagy a te hited. Igen, mert ennek a pogány asszonynak a hite belesimul Isten üdvözítő tervébe. Sőt, mintegy átfogja azt Ábrahámtól Jézus megváltó haláláig és feltámadásáig, s ezzel megelőlegezi azt a csodás eseményt, amikor a válaszfalak leomlanak Izrael és a pogányság, a bűn miatt Istentől eltávolodott ember és az ő teremtője között Jézus Krisztus, az Isten ember által.
1: Most a mai napi evangéliumot hallgassák meg szlovák nyelven.
4: Čítanie Jezu svetého evanjelia podľa Matúša. Žena, veľká je tvoja viera. Ježiš sa odobral do okolia Týru a Sidonu. Tu prišla k nemu istá kanánska žena z tých končín a kričala: zmiluj sa nado mnou, pane, syn Dávidov. Céru mi hrozne trápi zlý duch. Ale on jej neodpovedal ani slovo. Jeho učeníci pristúpili k nemu a prosili ho: pošli ju preč, lebo kričí za nami. Ale on odvetil: ja som poslaný iba k ovciam strateným z domu Izraela. No ona prišla k nemu, poklonila sa mu a povedala: Pane, pomôž mi. On jej odpovedal: Nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteniatám. Áno, pane, vravela ona, ale aj šteniatá jedia odrobinky, čo padajú zo stola ich pánov. Vtedy jej Ježiš povedal: Žena, veľká je tvoja viera, nech sa ti stane, ako chceš. A od tej hodiny bola jej dcéra zdravá. Počuli sme slovo pánovo.
1: A mai napi evangélium következik roma nyelven.
5: Kotar majdur gélaso Jézus, a pele tírus, haj pele szidoneszkep húvak szirtas pe palpále. Kote pele gábe a vileste kanánitano romni, haj báre mosamanglas lesz, te perel pe mandetjo jílo rája le Dávidos kosávo. Murassá, zurális azbalon naszul duho. Ba vojci andei vorbacsási laszlasza. Pekadi, kot hegéle leszteleszke szítjár, de haj mang nasz lesz, kérlakiszo mangel, ta csingár del palamende. Kadi pendas. Murobisá ipe feripele izraeleszkok héreszkek haszárde bakra penelpe. Bajer romnyikot hea víjaj kadal borbi penlasz, szár csangada szangla leszte, rája zsutin pemande. Vojpale palp

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos karmelita szerzetes teológia professzor belső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzanak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.

a gyermekkéfogadás lelke. Szentlélek, bizonyítsd lelkemnek, hogy Isten gyermeke vagyok. Bizony-bizony mondom neked, állította Jézus Nikodémusnak, aki nem vízből és lélekből születik, az nem megy be Isten országába. A Szentlélek teszi a természetes embert új emberré és Isten gyermekévé. Ő vezette a magasságbeli fiának megtestesülését, ő áll az embernek, mint Isten fogadott gyermekének lelki újjászületésénél is. Ő vezeti Krisztust, az Atya egyetlen fiát küldetése teljesítésében, ő alakítja és vezeti a fogadott gyermekeket is, hogy örökbefogadottságuk szerint éljenek. Húsvét vigíliáján a keresztvíz megáldásakor az egyház így imádkozik. Atyánk, árazd erre a vízre a Szentlélek közreműködése által egyszülött fiat kegyelmét, hogy az ember a keresztség szentségével megtisztuljon a bűn szennyétől, és a víz meg a Szentlélek által új teremtményként újjászülessen. A Szentlélek ereje megigazultá teszi az embert, megszabadítja a bűntől, tökéletes ártatlanságban új teremtményé teszi. De ez még nem minden. A Szentlélek lakást véve a megkereszteltben kiárasztja benne a gyermekkéfogadás lelkét, vagyis egy gyermek szívét alakítja ki benne, megadja neki az Isten gyermekség érzékét és Isten atyaságának tudatát. A Szentlélek hatására és kegyelmétől segítve a keresztény képes így fordulni Istenhez: Atyám! És teszi ezt nem csupán ajkával, hanem a lénye legmélyéről fakadó meggyőződéssel. Biztosan tudja, hogy nem kell félnie, hiszen maga a Szentlélek kelti benne ezt a kiáltást. Mivel Isten fiai vagytok, fia lelkét árasztotta szívünkbe Isten, aki őt így szólítja: Abba, Atya. A lélek maga tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ez a sóhaj élteti a keresztény minden imáját. Imájának ez a kiáltása lelke, lényegi tartalma. Amikor Jézus tanítványait imádkozni tanította, előre látta, hogy ezek az általa küldendő Szentlélek működése nélkül soha nem fogják tudni igazi gyermeki lélekkel imádkozni a mi atyánkot. Nézzétek, mekkora szeretettel van irántunk az Atya. Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. A gyermekkéfogadás kegyelmét, mivel az a szeretet műve, különös módon a Szentléleknek tulajdonítjuk, a szeretet lelkének. A Szentlélek akarja kialakítani a keresztényben Isten gyermekének igazi lelkiismeretét, úgyhogy ne csupán névleg, hanem az élet konkrét valóságában is Isten gyermeke legyen. Arra tanítja őket, hogy ne a szolgaság lelke, hanem a fogadott fiúság lelke szerint viselkedjenek, utánozva Jézusnak az Atya iránti érzelmeit, szeretetét, bizalmát és teljes odaadását. Akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Nem külső, hanem olyan belső vezetőről van szó, aki átalakítja az embert, indítja, belülről készteti, új érzéseket, szeretetet, vágyakat öntve belé. Mindez azért lehetséges, mivel a hívők megkapták a Szent Lelket, és a lélek bennük lakik. A lélek, aki nem hagyja, hogy a szívében lakó Szent Lélek vezesse, aki nem fogadja be indításait, az megbénítja saját Isten gyermeki növekedését, lelki angol korra ítéli saját magát. A gyermekkéfogadás kegyelmének át kell hatnia a hívők egész életét. Hogy ez megtörténjék, a hívőnek állandó hűséget kell tanúsítania a Szentlélek iránt. Másrészt a gyermekkéfogadás olyan adomány, amelynek gyümölcsei teljesen majd csak az örök életben érnek be. Mi magunk is, akik bensőnkben hordozzuk a lélek csíráit, sóhajtozunk és várjuk a fogadott fiúságot, testünk megváltását.
A keresztény, amíg csak ezen a földön él, várja a teljes megváltást, amikor majd teste is részesedik Isten gyermekei dicsőségében. Erre várva még nem tarthatja magát teljes, tökéletes gyermeknek, hanem csak alakulónak, aki most van újjászületőben, és a Szentlélek által átalakulóban. Ha egészen megnyílik a gyermekké fogadás lelke, azt a természet feletti érzéket, ajándékai gyümölcsét önti bele, amely alkalmassá teszi arra, hogy Isten igazi gyermekeként gondolkodjék és cselekedjék.

az erősség lelke. Szentlélek, jöjj segítségemre gyöngeségeimben. Miközben a Szentlélek arra tanítja a keresztényt, hogyan teljesítse Isten gyermeki kötelességeit, megadja az ehhez szükséges erőt is. Amikor leszáll rátok a Szentlélek, erőt tölt el benneteket, és tanúim lesztek, mondja Jézus tanítványainak, közvetlenül mennybe menetele előtt. Nem arról az erőről van szó, amit a keresztény a keresztségben a többi erénnyel együtt megkap, hanem a Szentlélek különös ajándékáról, amely meghaladja az emberi cselekvésmódot, túllép azokon, határokon és gyöngeségeken, melyek még az erényes emberben is megvannak. Pünkösd után, amikor az apostolok elnyerték ezt az adományt, egészen átalakultak. Jézus elfogásakor megfutottak, halála után pedig a zsidóktól való félelmük miatt egy házba zárkóztak, most viszont a Szentlélek elnyerése után minden félelem nélkül a nép elé állnak és prédikálnak. Se az őket elhallgattatni akaró közhatalom fenyegetése, se a rájuk mért fizikai szenvedések nem tudják őket visszatartani. Tanúk, igehirdetők és vértanúk lesznek. A Szentlélek ereje működik bennük. A Szentlélek ereje nem csökkent, ma is elárasztja a hívőket. Gyönge férfiakból és nőkből az evangélium rettenthetetlen tanúit alakítja. Isten nem a csüggedtség, hanem az erő lelkét adta nekünk, írja Szent Pál Timóteusnak. Ez pedig képessé teszi a hívőt arra, hogy megvédje a hit kincsét a Szentlélek erejével, aki bennünk lakik. A tévejgések és erkölcstelenségek áradatától elhomályosult világban, amelyben a hit és Isten törvénye gyakran nevetség tárgya lesz, a kereszténynek nagy szüksége van erőre, hogy a gúny, a fenyegetések és nyílt vagy burkolt üldözések közepette el ne bátortalanodjék. Benne él a Szentlélek. Mindig veletek marad, mondta az Úr, és megadja az erőt, hogy inkább engedelmeskedjünk Istennek, mint az embereknek. Elég erőt ad ahhoz, hogy az ember hűséges maradjon Isten törvényéhez, hogy a hit hatékony hirdetője legyen, és ezt hite szerinti élettel bizonyítsa. Pál azt kéri Istentől, hogy a hívők megerősödjenek belső emberré. A belső ember a keresztség által újjászületett új ember. Ennek növekednie kell, ki kell bontakoznia. Amint születése a Szentlélek erejéből történt, növekedését is az ő hatalma biztosítja. A belső embernek meg kell erősödnie, izmosodnia a Szentlélek által, hogy így elérje a teljes kort, a krisztusi teljességet. A Szentlélek egész tevékenységének az a célja, hogy kialakítsa a tökéletes keresztényt, Isten fogadott gyermekét, aki hasonlít fiaképmására, aki elsőszülött a sok testvér között. Szükséges ezért, hogy a hívő teljesen a Szentlélek birtoka legyen, hagyja, hogy a Szentlélek alakítsa a maga tetszése szerint. Maga a Szentlélek adja majd meg neki azt az erőt, hogy sugallataira mindig igent mondjon, és szüntelenül engedelmeskedjék hívásainak. Ha szükséges a bátorság ahhoz, hogy bármi áron hűségesek maradjunk Isten törvényéhez, és elviseljük az élet minden megpróbáltatását, még több bátorság kell ahhoz, hogy engedelmeskedjünk a vigasztaló benső tevékenységének, ne hátráltassuk azokban a próbákban, amellyel ő azokat tisztogatja és erősíti, akik rábízták magukat. Édes és szelíd mester ő. Ugyanakkor igényes, nem vezetheti el a keresztényt a Krisztushoz való hasonlóságra,
ha nem vezeti át a kereszt útján, és nem követel meg tőle mindent. A lelki ember pontosan ezen a területen tapasztalja meg gyöngeségét. Megsejti, mit kíván tőle Isten. Olykor egészen világosan látja, de nincs ereje ahhoz, hogy ezt mindenestül teljesítse. Ez a jó akaratú, de még éretlen emberek nagy gyötrelme. Ilyenkor nagyon alázatosan a Szentlélek segítségét kell kérni, ugyanakkor folytatni a személyes erőfeszítést. Ezek az ismételt próbálkozások némán, de hatékonyan könyörögnek az erősség ajándékáért. A Szentlélek alkalmas pillanatban közbelép, és hatalmával megerősíti a gyöngét és a bátortalant.

az Isten félelem lelke. Szentlélek, taníts meg engem az Úr félelmére, ami a bölcsesség kezdete és teljessége. Vesszőkél majd Izáj törzsökéből, az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és az értelem lelke, a tanács és az erősség lelke, a tudás és az Úr félelmének lelke. Izaiás úgy mutatja be a jövendő messiást, amint Isten lelke teljességében ráárasztja minden ajándékát. Az idézett szöveg alapján a katolikus hagyomány a Szentlélek 7 ajándékát különbözteti meg, megkettőzve az utolsót, félelem és jámborság lelke. Ezeket az ajándékokat minden hívő a keresztségben kapja meg. A tradíció elsősorban nem az ajándékok megkülönböztetésére figyel, mint inkább azok egységére, hiszen lényegében egyetlen ajándékról van szó. Ez az egyetlen ajándék az értelem számára fényt, az akarat számára szeretetet és erőt jelent, valamint tudást és bölcsességet, a gyermekké fogadás és a gyermeki félelem szellemét. Ez az egyetlen ajándék az isteni tetszés szerint számtalan árnyalatban nyilvánulhat meg. Mindezt azonban egy és ugyanazon lélek műveli, tetszése szerint osztva mindenkinek. Az ajándék egysége magyarázza, hogy a félelem szelleme hogyan fér meg a szeretet szellemével, vagy a gyermeki lelkülettel anélkül, hogy valami ellentmondás lenne. A Szentlélek által ihletett Istenfélelem nem jelenti, bár nem zárja ki, de nem jelenti a félelemtől való büntetést, hanem mindenek előtt az Isten végtelen nagysága iránti tisztelő félelmet jelöl. Ez az Istenfélelem megvan Krisztus legszentebb emberségével kapcsolatban is, hiszen az emberséggel hipostatikusan egyesült igét imádjuk. Minél mélyebben megéli egy teremtmény Isten végtelen nagysága mély jelentését, magatartása önkéntelenül is annál inkább alázatos és hódoló lesz. Ez a magatartás nem mond ellen a szeretetnek, sőt, azzal arányos. Ha tehát a lélek, tanítja keresztes Szent János, tökéletesen bírja az Úr félelme ajándékát, akkor már tökéletesen megvan benne a szeretet szelleme. Az Úr félelme ugyanis gyermeki félelem, a gyermeknek tökéletes félelme pedig abból fakad, hogy tökéletesen szereti atyát. Mint ahogy az ember számára ebben az életben mindig megmarad a bűn szomorú lehetősége, a Szentlélek az Isten iránti tisztelettel együtt, mint annak következményét, beléönti az Úr a legszeretőbb atya megsértésétől, megbántásától és megszomorításától való félelmet. A tanítványoknak tanított, bizalommal telt imából Jézus nem zárta ki ezt a szent félelmet, sőt belefoglalta. Ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Nem szabad arra gondolnunk, Isten azért kísérti meg az embert, hogy bűnbe vigye. Senki sem mondja, aki kísértést szenved, Isten kísért, mert ő nem csábít senkit rosszra, hangoztatja Jakab levél. Isten mégis próbára tesz. Maga a hit is, amikor homályos és nehéz helyzetekben hűséget követel, próbát hoz magával. Másrészt ott vannak a szenvedélyekből, a világtól és a gonosztól származó kísértések. A mi atyánk eredeti szövegében Szent Máténál ez áll. Szabadíts meg a gonosztól. A félelem szelleme, vagyis a Szentlélek ajándéka megfosztja a keresztényt minden önteltségtől és önelégültségtől. Alázatossá teszi, tudatosítja benne gyöngeségét, és így annak szükségességét is, hogy a mennyei atya segítségére van szüksége,
Elsősorban azonban nem azért, hogy megszabaduljon az élet megpróbáltatásaitól és kísértéseitől, hanem hogy az Atya védelmét élvezze, és iránta való hűségében meg ne fogyatkozzék. Hogy ne félne az ember, amikor ebben a földi számüzetésben mindig szembe kell néznünk a bűn támadásával, és mindig fennáll az a veszély, hogy elveszítjük Istent és szeretetét. A gyermeki félelem azonban soha nem válhat aggodalmaskodóssá, soha nem válhat ez szorongássá, hiszen mindig a mennyei Atya iránti teljes bizalom kíséri. A lélek igazi, erős elhatározást érez magában, hogy nem tesz semmi olyat, amiről tudja, hogy Isten megsértése. Vigyáz arra, hogy meg ne bántsa Istent, és keservesen bánkódik, ha ez mégis megesnék. Minden képessége és ereje Isten szolgálatára irányul. Az Isten félelem tehát a szeretettől ihletett lelkiismeret rendkívüli kifinomulásához vezet. Avilai Szent Teréz ezt írja: az legyen a vágyad, hogy meglásd Istent, félelmed, hogy elveszíted, fájdalmad, hogy még nem a tiéd, örömöd mindabban, ami hozzá vezet. A gyermeki félelem mindig kapcsolatban van az Isten utáni vágyjal, és az Isten szeretettel, mivel egyetlen szeretetből származik, a Szentlélektől.

Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos karmelita szerzetes teológia professzor belső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzottak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.

0: A nap imája.
1: Add, hogy a béke emberei legyünk. Uram, mindenható Isten, Jézus Krisztus, a dicsőség királya, te vagy az igazi béke, az örök szeretet. Kérünk, világosítsd meg lelkünk mélyét békét fényével. Tisztíts meg lelkiismeretünket szereteted édességével. Add, hogy a béke emberei legyünk, csak te utánad vágyódjunk, béke fejedelme. Őrizd meg és védelme szüntelenül a világ veszélyei ellen. Add, hogy szereteted szárnyai alatt szívünk egész erejével a békét keressük. Így majd beléphetünk az örök örömök országába, amikor visszatérsz, hogy megjutalmazd, akik azt megérdemelték. Úr Jézus Krisztus, te vagy minden ember békéje. Akik téged megtalálnak, nyugalmat találnak. Akik elhagynak téged, azokat a legengesztelhetetlenebb bajok sújtják. Kérünk, Uram, hogy soha ne adjunk neked Júdás csókot. Add meg nekünk azt a békét, amelynek szétárasztására parancsot adtál apostolaidnak. Add meg, hogy földi életünk idején az egyház a béke emberét találja meg bennünk, hogy dicsérhessük jóságodat, hogy egy napon részesedhessünk az örök boldogságban. Amen.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 8 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Európa több pontján is tűzvészekkel küzdenek, ezért utazás előtt és közben is tájékozódjanak, kérte Orbán Anita külügyminiszter Facebook bejegyzésében. Az elmúlt napokban folyamatosan érkeznek hozzánk jelentések kisebb-nagyobb erdő- és bozott tüzekről, Horvátországból, Szerbiából, Montenegróból, Görögországból, Alsó-Ausztriából és Európa más térségeiből is. Külképviseleteink és a konzuli szolgálat folyamatosan figyelik a helyzetet, írta. A külügyi tárca vezetője arra kér mindenkit, aki külföldre készül, vagy már külföldön tartózkodik, hogy figyelje rendszeresen a Konzinfo tájékoztatásait, regisztráljon konzuli védelemre, és indulás előtt, illetve a helyszínen is tájékozódjon a helyi viszonyokról és a hatóságok aktuális intézkedéseiről. Átfogó lakhatási programot indít a kormány, amelynek középpontjában a megfizethető bérlakások, kollégiumi férőhelyek és az intézményi bérlakás szektor fejlesztése áll, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, a program 550 millió eurós uniós forrásra épül, amely további finanszírozással akár 3 milliárd euró értékű fejlesztést is megmozgathat. Újraindítanák a csepeli diákváros beruházását is. Nagyszabású energetikai jogszabálycsomagot küldött társadalmi egyeztetésre a Gazdasági és Energiaügyi Minisztérium, amely több ponton alakítaná át a hazai villamosenergia rendszer működését. A tervezett változtatások a megújuló energiaberuházások felgyorsításának, a hálózati csatlakozások bővítésének és egyszerűsítésének, valamint egy rugalmasabb, decentralizáltabb energiarendszer kialakításának irányába mutatnak. A legnagyobb léptékű változás a szélenergia előtt nyitná meg a hálózatot. A tervezet előírná, hogy a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalnak 2026. augusztus 31-jéig legalább 700 megawatt névleges szélerőművi teljesítmény hálózati betáplálását lehetővé tévő csatlakozási kapacitásra kellene pályázatot kiírnia. A szélerőművek földrajzi mozgástere látványosan nőne, az új rendelet szerint már 25 járás számítana könnyített térségnek. A kormány visszaveszi a Mészáros Lőrinc és Szíj László érdekeltségeibe tartozó konzorciumtól az M6-os és M8-as autópálya Érd és Dunaújváros közötti 59 kilométeres szakaszának októberben lejáró üzemeltetési jogát, írt a közösségi oldalán Magyar Péter. A döntéssel 100 milliárd forint közpénzt spórolnak meg. Kibővíti a hegybírók jogköreit az aranyszínű sárgaság elleni küzdelemben a kormány. Szondi Vanda kormányszóvivő elmondta, a kormány döntés értelmében a hegybírók nem csak a nyilvántartásba vett ültetvényeket, hanem minden szőlőművelését ellenőrizhetik, és ahol a tulajdonos nem elérhető, ott elrendelhetik a kivágást fertőzöttség esetén. Kártalanítást az a gazda kaphat, aki 5 éven belül újra telepíti a szőlőt. Havária helyzet alakult ki a Lajtán a súlyos vízhiány következtében. Augusztus 12-ére már csak mintegy másfél kilométeres szakaszon maradt összefüggő vízfelület, ezért a Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron megyei szövetsége horgászati tilalmat rendelt el a folyóra. A kritikus helyzetben megkezdődött a megrekedt halak mentése is. A halőrök mellett az Észak-Dunántúli vízügyi igazgatóság munkatársai, a Hegyeshalmi Nagyközség önkéntes tűzoltó egyesület, valamint a Hegyeshalmi Horgász Egyesület önkéntesei is részt vettek a munkában. Híreink végén az időjárásról. Többnyire derült napos idő várható. Késő délutántól az északnyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet, estétől ott a határ közelében néhol előfordulhat zápor, zivatar. A déli szél nagy területen megélénkül. Délutánra általában 32 és 37 fok közé melegszik fel a levegő.
2: Reklám. Ünnepeljük együtt Szent István napját Rómában. Augusztus 20-a és 23-a között kedvezményes áron várjuk Rómába, a Szent István házba. Az első nap magyar nyelvű szentmise a Szent István ház kápolnájában. Augusztus 21-én reggel indulás a tengerre. Augusztus 22-én magyar idegenvezetés a Fórum Románumban. A 66 euró per fő per éj kedvezményes ár tartalmazza a szállást reggelivel, az idegenforgalmi adót és az úti költséget a tengerre oda és vissza. Bővebb információ a római Szent István ház elérhetőségein www.csssroma.katolikus.hu vagy a sich@katolikus.hu címen.
4: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: keresztényélet.hu.
6: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
7: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
8: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
2: Reklámot hallottak.
9: Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
10: Szeretettel köszöntjük gasztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit. Kónya Éva vagyok. A házi kenyér készítése egyszerűbb, mint gondolnánk, csak türelem és idő, valamint szív kell hozzá. Milyen népszokások kapcsolódnak a gabonához, a búzához? Hogyan készíthetünk otthon kenyeret? Süye Károlyné, Klárika nénit hallják.
11: A kenyér mindig is az életet, a bőséget, a jólétet jelentette az ember számára. A keresztény hívő pedig egyenesen Krisztus testét látja benne. Nem volt hát véletlen, hogy a nagy ünnepekkor, karácsony, húsvét mindig egész kenyeret tettek az asztalra, ezáltal kifejezték, semmélték, mindig elegendő ennivalójuk lesz. Megfigyelhetjük, hogy a hasonló mezőgazdasági szokások vidékenként változó naphoz kötődtek, ennek egyik oka az éghajlati időjárási eltérés volt, és a mi kalendáriunkban az adott szokást legelterjedtebb napjának soroltuk fel, de hát most ezeket már én ugye el is mondtam, tehát új év napjától kezdve egészen december 31-ig mindig volt valami, ami a gabonával összefüggött, valamit kellett készíteni, és például a most csak a búza szentelést említeném, azt hiszem annak idején beszéltünk róla, április 24-én Szent Györgykor szentelik meg, ez a görög katolikusoknál Szent György, a római katolikusoknál pedig Szent Márk napja az 25-e. Még egyet említenék, hogy február 22 üszögös Szent Péter napja. Ez üszögös Szent Péter napján munkatilalom volt, így az asszonyok lisztbe se nyúlhattak, szántani se volt szabad, nehogy üszögös legyen a búza. tehát azért megvoltak, ugyanígy, mint most lesz majd július 20-a, illésnapja, az is munkatilalmi nap az illésnapja, úgyhogy arra is figyelni kell majd, hogy olyankor ne dolgozzunk, és főleg a munkatilalom a mezőn is azt tartották, aki ilyenkor dolgozik, abba belecsap a villám, a termés pedig elveri a jég. Ilyenkor őrizték az aszagokat, a kazlakat, nehogy a vihar szétverje, vagy a villám fölgyújtsa, mert ugye összehorták, és a cséplés majd később kezdődött, mert nem együtt a kombájnos, ahogy arat úgy séppel is, tehát ez július 20-ára fontos megjegyezni, mert ez következik. És hát, amit még itt említhetnék, ugye Magyarországon augusztus 20-át Szent István napját tartjuk az új kenyér ünnepének, bár az azelőtt és Szent Miklós napok keretében mindig volt kenyérszentelés vasárnap a templomban, most ez néhány éve elmaradt. Tehát a Szent Miklós napok vasárnapon volt kenyérszentelés a templomban, ettől függetlenül augusztus 20-án is volt. És hát itt a kenyeret is említettem már, és ebbe a kis füzetecskébe, amit a helytörténeti füzetekbe jelent meg 2013-ban, igaz, hogy nagyon kevés példányban, de hát nekem is már csak ez az egyetlen egy példányom van. Én ebbe, illetve ezt megelőzően egy Török Szent Miklós újságban kértek tőlem cikket így augusztus 20-ára, és azt gondoltam, hogy nekem a legszebb emlékem a kenyérsütéshez, a kenyérről, a nagyomámhoz kapcsolódik, erről szeretnék egy kicsit beszélni. Tehát a mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, mondjuk magunkba, vagy tömegekbe mormoljuk az Úrtól kapott imát, a mi atyánk szavait, és talán nem is gondolunk a jelentőségére. Hogyha a kenyér van otthon, akkor tudunk enni, akkor mondhatjuk azt is, hogy mindenünk van. Ez különösen a háború idején a fogságba sínylődők tudták csak nagyon értékelni, amikor még fűrészporból is sütöttek kenyeret, nem csak búzából. Tehát sokszor már nem úgy becsüljük meg a kenyeret, ahogy kellene. Magyar embernél ritka az a nap, amikor nem eszik kenyeret, végsütemény, talán csak a fogyókúrázók kerülik ezt a dolgot. Gyermekkoromban nagy ünnep volt, amikor nagymama kenyeret sütött a kemencébe. És az annyira előttem van még mindig, hogy hogyan készülődött hozzá. Előző nap beleszitálta a lisztet a nagy fateknőbe, néha megengedte, hogy én is szitáljak. De mielőtt hozzáfogott ehhez a művelethez, mindig fehér kötényt kötött, surcot maga elé, a fejét is hátra kötötte, fehér kendővel, nehogy a hajszála a lisztbe hújjon. És levette a szekrény tetejéről, nagyapa így mondta, hogy katulába, tehát papírdobozba tartott párát, nálunk így nevezték a kovászt, a kovászhoz, amit először vízbe feloldott és kevés liszttel élesztővel elkevert, majd a sparhelt végére tette. Ez ugye már este felé volt, akkor már nem nagyon raktak a tűzre, hanem az a kis meleg, ami még ott volt, az elegendő volt hozzá. Előkészítette a nagy szakajtókat, 6 darab volt, tehát sok a lisztmennyiségre nem emlékszem, de sok lisztből készítette, és ezekbe belehajtotta a szakajtókendőket is. A kemence elé hordta az összekötött kukoricaszárat, a rőzsét, ezt előző nap elkészítette. A kenyérsütés napján mindig hajnalba kelt nagymama, tüzet rakott, hogy legyen meleg víz majd a dagasztáshoz. A teknőben levő liszthez hozzáöntötte a megkelt kovászt, és a langyos vízzel összekeverte, hozzáfogott a dagasztáshoz, ami igen nehéz munka volt. Anyósom mindig úgy mondta, hogy akkor jó a dagasztott tészta, ha megcsúran az eresz, vagyis a dagasztónőnek a verejtéke belehullik a tésztába. Ezután következett a kenyerek kiszaggatása, megformálása. A szakajtóba beleterített szövött vászonkendőt, amit szakajtókendőnek mondtak, ezt megszórta liszttel, nehogy beleragadjon a tészta majd. Ezt követően berakta a megformált nagy cipót, és betakarta a szakajtó ruhával, és meleg helyre tette. Mindig csinált még nagymama 2-3 kis cipót is, ehhez kicsi szakajtó volt. Ezek a szakajtók szalmából készültek, vessző és szalma. itt Magyarországon nem sokan készítenek már, de itt a megyében nagykörűben van Balázs bácsi, aki már tanított is a szalmafonóknak szakajtót fonni. Hát megmondom őszintén, elég nehéz munka. Sok szalma kell hozzá, és erős kéz, és egy ilyen tű, amivel behurkolják. Aztán, amikor már azt a 2-3 kis cipót is kiszaggatta, hát aminek örülök, hogy ezt a kis szakajtót én örököltem meg. Igaz, hogy már meg van fűzve az alja, később aztán ebbe tartották a tojást, meg én is szoktam. Aztán a teknő alján még volt egy kis maradék, ezt összevakarta, kikaparta, és ebből is egy nagyon kis, olyan jó kis öklömnyi cipócskát formált, amit mi vakarónak hívtunk. És ezt mindig a gyerekek kaptuk meg először, és ez volt a legfinomabb kenyér, amit életemben ettem, és alig vártuk már, hogy kisüljön, hogy ezt mindig előre rakták a kemencébe, a leghamarabb megsült. Még visszatérve a dagasztáshoz, amikor a dagasztással elkészült nagymama, akkor kezdett viradni. Ekkor kiment begyújtani a kemencét, ami igen nagy szakértelmet igényelt, hosszú nyelű, úgynevezett szénvonóval igazgatta a tüzet. Ha leégett, a berakott szár rőzse hátra tolta a parazsat, elég meleg volt a kemence alja, akkor jöhetett a kenyér bevetése. Ekkora már a szakajtóba szépen megkeltek, felmagasodott a tészta, kivette őket, és a kenyérsütő lapászra fektette, formált rajtuk még egy kicsit, és betolta a kemencébe. Ha jól emlékszem, középen vágott rajta egy vágást, vagy kettőt, attól is függött, hogy milyen nagy volt a kenyér. Tehát itt megformálta, és betolta a kemencébe, majd lecsúsztatta a kenyeret erről a kenyérsütő lapátról. Előre kerültek a kis cipók, ennek tájegységenként más-más az elnevezése, és legvégére került a vakaró. A kemence szájára tette az előkét, majd rázárta az ajtót. Amíg a kenyér sült, megtakarította a teknőt, nagymama, a ruhákat és a helyet készített a frissen sült kenyérnek a kamrába. Még a teknőbe levő kis maradékból azt már nem gyúrta össze, hanem ebbe a úgynevezett katulába, dobozba rakta a következő kenyérsütéshez a párát, szuhakáróba így hívták, a kovászt, és akkor ezt újra feltette a szekrény tetejére, hogy száradjon, és a legközelebbi kenyérsütésnél ezt felhasználta. Hát először is a kis vakaró került ki a kemencéből, aztán jöttek a kis cipók. Nagymamám ekkora már, legtöbbször ekkora már én is ott voltam nála, és ahogy kivette a kenyeret, mindig letörölte róla a lisztet libaszány tollal, és vizes kézzel megsimogatta, ettől lett szép fényes a kenyérhéja. Ez úgy előttem van, ahogy nagymama magához öleli a kenyeret, és olyan szeretettel megsimogatja ezzel a vizes kezével. És akkor az illatos kenyerek bekerültek a kamrába, amikor kihűlt vászon abrosszal betakart a nagymama. Hát talán semmi sem él ilyen élénken az emlékezetembe az én nagymamámról, mint a kenyérsütés. Ez egyébként az anyai nagymamám volt, Bertán Erzsébet, ő Múcsonyba született, és hát nagyon, nagyon finom kenyereket sütött, és ez sokáig elállt, egy hétig, és lehet, hogy már valamikor említettem, hogy amikor már kezdett szárazni a kenyér, akkor mindig megpirítottuk a sparhert második platnyán, és akkor hát vagy kacsazsírral, vagy zsírral, vagy vajjal megkentük, és hát nagyon finom volt, meg télen, meg főleg, meg dörzsöltük először fokhagymával, utána megkentük, vagy valamilyen pecsenye zsírral. Ez olyan finom reggeli vagy vacsora is volt. Mi gyakran ettünk pirítóst. Én most is jobban szeretem a pirítós kenyeret, mint a rendes kenyeret.

A magyar néphagyományban megfigyelhető az új gabonából sütött kenyér kultikus jellege is. Ezt a kenyeret szertartásosan fogyasztották. A megszegésnél az egész család jelen volt és evett a kenyérből. Az első kenyeret a gazda szegte meg. Először kezébe vette és imádkozott. A megszegés előtt a kenyér aljára keresztet rajzolt, keresztet vetett, majd mindenkinek adott egy szeletet. Hát édesanyám soha nem tudta úgy megszegni a kenyeret, hogy ne vessen rá keresztet, mi úgy mondtuk. Hát ez sajnos nálam már nem vált ilyen gyakorlattá. Hát mondjuk, ha egy szép nagy kenyér van előttem, akkor az csak már ritkán veszünk egész kenyeret, ha csak én sütök, akkor ott arra igen szoktam én is. A kenyérnek a középkor végéig nem is volt ünnepe. Ekkor kezdték el az aratással együtt emlékezni róla. Sokáig július 15-én az apostolok oszlásának ünnepén volt ennek az alkalma, a 19. és 20. század fordulóján pedig Darányi Ignác földművelésügyi miniszter volt az, aki törvénybe iktatta az új kenyér ünnepét, a kenyeret nemzeti színű szalaggal kötette át. 1901-ben közzétett felhívását, amelyben az arató ünnepek megtartására, a régi ünnepélyes szokások felelevenítésére szólította fel a földbirtokosokat. Ez így is maradt 1945-ig. A háború után kezdték el ezt augusztus 20-án Szent István napján az államalapítással együtt megünnepelni az új kenyeret. A hagyományok ápolásában országosan és a megyében is élen jár itt városunk Törökszent Miklós. 1991-ben az első országos szalmafonó pályázat meghirdetésével vette kezdetét a szalmafonás magyarországi újjáéledése Magyarországon. A 24. órával, hogy Kovács Judit írta a Magyar Mezőgazdasági Múzeum közleményébe, és 2000-ben itt létrehoztuk az ország első szalmagalériáját is, ami most hát már nem így szerepel. És 93-tól rendezzük itt a városunkba ezt a kézikaszás arató bemutatót és versenyt, és hát azt hiszem, hogy lehet, hogy már máshol is van, de sokáig egyedülálló volt a cséplőgépes cséplés felelevenítése is. Itt csak megjegyezném, hogy 2012-ben Törökszent Miklóson forgatták a Pillangó című filmnek a cséplési jelenetét, amelyet néhány éve láthattunk a moziba vagy televízióba is. Itt szeretném megjegyezni, hogyha közelről megnézünk egy búzaszemet, akkor ott mint pólyába levő Jézus láthatjuk. Na most ez mindenféle gabonafajtán megtalálható, de legjobban a búzán lehet meglátni, és onnan indul ki a csiraképződmény, tehát nagyon szép. Szegészen kevesen tudják azt, hogy a kenyér napját is megüli a világ, mégpedig október 16-án. Hát itt még Törökszent Miklóson nem sikerült ezt így megünnepelnünk, pedig már régi vágyam az. És a kenyér világnapjának célja az, hogy bemutassa a föld legfontosabb élelmezési cikkének a jelentőségét. A svájci székhelyű Pékek Világszövetsége 2001-es kongresszusán döntött úgy, hogy október 16 legyen a kenyér világnapja. A világnap célja, hogy bemutassa a világ legfontosabb élelmezési cikkének, az életfontosságú ásványi anyagokat tartalmazó fontos energiaforrásnak, a kenyérnek a jelentőségét. A világnapot már közel 30 ország ünnepli, elsősorban karitatív jelleggel, mivel ezen a napon a pékek adományaikkal segítik a rászorulókat. A véletlen különös játéka, hogy e napon született 1865-ben a híres magyar növénynemesítő, a világhírű bánkúti bóza megteremtője Baross László is. Baross László a köztudatban a bánkúti búzák atyaként él. Ezt a tekintélyt egy gazdasági kényszerhelyzet megoldójaként vívta ki. Hát most már azóta nagyon-nagyon sokféle nemesített búza van, ugye erre külön ott van a Martonvásári Kutatóintézet, ahol nem is tudom hányféle búzát, de több helyen van Magyarországon búza nemesítéssel foglalkozók, és hát ezért ez egy nagyon nagy dolog.
talán vissza kellene állítanunk ugye mindenkinek a hétköznapi gondolatai körébe a kenyérnek a tisztességét, becsületét, hogy jobban becsüljük meg, és hát próbálkozunk otthon is kenyérsütéssel, ha nem is kemencébe, mert az már kevés helyen van, de azért még tudok olyat, a rokonaink között is van, aki szokott kemencébe sütni kenyeret. Én ebbe a füzetbe, a helytörténeti füzetekbe leírtam azt is, hogy én hogyan sütök otthon kenyeret, és ezt a nevet adtam, hogy a 21. század házi kenyere. Tehát, hogy otthon a sütőbe is megsüthető kenyérnek különböző változatai lehetségesnek, és hát a legnagyobb erénye ennek a kenyérnek, hogy mindenféle adalékanyag nélkül tudjuk otthon sütni a kenyeret. Hát nagyon sok embernek van kenyérsütő gépe. Akkor, amikor én ezt leírtam, nekem is volt, csak azután kiukadt, és nem is próbálkoztam megjavítatni, mert soha nem sikerült annyira tökéletesre benne a sütés, vagy nagyon följött, vagy leülepedett a közepe, hogy utána arra használtam csak egy ideig, hogy abban megdagasztom a nehezebb munka részét, elvégzi a gép, utána kézzel már könnyebb volt átdagasztani, és akkor minden többi formázást és a sütést, az pedig a sütőbe sütöttem, villanysütőn van, és nagyon szép kenyereket sikerült sütnöm. Hát ennek, ahogy én készítem, elmondom az alapanyagát, hogy hogyan készül, és akkor ugyanebből az alapanyagból nagyon sokféle mindent lehet készíteni. Tehát a hozzávalók, én 50 deka fehér lisztet, tehát a BL55-öset, 10 deka rétes lisztet, vagy 30 deka teljes kiőrlés és 30 deka fehér tönköly lisztet használok. Tehát ez a gépbe való mennyiség, hogyha ott dagasztjuk meg. 2,5 deka élesztő kár hozzá, szoktam tenni 2 evőkanál olívaolajat, vagy rendes olajat, vagy vajat, amit megolvasztok. 1 kávéskanál só, ha van otthon tengeri sóval, 1 evőkanál cukor vagy méz, 1 ökömnyi héjába főtt burgonya meghámozva, lereszelve vagy áttörve. Hát én azt az egy szemet, azt sajtra szerint szoktam lereszelni, mert az a krumplinyomot nem veszem elő, mert nagyon macerásra elmosni. Szoktam beletenni 1 kávéskannál 10%-os ecetet, vagy egy kicsi szódabikarbonát, ez a tartóságához jó, hogyha van benne. Tehetünk hozzá ízlés szerint magvakat, szezámmagot, lemmagot, tisztított napraforgót, stb. És olyat is készítettem, hogy zsiradékba pároltam apróra vágott hagymát, főleg ha vajat csináltam. Ez is nagyon finom, ezt főleg akkor csináltam, ha zsemlét vagy kiflit készítettem belőle, mert annak meg különösen jó ízt adott. Tehát az első változat az, amikor a kenyérsütőbe belehelyezzük az alapanyagot, méghozzá ilyen sorrendbe, hogy először a folyadék, a liszt, só, cukor, burgonya, a magvak, a párolt hagyma, majd tetejére morzsoljuk az élesztőt, és akkor beindítjuk a kenyérsütőt, 1 óra 45 percig tagasztja a tésztát,

0: Ezzel vagy a robotgép spiráljával dagaszthatjuk a kenyeret. A lisztet egy nagyobb műanyag tálba szitáljuk, a folyadékot meglangyosítjuk, a felébe belemorzsoljuk az élesztőt, hozzáadjuk a cukrot, tetejét megszórjuk liszttel, kovászt készítünk, ugyanúgy, mint minden más kertésztánál, amit már számtalanszor elmondtam. A folyadék másik felébe feloldjuk a sót, és hozzákeverjük az olajat, és amikor a kovász az élesztő dupjájára kelt, a folyadékokat hozzáadjuk a liszthez, dagasztjuk a robotgéppel, és akkor lesz megfelelő, ha elválik az edény falától. Ha kézzel dagasztjuk, kezdünk el, mint egy merőkanál, alulról emelgetjük a tésztát, akkor lesz jó, és akkor letakarjuk, egy órát pihentetjük ezt a tésztát. Ha nem kenyérsütőbe készítjük, érdemes dupla adagot készíteni. Akkor az egy óra elteltével átgyúrjuk, és zsírozott tepsibe rakjuk. Hidegsütőbe tesszük, és ugyanúgy 45 percig sütjük. Na most miket lehet ebből készíteni számtalan? Készíthettünk szendvics kenyeret, ami egy hosszúkás formába. Ez nekem olyan van, hogy 11x32 centi hosszú. Akkor kerek kenyér, egy nagyobb jénai tálat kiolajozzunk, ebbe tesszük a tésztát, ezt viszont körülbelül egy óra hosszáig sütjük, mert magasabb, vastagabb lesz. Készíthetünk kerek cipót, ilyenkor négy részre osztjuk a tésztát, és cipót formálunk belőle, és a nagy gáztepsi sütőt beolajozzuk, és egyenlő távolságra rakjuk a cipókat, és így sütjük. Akkor hosszúkás bucit, ezt is négy részre osztjuk a tésztát, és a tepsi rövidebb oldalára szépen így elhelyezgetjük, így rakjuk bele a tepsibe és megsütjük. Akkor készítettünk ebből zsömlét, ebből a mennyiségből 9 kis cipót formálunk, és ugyanúgy kiolajzott tepsibe 3x3 sort rakunk, így nem nőnek össze, éppen csak összeérnek, de nagyon jó kis zsömlék lesznek. Én ezt nem félbevágom, hanem apró kis szeleteket, mint kis zsúrkenyér úgy fogyasztottuk. Akkor készíthetünk foszlós kiplit is, ehhez szükséges még 10 deka vaj vagy margarin. Négy részre osztjuk a tésztát, kerekre formázzuk, egyenként elnyújtjuk, és pizzavágóval vagy dereje vágóval átlósan négy felé vágjuk. A körcik szélesebb részére újnyi vastag vajat vagy margarint fektetünk, kiflit formálunk belőle, és a tepsibe rakjuk, megsütjük. A sütés fél idején reszelt sajtot is szórhatunk rá. Nem az elején, mert akkor meg fog égni.
1: Gasztronómiai sorozatunkkal legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. Az Otthon ízeit és a szerkesztőt, Kúnya Évát hallották.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Szerzetesek fél órája.
3: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm rádiónk mikrofonjánál Tóth Krisztina Teréz nővért, a Szent Ferenc kisnővérei közösség ideiglenes fogadalmas tagját. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Mindörökké, amen! Én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit!
3: Rendszeres hallgatóink megszokhatták már azt, hogy ebben a műsorsávban mindig megpróbálunk egy-egy közösséget bemutatni, vagy pedig egy-egy hivatástörténetet, hiszen hiszem és vallom azt, hogy igazából ami az emberek számára, még hogyha így az ételen keresztül is, de ad valami pluszt, akkor az az, hogyha egy fiatal embernek, vagy jelen esetben egy fiatal nőnek, egy fiatal nővérnek az életútját, a hivatásának a történetét megismerhetik. Nagyon-nagyon sok közösséggel, férfi-női szerzetesrenddel beszélgettem az elmúlt időszakban. Sokan megfogalmazták azt a hiányérzetüket, meg azt a nehézséget, hogy elöregedő a szerzetes közösség, nincs utánpótlás. Rátok pedig, én így igazából itt az Egerszaló Kéfűsági Találkozó lelki gyakorlat alkalmával találkozom így csoportosan veletek. Olyan jó rátok nézni. Fiatalok vagytok, sokan vagytok, nem lehet okpanaszra. Ugyanakkor ott van bennem a kérdés, hogy mi visz rá ma egy fiatal nőt arra, hogy ne

0: családi életet válassza, hanem a szerzetesi hivatást?
1: Hát biztos, hogy minden élet más, minden élet egy kicsit különbözik, de minden élet az Istennek egyformán fontos és értékes, és azt hiszem, hogy minden hivatás, hogyha azt az ember őszintén keresi, akkor egyformán értékes. Én nem annyira szeretem így külön választani, hogy a papi szerzetesi hivatás, vagy a családos hivatás nyilván más, és nyilván nagyon más a jellege, de én azt gondolom, hogy akkor van az ember igazán a helyén, hogyha a sajátját megtalálja, és a sajátjára ráismer, és tud ugyanakkor a szent lenni, és ugyanannyi kegyelmet hordozni egy családanya, vagy egy családapa élete, mint adott esetben egy pap vagy szerzetes élete. Szóval nekem így az a legfontosabb gondolatom ezzel kapcsolatban, hogy azt megtalálni, amire engem hív az Isten. És én a saját életemben is így voltam. Hála Istennek, én egy vallásos családban nőttem föl, nagyon hálás vagyok a szüleimnek. Valóban egy hiteles emberek előttem, és egy nagy családban nőttem fel, mi heten vagyunk testvérek, én vagyok a legidősebb, nagyon élveztem, hogy sokan vagyunk testvérek, sokat voltam együtt a testvéreimmel, és így legidősebbként több helyzetben ilyen kicsit anya vagy pótanya szerepbe is kerültem. Én a fiatalabb testvéreimet már olyan 10-12 éves lányként ott körülvettem az édesanyámmal, és akkor etettem meg, itattam meg, fürdettem meg, amit kellett velük, úgyhogy így visszanézve az életutamra, és így a szerzetesi hivatás útjáról visszatekintve, azt is látom, hogy ez milyen különleges ajándéka volt a Jóistennek, hogy nekem ilyen módon saját gyermekem nem lesz, viszont valahogy így ezt mégis megadta, hogy van erről ilyen nagyon közeli és nagyon jó tapasztalatom. Úgyhogy a szüleim így bevezettek a hitbe, ezért abban hát volt egy ilyen szilárd hitem, meg reményem, hogyha hát ugye az Istennel egységben próbálom keresni az életutamat, az lesz nekem az igazán jó. Szóval így az ilyen saját barkácsolásokban nem annyira hittem, és akkor nagyon próbáltam keresni így az ő, nem tudom én, hívását, akaratát, de persze azért ebbe is bele lehet feszülni, hát én is úgy belefeszültem ebbe, hogy na most akkor ez vagy az, és így volt például, hogy így gondolkoztam, hogy most igazából akkor mi segítene, és így szinte ilyen tényleg ilyen komikus, hogy az jutott eszembe, hogyha még egy papír cetli lehullana az égből, és rá lenne írva, hogy mit kell csinálnom, még akkor is biztos, hogy megkérdezném magam, vagy most ez biztos nekem hullott le, és biztos azért van ráírva, mert ezt kell csinálnom. Szóval azt hiszem, hogy ebben az állapotban, nem tudom, hogy másnak is ismerőse, de hogy amikor nagyon keresi így az ember azt, hogy most mi a biztos, akkor igazán semmi sem tudja szinte megnyugtatni. Akkor ilyen állapotban voltam azért én is, hogy így keresgettem az életemet, a hivatásomat. Nyilván volt egy időszak, hogy nagyon komolyan kerestem azt a fiút, akivel együtt tudnánk családot alapítani, és az is nekem nagyon érdekes, hogy volt egyszer egy előadás, amit hallottam, egy atya tartotta. Már pontosan nem tudom, hogy mi volt a fő téma, de engem csak egy apró mondat ragadott meg akkor, hogy hiába lép az ember jobbra kettőt, ha utána balra hármat, és ez akkor nagyon nekem szólt. És akkor elhatároztam, hogy akkor ebben a nagy bizonytalanságban akkor elindulok valamerre, és mivel hát azt tudom, vagy akkor is azt gondoltam, meg most is ezt gondolom, hogy az Isten valóban konkrétan elhív és megszólít valakit, ha papi vagy szerzetesi hivatásra hívja. Ha erre úgymond nem hív az Isten, vagy ezt nem érzem belül, hogy ő hív, akkor megint csak ez a maszekolás, hogy akkor úgy nem érdemes neki vágni, és nem is volt erre így bennem alapvetően így vágy vagy késztetés, csak úgy ott volt katolikus fiatalként a fejembe, hogy hát ez is ott van lehetőségként. És akkor, de így az elég világossá tette, hogy arra nem hív az Isten, hát akkor viszont aktívan és tudatosan a párkeresés irányába induljak el. Tehát, hogy akkor még tudatosabban jártam olyan katolikus közösségekbe, vagy közegekbe, ahol a hozzám hasonló fiatalokkal, fiúkkal is tudok találkozni. És azért is mondom ezt, mert számomra nagyon érdekes, és valahogy nem tűnik véletlennek, hogy pont ebben az állapotban és egy ilyen időszakban tudott megszólítani az Isten, És hát, ha már itt beszélgetünk egerszalókon, akkor az sem titok, hogy ez a számomra fontos meghívás és felismerés a szerzetesi élethivatásra, az itt egerszalókon, az ifjúsági találkozón történt, és egy megint csak nagyon egyszerű kérdésből indult el ez a felismerés. Összetalálkoztam egy régebbi ismerősömmel itt egerszalókon, aki megkérdezte tőlem, hogy hogy vagyok, mi újság, és hát a terveimre kérdezett rá, amik akkor arról szóltak, hogy hát akkor szép családom lesz, és akkor kérdezte, hogy van a szép család. És ahogy ezt a kérdést föltette, és ahogy a saját szavaimat vagy vágyaimat ismertem föl ebben a kérdésben, úgy egyszerre az lett a belső élményem, hogy valóban ez a vágy itt van bennem, hogy családot szeretnék, de minthogyha a mélyén meghúzódna egy másik és erősebb vágy, amit valahogy így az Isten ültetett belém, és hogy ez a mély és erősebb vágy arról szólna, ez a hívás, hogy szerzetesként éljek. És akkor ez így nagyon erősen így megjelent bennem. Hát hirtelen akkor összezavarodtam, meg nem is akartam visszakerülni ugyanabba az állapotba, hogy akkor most elindultam egy irányba, most akkor megint másik irányt veszek, de azért nagyon markáns volt ez az élmény azóta is egyébként a meghívás élményemnek tekintem. És akkor bejöttem ide a templomba, leültem, és csak annyit kérdeztem az Istentől, hogy biztos? Mert hát nem akartam abba a helyzetbe kerülni, hogy megint csak ide-oda ugrálok. És nagyon különleges ez így szavakkal, talán nem is kifejezhető, ahogy az Isten belül válaszolt a szívemben, egy nagyon egyszerű szóval, de nagyon határozottan és szeretetteljesen, hogy biztos. És hát amilyen az ember, vagy amilyen én vagyok, még feltettem még egyszer, meg még sokszor ezt az egyszerű kérdést akkor itt a templomban, hogy biztos-e. És mindahányszor feltettem a kérdést, mindannyiszor ugyanúgy válaszolt rá ezzel az egyszerű szelíd, de mégis határozott szóval, hogy biztos. És akkor, amikor elégnek bizonyult számomra ez a rövid párbeszéd, kérdés-válasz, akkor azt mondtam neki, hogy akkor itt vagyok, és akkor erre az útra rálépek. Úgyhogy ez az én hivatástörténetem, és akkor elindult egy rövid keresés. Én akkor úgy gondoltam, hogy majd innen a találkozóról hazamegyek, és akkor a szerzetesek.hu-n vagy az interneten így olvasgatok a különböző közösségekről. Azt fontosnak tartottam, hogy még itt a találkozó alatt valakivel megosszam egy szerzetessel ezt a belső élményemet, mert nem akartam, hogy így elszálljon, vagy ez olyan fontosnak tűnt, hogy itt még ezt valakivel megosszam. És érdekes, hogy akinek végül elmeséltem, ő rögtön azt mondta, hogy azzal kapcsolatban, hogy melyik közösséghez menjek, nyugodtan hallgassak az érzéseimre, és bár én még nem foglalkoztam tudatosan ezzel a kérdéssel, mégis nagyon sokat segített akkor ez a mondat, és szinte ahogy ez elhangzott, akkor úgy ráismertem, hogy hát én olyan szívesen jönnék ebbe a közösségbe, amiben most is vagyok. Úgyhogy gyakorlatilag, mire innen hazaértem addigra, hát ez volt az én vágyam konkrétan, hogy a Szent Ferenc kisnővérei közösségnek a tagja lehessek, és aztán a Jóisten tényleg nagyon szépen így egyengette az utat azon a nyáron, azt éltem meg, hogy mint amikor tényleg úgy előttem valaki egyengeti az utat, úgy a programok, találkozások úgy alakultak, és akkor ez egy ilyen szép kapcsolatfelvétel lett így a nővérekkel, ami aztán egy évig tartott, hogy én időnként jártam hozzájuk, meg meglátogattam őket, vagy különböző programokon részt vettem, amit szerveztek, és egy évre rá meg beköltöztem a közösségbe. A meghívás élményem az 2015-ben és 2016 nyarán léptem be a közösségbe.
0: 8 éve tagja vagy ennek a közösségnek. Hogyan tudnád jellemezni a Szent Ferenc kisnővérei közösségét? Az a baj velem, hogy én valami egyedit keresek. Miben más ez a közösség? Annyiféle szerzetesrend van, női szerzetesrend. Miben más a Szent Ferenc kisnővérei közösség, mint a többi?
1: Hát ez egy jó kérdés, meg szerintem nehéz kérdés is. Azt talán nem baj, ha az egyediséget keressük, de egyáltalán nem könnyű ezt megfogalmaznom. Igazából nem is tudom, hogy más pontosan milyen, így a különbséget se könnyű felfedezni. Hát egy fontos szerintem az, hogy nagyon odafigyelünk arra, hogy mifelé vezet minket a Szentlélek. Gondolom, hogy ez más közösségre is ugyanígy igaz. Viszont a mi élethelyzetünkben, ugye mi egy 31 néhány éves közösség vagyunk, És ez az időszak például a több száz éves közösségekhez képest azért még kevésnek mondható. Úgy értem, hogy sokféle változáson megy át a közösségünk, meg hát így azt mondják, hogy egy alapítás legalább 100 évig tart bizonyos szempontból, és hát ezek az első évtizedek, amikor nyilván a ferences hagyomány ott van mögöttünk, ami több évszázados hagyomány, de mégis, hogy mi az, ami a mi közösségünknek a sajátja, talán ezt még részben most is keressük, de nekem nagyon tetszik, ahogy ezt az egyensúlyt próbáljuk így keresni, hogy a régi hagyományokból, Szent Ferenc lelkiségéből merítve a jelenkornak a kihívásaira válaszoljunk. Talán ez az egyik legfontosabb, amit szerintem mi próbálunk így.
0: Rengeteg kihívása van a jelenkorunknak. Mi az, amire a Szent Ferenc kisnővérei különösen is fókuszálnak és próbálnak választ adni?
1: Hát a szolgálatainkat tekintve mi nagyon széles az a réteg, ahol jelen vagyunk, tehát igazából ez mögött is van egy tudatosság, hogy a mi közösségünk nem fókuszál egyetlen célcsoportra, hanem hát ezt is egyfajta egyensúlyban keressük, hogy ahol éppen élünk, ott egyrészt mire van szükség, tehát hogy milyen emberek élnek ott, és hogyan tudjuk őket segíteni. Hogy ilyen szempontból mondhatom, hogy befogadó közösség vagyunk, hogy ide mondjuk nem csak tanárok jöhetnek, vagy nem csak egészségügyi dolgozók, hanem akit az Úr ide hív, és azt ismeri fel a közösség is, hogy valóban itt van az életünknek a helye, akkor jöjjön, nézzük meg, hogy milyen karizmákat kapott ő saját maga, és azok a karizmák hogyan illeszthetők be, tehát hogy így olyan kereslet-kínálat egysége valahogy így megvalósul.
0: Hivatásgondozásért felelős tag vagy te is, a rendnek a hivatásgondozásért felelős tagja, meg különösen azt többször megemlítetted, hogy odafigyeltek a fiatalokra. Ez is egy kihívás a mai korban. Úgy gondolom, hogyha én azt az aspektust próbálom megvilágítani, hogy egyre később köteleződnek el a mai fiatalok, házasságkötések vállalása is kitolódott a 30-as évek elejére vagy közepére, ha lehet általánosítani, bár nem mindig szerencsés, meg hát nagyon nagy a válásoknak is az aránya, nagyjából házasságkötések 2/3 ma Magyarországon válással végződik. Ferences kisnővérként, egyáltalán hívő emberként, fiatalok között is mozogva, véleményed szerint hol kell elkezdeni házasságra felkészíteni a fiatalokat, meg egyáltalán a hivatásra ráirányítani a figyelmüket?
1: Hát szerintem ez egy nagyon érdekes kérdés, meg nagyon összetett is, azt gondolom. Valahogy így az fogalmazódik bennem, hogy nem is biztos, hogy ezt így pontszerűen jó meghatározni, hogy mikortól érdemes, mert például a késői elköteleződés oka, azt gondolom, hogy tehát, hogy van valami oka, és talán érdemes oda is visszanyúlni, hogy mi annak az oka, hogy valaki nehezen köteleződik el, vagy nem találja a társát, vagy a hivatását. Ez lehet önismereti, vagy Isten kapcsolati, vagy bármi. Szóval, hogy sok oka lehet, és azt gondolom, hogy érdemes azoknak is utána nyúlni. Ha pedig ezeket az okokat nézzük, akkor meg oda jutunk, hogy ez gyakorlatilag egy folyamat. Tehát, hogy már a kisgyereket is, hogyha nyilván nem csak fizikai, hanem pszichés egészségben is próbáljuk nevelni, és mondjuk mi, ha már akár kisgyerekekkel is találkozunk, vagy egy-egy szolgált kapcsán, akkor az Isten szeretetéről tanúságot teszünk, akkor már az is egy nagyon kicsi lépés afelé, hogy ő tudjon a saját identitásában növekedni, erősödni később, vagy a gimnazistákat, ahogy kérdezted, nyilván ők így pályaválasztás előtt állnak, de hát én azt látom, hogy ez se könnyű, nagyon nem könnyű így a mai fiataloknak. De hát azt megnézni, hogy mi segíti őket. Szóval én azt gondolom, hogy lehet, hogy egy plusz teher az, hogyha csak ezt így mondjuk, hogy akkor későn köteleződnek el, és akkor valami elvárás, hogy előbb köteleződjenek el, amivel önmagában nem segítjük meg őket, hanem akivel éppen beszélgetek, vagy találkozok, legyen az hittanóra, személyes beszélgetés, hittantábor, vagy bármi keretében, amire neki ott szüksége van a saját maga fejlődésében, és amit ebben én tudok adni, az Isten szeretetét közvetítve, azt megadni neki, és akkor ebből hát remélhetőleg, hogy majd elköteleződés születik.
0: 8 éve vagy tagja a Szent Ferenc kisnővérei közösségnek. Hogyan telt ez a 8 év számodra? Említettük azt, hogy még ideiglenes, fogadalmas vagy.
1: Hát ahogy említettem korábban, hogy ugye elkezdődött egy első év, ami gyakorlatilag az ismerkedésről szólt így a nővérekkel, és amikor beköltöztem, akkor elkezdődött egy úgynevezett jelöltségi időszak. Ez 2 évig tartott az én esetemben, akkor már együtt laktam a nővérekkel, és bekapcsolódtam azokba a szolgálatokba, feladatokba, amiket ők végeztek. Igazából úgymond testközelből láttam a hétköznapokat, és gyakorlatilag mindent, ami ott zajlik, tehát már így része voltam a közösségnek, de igazából ez még nem járt elköteleződéssel. Nyilván azért voltam ott, mert arra készültem, hogy majd elköteleződjek, de hát ez egy ilyen szorosabb kapcsolat már velük. A 2 év jelöltség után volt 2 év noviciátus. A noviciátusban már megkapjuk a szerzetesi ruhát, és hordjuk, ám bár még fehér fájtlat hordunk akkor, kívülről is látszik, hogy ez még mindig ilyen próbaidőszak. Ez is 2 évig tart, ennek az első éve az egy ilyen szigorúbb, ha tetszik, de egy csöndesebb, elvonultabb időszak. Én azt gondolom, hogy ez nagyon hasznos szerintem. Nem is ártana, hogyha minden ember kipróbálna 1 évet az életében, hogy milyen az, amikor tényleg úgy elvonul, és csak Jóistenre meg önmagára tud figyelni. A csöndességben sok mindent meg lehet tapasztalni, nehézséget is, meg örömet is, de mindenképpen szerintem hasznos. A noviciátus 2. éve pedig az apostoli év, akkor pedig hát kicsit szinte az ellenkezője ennek a nagy csendességnek, hogy mindenféle szolgálatban részt veszünk, vagy hát minél több szolgálatban egy kifejezetten aktív, ugyanakkor nagyon vezetett és kísért, tehát ezekről úgymond gyakorlatokról utána megosztás, beszélgetés, meg egyfajta ilyen belső kísérés történik. Ez gyakorlatilag nekünk így a belső képzés, tehát mint amikor valaki egyetemre jár, vagy iskolába jár, és akkor mondjuk vannak gyakorlatok, és utána arra a gyakorlatra reflektálnak, vagy megbeszélgetik, szóval egy kicsit ehhez tudnám talán hasonlítani. És akkor a noviciátus után történt az elköteleződésnek az első fázisa. Ez azt jelenti, hogy akkor a fogadalmat tettem 1 évre, hogy a szerzetesi fogadalmak, a szegénység, tisztaság és az engedelmesség megélésével erre az életformára elkötelezem magam 1 évre. Ezt jelenti az ideiglenes fogadalmasság, hogy amikor letelik ez az 1 év, akkor ezt megújítjuk, megújítottam én is, újabb 1 évre, és ez így ismétlődik nálunk évről évre. Még egy idő után a végleges elköteleződés, az örök fogadalom történik, és akkor nem újabb 1 évre, hanem hát örök fogadalmat tesz az illető nővér. Ilyen komolyabb elbizonytalanodás igazából nem volt. Nehézségek természetesen voltak, de engem nagyon segít a mai napig az a meghívás élmény, amit elmeséltem, hogy ez nagyon konkrét tapasztalat az életemben, és a nehézségben könnyű ehhez visszanyúlni, hogy bármi is történik. Engem az Úristen akkor ide hívott, én azt akkor 100-szor megkérdeztem tőle, hogy biztos itt van-e a helyem, és ez nem változott.
0: Mit ad számodra ez a közösség? Mit jelent számodra Szent Ferenc kisnővérei közösséghez tartozni?
1: Hát eleve a valahova tartozni az egy nagyon fontos, megtartó élmény számomra. Kicsit így a gyerekkoromat, vagy a családi életemet is így visszhangozza, hiszen ahogy említettem, 7-en vagyunk testvérek, és egyfajta ilyen nyüzsibe nőttem föl, és az, hogy így többen élünk együtt, ez nekem így hordoz egyfajta természetességet. Az, hogy mindannyian az Istenért vagyunk itt, ez valami olyan különleges szint hoz az életünkbe. Ez néha könnyű, néha nehéz, de valami nagy biztonságot ad, hogy hát ha arról van tapasztalatom, hogy engem az Isten ide hívott, és hogy ez számomra milyen biztos alap, és ahogy elképzelem, hogy a többieknek is van egy ilyen biztos alap, és hát, hogy így vagyunk együtt, akkor ez olyan csak jó lehet. Nyilván a hétköznapi nehézségek mellett is, hogy van egy ilyen valami biztonságom, hogy minket az Isten gyűjtötte egybe, és valami terve van velünk. Valahogy ezt jelenti számomra.
0: Hogyan kell elképzelni a hivatás gondozó alkalmakat, hétvégéket? Én nagyon szélsőségesen megjelenik azért bennem egy olyan kép, nyilván nem, csak most vázolok egy ilyet, hogy ott vagytok ti szerzetes nővérként, és akkor vannak ott lányok, fiúk, de a lányokat azért jó lenne egy picit fűzni az irányba, hogy azért bővüljön a közösségetek, és hát minél többen vállalják a szerzetesi hivatást. Ezzel ellentétben hogyan épülnek fel ezek az alkalmak?
1: Hát valóban azt gondolom, hogy semmiképpen sem járható út, hogyha így próbáljuk becserkészni a lányokat, mert hogyha tovább visszük ezt a gondolatot, hogy valakit az Isten mondjuk nem is erre az életformára hív, és egyszer csak oda keveredik hozzánk, az nekünk is legalább olyan kellemetlen, mint neki. Szóval az a legfontosabb cél, hogy ahogy korábban is említettem, hogy a saját útját ki megtalálja, és azt mi nem is tudjuk ugye kívülről, hogy kinek mi az útja, hanem mi abban tudjuk megsegíteni a fiatalokat, hogy az Istennel hogyan kerüljenek olyan kapcsolatba, ahol ez kitisztázódik bennük. Tehát, hogy ez nyilván önismereti munkával is, meg hát nyilván azért azzal, hogy például a saját életünkről tudunk konkrétan mesélni, ha kérdéseik vannak, válaszolni, mert hát azért nyilván úgy tudjuk megmutatni azt, hogy milyen ez az életforma, de hogy benne erre rezonál-e valami, vagy nem, vagy az Isten például, ahogy ott van köztünk velünk, akkor mi szólal meg az ő szívébe, hogy igen, ide hívlak, vagy azt mondja, hogy ez nagyon szép, de nekem más az utam, az teljesen oké. Tehát, hogy ezeket a válaszokat viszont csak ők tudják megtalálni, és ezért én nagyon óckodom attól, hogy hát, hogyha akár ilyesmi kérdéssel jön hozzám, akkor én úgy válaszoljak neki, mintha én tudnám, hogy mi az ő hivatása, mert azt hiszem, hogy az biztos, hogy én nem tudhatom.
0: Örülök, megelőzted a kérdésem, mert elsőként az Istennel való kapcsolatot említetted, hogy arra helyezitek a hangsúlyt, de emellett nyilván az alap, az az önismeret, hogy tudjon arra a kérdésre válaszolni, hogy ki ő valójában, ki vagyok én, és mi a célom, mit szeretnék az életben.
1: Igen, és ez a ki vagyok én, azt gondolom, hogy olyan szépen egybe tud csengni a pszichológia alapja és a hitből merített élet, hogy hát ki vagyok én, az Isten gyermeke, és nyilván vannak földi szüleim, akiket megnézhetem, hogy milyen személyiséggel rendelkeznek, vagy mit hozok a családból, de hogy mintha mindezt megelőzni az, hogy engem az Isten akart, hogy ő teremtett, hogy ezt számtalan bibliai idézettel alá lehet támasztani, hogy tesződtél engem anyám méhében, és a többi, hogy az Isten végtelenül szeret, és pont engem akart, pont ilyennek, amilyen vagyok, és hogy pont abba a családba, mert valamiért ott akart látni, és hogy ez azt hiszem tud egy, már eleve egy olyan önbizalmat adni. Az egyik nővértársunk nagyon előszeretettel hangoztatja, hogy hát mi királyfiak és királylányok vagyunk, mert ha a mennyei atya az Isten a király, és mi az ő gyermekei vagyunk, hát akkor mi királylányok vagyunk, és ennek szerintem van valami nagyon fontos igazsága, és nagyon nagy mélysége. És hogyha reggel fölkerek, és tudok így belenézni a tükörbe, akkor azt gondolom, hogy hát úgy, mintha kiegyenesedne lassanként az előttem levő út, hogy hát akkor ez az Isten, aki így szeret engem, és nem véletlenül lettem, hanem ő valamiért megalkotott, akkor terve van velem, és akkor már szinte így kéz a kézben tudjuk vele keresni az utunkat, vagy a következő lépést.
2: Kedves hallgatóink! Tóth Krisztina Teréz nővérrel, a Szent Ferenc Kisnővérei Közösség ideiglenes fogadalmas tagjával, Papildikú beszélgetett.

0: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
1: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Európa több pontján is tűzvészekkel küzdenek, ezért utazás előtt és közben is tájékozódjanak, kérte Orbán Anita külügyminiszter Facebook bejegyzésében. Az elmúlt napokban folyamatosan érkeznek hozzánk jelentések kisebb-nagyobb erdő- és bozott tüzekről Horvátországból, Szerbiából, Montenegróból, Görögországból, Alsó-Ausztriából és Európa más térségeiből is. Külképviseleteink és a konzuli szolgálat folyamatosan figyelik a helyzetet, írta. A külügyi tárca vezetője arra kér mindenkit, aki külföldre készül, vagy már külföldön tartózkodik, hogy figyelje rendszeresen a konzinfó tájékoztatásait, regisztráljon konzuli védelemre, és indulás előtt, illetve a helyszínen is tájékozódjon a helyi viszonyokról és a hatóságok aktuális intézkedéseiről. Átfogó lakhatási programot indít a kormány, amelynek középpontjában a megfizethető bérlakások, kollégiumi férőhelyek és az intézményi bérlakás szektor fejlesztése áll, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, a program 550 millió eurós uniós forrásra épül, amely további finanszírozással akár 3 milliárd euró értékű fejlesztést is megmozgathat. Újraindítanák a csepeli diákváros beruházását is. Nagyszabású energetikai jogszabálycsomagot küldött társadalmi egyeztetésre a Gazdasági és Energiaügyi Minisztérium, amely több ponton alakítaná át a hazai villamosenergia rendszer működését. A tervezett változtatások a megújuló energiaberuházások felgyorsításának, a hálózati csatlakozások bővítésének és egyszerűsítésének, valamint egy rugalmasabb, decentralizáltabb energiarendszer kialakításának irányába mutatnak. A legnagyobb léptékű változás a szélenergia előtt nyitná meg a hálózatot. A tervezet előírná, hogy a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalnak 2026. augusztus 31-éig legalább 700 megawatt névleges szélerőművi teljesítmény hálózati betáplálását lehetővé tévő csatlakozási kapacitásra kellene pályázatot kiírnia. A szélerőművek földrajzi mozgástere látványosan nőne, az új rendelet szerint már 25 járás számítanak könnyített térségnek. A kormány visszaveszi a Mészáros Lőrinc és Szíj László érdekeltségeibe tartozó konzorciumtól az M6-os és M8-as autópálya Érd és Dunaújváros közötti 59 kilométeres szakaszának októberben lejáró üzemeltetési jogát, írt a közösségi oldalán Magyar Péter. A döntéssel 100 milliárd forint közpénzt spórolnak meg. Kibővíti a hegybírók jogköreit az aranyszínű sárgaság elleni küzdelemben a kormány. Szondi Vanda kormányszóvivő elmondta, a kormány döntés értelmében a hegybírók nem csak a nyilvántartásba vett ültetvényeket, hanem minden szőlőművelését ellenőrizhetik, és ahol a tulajdonos nem elérhető, ott elrendelhetik a kivágást fertőzöttség esetén. Kártalanítást az a gazda kaphat, aki 5 éven belül újra telepíti a szőlőt. Havária helyzet alakult ki a Lajtán a súlyos vízhiány következtében. Augusztus 12-ére már csak mintegy másfél kilométeres szakaszon maradt összefüggő vízfelület, ezért a Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron megyei szövetsége horgászati tilalmat rendelt el a folyóra. A kritikus helyzetben megkezdődött a megrekedt halak mentése is. A halőrök mellett az Észak-Dunántúli vízügyi igazgatóság munkatársai, a Hegyeshalmi Nagyközség önkéntes tűzoltó egyesület, valamint a Hegyeshalmi Horgász Egyesület önkéntesei is részt vettek a munkában. Híreink végén az időjárásról. Többnyire derült napos idő várható. Késő délutántól az északnyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet, estétől ott a határ közelében néhol előfordulhat zápor, zivatar. A déli szél nagy területen megélénkül. Délutánra általában 32 és 37 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Reklám. Verdi requiemje az Egri Bazilikában.
3: Augusztus 21-én pénteken 18 órai kezdett el Giuseppe Verdi Requiem miséje, a Nemzetközi Ifjúsági Kórus Találkozó kórusa és az Era Nova zenekar előadásában csendül fel az Egri Bazilikában. A 11 különböző nemzetből érkező előadók egy héten át együtt éltek és dolgoztak a németországi Baden-Württemberg tartomány Ifjú Zenészek Állami Akadémiáján, hogy közös munkájuk eredményeként Verdi Requiemjét mutassák be egy nemzetközi koncertturné keretében, amelynek augusztus 21-i helyszíne az Egri Bazilika lesz. Az előadásra a belépőjegyek megvásárolhatók a jegy.hu oldalon.
4: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
5: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecsként a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
3: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
6: Reklámot hallottak.

Jézusom, kitárjuk most a szívünket. Kitárjuk kezeinket előtted. Mert ebben a hófehér ostyában te itt vagy közöttünk. Te köztünk élsz minden nap. Látunk téged a másik szemében. Családunk és barátaink körében. Jöjj, vezess minket.

0: Katechumené, a testvéregyházak műsora.
1: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
2: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Még mindig kevesen ismerik a tanodákat, pedig ezek az intézmények nap mint nap olyan gyerekeknek segítenek, akiknek az iskolai sikerhez a család nem tud elegendő támogatást nyújtani. Magyarországon jelenleg mintegy 180 tanoda, több mint 5000 hátrányos helyzetű diák tanórán kívüli fejlesztésében vesz részt. De vajon milyen szerepet töltenek be ezek a közösségek a fiatalok életében, és van-e különbség az egyházi és a nem egyházi fenntartású tanodák munkája között? Ezekre a kérdésekre kereste a választ doktori értekezésében Meleg Attila, református lelkipásztor, aki sikeresen megvédte dolgozatát a Pécsi Tudományegyetemen. A kutatás a tanodák működését, eredményességét és társadalmi szerepét vizsgálja, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyerekek esélyeinek javítására. Vendégem a stúdióban Meleg Attila, akit először arról kérdeztem, mi volt az a személyes élménye, ami miatt úgy érezte, hogy a tapasztalataiból egyszer egy doktori kutatásnak kell születnie.
3: 16 éven keresztül bódvaszilasi gyülekezetben voltam lelkipásztor, és hozzátartozott még Hidvégardó és Tornaszentjakab, valamint 8-10 olyan település, ahol az iskola bódvaszilason körzetközpontként működött, tehát a hátrányos helyzetű családok gyerekek életébe beleláttam. És a mindennapokat látva, szemlélve, lelkipásztorként ugye elsődleges missziói terület az emberek között végzett szolgálat, ezért megpróbáltam megtalálni azt a módszert, amin keresztül legjobban tudunk segíteni a gyerekeknek. És arra jöttem rá, hogy Borsod megyében, ezen a térségen, ezen belül, ahol élünk, az iskolai oktatás, nevelés nem teljesen tudja betölteni azt a szerepét, amire adatott. Azt tapasztaltam meg, hogy a pedagógusok elsősorban nem erre is ilyen formán vannak kiképezve, hogy olyan akár szociális hátrányban levő, vagy tanulási nehézségekkel küszködő, szembenéző gyerekeket képezzenek ki, vagy tanítsanak, akikkel nap mint nap találkoznak. Ez egy speciális terület. És ezért hívő emberként, lelkipásztorként ugye mindig a segítséget és a megoldást igyekszünk megtalálni, hogy hogyan tudjunk segíteni a gyerekeknek, a felnőtteknek, és így jött az ötlet, hogy ha Isten ide tett le erre a területre, akkor hogyan tudunk segíteni a adott esetben a hátrányos helyzetű gyerekeknek is. Itt elsősorban erről volt szó, a 2H-s és 3H-s területen élő nehézségekkel küzdő családoknak, gyerekeknek milyen módon tudunk segíteni abban, hogy egyre jobban be tudjanak illeszkedni, elősegítsük az integrációjukat, minél sikeresebbek legyenek az iskolában, minél sikeresebbek legyenek az életben, és azt érezzék, hogy hasznos állampolgárai a társadalomnak. Volt egy oktatói nevelési szándék, ugyanakkor pedig lelkipásztorként, hívő emberként a közösségépítés volt a másik cél, és ezt a kettőt ragadtam meg, hogy gyülekezetet is építsünk, és segítsünk is a gyerekeknek és a családoknak.
2: És lett ebből egy több mint 200 oldalas, nagyjából 10 vagy 11 fejezetből álló disszertáció.
3: Ennek az előzményéhez még hozzátartozik, hogy éveken keresztül, évtizedeken keresztül, ugye csináljuk az angol tábort, és van nekem egy ismerősöm, a Pécsi Tudományegyetemen, dr. Szabó Gábor, ő az anglisztikai tanszéknek a vezetője. Ismerve az életemet, a munkámat, látta, hogy több hátrányos helyzetű gyermek, köztük ugye cigánygyermek is részt vett éveken keresztül a táborban, és látta ennek a fejlődését, és azt mondta nekem, hogy az, amit mi itt Bódvaszilason és a körzetben végzünk, ennek olyan gyakorlati haszna van, hogy érdemes lenne hozzátenni az elméleti részt, és lehet, hogy érdemes lenne tudományosan foglalkozni ezzel a területtel, mert hogy az, amit végzünk, az, ahogy végezzük, ez hatékony. És így kötött össze engem dr. Forrai Katalinnal, aki...
2: Ő volt a konzulense.
3: Ő volt a konzulensem, aki elég komoly szaktekintély ezen a területen, és amikor megkerestem a témával, akkor ő azt mondta nekem, hogy mi azt tanítjuk, amit maga csinál, segítek hozzárakni az elméletet, ön hozza a gyakorlatot, elvégez egy kutatást a megyében, és gyakorlatilag ennyi az egész. Természetesen ugye ez 4 év, vizsgák sorozata fél évenként, a végén komplex vizsga, aztán abszolutórium, házi védés, rengeteg konferencia, az MTMT-ben tudományos publikációk megjelenés sorozata, szóval van egy komoly 5 éves munka ebben a folyamatban, de egy teljes szakmai és lelki keresztény rálátást kaptam arra, hogy hogy működik a tananda rendszer Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, hogy működik országos szinten, és meg vagyok arról győződve, hogy azok a lelkipásztorok, tanártársak, akik elkötelezetten végzik a feladatukat, és látják, hogy mivel néznek szembe a saját területükön, az egyik legnagyobb segítség a gyerekházaknak a működése, és a tanodáknak a működése, mert ugye a tanoda az a tanórákon kívül egy olyan program, ami segíti a gyerekeknek a tanulását, a nevelését, a beilleszkedését és a felzárkózását.
2: Mindjárt beszélünk még erről, de egy kérdés konkrétan a disszertációhoz. A szakmai tudományos közösség, tehát akik előtt megvitte ezt a dolgozatot, mennyire ítélte ezt a disszertációt egy hiánypótló munkának?
3: Már az elején tudtuk, hogy hiánypótló.
2: És ön mennyire érezte annak? Ez is egy fontos kérdés.
3: Igen, így is közelítettük meg, tehát ugye a kutatásnak és egy disszertációnak az egyik alapja az, hogy olyan innovatív módszert mutass be, és olyan területet köves és kutass, amit ebben a formában előtted nem végzett senki. Tehát ettől lesz újszerű, ettől lesz tudományos, és ugye mi itt egy komplex rendszer szemléletű megoldást kerestünk arra, hogy rálássunk az egész térségre. Mindenképpen a bizottság részéről, a bizottság elnöke részéről elismerésre került az, hogy itt egy hiánypótló kutatásról van szó, és akár ennek a mintának az alapján érdemes lenne a többi megyében is ugyanezt elvégezni, sőt alternatív javaslatként meg is fogalmaztam azt, hogy hogyan lehetne ezt megvalósítani, és miért lenne szükség ezekre a kutatásokra, akár azoknak a hipotéziseknek a tovább gondolására, vagy azoknak a téziseknek a bemutatására, ami itt történt, hogy miért állja meg a helyét, és hosszú távú javaslatokat is fogalmaztam meg, és szakpolitikai javaslatokat is arra, hogy hogyan lehet ezt hatékonyan végezni megyei szinten, vagy akár országos szinten is.
2: Mit tud nyújtani egy tanoda, amit egy iskola nem? Miben másabb?
3: Más struktúrában működik. A tanodáról tudni kell azt, hogy amikor elkezdődött Magyarországon a 90-es években, akkor elsősorban alapítványok, civil szervezetek kezdték el működtetni, aztán jöttek az egyházi szervezetek. Szükséges volt ahhoz, hogy uniós forráson, pályázati kereten belül lehessen ezt működtetni. Aztán, hogyha ez hatékony volt és sikeres, és azoknak a kritériumoknak, meg elszámolási feltételeknek megfelelt az adott intézmény, akkor tudott pályázni hazai támogatásra, mert azt jelenti, hogy az első próbát kiállta. Innentől kezdve tudott működni hosszú távon hatékonyan egy-egy közösség. Olyan töbletet biztosít a gyerekek számára, amire az iskolában nincs idő. Ha megnézzük a gyerekek életét az iskolában, akkor ott van egy tanmenet, aszerint haladni kell. Nem akarok belemenni a magyar oktatási rendszerbe, annak az előnyeire és hátrányaira, mindenki jól ismer, elég sokat beszélnek róla a tanártársak, viszont én inkább arról beszélek, hogy van egy olyan otthoni szülői töblet, ami szükséges ahhoz, hogy azt a fajta teljesítési értéket és normát, amit az iskola elvár a gyerektől, azt megfelelően tudja elvégezni. Ez kell a gyermeknek a szorgalma, kell a családi háttér, kell az a környezet, ami ezt elősegíti. Ahhoz, hogy a felkészült pedagógus, szakember a tanmenetnek megfelelően tudja vinni, vezetni a gyerekeket, hogy sikeresek legyenek. Ha nincs meg az otthoni töblet, nincs meg a hozzáadott érték, akkor jön a lemaradás, jön a leszakadás, jön a távolodás. És a dolgozatban ki is térek a nyelvi kódoknak a használatára, meg a kulturális tőkének a használatára. Ez azért tartom nagyon fontosnak, mert Bernstein beszél a nyelvi kódokról, és hogyha ennek a lényegét megértjük, akkor új szemléletmód közeledik az oktatásban és a nevelésben, és hiszem, hogy nagyon sok pedagógus ezt érti, mert hát szakemberek nem ugyanazt a nyelvet beszéljük, nem ugyanazokat a kulturális tőkéket hozzuk, sem szellemi, sem más tekintetben, és ezért úgy tűnik, hogy nem érti egymást nagyon sok esetben a peremvidéken élő gyerek és a pedagógus, főleg, hogyha a pedagógus ingázik és valamelyik nagyobb városból utazik ki az adott kisebb településre. És a tanodában éppen ezt a kulturális tőkét, ezt a fajta nyelvi kódot hidalja át az a fajta szemléletmód, amiben a pedagógusok, a segítő szakemberek jelen vannak, akár a fejlesztésben, akár az oktatásban, a nevelésben, és azt kell tudni a tanodáról, hogy itt elsősorban nem egy oktatási intézményről van szó, nem arról van szó, hogy a gyerek eljön és megcsináljuk a házi feladatot, amit egyébként neki kellene, vagy otthon kellene megoldani, hanem olyan módszereket próbálunk felmutatni, és segíteni, és fejleszteni őket, amelyen keresztül sikeresebb lesz, és hatékonyabb lesz, motiváltabb lesz olyan értékek felmutatásával, amiből az következik, hogy azt érzi, hogy ő is fontos, ő is hasznos. És ezért volt fontos a dolgozatban, ki is tértem az inkluzív nevelésnek a hatékonyságára, mert ez figyelembe veszi azt a fajta kulturális tőkét, amit hoz a gyerek otthonról, és arra építve nevel, arra építve tanít, arra építve mutat irányt, és nem azt mondja, hogy az, ami vagy, az, aki vagy, az, amit hozol, az rossz, hanem az jó, és ebből a szemszögből közelítjük meg a jövőt.
2: Mondjuk ki itt most alapvetően a roma gyerekek felzárkóztatásáról beszélünk a tanodák esetében? Tehát itt mondjuk Borsod-Abaúj-Zemplén megyében inkább ez a jellemző?
3: Inkább ez a jellemző, de ugye a tanoda lehetőséget biztosít mindenki számára. Többségben ők veszik ezt igénybe.
2: Tesz egy fontos megállapítást, mert azt mondja, hogy a továbbtanulás legnagyobb akadálya nem a pénzhiány, hanem a motiváló környezetnek, tehát a családnak a hiánya. Hogyan tudja ezt pótolni a tanoda, és mondjuk egy egyházi fenntartású intézmény esetében mi az, amit a gyülekezet, a közösség mellé tud még tenni, hogy segítse a hátrányos helyzetű gyerekeknek a továbbtanulását, sikerességét?
3: Az életben farkas törvények uralkodnak. Ez azt jelenti, hogy aki erősebb, aki gyorsabb, aki szervezettebb, aki motiváltabb, az lesz hatékonyabb, és az kerül mindig helyzetbe. Tehát nagyon nagy hátránnyal indul egy olyan gyermek, ahol bizonyos házban, hajlékban, hogy szépen fogalmazzak, mondjuk még szék sincs, vagy asztal sincs. Olyan lehetőséget biztosítunk a tanodában, hogy ezek meg tudjanak valósulni. Tehát egyszerűen érezze azt a lehetőséget, hogy ő el tud indulni, és az az érték, amivel ő rendelkezik, az elég ahhoz, hogy lehet, hogy egy kicsit több munkával, kicsit nagyobb odaadással, de sikerüljön elérni bizonyos célokat. És olyan célokat próbálunk vizionálni, amelyek elérhetőek. Azokat a motivációkat, távlati képeket, amelyeket otthon valamiért nem kapnak meg, vagy nem tudnak biztosítani a gyermekek számára, azt mi meg tudjuk tenni. Miért fontos ez? Azért, mert hívő emberként, egyházi intézményként fontos az ember. A civil szférában is fontos az ember, de az a különbség az egyházi és a civil, vagy az állami működtetési tanodák között, hogy mi Isten országát és közösséget építünk. Tehát hosszú távon tervezünk. Tehát nem csak egy adott időszakra, nem csak a gyermeknek az egy, vagy az öt, vagy maximum a 8 éves tanodai rendszerben való létére koncentrálunk, hanem hosszú távon az egész életére. Tehát nekünk fontos az, hogy sikeres legyen gyermekként, sikeres legyen középiskolásként, vagy gimnazistaként, vagy egyetemistaként, vagy szakmunkásként, sikeres legyen apaként, sikeres legyen anyaként, mert építi a közösséget, akár ott, ahol szocializálódott abban a környezetben, azon a településen, akár elkerül arról a településről. És hogyha ezt a fajta magabiztosságot, ezt a fajta szakmai felkészülést párosítjuk azzal a krisztusi keresztény bibliai értékkel, amelyben mindnyáján hiszünk, és mindnyájunknak az értékrendjének az alapját képezi. Ebből kifolyólag kap két olyan stabil távpontot az életében, hogy meg fogja állni a helyét akár a saját településén, akár más településen. Egyrészt egy magabiztosság a szakmaiságában, mert felkészült, másrészt pedig azt a fajta keresztény értékrendet hordozza, amellyel megint bárhova kerül a világba, megállja a helyét.
2: Melyek voltak azok a kérdések, amelyekre szeretett volna válaszokat kapni ebben a doktori disszertációban, és ehhez képest egyébként milyen eredmények születtek?
3: Igazából véve a doktori disszertációnak volt 6 kutatói kérdése, és erre 6 megfogalmazott hipotézis, és ennek a valóságát kerestük, ami volt igazolódott, volt, ami részben igazolódott, és volt, ami nem igazolódott, de ugye ezen a területen mindegyik eredmény. Tehát ilyen kérdésekre kerestem a választ, hogy milyen különbség figyelhető meg az egyházi és nem egyházi tanodákban Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. Vagy például milyen tényezők befolyásolják a tanodában résztvevő hátrányos helyzetű tanulók továbbtanulási esélyeit. Vagy használnak a tanodák valamilyen rendszert, amelyel a volt tanodás tanulók életútját nyomon követik. Vagy a fenntartótól függ-e a tanodában folyó egyéni fejlődés.

0: módon országos viszonylatban még egy 11%-os csökkenés mérhető, addig Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 14%-os csökkenés volt. A másik dolog, amire rájöttünk, hogy tanoda hiányos térségekben szűntek meg tanodák, és mondjuk Miskolc körzetében pedig bővültek a tanodák. Személy szerint én azt látom, hogy minden településen vagy minden körzetben szükség lenne tanodára és gyerekházra, mert ez hiszem, hogy teljes mértékben elősegíti az integrációt, de ugyanakkor, mint minden, mindig pénzkérdés függvénye. Ezért van, hogy megszűntek tanodák, nem kaptak forrást, és ha nem kapnak forrást, nem tudnak működni.
1: És milyen következményei lehetnek annak, hogy ugye jelentős mértékben csökkent Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a tanodák száma, kifejezetten ugye itt a peremvidékekre, hogyha fókuszálunk, miért rossz az, hogyha ez a folyamat akár tovább romlik?
0: Elsősorban kap-e állami finanszírozást? Ha nincs állami finanszírozás, akkor nem tud működni. Ez az elsődleges. Vannak-e külföldi pályázatok? Ugye a Református Egyház együttműködik egy svájci alappal, programmal, a HEX szervezettel, amin keresztül több program is működik Magyarországon, több tanoda is működtetve volt, vagy működtetve van Magyarországon. Tehát ilyen külföldi források, ha működnek, megvannak, akkor az jó. Nagyon fontos kérdés a szakember, aki ezt működteti. És természetesen nagyon fontos az, hogy van elég gyerek. De a tanoda hiányos térségekben van elég gyerek, csak meg kell szervezni. És ezért azt láttam, hogy mivel az egyháznak lételeme a misszió, küldetése a misszió, a hátrányos helyzetű gyermekek, embereknek a segítése, ezért már eleve rendelkezik olyan infrastruktúrával, ahol ezt be tudja indítani. És hogyha kellő támogatás van, akkor ez nagyon jól tud működni. Bódvaszírasan azért volt különös a tanodának a működése, mert ha csak egy-két programot emelek ki, akkor az volt a cél, hogy cigány gyerekek és magyar gyerekek együtt vegyenek részt. Mert amikor volt egy délutáni foglalkozás, zeneoktatás, zongora, gitár, dob, 30 kilométeres körzetben sehol nem volt ott a környéken. Tehát kijöttek a szakemberek, és megszervezték. Tehát volt egy ilyen Bódvaszilason. Toronádaskán is volt egy tanoda. Miskolcról jártak ki a szakemberek. Ezek óriási dolgok. És nagyon jól tudjuk azt, hogy milyen sokat jelent, amikor egy képzés, akár zenei képzés, akár bármilyen más szakmai képzés, fejlesztés, megérkezik vidékre, mert nagyon sok hátrány van egy vidéki gyermek számára, amit nem tud elérni, nem tudja a bizonyos kompetenciáit időben fejleszteni ahhoz, hogy később aztán abból még több előnyt kovácsoljon magának.
1: De Bódvaszilason egyébként nem csak a tanoda volt az egyetlen ilyen missziós tevékenység, vagy nevezzük így hátránykompenzáló program, hát ugye ott van a biztos kezdett gyerekház, illetve a gyülekezet szervezésében számos program, mondok egy példát, ifjúsági táborok is megvalósultak. Valahogy összetudtak kapcsolódni ezek a tevékenységek a gyülekezet életében, hiszen most már ugye nem ott lelkipásztor, de hát ugye nagyon sok munkája volt abban, hogy ezek a folyamatok elinduljanak és kialakuljanak a településen.
0: Így utólag visszatekintve nagyon könnyű dolgom volt. Egyik reggel fogtam egy tucat fehér lapot, A4-es lapot is, ugyanannyi tollat, összehívtam a cigány testvéreket, és azt mondtam nekik, hogy írjátok le, hogy mit szeretnétek magatokkal kezdeni, hogyha lenne kellő képesség, kellő pénz, kellő finanszírozás. És 25 ember visszahozta a papírt, és gyakorlatilag az egész gyülekezeti missziót, ifjúságit, gyülekezetit, cigánymissziót, tanodát, gyerekházat, táborokat erre építettem rá, mert el szoktuk követni azt a hibát, hogy kitalálunk valamit, aztán hát, ha jó lesz, aki jön, jön, aki nem, nem. De ha megkérdezzük az embereket, és ez igaz volt a településen minden rétegre, hogy mi az, amit szívesen csinálnánk, mi az, amit beleállnánk, akkor innentől kezdve használjam ezt a csúnya kifejezést, hogy nem volt baj az indikátorokkal. Nem kellett azért harcolni, hogy hozzunk már valahonnan még két embert, mert nem telt be a hely, hanem jöttek az emberek maguktól. És észszerű, saját maguk által kitalált programokat kezdtünk el szervezni, amin örömmel részt vettek. Ezért tudott összekapcsolódni a gyerekház, ahova behoztunk olyan anyukákat. Döbbenet volt számomra az, hogy 6. gyermekét nevelte, és a gyerekházban kellett megtanítani, hogy hogyan kell egy zöldséglevest elkészíteni.

0: mert még nem tudta. Amikor a gyermekének megünnepeltük a születésnapját, mert van egy ilyen program, és tortát készítettünk, és feldíszítettük a tervet, akkor az anyuka elsírta magát 20-akárhány évesen, és azt mondta, hogy életébe nem volt így megünnepelve az ő születésnapja. Nem ünnepelhetném meg az ő születésnapját is, és megünnepeltük. Olyan alapvető dolgokat sikerült elérni, ami nem szakmaiság, hanem azt mondom, hogy emberiség és szeretet. És akkor erre épült fel a közmunkaprogramunk. Tehát volt, hogy amikor 20-25 apa és anya együtt dolgozott, a gyerekeik ott voltak a tanodába, az anyukák ott voltak a gyerekházba, az apukák végezték a munkát, az egyház biztosította a hátteret. A gyülekezet egy befogadó környezet volt. Természetesen voltak, akik kritikát fogalmaztak meg, hogy biztos jó lesz ez hosszú távon, de összességében a végén mindenki azt mondta, hogy jól tettük, hogy ezt elvégeztük, jól tettük, hogy ebbe beleálltunk. És akkor a kormányzat minden lehetőséget megadott számunkra, hogy ingatlan tudjunk vásárolni, hogy csak erre a célra használt épületeink legyenek. Ráadásul ez bent a falu központjában, tehát nem vittük ki a falu szélére. Egyszerűen meg akartuk élni a hitünket, az ismeretünket, a tudásunkat ott a közösségben, és ez nagyon jól működött. Elvittük a gyerekeket táborokba, napközésbe. Bódvaszilason voltunk, 16 évig szerveztünk ott nemzetközi angol tábort. Elvittük a cigány gyermekeket is. És amikor hazamentek a gyerekek, akkor egyik nap megállított egy édesapa. És megköszönte, hogy az ő gyereke is részt vehetett egy ilyen színvonalas táborban. Beszélgettünk, és azt mondja, szeretne elmondani valamit, és közben megfogalmazni egy kérést. Megkérdezte a gyermekét, hogy mi volt a legjobb egész héten. És mondta, hogy sokat énekeltünk, bibliai történeteket tanultunk, de a legjobb számára az volt, hogy minden este fürdött. Azt mondta nekem ez az édesapa, hogy neki nincs fürdőszobája, nincs benti vécéje. Nem tudnánk ebbe segíteni? És tudtunk, igyekeztünk. Ez a család lett utána a legjobb családunk. A gyermekek konfirmáltak, érettségiztek. És megértettem azt, hogy minden embernek a természetében benne van a jó, a szép után, a jobb utáni vágy. És hogyha igényességet mutatunk fel szeretettel, akkor ezt megérzik az emberek. És képesek arra, hogy úgy éljenek, ahogy addig az nem volt szokás, vagy nem volt hagyomány. És ezt a fajta rejtett értéket én ma látom minden emberben, akár halmozottan hátrányos helyzetű vidéken lakik, akár nem. Természetesen a rossz is bennünk van, és arra is hajlamosak vagyunk, hogyha nem figyelünk a jóra. De ezzel azt akarom mondani, hogy azért volt sikeres, mert nem pénzt akartunk elkölteni, nem egy programot akartunk megvalósítani, hanem meg akartuk érinteni az emberek szívét, meg akartuk az Istent mutatni, oda szeretni az Istent eléjük, közibük, és én azt hiszem, hogy ez sikerült. Amikor oda kerültünk Szilassra, én nem tudtam, hogy nekem a cigány misszió lesz az egyik fő motiválóm, és ezt fogom csinálni. De mivel oda kerültem, és volt rá lehetőség, ebbe állított bele az Isten. És az, hogy a végén 16 év szolgálat, ottani szolgálat után, már ugye most már 20 éves lelkipásztori szolgálat után, azt érzem, hogy mindaz, amit ott elvégeztünk, és természetesen itt folytatjuk, mert ugyanúgy végezzük ezt a feladatot, és itt is vannak ilyen missziós alkalmaink, roma alkalmazottaink, valahogy ez nekem fontos, benne van az életemben, hozzátartozik az életemhez.
1: Az itt az ugye most a Miskolc felvárosi református gyülekezetet jelenti a hallgató kedvéért.
0: Igen, mivel itt is fontos, megváltozik a környezet, megváltozik a szemlélet, és segíti az együttélést, segíti az együttlátást.
1: Mit tanulhatnak egymástól az egyházi és a nem egyházi fenntartású tanodák hosszú távon?
0: Mindenkinek vannak sajátos értékei, értékrendjei. Talán a civil állami tanodáknak a módszertana, a célszerűsége, a motivációja ahhoz, hogy minél sikeresebb legyen a gyerek, ezt érdemes megnézni, és eltanulni azokat a módszereket, hogy ez hogyan végzik. az egyháziakban pedig azt a fajta elköteleződést és integrációt, ami nem csak egy adott időszakra, pár évre szól, hanem hosszú távú, az egész embernek az életét átformáló Istenhez vezetése a célja. Szóval, hogyha ez a kettő együttműködik, már pedig látjuk azt egyházi intézményekben, hogy ez tud együttműködni, akkor ez nagyon hatékony tud lenni a társadalomnak. Tehát, hogyha megnézzük, hogy ma milyen sok szülő, akinek egyébként nincsen mély beágyazottsága vagy kötődése az egyházhoz. Sőt, hogyha a hite felől érdeklődünk, akkor kitérő választ ad, de beíratja a gyermekét egy egyházi óvodába, iskolába, intézménybe, mert érzi és tudja azt a szakmaiságot, érzi és elismeri azt a lelki töbletet, amit évszázadokon keresztül az egyház felhalmazott, és tovább tud adni, és látja, hogy ezek az értékek olyan pluszt adnak a gyermeknek, amitől jobb lesz ő is, és a körülötte lévő emberek és a társadalom is.
1: Ez majd egy következő beszélgetés témája lesz. Meleg Attila lelkipásztor volt a vendégem. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásomat.
0: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba, amelyet újra meghallgathatnak az europaradio.hu oldalon. Köszöni figyelmüket a szerkesztő Kojsze Péter. Tartsanak velem legközelebb is. Viszont hallásra!
2: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

Jézus idegen földre megy, Tirusz és Szidon vidékére, a pogányok területére. Ebben már önmagában is van valami jelentőség teljes. A Messiás, aki Izrael fiaihoz küldetett, most átlépi a határokat, földrajzilag és jelképesen is. És éppen ott, a kívülállók között találkozik valakivel, aki olyat tesz, amit még a választott nép tagjai közül sem sokan, mélyen megérinti Jézus szívét. A kánaáni asszony története nem csupán a hűség és kitartás példája, az üzenet ennél mélyebb. Jézus kinyilvánítja, hogy az üdvösség minden ember számára elérhető, aki hittel fordul hozzá. Ez a nő nem zsidó, nem tanult, nem tartozik semmilyen vallási elithez, de van egy nagy előnye, tud szenvedni és ismeri a lélek fájdalmát. És aki szenved, az tud kérni, tud kiáltani, tud küzdeni, és gyakran jobban érti a krisztusi tanítást, mint a szokásokban és a szokásokból élő hívők. Mária, Jézus anyja egy lakodalmon szólítja meg először nyilvánosan fiát és kéri segítségét, nincs több boruk. A kánaáni asszony is hasonlóan szól, Uram, könyörülj rajtam! A különbség óriási, az egyik kérés egy ünnepi alkalommal váratlanul előálló kellemetlenség, a másik egy kétségbeesett személy hosszú idő óta tartó élethelyzete. Az anyai szeretet és gondoskodás az egyiknél is, a másiknál is a mozgató erő. A szeretet, különösen amikor egy gyermek szenved, képes áttörni minden társadalmi falon, vallási előítéleten és hallgatáson. A találkozás drámai. Jézus háromszor is visszautasítja az asszony kérését, először hallgatással, aztán teológiai érveléssel. Az én küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól, végül egy provokatív mondattal. Nem való elvenni a gyerekek kenyerét és odadobni a kutyáknak. Ezek a mondatok, mintha próbára tennék az asszonyt, de valójában ezek által bontakozik ki az asszony hite. Mert nem csak a hite nagy, hanem az alázata és éles látása is. Igen, Uram, de a kutyák is esznek abból, ami lehull gazdájuk asztaláról. Ez a mondat alázatos és jelzi mély hitét. Elismerem, hogy nem vagyok méltó, de hiszem, hogy a te kegyelmedből egy morzsa is elég a csodához. Ez a morzsányi hit az, ami gyógyulást hoz lánya számára. Nem kell ide tudományos elmélet, nincs is csodás látomás, csak egy egyszerű, de igaz szívből fakadó kijelentés, ami tanúskodik az alázatról, a bizalomról és a hitről. És Jézus észreveszi ezt, ezért így szól hozzá. Nagy a te hited. Olyan ember mondja ezt egy pogányasszonynak, aki másutt így sóhajt fel. Ó, ti kis hitűek! Egy plébános mesélte, hogy egy alkalommal egy asszony hónapokon át minden szentmise után ott maradt a templomban egyedül imádkozni. Egyszer könnyek között mondta az atyának, a fiam elhagyta az egyházat, nem beszél velem sem Istennel. Nem tudok más tenni, mint nap leülni itt Isten előtt, és megmutatni neki, hogy nem adom fel. A fiú tudott erről, és egy év múlva visszatért anyjához, és hitélete is újra kezdődött. Nem a szavak győzték meg, hanem az a hűséges, csendes, kitartó jelenlét, ahogy az anyja ott maradt Jézus lábánál. Olyan időket élünk, amikor egyre több ember érzi a hallgatást Isten részéről, mintha nem hallaná meg az imákat, mintha távol lenne. Az evangéliumban szereplő pogányasszony nem sértődik meg, nem hátrál meg, hanem okosan, szeretettel és hittel válaszol. Példája arra bátorít minket, hogy keressük Isten közelségét, és legyünk kitartóak akkor is, ha látszólag hallgat. Isten pillanatnyi hallgatása ugyanis nem elutasítás, hanem meghívás a hitben való növekedésre. Uram Jézus Krisztus, add, hogy hitem ne csak akkor legyen erős, amikor meghallgatsz, hanem akkor is, amikor úgy érzem, nem figyelsz rám. Taníts kitartóan kérni, mint a kánaáni asszonyt, aki nem a méltóságát féltette, hanem bizalmát mutatta meg feléd. Segíts, hogy ne adjam fel az imát, még ha a válasz késik is. Erősíts meg, hogy higgyem, a te kegyelmed morzsái is elegendőek, mert abból árad az élet és a gyógyulás.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk, melyet dr. Dolhai Lajos pápai prelátus teológiai tanár mutat be. Orgonán közreműködik Kubik Tamás orgonaművész, a bazilika karnagya. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, ezen a szép nyári vasárnapon, vasárnapi szentmisénken köszönjük meg a gondviselő Istennek az elmúlt hetünket, és kérjük a Jóisten kegyelmét ahhoz, hogy a jövő héten is Istennek tetsző módon, vagyis Isten törvényei és a megváltó Jézus tanítása szerint tudjunk élni. Szentmisén kezdetén vizsgáljuk meg most lelkiismeretünket, tartsunk őszinte bűnbánatot, hogy valóban tiszta lélekkel ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreink, hogy sokszor és sokat védkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy védkem, kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

Könyörögjünk, Istenünk, te mennyei kincset készítettél azoknak, akik szeretnek téged. Adj szívünkbe irántad buzgó szeretetet, hogy mindenben és mindennél jobban szeressünk, és elnyerjük ígéreteidet, amelyek minden vágyunkat fölülmúlják. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a

0: Olvasmány Izajás próféta könyvéből. Ezt mondja az Úr: tartsátok meg a törvényt, szabjátok tetteiteket az igazsághoz, mert nem sokára eljön szabadításom, és megnyilvánul igazságom. Az idegenek fiait pedig, akik az Úrhoz csatlakoznak, hogy szolgáljanak neki, szeressék nevét és szolgái legyenek, akik megtartják közülük a szombatot, s vigyáznak, nehogy megszentségtelenítsenek, és ragaszkodnak szövetségemhez, mind elvezetem szent hegyemre, és örömmel töltöm el házamban, az imádság helyén. Elfogadom égő és véres áldozataikat oltáromon, mert házam minden nép számára az imádság háza lesz. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen áldozata.

Szent Lecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, a pogányoknak azt mondom, mint a pogányok apostola, nagyra tartom szolgálatomat, sőt, szeretném vetélkedésre serkenteni véreimet, hogy elvezessem néhányukat az üdvösségre. Ha ugyanis az ő elvettetésük által kiáradt a megbékélés a világra, mi más lesz újra felvételük, ha nem az élet a halálból? Isten ugyanis nem bánja meg kegyelmi adományait és meghívását. Amint egykor ti sem engedelmeskedtetek Istennek, de most az ő engedetlenségük következtében irgalomra találtatok, úgy ők most engedetlenségük következtében irgalomra találtak. Hitetlenek lettek az irántatok tanúsított irgalmasság miatt, hogy egykor ők is irgalomra találjanak. Isten ugyanis kiszolgáltatott mindenkit az engedetlenségnek, hogy mindenkin megkönyörüljön. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus tovább haladt, és Tírusz és Szidon vidékére vonult vissza. És íme jött egy arra lakó kánoáni asszony, és kiáltozva kérte: könyörülj rajtam, Uram, Dávid fia, a lányomat kegyetlenül gyötri a gonosz szellem. Ő azonban szóra sem méltatta. Végül oda mentek hozzá tanítványai, és ők arra kérték, küld el őt, ne kiáltozzon utánunk. Jézus kijelentette: az én küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól. Ám az asszony odajött, és leborult előtte e szavakkal: Uram, segíts rajtam! Ő így válaszolt: nem való elvenni a gyerekek kenyerét, és odaadni a kutyáknak. Mire az asszony: igen, Uram, de a kutyák is esznek abból, ami lehull gazdájuk asztaláról. Erre Jézus így szólt hozzá: asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint szeretnéd. És a lánya meggyógyult még abban az órában. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvérek, itt az Egri Bazilikában, és kedves rádióhallgatók, nagyon valószínű, hogy mindnyájunk életében volt már olyan időszak, amikor valamiért nagyon sokat imádkoztunk, és valamit nagyon kértünk a Jóistentől, de nem kaptuk meg, bármennyire is szerettük volna. Éppen ezért nagyon tanúságos és figyelemre méltó számunkra a mai Szent Evangélium, és ebben a mai evangéliumban ennek az ismeretlen kánoáni asszonynak a példája. Ez az asszony, hallottuk, ismételten kéri az Úr Jézust, hogy gyógyítsa meg a beteg lányát, de az Úr Jézus ismételten háromszor is nemet mond a kérésére. Biztos vagyok benne, hogy ez a mai napra rendelt Szent Evangélium bátorítást és erőt adhat mindazok számára, akik hosszú ideje imádkoznak, könyörögnek valamiért, de a kérésük nem talált meghallgatásra. Talán már az is tanúságos számunkra, hogy a kérés háromszoros elhárítása sem rendítette meg ezt az asszonyt. Nem törődik azzal, hogy az Úr Jézus először válaszra sem méltatja. Azután nem érdeklik az asszonyt azok a teológiai érvek, magyarázatok, amit az Úr Jézus megemlít az ő nemleges válaszában. Ez az asszony nem sértődik meg azon semmit, amit az Úr Jézus ott a kiskutyákkal kapcsolatban, meg az asztalról lehullott morzsákkal kapcsolatban mond. Talán mindnyájan értjük és tudjuk is, hogy miért nem. Miért nem adja fel ez az asszony? Miért nem hagyja ott az Úr Jézust és az ő tanítványait? Nyilvánvalóan azért, mert az, amit kér, nagyon fontos neki. Egy beteg kislány anyja ő, és egy édesanyának saját tapasztalatainkból is talán tudjuk, még a saját egészségénél is fontosabb gyermekének, illetve gyermekeinek az egészsége. Egész élete megváltozna, minden gondja elmúlna, ha meggyógyulna a kislánya. Küzd tehát a gyermekért, kér, könyörög és megalázkodik. Ugyanakkor az is nyilvánvaló, és nem nehéz felfedezni, és ez az a mai evangéliumnak talán legfontosabb mozzanata, hogy ez az ismeretlen kánaáni, tehát pogány asszony rendületlenül bízik a megváltó Jézusban. Pogány asszony létére meg van győződve arról, hogy ez a megváltónak mondott Jézus tud és akar is segíteni, és meg tudja gyógyítani az ő kislányát. Nem tudjuk, hogy honnan vette az asszony ezt a rendíthetetlen hitet, és hát bizalmat az Úr Jézus iránt. Nyilvánvaló, hogy hallott valamit az Úr Jézusról, hallott valamit Jézus csodáiról, csodás gyógyításairól, és hát benne is felcsillant a remény, hogy talán az ő lánya is meggyógyulhat. De saját kétségbejtő helyzete, anyai fájdalma is segíthette őt abban, hogy ennyire bizakodjon és reménykedjen abban, hogy a megváltó Jézus segíteni tud az ő reménytelennek tűnő helyzetében. Kedves testvérek, számunkra az is fontos részlet a mai evangéliumban, hogy a megváltó Jézus mindezt látja, és mindezt észreveszi. Nem csak egy beteg gyermeket lát, hanem látja a gyermekért aggódó édesanyát, aki kétségbe esetten küzd lányáért, és rendületlen bizalommal kéri őt, hogy gyógyítsa meg a kislányt. Róla is elmondhatná az Úr Jézus, amit a pogány római századosról mondott: ekkora hitet nem találtam egész Izraelben. És hallottuk azt is, és ez nagyon fontos számunkra, hogy ez a nagy hit, ez a csodálatos bizalom Jézus iránt elnyeri a jutalmát. Nyilvánvaló, hogy ez a mai evangélium legfőbb üzenete. Meg azután az is, amit magyar nyelven úgy szoktunk megfogalmazni, a régiek úgy mondogatták: aki az Istenben bízik, az nem csalatkozik. Csak az lenne a fontos, hogy mi is higgyünk és bízzünk ő benne. Krisztusban, kedves testvérek, a kánaáni pogány asszony elérte a célját, meggyógyult az ő kislánya. Az ő alakja, Jézus iránti rendíthetetlen bizalma mindnyájunk számára egy tanulságos és ragyogó példakép. Nekünk is ilyen hittel és bizalommal kell, illetve kellene Jézushoz fordulnunk. Így kellene kérnünk és várnunk a gondviselő Istentől gondjaink, bajaink megoldását. De abba is bele kell nyugodnunk, hogyha Isten nem akkor, vagy nem úgy teljesíti a kéréseinket, ahogyan mi szeretnénk. Ilyen helyzetekben gondoljunk arra, hogy Isten a mi mennyei atyánk, és ő, mint jó atya, tudja, sőt, nálunk jobban tudja, hogy mire van valóban szükségünk a mi földi és örök boldogságunkhoz. Kedves hívek, mi, akik itt vagyunk, hiszük és valljuk, hogy Jézus nem csak egykor, valamikor az ő nyilvános működése idején jutalmazta meg a benne bizókat, hanem napjainkban is. Ő ma is, napjainkban is tud és akar is segíteni mindenkinek. Nekem személyesen, egyenként és a közösségeknek, családomnak, egyházamnak, sőt az egész világnak. És azután a mai evangéliumhoz kapcsolódóan gondoljunk esetleg arra is, hogy nekünk is van elég bajunk. Gondoljunk csak az ukrán és az iráni háborúra, azután erre a nyári szokatlan hőségre és szárazságra, azután arra, hogy mennyi szegénység, betegség és nyomor van ebben az úgynevezett mai modern világban is. Azután a meg nem értések és gyengeségek kínoznak, a nacionalizmus meg a különböző szenvedélyeknek az ostobaságai, amelyekkel életünknek szinte minden napján találkozunk. Az is igaz, tegyük hozzá, hogy sokan vannak olyanok, akik próbálkoznak ezeknek a bajoknak az enyhítésével. Néha óriási erőfeszítéseknek is tanúi vagyunk. A politikusok azért nem csak gyűlölködnek, hanem néha tárgyalni is szoktak egymással. Azt is szoktuk hallani, hát, hogy a gazdagabb államok óriási kölcsönöket is, meg segélyeket szoktak adni a szegényebbeknek, főleg Afrikára gondoljunk itt. De testvéreim, arról se feledkezzünk meg, hogy sajnálatos módon egyre kevesebbet gondolnak napjainkban az emberek, meg az illetékesek, az ember teremtő és üdvözíteni akaró Istenre. A mai ember és a mai politikusok nagy része inkább önmagában bízik, mint a gondviselő Istenben. Néha úgy gondolja, hogy mindenre képes. Kedves testvérek, természetes dolog az, hogy amikor betegek vagyunk, akkor elmegyünk az orvosokhoz. Természetes dolog az, hogy betegség idején hát beszedjük a megfelelő gyógyszereket. Amikor munkahelyi gondjaink vannak, akkor megbeszéljük a problémánkat a főnökünkkel, munkatársainkkal, vagy esetleg családtagjainkkal. Amikor gyermekeinkkel kapcsolatban hát iskolai gondok, problémák vannak, hát azt meg szoktuk beszélni az illetékes tanárokkal. A mai evangélium. Ennek az ismeretlen kánoáni asszonynak a példája arra biztat bennünket, arra bátorít bennünket, hogy amikor megoldhatatlanak tűnő lelki problémáink vannak, akkor forduljunk hittel és bizalommal a megváltó Jézushoz, aki tud és akar is segíteni rajtunk. Igen, kedves testvérek, ez a mai napra rendelt szent evangélium legfontosabb üzenete számunkra. Amen. Most pedig testvéreim, valljuk meg hitünket. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mindnek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az atyától született, az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden által alatt. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a szükségeket a Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kihalás szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és Öltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával, hiszek az egy szent katolikus és apostolai szent egyházban, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Imádkozunk most testvéreim bizalommal gondviselő mennyei atyánkhoz, aki minden embert üdvözíteni akar.
1: Add, Urunk, hogy egyházad minden népnek szabadon hirdethesse az evangélium örömhírét. Hallgass meg, Urunk! Segíts, Urunk, hogy az evangélium fénye hazánkban is megvilágosítson minden embert. Hallgass meg, Urunk! Segíts, hogy mindnyájan erős hittel ragaszkodjunk szent tanításodhoz. Hallgass meg, Urunk! Add, hogy akkor is álhatatosak legyünk az imádságban, ha nem teljesíted azonnal kéréseinket. Hallgass meg, Urunk! Add, hogy a hitből fakadó imádság betegeinknek testi-lelki enyhülést nyújtson. Hallgass meg, Urunk!
0: Imádkozzunk Csepelényi György boldoggá avatásáért. Add, Urunk, hogy az ő példája megerősítse minket a katolikus

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, fogadd el áldozati adományainkat, amelyekben dicsőséges csere valósul meg számunkra. Fölajánljuk a tőled kapott földi ajándékokat, és megnyerünk téged magadat,

szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, mert te alkottál mindent, amiből a világ épül. Az idők járásának te szabtál törvényt, a te képmásodra formáltad az embert, sőt, hatalmába adtad mindazt, amit a világban ámulva látunk. Hogy helyettesedként uralkodjék minden műveden, és nagy tetteidért szüntelenül magasztaljon téged, Krisztus a mi Urunk által. Ezért mi is dicsőítünk minden angyallal együtt, vidám lélekkel éneklünk, és hálás szívvel zengjük.

valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod, az egész teremtett világ, mert fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltesz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be néked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

a vacsora után ugyanígy kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Íme hitünk szent titka, és hittel valljuk föl támadásodat, amiben nem lesz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan föltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegye minket, neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal. Elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgáldat Leó pápánkat és Csaba püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vond magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

0: üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk.
1: Mi Atyánk,
0: aki a mennyekben vagy,

Krisztustól, adj kegyesen békét napjainkba, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőségét.

Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézze, hanem egy házat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodott

0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval van, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus teste őrizze meg engem az örök életre.

Könyörögjünk, irgalmas Urunk Istenünk, e szentségi jeleddel által Krisztus vettük magunkhoz. Alázattal kérünk, hogy mi, akiket szent fiat képére alakítottál a földön, dicsőségében is részesüljünk majd a mennyben, aki él és uralkodik, mindörökkön örökké. Hirdetem a kedves híveknek a következőket. Ma délután 5 órakor a Farkasföld úti Mária szobornál a fertájmesterek szervezésében és közreműködésével az idén is megtartjuk a Nagy Boldogasszony köszöntő ünnepi szabadtéri búcsúi szentmisét. Nagy Boldogasszony és Szent István király ünnepe közötti napokban az esti szentmisék utáni Mária imádságok vízésével csatlakozunk a hazánkért imádkozók nagy családjához. Egyházmegyén káplánjai hétfőtől érsek atya vezetésével a szombathelyi egyházmegye meglátogatásával 3 napos tanulmányúton vesznek részt. Szerdán templomaink este 7:30-kor megszólaló harangjai jelzik az augusztus 20-i ünnepségek elkezdődését, illetve a Minorita templomban a király köszöntő kezdetét, és utána az ünnepi menet indulását. Csütörtökön, Szent István királyunk napján, a bazilikában a reggel 7 és este 7:30-kor kezdődő szentmiséken kívül délelőtt 10 órakor, és 11:30-kor is lesz szentmise. A 10 órakor kezdődő szentmisét érsek atya mutatja be. Mindegyik kezdetén elvégezzük a kenyér megáldási szertartást. A Dobótéri Minorita templomban is ünnepi időben 12 órakor lesz a magyar nyelvű szentmise. Pénteken a Bazilika Mária kápolnájában délelőtt 8:30-kor görögkatolikus szentmise lesz. Napközben a délutáni esti hangverseny előkészületei miatt a bazilika csak részben lesz látogatható. Este 6 órakor 11 országból 240 fiatal énekes és zenész közreműködésével Verdi Requiem című műve hangzik el. Ezen a napon az esti szentmise kivételesen a káptalani teremben lesz, ami a sekrestye bejáratán keresztül közelíthető meg. A Nagy Boldogasszony templomban az augusztus 21-én szokásos egyházmegyei szentségimádási nap a templomban folyó felújítási munkák miatt ebben az évben elmarad. A Szent Mónika közösségek országos találkozóját az idén, augusztus 22-én szombaton Pakson tartják. 2027. január 4 és 8 között Mikéle atya szervezésében és lelki vezetésével várhatóan 255 000 forint költséggel római zarándokút szerveződik, amelyről bővebb információ a hirdető táblán olvasható. Kedves testvérek, most pedig álljunk föl, fogadjuk a szentmise befejező áldását. Az Úr legyen veletek, áldjon és őrizzen meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szentmise véget ért, menjetek békével. Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, bölcsságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közbenjárására, adj nekünk pap és szerzetesi hivatásokat,
Jézusunk, adj nekünk, papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.

Kedves hallgatóink! Az Egri Bazilikából közvetítettünk szentmisét, melyet dr. Dolhai Lajos pápai prelátus teológiai tanár mutatott be. Orgonán közreműködött Kubik Tamás orgonaművész. A közvetítés technikai lebonyolításában Nátrán István és Vasvári Bernadett vett részt. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak!

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 11 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Zoltán Pétert nevezték ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarához kamarai biztosnak pénteki hatállyal, a hivatalos értesítőben megjelent utasítás szerint. Zoltán Péter emellett július 1-től már ellátja az agrárstratégiáért, kommunikációért és átvilágítási ügyekért felelős miniszteri biztos posztot az Agrár- és Élelmiszergazdasági Tárcánál. Leváltották a Magyar Posta vezérigazgatóját, Kapitány István az igazgatósági elnöki tisztségből is visszahívta, írja a HVG. Láng Gézát még Nagy Márton korábbi nemzetgazdasági miniszter jelölte februárban a Magyar Posta elnök vezérigazgatójának. Más intézményekhez hasonlóan átvilágítás indul a Nemzeti Színházban is, közölte Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán. A Nemzeti Színház Magyar Távirati Irodához eljuttatott közleménye szerint a teátrum vezetése és munkatársai a vizsgálat teljes folyamatában együttműködnek a fenntartóval. Szolnokon tesztelték az ideiglenes szivattyúrendszert, hogy a Tisza további apadásakor is biztosított legyen az ivóvízellátás, írja az Agroinform. Sikerrel zárult az ideiglenes vízkiviteli rendszer újabb próbaüzeme Szolnokon. A Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság Tiszára telepített úszóművét a Tiszamenti Regionális Vízművek Szolnoki Felszíni Vízmű üzemmérnökségének telephelyén tesztelték. A rendszernek akkor lehet kiemelt szerepe, ha tovább csökken a Tisza vízszintje, írják posztjukban. A próbaüzem célja annak ellenőrzése volt, hogy az ideiglenes műszaki megoldás szükség esetén megfelelően segítheti a vízkivételt, és ezzel hozzájárulhat-e a térség folyamatos ivóvízellátásához. A kötévízig még júniusban a TRV ZRT-vel együttműködésben telepítette a speciális berendezést Szolnokon. Az úszóműre szerelt szivattyúállást a felszíni vízmű mederpillérénél helyezték el. Az ideiglenes rendszer kialakítását a Tisza alacsony vízállása indokolta. Átfogó lakhatási programot indít a kormány, amelynek középpontjában a megfizethető bérlakások, kollégiumi férőhelyek és az intézményi bérlakás szektor fejlesztése áll, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, a program 550 millió eurós uniós forrásra épül, amely további finanszírozással akár 3 milliárd euró értékű fejlesztést is megmozgathat. Újraindítanák a csepeli diákváros beruházását is. Nagyszabású energetikai jogszabálycsomagot küldött társadalmi egyeztetésre a Gazdasági és Energiaügyi Minisztérium, amely több ponton alakítaná át a hazai villamosenergia rendszer működését. A tervezett változtatások a megújuló energiaberuházások felgyorsításának, a hálózati csatlakozások bővítésének és egyszerűsítésének, valamint egy rugalmasabb, decentralizáltabb energiarendszer kialakításának irányába mutatnak. A legnagyobb léptékű változás a szélenergia előtt nyitná meg a hálózatot. A tervezet előírná, hogy a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalnak 2026. augusztus 31-jéig legalább 700 megawatt névleges szélerőművi teljesítmény hálózati betáplálását lehetővé tévő csatlakozási kapacitásra kellene pályázatot kiírnia. A szélerőművek földrajzi mozgástere látványosan nőne, az új rendelet szerint már 25 járás számítana könnyített térségnek. A kormány visszaveszi a Mészáros-Lőrinc és Szíj László érdekeltségeibe tartozó konzorciumtól az M6-os és M8-as autópálya Érd és Dunaújváros közötti 59 kilométeres szakaszának októberben lejáró üzemeltetési jogát, írt a közösségi oldalán Magyar Péter. A döntéssel 100 milliárd forint közpénzt spórolnak meg. Híreink végén az időjárásról. Többnyire derült napos idő várható. Késő délutántól az északnyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet, estétől ott a határ közelében néhol előfordulhat zápor, zivatar. A déli szél nagy területen megélénkül. Délutánra általában 32 és 37 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
2: Dicsőltessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk!
3: Erdei Nóra turisztikai szakemberrel, idegenvezetővel beszélgetek. Hogyan is lett önből idegenvezető? Véleményem szerint ez a szakma egy olyan szakma, amely egy varázslatos szakma, és szerintem sokakat érdekel.
4: Igen, nem mondanám, hogy rögtön ezt céloztam meg, hogy én majd idegenvezető szeretnék lenni, de a történet az onnan kezdődik, hogy én itt a Debreceni Egyetemen angol szakon tanultam, és már egyetemista koromban nyári munkát keresve belecsöppentem a turizmusba, ugyanis a helyi Turinform irodában dolgoztam ilyen nyári kisegítőként, majd miután megszereztem a diplomámat, volt olyan szerencsém, hogy ott főállásban is tudtak alkalmazni, és nekem annyira megtetszett ez a világ, hogy Debrecent ajánlhatom a városba érkező turistáknak. Úgy megtaláltak a különböző feladatok, hogy a turizmus maga, mint terület megtetszett, és az évek során nem csak én tanultam sok mindent a gyakorlatban, hanem mellett a kellő iskolákat is elvégeztem, mint turisztikai szakmenedzser, aztán később, mint idegenvezető, aminek az ötlete pedig onnan jött, hogy megtaláltak olyan feladatok is engem a munkám során, hogy különböző újságíróknak, tévéstáboknak, forgatócsoportoknak kellett megmutatni Debrecent, illetve kalauzolni őket, segíteni az ő munkájukat, hogy mit érdemes megmutatni, miről mit érdemes mesélni. Emellett egyébként megtaláltak a polgármesteri hivatalból is, hogy a városba érkező VIP vendégeknek tartsak egy kis városnéző sétát, amin akkor még nagyon így megizzadtam, de rájöttem, hogy én ezt nagyon szeretem csinálni, mert én mindig is szerettem egyébként emberekkel dolgozni, szeretek beszélgetni, meg is találom mindenkivel a közös hangot, és büszke debreceniként én nagyon szívesen mutatom meg nem csak VIP vendégeknek, hanem egyszerű turistáknak is a várost, úgyhogy így adódott a gondolat, hogy a kellő papírok birtokában egyébként erre egy nagyon klassz vállalkozást is lehet építeni, mert hogy nagyon kevés idegenvezető van Debrecenben, és akik vannak, azok is már az idősebb korosztályhoz tartoznak. Én pedig próbáltam a magam picit fiatalosabb lendületével, kreatívabb módján kiépíteni egy olyan sétasorozatot, vagy olyan tematikus sétákat megkérdetni, ami egy új korosztályt is esetleg megszólíthat.
3: De kell azért ehhez egyfajta erős lokálpatriotizmus is. Egy hazaszeretet, egy város szeretet.
4: Így van, én nem fogalmaztam meg sosem magamban, hogy én ennyire erősen lokálpatrióta lennék, ez szerintem adja magát. Én Debrecenben születtem, itt nőttem fel, kisebb kitérőket tekintve mondjuk egy éves szegedi tartózkodást, illetve egy 9 hónapos angliai tartózkodást leszámítva, én világéletemben itt éltem Debrecenben, és ahogy a turizmussal foglalkoztam, úgy kezdtem el kicsit a város iránt is kutatni, illetve ahogy az egyes témákat megtaláltam, amikre mondjuk sétákat lehet építeni, úgy kezdtem el utána nézni Debrecen történetének, az egyes nevezetességeknek, és így egyik hozta a másikat. Úgyhogy ez maga ez az idegen vezetői szakma, ez én úgy szoktam mondani, hogy ez egy stand-up, tehát egy előadó művészet valahol, egy kommunikációs műfaj, nagyon nagy lokálpatriotizmust és emberszeretetet követel egyébként.
3: Beszéljünk akkor arról a bizonyos vállalkozásról, amelyet az évek során kiépített, mert ennek a vállalkozásnak vannak szolgáltatásai. Nos, milyen szolgáltatásokkal is várja ön a Debrecenbe érkezőket? Kezdjük például az úti tippekkel?
4: Így van. Ugye én Turinform irodában dolgoztam nagyon sokáig, tehát nagyon nagy a tapasztalatom abban, hogy aki Debrecenbe érkezik, az elsősorban mit keres. De nagyon jól tudom azt is, hogy nagyon sok olyan információhoz nem jutnak el egyébként a turisták, amit érdemes lenne egyébként megmutatni. Ez nyilván abból is fakad, hogy az ország második városában vagyunk, tehát rengeteg a látnivaló, rengeteg az érdekesség. Nekem van egy olyan célom, hogy így a mainstream látnivalók mellett, amit úgy nagyjából mindenki tud, hogy itt van református nagy templom, templom, kollégium, egyetem, nagy erdő, meg van egy nagy fesztivál, aminek az a neve, hogy Debreceni Virágkarnevál, azért ezen túl is rengeteg érdekesség van a városban, elég mondjuk a Piac utcán, Debrecen főutcáján végigsétálni, és mindegyik épület mesélhetne, tehát annyi rengeteg érdekes történet van, úgyhogy én ezeket szeretem ilyen úti tippként a hozzám fordulóknak elmondani és megmutatni, meg nyilván erre épülő tematikus sétákra is invitálni mindenkit, aki arra nyitott.
2: Mert hogy városnéző sétákat is szervez.
4: Így van, és nagyon nagy boldogság számomra, hogy a városnéző sétákra nem csak Debrecenen kívüli érdeklődők vannak, hanem nagy arányban debreceniek egyébként, akiknek hál' Istennek sikerül felnyitni a szemüket arra, hogy járjanak nyitottabb szemmel, mert hogy azok között az épületek között, meg azokon az utcákon, tereken, ahol nap mint nap megfordulunk, ott rengeteg érdekesség van, elég mondjuk egy emléktáblára gondolni, egy érdekesebb épületre gondolni, de lehet ez akár mondjuk valamiféle növény, fa vagy bokor is, amihez valamilyen nagyon érdekes anekdota kapcsolódik.
2: Ha például arra gondolunk, hogy megbeszéli két ember, hogy találkozzunk például a fűvészkertnél, akkor találkoznak és tudják, hogy hol a fűvészkert, de lehet, hogy azt már kevesen tudják, hogy mitől fűvészkert a fűvészkert.
4: Így van, itt egy pici kis helyesbítést tennék, fűvészkert ma már nincsen, ma már Debreceni Egyetem botanikus kertjének hívunk, és teljesen máshol van, mint ahol annó hagyományosan egyébként ez a fűvészkert volt, de nem állunk messze az igazságtól, mert Fűvészkert utca a mai napig van, és nagyon kevesen tudják egyébként helyiek is, hogy ennek mi az apropója, ugyanis az a tér, ahol ma a város híres múzeuma, a Déri Múzeum található, az azelőtti téren Fazekas Mihály és Diószegi Sámuel hozott létre annó egy fűvészkertet, aminek az volt a célja, hogy a közelben található református kollégium diákjainak a természettudományos oktatását segítse. Ezt a fűvészkertet akkor számolták fel, vagy pontosabban költöztették el, amikor Déri Frigyes Debrecennek adományoztam hatalmas gyűjteményét, és azt a teret vagy telket jelölték ki, hogy majd ott fognak egy arra méltó múzeumi épületet építeni, úgyhogy 1928-ban nyitott meg, immár a Debreceni Egyetem főépülete mögött a botanikus kert, aminek az alapja ez a diószegi Fazekas Mihály által alapított fűvészkert volt. Ennek köszönhetően van a Déri tér, illetve a Déri múzeum közelében egy fűvészkert utca.
2: Ha most arra kérném, hogy mondjon nekem érdekességeket Debrecennel kapcsolatosan, akkor lehet, hogy napestig tartana ez a riport, de ha egy-két különlegességre kérném szépen, érdekességre, amelyet még valóban a debreceniek sem tudnak. Debreceni érdekességként akkor milyen érdekességeket emelhetnénk ki?
4: Hát, ha már itt említettük a fűvészkertet és a botanikus kertet, akkor a botanika az például egy olyan dolog, amire nagyon kevesen asszociálnak szerintem, hogyha Debrecenre gondolnak, bár a nagy erdőt azért így mindenki meg szokta említeni, tehát ez a gyönyörű természeti közeg, ami az első természetvédelmi terület egyébként Magyarországnak, 1939-ben egyes számmal vezették fel, mint természetvédelmi területet, ezt ugye mindenki ismeri, de azt kevesen tudják, hogy a Ludas Matyiról híres Fazekas Mihály, az nagyon szerette a botanikát, nagyon szerette a növényeket, és nem csak a fűvészkert megalapítása, hanem az első magyar nyelven íródott fűvészkönyv is hozzá kapcsolódik, de időben egy picit még régebbre utazunk, Mélius Juhász Péter volt az, aki megszervezte a Magyar Református Egyházat, aki szintén nagyon szerette a botanikát, és ő is írt egy herbáriumot, tehát gyakorlatilag Mélius Juhász Péter püspök, illetve egyházszervező tevékenysége mellett nagyon sokat tett azért, hogy Debrecen és Debrecen környékének a növényvilágát megismerhessük, illetve azt katalogizálja. A botanika úgy is kapcsolódik egyébként most a Debrecenhez, hogy a Déri téren található egy gyönyörű szép kocsányos tölgy, több mint 100 éves, amit egyébként az év fája versenyben is jelöltek, és ott van a top 10-ben. Mert hogy nem csak látványában impozáns ez a fa, de gyakorlatilag tanúja volt itt rengeteg mindennek, ami Debrecenben az elmúlt több mint 100 évben lezajlott. Többek között annak, hogy felépült ott mellette ez a gyönyörű neobarok múzeumi épület, a Déri Múzeum. Tanúja volt annak, ahogy a bombázások során 1944-ben mondjuk megsérült a debreceni református nagy templom épülete, de nyilván tanúja volt annak, ahogy maga a város az évszázad során rengeteget változott, rengeteget fejlődött és szépült.
2: És találhatók még régi szép patinás épületek? Tehát, hogyha nem csak a járdát és az utcaképet nézzük, hanem feltekintünk az épületek homlokzatára, akkor látunk még szép régi debreceni épületeket és házakat?
4: Természetesen hát végig sétálunk Debrecen fő utcáján, akkor gyönyörű szép kereskedőházak szegélyezik az utcát. Hagyományosan Debrecen fő utcáján, a Piac utcán tartották a híres debreceni vásárokat több mint 300 éven keresztül, úgyhogy nem véletlen, hogy a legimpozánsabb vagy a legpatinásabb épületek a mai napig ott találhatóak, ugyanis azok a kereskedők, akik mondjuk a 19. század közepén Debrecenbe betelepültek, előszeretettel nyitottak a fő utcán üzletet maguknak, megvették a telket, ami már lerobbantabb állapotában voltak épületek is, azoknak a helyén építették fel a saját kis üzlethelyiségüket, épületüket, aminek az alsó szintje volt az üzlethelyiség, ami lehetett mondjuk gyógyszertár, vegyes kereskedés, porcelán kereskedés, vaskereskedés, és még sorolhatnám, a felső szinten pedig a család lakott. Egyébként Debrecen híres szülötte Szabó Magda, az ő felmenői, Arikül család szintén Debrecen fő utcáján vásárolt telket, az úgynevezett lábas házat, ami mellett később Arikül ház is felépült, és az ő, ha jól tudom, ők nagyapja úgy vásárolta meg ezt a telket, hogy lábbal lemérte az utca hosszát, és az utca közepén lévő telket vásárolta meg, ugye jó kereskedő lévén, hogy majd ő ott fog fűszerkereskedést nyitni, és ez olyannyira sikeresnek minősült, hogy ez a bolt, ez nagyon legendássá vált, többek között, mint Petőfi Sándor is, illetve Kazinczy Ferenc is megfordult ott.

0: Beszéltünk már Debrecen nevezetességeiről, főbb látványosságairól. Részben említést tettünk neves debreceniekről, Fazekas Mihály, Szabó Magda, vagy éppen Térei János. Na de kik kapcsolódtak még a városhoz nevezetes és közismert emberekként?
1: Aki a város szülötte és híres, az muszáj róla megemlékeznünk, az Csokonai Vitéz Mihály, akinek egyébként egykori iskolájában, a református kollégiumban külön kis emlékszobát is kialakítottak, de hát Debrecenben tanult többek között a kollégiumban Móricz Zsigmond, Arany János, Ady Endre, Horthy Miklós, a Tisza családból többen, Szabó Lőrinc. Debrecenben élt egy ideig Tóth Árpád, az ő édesapja, Tóth András például egy nagyon híres szobrászművész volt, akinek az alkotásai több debreceni patinás épületet is díszítenek, de ez csak néhány a sorból, és akik ideiglenesen kötöttek Debrecenhez, de nem Debrecen szülöttei, hát nem kell messzire mennünk, Kossuth Lajos is itt él Debrecenben többek között a családjával, itt választották őt kormányzóvá, itt olvasta fel a függetlenségi nyilatkozatot, de jár Debrecenben többek között Széchenyi is, Deák Ferenc, Veselényi, Nagy Imre, Helmut Kohl, kancellár, Bartók Béla, Kodály Zoltán, és még sorolhatnám.
0: Valóban szép neves sor, mind-mind kötöttek így vagy úgy Debrecen városához.
1: Még egy dolgot itt megemlítenék, ha már Kossuth Lajos neve felmerült, és szó volt egyébként a botanikáról, és egy nagyon kedves történet vagy anekdota, amit én nagyon szeretek mesélni, szinte minden városnéző sétámon. Kossuth Lajos a városháza épületében lakott egyébként a családjával, és annak ellenére, hogy egy nagyon elfoglalt ember volt, ugye nagyon lekötötték a közügyek, illetve a politika, azért állítólag minden nap szánt legalább egy órácskát arra, hogy megismerje a várost, úgyhogy minden nap egy órát elment sétálni a városban, és egy ilyen séta alkalmával említette meg, hogy nagyon nagy szomorúságára nem nagyon jut ki a nagy erdőre, pedig ő nagyon szereti a virágokat, nagyon szeretik a növényeket, és amikor ezt meghallották az ő debreceni kísérői, vagy házigazdái, barátai, akkor elmondták neki, hogy egyébként ott a városházához közel, vagy nem olyan messze található egy fűvészkert. Úgyhogy Kossuth Lajost elvitték a fűvészkertbe, aminek nagyon örült, és amikor kérdezték, hogy milyen virágot szeret, akkor mondta, hogy hát ő szereti a rózsát, az ibolyát, de gyakorlatilag minden évszaknak a saját virágait, és innentől kezdve a fűvészkerti látogatása után a fűvészkertnek a vezetője minden nap 2 csokor virágot küldetett neki, egyet a Kossuth Lajos íróasztalára, a másikat pedig a család otthonában. Úgyhogy egy ilyen kedves kis anekdota is kapcsolódik Kossuth Lajoshoz, aki egyébként nagyon szerette Debrecent, is nagyon jól is érezte itt magát. Nem véletlenül jegyezték fel egyébként itt Debrecenben róla, hogy a magyarok Mózese.
0: Köszönöm szépen önnek, hogy még ilyen kis anekdotával is tudtuk színesíteni a mai beszélgetésünket. Debrecen közvetlen környezetében található Hortobágy. Ez az ország rész is, véleményem szerint egy legendákkal, hagyományokkal teli látványosság.
1: Így van, én szerelmes vagyok a Hortobágyba. Hozzátartozik az igazsághoz, hogy én 100%-ig belvárosi lány vagyok, tehát egy belvárosi gangos bérházban nőttem fel, és gyakorlatilag éltem világéletemben, és ma már minden alkalmat megragadok, hogy amikor ki tudok jutni Hortobágyra, részben szabadidős céllal, részben úgy, hogy vendégeket viszek ki, mert nagyon nem szeretem, amikor azt mondják, hogy Hortobágyon nincsen semmi, tehát egy hatalmas sík terület, és nagyon sokan nem értik, hogy mit lehet ott nézni. Most is volt például a múlt héten 2 vendégem, akiknek segítettem leszervezni egy hortobágyi kirándulást, és utána vissza is jöttek hozzám, nagyon szépen megköszönték, és ők is csodálkoztak rajta, tatabányiak voltak egyébként, hogy nem tudták, hogy mit lehet ott nézni ezen a Hortobágyon, de hogy hát folyamatosan kattintgatták a fényképezőgépet, mert a békésen legelésző szürke marhagúja, a ménesnek a gyönyörű nónius lovai, eleve ez az elterülő, végtelenbe nyúló hortobágyi puszta, amin a szél úgy mozgatja a füvet, mint hogyha tengeren lennénk, vagy ez a csillagos égbolt park, amit mondjuk este lehet csodálni, aminek a segítségével egyébként a hortobágyi pásztorok ugyanúgy tájékozottak, mint a tengeren a matrózok mondjuk. Ez mind-mind csak néhány abból a kultúrából, ami ennyire különlegessé teszi szerintem a Hortobágyot, úgyhogy azok az évezredes pásztorhagyományok, ez az ökoszisztéma, hogy minden mindennel összefügg, az ember az állattal, a természettel. Ez egy olyan dolog, amit az ember csak akkor ért meg, amikor ott van, amikor kimegy a természetbe, és pár óra múlva érzi azt a lecsendesedést, azt a megnyugvást, amit szerintem csak ott lehet, és amire szerintem én úgy gondolom egyre nagyobb szüksége lesz az embereknek.
0: Láthatunk még gémes kutakat is a Hortobágyon?
1: Természetesen, ahogy egyébként a 33-as úton, mikor közelítjük meg Hortobágyot, hogyha azon haladunk, akkor ahogy már belépünk erre a tájegységre, már egy gémes kút köszönt bennünket, hogy beléptünk a Hortobágyi Nemzeti Park területére, és természetesen ezeket a gémes kutakat a mai napig használják itatásra. Úgyhogy van olyan program lehetőség egyébként Hortobágyon, amikor az ember kint alszik a pusztában, egy félig nyitott hodályban, és ébresztő óra helyett a ménes érkezése ébreszti, akik mennek a gémes kúthoz, ahol a csikós segít nekik az itatásban, úgyhogy fantasztikus. Egyébként régen ezekkel a gémes kutakkal még kommunikáltak is egymással, ezt ilyen pusztai telegráfnak hívták, mert hogy attól függően, hogy a gém, ez a hatalmas bot, ez éppen hogy állt, az bizonyos dolgokat vagy üzeneteket jelentett, úgyhogy így lehetett például a nagy messzi távolba üzenni azt, hogy elkészült a vacsora, vagy elkészült az ebéd, vagy éppen pandúr van a környéken. Úgyhogy ez szintén egy nagyon izgalmas rész ennek a hortobágyi kultúrának.
0: De jó önt hallgatni, és az a csodálatos az egészben, hogy mindezt egy olyan hölgy mondja nekünk, aki egy gangos udvarban, a belváros kellős közepén, a belváros szívében nőtt fel. De olyan lelkesedéssel beszél ezekről a tájegységekről, hogy valóban azt érzi az ember, nekem ezt meg kell néznem, nekem ezt látnom és tapasztalnom kell.
1: Így van, én mindenkit szeretettel várok, de az én mondhatni azt így kicsit ilyen nagy zolva misszióm az az, hogy akár Debrecenben vagyunk, akár nem, mindenki járjon egy picit nyitottabb szemmel a saját otthonában is, tehát turistáskodjunk otthon. Ez lehet, hogy most még időszerű, de szerintem méltánytalanul keveset tudnak az emberek a lakóhelyükről, pedig amikor valahova elutaznak, akkor utána olvasnak, rengeteget fényképeznek, akár olyan dolgokat is, ami a saját lakókörnyezetükben is megtalálható, úgyhogy lehet, hogy elég csak kinézni mondjuk az ablakon, és egy picit rácsodálkozni arra az épületre vagy utcára, ami bennünket körülvesz. Én nagyon szeretem a Hortobágyot, szeretem Debrecent is ilyen turista szemmel felfedezni, de elég csak kinézni azon az ablakon, ahol én rengeteget megfordulok, és már csodálatos épületekre látok rá. Így fedeztem fel többek között például a Sajó Istvánnak a munkásságát is, aki a magyarországi Art Deco-nak megkerülhetetlen alakja, és az az utca, ahol én lakok, ott lakott ő is, és én mindig is tudtam, hogy ott van egy Sajó István által tervezett épület, de amikor ezt rajtam kívül kezdték mások is nálam jóval komolyabb szakemberek, művészet, történészek, építészek felfedezni, akkor csodálkoztam, hogy úristen, én ilyen környezetben nőttem fel, és akkor eszméltem fel, hogy ja, igen, az én közvetlen lakókörnyezetem is mennyire sokat nyomott alatban, hogy az én szememet is felnyissa a város szépségei, meg úgy egyáltalán a világ szépségei iránt, amit egyébként így ugyanúgy csodálok, mint hogyha elutaznék a világ másik tájára. Sokkal jobban segített egyébként az én világlátásomban az, hogy utazok. Abban segített, hogy én még jobban ráeszméljek azokra a csodákra, amik engem körülvesznek.
0: Még női túrái is vannak? Olyan úti tippek, olyan városnéző séták, amelyek női szemmel mutatják be a női szempontból érdekes látványosságokat a városban?
1: Igen, nagyon jól rátapintott a lényegre. Az én egyik kis szerelem gyerekem, ez a női városnéző séta, amit én még először 2019-ben csináltam meg. Nőnapra valahogy így kipattant a fejemből, hogy kellene egy olyan sétát csinálni, ami a Debrecenhez kötődő nőket mutatja be, mert ugye, ha Debrecenre gondolunk, Szabó Magdától eltekintve általában csak olyan hírességek jutnak eszünkbe, akik férfiak. De ugye van ez a mondás, hogy minden sikeres férfi mögött áll egy nő. Úgyhogy amikor például Kossuth Lajosra gondolunk, vagy Petőfi Sándorra gondolunk, akkor egy kicsit utána járunk, olyan női alakokra bukkanhatunk, és nem csak a költő vagy politikus feleségekre gondolva, akik nagyon-nagyon izgalmas témával szolgáltatnak egy ilyen városnéző sétához, és természetesen ezeknek a nőknek a sora is évről évre bővül, de az én városnéző, női városnéző sétámon előtérbe kerül Szendrei Júlia, többek között a Petőfi Sándornak a felesége, illetve az özvegye, aki itt él Debrecenben, itt szülte meg a Zoltán fiát, akit egyébként itt keresztelt meg Debrecenben. Kossuth Lajosnak a felesége, a Meszlényi Terézia szintén itt élt Debrecenben a három gyermekükkel. Kossuth Lajosnak a nagyon szeretett kishuga, Kossuth Zsuzsanna szintén Debrecenben élt. De vannak még olyan kevésbé ismert női alakok, mint például a Svetics Mátyásné, aki nagyon szép házasságban élt a férjével, de három gyermeküket veszítették el nagyon fiatalon, és a hagyatékukból az ő végrendeletüknek megfelelően egy katolikus leánynevelő intézetet hoztak létre. De Debrecenhez kötődik például a Fahidi Éva, holokauszt túlélő, holokauszt aktivista, akit nagyon sokan még mindig nem ismernek, de ő Debrecenben született, és Debrecenből deportálták az egész családjával együtt, és egy fantasztikus nő, vagy például a Gályarabok emlékoszlopát, ami a Debrecenből elhurcolt protestáns lelkipásztorok emlékére épült, ezt szintén egy debreceni asszony, egy özvegyasszony, Hegyi Mihályné emelte, és ez csak néhány azok közül, akikről érdemes egyébként megemlékezni egy ilyen város nézőséten, és akkor még a Debrecenhez kötődő költőnőkről nem is beszéltünk.
0: Mi az elérhetősége az ön honlapjának? Milyen elérhetőségeken tudhatnak meg többet azok, akikben így riportunk kapcsán felkeltettük az érdeklődést Debrecen városa iránt?
1: Én annó, amikor ezt az egész idegenvezetői vállalkozást elindítottam, szerettem volna valami jól megfogható brandet létrehozni, mert az, hogy Erdei Nóra idegenvezető, ez annyira nem hangzik trendin. Úgyhogy én elkezdtem azon gondolkodni, hogy mi az én vállalkozásomnak a célja, és gyakorlatilag azt fogalmaztam meg, hogy én szeretek mindenkit egy jó barátként vagy házigazdaként kézen fogni, és helyiként megmutatni neki a várost, úgyhogy mivel én szerettem volna a nemzetközi porondra is kilépni, azaz nem csak magyar, hanem külföldi turistákat is megcélozni, Explore Debrecen with a local by your side, azaz fedezd fel Debrecent egy helyi segítségével, fantázia nevet adtam ennek a vállalkozásnak, ami aztán rövidült idővel arra, hogy Explore Debrecen, fedezd fel Debrecent, úgyhogy ezen a néven lehet rám találni, de én úgy gondolom, hogy aki városnézős sétákra rákeres, városnézés, idegenvezetés Debrecen, előbb-utóbb valószínűleg majd így belebotlik az én nevembe.
0: És ha már a nevet említjük, akkor beszélgetésünk végén megfogalmazta azt már önmagának, hogy mit szeret ebben a szakmában, amiről olyan lelkesedéssel beszél, amit egész egyszerűen csak így fogalmazunk meg, hogy turisztikai szakember, idegenvezető, de önnek személyesen mi jelenti a szépségét ennek a szakmának?
1: Az, hogy emberekkel dolgozhatok. Maga a kommunikáció, nagyon sok emberrel ismerkedek meg, nagyon sok embert ismerek meg, vannak nagyon emlékezetes találkozásaim, például amikor nagyon messziről, mondjuk Amerikából vagy Ausztráliából azzal keres meg valaki, hogy segítsek megtalálni a régen látott rokonait, vagy esetleg egy olyan helyszínt, ahol az ő szeretett nagypapájuk élt valamikor. Ezek annyira maradandó emlékek, és annyira hatalmas élmények számomra, amikből én táplálkozok. Tehát ezekből az emberi találkozásokból, ezek ilyen oda-vissza találkozások, tehát nem csak én próbálok adni tudást, élményt, város szeretetet, lokál patriotizmust, hanem én is nagyon sokat kapok vissza. Ahogy említettem, ez egyébként ez picit olyan, mint egy stand-up, vagy egy színészet. Én meg tudom érteni azokat a színészeket, akik mindig mondják, hogy izgulnak színpadra lépés előtt. Én legalább olyan lámpalázzal szoktam néha egyébként vendégekhez menni, és amikor ott vagyok, akkor mint akin benyomnak egy gombot, így elkezdem mondani, és megszűnik tér és idő, és csak arra koncentrálok, hogy felkeltsem a város iránt a lelkesedést, és hogy megmutassam azt, hogy miért jó itt élni, miért jó ide látogatni.
0: Hát ez sikerült, véleményem szerint. Így fejezzük be akkor a mai beszélgetésünket, és köszönöm meg Erdei Nóra, turisztikai szakembernek, idegenvezetőnek a beszélgetést, és további munkájához, életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
1: Nagyon szépen köszönöm, és természetesen mindenkit szeretettel várok Debrecenben, magánemberként is, idegenvezetőként egyaránt.
0: Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra!

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Nagy boldogasszony ünnepnapi adásunk témái. Leó pápa homíliája nagy boldogasszony ünnepén. A szűzanya az örökké valóság kicsinyített mása. A Szent Atya úrangyala imája. Amit a fiú mindenkinek megígért, már megtette anyjával. Leó pápa videó üzenete a szerzetes nő konferenciájához. Nézzetek szembe a közön globalizációjával. Leó pápa nagy boldogasszony ünnepén. A szűzanya az örökké valóság kicsinyített mása. A boldogságos Szűz Mária mennybevételének főünnepén augusztus 15-én szombaton délelőtt 10 órakor 14. Leó pápa a Castel Gandolfói pápai rezidencia közelében álló villanovai Szent Tamás prébánia templomba mutatott be szentmisét. Homíliájában a Szentírás szavait és az egyházi hagyomány szavait értelmezte, Mária alázatos szolgáló leányként megmutatja nekünk azt a kicsin dimenziót, amelyben mi is találkozhatunk az Úrral. Nagy örömmel ünneplem idén is veletek nagy boldogasszony ünnepét. Kezdte beszéljét a Szent Atya, jelezve, hogy már tavaly is Castel Gandolfóban a spanyol águstorrendi villanovai Szent Tamás prébánia templomban ünnepelte a Ferragosztót, ahogy az olasz köznyelv nevezi az ünnepet. Az egyház tanító hivatala azt tanítja nekünk, hogy Mária, miután befejezte földi életét, testével és lelkével felvétetett a mennyei dicsőségbe. Szólt 12. Pius pápa Munificentimus Deus kezdeti apostoli konstitúciója, amelyet 1950. november 1-én tett közzé, és hirdette meg benne Szűz Mária mennybevételének dogmáját. A szűzanyának ebben a misztériumában megmutatkozik számunkra a kegyelem teljességének beteljesedése, amelyet Isten a szepültelen fogantatásában adott neki. Ezért számos műalkotás ábrázolja őt földi élete végén, mint egy gyönyörű fiatal nőt, aki fizikailag felemelkedik a földről a menny felé. Ezt az ábrázolást a Szentmisének a Jelenések könyvéből vett első olvasmánya ihlette, az égen nagy jel tűnt fel, egy asszony öltözete a nap, lába alatt a hold, fején 12 csillagból korona, jelezve, hogy Mária szívében találkozik az ég és a föld, az idő és az örökké valóság.
1: Il tempo e l'eternità.
0: Ez a kép látszólag ellentétben áll azzal, amit az évek múlása tesz velünk. Az életkorral testünk már nem oly mozgékony, hanem mi nehezebbé válik, bőrünk sem lesz frissebbé, hanem az öregedés jeleit mutatja, hajunk sem nyer színt és fényt, hanem őszül, majd fehér lesz. Mi a közös bennünk az oltárképeinken ábrázolt csodálatos fiatal nővel? Tette fel a kérdést Leó pápa. Hogy ezt a titkot megértsük, össze kell vetnünk a két említett szimbólumot. Isten anyjának romolhatatlan testét és szeplőtelen szívét. A lélek tisztasága az, ami Máriában akárcsak bennünk, Isten kegyelméből megvilágítja és átalakítja az egész embert, elvezetve őt a mennyek dicsőségébe. Mária testben és lélekben való megdicsőülése arra tanít minket, hogy igazi szépségünk nem abban rejlik, hogy elrejtőznek az idő múlásának jelei, hanem abban, hogy testünkbe is bevésődve feltárják a soha véget nem érő szeretet jeleit. Utalta pápa Szent Pál apostol szeretet himnuszára, amely szerint a szeretet nem szűnik meg soha. Így arra hív minket, hogy gondoljuk újra a világ által ránk erőltetett számos, túlnyomó rész hedonista és fogyasztói esztétikai normát. Ezek a normák azzal a kockázattal járnak, hogy erős fel.

0: feltételek közé zárnak minket, és értékes energiát pazarolunk arra, ami igazából nem számít, és nem is tart örökké. A mindennapokban találkozhatunk olyan emberekkel, akik az arcukon viselik az öregedés és a szenvedés jeleit, mégis képesek nyugalmat, jó indulatot és békét sugározni maguk körül. Vannak ellenben olyanok, akik talán külsőleg vonzóak, de belül kemények és hidegek. Valójában könnyű megérteni, hol rejlik az igazi szépség, és hol van még szükség a megtérésre, a megbocsátásra és gyógyulásra, állapította meg a Szentatya. Ha valóban fel akarjuk fedezni és ápolni szeretnénk az isteni szépséget, amely körülvesz minket, és amire teremtettünk, és azt terjeszteni is akarjuk magunk körül, akkor meg kell tanulnunk olvasni egy gyermek gyengéd arcában épp úgy, mint egy idős ember ráncaiban, egy fiatal élénységében épp úgy, mint egy felnőtt nyugalmában, az ünneplés díszeiben épp úgy, mint a ruhákban és a munkaeszközökben. Figyelnünk kell azokra az egyedi szeretett történetekre, amelyeket ezek a valóságok elmesélnek nekünk, felismerve bennük a mennyország apró jeleit.
1: L'amore, l'ornamento più bello dell'uomo.
0: A szeretet az ember legszebb ékessége. A szeretet, amely átalakít, nemesít és felemel minket, amely könnyűvé, szabaddá és Istenhez közelévé tesz minket, még az élet hullámvölgyei között is. Szent VI. Pál pápa a Szűz Mária mennybevételének misztériumáról emlékedve azt mondta, hogy jelentésének megértéséhez a földi nyelvben használt kifejezéseket felsőbbrendűvé és abszolúttá kell tennünk, hogy az örökkévalót kicsinyített formában képzeljük el. A végtelennek és a végesnek az Isten anyjában való találkozásáról Ferenc pápa pedig ezt írta: Mária az, aki egy istállót otthonnál tud változtatni Jézus számára, néhány szegényes pólyával és egy hegyméretű gyengétséggel. A csoda, amelyet Mária, a názareti lány ártatlan szívében megtapasztalt, és amely a mennyei dicsőségbe vezette őt, a végletek találkozása, amint azt ő maga is tanúsítja a Magnificat himnusz ihletet szavaiban, amelyeket az evangéliumban hallottunk. Ebben az énekben, hitének alázatos kifejezésein keresztül a mennyek anyja egyszerűen szól nagyszerű misztériumokról nekünk, Istenről, aki benne emberré válik, hogy megmentse az emberiséget, az örökkévalóról, aki időben nyilvánul meg benne, hogy számunkra is újra megnyissa az örökkévalóságba vezető utat, miközben egyúttal alázatos szolgáló leány állapotában megmutatja nekünk azt a kicsiny dimenziót, amelyben, ahogy Szent VI. Pál pápa mondta, mi is találkozhatunk az Úrral. A ma ünnepelt misztérium fenségét tehát nem kell valahol távol keresnünk. Bárhol találkozhatunk vele, ahol igazi szeretet van,
1: dove c'è vera carità.
0: Egy apa és egy anya szemében, akik fáradtan, de boldogan térnek haza napi munkájuk után, a nagyapák és nagymamák arcán, akik az öregséggel járó bajok ellenére váratlan energiával töltenek el minket, miközben unokáikra vigyáznak, vagy a fiatalok elkötelezettségében, akik arra törekszenek, hogy tisztán és becsületesen nőjenek fel, sőt, hajlandóak szembe menni azzal, amit mindenki másként tesz. Végül pedig oly sok férfi és nő munkájában, akik naponta hittel és odaadással hozzájárulnak ahhoz, hogy a mennyország egy darabkáját a földre hozzák, és egy darab földet a mennybe vigyenek. Nagy boldogasszony gyönyörű arca egyedülállóan szép, minden lehetséges ábrázolás felülmúl, mégis ismerős számunkra, mert valamiképp a körülöttünk lévő emberek arca még a mostani pillanatban is a testvéreké, akikkel hitben megosztja életük mindennapi felajánlását. Ezért a jelenések könyvének asszonyában a hívők közössége önmagát látja, és a II. Vatikán zsinat Máriát az egyház képének és kezdetének.
1: L'immagine e l'inizio della Chiesa.
0: A biztos remény és a vigasztalás jelének nevezi. Szent emberségében, Isten kegyelméből a miénk is jelen van. Mi is ott vagyunk, arra hivatottak, hogy ugyanazt az élet teljességet éljük, mint ő, és osztozzunk ugyanazon dicsőségben. Szent Ágoston Krisztus feltámadásáról szólva arra hívta korának keresztényeit, hogy tegyék azt életük iránytűjévé és viszonyítási pontjává. Azt mondta, Krisztus feltámadt, hogy soha többé ne halljon meg. Változtass irányt, kövesd a világosságot, kezdj el felemelkedni ugyanarról a helyről, ahonnan feltámadt. Tegyük magunkévá meghívását, kérte a pápa, kövessük a feltámadt világosságát, szükség esetén irányt változtatva. Tegyük ezt különösen ma úgy, hogy Máriára tekintünk, akit Isten testben és lélekben dicsőséggel koronázott meg, és akit anyaként, vezetőként, útitásként
1: compagna di viaggio
0: és védelmezőként adott nekünk a mennyországba vezető úton. Zárta homíliáját Leó pápa a Castel Gandolfói pápai rezidencia közelében álló Villanovai Szent Tamás plébánia templomban bemutatott szentmisén. A Szent Atya úrangyala imája, amit a fiú mindenkinek ígért, már megtette anyjával. Leó pápa délelőtti szentmisét követően a Castel Gandolfói apostoli palota lodzsáján imádkozta el az előtte álló győzelem téren összegyűlt hívekkel együtt a déli angelus imádságot, és beszédében a titok ikonográfiai ábrázolásainak jelentőséről szólt. Szűz Mária mennybevételének főünnepe nagy jelentőségi a katolikus teológia és a népi vallásosság számára is, a nagyboldogasszony tiszteletére szentelt templomokban pedig mélyen átélt ünnep. A titok átelmélkedését segíti két ikonográfiai modell,
1: ai due modelli iconografici,
0: amelyekkel a művészek az évszázadok során ábrázolták Mária mennybevételét. Az első, a régebbi, és csaknem egy évezrede, az egyetlen modell témája az Isten anyjának elszenderülése. Mária ravatalon fekszik, a halálba szunnyadva, körülötte ott állnak az apostolok imádságban. Középütt áll a föltámadott Jézus, karjaiban tartva Mária lelkét, mint egy újszülöttet. Azért jött, hogy magával vigye őt Isten dicsőségébe, a mennybe, ahogy szimbolikusan mondjuk. Az Úr valóban beteljesítette anyjának azt, amit minden barátjának ígért, amikor elmegyek az Atyához, és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket. Ez az első modell kiemeli a központi igazságot, a meghalt és feltámadt Krisztus vezet minket mindnyájunk céljához, az örök élethez. Erről emlékedtek a hívők generációi, miközben a nagyboldogasszony ikonjai előtt imádkoztak, és amelyet Rómában a Santa Maria Maggiore Basilica apszisának hatalmas mozaikján is megcsodálhatunk. A későbbi nyugaton kifejlődött újabb ikonográfia eljött a mennyben, fénybe burkolva, gyakran angyalok és szentek között ábrázolja a teljes alakot öltött Szűz Máriát. Itt középen a Madonna megdicsőült teste látható összhangban azzal, amit a jelenések könyvében olvasunk, és nagy jel tűnt fel az égen egy asszony, aki a napba volt öltözve, lába alatt a hold, fején pedig 12 csillagból álló korona.
1: Una corona di 12 stelle.
0: Az apostolok pedig alulról emelik tekintetüket a menny felé fordulva. Ez a második modell azt az igazságot emeli ki, hogy Mária testtel és lélekkel, azaz személyének integritásával lett felvéve a mennybe. Az asszony, aki a földön testet és vért adott a megtestesült igének, és követte őt a tökéletes egyesülésig a szeretet áldozatában, örökkel hozzávonzódott a dicsőségbe. Így ez az ikonográfia is lehetővé teszi számunkra, hogy végső sorsunkat szemléljük. Az élet teljessége, amelyet ma örömmel csodálunk Máriában, az idők végén ránk is vár. Amikor, ahogy Szent Pál tanítja, a feltámadt Krisztus átalakítja gyarló testünket, és hasonlóvá teszi saját megdicsőült testéhez, a romlandót a romolhatatlanságba, a halandót pedig halhatatlanságba öltöztetve. Így aztán a megváltó szeretete által átalakított testünkkel örökké élni fogunk egy soha véget nem érő ünneplésben. Dicsérjük az Urat!
1: Lodiamo il Signore! Che ha fatto grandi cose nella sua e nostra santissima madre.
0: Aki nagy dolgokat tett az ő anyjában, a mi szentséges anyánkban. Zárta az Úr angyala ima előtt mondott beszédét Leó pápa.
2: Leó pápa a szerzetesnőknek: nézzetek szembe a közöny globalizációjával. Az Egyesült Államok beli női szerzetesrendek vezetőinek konferenciájához intézett videó üzenetében Leó pápa kiemelte a különböző közösségek, karizmák és történeteik szépségét, amelyek együttműködve láthatóvá teszik az egyház küldetését és misztériumát a világunkban. Az Egyesült Államok beli női szerzetesrendek vezetőinek konferenciája megalapításának 70. évfordulója alkalmából 14. Leó pápa videó üzenetet küldött a 2026-os éves közgyűlés résztvevőinek. A pápa hangsúlyozta: fontos emlékeznünk arra, hogy elő kell mozdítani az egységet az intézményeken belül és közöttük, az egymástól különböző közösségek, történeteik és küldetésük között. Minden keresztény arra hivatott, hogy Krisztus szeretet közösségének építője legyen, amely egy szinodális egyházban alakul, amelyben mindenki a saját karizmája és szolgálata szerint működik együtt ugyanabban a küldetésben, mutatott rá 14. Leó. A Szentlélek által a történelem során a közösségeknek adott sokféle karizma lehetővé tette a megszentelt életet élők számára, hogy láthatóvá tegyék az egyház küldetését és misztériumát a világunkban. A pápa itt háláját fejezte ki a különböző intézmények hozzájárulásáért az evangelizáció, a nevelés és a szegények gondozása területén. A közgyűlés témájáról elmélkedve, sok karizma, egy lélek, egy elhívás, Leó pápa arra buzdította a jelenlévőket, hogy tartsák szem előtt közösségük karizmáját. Az egyháznak szüksége van rátok és az általatok képviselt megszentelt élet és szolgálat minden sokszínűségére és gazdagságára, mert életerőtökkel és a Jézusra összpontosító élet tanúságtételével hozzájárulhattok a világ felébresztéséhez, mutatott rá 14. Leó. Ha ezt teszik, képesek lesznek szembenézni a közöny és a tehetetlenség globalizációjával, Krisztus szeretetének és irgalmának orvosságával. A szerzetesi hivatások ápolása elengedhetetlen és alapvető fontosságú a megszentelt élet virágzásához. Leó pápa kiemelte, hogy az egyre inkább szekularizálódó világban is sokan személyesen megtapasztaltuk Krisztus elhívását, hogy kövessük őt a szegénység, a tisztaság és az engedelmesség fogadalmának letétele révén. Még ma is egyre növekvő éhség él Isten iránt, hangsúlyozta a Szent Atya. Sok fiatal fedezi fel újra a hitét, miután esetleg eltávolodott tőle. Ezért olyan fontos a kommunikáció a szerzetesnők és a fiatalok között. Leó pápa buzdította a közgyűlést: keressetek módokat arra, hogy bevezessétek a fiatalokat az életmódotokba, és segítsétek őket meghallani az Úr hangját, aki a szívünk mélyén szól hozzánk. A pápa sürgette a csoportot: buzdítsák a fiatalokat, hogy bátran válaszoljanak Istennek azért, hogy megtapasztalhassák azt az örömöt, amely az elhívásának követéséből fakad. Videó üzenetének végén 14. Leó eredményes tanácskozást kívánt a közgyűlés résztvevőinek, és imáiról biztosította mindannyiukat. Munkájukat Szűz Mária oltalmába ajánlotta, hogy járjon közben mindannyiótokért és az általatok képviselt közösségekért. Az Egyesült Államok beli női szerzetesrendek vezetőinek konferenciáját 1956-ban alapították. A szervezetet 12. Pius pápa kérésére hozták létre, hogy az amerikai szerzetesnők könnyebben tudjanak egymással kommunikálni és együttműködni. A II. Vatikáni zsinat után, az 1960-as évek végén, az egyházi reformok után a nővérek elhagyták a hagyományos apácaruhát. Jelenleg nagyon erősen kiállnak a szegények, a bevándorlók és a környezetvédelem mellett.
0: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, nagy boldogasszonynapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
1: A napverse.

0: künn a sárgára pörkölt nyári kertben. Künn a sárgára pörkölt nyári kertben, a nap tűzzáporától összeverten haldoklanak a sápat rózsafák. Sóhajtva várjuk mind az éjszakát. Az elsötétített szobába bent jár a varrógép. Tikkat, tompa csend. Az ablakokban kókadó virág, az üvegen szivárvány karikák. Ebéd utáni részeg nyugalom. Csupán az óra kattog a falon, s a piros csíkos függönyökön által beárad a naptompított tüze, és egybeolvad a lágy félhomállyal. De folyosunk oly hűvös és üde, akár a mély sötétlő pince lenn, a ház emészt, pihenve, nesztelen. Öreg anyu a zöldsőjébe dűl, könyvet, kötést hamar a sudba dob, pillája csuklik, és elszenderül. Dongók zümmögnek néki altatót. Az asztalon ott a fekete kávé, egy pár kenyérhéj, pár boros üveg, friss körték, dinnyék, hamvas bélűek, s egy régi pápaszem, öreg anyáé. Kutyánk nyelvelve a márványra dőlt. Csönd. A légyfogóink hangosan zenélnek. Néhány ügyetlen légy mindjárt becseppen, s bután evickél a csípős ecetben. A konyhában sugárzó rézedények, színes papírcsipkék és álmos élet. Nagy serpenyők, fényes mozsártörők. A jég között mázas, teljes köcsög. 2 óra. Már nem mozdul semmi sem. Minden pihen.
1: Kosztolányi Dezső Künn a sárga pörkölt nyári kertben című versét Pap Zoltán mondta el. Kosztolányi 1885. március 29-én született Szabadkán. Édesapja a helyi gimnázium matematika-fizika szakos tanára, majd igazgatója volt. A Budapesti Egyetem bölcsészkarának magyar-német szakos hallgatójaként köt barátságot Babits Mihállyal, Juhász Gyulával, Olá Gáborral és Zalai Bélával. 1904-ben Bécsben tanul filozófiát, a következő évben hazatér, de egyetemi szakvizsgáját nem teszi le, állást vállal a Budapesti Naplónál. 1908-ban a Hét, az Élet és az ekkor induló Nyugat munkatársa, 1910-ben a Petőfi Társaság tagja lesz. 1917-től az Esztendő szerkesztője, Hatvani Lajos, Karinti Frigyes, Tóth Árpád mellett. Alapító tagja a Vörösmarty Akadémiának. 30-ban a Kisfaludi Társaság tagjává és a Magyar PEN Klub elnökévé választják. 32-ben francia becsületrenddel tüntetik ki. A konzervatív írók támadására, hogy megmentse a budapesti nemzetközi kongresszust, lemond a PEN Klub elnökségéről, a találkozón az elnöki tanács tagjaként vesz részt. Kosztolányi 1936. november 3-án hunyt el Budapesten.

0: A nap imája.
1: Add, hogy a béke emberei legyünk. Uram, mindenható Isten, Jézus Krisztus, a dicsőség királya, te vagy az igazi béke, az örök szeretet. Kérünk, világosítsd meg lelkünk mélyét békét fényével. Tisztíts meg lelkiismeretünket szereteted édességével. Add, hogy a béke emberei legyünk, csak te utánad vágyódjunk, békefejedelme. Őrizd meg és védelmez szüntelenül a világ veszélyei ellen. Add, hogy szereteted szárnyai alatt szívünk egész erejével a békét keressük. Így majd beléphetünk az örök örömök országába, amikor visszatérsz, hogy megjutalmazd, akik azt megérdemelték. Úr Jézus Krisztus, te vagy minden ember békéje. Akik téged megtalálnak, nyugalmat találnak. Akik elhagynak téged, azokat a legengesztelhetetlenebb bajok sújtják. Kérünk, Uram, hogy soha ne adjunk neked Júdás csókot. Add meg nekünk azt a békét, amelynek szétárasztására parancsot adtál apostolaidnak. Add meg, hogy földi életünk idején az egyház a béke emberét találja meg bennünk, hogy dicsérhessük jóságodat, hogy egy napon részesedhessünk az örök boldogságban. Amen.
0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
0: és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
1: Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled,
0: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úr szolgáló leánya,
0: legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn,
0: és mi köztünk lakozék, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Úrunk által.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

0: Időben.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Augusztus 16-án vasárnap szeretettel köszöntjük a kedves rádióhallgatókat. A délután folyamán a technikai pultot Nádrán István kezeli, a zenéket Vasvári Bernadett válogatja. A bemondót Harcos Krisztinát hallják. Kedves hallgatóink, hallgassák meg, milyen programokkal várjuk Önöket ma délután. A műsorismertetés után 12 óra 10 perctől egyházi híreket hallanak, majd a mai nap evangéliuma hangzik el, magyar, szlovák, lovári és német nyelven. Ezt követően a Szentek Szentéletű Emberek című műsorunkban a közelmúltban elhunyt dr. Katona István szeretett püspökatyánk hangját idézzük, aki Szent Rókusról és Szent Tarzíciuszról beszél nekünk. Ezután köszöntjük a ma névnapjukat ünneplőket, és a mai naphoz kötődő jeles eseményeket ismertetjük. A 13 órai híreket követően Bércesi András hétvégi levelét hallják. 13 óra 15 perctől magyar nóta összeállításunk következik. 14 órakor híreket mondunk, majd Cseperedő című műsorunkban Csató Tiborral, az Életfa Környezetvédő Szövetség elnökével a környezeti nevelés témakörében beszélgetünk. Az adás szerkesztője Berec Renáta. Tokai vételkörzetünkben 14 órától környezetvédelemmel és kultúrával foglalkozó magazinunk következik. Törökszentmiklósi vételkörzetünkben Életjel, Kisújszálláson Szülőföld című összeállításunkat hallhatják. 14:30-tól Sziluett című női magazinunk jelentkezik. Műsorunkban ezúttal Kovács Dóri fodrász a hajápolási praktikákról és a különböző frizurák elkészítéséről mesél. Most hallgassák meg rövid ajánlónkat.
2: A kulcsszó az az, amire szerintem mindenki törekszik és szeretné látni, hogy természetes legyen. De ez szinte most már mindenre igaz. Nyilván az alkalmi frizurákat leszámítva ne nagyon látszódjon, hogy fodrásznál voltam, hanem olyan nagyon természetes legyen. Ez igaz a színre is akár, a színátmenetekre, a szűkítésekre. Van, hogy 2-3 féle sütővasat is használok, különböző loknikkal, és nagyon változatos frizurákat lehet készíteni.
1: A 15 órai híreket követően Krisztus kereszt az erdőn címmel Tikovics Ernő szakrális kisemlékeinkkel foglalkozó műsorát hallják. A mai adásban az Egrivár Szent István szobrának felújításáról és történetéről lesz szó. Ezután Kérem a következő című műsorunk heti összefoglalója szól. Megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Műsorunkban Pap Dórával, a Miskolci Központi Kórház dietetikusával a nyári egészséges táplálkozásról beszélget Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. 16 órakor újra híreket mondunk, majd Hangoló című műsorunk következik. 16 óra 30 perctől vasárnapi kívánság műsorunkban Farkas Erzsébet várja Önöket nagy szeretettel. 17 óra 15 perctől Értékadó című műsorunkat ismételjük meg. 17 óra 40 perckor regionális híreket sugárzunk. 18 órakor rózsafüzér imádságot közvetítünk rádiónk Egri stúdiójából. 19 órakor híreket mondunk, ezután Andante című komoly zenei kalauzunkat hallhatják. Tokai vételkörzetünkben 19 órától Találkozás című összeállításunk szól. Törökszentmiklóson Hallótávolság, Kisújszálláson Életünk című magazinunkkal jelentkezünk. 20 órakor ismét hírek, majd a múltunk pillérei történelmi műsorunkat hallhatják. A mai adásban folytatjuk a beszélgetést Bakócz Tamás egri püspökről, Buda Péter atya teológiai tanárral, a rádió elnökével, Klész Beáta beszélget. Kedves hallgatóink, ez a ma délután műsor kínálata. Műsorismertetéssel legközelebb a 20 órai hírek után jelentkezünk. Kellemes rádiózást kívánunk a Szent István Rádió minden hullámhosszán.
0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek. A szerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. A Szentatya Pintér Gábor érseket apostoli nunciussá nevezte ki a Tongai Királyságba. 14. Leó pápa augusztus 15-én nagyboldogasszony ünnepén kinevezte Pintér Gábor velebuzdói címzetes érseket a tongai királyság apostoli nunciusává. Pintér Gábor érsek jelenleg Új-Zéland, a Cook-szigetek, Fidzsi-szigetek, Kiribati, a Marshall-szigetek, a mikronéziai szövetségi államok, Nauru, Palau, Samoa és Vanuatu apostoli nunciusa, valamint a Csendes-óceáni térség apostoli küldötte. A tongai királyság az óceániai Polinéziában, a Tonga-szigeteken fekvő állam, amely három kisebb szigetcsoportot foglal magában. Szigetei részben vulkáni eredetűek, részben koralképződmények. Összterülete 750 négyzetkilométer, 176 szigetet foglal magába, ebből 52 lakott. Lakossága 103 ezer fő, ennek 15%-a katolikus. Az Egyesült Államokbeli Női Szerzetes Rendek vezetőinek konferenciája megalapításának 70. évfordulója alkalmából 14. Leó pápa videó üzenetet küldött a 2026-os éves közgyűlés résztvevőinek. Imádságos jó kívánságokat küldött az amerikai kontinens különböző kongregációiban élő szerzetesnőknek és szerzeteseknek, akik részt vesznek ezen az eseményen. A pápa hangsúlyozta, fontos emlékeznünk arra, hogy elő kell mozdítani az egységet az intézményeken belül és közöttük, az egymástól különböző közösségek történeteik és küldetésük között. Minden keresztény arra hivatott, hogy Krisztus szeretet közösségének építője legyen, amely egy szinodális egyházban alakul, amelyben mindenki a saját karizmája és szolgálata szerint működik együtt ugyanabban a küldetésben, mutatott rá 14. Leó pápa. A pápa konkrétan a szerzetesi életet élő nőkhöz és férfiakhoz szólva arra hívta őket, hogy a közösségi életben szerzett tapasztalataik révén váljanak a szinodalitás szakértőivé. Dicsérte a tanácskozás szinodális aspektusát és reményét fejezte ki, hogy a csoport képes lesz felismerni a Szentlélek sugallatait a szerzetesi élettel kapcsolatban. A miskolci vasgyári Szent István templom búcsú ünnepét augusztus 20-án a 10 órakor kezdődő Szentmise keretében ünneplik. Előtte augusztus 17-én, 18-án és 19-én, hétfőn, kedden és szerdán este a 18 órai gitáros szentmise keretében lelki gyakorlatos szentbeszédeket mond Antal testvér, amelyek Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója kapcsán a ferences lelkiség témakörében hangzanak el. Augusztus 19-én az esti szentmisét követően orgona koncertre kerül sor, amelyen közreműködik Stahura Ágnes Angelika. A búcsúra és az előkészületi alkalmakra szeretettel hívnak és várnak mindenkit. Eger Lajosvárosban a lajosvárosi búcsúi napokat 2026. augusztus 28 és 30-a között péntektől vasárnapig tartják. Pénteken este lelki gyakorlatos szentmisével, szombaton délelőtt templomkerti főzéssel, alatt a gyerekeknek ugrálóvárral, egyéb játékokkal, majd közös ebéddel, este pedig a templomkertben 6 órai kezdettel, zenés műsorral várják a vasárnapi ünnep előkészületeként az érdeklődőket. Vasárnap délelőtt 11 órakor kezdődik a búcsúi szentmise Lajosváros védőszentjének, Szent Lajos királynak tiszteletére. A szentmise után megtartják az ilyenkor szokásos körmenetet a köztársaság téren. Idén a búcsúi ünnep szónoka főtisztelendő Kovács Lajos görögkatolikus parókus lesz. A Lajosvárosi Katolikus Egyházközség szeretettel vár mindenkit. Verdi requiemje lesz hallható az Egri Bazilikában 2026. augusztus 21-én pénteken 18 órától. Az előadók Miks Adrien, Fekete Attila, Sök Atala és Kis András, valamint az Eranova zenekar, vezényel Michel Albert. A programon 240 nemzetközi fiatal énekes és zenész lesz jelen 11 országból. Nyissuk meg templomainkat a hőség idején, kéri Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. A nyári hőhullámok, különösen is a tetőző kánikula számos ember egészségét veszélyeztetik, főként az idősekét, a kisgyermekekét, a krónikus betegekét és a hajléktalanokét. Ezért arra hívjuk keresztény közösségeinket, hogy a mostani forró napokon, különösen is a nap legmelegebb óráiban nyissák meg templomaik ajtaját, hogy azok menedékhelyé válhassanak. Erre különösen alkalmasak a forgalmas területekhez közelebb eső, régebbi építésű templomépületek. Legyenek ezek olyan helyek, ahol bárki megpihenhet és felfrissülhet, ahol akár egy pohár ivóvíz, egy csendes pad vagy néhány perc nyugalom várja a betérőket, ahol a keresztény szeretet tettekben mutatkozik meg. Amikor a forróság idején kitárjuk templomaink kapuját, ezzel egyszerre szolgáljuk embertársaink testi jólétét és lelki megerősödését, a keresztény szeretet és az egymás iránt érzett felelősség megvalósulását, fogalmaz Székely János. Legyen öröm az iskolakezdés. Elindította iskolakezdési kampányát a Katolikus Karitász, amely szeptember 15-éig tart. A kezdeményezés célja, hogy a nehéz körülmények között élő gyermekek számára is reményt és valódi támogatást nyújtsanak tanévkezdéskor, és évközben is segítséget nyújtsanak nekik a kibontakozásban, mondta Zagyvari Hárda Karitász országos igazgatója. A 1356-os adományvonal hívásával hívásonként 500 forinttal lehet támogatni az akciót. Online adományozni a Katolikus Karitász honlapján lehet, valamint a segélyszervezet, CIP banknál vezetett központi bankszámláján. Újra megrendezik Budapesten a legnagyobb hazai életvédő megmozdulást szeptember 12-én. A Mindenki Születésnapja Társadalmi Összefogás fő célja az élet megünneplése a várva várt és váratlanul érkező gyermekek esetében is. A szervezők célja, hogy kezdeményezzék a társadalmi egységet a magzati élet védelmében. A Mindenki Születésnapja séta szeptember 12-én 10 órakor indul a Széchenyi térről, áthalad a Lánchídon, majd a Tabánba érkezik, ahol színpadi beszédek, művészek produkciói, torta és számos izgalmas családi program is várja majd az érkezőket. A sétával is vidám családi nappal egybekötött esemény szervezői idén is különös hangsúlyt fektetnek arra, hogy megmutassák, van segítség a várandóság, életvezetési krízis, váratlan terhesség, beteg magzati diagnózis esetén is a családok számára. A szervezők célja, hogy kezdeményezzék a társadalmi egységet a magzati élet védelmében. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a Ciszterci templomban augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében lehetséges. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Most Hadobásné Tóth Cecíliát, az Életünk Krisztus karizmatikus közösség tagját kérdezzük.
3: Micsoda Mió Barada, tehát egy civil emberről van szó.
4: Igen, jól mondtad, ő egy családapa, 4 gyerekes családapa, foglalkozását tekintve agrármérnök, egy nagy birtoka van, ahol burgonyát és mandarin termeszt. 1983 óta tart lelki gyakorlatokat, szemináriumokat, és mindig papi jelenléttel. Az Ágoston harmadrendnek a tagja lett élete folyamán, ez a 2000-es éveknek az elején, jól emlékszem 2006-ban, és akkor az Ágoston rend vezetője elvitte őt a akkori pápához, 16. Benedek pápához, és ő áldását adta Mió Barada missziós munkájára. Ő egy horvátországi ember, laikus ember, de nagyon nagy karizmákat, kegyelmeket kapott a jó Istentől. Ez az egész életét átszövi tulajdonképpen, ahogy így a könyveit is olvasom, meg őt hallgatva így látom, hogy ő tényleg az Isten munkatársa, tehát ilyen munkamegosztás, vagy amikor ő misszionál, akkor Jézus gondoskodik az ő birtokáról, ezt meg is beszélték, egyszer mesélte az egyik lelki gyakorlatán, és amikor pedig otthon van, akkor a családjával van, de nagyon sokat utazik az egész világon, Magyarországon többször megfordult. Hát, hogy miért hívtuk meg? Igazából azért, mert itt még nem volt. Volt már az Egri Egyház megyébe, talán 2 éve, jól emlékszem, Miskolcon, de itt Egerben még nem volt, és valahogy így hívást éreztünk a szívünkbe, vágyat erre, hogy egy ilyen nagy formátumú ember tartson nálunk is lelki gyakorlatot.
3: És a lelki gyakorlatnak a helyszíne pedig Egerben a Ciszterci templom lesz, ahogy mondtam, augusztus 25-én, 26-án és 27-én, tehát ez hétköznap, kett szerda, csütörtök lesz. Igen. Milyen programra számíthatnak az érdeklődők?
4: A program az, ahogy mondtad is, hétköznap van, ezt nem mi határoztuk meg, ezt ő kérte, hogy így legyen. Előtte Budapesten lesz, utána pedig Szombathelyre megy. Nagyon sűrű lesz neki, így csodálom is őt, hogy ezt így ilyen, hogy bírja egymás után folyamatosan, de hát Isten segítségével, Isten kegyelmével. A program az úgy lesz, hogy a délelőtti órákban dicsőítés és előadások lesznek, természetesen szünetekkel, majd a délutáni órákban szentségimádás, rózsafüzér, majd 5 órakor, mint kedden is, meg szerdán is, ahogy így nézem a programot, szentmise, majd azután pedig este 6-tól Mió és a papok imádkoznak, felajánlják az ott résztvevőket, illetve imádkoznak a résztvevőkért, és áldással fogják zárni a napot. Ez reggel 9-től este 8 óráig, tehát egy teljes napot átölelő, intenzív, természetesen pihenőszünetekkel, ebédszünettel, vacsoraszünettel, stb., de egy intenzív kurzus.
3: És akkor ez azt jelenti, hogy mind a 3 napra érdemes eljönni, tehát ne csináljon bárki olyat, hogy csak az egyik napra beugrik.
4: Jó a kérdés, igen, ezt a plakáton hirdetjük is, hogy 3 teljes nap, mert ezek egymásra épülnek tematikusan. Az előadások, mindennek megvan a tematikája, ahogy említettem, hogy egymásra épülnek a dolgok, ahogy a gyónás, amikor beleilleszkedik a programban, mármint az, hogy odáig eljutunk az előadások során, hogy felindítsa az emberekbe a bűnbánatot, hiszen a címe is ennek a bűnbánat és megtérés lesz ennek a lelki gyakorlatnak.
1: A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját, amelynek alkalmából szeptember 19-én Vácot megrendezik az Együtt építjük jubileumi napot. A jubileumi nap elsődleges célja a hálaadás egyházmegyénk 1000 éves fennállásáért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas, családi kikapcsolódásra egyaránt hív. Az alapítás 1000. évfordulóját nagyszabású, különleges ünnepi előadással ünnepeljük. A székesegyház előtt felépített színpadon több mint 300 színjátszó segítségével 14 jelenetben mutatjuk be egyházmegyénk történetét korhű jelmezekben. Az előadásban közreműködők több mint 25 egyházi közösségből, településről érkeznek majd. A történeti játékban drámai jelenetek, ünnepi egyházi pillanatok idézik fel az egyházmegye történetét, Szent István alapításától kezdve a Migadzi Kristóf püspök fémjelezte aranykoronát a 20. század vészterhes időszakáig. Az előadást írta és rendezi Meskó Zsolt. A családi nap programjainak fő helyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje, amelybe a tavalyi sikeres Családok és Közösségek fesztiválja után ismét várjuk a kisgyermekes családokat. 15 órakor veszi kezdetét az ünnepi szentmise a Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával közösen. Kedves hallgatóink! Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten az eger.egyházmegye.hu és a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
0: Reklám. Ünnepeljük együtt Szent István napját Rómában. Augusztus 20-a és 23-a között kedvezményes áron várjuk Rómába, a Szent István házba. Az első nap magyar nyelvű szentmise a Szent István ház kápolnájában. Augusztus 21-én reggel indulás a tengerre. Augusztus 22-én magyar idegenvezetés a Fórum Románumban. A 66 euró per fő per éj kedvezményes ár tartalmazza a szállást reggelivel, az idegenforgalmi adót és az úti költséget a tengerre oda és vissza. Bővebb információ a római Szent István ház elérhetőségein www.csssroma.katolikus.hu vagy a sich@katolikus.hu címen. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
6: Nem csak katolikusoknak.
5: keresztényélet.hu.
7: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenkiréka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diokleciánus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
8: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
9: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
10: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A mai nap evangéliuma magyar nyelven következik.
2: Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus tovább haladt, és Tirusz és Szidon vidékére vonult vissza, és íme jött egy arra lakó kánaáni asszony is, kiáltozva kérte: könyörülj rajtam, Uram, Dávid fia, a lányomat kegyetlenül gyötri a gonosz szellem. Ő azonban szóra sem méltatta. Végül oda mentek hozzá tanítványai, és arra kérték: küldd el őt, ne kiáltozzon utánunk. Jézus kijelentette: az én küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól. Ám az asszony odajött, és leborult előtte e szavakkal: Uram, segíts rajtam! Ő így válaszolt: nem való elvenni a gyerekek kenyerét és odadobni a kutyáknak. Mire az asszony: igen, Uram, de a kutyák is esznek abból, ami lehúl gazdájuk asztaláról. Erre Jézus így szólt hozzájuk: asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint szeretnéd. És lánya meggyógyult még abban az órában. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Az idegenek fiait, akik az Úrhoz csatlakoznak, hogy szolgáljanak neki, szeressék nevét és szolgái legyenek. Mind elvezetem szent hegyemre, és örömmel töltöm el házamban, az imádság helyén. A mai evangéliumban látjuk beteljesedni azt, amit Isten Izajás próféta által ígért a mindig is bezárkózásra hajló Izraelnek, s rajta keresztül az egyháznak is. A gyermekekről és a kutyáról szóló hasonlat áthatolhatatlan szakadékra utal, mely nem fai, vallási vagy más természetes különbségekből adódik, hanem az isteni üdvrendből fakadóan létezik. Attól, hogy valaki a választott nép tagja, persze még lehet meszelt sír, telve minden undoksággal, s hogy valaki pogány, egyéni életében lehet szentebb, mint Izrael fiai. Ez azonban az isteni üdvrend természet fölötti jellegét nem érinti. Urunk Jézus nem csodadoktor akart lenni egyes pogányok számára, hanem az egész emberiséget fel akarja emelni, az isteni üdvrend magasabb fokára, Izrael által. Önmaga Isten fiúságában akarja részesíteni az embert, az Atya örök terve szerint, amely a zsidóságot előnyben részesíti, hogy annak közreműködésével érjen el a kegyelem minden embert. A Szent Lecke rávilágít, hogy ez az eredeti isteni terv miként módosult. A választott nép elvetette Krisztust, de ezzel az elutasítással új út nyílt meg a pogányság számára, hogy immár ők is teljes jogú tagként foglalhassanak helyet Isten asztalánál. Az asszony nem sértődik meg a látszólag durva elutasítás miatt. Elfogadja, hogy ő kiskutya. De az anyák mindenre elszánt leleményességével hozzáteszi, hogy olyan kiskutya, aki számíthat az isteni üdvrend elérhetetlenül magas oldaláról lehulló morzsákra. Jézust olyan csodálatos kenyérnek tartja, akiből neki, ha egy karéj nem is juthat, a morzsa is elég. Asszony, nagy a te hited, legyen kívánságod szerint. Az apostoloknak arról beszélt, hogy csak akkora hitük is lesz, mint a mustármagnak, óriási dolgokat visznek végbe. Ennek az asszonynak viszont azt mondja: nagy a te hited. Igen, mert ennek a pogány asszonynak a hite belesimul Isten üdvözítő tervébe. Sőt, mintegy átfogja azt Ábrahámtól Jézus megváltó haláláig és feltámadásáig, s ezzel megelőlegezi azt a csodás eseményt, amikor a válaszfalak leomlanak Izrael és a pogányság, a bűn miatt Istentől eltávolodott ember és az ő teremtője között Jézus Krisztus, az Isten ember által.
1: Most a mai nap evangéliumát hallgathatják meg szlovák nyelven.
4: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. Žena, veľká je tvoja viera. Ježiš sa odobral do okolia Týru a Sidonu. Tu prišla k nemu istá kanánska žena z tých končín a kričala: zmiluj sa nado mnou, pane, syn Dávidov. Céru mi hrozne trápi zlý duch. Ale on jej neodpovedal ani slovo. Jeho učeníci pristúpili k nemu a prosili ho: pošli ju preč, lebo kričí za nami. Ale on odvetil: ja som poslaný iba k ovciam strateným z domu Izraela. No ona prišla k nemu, poklonila sa mu a povedala: Pane, pomôž mi. On jej odpovedal: Nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteniatám. Áno, pane, vravela ona, ale aj šteniatá jedia odrobinky, čo padajú zo stola ich pánov. Vtedy jej Ježiš povedal: Žena, veľká je tvoja viera, nech sa ti stane, ako chceš. A od tej hodiny bola jej dcéra zdravá. Počuli sme slovo pánovo.
1: A mai nap evangéliumát roma nyelven hallgathatják meg a következő percekben.
5: Kotar majdur gélaszó Jézus, opele tírus, hajpele szidoneszke húvak szirtaszpe palpále. Kotepale gábe a vileszte kánánitano romnyi, haj báre moszamanglas lesz, te perelpe mandetjo jíló rája le Dávidoszko sávo. Murassa zurális azbalon naszul duho. Ba vojcsian dej vorbacsási laszlasza. Pekadi, kot hegéle leszteleszke szikjár, de haj mang nasz lesz, kérlakiszo mangel, ta csingár del palamende. Kadi pendas, murobisá ipe feripele izraeleszko kéreszke haszár de bakra penelpe. Bae romnyi kot hea víjaj kadal vorbi penlas, szár csangada szangla leszte, rája zsutin pe mande. Vojpale palpále bisadas lakomangipe, najmistote lesz o már rokatarosávóro, haj kothete sudes lesz lezsuk lenge. E romnyi csimuk laszpe. Ó várája, ba vilecine zsuk le, han pakodo, szó palo messzája perelpe lenge téle. Pekadi kadedas dumao Jézus, romnyei bárojtyo patipe. Haj te avelka de szármanges, inkán de kodocsászó szasztjéjé lakisei.
1: A nap evangéliuma következik német nyelven.
6: Evangélium nach Matthäus. Von dort zog sich Jézus in das Gebiet von Tyrus und Sidon zurück. Da kam eine kananäische Frau aus jener Gegend zu ihm und rief: Hab Erbarme mit mir, Herr, du Sohn Davids. Meine Tochter wird von einem Dämon gequält. Jesus aber gab ihr keine Antwort. Da traten seine Jünger zu ihm und baten: Befreie sie von ihrer Sorge, denn sie schreit hinter uns her. Er antwortete: Ich bin nicht nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt. Doch die Frau kam, fiel vor ihm nieder und sagte: Herr, hilf mir. Er erwiderte: Es ist nicht recht, das Brot den Kindern wegzunehmen und den Hunden vorzuwerfen. Da entgegnete sie: Ja, du hast recht, Herr. Aber selbst die Hunde bekommen von den Brotresten, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Darauf antwortete ihr Jesus: Frau,

Édesanyja Libéria szép és nemes asszony volt. Gyermekük nem lévén megfogadták, ha Isten gyermekkel ajándékozza meg őket, azt az ő szolgálatára szentelik. Fiúk született, akinek bal oldalán a kereszt jele volt látható. Csodálatos előjelnek tartotta ezt mindenki, aki látta. 12 éves korában már megkezdte vezeklési gyakorlatait. Haldokló édesapja haláloságyán 4 tanácsot adott neki. Szolgáljon szüntelenül Jézusnak, ez volt az első. A második, ne feledkezzen meg a szegényekről, özvegyekről és az árvákról. A harmadik, vagyonát jó célra használja. És végül, adjon otthont a nyomorultaknak és a szegényeknek. Milyen értékes, szép apai tanácsok voltak ezek Rókus számára. Rókus 15 éves korában édesanyját is eltemette. Ekkor hozzáfogott édesapja végrendeletének a megvalósításához. Szétosztotta mindenét a szegények között, és elhatározta, hogy elhagyja hazáját, és fölkeresi a kereszténység nagy és szent helyeit. Ezeken az utakon nagy odaadással ápolta a pestises betegeket. Rómából hazatérve, Piacenzában maga is megkapta a borzalmas betegséget. Hogy ne legyen másoknak terhére, egy erdei kunyhóban húzta meg magát. Ott egy Gotthard nevű polgár kutyája látta el őt élelemmel. Istennek azonban gondja volt rá, és egy angyal csodálatosan meggyógyította. Novarán és Avignonon át visszatért szülővárosába, de ott nem ismerték fel. Veszedelmes kémnek tartották, és börtönbe zárták. 5 esztendeig raboskodott, de azt is alázattal elfogadta, és a börtönben is Istennel egyesülten élt. 1376 táján adta vissza nemes lelkét teremtőjének. Csak holta után, amikor mellén meglátták a keresztjelét, tudódott ki, hogy ő valójában egykori kormányzójuknak a fia. Tisztelete hamar elterjedt. 1420-tól a szentek között tiszteljük. 1477-től a középkori járványok idején a betegek ápolására sorra alapították a Szent Rókus társulatokat. A 15. századtól a 14 segítő szent egyike, akit a járványok ellen szoktak segítségül hívni. A 16.-18. században egyike volt a leginkább tisztelt európai szenteknek. Magyarországon is ünnepnapja sok helyen fogadott ünnep volt. Oltalma alatt áll az 1796-ban emelt pesti járványkórház is. Kérjük közbenjárását ahhoz, hogy a betegeket az ő lelkületével és szeretetével tudjuk szolgálni. Emlékezzünk meg Szent Tarzíciusról. Ő a minisztránsoknak a védőszentje. Valerianus római császár idejében a római egyházközség akulitusa, gyertyavivője, mai szóval minisztránsa volt. A császár 257-ben adta ki kegyetlen keresztény üldöző rendeletét, és még azon évben áldozatul esett Tarzíciusz. Damazus pápa írásaiban egysorba állította őt Szent István első vértanúval. Augusztus 15-én történt. Dénes presbiter befejezte a szentmisét. A jelenlévők magukhoz vették az Úr Jézus szentestét és vérét, hogy erőt adjon a már meg lehet holnap bekövetkező vértanúságra. Ám nem volt, aki bevigye az oltári szentséget a börtönökbe sínylődő testvérekhez, hogy azok is még egyszer magukhoz vegyék az erősek kenyerét. A felnőttek közül senki sem merészelt bemenni a mamertini börtönbe. Dénes pap Tarzíciuszt szemelte ki. Talán neki sikerül az őrök között célhoz érni. Tarzíciusz keblébe rejtette az oltári szentséget és elindult. Útját azonban egy kamasz társaság állta el. Társas játékot játszottak, s még egy személyre lett volna szükségük. Tarzíciusz nemet mondott. Felébredt bennük a gyanú. Hová siet? Mit visz? Amikor észrevették, hogy két kezét a keblére kulcsolta, több sem kellett nekik, rángatni kezdték. De ő nem hagyta magát, karjait nem tudták szétfeszíteni. Akkor botokat és köveket ragadtak, és ahol csak érték, ütötték, dobálták. Futni kezdett, azok pedig utána. Egy kisebb kő a fejét találta el. Megszédült és összeesett.

0: Pár pillanat múlva már halott volt, de két kis karja keresztbe téve mellén olyan szorosan fogta az oltári szentséget rejtő kis táskát, hogy nagy erőfeszítéssel tudták csak szétnyitni. A hagyomány szerint a kis táskában már semmit sem találtak, mert az Úr Jézus az ő tiszta szívében keresett menedéket, hogy ne tudják megszentségteleníteni. Nem érhetett be a hírhet börtönbe, hiába várták, haza sem tért. Csak későre találták meg holtan az árok szélén. Azután a Kallixtus katakombában temették el. Emléke mind a mai napig fennmaradt. Mint említettem, ő a minisztránsok védőszentje.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége. Te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Délidőben.
1: Kedves hallgatóink, ma az Ábrahámok, az Istvánok, a Szerénák, a Csépánok és a Teodorok ünneplik névnapjukat. Ezúton is fogadják jó kívánságainkat innen a Szent István Rádió stúdiójából, Isten éltesse őket sokáig. Az Ábrahám héber eredetű név jelentése a Biblia szerint a sokaság atya. A pátriárka eredeti neve Ábrám volt. A hosszabb névváltozatot akkor kapta, amikor Isten megígérte neki, népek sokaságának atyává teszlek. Az István görög, német, szláv, magyar eredetű név régi magyar Estefán változatából. Jelentése virágkoszorú, régen a görögök életében nagyon fontos szerepet játszott a koszorú, ezzel díszítették a házaikat fiúgyermek születésekor, házasságkötéskor. Ez volt a híres harcosoknak, a versenyek győzteseinek és a közéletben kiváló polgároknak a dísze, jutalma. Athénban a hivatali méltóságnak és a sérthetetlenségnek is a jele volt. A Szeréna latin eredetű név, a Serenus férfi név női párja, jelentése derűs, vidám. A csépán szláv eredetű, az István régi magyar alakváltozata. Végül a Teodor görög, német, latin eredetű név, jelentése Isten ajándéka. Isten éltesse tehát az Ábrahámokat, az Istvánokat, a Szerénákat, a Csépánokat és a Teodorokat. Ha van ilyen nevű ismerősük, akkor ne felejtsék el felköszönteni őket a mai napon. Mi sok boldogságot és szép napot kívánunk az ünnepelteknek.

0: Kalendárium.
1: Kedves hallgatóink, évforduló naptárunkban napról napra felidézzük azokat a jeles eseményeket, amelyek az adott naphoz kötődnek. 1570-ben ezen a napon első Miksa magyar király és János Zsigmond választott magyar király erdélyi fejedelem megköti a Speyeri szerződést, amelyben János Zsigmond lemond magyar királyi címéről, de Miksa elismeri őt erdélyi fejedelemként. 1804-ben Ausztria örökös császársággá alakul, Osztrák császárság néven. Az uralkodó Habsburg-Lotaringiai Ferenc főherceg felveszi az első Ferenc Ausztria császára címet is, addigi címei mellé. 1849-ben ezen a napon az olmüci császári haditörvényszék halálra ítéli gróf Battyány Lajost, Magyarország első felelős miniszterelnökét. És 1960-ban Ciprus ezen a napon szakad el Nagy-Britanniától, és kikiáltja függetlenségét. Most azt tekintsük át, hogy kik születtek ezen a napon. 1896. augusztus 16-án született Ruzicskai György festőművész, aki 1919-től Barát Móricz nagyváradi festőiskolájában képezte magát, majd 21 és 24 között a Müncheni Akadémián tanult. Első náló kiállítását 24-ben Nagyváradon rendezte, bemutatkozott szülővárosában is, ahol később a művelődési élet szervezésében is meghatározó szerepet játszott. 1925-ben itáliai, 27-ben franciaországi tanulmányutat tett, majd Szarvason és Nagyváradon dolgozott. 1939-ben nagyobb műegyüttest készített Százhalombattán, de gyakran visszatért szülővárosába Szarvasra is, amelynek története mindvégig inspiráló forrást jelentett számára. Az 50-es évek második felétől sokat utazott, hosszabb időt töltött Párizsban, ahol a díjak és a kritikai fogadtatás szerint jelentős szakmai és közönség sikert ért el. 1928-ban született Juhász Ferenc Kossuth-díjas magyar költő. Indulását, egész pályáját és életművét határhelyzetek formálták. Nem csak faluja két nemzetiségű, hanem családja is félig magyar, félig sváb származású. Költői szánypróbálgatásai a II. Világháborút követő koalíciós időkre estek, tehát művészként egy történelmi korforduló szülötte. Versei csak rövid ideig kapcsolódnak az örökölt népies eszményekhez. 1954 óta olyan egyéni alkotói világot alakított ki, amely a neoavangárd kereteit ugyanúgy szétfeszíti, mint a posztmodern irodalmi poétikáját. Szociológiai képlete is határhelyzetre utal, a szegénységből emelkedett fel, de nem elégedett meg a maga szűkebb világának kifejezésével, hanem emancipációra vágyott, amelynek záloga az egyetemesség és kozmikus látás. A magyar szocialista rendszer összeomlása után senki földjére került. 54 és 56-ban a forradalom egyik szellemi előkészítője, a forradalom után sokáig nem tudott írni, majd viták és vádak tárgya lett. Ezt az életpályát láthatólag súlyos belső és külső konfliktusok kísérték. Juhász Ferenc csak ritkán lehetett boldogíró, de nagy áldozatokat követelő határhelyzete nem csak súlyos terhe, hanem legértékesebb öröksége is. Ez formálta nyitott világszemléletét, amely történelmi, társadalmi és költői válaszait egyaránt meghatározta. 1934-ben ezen a napon született Pierre Richard, francia színész és filmrendező. 1937-ben pedig Madaras József, Kossuth-díjas színművész, aki 2007-ben hunyt el. 1938-ban ugyancsak ezen a napon született Balczó András, háromszoros olimpiai bajnok öttusázó. 1955-ben egy országos versenyen Benedek Ferenc fedezte fel az akkor 17 éves vékony fiút, majd szülei beleegyezése és András érettségie után Pestre vitte, ahol a Csepeles C sportolója lett. Reményeiben nem csalatkozott, 1957-ben országos bajnok, 58-ban a VB-n 6. helyezést ért el, egy évvel később pedig már ezüstérmet nyert. Tehetsége hihetetlen akaraterővel párosult. 60-ban Rómában az olimpiai bajnok csapat tagja, egyéniben 4. helyezést ért el. 61-ben bronzérmes, 62-ben 4. lett a VB-n. 63-ban, 65-ben, 66-ban, 67-ben és 69-ben egyéni világbajnok. Az 1968-as mexikói olimpián a győztes csapat tagja, egyéniben pedig ezüstérmes volt. 1969 kivételével mindannyiszor a győztes magyar csapat tagja, Török Ferenccel és Móna Istvánnal. Az 1970-es VB-n egyéniben ezüstöt, csapatban pedig aranyat nyert, 72-ben a müncheni olimpián pedig egyéni bajnok, csapatban második. 8-szor egyéniben, 6-szor pedig csapatban nyert magyar bajnokságot. Öccse, Balcó Zoltán villamosmérnök, jelenleg a Jobbik alelnöke, európai parlamenti képviselő. Edith nővére keramikus, Ildikó nővére mérnök. 2004-ben a nemzet sportolójának választották. A díjátadásra ugyan a rendszerváltó kormányok abortusz politikája elleni tiltakozásul nem ment el, de a díjat és a vele járó honoráriumot elfogadta, úgy nyilatkozott akkor, a nemzetet nem akarja megsérteni. 1954-ben született James Cameron, Oscar-díjas amerikai filmrendező, forgatókönyvíró és producer. És 74-ben Egerszegi Krisztina, ötszörös olimpiai bajnok úszó, egyike a modern olimpiák legnagyobb magyar sportolóinak. A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjének tulajdonosa. Most pedig azt tekintsük át, hogy kik hunytak el augusztus 16-án. 1684-ben ezen a napon halt meg Niccolò Amati, itáliai hangszerkészítő. Amatinak hívták azt az olasz hegedűkészítő családot, amelynek tagjai Cremonában készítettek különböző vonós hangszereket 1550 és 740 között. Andrea Amati készítette az első, mai napig fennmaradt hegedűt. Őt követték fiai Antonio és Geronimo. Az utóbbi fia Niccolò, aki 1596. szeptember 3-án született, és 1684-ben halt meg. Ő volt a legkiemelkedő mester a családból. Ő tökéletesítette a már addig is kiváló modellt, hogy sokkal jobb hangot lehessen elérni rajta. Bár általában kisméretű hegedűket készített, tőle származnak az úgynevezett nagy amatik is. Tanítványa volt Antonio Stradivari. 1899-ben ezen a napon hunyt el Robert Wilhelm Bunsen, német kémikus, aki az elektromágneses sugárzás látható színképének vizsgálata során fölismerte a spektroszkópia több fontos törvényét. Kirchhoff német vegyésszel közösen dolgozott a színképvizsgálatokon. Ők fedezték föl a céziumot és a rubídiumot. Bunsen kifejlesztett néhány gázanalitikai és fotokémiai módszert, ő tökéletesítette a róla elnevezett égőt, amelyet Faraday talált fel. 1915-ben ezen a napon hunyt el Széll Kálmán politikus, magyar miniszterelnök. Jogtudományi doktorként szerzett oklevelet 1866-ban a Pesti Tudományegyetemen, majd szolgabíróként kezdte meg pályafutását 1867-ben. A következő esztendőtől azonban már a Szent Gotthárdi, 1881-től pedig a pozsonyi 2. számú választókerületet képviselte kormánypárti programmal. 1867-ben feleségül vette Vörös Marti Ilonát, a költő Vörös Marti Mihály leányát, aki egyben Deák Ferencnek, Széll Kálmán apja, barátjának gyámleánya is volt. Egyes vélemények szerint tehetségén kívül Deákkal való családi kapcsolata is segítette Széll Kálmán gyors előrehaladását. 1916-ban hunyt el ezen a napon Umberto Boccioni, olasz festőművész, szobrász, a futurizmus vezető művésze és teoretikusa. 1976-ban Erdélyi Grúz Tibor kémikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, elnöke. És egy évvel később 1977-ben, augusztus 16-án hunyt el Elvis Presley, amerikai énekes, színész. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 13 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Zoltán Pétert nevezték ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarához kamarai biztosnak pénteki hatállyal a hivatalos értesítőben megjelent utasítás szerint. Zoltán Péter emellett július 1-től már ellátja az agrárstratégiáért, kommunikációért és átvilágítási ügyekért felelős miniszteri biztos posztot az Agrár és Élelmiszergazdasági Tárcánál. Leváltották a Magyar Posta vezérigazgatóját, Kapitány István az igazgatósági elnöki tisztségből is visszahívta, írja a HVG. Láng Gézát még Nagy Márton korábbi nemzetgazdasági miniszter jelölte februárban a Magyar Posta elnök vezérigazgatójának. Más intézményekhez hasonlóan átvilágítás indul a Nemzeti Színházban is, közölte Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán. A Nemzeti Színház Magyar Távirati Irodához eljuttatott közleménye szerint a teátrum vezetése és munkatársai a vizsgálat teljes folyamatában együttműködnek a fenntartóval. Szolnokon tesztelték az ideiglenes szivattyúrendszert, hogy a Tisza további apadásakor is biztosított legyen az ivóvízellátás, írja az Agroinform. Sikerrel zárult az ideiglenes vízkiviteli rendszer újabb próbaüzeme Szolnokon. A Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság Tiszára telepített úszóművét a Tiszamenti Regionális Vízművek Szolnoki Felszíni Vízmű üzemmérnökségének telephelyén tesztelték. A rendszernek akkor lehet kiemelt szerepe, ha tovább csökken a Tisza vízszintje, írják posztjukban. A próbaüzem célja annak ellenőrzése volt, hogy az ideiglenes műszaki megoldás szükség esetén megfelelően segítheti a vízkivételt, és ezzel hozzájárulhat-e a térség folyamatos ivóvízellátásához. A kötévízig még júniusban a TRV ZRT-vel együttműködésben telepítette a speciális berendezést Szolnokon. Az úszóműre szerelt szivattyúállást a felszíni vízmű mederpillérénél helyezték el. Az ideiglenes rendszer kialakítását a Tisza alacsony vízállása indokolta. Átfogó lakhatási programot indít a kormány, amelynek középpontjában a megfizethető bérlakások, kollégiumi férőhelyek és az intézményi bérlakás szektor fejlesztése áll, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, a program 550 millió eurós uniós forrásra épül, amely további finanszírozással akár 3 milliárd euró értékű fejlesztést is megmozgathat. Újraindítanák a csepeli diákváros beruházását is. Nagyszabású energetikai jogszabálycsomagot küldött társadalmi egyeztetésre a Gazdasági és Energiaügyi Minisztérium, amely több ponton alakítaná át a hazai villamosenergia rendszer működését. A tervezett változtatások a megújuló energiaberuházások felgyorsításának, a hálózati csatlakozások bővítésének és egyszerűsítésének, valamint egy rugalmasabb, decentralizáltabb energiarendszer kialakításának irányába mutatnak. A legnagyobb léptékű változás a szélenergia előtt nyitná meg a hálózatot. A tervezet előírná, hogy a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalnak 2026. augusztus 31-jéig legalább 700 megawatt névleges szélerőművi teljesítmény hálózati betáplálását lehetővé tévő csatlakozási kapacitásra kellene pályázatot kiírnia. A szélerőművek földrajzi mozgástere látványosan nőne, az új rendelet szerint már 25 járás számítana könnyített térségnek. A kormány visszaveszi a Mészáros Lőrinc és Szíj László érdekeltségeibe tartozó konzorciumtól az M6-os és M8-as autópálya Érd és Dunaújváros közötti 59 kilométeres szakaszának októberben lejáró üzemeltetési jogát, írt a közösségi oldalán Magyar Péter. A döntéssel 100 milliárd forint közpénzt spórolnak meg. Híreink végén az időjárásról. Többnyire derült napos idő várható. Késő délutántól az északnyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet, estétől ott a határ közelében néhol előfordulhat zápor, zivatar. A déli szél nagy területen megélénkül. Délutánra általában 32 és 37 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Reklám. Verdi requiemje az Egri Bazilikában. Augusztus 21-én pénteken 18 órai kezdett el Giuseppe Verdi requiem miséje, a Nemzetközi Ifjúsági Kórus Találkozó kórusa és az Era Nova zenekar előadásában csendül fel az Egri Bazilikában. A 11 különböző nemzetből érkező előadók egy héten át együtt éltek és dolgoztak a németországi Baden-Württemberg tartomány Ifjú Zenészek Állami Akadémiáján, hogy közös munkájuk eredményeként Verdi requiemjét mutassák be egy nemzetközi koncertturné keretében, amelynek augusztus 21-i helyszíne az Egri Bazilika lesz. Az előadásra a belépőjegyek megvásárolhatók a jegy.hu oldalon.
3: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
0: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diokleciánus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
5: Reklámot hallottak.

0: Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
1: Kedves hallgatóink, Bércesi András hétvégi levelét hallják.
2: Kedves hallgató, szombaton volt nagy boldogasszony ünnepe. Biztos jelei vannak annak, hogy már az első századokban megemlékeztek a keresztények a szentséges szűz elszenderüléséről, mely ünnep később a boldogságos szűz mennybevétele lett. Ez a nap a keresztény magyarság számára különösen fontos. Szent István király Mária égi születésnapján ajánlotta Magyarországot Szűz Mária oltalmába. Ezért nevezzük őt Magyarország égi pártfogójának, vagyis patrona Hungáriénak. Szent István 1038-ban nagy boldogasszony napján hunyt el. Jó szívvel emlékezem vissza, hogy majdnem napra pontosan 5 évvel ezelőtt került plébánián kertjébe egy csodálatos szobor, a várandós boldogasszony. Mind a mellett, hogy egy ritka ábrázolás, hiszen a szűzanyát nem szokták áldott állapotban mutatni, a közösség számára is különleges. Rendre összegyűlnek kicsik és nagyok, fiatalok és öregek a szobornál, és közösen imádkoznak. Tudok olyanról is, aki állítja, gyermekáldást is hozott már a szobornál történt imádság. És most jön a dolgok fonákja. Nemrég jött szembe a hír, Maura Haley, Massachusetts demokrata kormányzója, augusztus 10-én aláírta a törvényt, amely eltörli az állam eddigi 24 hetes terhességi korhatárát az abortuszra. Az új szabályozás a korábbi feltételeket egyetlen fordulatra cseréli. Az abortuszt ezen túl az orvos szakmai megítélése alapján lehet elvégezni. Ezzel az állam azon tucatnyi állam közé lépett, ahol a gyakorlatban már nincs megfelelő törvényi határ. A 24 hetes kor a modern orvostudomány szerint az a pont, ahonnan megfelelő ellátással koraszülés esetén jó esélye van a gyermeknek az életben maradásra. Az említett szabályozás szerint az ennél érettebb korú magzatokat is meg lehet ölni. És ami végtelenül szomorú még ebben, hogy az aláírási ceremóniát megörökítő képen, nagy íróasztal, elegáns bútorzat, egy tucat fiatal hölgy veszi körül a kormányzó asszonyt, és mindegyikük széles mosollyal üdvözli az eseményt. Csak összehasonlításképpen, ha ebben az államban az autóban felejtem a kutyámat, amit egyébként nem tennék meg, akár 7 évig terjedő börtönre is ítélhetnek. Egy élet kioltása pedig pusztán adminisztratív kérdés. Szögezzük le, az emberi élet kioltása semmilyen körülmények között nem elfogadható, semmilyen korban. A megfogant élet védelme mindannyiunk számára fontos kellene, hogy legyen. Magyarországon néhány éve vezették be az úgynevezett szívhangrendeletet, mely azt írja elő, hogy a várandós nőnek a végzetes döntés előtt meg kell hallgatnia a magzat szívhangját, vagyis szembesülnie kell azzal, hogy egy életet hordoz a szíve alatt. Emlékezhetünk, hogy akkoriban a nőjogi szervezetek felemelték hangjukat ez ellen, és most ismét célkeresztbe került ez a rendelet, szeretnék eltörölni, és ezzel együtt tervbe vették az úgynevezett abortusz tabletta bevezetésének lehetőségét. Anyám méhében tesződtél engem. Így írja a zsoltáros, csodálatosan kifejezve azt, hogy Isten gyermekei vagyunk mindannyian. És erre az Isten gyermeki létre formára cáfolunk rá nap mint nap. Azzal, hogy tönkretesszük a teremtett világot, bomlasztjuk a közösségeket, és nemet mondunk a legnagyobb ajándékra, az életre. És ha ezt még lehet tetézni, nemet mondunk az örök életre. Annyi dolgunk lenne csupán, hogy elfogadjuk az ajándékot, de erre nem nagyon vagyunk hajlandóak. Sokszor eszembe jut a Sixtus kápolna mennyezet freskójának képe, ahol Isten és Ádám keze közeledik egymáshoz. Isten karja teljesen kinyújtva, megfeszítve, míg Ádám keze lazán, ernyetten várja, hogy esetleg összeérjenek az ujjak. Ezekbe az ujjakba, ebbe a lankadkarba kellene erőt tölteni. Kérjük a boldogságos szűzanyát, a magyarok nagyasszonyát, járjon közbe értünk, hogy legyen elég erőnk és bölcsességünk ehhez.
1: Kedves hallgatóink, Bércesi András hétvégi levelét hallották.

0: Adásunkat este 23 óra 35 perctől és szerdán 18 óra 40 perctől megismételjük.
1: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.

Kedves hallgatóink, a Szent István Rádió hullámhosszán magyar nóta összeállításunk következik. Énekel Gál Gabriella, Kovács Apollónia, Máté Otília, Bokor János, Dóri József és Tarnai Kis László. Cigány zenekarával kísér Déki Lakatos Sándor. Műsorunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk!

tendőre, újra csókol a szám, az a megy az őrmester úr legjobb a tollája. Néked sem kell sírig várni, babám, esztendőre, újra csókol a szám, az a

Kedves hallgatóink, a Szent István Rádió hullámhosszán magyar nóta összeállításunkat hallották. Énekelt Gál Gabriella, Kovács Apollónia, Máté Otília, Bokor János, Dóri József és Tarnai Kis László. Cigányzenekarával kísért Déki Lakatos Sándor. Az összeállítást Vasvári Bernadett készítette. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Civil állatvédő szervezetek pályázhatnak állatorvosi támogatásra, írja a globalhír.hu. A közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány 90 millió forintos keretösszeggel hirdetett pályázatot civil szervezetek számára, állatorvosi költségek támogatására. A támogatás műtétekre, gyógyszerekre és egyéb orvosi beavatkozásokra fordítható. A pályázók összesen 1,5 millió forint támogatást igényelhetnek. Betiltaná a mesterséges intelligencia segítségével készített megtévesztő videók közzétételét a Mi Hazánk. Novák Előd országgyűlési képviselő kezdeményezésére a képekre és a mémekre nem, csak az olyan videókra vonatkozik, amelyek a valóságot kérdőjelezik azzal, hogy eredetinek vagy valóságosnak tűnhetnek. Továbbra is kifogástalan a budapesti ivóvíz minősége a Duna alacsony vízállása mellett is, közölte a fővárosi vízművek. Hozzátették, hogy a kis vízállásnál kulcsfontosságú a felelős és mértékletes vízhasználat. Nemzeti összefogással várhatóan egy hónap alatt alakítják ki azt a fenékküszöböt Paks és Duna-Szent Benedek között, amely a tervek szerint mintegy 1,5 méterrel emelheti meg a Duna vízszintjét a rendkívül alacsony vízállás idején, írja az Agroinform. Amíg a műtárgy működőképes állapotba nem kerül, két egyenként 80 méter hosszú, 10 méter széles és 3 méter mély bárkát süllyesztenek a folyóba. Ezekkel segítik a szükséges vízszint fenntartását, hogy elkerülhető legyen a paksi atomerőmű teljes leállítása. Havária helyzet alakult ki a Lajtán a súlyos vízhiány következtében. Augusztus 12-ére már csak mintegy 1,5 kilométeres szakaszon maradt összefüggő vízfelület, ezért a Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron megyei szövetsége horgászati tilalmat rendelt el a folyóra. A kritikus helyzetben megkezdődött a megrekedt halak mentése is. A halőrök mellett az Észak-Dunántúli vízügyi igazgatóság munkatársai, a Hegyeshalmi Nagyközség Önkéntes Tűzoltó Egyesület, valamint a Hegyeshalmi Horgász Egyesület önkéntesei is részt vettek a munkában. A központi maradványelszámolási alap 3 milliárd forintot utal ki a Vidék- és Településfejlesztési Minisztériumnak, azbesztmentesítési alapként az Osztrák Köztársaságból származó azbeszttartalmú kőzet okozta szennyezés felszámolására, derül ki a pénteki Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározatból. Az azbesztmentesítési alap létrehozását még július 24-én jelentette be a kormány. Az alapban rendelkezésre álló pénzből az érintett önkormányzatok az egészségügyi határérték feletti azbesztszennyezés azonnali felszámolásához szükséges költségeiket fedezhetik. Leváltották a Magyar Posta vezérigazgatóját, Kapitány István az igazgatósági elnöki tisztségből is visszahívta, írja a HVG. Láng Gézát még Nagy Márton korábbi nemzetgazdasági miniszter jelölte februárban a Magyar Posta elnök vezérigazgatójának. Más intézményekhez hasonlóan átvilágítás indul a Nemzeti Színházban is, közölte Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán. A Nemzeti Színház Magyar Távirati Irodához eljuttatott közleménye szerint a teátrum vezetése és munkatársai a vizsgálat teljes folyamatában együttműködnek a fenntartóval. Híreink végén az időjárásról. Többnyire derült napos idő várható. Késő délutántól az északnyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet, estétől ott a határ közelében néhol előfordulhat zápor, zivatar. A déli szél nagy területen megélénkül. Délutánra általában 32 és 37 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Reklám.
2: Verdi requiemje az Egri Bazilikában. Augusztus 21-én pénteken 18 órai kezdettel Giuseppe Verdi requiem miséje, a Nemzetközi Ifjúsági Kórus Találkozó kórusa és az Era Nova zenekar előadásában csendül fel az Egri Bazilikában. A 11 különböző nemzetből érkező előadók egy héten át együtt éltek és dolgoztak a németországi Baden-Württemberg tartomány Ifjú Zenészek Állami Akadémiáján, hogy közös munkájuk eredményeként Verdi requiemjét mutassák be egy nemzetközi koncertturné keretében, amelynek augusztus 21-i helyszíne az Egri Bazilika lesz. Az előadásra a belépőjegyek megvásárolhatók a jegy.hu oldalon.
4: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
5: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
2: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
6: Reklámot hallottak.
7: Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
8: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunk vendége Csató Tibor, az Életfa Környezetvédő Szövetség elnöke, akivel a környezeti nevelés témakörében beszélgetünk. Szó lesz a programjaikról, a generációk közötti különbségekről, és arról is, miért érdemes már egészen kicsi gyermeket is megismertetni mindezzel. Ha tehetik, tartsanak velünk! Azt szokták mondani, hogy nem lehet elég korán elkezdeni a környezetvédelemmel foglalkozni, és hát itt a remek példa is arra, hogy itt vagy velünk, hiszen te tudsz arról mesélni, hogy hogyan és miért érdemes elkezdeni a gyerekeket tudatosabban nevelni, és mennyivel fogékonyabbak ők egyébként, mint egy felnőtt. Úgyhogy köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és tudunk erről beszélgetni. Az első kérdésem inkább arra vonatkozik, hogy mikor kell ezt elkezdeni?
9: Hát tényleg minél korábban bölcsödébe is ültettünk gyerekekkel fát, és akkor bejöttek persze a szülők is, és segítettek, mert hogy azokkal a kis műanyag lapátokkal ez nem igazán ment. Az öntözés az már jó volt ezekkel a fél literes kis műanyag öntözőkupákkal, hogy gyerekek hordták a vizet, ilyen nem tudom, egy fára 300-szor fordultak, hogy meg legyen öntözve, de csinálták rendületlenül. És tényleg ilyen, hát hogy mondjam, egyszerűen nem találkozol a gyerekeknél negatív emberrel. Nincs olyan a X korosztály alatt, mondjuk ötödikes korig, akitől nem kapnál környezetvédőként valami plusz energiát. Aztán fejjebb ez persze elkezdődik. A unatkozó felső sokat nehezebb meggyőzni a környezetvédelemről, de hát ott is próbálkozni kell, meg ott is próbálkozunk. Nyilvánvalóan ott már sokkal kisebb a merítés, vagy kevesebb százalék fog lelkesedni, de igen, nagyon korán el lehet kezdeni. Tehát én bölcsitől tudom azt mondani, hogy már foglalkozunk gyerekekkel.
8: Ha a bölcsöd és óvodáskorúakról beszélünk, akkor mit jelent az ő esetükben a környezeti nevelés? Mi az, amit megtanítotok nekik?
9: Hát ugye túl sok szakmai ismeretet nem adunk ilyenkor, meg nem is lehet. De hát ezt külön meg kellett tanulni, hogy nem úgy tartunk előadást, mint a gimnáziumban vagy az egyetemen. És nem is kell túl sokat papolni, beszélni ilyenkor. Tehát amit csinálni kell, az, hogy meg kell fogni a munkát, el kell kezdeni valami zöld dolgot csinálni, nekik a kezükbe kell adni tényleg sárgolyót gyúrni, vagy a komposztot én szoktam vinni az előadáshoz, és Lehet persze beszélni róla, mire jó, hogy működik ez, mire lehet használni. Rengeteg lesz a bekiabálás. Tehát, hogy nem úgy folyik egy ilyen óra vagy foglalkozása, hogy azt az ember eltervezi, soha nem. Viszont a szemléltetés, meg a kézzelfoghatóság, meg a kipróbálhatóság nagyon fontos. Tehát ez kell a gyerekeknek, ez a minden érzéküket ki kell foglalkoztatni kell egy ilyen órán. Csak a végére nevet adnak a kompozban a pajoroknak, meg tekergetik a gilisztát, sajnos azt inkább hagyjuk, hogy hány állat éli ezt túl egy ilyen órát, de hát ezt rá kell szárni. És mondom, olyan közvetlen tapasztalatuk van a világgal, amit még akár, de tényleg így mondja, egy vidéki óvodába elmegyek, és ez így működik. Tehát, hogy ott is egy csomó gyereket látok, aki ott győzi le például a gilisztafóbiáját, vagy a rovarfóbiáját.
8: Miért jó az, hogy a gyerekekkel ti elkezdtek foglalkozni? Hova, meddig terjedhet el az ő megszerzett tapasztalatuk, tudásuk?
9: Hát megint egy olyan példát mondok akkor, hogy ez be lett most bizonyítva, hogy a gyerekek ilyen nem tudom hány százalékban aktívan vettek részt abban, hogy most az ország mennyit takarékoskodott a Paksi Attila-millálásban. Tehát, hogy a családoknál a gyerekek voltak azok, akik nagyon komolyan vették ezt, és a szülőket rászorították a takarékoskodásra. Ezt mi látjuk? Tehát volt már ilyen ökolábnyomcsökkentő programunk, amúgy több is, tehát hogy hármat is lefolytatott így az élet, ahol arra jöttünk rá, hogy ha egy családhoz hozzá akarunk nyúlni, egy családon belül akarunk változást elérni, akkor a gyerekekkel kell elkezdeni. Egyrészt körülöttük forog a világ, nyilván egy családon belül is hallgatnak rájuk, és igyekeznek kielégíteni a vágyaikat, és ha egy kisgyereknek az a vágya, hogy ő most védje a környezetet, akkor ez működik, és most ha feljebb megyünk, akkor most ráerősíthetnénk itt a klímaszorongással, meg egyebekkel. Tehát, hogy van az a korosztály már, aki nagyon tudatos ebben. Tehát azt mondom, hogy ilyen 10 év fölött és 20 év alatt ez annyira megváltozik, és annyira tudatos szintre lép, hogy már aki foglalkozik vele, de ott is nagy százalék foglalkozik ezzel, ott meg erre tudunk hatni. Tehát, hogy el tudjuk érni a gyerekeknek azt, hogy az a változás igény ez kézzelfogható dolgokba vagy eredményekbe megjelenjen, de mondom, alatta viszont a kisgyerekeknél ez nem is tudom, hogy ösztön, vagy mi lehet ez, vagy milyen szintje a tudatosságnak egy 5 éves gyereknél az, hogy ő most le akarja oltani a villanyt, mert takarékoskodni kell, nem tudom. Tehát, hogy ehhez én nem vagyok elég jó gyerekpszichológus, de mégis működik. És sokkal jobban működik, mint hogyha az apukát próbáltuk volna meggyőzni.
8: Érdekes, amit mondasz, mert pont erre a tendenciaváltásra szerettem volna rákérdezni, hogy mi lehetett vajon az oka, csak ha egy kicsit elmerülünk ebben a gondolatban, hogy valami megváltozott a gyerekek fejében. Egy bizonyos korosztálytól függően, vagy hát onnantól kezdve bizonyosan. Tehát, hogy volt egy váltás, hogy a generáció váltás volt az maga, hogy egy új generáció lépett ki, felismerve azt, hogy nagy problémák vannak, és ők állnak ebbe bele.
9: Vagy mi van, mert ezen is elgondolkodtam én már többször, hogy ha ez korosztályfüggő, de úgy, hogy 5 éves korodtól 10 éves korodig tökéletesen jó vagy ebben, 10 és 20 között már elkezdesz máshogy gondolkodni, vagy más érdekel, és 25 év fölött meg csak nagyon ritka százalékban maradtál úgy, hogy mondjuk környezetvédőnek vald magad. Tehát, hogy mi van, ha egyszerűen az ember felnől és felnőttként más dolgok kezdik el foglalkoztatni, vagy más, hogy áll a természethez, más, hogy helyezi magát bele a természetbe. Tényleg ilyen lélekfejlődési szakaszokat is bele lehetne akár tenni. Tehát nem is biztos, hogy korosztályos, de most ezt tegyük félre, tehát ezen, igen, nyilván nagyon sokat lehetne ezen okoskodni, meg konferenciákat csinálni gyermekpszichológusoknak, meg ilyesmi, de ha visszakanyarodunk arra, amit mondtál, hogy mi van, hogyha történtek olyan változások a múltban, ami hát igen, tehát hogy mondjuk tegyük a párizsi klímaegyezmény, a másfél fok filozófia megjelenése, stb. Tehát, hogy itt azért a németországi zöldek, zöld pártok, a Greta Thunberg most hány ilyen hatást hozzak föl, vagy jelenséget. Igen, olyan, hogy félnek hozzá az információhoz, mennyire hallgatnak a szüleikre, vagy mennyire veszik máshonnan az információt már most ugye a 20 év alatti generáció, mennyire tágult ki a világ. azt látom, hogy nekem is van 20 év alatti gyerekem, igazániból nyugtatnunk kell, és pozitív energiákkal ellátni ez ügyben, mert nagyon negatívan látják, vagy láthatják éppen akár a saját helyzetüket, és mondom, nekünk az a dolgunk, hogy minél többet megtegyünk azért, hogy ez ne így legyen. Környezetvédőként is, apukaként is, anyukaként is, de majd nekik gyerekként is. Én ezt szoktam nekik mondani, hogy a ti dolgotok lesz az, hogy nagyjából rendbe tegyétek azt, amit mi elrontottunk, vagy nem is mi, hanem mondjuk a mi nagyszüleink, vagy szüleink, és ebben mi is fogunk nekik segíteni, mert hogy mi még ott akkor a következő 20 évben aktívak leszünk, meg most is aktívak vagyunk, és ezért nagyon sokat tehetünk ez ügyben. Igen, tehát azt kell mondjam, hogy nyilvánvalóan volt az elmúlt 20 évben, és ez nem egy ilyen egyszeri alkalom, hanem egy ilyen 20 éves átfordulás volt, ami miatt a mai 20 év alatti korosztály egészen más tudatik, vagy a kapcsolatban van a környezetvédelemmel, meg a természetpusztítással.
8: Ők ennyire kinyitották a szemüket? És próbálnak ezen ellen tenni akár, vagy csak inkább azt érzik, hogy itt a vég?
9: De ezt már mi nézzük úgy, hogy ők kinyitották a szemüket, tehát ezt a mi generációnk próbálja szemkinyitásnak látni, holott náluk meg ez a normális nézés vagy látás, ugye érted ezt? Tehát nem fogjuk megérteni a 20 év alattiakat, mert egyszerűen máshogy látják a világot. Én csak ennyit tudok ebből fölfogni, mondom azért, mert nekem is vannak generációs korlátaim. Persze igyekszek nyitott lenni, meg változni, de egyszerűen nem tudom úgy nézni a világot, ahogy ők nézik. És ebben a nézésben mondom, ahogy ők néznek, ebben benne van az, hogy nem feltétlenül látványos eredményekkel, de mégis környezetvédőbbek. Tehát ha egy kormányzat eljut oda, hogy mit tudom, éppen víz visszatart a Kárpát-medencében, akkor ők rá fognak erre bólintani, és lehet, hogy menni fognak önkénteskedni.

0: Te, mint szülő, mit próbáltál meg átadni a kezdetektől a gyerekeidnek?
1: Sok mindent. Sok mindent, az aztán, hogy mennyit lehetett. Hát gondolj bele, hogy én környezetvédő vagyok, tehát hogy nekem mind a három gyerekem milyen alapvető szinten ki van ez ügyben képezve, de mégis nincsenek nagy elvárásaim velük szemben, vagy nem lehet. Tehát ne legyek maximális és ne legyek követelőző, amit megtesznek. Tehát azt látom, hogy mondjam, jó alapjaik vannak. Tehát még a generációjukon belül is ugye ezért csak sokkal többet tudnak erről. És tudják, hogy mikor, mit, hogy kellene csinálni jól, aztán persze nem mindig csinálják jól. Hát mondom, az egyéni, az, hogy egyénileg mennyit kell tenni a környezetvédelemért, meg társadalom szinten mennyit kell, ezt is máshogy gondolják, mint mi. Tehát, és ebben én nekem is örök kérdésem van, hogy tényleg hangsúlyozni, meg erőltetni kell ezt, hogy az egyén szintén mindent tegyünk, meg a környezetérés közben, meg mit tudom én, akkumulátorgyárakkal teszik tele az országot, meg Vaks 2-t építünk ahelyett, hogy szélenergiát építünk. Na, szóval egy csomó olyan kérdés van, ami sokkal fontosabb szerintem, mint hogy most mennyire gyűjti valaki szelektíven a hulladékot, és mennyire nem. Főleg úgy, hogy ugye 20 évig gyűjtette az ország úgy szelektíven a hulladékot, hogy aztán nem szelektíven hasznosították akkor. Na, ezek a gyerekeket, ezt már nem lehet ezzel átverni. Ilyen szempontból is sokkal tudatosabbak, mint mi voltunk.
0: Ha mondjuk a szelektív hulladék gyűjtéssel nem is, de mivel próbáljátok a fiatalokat megfogni? Mit próbáltok nekik átadni? Akár programokon?
1: Mondom, nekünk nagyon fontos egyrészt, hogy a gyerekek találkozzanak a kertészkedéssel. Tehát az, hogy amiről beszéltünk már itt többször is, hogy a saját magunk által termelt zöldség gyümölcs mennyivel többet ér, ezt próbáljuk át. Oltó napjaink vannak. Én soha nem gondoltam volna, hogy 5-6-7 éves gyerekeket, vagy általános iskolás első, második, harmadikos gyerekek tátott szájjal fogják 20-30-al hallgatni, hogy mi hogyan oltunk és miért. Tehát ez teljesen lekötötte őket. Azt hittem, nem. Tehát ez egy hatalmas tanulság volt. Nekem fotóim vannak róla, tehát tudom bizonyítani, hogy nagyon sok gyereket akkor délelőtt azon az oltónapon, ami iskolai napon volt, ilyen 120 gyereknek oltottunk. És valóbb tátott szájjal figyelték, és próbálkoztak, és érdekelte őket. Úgyhogy igen, van fogékonyság erre. Nagyon jól megértették az egésznek a lényegét, de ha most azt mondom neked, hogy mi, hát, ha összeszámolnám, azt mondanám, hogy olyan 10 és 12 ezer gyereknél tartunk, körülbelül annyira kaptunk már tájfajta paradicsommagot. És ültettünk kisiskolai poharakba, tehát iskolák vannak, nem egy, nem kettő, akik nekünk gyűjtik a teljes dobozokat százával, az illetve nem olyan tudja hol raktározni, tehát hogy több szekrényi ilyen tejfölös dobozunk van, amit aztán ki kell vagdosni, ki kell lukasztani az alját, el kell vinni egy másik iskolába, ahol mondjuk egy délelőtt 6-800 gyerek találkozik velünk, és akkor valamiféle paradicsomot, tököt, napraforgót, mindegy, csak valami tájfajta mag legyen, szoktunk vinni ilyenkor 10-20 féle magot, és lehet választani a gyerekeknek, hogy mit akarnak, hát nagyon sokan akarnak paradicsomot hazavinni. Úgyhogy ez is se gondoltam, hogy ennyire jól működik, de működik. Minden gyerek imádja, nem is feltétlenül viszik haza a technika órán, nézik, hogy hajtanak, hogy csíráznak. És erre biológia órát meg stb. Lehet építeni. És aztán mondom, nyáron haza lehet vinni a gyerekeknek, és lehet tovább nevelni. Amit most idén elkezdtünk, és a Banyatanyának, a Máté Orsinak a ötlet alapját, hát láttam én ezt, meg mindenki megtalálhatja ezt a neten, ez a gerilla kertészkedésnek, az levezzük egy alkategóriájának, amikor egy sárgolyót gyúrunk, teszünk bele valamilyen magot, és ezt bárhol eldobjuk a városban, vagy az út mellett, és a jó Istenre bízzuk, hogy kikeljen. Amúgy egész erdőket ültettek így Afrikában. Tehát egy repülőről szórták meg, gyerekeknek adták oda ezeket az előre készített műtrágyával, dúsított stb. Maguk, vagy magbombákat. És ilyen magbombát kezdtünk most mi is gyúrni, hát jó szóláti vályok talajjal, meg a saját tájfajta gyűjteményeinkkel, meg körömvirágmaggal, meg büdeskével, meg virágmagokkal lehetett összegyűrni. Na, ez is egy olyan dolog, amit azonnal értenek a gyerekek. Tehát belenézel a szemükbe, és mondod nekik, hogy ezt bárhol eldobhatod a városba, vagy a faludba is, és ő már tudja, hogy ő itt ilyen fél illegális módon, de elültethet valamit valahol. És az csak őre van bízva. Eleve, nem tudom, tehát mi gyerekként ugye sajnáztunk, tehát hogy akárhova eldobáltuk ezeket a sárgolyókat, akkor még nem volt benne mag. de ez most egy ilyen nevezük továbbfejlesztett verziónak, és mondom, nagyon szeretik, a fiúk tényleg elhaingálják, a lányok megviszik a zsebbe, és majd valahol eldobják. Sokan hazavitték, és otthon ültették el. Ezekkel a programokkal mi mindig átadunk valami, tehát hogy nem is beszélünk róla, de a gyerek egyszerűen csinált valamit, amitől van egy olyan készsége, kialakult benne egy olyan dolog, hogy mondjuk életet adok egy növénynek, elültetek egy kisfát, megkóstolhatok egy saját magam által termesztett paradicsomot, és ez lehet, hogy 20 év múlva vissza fog jönni abban, hogy mondjuk ne adj Isten, saját kertje lesz otthon.
0: Visszakanyarodnék ahhoz a gondolatodhoz, amikor egy picit elfilozofáltál azon, hogy, hogy a gyerekeknek a generációja vagy a korosztálya. Mert hogy azt gondolom, hogy ez az ő bennük elültetett mag, hogy ilyen szép képpel éljek, valahol biztos, hogy ott marad. Tehát ezt valahogy, nem tudom, te látod ezt a fiatalokban, a gyerekeiden akár, hogy persze, azért aki ezzel foglalkozott egyszer, talán azért az elő fog jönni később.
1: Igen. És mondom, nem kell ezt nekünk erőltetni. Tehát, hogy nekem 3 különböző korú lányom van, és én biokertészkedtem nagyon sokáig, ugye nekem van egy kis 4 hektáros birtok, és azért mind ült traktoron, mind pakolt szalmabálát, etettek jószágokat, gondoztak jószágokat, benne voltak egy kicsit ebbe, és ezzel én már egy olyan mintát adtam nekik, amit mondom, nem is feltétlenül tudatos, de bármikor elő tudják húzni a képességeikbe, mert ott szúnyadnak valahol lent, és mondom, ki tudja, mi lesz a vége. Tehát, hogy a saját gyerekeinkben is, vagy hát így az élet van, nagyon sok olyan gyerkőccel találkozik, akinek tényleg lehet, hogy egy paradicsomot ültettünk el együtt, vagy egy ilyen sárgolyót gyúrtunk együtt, de valami megtörtént, valami olyan dolgot beletettünk az ő kis lelkükbe, ami később vissza fog tudni jönni. Tehát az én 3 lányomból is, mondom, mind a hármat képesnek látom arra, hogy mondjuk átvegye a birtokot, vagy hogy ő is vidéken éljen, vagy vidéki életet éljen, mert megvannak ezek a belé programozott tudások, bár most nem is látszik, mert 2 Pesten él, meg irodában dolgoznak, meg home office-ba, meg ilyenek, de közben nem tudom, kecskét is tudnak gondozni, ha arról van szó. Úgyhogy igen, tudod, mi most ezen az egészen még az járt az eszembe, hogy oké, sok gyereket elértünk, de mennyit és hányszor, és hogy mennyit lehetne ebből csinálni. Az, hogy például Franciaországban milyen civil szervezeteknek van odaadva a gyerekek délutánja. És a szervezetek nagy része bepályáz az iskolákhoz, programok ezreit adják be az iskoláknak, és azok válogathatnak, hogy most varró tanfolyamot akarnak, vagy kecskesajt készítési tanfolyamot, vagy faültetést, vagy faoltást, vagy paradicsomgondozást, és a gyerekek ilyenekkel találkozhatnak szinte minden nap. Tehát, hogy mennyit ér el az életfa is, hány gyereket, és hogy egy gyerkőccel hányszor találkozunk az életében. Jó, ha egyszer, vagy egyszer-kétszer. És hogy milyen jó lenne ebből sokkal, de sokkal több alkalmat csinálni, ez megint ugye pénzkérdése, szabályozás kérdése, az iskolarendszerbe való belelátás, vagy belenyúlás kérdése is, hogy több ilyen szabad idejük legyen a gyerekeknek, vagy olyan osztály, most általában osztályfőnöki órákra tudunk bemenni környezetvédelmi témákkal. Miért nem lehet ezt a biológia, a környezetismeret, stb. Órákba is betenni, megmondom, nem csak az órai munkában, hanem délutáni foglalkozásba is akár. Úgyhogy igen, lehet, ezt lehetne sokkal jobban csinálni, és sokkal több eléréssel. Ha lehetne jobban, akkor mondom, a gyakoriságot kéne növelni.
0: Ha a szülőknek tudnál adni egy pár gondolatot, jó tanácsot, hogy mi az, amit feltétlenül érdemes átadni, az mi lenne?
1: Több offline idő. Az nagyon látom, hogy rengeteget vannak képernyő előtt a gyerekek, és ma szerintem szülőként az egyik legfontosabb dolgot, hogy ki tudod-e vinni úgy a bükkbe, egy biokertészetbe, egy bármilyen zöld programra, vagy csak egy kirándulásra simán, vagy egy tópartra, úgyhogy hogy nem viszi a mobilját, vagy képes letenni egy óráig. Na úgyhogy ez egy nagy kihívás, ezt mindenképp ajánlom szülőként, tehát hogy be kell vezetni, nyilván ha az emberiségnek majd több össze lesz, akkor nagyon tudatosan fogjuk csinálni, hogy legyenek ilyen offline idők, és ne a közösségi médián lógjunk egyfolytában. Úgyhogy ez fontos lenne, ezt szerintem nekünk zöld szervezetként is ezen dolgozni kell, mi nagyon sok ilyen feladatot csinálunk. Tehát az, hogyha a gyerekek hozzánk eljönnek faültetésre, akkor ott nincs mobil használat. Nem is feltétlenül mi mondjuk, hanem a tanárok szólnak rájuk, mert ott is kialakulnának ezek a csoportok, akik csak ülnek és nem csinálnak semmit, csak a telefonjukat nyomkodják, csak ez nincs hagyva. És akkor lapátot kell ragadni, meg öntözőkannát, és dolgozni kell. És amúgy nem, tehát ha a gyerekek leteszik, és eltelik 5 perc, akkor megtörténik az a csoda, hogy ijesztők élvezhetik is akár. De nem feltétlenül csak a telefonképernyőn keresztül lehet örömhormonokat szerezni, és erre rá szoktak jönni a gyerekek, de még csak nem is kell hozzá az élet program. Tehát én látom itt a ház, civil közösség háza munkája során is, hogy bármilyen civil programban, hogyha önkéntesként ott vannak például gimnazisták, akkor sokszor megvan az az élmény, hogy ja, hát ez akár még jó is lehet. De és ez nem is kell, a civil szervezetnek legyen könyvtár, önkormányzat, stb. Ott is megvannak ezek, de mondom, nálunk a faültetéseknél is ez működik. Úgyhogy minél több offline élmény, hajrá, ki kell kapni a gyerekeket a képernyők elől.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Csató Tiborral, az Életfa Környezetvédő Szövetség elnökével a környezeti nevelés témakörében beszélgettünk. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, valamint technikus kollégám Kvasinger Jenő nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották.
1: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Sziluett. Magazinműsor nőknek.
4: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Kovács Dóri fodrásztal, a hajápolási praktikákról és a különböző frizurák elkészítéséről beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő, Szajkó Anita.

0: Igazán női és témáról beszélgetünk a mai napon. Hajápolás, fodrászat. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a mai vendégemet, aki ebbe beavat minket. Mikor kezdette ezt a hivatást? Hogyan választottad és miért lettél fodrász?
1: Elég hosszú ideje dolgozom már fodrászként. Nagyon régre nyúlik vissza. Alapvetően én közgazdasági szakközépiskolában érettségiztem. Körülbelül 3 hónapot sikerült ebben a szakmában dolgoznom, de tudtam, hogy nem az én világom, nem éreztem jól magam. A számok mai napig az ellenségeim, tehát nagyon örülök, hogy a festékeknél a keverelési arányokat sikerül eltalálnom, mert nagyon, nagyon gonoszak velem a számok. Nem szeretem őket, és adódott egy olyan lehetőség, illetve nem is lehetőség, egy véletlennek tűnő dolog. Egy ismerősöm nyitott egy kozmetikai szalont, és mondta, hogy mindenképpen egy fodrász kellene neki a meglévő fodrásza mellé, és nem gondoltam arra, hogy én jelentkeznék erre. Mondtam, hogy persze, nagyon szívesen, csak az a gond, hogy nincs végzettsége, milyen irányú. Jaj, hát ő ezt nem is tudta, mert hogy mindig olyan szép a hajam címszóval, ő azt gondolta, hogy én fodrász vagyok. Hát mondtam, én nagyon nem vagyok fodrász, tehát ennyire jól ismert. Lényeg az, hogy egy nagyon gyors kutató munka után én kitaláltam, hogy jó, akkor elvégzem ezt a fodrásziskolát, mivel akkor én már dolgoztam más szakmában is, főleg a kereskedelemben, 24 éves lettem, és azzal küldtek el engem a nappali tagozatos fodrásziskolából, hogy ott én már nem vehetek részt, mint nappali tagozatos diák, csak úgymond levelezőn, de olyan meg nincs, úgyhogy azt a tippet adták, hogyha én a következő év végén, tehát 9 hónap múlva szeretnék vizsgázni fodrászként, tehát hogy a szakmát megkapom a kezembe, nyilván a gyakorlati része az majd utána fog jönni, de lesz róla papírom. Keresek egy mestert, az a mester, ha engem felkészít 2 év gyakorlati anyagából a következő évi vizsgára, tehát egy fél idő alatt, akkor mehetek vizsgázni, és akkor megkapom a szakképesítést. És ez a hölgy, akihez engem akkor az élet vitt, az János Ildikó, mesterfodrász, azóta is ő mindig is egy oktató fodrász volt. Nagyon egyszerű ember, olyasmi típus, mint én, tehát ami a szívén a száján, mondjuk ő sokkal-sokkal cserfesebb, meg

0: Szémesterek udvarában dolgozott, és ő elvállalt engem, így van, egy év alatt felkészített, le is vizsgáztam sikeresen, de tulajdonképpen én utána tanultam meg ezt a szakmát sokkal jobban, mellette maradhattam még több mint másfél évet, úgyhogy ez volt nekem a plusz etalon az egészbe, és tulajdonképpen teljesen szabad kezet adott. Hát ott a címesterek udvara azért volt különösen jó, földrajzilag is, mert rengeteg turista jár ott azon a részen.
1: Központi.
0: És így van, és a német, a lengyel turistáknak borzalmasabbnál borzalmasabb hajakat készítette. Ez még az eleje volt a dolgoknak, de borzasztó jó volt, hogy nyilván az ő felügyeletével, nyilván ezt most elviccelem, az ő felügyelete kontrollja alatt, de így rengeteg embert tudtam a gyakorlatban is festeni, hajat vágni, mosni, stb., amit kellett.
1: Mikor váltál külön, és mikor lettél a tanulmányaid után már önálló fodrász?
0: Hát körülbelül 2,5 év múlva, mert akkor nyitott egy szalon, ami már nincs meg azóta, ahova hát elég sok fodrászt felvettek, talán 4-et, 2 műszakban dolgoztunk, tehát mindig egy lányjal voltam egy párban, a másik műszak másik párban, és ezt azt hiszem egy másfél évig csináltam, és utána úgy döntöttem, hogy akkor a saját lábamra állok. Úgyhogy itt onnastól lettem már önállóan dolgozó, nem pedig üzletben.
1: Akkor térjünk rá a hajakra, illetve a hajápolásra. Ha otthoni hajápolás, akkor te mit tudsz javasolni azoknak a hölgyeknek, akiknek mondjuk nincs sok idejük, de természetes alapanyagokból könnyen elkészíthető hajpakolást, vagy egyéb ilyen segítő pakolást szeretnének a hajukra készíteni?
0: Sokan küszködnek ezzel a problémával, és itt amire először rávetítenék, az nagyon érdekes, hogy a városnak a különböző pontjain mennyire más a víz. Nagyon sokan panaszkodnak arra, hogy amikor mondjuk Pesten vannak, teszem azt például diáklányok, amikor Pesten van az albérletben, teljesen rendben van a haja, hazajön egy hétre, másfél hétre vizsgaidőszak, és egyszerűen nem tudja miért, de teljesen kezelhetetlen, és nagyon láthatóan nagyon sérült és rossz minőségű lesz a haja, és most már ezt tudjuk, hogy hát valószínűleg sokszor a víznek is betudható. Hát mivel a vezetékes... tehát vízrendszert nem tudjuk megreformálni, ezért olyan dolgokhoz kell nyúlni, ami azért természetes, és mindenképpen egy gyors segítség lehet a hajnak. Teljes szívemmel a természetes hatóanyagok híve vagyok. Igazából, ami fellelhető drogériákban termékek, azokkal én nem is nagyon vagyok tisztában. Én ezeket a tippeket a vendégektől szoktam kapni, hogy ennek meg ennek a márkának. Ez a hűvédője jó, ennek meg ennek a pakolása, de én igazából saját kútfőre támaszkodom. Nyilván a professzionális termékek mellett, amiket használok, azok mellett nagyon-nagyon szeretem ezeket a kis kézműves dolgokat, amit tulajdonképpen csak így házilag tudok elmondani, akit bárki otthon el tud készíteni. Teljesen egyszerű alapanyagokból, például a rozmaring. A rozmaring az egy nagyon Jolly Joker dolog. Igazából akkor is tökéletes, ha egy kicsit beteg az embernek a fejbőre, és egy kicsit újra kell éleszteni, illetve a hajat is nagyon-nagyon jól tudja serkenteni, növeszteni és egészségessé tenni viszonylag rövid idő alatt, de ehhez fontos, hogy rendszeresen használjuk. Mondok egy nagyon egyszerű receptet, amit otthon el lehet készíteni. 4-5 szál rozmaring ágat megfogunk, felforralunk körülbelül 1,5 liter vizet. Mikor az felforrt, akkor beledobjuk ezeket a rozmaring szálakat, levesszük nagyon-nagyon picire a hőfokot, és körülbelül egy 1/2 óráig főzzük lassú tűzön. Mikor ez megvan, akkor lefedjük, és teljesen hagyjuk kihűlni. Ha már a szobahőmérséklettől is jobban kihűlt, akkor leszűrjük, és kapunk egy hidratált rozmaring folyadékot, és ezt elöntjük egy kis szórófejes flakonba, és hetente 2-3 alkalommal a fejbőrre is nyugodtan lehet fújni, meg borzasztó jó vitalizáló és energiát adó, vérkeringés fokozó, stb. És a haj vég, tehát nyugodtan bemasszírozhatjuk, és a haj végekre is nyugodtan lehet fújni. Ez azért különlegesen jó, mert egy nagyon-nagyon laza, vizes bázisú eszenciális dolgot kapunk, de tényleg nem az a tömény dolog, ami elnehezíti, zsírossá teszi, tapadóssá, ragadóssá teszi a hajat. Úgyhogy ez tényleg egy ilyen vitalizáló folyadék, ezt nagyon tudom ajánlani mindenkinek. Hogyha valaki már bátrabb, és el tudja viselni a rozmaringnak a nagyon jellegzetes és nagyon erős szagát, kicsit agresszív szaga van, de én nagyon szeretem. Nyugodtan, cseppenként is, tehát kimondottan kimondotta a rozmarin cseppet a

0: fejbőrre csepegtethet. Azt viszont már úgy mondanám, hogy a leghatékonyabb talán, hogyha hajmosás előtt csináljuk, mert az viszont már nehezíti a hajat, kicsit zsírossá teheti, és olyan a látványa is, vagy a hatása. És mikor már úgy gondoljuk, hogy pár óra múlva megmossuk a hajunkat, akkor ezt előtte, ha már nem megyünk sehova, érdemes bemasszírozni, rajta hagyjuk a fejbőrön, nagyon fogjuk érezni, hogy nagyon dolgozik a rozmaringolaj, illetve a hajvégekre is csepegtethetünk, és miután kikészítjük a sampont és a balzsamot, valamelyikbe abba is nyugodtan mehet, akár mindkettőbe pár csepp, és én azt mondom, hogy ez a két dolog, ez egy teljesen vegyszermentes anyag, ami tökéletesen jó a hajnak, és elég látványos eredményt lehet elérni. Sokkal-sokkal gyorsabban tud nőni a haj, nyilván, ha nincs valami egyéb probléma a háttérben, nagyon jelentősen tudja segíteni a haj növekedését is a regenerálódás mellett.
1: És akkor, hogyha samponok, említetted, meg balzsamok, akkor mit érdemes ezekről tudni? Mert hogy nagyon sok termék vesz minket körül, és főleg akinek valamilyen bőr problémája van, nehéz választani ezek közül. Mi az, ami akár a leghasznosabb lehet korpásodás vagy zsírosodás ellen, és természetesebb módon ápolja a hajat, és talán mindenkinek segítség lehet?
0: Én a balzsamot egyébként nem minden esetben szoktam javasolni, tehát van olyan haj, aminek kimondottan nem is tesz jót a haj, a pakolókrém és a balzsam, hanem inkább egy ilyen vitalizáló, hajban maradó, egy ilyen lájtosabb anyag felel meg ennek, ami keratinban gazdag, de mégis egy ilyen nagyon jó vizes bázisa van, és ezek hajban maradhatnak, tehát ezek segítenek ki bontani a hajat, szépen kifésülni, és nem kell őket kiöblíteni, tehát ugyanígy, mint ez a rozmaring olaj, valahogy én ezeknek vagyok a híve, vagy ez a rozmaring főzet, amit az előbb elmondtam, tehát ezek talán praktikusabbak. Nyilvánvaló, akinek sérül, száraz, problémás a haja, fontos, hogy valamit tegyen rá, hiszen kezelhetetlen lenne anélkül teljesen, főleg otthoni körülmények között. Ezekhez mindjárt fogok mondani egy pár olyan dolgot, ami a hűtőszekrényből kivehető, vagy a spájzból, de nyilván ott elkerülhetetlen, hogy használni kell, ezért azt javaslom, hogy nagyon-nagyon kis mennyiségben és csak a haj végekre próbáljuk meg ezeket a krémeket rákenni, picit befésülni, bemasszírozni, de úgy, hogy a fejbőrre próbáljuk meg nem felvinni, ott tényleg csak a samponnal érintkezzen, amennyire lehet, és akkor a haj hosszára pedig felvisszük ezeket a kis mikrónyi, mondjuk magyarónyi, diónyi pakolókrémeket, és utána természetesen alaposan kiöblítjük. Én azt javaslom, hogy utána inkább egy olyan kondicionálót fújjunk a hajra, ami egy ilyen keratinos ápoló dolog, tehát ilyen nagyon jó vizes bázis. Én ezt tudnám mondani, hogy ez talán a legjobb, és utána azzal könnyebb is otthon dolgozni, tehát hogyha valaki szeretné beszárítani a haját, vagy csak simán, amíg elindul, megszárad a haja, és egy picit vasal rajta, vagy hullámosít rajta, egész más, nem az az elnehezült haj érzése van. Nyilván az üzletben, egy szalomban már ottani körülmények között jó ezeket használni, mert be tudjuk tartani az időt, esetleg betesszük a vendéget burába, klimazomba, ahol még inkább tudhatni ez a dolog, tehát mint egy ilyen dunsztolás tulajdonképpen. Éppen egy olyat elvégzünk, amivel nem lövünk mellé, és talán megelőzhetőek a mindenféle irritációk, amik sokszor kialakulnak fejbőrön, hajon. Például tojássárgája, ami eszméletlen gazdag fehérjékben. Lehet a gyógyszertárba például vásárolni növényi glicerint, ami szintén nagyon jó, tehát ezek fehérjében gazdagok. A tojássárgáját mondjuk fogunk egyet vagy kettőt, és kikeverünk például egy evőkanál olívaolajjal, fantasztikusan jó eredményeket lehet elérni, és tényleg nagyon látványos. Nagyon-nagyon macerás, egy kicsit nyilvánvaló a kiöblítése, a lemosása, de nem is kell ezt nekünk minden hajmosáskor elvégezni, hogyha erre tudunk másfél hetente, vagy minden harmadik hajmosáskor időt szánni, az már tökéletes.
1: Meddig hagyjuk rajta a hajon?
0: Ameddig csak lehet, tehát az a lényeg, hogy dunszba legyen a hajunk, tehát tegyünk rá mondjuk egy vizes törölközőt, arra tegyünk egy szárazat, utána, amikor már úgy érezzük, hogy sokat kiszívott a hajunk, tehát már nem annyira nedves a hajunk, akkor a vizeset kiveszünk, ráteszünk csak egy száraz törölközőt, és ha van lehetőségünk, akár 2-3 órát lehet így szambázni a lakásba. Ha csak 20 percünk van, az is tökéletes, és még az avokádó is az, ami egy nagyon-nagyon-nagyon Jolly Joker, őt nagyon egyszerű villával összetörve, olívaolajjal kikeverve, amik még fényessé, puhává tudják tenni a hajat, azok is teljesen egyszerű dolgok, például a joghurt és a kefír ide tartozik. Hogyha valakinek szőke a haja, és szeretne egy picit nyára napszívottabb hatást elérni, ez egy nagyon-nagyon régi trükk, akkor kamillateával lehet öblögetni a hajat, mert például az egy picikét tudja világosítani, szőkíteni. Ezekkel természetes módon olyan fehérjéket tudunk bevinni a hajba, és olyan természetes zsírokat, amik természetesen szilikon és egyéb mentesek, amikkel azért hosszú távon nagyon szép eredményt lehet elérni.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Kovács Dóri fodrásszal a hajápolási praktikákról és a különböző frizurák elkészítéséről beszélgetünk.
1: Gyakran szokták mondani, hogy belülről épül az egészség, és belülről is fontos, hogy támogassuk akár a bőrünket. A haj esetében is így van ez?
2: Így van, a hajnál ugyanez igaz. Sőt, megfigyelhetjük, főleg hölgyek veszik ezt észre, hogy stresszes időszakban, vagy ha valami lelki probléma van, vagy csak egy pici elakadás van az életbe, egyből kijön egy pattanás, hamarabb bezsírosodik a hajunk, összeesik, valahogy ugyanúgy reagál ő is, tehát a hajunk, a körmünk, akár a bőrünk, mint ahogy mi, amikor érezzük, hogy nem vagyunk jól, de nem tudjuk igazából megfogalmazni, mi a gond, csak valami kis felületes, vagy éppen, hogy egy nagyon mély, apró, pici dolog van bennünk, ami egy kicsit kiválthat ilyen dolgokat. Úgyhogy természetesen a hajnál is nagyon-nagyon fontos odafigyelni ezekre a dolgokra. Én nagyon sokszor megemlítem azt is, hogyha valakinek van egy frankó kis házi orvosa, nyugodtan kérjen tőle másfél évente egy olyan labort, ami mondjuk néz egy általános vitaminszintet, nem csak a vasat, hanem úgy általánosságban a K-vitamin, az E-vitamin, a C-vitamin, de a B-vitamin, ezek komplexen, hogy mennyire vannak jelen a szervezetben, és hogyha erre szükség van, akkor utána tudjuk ezeket akár természetesebb formában is, de nyilván vitaminok formájában pótolni.
1: Térjük rá a frizurákra, és szintén még az ápolásnál maradva valamilyen szempontból, hogyha hajsütővel vagy hajvasalóval dolgozunk a hajunkon, akkor mi az, amit akkor vagy azután, a folyamat után rá spriccelhetünk, rá kenhetünk a hajunkra, amivel jobban egy védőréteget tudunk képezni a haj számára, hogy azért mégsem törjön annyira, mert ezek az eszközök elég rendesen, gondolom, megtépázzák a hajat.
2: Így van. Hát nagyon sokszor reklámozzák már manapság ezeket, hogy 210 fokon sem roncsolja a hajat, meg stb. Én ezekben nem nagyon hiszek, tehát szerintem nincs az a hővédő, ami ezt le tudja tompítani, ezt az iszonyatos hőfokot. Ami nálam nagyon vicces szokott lenni, most erről jut eszembe, amikor alkalmi hajat csinálok, vagy egy olyan sütést, aminek nagyon jól kell állnia, mondjuk egy 8-10 órán keresztül egy olyan loknit, vagy feltűzést. Általában megkérem a vendégeket, hogy frissen mosson, illetve hát ne én mossam meg a hajukat, ne úgy frissen legyen mosva, hanem egy napos hajjal érkezzenek. És általában a tincsekre rá szoktam kenni egy nagyon-nagyon pici waxot, és amivel szép, fényes és krémes lesz, és úgy ki tudom emelni azt a tincset jobban a többi közül. Fújok rá egy pici lakot, és akkor áthúzom tényleg nagyon lájtosan, mivel én jobban hozzáférek a hajhoz, mint a vendég saját magának. Pikpak egy, nem tudom, sokszor 2 másodperc alatt végig tudom húzni a haján, és megvan a lokni, és igazából azon szoktunk nevetni, hogy gyakorlatilag, ja, és ezt 180 fokon szoktam tenni, tehát jobban, magasabban nem is kell, mert hiszen jól hozzáférek a hajhoz, mert a vendég feje fölött állok. És mindig azon nevetünk, hogy serceg a haj közben, és mindig mondom neki, hogy nyugodtan legyél, ez nem a hajad, ez csak a vax és a laknak a kémiai beindulása, amit most éppen hallasz, de tényleg félelmetes szokott lenni. Úgyhogy a hővédőt azt tudom, nagyon sokan használják, és amit most az utóbbi időben hallottam, és kell is használni, én is mindenképp ezt mondom. Talán még a drogériákban a saját márkás termékekre nagyon sok jó visszajelzést kaptam, tehát hogyha valaki most készül hővédőt venni, akkor nyugodtan menjen el a városban fellelhető drogériákba, és a saját márkás termékek között keresgéljen, mert nagyon-nagyon sok TikTok videóban és egyéb platformon nagyon jó visszajelzések vannak róla. Természetesen én is használom, de tudom, hogy otthoni használatra azért ez még inkább fontos, mert nem tudjuk úgy professzionálisan, nem férünk úgy hozzá a hajunkhoz, ahogy ha saját magunknak csináljuk nyilván, mint amikor egy külső ember csinálja azt.
1: Milyen időközönként javaslod a hajvágást? Most nyilván ez lehet, hogy egyéntől is függ, hogy kinek milyen gyorsan töredezik, vagy roncsolódik a hajvége adott esetben, de te mit gondolsz erről?
2: Hát mindenkinél mást jelent, a rendszeresség talán a kulcs szó, de mindenkinél mást jelent. Tehát nekem van olyan vendégem, aki 3 havonta jön, és azt mondja, hogy most vágjunk a hajából, mert a múltkori festésnél például nem vágtunk. Van, akinek pedig azt jelenti a rendszeresség, hogy másfél évente jön. Mert ő mindig elmondja, hogy amennyit nő a haja, én annyit mindig levágok. Ez az örök vicc, hogy teljesen más egy 4 centi a fodrásznak, és más a vendégnek is. Én mondjuk ebben nagyon-nagyon precíz szoktam lenni, tehát én tényleg amennyit mondok, én annyit szoktam vágni, és ezt mindig-mindig megbeszéljük előtte, hogy mi az, amit nagyon muszáj lenne, és akkor megbeszéljük, hogy mind a kettőnek ez megfeleljen, és ha esetleg akkor még a vendég túlzónak is találja azt a mennyiséget, és tényleg úgy érzi, hogy megint elveszítette azt a másfél évet, amit eddig küszködött, hiszen én egy pillanat alatt levágom neki, akkor megbeszéljük, hogy akkor próbáljon meg egy éven belül még egyszer eljutni, és akkor valamennyire próbáljuk megelőzni a problémát. Tehát ez teljesen egyéni. A rendszeresség lehet akár 3 havonta is, de én azt mondom, hogy egy olyan 8 havonta évente mindenképp el kellene végezni egy klasszikus átvágást.
1: Neked van-e olyan egyébként a hajak közül, frizurák közül, amit kimondottan szeretsz elkészíteni, vagy ami a szívedhez valahogy közelebb, vagy amit esetleg gyakrabban is készítesz?
2: Hát a sütés egyértelműen, a loknizás. Annó, mikor még Gildinél tanultam, akit említettem az elején, ott még mindenkit raktunk. Tehát minden mennyasszony a búrába ült, körülbelül 50 percet. Tehát szegény lányoknak körülbelül 4 óra 30-kor kellett kelniük, hogy 10 órakor elmenjenek, úgyhogy sminkbe és frizurával, és szaladtak a fotóshoz, tehát idő nem volt a ruhát átvenni szinte. Ez a dolog már most könnyebb lett sokkal, úgyhogy elmondhatom, hogy csütörtök este, péntek este, kinek mikor van a rendezvény, mossa meg a haját, szombat reggel bejövünk mondjuk 6-kor, és egy nem frissen mosott hajat is már sokkal-sokkal jobb kezelnem, és szinte bármilyen frizurát el tudunk belőle készíteni, attól, hogy nem akkor mostuk meg, és attól függetlenül, hogy nem búrába tettem bele a loknikat, hanem sütővassal. És van, hogy 2-3 féle sütővasat is használok, különböző loknikkal, és nagyon-nagyon változatos frizurákat lehet készíteni, és hát vagány, praktikus, szinte minden korosztálynak jól áll tulajdonképpen.
1: Említetted a búrákat is, hogy régen mi volt a trend, és ma ehhez képest miket készítetek. Azért az idővel én azt látom, hogy nagyon változott a hajtrend is. Manapság már talán ez a letisztultabb, minél egyszerűbb, kicsit lokni is, de azért mégis egy ilyen egyszerű kinézet az, ami talán közelebb áll akár a fiatalok, akár egy idősebb korosztály ízléséhez is. Te mit gondolsz ezekről? Ma mi az a trend, ami talán így mindenki számára is jól állhat, vagy a legtöbben, ha ezt választjuk, akkor nem nyúlunk mellé?
2: A kulcsszó az, amire szerintem mindenki törekszik és szeretné látni, hogy természetes legyen. De ez szinte most már mindenre igaz. Nyilván az alkalmi frizurákat leszámítva ne nagyon látszódjon, hogy fodrásznál voltam, hanem olyan nagyon természetes legyen. Ez igaz a színre is akár, a színátmenetekre, a szűkítésekre, hogy jaj, csak ne olyan legyen, hogy olyan sávos, meg olyan vastag, de hát ezek már elkoptak. Úgyhogy tényleg mindenhonnan ez jön, hogy a természetesség. Itt 3 csoport van, akiket külön lehet szedni, tehát van a szép korosztály, akik mindig azt mondják, hogy én Dórikám rád bízom, csak praktikus legyen, és meg tudjam otthon csinálni, ez az elsődleges szempont. Van a középosztály, vagy a középkorosztály, ott még jobban érintve vannak a divat hullámokkal és egyebekkel, onnan már állandóan jönnek ezek a messenger üzenetek, és stb., hogy ezt most láttam a TikTokon, nézd már meg ezt a szint, léci, nézd meg ezt a fazont, nézd meg ezt a feltűzést, vagy ezt a bármit. Tényleg, amit én mondok, hogy reggel már kétségbeesésszerűen nem mossunk hajat, mert annak nem fogunk a végére érni, ha csak valakinek nyilván nem egy nagyon rövid extra frizurája van, inkább próbáljunk meg ilyen kis cselekkel segíteni a problémán, hogy el tudjunk indulni.
1: Én nagyon szépen köszönöm ezt a sok hasznos tanácsot, és azt gondolom, hogy a hallgatók is ezzel nagyon sokat kaptak most. És hát én kívánok neked továbbiakban is nagyon sok sikert. Köszönöm, hogy itt voltál.
2: Nagyon szépen köszönöm. Szép napot mindenkinek.
0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Kovács Dóri fodrásztal a hajápolási praktikákról és a különböző frizurák elkészítéséről beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok! Adásunkat szerdán 21 óra 5 perctől ismételjük meg.
3: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: Tizenöt óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Civil állatvédő szervezetek pályázhatnak állatorvosi támogatásra, írja a globalhír.hu. A közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány 90 millió forintos keretösszeggel hirdetett pályázatot civil szervezetek számára állatorvosi költségek támogatására. A támogatás műtétekre, gyógyszerekre és egyéb orvosi beavatkozásokra fordítható. A pályázók összesen 1,5 millió forint támogatást igényelhetnek. Betiltaná a mesterséges intelligencia segítségével készített megtévesztő videók közzétételét a Mi Hazánk. Novák Előd országgyűlési képviselő kezdeményezésére a képekre és a mémekre nem, csak az olyan videókra vonatkozik, amelyek a valóságot kérdőjelezik azzal, hogy eredetinek vagy valóságosnak tűnhetnek. Továbbra is kifogástalan a budapesti ivóvíz minősége a Duna alacsony vízállása mellett is, közölte a fővárosi vízművek. Hozzátették, hogy a kis vízállásnál kulcsfontosságú a felelős és mértékletes vízhasználat. Nemzeti összefogással várhatóan egy hónap alatt alakítják ki azt a fenékküszöböt Paks és Duna-Szent Benedek között, amely a tervek szerint mintegy 1,5 méterrel emelheti meg a Duna vízszintjét a rendkívül alacsony vízállás idején, írja az Agroinform. Amíg a műtárgy működőképes állapotba nem kerül, két egyenként 80 méter hosszú, 10 méter széles és 3 méter mély bárkát süllyesztenek a folyóba. Ezekkel segítik a szükséges vízszint fenntartását, hogy elkerülhető legyen a paksi atomerőmű teljes leállítása. Havária helyzet alakult ki a Lajtán a súlyos vízhiány következtében. Augusztus 12-ére már csak mintegy 1,5 kilométeres szakaszon maradt összefüggő vízfelület, ezért a Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron megyei szövetsége horgászati tilalmat rendelt el a folyóra. A kritikus helyzetben megkezdődött a megrekedt halak mentése is. A halőrök mellett az Észak-Dunántúli vízügyi igazgatóság munkatársai, a Hegyeshalmi Nagyközség önkéntes tűzoltó egyesület, valamint a Hegyeshalmi Horgász Egyesület önkéntesei is részt vettek a munkában. A központi maradványelszámolási alap 3 milliárd forintot utal ki a Vidék és Településfejlesztési Minisztériumnak azbesztmentesítési alapként az Osztrák Köztársaságból származó azbeszttartalmú kőzet okozta szennyezés felszámolására, derül ki a pénteki Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározatból. Az azbesztmentesítési alap létrehozását még július 24-én jelentette be a kormány. Az alapban rendelkezésre álló pénzből az érintett önkormányzatok az egészségügyi határérték feletti azbeszt szennyezés azonnali felszámolásához szükséges költségeiket fedezhetik. Leváltották a Magyar Posta vezérigazgatóját, Kapitány István az igazgatósági elnöki tisztségből is visszahívta, írja a HVG. Láng Gézát még Nagy Márton korábbi nemzetgazdasági miniszter jelölte februárban a Magyar Posta elnök vezérigazgatójának. Más intézményekhez hasonlóan átvilágítás indul a Nemzeti Színházban is, közölte Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán. A Nemzeti Színház Magyar Távirati Irodához eljuttatott közleménye szerint a teátrum vezetése és munkatársai a vizsgálat teljes folyamatában együttműködnek a fenntartóval. Híreink végén az időjárásról. Többnyire derült napos idő várható. Késő délutántól az északnyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet, estétől ott a határ közelében néhol előfordulhat zápor, zivatar. A déli szél nagy területen megélénkül. Délutánra általában 32 és 37 fok közé melegszik fel a levegő.
3: Reklám.
1: Verdi requiemje az Egri Bazilikában. Augusztus 21-én pénteken 18 órai kezdettel Giuseppe Verdi requiem miséje, a Nemzetközi Ifjúsági Kórus Találkozó kórusa és az Era Nova zenekar előadásában csendül fel az Egri Bazilikában. A 11 különböző nemzetből érkező előadók egy héten át együtt éltek és dolgoztak a németországi Baden-Württemberg tartomány Ifjú Zenészek Állami Akadémiáján, hogy közös munkájuk eredményeként Verdi requiemjét mutassák be egy nemzetközi koncertturné keretében, amelynek augusztus 21-i helyszíne az Egri Bazilika lesz. Az előadásra a belépőjegyek megvásárolhatók a jegy.hu oldalon.
3: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internetkapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra Derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
1: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
5: Reklámot hallottak. Krisztus kereszt az erdőn.
6: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. Teljes restauráláson esett át az elmúlt hetekben az Egri vár területén található Szent István szobor. A 126 évvel ezelőtt felavatott emlékművet utoljára a 70-es években restaurálták, azóta állapota jelentősen romlott. A teljes egészében felújított Szent István szobrot október 17-én az Egri vár napján avatják fel hivatalosan. A szobor történetéről Hászilasi Ágot, a művészettörténészt kérdeztem.
7: A történetet talán onnan lehet indítani, hogy Pirkár János László egri érsek, aki ugye 1827-től 47-ig volt Egerben az egyházmegye élén, megelőzően Itáliában, Velencében volt pátriárka. Amikor megkapja ezt a kinevezést, már akkor lehet róla tudni, hogy a művészetek nagy kedvelője, és értője, és művelője, mert hogy ugyan német nyelven, amit a reformkori irodalmában halmároktól azért kritikaként megkap, hogy miért németül írta az eposzait és költeményeit, de művelője is a művészetnek. Ott Velencében nyilvánvalóan a legmagasabb minőséggel találkozik, és a Velencei Akadémián tanuló fiatalok között tulajdonképpen nagy ismerettségre tesz szert, és Casagrandét ebben az időszakban ismeri meg. És mikor megérkezik Egerben, nyilvánvalóvá válik, hogy azt a nagy tervet, amit még Eszterházi és az őt megelőző püspökök mindenféleképpen terveztek, hogy egy új székesegyházat építsenek a régiének a helyén, azt Pirkár tovább viszi, és meg is valósítja. Tehát azért egy 20 éves regnálás azért ad időt arra, de ő rögtön hozzákezd tulajdonképpen Eger és a ide köthető történeti vagy egyháztörténeti értékeknek a gondozásához. Így az egri várat is egy nagyon fontos szakrális és nemzeti emlékhelyként kezeli, és elkezdi építeni az új székesegyházat, amelynek a díszítésére, dekorálására nyilvánvalóan állandóan magas szintű művészeket vonz be a város művészeti életébe. Ugye a többségük külföldről érkezik, hát az építészt kivéve. Tehát a belső dekoráció elkészítésénél is egy európai minőséget céloz meg, és ez az európai minőség számára elsősorban ugye Itália, illetve Bécsnak. Szóval lényeg az, hogy úgy tudjuk, hogy 1833-ban érkezik meg Casa Grande Egerbe, és akkor kezdi el a külső és a belső faragványok, frízek, homlokzati szobrok, illetve majd már 36-37-re elkészülnek a templomhoz felvezető nagy lépcsősor, 4 méter magas szent szobrai, Szent Péter, Szent Pál, és Szent István és Szent László. Tehát az egri várban lévő szobor, az megelőzi az Székesegyházban felállított szobrok felavatását mindenféleképpen, de valószínűleg az elkészítését is.
6: Hadd kívánsam közben, hogy az egri vár akkor egy romhalmaz volt. A szobor pedig igen kvalitásos. Hogy jön össze ez a kettő?
7: Pirker ténykedéseit ugye már 1827-28-ban azzal kezdi, hogy a várban megállítja azt a tevékenységet, hogy onnan építőanyagként köveket hordjanak el, fásítja, parkosítja, és első tevékenységeként az akkori egyik legmagasabb kiemelkedési pontjára, most ugye Szép Bástyának hívjuk, ennek a tetejére 3 keresztet állít. A keresztek a város felé néznek, és tulajdonképpen maga az a tény, hogy a Golgota eseményei is egy hegyen zajlanak, tehát valójában egy szimbolikus ereje van ennek a 3 keresztnek itt a vár tetején. Fontos az, hogy ezekben az időkben ő kutattatja azokat az emlékeket, amelyek a István királyhoz köthető egyházalapításhoz, vagy a korábbi székesegyház építkezéseihez, vagy egyáltalán az egri vár történetéhez kapcsolódjanak. Csak egy kitérő, hogy 1833-ban kapja meg Butlertől a dubósírnak a fedlapját Dubóruszkáról, tehát ezt a tulajdonképpen nemzeti és egyházi vagy szakrális emlékhelyé való avatást, azt ő több szempontból is fontosnak tartja, egyrészt a Szent Istváni egyházalapításhoz kötődően, másrészt a hősies múlt, tehát az 1552-es hősi csatának a emlékezetét egybe vonva próbál az egri vár területén kialakítani egy emlékhelyet. Tehát a keresztállítások után megtörténik egy Szent Sírkápolna kialakítása, ami a régi vár járatainak egy részében talál helyet. Tulajdonképpen a vár, most mi úgy hívjuk, hogy kaszárnyaterem, felső kaszárnyaterem, ami a Gergely bástyából nyílott, akkor még teljesen odáig, addig a szintig, a felső szintig fel volt töltve a Gergely bástya. Ebben helyezte el a Szent Sírkápolnát. Később Setét kapunak hívjuk most azt a részt, ami a belső és a külső várat összekötötte. Oda helyezte el 33-34-ben a dobósír emléket, majd aztán később oda kerültek a honfoglaló hősöknek a csontmaradványai az 1900-es évek elején, tehát egy ilyen egységben gondolkodott, állt a kereszt, elkészült a Szent Sírkápolna, és készülőben volt a Szép Bástyára felvezető Kálvária sor. Ennek a Kálváriának az utolsó stációját, a Krisztus keresztre feszítése stációjának a donátora szintén az a Dócsák János, aki aztán 1835-ben megrendeli a Szent István szobrot.
6: Bocsánat, ki volt ő?
7: Ő egy kispripost volt és kanonok Pirker érsek idejében. Sok gesztust tett és támogatta a jogakadémiai képzést, tehát ő itt Egerben magas rangú papság közé tartozott. Nyilvánvalóan egy olyan szellemi partnere lehetett Pirkernek, akivel ezt az egész gondolatmenetet és lelki kapcsolódást egyformán gondolták, és az, hogy ezt a szobrot Dúrcsák János nevéhez kötjük, hogy ő rendelte meg Casa Grande-tól, az tulajdonképpen egy közös döntés volt nagy valószínűséggel, és egy közös akarat.
6: Ha valaki most szembeáll a szoborral, és elolvassa a feliratát, ami nem olyan egyszerű, mert egész magasan van, az azt hiheti, hogy ez a szobor oda 1900-ba került.
7: Igen, ez egy érdekes kérdés, és számomra is most lett probléma, és megmagyarázandó kérdés, hogy a várban ennek a szobornak most már immár a harmadik restaurálása zajlik. De 35-ben Pirker keresteti a régi székesegyház rómját, vagy megmaradt emlékét. Most ezen a területen került elő ez a pillérköteg, gótikus pillérköteg, amit Pirker kiásott, és ennek a tetejére kerül a szobor 1835-ben. 1900-ban egy nagy esemény van Egerben. Samasa József egri érsek felhívására azt a évfordulót ünnepli a város, amit egyházalapításnak, illetve államalapítás évfordulójaként az ezredik évre teszi a történetírás, és ugye annak a 900. évfordulóját ünnepelték Egerben 1900-ban.

0: Az újság itt van előttünk, amelyből sok mindent olvashatunk erről az eseményről. 1900. augusztus 22-én jelent meg az Egri Híradó. Mi az, amit kiemeltél belőle, amit aláhúztál?
1: Sok mindent kiemeltem belőle, már csak azért is, mert az előtte lévő számban, a 17-én megjelent számban Samassa érseknek egy nagyon szép pohár köszöntője olvasható. Ugye itt a kettős ünnepet ültek. 15-én a boldogságos Szűz Mária napján, István király halálának a napján, mint ahogy ugye a legendákból, az István legendákból tudjuk, hogy kimondottan könyörgött azért, hogy Szűz Mária napján halhasson meg, és a halálát 15-ére tesszük. Viszont a 20-a abból a szempontból lesz érdekes, hogy a 1083-as szenti avatásának a dátuma az augusztus 20. Tudnélik a saját napján Szent László király, aki kezdeményezte az ő szentélyavatását, nem tudta megtenni, hogy kibontják a sírját. Nem tudom, mennyire menjünk bele, de akkor még regnáló király volt Salamon, és Szent Lászlóval tulajdonképpen kettős királyságban uralkodott. Salamon börtönben volt ekkor, és addig, amíg őt ki nem engedte Szent László a börtönéből, addig ugye nem lehetett elmozdítani Szent István sírjának a fedlapját, akkor viszont meg már könnyedén. Valójában az a szent kultusz, ami egész Európában egyébként nagyon jellemző volt, hogy a királyi dinasztiákban megjelenő nagyságokat és a nemzetek, országok számára fontos királyokat a szentély avatás ceremóniáján átviszik az utódok. Ugye Szent István szentélyavatásának egyébként nem elsősorban egyházi fontossága volt, hanem politikai, amit nagyon jó érzékkel Első László, majd Könyves Kálmán átvittek, ahonnan is az első szent királyra való visszahivatkozás mindig is egyfajta szuverenitást eredményezett a körülöttünk lévő, egyrészt a nyugaton lévő német-római birodalom, másrészt a keleti oldalon a bizánci császárság és a római pápaság irányában is egyfajta nagyon fontos szuverenitás kellék volt a Szent István koronázására és szentségére való folyamatos visszautalás. Nem véletlen az, hogy visszatérve ebbe az időszakba, amikor ezek a események Egerben játszódnak, hogy Mária Teréziának is nagyon fontos volt Szent Istvánra való visszautalás, a Szent Jobb hazahozatala, a Szent István rend megalapítása, mert hogy az apostoli királyság erejére szüksége volt ennek a királyunknak, mivel a római, tehát a német-római császársági címet nő létére ugye nem kaphatta meg. Tehát mindenféle ilyen a elődökre való visszautalás nagyon fontos gesztus volt. És ugye a művészet ezeket a politikai mozgásokat tulajdonképpen csak dokumentálja és leképezi. Tehát amikor 1900-ban Egerben nagyon fontosnak tartják, hogy megemlékezzenek az 900 évvel korábbi egyház és államalapításról, tehát Szent István királyunkról, akkor ez a szobor, ez valójában egy nagyon fontos helyszíne, illetve az Egri vár egy nagyon fontos helyszíne lesz ennek az ünneplésnek. Már a millenniumi ünnepség esetében, tehát 1896-os események kapcsán is már rögzítik ezt a tényt, és már akkor látják, hogy ez a szobor nincs jó állapotban, és a környezetének a rendbetételét előirányozzák, és az ünnepségek, az 1900 augusztusi ünnepségek előtt rendbe tetetik a szobrot. Egy Manglitz Ferenc nevű kőforogómester kiavítja a hibát, például a bal kezét újra faragja, a pillérkötegek hiányait rendbe teszi, tehát az egész szobrot méltóságában újjáalkotja, és Balkai József nevezetű lakatos pedig egy nagyon szép kis kovácsolt vaskerítést készít a szobor köré. ekkor még ez a pillérköteg olyan nagyon nem emelkedik ki a körülötte lévő föld feltöltésből tulajdonképpen, hanem ezt a mai állapotába az 1925-ben elkezdődő hivatalos várásatások idején kerül kiásásra, több méter földet hordanak el körülőle a Pálosi Frigyes, Pataki Vidor és Lénárt János által kezdeményezett és vezetett ásatások idején, tehát 1925-től egészen a 30-as évek végéig nagy volumenű ásatások, hivatalos és jól dokumentált ásatások zajlanak az Egri vár területén, a Székesegyház részét teljesen kitisztítják. Tulajdonképpen akkor válik így láthatóvá ez a gótikus pillérköteg, és a szobor ugye mindig a helyén maradt, csak a látványa mindig egy kicsit más. Nagyon sokszor készítenek róla egyébként képeslapot, mert akkor már ez turisztikailag is egy izgalmas és jó helyé válik. Eger is az 1900-as eseményekről nagyon szép leírások vannak, hogy a délelőtti 9 órás misén gyakorlatilag a teljes város hivatalos és nem hivatalos része jelen volt, és délután 3 órakor induló a Székesegyházból, már mint a bazilikából induló körmenettel a várba fölérve több ezres tömeg volt jelen. Még talán annyit mondanék, hogy ez az évszám kicsit megtéveszti úgy a szakmát, mint a laikus érdeklődőket, tehát közlik, hogy 1835-ben rendelte meg Dúcsák János ezt a szobrot, és aztán 1900-ban lett felállítva. Senkitnek nem tűnik fel, hogy azt a 71 nehány évet valahogy át kéne hidalni, hogy addig ugyanhol volt a szobor. Tehát ez a szobor mindig a helyén volt, csak mindig a környezete lett egy kicsit másabb, és ez egy tisztelgő felirat 1900-ból, amikor is ugye a apró kis javítások, tehát még nem mondanánk restaurálásnak, apró kis javítások idejében ezt az emléktáblát, ezt a tisztelgő táblát oda helyezték. Tulajdonképpen Szent István és a Magyar Állam 900 éves létét ünnepelve.
0: Az Egri vár romkertjében álló Szent István szoborról Hászilasi Ágota művészettörténészt hallották.

0: Egri Hunor, okleveles, kőszobrász, restaurátor, művész, kez alatt újult meg Szent István szobra az Egri várban. Hogyan kezd valaki neki egy ilyen munkának?
1: Az első lépés a hatósági engedélyeztetés, ugyanis ez egy országosan védett műemlék. Ehhez egy restaurálási tervet kell készíteni, amit a hatóság jóvá hagy. Egyeztetések vannak, fotózás, tehát az állapotnak a felmérése az első lépés, és annak a dokumentálása.
0: Milyen állapotban volt ez a szobor?
1: Nagyon rossz állapotú. Tudjuk, hogy 1971 környékén restaurálták Budapesten. Erről egy részletes dokumentáció is rendelkezésre áll. Osgyányi Vilmos kolléga készítette. A kor szellemének és technikai színvonalának megfelelően. Egy pár dolgot ma már másképp csinálnánk, de ő azt gondolom, hogy korrekt módon járt el. Na most, a szobor állapota elég rossz, ez egy riolittú fa alkotás, egy monolit kőszobor, a posztamense nyilván más kő darabokból áll, illetve nagyon érdekes, hogy a márványtábla, amit látunk rajta, az rakacai. Tehát, hogy nem kararai vagy egyéb helyekről származó, hanem környékbeli, tehát, hogy ezt Rakacán. Még az akkori működő egyetlen magyarországi márványbányából hozták. Nagyon érdekes dolog. Na most a riolit tufa az lemezesen fölválik és delaminálódik, illetve sok repedés alakul ki benne. Sajnos, ahogyan a kőzet romlik. Ezt az eső, a fagy, a szél, biológiai károsítók és egyebek alakítják ki. Aztán ugye a műkövek, amiket alkalmaztak a 70-es évekbeli restaurálásnál, azok sok helyen elváltak, fölváltak, és alattuk a kőzet további romlásnak indult. Na most ezeknek egy jó részét eltávolítottuk, ami szakmailag pótolható, tehát kikövetkeztethető folytonossági hiány. Ezeket helyreállítottuk a restaurálás során.
0: Nem változott azért meg Szent István alakja, majd maga a szobor?
1: Dehogy, nem szabad ilyet tenni. Ez egy védett műalkotás, ennek minél több részletét meg kell őrizni. Nem az a cél, hogy mondjuk az én művészi alkotói egóm kiteljesedjen egy ilyen tárgyon, hanem nekünk bizonyos fokú alázatot kell mutatni, és a régi mesternek az alkotását tiszteletben tartva lehetőség szerint minél jobban helyreállítani, ahogyan eredetileg kinézhetett.
0: Ön elégedett a művel?
1: Én elégedett vagyok abban a tekintetben, hogy sikerült egy újabb Casagrande alkotást helyén és eredetiben konzerválni és megtartani. Na most a kolléga, akivel együtt dolgoztam, Kosik Márk, ő is a kőrestaurátor kolléga. Ő erről írta a szakdolgozatát a Casagrande alkotásokról, így egy, hogy mondjam csak, hogy műemléki és művészettörténeti szakértővel sikerült együtt működve a restaurálást megoldani, és annyit tennék ehhez hozzá, hogy ugye az Osgyányi féle restaurálás idején ő megtalálta azokat az eredeti festékrétegeket, vagyis azoknak a maradványait, amelyek megtalálhatók voltak a tárgyon, és ezeket kerestük mi is, és újból megtaláltuk, tehát hogy 50 év alatt nem mállott le, és a kolléga, az Osgyányi, nem távolította el ezeket, tehát hogy abban a korszakban így divat volt így nullára eltávolítani minden korai festék maradványt, de ez nem történt meg, és ezt én egy fantasztikus vívmányként értékelem. Na most mi ezeket megvizsgáltattuk a Magyar Képzőművészeti Egyetemen, Agárdi Fanni kolléganő végezte a mikroszkópos vizsgálatokat, és kiderült, hogy körülbelül 8 átfestés van. Ezeket olajfestékkel készítették, egy ilyen világos szürke színben, majdnem mindegyik szín ugyanaz, tehát hogy tulajdonképpen így ismételték az átfestést, tehát hogy rendesen nézett ki. A másik pedig, hogy egy festék réteg az mindig egy védő réteget képez a tárgyon, tehát nem szívódik be annyi víz, nem tudnak a biológiai károsítók úgy megtelepedni, kicsi a vízfelvétel, és így a szennyeződés sem tud rajta annyira lerakódni, tehát mindenképpen a konzerválásnak, a megmaradásnak az érdekét képviseli. Na most ezt egyeztetve az eredményeket a műemléki örökségvédelmi hatósággal és a tulajdonossal, itt a múzeum igazgatósággal, úgy döntöttünk, hogy az eredeti festékrétegeket rekonstruáljuk, tehát újra festjük. És akkor az eredeti szín alapján egy minőségi szilikát festéket, ami pára áteresztő, megfelel a jelenlegi szakmai követelményeknek, azzal kezeltük a tárgyat.
0: Most mondhatjuk, hogy régi pompájában van látható Szent István szobra. Meddig dacolhat még itt az idővel?
1: Ez beláthatatlan. A jó karbantartásnak egy ilyen régi tárgy esetében fontos szerepe van. A múzeum dolgozói kérdezték, hogy milyen gondozási, karbantartási feladatok várnak rájuk. Én a téli takarást azt elsősorban javasoltam, és ezt ők meg is fogják valósítani, illetve időközönkénti felülvizsgálat fog következni, és akkor döntéseket lehet hozni arról, hogy milyen beavatkozások szükségesek, de azt gondolom, hogy egy jó ideig talán nem kell hozzányúlni, mert mi megtettünk minden olyan szakmai lépést, ami ebben az esetben indokoltnak tekinthető.
0: Az elmúlt percekben Egri Hunor restaurátor, művész, okleveles kőszobrászt hallották, és ezzel mai műsorunk, kedves hallgatóink, véget is ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikai munkatárs Nátrán István nevében is. Új műsorral 2 hét múlva ugyanebben az időpontban jelentkezünk legközelebb. Köszönöm figyelmüket, Tikovics Ernőt hallották. Most elhangzott műsorunkat szombaton 17 óra 30 perctől megismételjük.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
3: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
4: Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Műsorunkban Pap Dórával, a Miskolci Központi Kórház dietetikusával a nyári egészséges táplálkozásról beszélget Szász Anikó, a Csillag.rádió szerkesztőműsorvezetője. Kérem, tartsanak velünk!

0: Milyen szempontokat tartsunk szem előtt elsődlegesen, mert azt gondolom, hogy erről így komplexen kell gondolkodni?
1: Hát igen, ugye főleg, hogyha nyárról van szó, ugye amikor már melegebb is az idő, szerintem az egyik legfontosabb a megfelelő folyadékfogyasztás. Itt most nem csak sima ásványvízre gondolok, hanem ugye élelmiszereknek is van folyadéktartalma, zöldségek, gyümölcsöknek, vagy hogyha például levest fogyaszt az ember, mindenféleképpen könnyebben emészthető élelmiszerek, tehát például könnyebben emészthető húsfélék, halak, amik annyira nem terhelik meg a gyomrot, ugye nem... tehát, hogy jobban tudunk utána is úgy a mindennapi dolgokra koncentrálni, illetve rengeteg zöldség, gyümölcsfogyasztás, amire én felhívnám a figyelmet, ideértve ugye a száraz hüvelyeseket is. Hát úgy ezeket a főbb szempontokat tudnám most így kihangsúlyozni.
0: Folyadékfogyasztást említettél, egy picit itt időzzünk el, mert hogy én mostanában azt hallom, hogy folyadék, kellő mennyiség, ugye ez is egy kérdés, hogy mennyi az a kellő mennyiség, mert én azt látom, hogy másfél litertől egészen a 4 literig terjed ez a kellő mennyiség, vagy javaslat, de azt gondolom, hogy ez is nagyon személyre szabott lehet akár, illetve most már azt hallom egyre inkább, hogy ne pusztán sima víz ígyunk, mert hogy annak a beltartalma nem biztos, hogy elegendő, pótoljuk azokat az ásványi anyagokat esetleg, amire a szervezetünknek szüksége van. Hát mit válasszunk csapi víz helyett?
1: Lehet ugye vizet is fogyasztani, sőt kell is, de hogy én mindig inkább azt ajánlom, hogy teát, rengeteg teát, főleg üresen szerintem a legjobb, szörpöket, limonádét akár. Nyilván az a jobb, hogyha mondjuk még hozzáadott cukormentes is, de hogyha például pótoljuk tényleg valamilyen citromlével, vagy mondjuk akár még dobálunk bele egy kis lime-ot, esetleg mentát is, tehát hogy ezzel minél frissítőbb legyen az ital, minél jobb, tehát hogy minél nagyobb élvezeti értékkel rendelkezzen, ahogy ezt ugye ételekre is lehet mondani.
0: De arra vigyázzunk, ugye,

0: gyereknek is, tehát hogy ide mind-mind ezek a kisebb dolgok is beleszámítanak.
1: Hogyha folyadék, akkor mi az az optimális mennyiség, amit javasolsz?
0: Ezt se lehet ráhúzni mindenkire, tehát hogy ez is nagyon egyénre szabott, úgyhogy ugye a diéta is nagyon-nagyon egyénre szabott. Általában ez a 2-2,5 liter a napi javasolt mennyiség, de ez általában férfiaknál ugye több is lehet, gyerekeknél is nyilván függ fizikai aktivitástól, életkortól, nemtől, hogy ugye kinek mennyi a folyadék, a napi folyadék szükséglete, de hogyha már egy ilyen 2-2,5 liter folyadékfogyasztás megvan naponta, már az szerintem egy nagyon jó dolog.
1: Szokták mondani, hogy a gyermekeket, meg az időseket sokszor figyelmeztetni kell, vagy kínálni kell itallal, mert ugye a gyerekek különösen itt a nyári szünetben esetleg belefeledkeznek a játékba, vagy bármi más tevékenységbe, az idősebbek pedig egyszerűen elfelejtenek inni.
0: Igen, ezt én is tapasztalom ugye itt a kórházi munkám során, hogy rengeteg idős ember, mikor megkérdezem, hogy ugye mennyi folyadékot fogyaszt naponta, mindig mondják nekem, hogy keveset is. Függetlenül, vagyis hogy attól is, hogy ugye elfelejtenek, nem is nagyon gondolnak rá, és én ilyenkor mindig azt javaslom nekik, hogy választanak ki egy a legkedvesebb poharukat, vagy bögréjüket, és az mindig legyen valahol szem előtt, ami mindig, amiben mindig van,
1: arra,
0: igen, folyadéktartalom, tehát hogy ne legyen üres, én mindig erre hívom fel a figyelmet, mert igazából így, hogyha már a pszichológiát is ide vesszük, ugye az egy nyitott dolog, tehát nem kell még pluszba kicsavarozni, az plusz idő, hanem ott van a pohár, látja, hogy van benne folyadék, és akkor apró kortyonként késztesse a szervezetet, hogy igenis szüksége van a folyadékra.
1: Ezek a kényelmi szempontok is segítették a megfelelő mennyiségű.
0: Én úgy tapasztalom, hogy igen, főleg akinél nagyon kevés, tényleg, hogyha ilyen napi fél litert kell meginnia, nyilván ide most nem sorolhatók azok, akik például valamilyen szívelégtelenségben szenvednek, vagy krónikus vaselégtelenségben, ugye, hogyha van napi folyadék megszorítás, de aki semmilyen betegséggel nem küzd, annak szerintem szükséges a napi folyadékbevitelnek a megfelelő mennyisége, mivel ugye elengedhetetlen az emésztőrendszer megfelelő működésének a támogatásához, a szervezet hidratáltsági állapotának fenntartásához, akár még veség támogatásához is, hogy tényleg, hogy késztessük arra magunkat, hogy igenis szükség van a folyadékra.
1: Mondtad ezt a poharas módszert, és nekem itt már dietetikus kollégád mondott olyat a rádióban, vagy olvastam valahol, hogy napi 8 pohár. Uh-huh. Ez így nagyjából megállja a helyét?
0: Nagyjából igen, szerintem. Ez már egy reális mennyiség ahhoz, hogy tényleg, hogy a napi folyadékbevitelt azt fedezni tudjuk igazából.
1: És hogyha az étkezésünkre gondolunk, akkor nyáron jellemzően, különösen a kánikulában, nagy melegben valóban egy kicsit jó, hogyha kevesebbet eszünk, vagy könnyedebb ételeket fogyasztunk? Több zöldséget, több gyümölcsöt, a nehezebb ételeket egy kicsit kerüljük?
0: Én mindenféleképpen arra hívnám fel a figyelmet, igen, hogy ezek azért a bőzsiradékban sült ételek, például egy lángos, tudom, hogy nyáron azért nagyon-nagyon divatos étel, vagy úgy nagyon szeretik az emberek, de hogy mindenféleképpen tényleg, ami annyira nem terheli meg úgymond az emésztőrendszert sem, tehát hogy tényleg több zöldség, gyümölcs, de egyébként nekem mondják is emberek, hogy nyáron ugye főleg, amikor nagy a hőség, úgy nincs is nagyon étvágyuk, tehát alapból kevesebbet is esznek is. Én ilyenkor például pont felhívom a figyelmet, hogy akkor esetleg valamilyen könnyedebb salátaféle zöldségekkel, szezonális zöldségekkel, valamilyen gabonafélével, hüvelyessel például egy, akár még lehet hozzá lesütni valamilyen, vagy grillezni, esetleg egy csirkemell, pulykamell, vagy bármilyen halat. Szerintem ez egy nagyon jó ebédötlet is nyáron, vagy vacsora ötlet is, vagy hallok olyat is, hogy napközben inkább zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztanak, és akkor utána este meg szintén valami egy ilyen könnyedebb, komplexebb étkezés van.
1: Van-e esetleg olyan recepted, amit megosztanál a hallgatókért, és ami kimondottan ilyenkor nyáron nagyon kellemes és üdítő lehet?
0: Ahogy az imént említettem, ugye saláta. De itt a salátát ezt nem arra értem, hogy csak zöld levelek és ennyi a saláta, hanem minél jobban színesítsük. Itt például gondolok álgabonákra, itt bármiféle szóba jöhet. Például a bulgur, a kuszkusz, kínoa, ehhez valamilyen hüvelyes. Én például itt főtt csicseri borsóra gondolnék, és akkor szezonálisan paradicsom, uborka esetleg, egy kis citromlével meglocsolva, kis olívaolajjal például,

0: Hogyha nagyon extrázni szeretnénk, még lehet hozzá valamilyen gyümölcsöt is felkockázni, akár egy sárga barackot, vagy sárga dinnyét például, hogy színesítsük is. És akkor mondom, hogy akinek még hiányzik hozzá valamilyen húsféle, vagy állati eredetű fehérje, nyugodtan lehet még valamilyen hús grillezni hozzá, pontosan itt a grill szezonra is gondolok. És szerintem ez egy nagyon könnyed vacsora, vagy egy ebédötlet is lehet.
1: Mert azon túl, hogy azt mondod, hogy szép legyen, amit eszünk, mert szerintem az is nagyon fontos, hogy ez először a szemünkkel kezdünk enni, legyen megfelelő a beltartalma, akár ugye a fehérje tartalma, ezért mondod a különböző gabonákat is, akár vagy a grillezett húsokat?
0: Hát ugye itt növényi eredetű fehérjékre és állati eredetű fehérjékre egyaránt gondolok. Ugye növényi eredetű fehérje, hogyha már van valamilyen gabonaféle, de a hüvelyesek nagyon magas és nagyon jó növényi eredetű fehérjével rendelkeznek. Itt akár lehet, mondom, a főcsicseri borsó, zöld borsó, bab, lencse akár, tehát bármiféle, amit az ember kíván, vagy amit jobban szeret. És hogyha még valakinek hiányzik hozzá, akkor itt jöhet szóba akár valamilyen halféle, húsféle, de akár egy kis sajtot, mondjuk feta sajtot szerintem még lehet rádobni, mert az is így jól szokott mutatni ezeken a egy tál ételeken, vagy saláta ételeken, tehát, hogy igen.
1: Lehet, hogy pontosan emiatt, az időszak miatt, a nyár miatt, meg a könnyedebb étkezés miatt van könnyebb helyzetben az, aki most kezd diétázni, vagy akár egy nagyobb fogyókúrába, mert hogy alapból a nagy melegbe inkább ezeket a könnyedebb összeállítású ételeket kívánjuk, szóval könnyebb dolga van most annak, aki néhány kilótól szeretne megszabadulni?
0: Én amondó vagyok, hogy egy nyári testsúly, vagy a nyári alkat az egész évben készül. Tehát, hogy itt most sokan pánikba esnek, amikor már jön a melegebb idő áprilisban, májusban, hogy Jézusom, én még vagy rajtam még van 10 kiló plusz, azt hogy fogom én gyorsan 2 hónap alatt leadni. Én, ahogy már az előzőekben is említettem, hogy egy egészséges életmód, ami ugye ki van egészítve táplálkozással, mozgásterápiával, stresszkezeléssel, az úgy mindennapos, tehát hogy ez itt nem időszakokról van szó, hanem egy életvitelről, egy életmódról. És amikor valaki tényleg egy ilyen fogyókúrába kezd, most itt idézőjelben mondom, én nem azt mondom, hogy fogyókúra, nem azt mondom, hogy diéta, hanem egy komplex életmódváltás, egy szemléletváltás. És utána, hogyha ezt sikerül fenntartani, ezt az egészséges testsúlyt, jó, nyilván vannak olyan kisebb ünnepségek, vagy ünnepek, például egy karácsony, vagy szülinap, ahol lehet kicsit többet eszik az ember, ugye a kalória többlet az jelen van, de hogy utána viszont visszatér a normál kerékvágásba, és ugyanúgy folytatja ezt a helyes táplálkozás, helyes életmódot.
1: Azt akarod mondani, hogy egy előre eltervezett diéta, fogyókúra csak egy fenntartható életmódváltással tartható, ami nyilván hosszú távra szól, de egy hirtelen nagy mértékű testsúlycsökkenés az vissza fog ütni.
0: Ez ideig óráig tart, ez így van. Ott bekövetkezik ez a jó-jó effektus, hogy lehet, hogy az illető megszabadul 10-20 kilótól, de mihelyst visszatér ahhoz a táplálkozáshoz, amit azelőtt folytatott, ez akár dupla kilót is vissza tud hízni ilyenkor. Tehát, hogy ezért nagyon nagy a veszély ennek, hogyha egy ilyen drasztikus fogyókúrába kezd az ember, mivel ugye az emberek mostanában türelmetlenek, minél gyorsabban, minél hamarabb el akarják élni a kívánt célt, ezáltal mindenféle olyan diétákról olvasnak, vagy diétákat próbálnak ki, amik ugye fenn vannak az interneten, x ideig tart, eddig kell csinálni, és akkor utána vége, és úgy gondolják, hogy ezzel jót tesznek a szervezetnek, holott abszolút, de nem, tehát, hogy hátrányai vannak nagyon.

0: Meg lehet azt fogalmazni, hogy milyen az ideális testsúlyvesztés? Hogyan kell erről gondolkodnunk, hogyha valaki belevág ebbe?
1: Az egészséges testsúlyvesztés heti 0,5 kg súlyvesztés, és ez is nagyon fontos, hogy testzsírból fogyjunk, és ne ugye izomtömegből. Sokszor ugye azt is tapasztaljuk, hogy az emberek első körben ugye a vázizomzatból, izomból fogynak, és nem a testzsírból. Ilyenkor ugye a testzsír százalékuk sokkal magasabb is. Tehát, hogy az egészséges, ideális fogyás az ez, és a türelem és a kitartás.
0: Legutóbb, amikor itt jártál nálunk, akkor divat diétákról is beszélgettünk, mert még az év elején a Fenntartható Divat Expón Miskolc-Tapolcán te is tartottál ezekről egy előadást, meg ezeknek a veszélyeiről én azt gondolom, hogy hogyan tudnak ezek visszacsapni, milyen tapasztalataid vannak ezzel kapcsolatban, illetve mennyire kérik akár a kórházi betegek vagy hozzátartozók ebben a segítségedet?
1: Ugye én akkor többféle diétát említettem, ugye volt szó azt hiszem paleolit diétáról, lébőjt kúráról, ketogén diétáról. Ez volt az egyetlen mumus, a ketogén diéta, amivel ugye ezt az orvoslásban is használják, a gyerekeknél ugye epilepsziás rohamok csökkentésére, ami igazából igazolt is, és valóban van hatása. Illetve még szó volt, azt hiszem, folyadékfogyasztásról akkor is. Kizárólag itt a betegek nem kérik ezeket a diétákat, de találkoztam már olyannal, aki igen mondta, hogy speciális diétát folytat, és csak szénhidrátot nem eszik, vagy csak zsírt nem eszik. Én ilyenkor mindig felhívom a figyelmet, hogy ilyenkor ugye tápanyaghiány lép fel, hogyha bizonyos ugye makrotápanyagot kiiktatunk az étkezésünkből. Ugye lehet fogyasztani mindent, csak ugye nem mindegy, hogy miből mit fogyasztunk. Nyilván ugye szénhidrátok közül is ugye egyszerű is összetett szénhidrátok, tehát itt az összetett szénhidrátok, ezek a gabonafélék hüvelyesek például, amiket ugye mondtam itt a, vagy említettem a salátafélénél is, hogy ennek nagyon nagy a rizikója ilyenkor. Vagy például ugye fehérje szükséglet is, hogy mondjuk kevesebbet fogyaszt sajtféléket, vagy tejtermékeket, vagy abszolút nem is, az meg megint egy olyan életmódváltás, vagy diéta például, amit nagyon körültekintően, nagyon tudatosan, akár szakember segítségével szükséges összeállítani.
0: Itt a kórházban mely osztályon dolgozol, és milyen a kapcsolatod a betegekkel, mennyire fogadják el a te szaktudásodat, amikor megérkezik a betegágy mellé a dietetikus, akkor hogyan fogadnak téged?
1: Én az urológián és az élsebészeten tevékenykedek. Megmondom őszintén, hogy az urológián egyébként én azt hittem, mikor elkezdtem itt dolgozni, hogy hú, hát, hogy itt nagyon kevés diéta lesz, hogy nem is nagyon lesz igazából szükség itt a diétás tanácsadásra, és hát ezt rosszul gondoltam, mert ez egy tévhit, mert igazából itt is mindenféle beteg előfordul. Nagyon sok a cukorbeteg például, de találkoztam már bélgyulladásos beteggel is például, akinek krónbetegsége volt, nagyon sok a krónikus veseelégtelen, daganatos beteg, az élsebészeten ugye a cukorbetegek például, vagy ott is ugye előfordulnak krónikus veseelégtelenségben szenvedő betegek. Nagyon megosztó igazából így a betegeknek a hogy is fogalmazzak. Tehát, hogy valakit hozzáása? Érdekel, igen, valakit érdekel a diéta, valakit abszolút nem. Akit abszolút nem, úgymond neki is próbálok egy-két olyan instrukciót adni, ami hasznos lehet. Akit viszont érdekel neki, meg aztán tényleg igazából mindenkit ugyanúgy látok el, ahogy én a legjobb tudásom szerint, de nyilván akit érdekel, annak vannak kérdései, lehet rá válaszolni, és így jobban bele lehet menni.
0: Csak addig van kapcsolatod a betegekkel a két osztályon, amíg itt fekszenek, vagy esetleg amikor később visszaérkeznek szakrendelésre is megkereshetnek akár? Tehát van egyfajta nyomon követés?
1: Igen, most egy-két hónapja nekünk elindult önálló szakrendelésünk van, itt a JAFEG 15-ös szakrendelőben, tehát oda ugye jöhetnek járó betegek, és igen, tapasztaljuk a kolléganőkkel, hogy vannak betegek, akik itt fekszenek az osztályon, és utána visszajönnek járó betegként is. Tehát ez nekünk is egy pozitív visszajelzés, hogy ugye nem csak addig tart a betegellátás, amíg bemegyünk a korterembe, megyünk az ágyhoz, és ugye ellátjuk diétás tanácsadással, hanem igenis visszajönnek, és ott meg aztán tényleg egy komplexebb, mélyebb beszélgetést tudunk velük folytatni, mert ott egy ellátás ugye egy óra.
0: Egy picit, ha visszatérünk a diétára, fogyókúrára, csak annak apropóján, hogy idén 35 éves a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége, és ők például most azt kommunikálják, hogy azon szeretnének változtatni egy kicsit a közvélemény gondolkodásán, mert hogy azt látják, hogy amikor a dietetikus munkája szóba kerül, akkor kizárólag a fogyókúrára gondolnak az emberek, de hát itt most a veled való beszélgetésből is kiderül, hogy ez messze nem így van. Ti próbáltok ezen dolgozni? Ennek a tévhitnek a megváltoztatásán? Vagy van ilyen tapasztalatotok?
1: Én szerintem minden dietetikus próbál ezen dolgozni, mert én is személy szerint tapasztalom, hogy bárkinek elmondom, hogy én mivel foglalkozok, akkor én mindig megkapom azt, hogy ó, akkor te leszel az, aki engem lefogyaszt. Tehát, hogy én mindig ezeket kapom meg, és ilyenkor próbálom elmagyarázni, hogy nem, vagyis hát igen, én ebben is tudok segíteni, de ez főleg itt betegségekhez igazított dietoterápiáról
0: ez
1: van
0: szó. Ez a szűk szelete a munkátoknak, azt
1: ez
0: gondolom,
1: így van,
0: ugye?
1: Igen, tehát hogy ez egy töredéke annak, hogy igen, mi ebben is tudunk segíteni, de itt igazából tényleg a fő szempontok az, hogy különböző betegségek, ugye emésztőrendszeri megbetegedések, ételallergia, intolerancia, hormonális betegségek, hogy mind-mind ezekhez kapcsolódó dietoterápia, mondom, tehát hogy ugye a táplálkozástudomány és a táplálkozás, illetve ugye a kórházi kezelésnek az összehangolása.
0: Még egy aktualitásról szeretnélek kérdezni, mert ugye nyári szünet kellős közepén járunk, és azt gondolom, hogy sok gyermek van otthon, akár egyedül, hogy az ő étkezésükre hogyan gondoljunk, meg eszembe jutott, hogy azért, amikor a gyerekek felügyelet nélkül vannak, akkor egy kicsit biztos, hogy hosszabb időt töltenek a különböző okos eszközök előtt, akár megfeledkezve az étkezésről, vagy úgy ebédelnek, reggeliznek, hogy a gép mellett, ami meg azt gondolom, hogy akár az emésztésükre is negatív hatással lehet?
1: Hát ugye itt nagyon nagy a veszély annak, főleg, hogyha nagyon nagy meleg van. Ugye a szülő nem engedi ki a gyereket, hogy a nagyon nagy melegre való tekintettel inkább üljön bent a klímás lakásban, és nyilván ilyenkor pedig jön az, hogy beülnek a tévé elé, a számítógép elé, és egész nap játszanak, mert igazából más nem nagyon tudnak csinálni. És nyilván itt ugye
0: pedig lehetne.
1: Pedig lehetne, ez így van. És ugye az étkezésük is nagyon felborul. Szerintem ez megint megosztó, mert vannak azok a gyerekek, akik inkább akkor játszanak, elfelejtenek étkezni. Meg van a másik véglet, ugye, aki mondjuk egész nap eszik, ül, de ez lehet egy hozott példa is. Uh-huh. Hogy például azt látja az anyukától, az apukától, hogy ő is hazamegy, leül, ugye mozgásszegény életmód, főleg, hogyha nincs udvar, nem tud kimenni, tehát nem is tudna, de alapból sincs udvar, tehát alapból sem menne ki.
0: Ez a legnehezebb egyébként családi szokásokat átalakítani.
1: Ez az egyik
0: legnehezebb. Amikor egy gyermek igen. jelentkezik, akár a gyermekegészségügyi központban ilyen problémával, akkor ott előbb-utóbb szóba kerül a családi szokás és annak igen. az átalakítása.
1: Hát ugye igen, ezt mi is amúgy így tanultuk, vagy láttuk, hogy ugye a gyerek az mindig ugye a szülő példáját követi. És nyilván az is más, hogyha például a szülő elmegy reggelente biciklizni, viszi magával a gyereket, vagy azt látja, hogy sportol, mindig tornázik, vagy éppen úszik, tehát legyen ez bármiféle sport, akkor a gyereket is úgy jobban fogja érdekelni, szerintem jobban fog ilyenkor a szülő után is menni.
0: És nem beszélve arról, hogy nyári szünetben ezekre a tevékenységekre van mind lehetőség, hiszen most jó pár olyan mozgásos tevékenységet soroltál, ami már az okos eszközöket vagy a gépezést fölváltja.
1: Ez így van, és pont van egy nagyon jó példám, ezt még elmondom, a héten történt, hogy reggel jöttem dolgozni, én nagyon korán járok, és egy anyuka két gyerekével futott reggel 6 órakor.
0: Ez igazán jó példamutató. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, várunk máskor is szeretettel, Pap Dóra dietetikussal beszélgettem.

0: A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten Papp Dórával, a Miskolci Központi Kórház dietetikusával a nyári egészséges táplálkozásról beszélgetett Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
2: Yeah, Rasta with this.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 16 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, a híreket Harcos Krisztinától hallják. Belgium történetének eddigi legnagyobb erdőtüze pusztít az ország délkeleti részén. Emiatt az Európai Unió helikoptereket és tűzoltó repülőgépeket küldött a kelet-belgiumi természetvédelmi terület lángjainak megfékezésére, írja a Portfólió. A lángok eddig mintegy 1600 hektárnyi természetvédelmi területet emésztettek fel, a környék lakóit pedig felszólították, hogy készüljenek fel otthonaik elhagyására. A térségből egy nyári gyermektábor lakóit már evakuálták. Franciaország délnyugati részén tovább terjedt a landi fenyőerdőben két nappal ezelőtt kezdődött erdőtűz, amely eddig 1580 hektárt égetett fel, írja az Infostart. A katasztrófában eddig egyetlen lakóházban sem keletkezett kár és sérültek sincsenek. Eddig 209 tankönyvi nyilvánítási kérelem érkezett a június elején közzétett nyilvános felhívás alapján kiválasztott kiegészítő kiadványokra. Az oktatási és gyermekügyi miniszter azt közölte, közülük 145 esetben az eljárás már sikeresen be is fejeződött. Lannert Judit azt írta, az oktatási hivatal tankönyvjegyzéke folyamatosan frissül, így a pedagógusok számára egyre szélesebb és sokszínűbb választék áll rendelkezésre. Önkéntes tartalékosoknak írt ki pályázatot tanulmányi ösztöndíjra a Honvéd vezérkar. A pályázatokat szeptember 1-e és 30-a között lehet benyújtani, írja az Infostart. Az ösztöndíj mértéke a felsőoktatásban tanulók esetében havi 160 ezer forint, a szakképzésben tanulóknak havi 110 ezer forint. Nagyszabású energetikai jogszabálycsomagot küldött társadalmi egyeztetésre a Gazdasági és Energiaügyi Minisztérium, amely több ponton alakítaná át a hazai villamosenergiarendszer működését. A tervezett változtatások a megújuló energiaberuházások felgyorsításának, a hálózati csatlakozások bővítésének és egyszerűsítésének, valamint egy rugalmasabb, decentralizáltabb energiarendszer kialakításának irányába mutatnak. A legnagyobb léptékű változás a szélenergia előtt nyitná meg a hálózatot. A tervezet előírná, hogy a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalnak 2026. augusztus 31-jéig legalább 700 megawatt névleges szélerőművi teljesítmény hálózati betáplálását lehetővé tévő csatlakozási kapacitásra kellene pályázatot kiírnia. A szélerőművek földrajzi mozgástere látványosan nőne, az új rendelet szerint már 25 járás számítana könnyített térségnek. Más intézményekhez hasonlóan átvilágítás indul a Nemzeti Színházban is, közölte Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán. A Nemzeti Színház Magyar Távirati Irodához eljuttatott közleménye szerint a teátrum vezetése és munkatársai a vizsgálat teljes folyamatában együttműködnek a fenntartóval. Civil állatvédő szervezetek pályázhatnak állatorvosi támogatásra, írja a globalhír.hu. A közös ügyünk az állatvédelem alapítvány 90 millió forintos keretösszeggel hirdetett pályázatot civil szervezetek számára állatorvosi költségek támogatására. A támogatás műtétekre, gyógyszerekre és egyéb orvosi beavatkozásokra fordítható. A pályázók összesen 1,5 millió forint támogatást igényelhetnek. Híreink végén az időjárásról. Hazánk északnyugati északi felén megnövekszik a felhőzet, ahol helyenként zápor, zivatar is előfordulhat. Délen, délkeleten még nagyrészt derült vagy gyengén felhős idő várható. A légmozgás döntően mérsékelt marad, de a Kisalföldön és az Alpok alján már lehetnek élénk lökések az északnyugatira forduló szélből. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 15 és 22 fok között alakul, de északnyugaton, valamint a vízpartokon, magasan fekvő helyeken ennél pár fokkal melegebb, a hidegre hajlamos helyeken hűvösebb is lehet.
0: Reklám. Ünnepeljük együtt Szent István napját Rómában.
3: Augusztus 20-a és 23-a között kedvezményes áron várjuk Rómába, a Szent István házba. Az első nap magyar nyelvű szentmise a Szent István ház kápolnájában. Augusztus 21-én reggel indulás a tengerre. Augusztus 22-én magyar idegenvezetés a Fórum Románumban. A 66 euró per fő per éj kedvezményes ár tartalmazza a szállást reggelivel, az idegenforgalmi adót és az úti költséget a tengerre oda és vissza. Bővebb információ a római Szent István ház elérhetőségein www.csroma.katolikus.hu vagy a sich@katolikus.hu címen.
4: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: keresztényélet.hu.
6: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
7: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
8: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
9: Reklámot hallottak.
10: A Hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát halljátok.
11: Hangolódjunk együtt!
12: Kedves hallgatóink, a következő percekben a Szerencsi Bolyai János Katolikus Általános Iskola 2024. március 17-i iskola rádiós műsorának ismétlését hallhatják. Kellemes időtöltést kívánunk!
13: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönjük hallgatókat a Szerencsi Bolyai János Katolikus Általános Iskola iskola rádiósainak nevében. Most következő műsoromban riportot hallhatnak iskolák igazgatójával, Szabornyi Drozdolvasajával, aki az áprilisi iskolai beiratkozásról és annak lehetőségeiről oszti meg a gondolatait. Szeretettel köszöntjük, igazgatónő! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
14: Mindörökké, ámen!
13: Stefán Dorka, 8. osztályos tanuló vagyok. Hamarosan dönteniük kell a szülőknek arról, hogy iskoláskorú gyermekük melyik általános iskolába folytatja majd tanulmányait. A leendő első osztályosok beiratkozásáról kérdezzük iskolánk igazgatóját, Szabóné Drozda Orsolyát. A szülőknek nagyobb kincse a gyermek, ezért is nehéz meghozniuk azt a döntést, hogy 8 éven keresztül kire bízzák gyermekek oktatását, nevelését. Miért más egy katolikus értékeket közvetítő intézmény, mint egy állami iskola?
14: Azt gondolom, hogy az Egri Főegyház megye fenntartásában működő oktatási intézmények mindegyike ékes bizonyítéka annak, hogy miben más egy katolikus iskola, mint egy állami fenntartású. Természetesen számunkra is a legnagyobb feladat a gyermekek oktatása, az, hogy megtanulják az írást, olvasást, elsajátítsák a számolás alapjait, és mindannyian a Jóistentől kapott tehetségeket ki tudják bontakoztatni, ehhez ad nagyon jó lehetőséget egy általános iskola. És egy katolikus általános iskola emellett lehetőséget ad arra, hogy lelkiekben és hitben is növekedjék az a pici gyermek, akit beíratnak hozzánk első osztályba. Szinte még magam előtt látom, Dorka, amikor te is nagy táskával a hátadon megérkeztél hozzánk, és most éppen boldogan figyeljük az előzetes rangsorban, hogy milyen szépen szerepelsz már a felvételén. Ehhez azt gondolom, hogy meg tudod erősíteni, hogy itt megkaptál minden tudást, és emellett azt is tudjuk, hogy mennyire fontos számodra is a saját hited, a saját hitednek a megélése. Nagyon fontos, hogy egy katolikus általános iskola közösséget képez. Az oktatás mellett a nevelés is kiemelt szerepet kap. Nagyon fontos és lényeges elem az, hogy a katolikus általános iskolákban a tanulók hittanból plusz egy órában sajátíthatják el azt a keresztény-európai értékrendet és tudást, amely meghatározza a mi kultúránkat. És amellett, hogy a Jóisten felé fordulunk, és a Jóisten szeretetében próbáljuk közösen a mindennapjainkat megvalósítani, olyan nagyon korszerű és nagyon modern ismeretekre is ráirányítja egy katolikus intézmény a figyelmet, mint például a teremtésvédelem. És a másik, ami azt gondolom, hogy egy nagyon fontos, kiemelt szerep a 21. században, az a közösségi lét. Az, hogy lássuk és vegyük észre, hogyha segíteni tudunk embertársainknak. Azt gondolom, hogy az állami fenntartású intézmények magas színvonalú oktatását mi is megvalósítjuk, és emellett tudunk egy olyan lelki töbletet adni, amely meghatározza egy fiatal gondolkodását és élethez való hozzáállását. Tudunk nyújtani egy kapaszkodót, egy alternatívát számotokra, hogyha az életben kihívással kerültök szembe, vagy egy nehéz helyzetben lesztek, akkor tudjátok, hogy a Jóistenre mindig számíthattok, és hogy mindig van egy olyan megtartó közösség, amihez vissza tudtok térni.
13: Mi a határidő a beiratkozásra? Mit kell a szülőknek magukkal vinni?
14: Ezt az időpontot mindig országosan központilag jelöli ki az oktatás vezetése. Ebben az évben 2024. április 18 és 19-e csütörtök és péntek a beiratkozásra kijelölt kötelező nap. Ekkor az országban minden általános iskola várja a kedves szülőket, akik az ő intézményükbe szeretnének beiratkozni, reggel 8-tól 18 óráig. Tehát nagyon hosszú időn keresztül rendelkezésre állunk, pontosan azért, hogy aki dolgozik, az is el tudja ezt a hivatalos kötelezettségét látni, és be tudja iratni a tanköteles korú gyermekét hozzánk. Nagyon fontos, hogy a beiratkozáshoz vannak kötelező dokumentumok, amit hozni kell a szülőnek magával, illetve a beiratkozásnak van egy online módja is a Kréta rendszeren keresztül, de itt is fontos, hogy a szülő rendelkezzen a gyermek születési anyakönyvi kivonatával, a gyermek társadalom biztosítási azonosítókártyával, a TAJ kártyával, amennyiben van a gyermeknek személyi igazolványa és lakcímkártyája, arra is szükségünk van, valamint természetesen a szülők személyi igazolványára és lakcímkártyájára. Pici óvis korotoktól kezdve már rendelkeztek oktatási azonosító számmal. Ez a szép, hosszú számsor végig kísér benneteket tanulmányaitok során. Erről is egy igazoló lapot állít ki az óvoda, amelyre szükségünk van. Illetve diákigazolvány igénylésére is lehetősége van a szülőknek. Az okmányirodákban kell ezt a Nemzeti Egységes Kártyarendszer azonosítását tartalmazó igazolólapot kikérni, és ezt is hozni kell a beiratkozásra. Nagyon fontos, hogy minden olyan dolgot tudjon az intézmény, ami a gyermek oktatását, nevelését megalapozza. Ezért a család szociális helyzetére vonatkozóan is bizonyos igazolásokat benyújthat a szülő. Ugye ez akkor lesz érdekes, amikor az étkezési térítési díj kerül például megállapításra. Nagyon fontos, hogy felkészülten várjuk a kis elsősöket, tehát hogyha valakinek rendszeres orvosi kezelés alatt áll a gyermeke, arról az intézményt tájékoztatni kell, hiszen ez olyan feladat, amire plusz erőforrást, plusz energiát kell fordítanunk, és fel kell rá készülnünk. Nagyon fontos az is, hogyha a gyermek óvodás korában már a pedagógiai szakszolgálatoknál, szakértői bizottságnál vizsgálatra került, akkor annak a szakértői véleményét is hozza magával a szülő. És mivel egyházi iskola vagyunk, ezért nagyon nagy szeretettel várjuk a gyermekek keresztlevelét, hiszen a megkeresztelkedett gyermekek számára Már a Jóisten megnyitotta azt a kaput, hogy beléphetnek az egyház közösségébe, és az egyház közösségének tagjaivá válnak. Nagyon fontos egyébként az, vannak szülők, akik a katolikus nevelés előnyeit látva úgy iratják be hozzánk még gyermekeiket, hogy nincsenek megkeresztelve, és a keresztség szentségét itt az iskolai oktatás ideje alatt veszi föl majd a gyermek, erre is lehetőség van. Természetesen nyitott iskola vagyunk, ami azt jelenti, hogy minden felekezet tagjait szeretettel várjuk, hitoktatásunk is az ökumenikusság jegyében zajlik. A beiratkozás időpontját több fórumon nyilvánossá tettük, ezt a szülők megtekinthetik, illetve minden kérdésben nem csak mi, hanem minden katolikus iskola is áll a rendelkezésükre.
13: Hogyan kaphatnak betekintést a szülők a leendő elsős pedagógusok munkájába és az iskola mindennapi életébe?
14: Azt gondolom, hogy minden intézménynél kiemelten fontos az iskola honlapja, illetve az iskola közösségi média oldala, Facebook oldala. Itt már elkezdődött a szülők számára a bemutatkozás. Közzétettük az első osztályt kezdő tanítónénik online bemutatkozását, és természetesen nagyon nagy örömmel vesszük azokat az érdeklődő telefonokat, amiket már azóta is kapunk a szülők részéről. Nyílt tanítási napot szervezünk 2024. március 25-ére, ahova szeretettel várjuk a leendő elsősöket és kedves szüleiket. Itt részt vehetnek nyílt tanítási órákon, illetve lesz közös néptánc foglalkozás, kosárpalánta bemutató, idegen nyelvi foglalkozás, valamint az iskolánk életéről kapnak egy átfogó tájékoztatást. Természetesen azok a szülők, akik ezen túl még információt szeretnének, azok felkereshetnek minket telefonon vagy személyesen, és állunk mindenki rendelkezésére.
13: Milyen lehetőségeik lesznek azoknak a kisdiákoknak, akik a Bolyai János Katolikus Általános Iskolába kezdik meg a következő tanévet?
14: Azt gondolom, hogy egy nagyon jó közösség tagjai lesznek, bolyaissá válnak, bolyaissá fogadjuk majd őket a tanévnyitó ünnepségen, mikor nyakukba kerül a nyakkendő, és reméljük, hogy 8 éven keresztül büszkén fogják majd viselni. Azok a kisdiákok, akik a Szerencsi Bolyai János Katolikus Általános Iskolát választják, illetve azok a szülők, akik ezt választják, a magas színvonalú oktatás mellett gyermekük számára idegen nyelvi oktatás, illetve kosárpalánta program közül választhatnak, ezt mindig a szülők és a gyerekek közösen szokták eldönteni, hogy mit részesítenek előnyben. Emellett Lego robotika, sakkpalota foglalkozás, a testnevelés órák keretében alapozó terápiával kiegészített néptáncoktatás várja őket, valamint egy olyan szilárd hagyományrendszerrel és közösségi értékekkel rendelkező iskola, melyben azt gondolom, hogy igazán családként élhetik meg a hétköznapokat. Én nagyon bízom abban, hogy az eddig elvégzett munkánk és eredményeink a szülők számára vonzóvá teszik iskolánkat, és szeretettel várunk mindenkit március 25-én a nyílt napra, és szeretettel várjuk a jövendő bója is kis elsős diákokat a 2024-2025-ös tanévben.
13: Igazgatónő, köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
10: Hangoló, a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsora.
13: A következő percekben Sütő Ágnessel, a Magyar Bank Szövetség főtitkár helyettesével és pénzét programsorozatról, annak jelentőségéről hallhatunk egy beszélgetést. Ezt követően az 1848-as, 49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére intézményükben megrendezett Pilvasz Kávéház programjait ismerteti a hallgatókkal Horváth Gábor pedagógus.
9: Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Medzsibliczki Rita, 8. osztályos tanuló vagyok. A következő percekben Sütő Ágnessel, a Magyar Bank Szövetség főtitkár helyettesével, a pénzét programsorozatról, annak jelentőségéről és részletéről beszélgetek. Hogyan és mikor jött az ötlet a pénzét programsorozat megvalósítására?
15: Szép jó napot kívánok mindenkinek, köszönöm, hogy beszélgethetünk a pénzhétről, hiszen éppen most ünnepeljük a programsorozat 10 éves születésnapját. A 2008-as válság után voltunk úgy, hogy elkezdtünk gondolkozni azon, hogy nagyon sok családnak, magyar embernek és a világon más embereknek is az életét meghatározta azt, hogy egy nehéz helyzetben rossz pénzügyi döntést hoztak. Például egy olyan devizahitelt vállaltak, ami nagyon megterhelte a családnak a költségvetését. Így aztán úgy gondoltuk, hogy fontos beszélnünk a pénzügyekről a mindennapi életben, és nagyon fontos, hogy a diákok is halljanak erről minél többet. Úgyhogy az ötlet alapgondolata egyébként Brüsszelből származik, ott született, ahol akkor már több ország számolt be arról, hogy Belgiumban, Hollandiában meglátogatják a bankárok, a pénzügyes gazdasági szakértők évente egy alkalommal az iskolákat, és ott együtt a pedagógussal beszélgetnek a pénzügyekről a diákokkal, és válaszolnak az ő kérdéseikre is.
9: Mi a program elsődleges célja?
15: A pénzhét programmal azt szeretnénk elérni, hogy egy kicsit beszélgethessünk a pénzügyekről. A pénzügyek egyébként nagyon intim téma. Nagyon kevésszer kerül ez napirendre, akár a családnak, akár a baráti beszélgetésekben. Nem nagyon szeretünk erről gondolatokat megosztani, pedig hát valljuk be, hogy ehhez is kell bizony tapasztalatszerzés, kell bölcs, okos gondolkodás, meg jó ötletek is, hogyha éppen egy-egy szolgáltatást kipróbálnánk, akkor azt, hogy észszerű, hogy célszerű, hogy tudjuk biztonságosan használni például a bankkártyánkat, a bankszámlánkat. Ezért aztán a tananyagok, amit 10 évvel ezelőtt elkezdtünk kidolgozni, mindig egy-egy életszerű pénzügyi helyzetre vonatkoznak. Minden évben új tematikával bocsátunk ki különféle korosztálynak megfelelő tananyagokat, programokat. Így aztán az elmúlt 10 évben téma volt már például a családi költségvetés, a megtakarítások, a hitelfelvétel, vagy akár a biztosítások is, a befektetések. És most az idei évben pénzügyi életleckék címen hirdettük meg a tananyagot, ami a mindennapoknak az okos pénzügyeit jelenti, és az összes korábbi témát egy kicsit felfrissítettük, és még kiegészítettük ráadásul egy digitális biztonság, kiberbiztonság témakörrel is, ami most nagyon sok embert érint, hiszen a pandémia miatt rengetegen kezdtük el használni a mobiltelefonunkra telepített mobilbankot, vagy az internetbankot, és még korábban mondjuk például egy rezsibefizetés, az jellemzően sárga csekken történt, ami Magyarországon egy nagyon gyakori fizetési forma. Sokan áttértek például a postai sorban állás helyett arra, hogy akár a sárga csekket, akár az elektronikusan beérkező számlájukat már online fizessék be, tehát akár a mobilbankomat, akár az internetbankomat megnyitva egy utalással, egy bankkártyás fizetéssel rendezzem a fizetési kötelezettségeimet.
9: Az utóbbi években megnövekedett az online térben történő csalások száma. Amikor utalásokról, banki adatokról kérnek tőlünk információkat telefonon keresztül, hogyan kerülhetjük el azt, hogy megkárosítsanak bennünket?
15: Igen, sajnos egy ugrás történt meg a digitális térben azáltal, hogy egyre többen használjuk fizetésre is az online felületet, ugyanakkor ez egy mézes madzag, egy csábító erő az online bűnözőknek is, úgyhogy megszaporodott a digitális bűncselekmények száma, és a formájára nap mint nap új ötletek jönnek elő, nem csak Magyarországon, világviszonylatban is. Amit fontos látnunk és tudnunk, hogy minden mellett Magyarország az egyik legbiztonságosabb online fizető ország. Az Európai Unióban például a több mint 30 ország közül általában dobogós helyen végzünk, a legbiztonságosabb országok között. Viszont, hogy ez így is maradjon, ehhez az kell, hogy kellően odafigyeljünk a saját adatainkra és a saját bankszámla hozzáférésünkre. Természetesen ebben a bank is mindig segítségünkre van, ott is szakemberek, sőt, mesterséges intelligenciával felvértezett gépek, programok, szoftverek segítenek minket abban, hogy a bankba helyezett pénzünk mindig biztonságban, ugyanakkor mindig elérhető legyen. De az biztos, hogy mi lehetünk akár a leggyengébb láncszem is, hogyha nem vagyunk kellően óvatosak és figyelmesek a digitális térben. Ezért aztán elindítottunk összefogásban több kormányzati és piaci szereplő egy kampányt, egy programot. Ez a kiberpajzs.hu oldalon elérhető program, ahol folyamatosan megosztunk információkat a csalási típusokról, a védekezés lehetőségeiről, ötleteiről. A pénzhét során is felhívjuk erre a diákok figyelmét. Most egy influencerekkel forgatott kis videófilmmel is a válogatott kapusa, diákvállalkozó, vívó világbajnok, és akár egy gamer youtuber is, hogy ők hogyan őrzik meg a pénzüket, mire figyelnek oda, hogyan okosabbak ők a digitális térben, mint egy hacker. Mi több emellett meghirdettünk egy digitális szimat kihívást, ami abból áll, hogy a diákok által jól ismert Kahoot felületen teszt sorokat állítottunk össze, ebben a kibervédelmi intézet szakértői voltak a segítségünkre, letesztelhetjük, hogy a tipikus helyzetekben kifognának-e rajtunk a csalók, ezzel nagyon jól lehet ismeretet szerezni, és akár tényleg egy-egy helyzetet is kipróbálni, hogy akkor hogy viselkednénk benne. Az órákon azt kérjük a diákoktól, hogy legyenek ők a kiberbiztonság nagykövetei, és amikor hazamennek, akár nézzék meg együtt a családdal is ezt a kis filmet, amit a kiberpajzs.hu oldalon találnak meg, és akár játszanak le egy-egy ilyen kis tudáspróbát, próbálják ki, hogy okosabbak lennének el, mint egy hacker.
16: Köszönjük szépen, hogy elfogadta a felkérésünket.
15: Köszönöm szépen a beszélgetést, nagyon remélem, hogy a kiberpajzs.hu oldalon, aki szeretne további információkat is, megnéz majd a digitális biztonságról, és arról, hogy hogyan kezeljük okosan, bölcsen a pénzünket a kibertérben is.
17: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A következő percekben Horváth Gáborral, iskolánk diák önkormányzatát segítő pedagógusával az intézményünkben március 14-én megrendezett Pilvax Kávéház programjáról beszélgetek. Mikor és hogyan jött az ötlet a Pilvax Kávéház megrendezésére?
18: Igazából az ötlet az nem az enyém. Én is felhasználója vagyok. Régebbi kollégámtól láttam, aki egy másik iskolában találkoztam. Én csak tovább vittem, tovább fejlesztettem, és itt a Böjö János Katolikus Általános Iskolában ez a harmadik év, hogy megrendeztük a Pilvax Kávéházat.
17: Mi a valódi célja a forradalmi programnak?
18: Azt gondolom, a legfőbb célja az, hogy az iskolánkban egy hagyományt teremtsünk vele, hogy én már a harmadik éven rendezzük meg, hogy összefogja a gyerekeket, a közösséget, és a diák önkormányzatnak a gazdálkodásában segítse, illetve hát az 1848-as hagyományokban átéljék a gyerekek, hogy milyen is lehetett akkor ez a Pilvax Kávéház, megpróbáljuk azt a hangulatot megteremteni, illetve hát megtanulhatják a gyerekek, hogy hogyan is kell egy kávéházban, vagy egy cukrászdában kérni, vagy egy süteményt, egy italt, hogyan kell a pincérekkel beszélni, hogyan illik helyet foglalni, hogyan ülünk le, hogyan állunk fel, hogyan fogjuk meg a villát, tehát ilyen nevelési célzattal is rendezzük ezt, és hát reméljük, hogy ez úgy egész éven közösségében előrébb viszi már a gyerekeket.
17: Megelevenedik az iskola aulájában az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idejét idéző kávéházi hangulat. Hogyan képzeljük el ezt az eseményt, hogy néz ki ilyenkor az iskola aulája?
18: Hát ilyenkor egy jó nagy felfordulást csinálunk az iskola aulájában. Különböző textíliákkal, paravánokkal elválasztunk belőle egy részt, amit berendezünk, tehát gyakorlatilag egy konkrét zárt teret alakítunk ki benne. Megpróbáljuk ugye a nemzeti színeket előtérben helyezni, különböző feliratok, korhű fénymásolatok vannak a paravánokon, a 48-as forradalomhoz kapcsolódó, például mint a 12 pont, vagy Petőfi Sándorról egy-egy kép, ezek mind-mind megjelennek, ilyen Pilvax Kávéház belső teréről is van egy nagyon jó kis rajzocskánk, amit szinte körbe öleli a teret, illetve egy kivetítőn folyamatosan mennek a Pilvax Kávéház nyitvatartása alatt 48-as dalok, népdalok, illetve hozzá kapcsolódó képek montásszerűen. Reggel 9 órakor kinyit a kávéház, és általában délután 2 óráig nyitva van, és folyamatosan jönnek az osztályok, a vendégek, a meghívott vendégek is látogatják a Pilvax Kávéházat.
17: Ugye semmit nem ér egy kávéház sütemények és italok nélkül. Az intézmény pedagógusai hogyan segítették a programnak a megvalósulását, vagyis hogyan kerülnek a sütik a kávéházba?
18: Igen, hát a süteményeket azokat gyakorlatilag magunk készítjük. Tehát jó magam is, illetve a pedagógus kollégáim, az iskola dolgozói is besegítenek ebben. Mindenki készít egy-két tálca süteményt, amit itt a Pilvax Kávéházban elfogyaszthatnak majd a gyerekek, illetve ezen kívül még itallal is kedveskedünk, tehát limonádé nagyon tetszik mindenkinek, a limonádé az a nagy sláger, azt minden éven elég sok fogy belőle, illetve gyümölcs teát, ásványvizet kínálunk még a sütemények mellé, és hogyha valaki még haza is szeretne vinni belőle, akkor természetesen csomagolni is tudunk a nap végén.
17: A Diák Önkormányzat szervezésében történik ez a program. A Diák Önkormányzat tagjai hogyan segítik a kávéházi hangulat megteremtését, megvalósítását? Nekik milyen szerepük van ebben?
18: A gyerekek nagyon sokat segítenek. Ugye ez a Diák Önkormányzatnak egy kiemelt program, hogy a tanév során. Ezek a gyerekek gyakorlatilag ők adják a lelkét, ők a pincérek, a pincérnök, ők a felszolgálók. Korúj ruhába próbáljuk őket öltöztetni, a fiúkat és a lányokat, és a lányok gyönyörű szép rénkviseletben, palotás ruhában szolgálnak fel, a fiúk pedig szintén korhű öltözetet öltenek, és ebben kedveskednek a vendégeknek, tehát így próbáljuk az igazi hangulatot megteremteni.
17: Az utolsó kérdés az pedig az lesz, hogy milyen süteményekkel készülnek a pedagógusok, és mondjuk miben tér el a hagyományos sütemény nevektől, amit itt megszokhatunk majd, vagy választhatunk itt a kávéháznak az étlapjáról.
18: A süteményt mindenki a kedvencét süti, vagy éppen amelyik a legjobban a szívehez közel áll, de mi csavarunk egyet a történeten, mivel nem a hagyományos nevét adjuk a sütiknek, hanem egy forradalmi újításként forradalmi nevet adunk, tehát olyan nevek szerepelnek, amiből nem találja ki rögtön az ember, hogy most mit fog kapni, ha rendel, de ilyen neveket illetjük ilyen nevekkel a süteményeket, mint például gránátos szelet, vagy berbunkus rétes, vagy tavaszi hadjárat, de ugyanitt van a Júlia csókja, vagy a Petőfi szelet, Gábor Áron torta, Honvéd kenyér, Tüzér ropi, és sok-sok egyéb más, amit a Diák Önkormányzat talált ki, és ők nevezték el a süteményeket, és így mindig adunk egy-egy nevet, aztán a gyerekek rájönnek, hogy lehet, hogy nem pont ilyet gondolt, de az ízésüknek eddig mindig minden megfelelt.
17: Köszönjük szépen tanár úrnak, hogy rendelkezésünkre állt, és egy kicsit bemutatta nekünk azt, hogy milyen is itt a Bolyai János Katolikus Általános Iskolában a Pilvax Kávéház, és hogy hogyan készültek erre az eseményre.
18: Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus!
13: Köszönjük figyelmüket, örülünk, hogy meghallgatták az általunk összeállított műsort a Bolyai János Katolikus Általános Iskola falai között történt eseményekről.
12: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Szerencsi Bolyai János Katolikus Általános Iskola 2024. március 17-i iskolarádiós műsorának ismétlését hallhatták. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője, Kónya Éva.
10: A hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát hallottátok. Tartsatok velünk jövő héten is!
12: Hangoló című műsorunk most elhangzott adását csütörtökön 15 óra 5 perckor ismét meghallgathatják.
0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: zenés üzenetek. A Szent István Rádió kívánság műsora.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm vasárnapi kívánságműsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Az önök kéréseit és kívánságait teljesítjük, zenés üzeneteit tolmácsoljuk a most következő fél órában. Érdemes lesz velünk tartani, hiszen ma is nagyon jó zenék, az önök kérései szólnak majd. Műsorunkhoz jó rádiózást és kellemes zenehallgatást kívánok. Nos, ismertetem akkor, hogy hova és kinek is szól az első zenés üzenet. Kladiva Imre plébános atya édesanyját, Klárika nénit, 102. születésnapja és névnapja alkalmából is sok szeretettel köszöntik Bódi Istvánné és testvére Sóti Mária, valamint a Mária Légió ima közösségének tagjai. Jó egészséget kívánnak neki, és a jó Isten áldását is kérik életére. Az ünnepeltnek az Ezer veszélyben szűzanyám kezdetű tradicionális Mária éneket Mackó Mária énekli. Hallgassa szeretettel!

Szálban Besenyei Lászlónét névnapja alkalmából sok szeretettel köszönti Kati néni. Sok erőt, jó egészséget és minden jót kíván neki a Jóisten áldásával. Az ünnepeltnek az egy régi dal mesél kezdetű gyertyafénykeringőt Máté Otillia énekli. Fogadja szeretettel!

Pécelen Kolozsvári Marikát születésnapja alkalmából sok szeretettel köszöntik, és minden jót is kívánnak neki.

0: kolléganői Jutka és Erzsikkel. A címzetnek Horváth Jenő Mellék utcán című dala szól. Hallgassa szeretettel!
1: Mellék utcán néha titkon

suhan feléd majd egy árnyék. Éjfél után, mint a holdsugár úgy járnék, benéznék hozzád úgy lopva titokban, egy vén ablakon át.

Erdőtelken Magda Ilikét sok szeretettel köszönti Anna néni. Sok erőt, jó egészséget és minden jót kíván neki, a jó Isten áldását is kéri életére. Kívánságműsorunk folytatásában Moriz Zsár, Dr. Zsivágó című filmzenéjéből a Lara témát az MGM Stúdió zenekarának tagjai adják elő. A címzett hallgassa szeretettel a kért felvételt.

Gödöllőn Burkovics Ilonkát közelgő névnapja alkalmából sok szeretettel köszöntik keresztlánya és családja. Jó egészséget kívánnak neki, és a jóisten áldását is kérik életére. Az ünnepeltnek Hofi Géza énekel, dalának címe Minden asszony életében jön egy pillanat. Fogadja szeretettel.

olyat tenni, amit nem szabad. A férjében minden áron csak

de boldog ő, csak akkor lesz végleg hű marad.

Miskolcra szól a következő kívánság, melyben hűséges hallgatónk Gyarmati Elvira szeretné meghallgatni a Miskolc Dixieland Band Creole Jazz című vidám felvételét. Szóljon akkor ez a felvétel itt a Szent István Rádióban.

Mai kívánságműsorunk utolsó felvétele következik. Miskolcon Vince Lőrincet névnapja alkalmából sok szeretettel köszöntik édesanyja, nagymamája, családjának többi tagja, barátai, osztálytársai és minden kedves ismerőse. Isten éltesse őt sokáig, erőben, egészségben, boldogságban. A szűzanya oltalma is kísérje további életét. Az ünnepeltnek a Fall of the Flow Gavallér című dala szól. Hallgassa szeretettel!

0: Zsuzsik!
1: Kedves hallgatóink, ezzel mai vasárnapi kívánságműsorunk véget ért. Legközelebb jövő héten pénteken délután 16 óra 5 perckor jelentkezünk újabb adással. És minden vasárnap, így jövő héten vasárnap délután 16:30-tól is én várom majd Önöket Zenés Üzenetek című kívánságműsorunkban. Várjuk kéréseiket és kívánságaikat is elérhetőségeinken, amelyek a következők. Telefonszámunk 36-os körzet 510-618-as, e-mail címünk pedig kívánság@szentistvánradio.hu. A mai műsort Vasvári Bernadett szerkesztette, a technikai munkatárs Nátrán István volt. Nevükben is köszöni megtisztelő figyelmüket, és további jó rádiózást, kellemes időtöltést, jó pihenést, és szép vasárnap délutánt is kíván Önöknek a műsorvezető, Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Harcos Krisztina. Adásunk tartalmából. Teljesítette céljait a Miskolci Egyetem Műszaki Föld és Környezettudományi Karának tehetséggondozó programja. Mintegy 42 szabadtéri tűzhöz riasztották a gyöngyösi tűzoltókat az elmúlt két hétben. Augusztus 19-én Fáklyás király köszöntőt tartanak Egerben. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Teljesítette céljait a Miskolci Egyetem Műszaki Föld és Környezettudományi Karának tehetséggondozó programja. A STEAM Earth Akadémia keretében 20 kiemelkedő középiskolás diák kapcsolódott be közvetlenül az egyetemi kutatómunkába. A fiatalok mentorok irányításával olyan aktuális kihívásokkal foglalkoztak, mint a mikroműanyagok jelenléte, vagy az elektronikai hulladékok kezelése. A sikeres kezdeményezés hatékony hidat képez a középiskola és a felsőoktatás között, megalapozva a jövő természettudományos és műszaki életpályáit. A részletekről dr. Máda Iné dr. Üveges Valéria, a program koordinátora adott tájékoztatást.
2: Ez a program a Nemzeti Tehetségprogram pályázatán indultunk, azzal a céllal, hogy egy ilyen STEM Akadémia tehetséggondozó programot működtethessünk itt a Miskolci Egyetemen, a Műszaki Föld és Környezettudományi Karon. És az volt a cél a programban, hogy összekössük a középiskolás diákokat az egyetemmel oly módon, hogy bevonjuk őket tudományos kutatásba, betekinthessenek az itteni órákba, vigyük el őket olyan közösségi élményekre, terepgyakorlatokra, ahol a hallgatóinkkal tudnak találkozni, az oktatóinkkal tudnak időt tölteni, hogy egy kicsit közelebb hozzuk számukra az egyetem világát. És ez a program nyert nagy örömünkre, úgyhogy több mint 14 millió forint támogatás állt rendelkezésre ennek a programnak a megvalósítására. Természetesen a legfontosabb célunk az volt, hogy a természettudományok irányába mozgassuk el a diákokat. Kerestünk olyan diákokat, akik erre fogékonyak voltak. Nyilván úgy pályáztattuk a résztvevő diákokat, hogy azért ez egy kritérium volt, hogy érdeklődési kör az természettudományos legyen. Nyilvánvalóan, hiszen a mi karunknak a kompetenciái az, amiben itt mi hozzá tudtunk tenni ehhez a programhoz leginkább, és ez volt a legfőbb cél, hogy olyan tématerületeken tudjunk közös kutatásokat végezni, ami azért alapvetően a földtudományok, környezettudományok égiszébe tartozik, és ehhez kerestünk diákokat, és ehhez rendeltünk hozzá témákat, témaköröket és mentorokat itt az egyetemen belül. Célunk volt a pályázat során is már, hogy nem csak gimnáziumi, hanem technikumi hallgatók számára is megnyitottuk ezt a lehetőséget, és itt erősen támaszkodtunk azokra a partneriskolákra, akikkel már van valamilyen együttműködés, összejárunk különböző rendezvényeken, vagy a konferenciáinkra, diákkonferenciáinkra küldenek diákokat. Úgyhogy Edelényből, Békés Csabáról, Tokajból is voltak diákok, jellemzően technikumi diákok, amellett, hogy miskolci középiskolák, gimnáziumok diákjait is sikerült fölvenni ebbe a programba. Több mint 30 jelentkezőnk volt egyébként, aminek nagyon örültünk így az első alkalommal, ez egy nagyon szép szám, és a program keretében 20 diákot tudtunk foglalkoztatni, ösztöndíjasként bevonni ebbe a programba. Nekünk volt egy elképzelésünk, és mi összeraktunk egy ilyen kb. 30 darabból álló listát, hogy milyen témaköröket gondolnánk mi. Aztán ehhez képest nem teljesen úgy alakult, mert hogy természetesen voltak diákok, akik ebből a listából választottak, de voltak olyanok is, akik saját témával jöttek, és akkor hozzájuk kerestünk mentort, és olyan témakört megegyeztünk, hogy mi lenne az, ami őket is érdekli, és természetesen azért a mi infrastruktúránk is, kutatási hátterünk is rendelkezésre áll, de nagyon-nagyon szép széles körű lett a paletta. Néhányan azért a víz témakörével foglalkoztak, de ott is igen széles körűen volt, aki a mikroműanyagokkal foglalkozott, volt, aki a klímaváltozás hatását vizsgálta itt a Bükki csapadék mennyiségeknek a vizsgálatával, volt, aki a Lázbérci víztározóval foglalkozott, tehát csak a vizes témán belül is ilyen szélesebb kör volt, de gyakorlatilag a geostatisztika, a különböző ilyen műholdas adatoknak a feldolgozása, a szenzoros adatok feldolgozása is terítéken volt, voltak, akik baktériumokkal foglalkoztak. Ugye ez az én saját területem volt, úgyhogy nekem két csapatom is volt, akik ezt választották, ezt a témakört, úgyhogy tényleg elég széles volt. Nem, nyilván biztos kihagytam sokat, de nagyon sokféle tématerület volt, és én azt gondolom, hogy azért sikerült mindenkinek olyan témát találni, adni, amiben jól érezte magát.
1: Mintegy 42 szabadtéri tűzhöz riasztották a gyöngyösi tűzoltókat az elmúlt két hétben. A Heves vármegyei tűzoltók tapasztalatai szerint a vegetációs tüzek túlnyomó többsége emberi figyelmetlenségre vezethető vissza. A közelmúltban Nagyfüged határában például mintegy 10 hektáron égett a tarló, a lángokat végül sikerült megfékezni. A szabadtéri tüzek okairól, a megelőzés lehetőségeiről Nagy Csaba, a Heves megyeiság szóvivője nyilatkozott rádiónknak.
3: A szabadtéri tűzesetek száma jelen pillanatban és egészen tavasztól napról napra emelkedik. A gyöngyösivatásos tűzoltók átlagosan minimum 3 szabadtéri tűzesethez vonulnak. A megye tűzoltói gyakorlatilag naponta 8-10 vegetációs tűzhöz vonulnak ki. Évek óta figyeljük ezeket a számokat természetesen, és évről évre növekedést tapasztalunk. Már az előző évben is 2-szer annyi vegetációs tűz volt, mint az azt megelőző évben. A száraz időszak nagyon sok köze van, és a nyárról...

Nyitnék, hogy már tavasszal elkezdődnek, tehát ezek a szabadtéri tüzek, már vonultunk vegetációs tűzhöz február hónapban is, tehát ma, amikor nincs téli csapadék, akkor az elszáradt növényzet már akkor könnyen meggyullad, és hektárokra kiterjedő tűzesetek keletkeznek már akkor. Ezen tüzek 99%-a emberi figyelmetlenségre, és ahogy említetted, rosszabb esetben szándékosságra vezethető vissza. Elmondható, hogy egy eldobott cigarettacsik miatt, akár egy figyelmetlen szabadtéri tűzeset, vagy szabadtéri égetés miatt, egy zöld hulladék égetése miatt nagyon nagy tűz keletkezhet. Csak röviden, ezek a két típusú tűzesetek, a mezőgazdasági tűzesetek és a szabadtéri tűzesetek nagyon közel állnak egymáshoz. Ugye a mezőgazdasági tűz kapcsolatba hozható bármilyen állattenyésztéssel, vagy akár mezőgazdasági munkával.

0: A tűzesetekről elmondható, hogy 2 mezőgazdasági kép gyulladt ki idén, és 10 mezőgazdasági telephelyen keletkezett tűz. A szabadtéri tűzeseteknél pedig 481 szabadtéri tűzesetnél tartunk már idén a mai napig. 343 focipályányi terület leégett Heves megyében, és 601 tűzoltógépjármű riasztására volt a megyében szükség ezen tüzek eloltására.
1: Az EGRI hagyományokhoz híven idén is megrendezi az EGRI Lokálpatrióta Egylet, valamint az EGRI Fertálymesteri Testület a Fáklyás Király köszöntő ünnepséget augusztus 19-én szerdán 18 óra 30-as kezdettel az EGRI Páduai Szent Antal, közismertebb nevén a Minorita templomban. Az eseményen Schmidmeister Szilvia közreműködésével egy énekkvartettet hallgathatnak meg a vendégek. A továbbiakban pedig Rigula Mihajló gitárművész, illetve Kubik Tamás orgonaművész a Bazilika karnagya előadása után Horváth Hanna, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium gimnázium és kollégium tanulója fogja Radnóti egyik versével köszönteni a jelenlévőket. Ezt követően a déli főkapun át vonulnak fel a résztvevők a Dobó István Vármúzeumba, hiszen a vár székesegyházában a köszöntő beszédek mellett koszorúzással hajtanak fejet nemzetünk kimagasló történelmi alakja Imre királyunk előtt. A Nemzeti Együttműködési Alap támogatását hálásan köszönik a szervezők, emelte ki Habis László, az EGRI Lokálpatrióta Egylet elnöke.
2: Évszázados EGRI hagyomány, amelyiknek az a lényege, üzenete, hogy az EGRI polgárok sok-sok éve, évtizede az ünnepelő estéjén, augusztus 19-én fölvonultak a várba, és ott kifejezték tiszteletüket Szent István király életműve iránt, hiszen köztudomású, hogy Eger történelmében államalapító királyunk meghatározó szerepet játszott, és Eger nem lenne Eger az ő életműve, államalapító, egyházszervező tevékenysége nélkül. Régen, a régi időkben a bazilikától indult ez a menet, immár több mint 30 esztendeje úgy szervezzük, hogy a Dobótér, illetve közel 10 éve a minoritáknál kezdünk, ott egy nagyon szép ünnepség zajlik minden évben. Ezt külön gonddal állítjuk össze. Ebben Hibai Éva egyesületünk titkára nagy szerepet játszik, aki nemzetközi tapasztalattal rendelkező klasszikus zenész, és egyébként az Eszterházy Károly Egyetem tanára is egyben. Az ő munkáját dicséri minden évben a megújuló kulturális program, és arra is törekszünk, hogy mindig jól ismert köztiszteletben álló személyiséget kérjünk föl az ünnepi beszéd elmondására. Kósöde vagy Buda Péter plébános urak is vállalták már a korábbi esztendőkben, aztán Petercsek Tivadar történészt említettem. Az idén nagy öröm számunkra, hogy elfogadta a felkérést Keller Péter, Gárdonyi Géza dédunokája, aki a Gárdonyi hagyaték egyik neves országosan, ha úgy tetszik, nemzetközileg elismert gondozója, egyben tiszteletbeli fertálymester és az EGRI Bikavér borrendnek a tagja. Az, hogy kik tevékenykednek az esemény érdekében, mindenek előtt a Lokálpatrióta Egylet és a Fertálymesteri Testület együttműködésén alapul ez a rendezvény hagyományosan évtizedek óta. Nagy öröm számunkra, hogy számos civil szervezet csatlakozik a rendezvényhez. Itt megemlíthetem mindenek előtt a cserkészeket, az EGRI cserkész csapatot, hiszen ők segítkeznek többek között magának a fáklyás felvonulásnak a megvalósításában, ők gyújtják meg a fáklyákat, és együtt vonulunk föl a Kisdobótéren, a Dobó utcán, illetve a Tinódi Sebestyén téren keresztül a várba. Az is hagyomány, hogy a rendezvény keretében az ünnepi beszéd után megkoszorúzzuk Árpádházi Imre királynak az emléktábláját. az idén is arra számítunk, hogy 8-10 egri civil szervezet fog koszorúzni. Itt említhetem a Várbaráti kört, említhetem a Cukorbetegek Egri Egyesületét, a Vitézi rendet, a

0: Városépítő Egyesületet.
1: Híreink végén az időjárásról. Hazánk északnyugati északi felén megnövekszik a felhőzet, ahol helyenként zápor, zivatar is előfordulhat. Délen, délkeleten még nagyrészt derült vagy gyengén felhős idő várható. A légmozgás döntően mérsékelt marad, de a Kisalföldön és az Alpok alján már lehetnek élénklökések az északnyugatira forduló szélből. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 15 és 22 fok között alakul, de északnyugaton, valamint a vízpartokon, magasan fekvő helyeken ennél pár fokkal melegebb, a hidegre hajlamos helyeken hűvösebb is lehet. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. augusztus 16-án.
2: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádió.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Értékadó című műsorunk következik. Köszönti Önöket a szerkesztő, Drimba Miranda. Mai gazdasági műsorunkban a boldogságindexekről, valamint a kulturális dimenziók közötti összefüggésekről szólunk. Ezt követően pedig feltérképezzük Gyöngyös turizmusát, végezetül pedig az egyszerűsített foglalkoztatást érintő változásokat ismertetjük. Ha tehetik, maradjanak velünk a most következő közel fél órában.
1: Értékadó, a Szent István Rádió gazdasági magazinja.
2: A Magyar Tudomány ünnepén nagyszabású programsorozattal várták az érdeklődőket az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Az intézmény gazdaságtudományi intézete is rendkívül sok előadással készült az esemény kapcsán. Most kiemelünk egy fontos rendezvényt, mely gazdasági kihívások és alkalmazkodási stratégiák a változó világban címet viselte. A szakmai konferencián boldogságindexek és kulturális dimenziók közötti összefüggések vizsgálata, különös tekintettel az Európai Unió tagállamaira címmel tartott előadást dr. Juhász István, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gazdaságtudományi intézetének adjunktusa. A hangfelvételt 2025. november 27-én rögzítettük.
3: A családom voltam, hogy az őszi szünetbe Finnországon nem érdekelt, hogy hát úgy lehetnek ezek a finnek ennyire boldogak. És elmentünk a Mikuláshoz is, ugye Rovaniemiben van a Mikulásnak a háza. Kislányom még hisz a Mikulásba akkor is itt, és még most is, bár, de a Mikulás még biztos létezik, mert tavaly találkozott. És nagy élmény volt, mert azért is, mert láttam egy kicsit a kultúráikat a finneknek. Kicsit olyan visszafogottak, olyan stabilálok, de akár kitől segítséget kértünk, mindig készségesen segített. Tehát nem láttam akkor nagy különbségeket, olyan nagy flancolás, hiper-szuper autókat csotrogányok mellett, mint még más országokban. És akkor röviden az előadásomnak a tartalom, hogy a kutatási célt fogom első körben ismertetni, aztán módszertanról beszélek egy kicsit az eredményekről, és végül pedig néhány következtetést és javaslatot fogalmazok. Meg mit között is néztem a vizsgáltam a kapcsolatot, egyrészt Hofstede-nek, egy holland társadalomtudós, állítólag itt kell ejteni a helyesen ejtő Hofstede. Hat kulturális dimenzióját, illetve Engelhardt és Weitzernek a kettő kulturális dimenzióját vetettem össze, három boldogságindexel, már említett World Happiness Report, boldogságindexével az Eurostatnak is van egy ilyen boldogságindex-szerű mutatója, illetve a European Social Survey-nek is van egy boldogságindexe. Menjünk is sorba Hofstede-nek a hat dimenziónál először. Az első, ilyen dimenzió, a hatalmi távköz. Arra kereste ennek kapcsán Hofstede, aki egyébként az IBM leányvállalatánál végezte a kutatást, és ez miatt nem annyira reprezentatív a minta, ami az IBM dolgozókat vizsgálta, de országonként az ő eredményeket, a kultúrák közötti különbségeket így vizsgálta, és az első ilyen kultúra közötti különbség az a hatalmi távköz volt. Ez azt jelenti, hogy a társadalom, a kultúra az mennyire nyitott arra, hogy a hatalom egyenlőtlen elosztását felvállalja, elfogadja, vagy sem. Az Európai Uniónak ugye 27 tagállama van, mivel Ciprusra vonatkozóan Hofstede-nek nincsenek adatai, ezért 26 tagállamra lett leszűkítve ez a kör, és akkor nézzük meg, hogy itt a vizsgált uniós országok hogy állnak. Látható, hogy a hatalmi távolságot azt nagyon kultiválják, igazából csak elfogadják a Szlovákiában, Romániában, itt a szomszédos országok terén, de Franciaország is, Lengyelország is elég sötét, a halványabb ország éppensége pont a skandináv országok, akik elég élen szerepelnek ezeknek a boldogságkutatásoknak. A következő ilyen dimenzió az individualizmus, kollektivizmus. Mennyire az egyéni érdekek, az egyén tevékenysége, az egyén eredmények azok, amik meghatározzák egy országot. Mi gondoltok, hogy Magyarország itt az élen szerepel, vagy inkább kollektivista Magyarország, tehát inkább a közösség az, ami számít, erős volt, hogy ez előzőt eszünk. Bizonyán mindúgy mindigből, és olyannyira, hogy a vizsgált európai uniós országokon belül Magyarországon a legmagasabb az individualizmus értéke, tehát igen, az Amerikai Egyesült Államokban nagy még ez az érték, így ha a világviszonylatban nézzük, azért nézzük meg itt is a térképet, látható, hogy Magyarország, de azért ott van Hollandia, Olaszország is a sötétebb régiók között. A következő a maszkulinitás-feminitás. Ugye mennyire a férfias értékek, az erő, a dominancia, a siker, a pénz az, ami meghatároz egy országot, és mennyire inkább a nőies vonások, a szolidaritás, a gondoskodás. Nem tudom, tudjátok, hogy melyik ország az, ami szomszédos országunk, amelyik a legnagyobb értéket ért el a maszkulinitás terén. Magyarország sem alacsony értéket ért el. Van valakinek esetleg tippje?
4: Szerbia.
3: Igen, én is rágondolnak, de nem, a szlovákok férfiasabbak, de azért mi sem kell, hogy szégyenkezzünk, vagy épp azt, hogy kell szégyenkeznünk. Magyarország is elég erős ezen a téren. Ha belegondolunk, hogy mennyi női parlamenti képviselők van, akár az is elgondolkozhatom, hogyha mondjuk egy személyes példát, múlt héten mondta a feleségem, hogy pénteken takarítsam ki az egész házat, mondta, hogy a szó se lehet róla, amiben nyújtja a puskát, vagy én eldöntöm, hogy mikor takarítom ki az egész házat, és a szombaton kitakarítottam. Tehát ez is jó példa, hogy mennyire olyan férfes, de látható, hogy mennyire sötét itt a szlovák, magyar és az osztrák régió is, lehet, hogy a közös történelmi háttér is befolyásolja ezt a dolgot. A következő dimenzió a bizonytalanságkerülés. A bizonytalan helyzeteket mennyire élik meg fenyegetésnek az ország. Görögország, Portugália például nagyon erősen, Dánia, Japán, és maradunk az európai országoknál, a Skandináv ország és Svédország, ott elég jól viselik ezeket a bizonytalan helyzeteket. A következő a hosszú és rövid távú orientáció. Mennyire gondolkoznak hosszú távon az ország lakói. Kína, Japán jellemzően erősebben, rövid távon inkább a nyugat-európai országok, de azért nyugat-európai országok között is van különbség. Látható, hogy itt a Németország egész sötét színnel szerepelt, és hogy a szlovákok, a csehek is, illetve a Baltikum országai, Lettország például egész sötét, tehát itt a hosszú távú orientáció az egész komoly. Ami érdekesség számomra, főleg a 2005-i válogatott meccs után, Írország nagyon halvány. Nekem nem mondják, hogy az írek azok rövid távon gondolkodnak, amikor a hosszabbítás utolsó percig hajtottak, és meg is szerezték a győzelmet végül a magyar válogatott el. A hatodik és egy utolsó dimenziója a hosszírnek az engedékeny korlátozó szemlélet. Mennyire engedi a kultúra kibontakozni, az örömet átérni egy-egy országban, és mennyire nem. Látható, hogy ez például a skandináv országok, Dánia, Svédország, Finnország ezekben elég erős. Tehát ott azért ki tudnak bontakozni az emberek, örömmel tudják élni az életüket, ahol korlátozottabbak ezek a lehetőségek. A következő, és már átérünk Inglehárt és Velszer kultúrás dimenzióra, szám szerint kettő, az első, a tradicionális, hagyományos értékek és a szekuláris, racionális értékek közötti különbség. Tradicionális értékek, hát a nevük is benne, a fontos a szülőgyermek kapcsolat, a vallás, a családi értékek. A szekuláris értékeknél ott ez kevésbé erős, ott akár az eutanáziát, az abortusz, az öngyilkosságot is képesek elfogadni ezek az országok, és itt látszódik, hogy azért itt is a skandináv országok ebben erősek, a csehek is nagyon sötét színnel szerepelnek. És az utolsó dimenzió pedig a túlélési érték, az önkifejezési érték. A túlélési érték, hogy mennyire fontos egy országai, egy kultúrában a gazdasági és a fizikai biztonság, látható itt is a skandináv országok azért elég sötét a szerepen, illetve ez kevésbé fontos akkor halványos színnel. Jó, ennyit a kulturális dimenziókról, és most nézzük meg a boldogságindexeket, ahogy említettem, szám szerint hármat. Az első a World Happiness Report elnevezésű, ezt a Gallup és az ENSZ együttesen méri évről évre. 0-tól 10-es skálán egy ilyen létrán, hogy úgy hívják a megkérdezetteket. Számszerűen országként próbálunk az elfős mintára fókuszálni, hogy annyi támogatát megkérdezni, hogy ezen a létrán 0-tól 10-ig hova tennék magukat. A lehetséges legjobb életet érnek akkor a 10-es, a legrosszabbakat pedig 0-t kell írni a kitöltődjét. A finn értékekről már volt szó, legmagasabb a finneknek a boldogságindexelt 7,736 helyszelékkel. Ugye három reprezentatív minta ezekben a riportokban, és a A statisztikusok pedig 6 olyan tényezőt vizsgálnak, ami szerintük befolyásolhatja ezeknek az országnak a gazdaságát, ezek pedig név szerint egyrészt az anyagi jólét, itt a GDP-t veszik alapul, az egyének mekkora társadalmi támogatottsága, számíthatnak a bajba kerülnek, a születéskor várható élettartam, a döntéseknek a szabadsága, mennyire nagy lelkűek az ott egyének, illetve a korrupció értéke. És akkor ennek függvényében láthatjátok itt az első 10 országot, Finnország is benne erről, mert volt szó, mint az első 2000-től. Izland a harmadik, a svédek a negyedikek, a hollandok az ötödikek és tovább. Magyarország az elmúlt 10 évben, 2015-ben a 104. helyen állt ezen a listán, aztán 2022-ben is 23-ban ért el a legjobb helyezést, akkor 51. helyen állt, most az idei évre pedig a 69. ebben a listában, csak viszonyítás vége, ugye 147 országot vizsgáltak el 2025-re vonatkozóan ebben a kutatásban, az utolsó ország, valakinek már esetleg tippje, Afganisztán volt az utolsó ország. Itt vannak ugye a térképesen is az adatok, az Európai Unió tagországot illetően, 3 év átlagát tekintve. Én átlagoltam az adatokat, tettem ezt azért, mert a következő boldogságindex, az Eurostat boldogságindexet kapcsán, aki 3 évben, 2013, 2018 és 2022-ben vizsgálta az Eurostat a boldogság értékeket, és hogy összetudjuk vetni az adatokat, ezért hasonló évek értékeit vettem a másik két boldogságindex kapcsán is. Itt a bírálóknak is volt a kérésük, hogy így végezzem a számításokat. De azt kérdezik ebbe a kérdőben, hogy mennyire volt boldog az elmúlt 4 hétben, és a teljes mértékben a leginkább értékek, tehát akik ilyen válaszokat adtak, azokat átlagolják, és így jöttek ki ezek az eredmények. Láthatom, a finnek itt is viszik a pálmát. Jó, a European Social Service-ben egy szociológiai kérdői, itt is boldogságindexről beszélhetünk, mennyire boldog ez a kérdés, az 1 és 10 között kell, nem 0 és 10 között, mint a World Happiness Report, hanem 1 és 10 között kell egy pontértéket adni, és a 8-as, 9-es és a 10-es értéket, ahol a 10-es az extrém boldog, ezeknek a százalékos arányát nézik, és így döntik el, hogy melyik ország boldog.

0: Szakmai összefogás a turizmus fejlesztéséért címmel tartottak szakmai fórumot Egerben, a Hevesvár megyei Kereskedelmi és Iparkamarában június 10-én. A folytatásban erről a rendezvényről készült összeállításunkat hallják. Dr. Benkő Béla, a Gyöngyös-Mátra Turisztikai Közhasznú Egyesület elnöke előadásából idézünk.
1: Szóval, kedves turistánk, amikor elindul bárhova, neki már van egy forgatókönyv. Elképzeli impulzusok alapján, vagy ez social media lesz, vagy a haveroktól hallotta, vagy éppen láttam valahol a Fem Cafén, vagy bármi módon. Jó, és ki akarja használni az időt. Ha egy napra jön, akkor úgy kezdi, hogy utazás, akar egy helyi élményt, fotózni, vásárolni, tolni egy szelfit, felrakni az Instára. Helyi termék, ízelít, frissítő, és valamilyen kreatív, ellazulós dolog a végére, de itt most kimondottan egy napról beszélek. Érzelmi alapon dönt, akar valami különleges kalandot, kihívást, megmászni az Egri vár falát, elmenni Egerszalókra, Demjénbe, Viaferrátázni, kenúzni a Tiszatónál, kulturális, interaktív, történelmi élménybe, Eger, hibátlan választás, exkluzív élménybe is összekombinálva, kapcsolódási társaságok, pihenés, természet, illetve amikor csak szórakozni akarunk. Itt mindegyikhez összegyűjtöttem mindenféle zanzásított okosságot, de csináljuk már azt, hogy ezeken én itt átlépdelek, beszélgessünk. Ennek a brandnek a kitalálója itt van, itt ül a hátsó sorban, Szádeczky Kornélia volt, 10-7-14 program. Ezt az ötletet ő bedobta, betörte vele a kirakatomnak az ablakát, és szabadjára engedett. Engedélyt kértem, hogy használhassam. Amit itt látunk, hogyha nem jött át elsőre, ez az 1014 kékes tető magassága. És itt látunk a 10 hét alatt 14 programot, és úristen, hogy csináljam ezt a programot, tematikus téma. Nagyon egyszerű, Turinform irodába összerántom az összes élő idegenvezetőt, meg aki nem idegenvezető, és kezdjünk már el együtt ötletelni, hogy kinek van valami jó ötlete. És akkor ez alapján összerakjuk ezt a plakátot, amit utána azon a héten lebontva meg szoktunk csinálni, hogy mikor mi történik. Itt látunk olyat, ami egyébként végig mindegyiket tematikus túra. Hallerház titkai, királyok királynék nyomába, olyan városnézés, ahol Gyöngyösön csak a királyokról, a királynékről volt szó. Csináltunk egy buszos városnézést, ugye Gyöngyösön buszos város, itt ugye egyszerű az élet, dottó, én nem fogok killódni a dottóval, mindenki bolondnak nézett, hát hogy csináljunk már Gyöngyösön városnézést? Az egyes helyjárat végig megy a városon. Hát akkor rakok rá egy idegenvezetőt. 450 forintos menetjegy, ez lesz a mi saját hoppon-hoppoffunk. Jó, nézzük már, kik a játékosok ebbe. Volán MÁV konzorcium, állami cég. Mindenki egy kicsit megijedt, hogy állami céggel kell beszélni. Én is megijedtem. Majd írok nekik egy levelet, hogy hello, én az egyes helyjáratra akarok rakni egy idegen vezetőt. Hát mit szóltok hozzá? 6 óra múlva kaptam választ, hogy ez jó ötlet, írjam le. Leírtam. Másnap kapok választ, hogy hogy képzeltem el, leírjuk, és hogy lesz nála egy ilyen megafon. Közölte a Volán, hogy nem, mert hogy zavarom a vendégeket, az utasokat. Nem válaszoltam, mert lenyugodtam. 2 nap múlva a nem válaszolt e-mailre kaptam egy másik választ, hogy az első eseményre minden buszt ellátnak mikrofonnal és hangszórókkal. Csak ők. Majd csináltunk egy-két főpróbát, idegenvezető ült, mindenkit köszöntött, jó napot kívánok, ez egy olyan helyjárat, ahol van ideges vezetés, akit érdekel, figyeljen, akit meg nem, az ne nézzen ide. Mindent kaptunk a főpróbán, X korosztály felszállt, a lánynak közölték, hogy majd te azt hiszed, hogy olyat mondasz nekem, amit én nem tudok, hát én itt lakok 60 éve, anyukám. Ebből az lett, hogy ő nem szállt le, hanem ment egy kört. Majd megkérdezte, mikor lesz a következő, és azt mondtuk, hogy holnap, de az már sajtó nyilvános, erre azt mondta, hogy Gizi, elmegyünk fodrászhoz. Következő napon 35-40 ember vett csak magába jegyet erre a kis programra, 4000-en követték a Facebookon, mert bestreameltük ezt az eseményt. Minden hónapban nyáron csinálunk 3 ilyet. Csinálunk huszáros városnézést, és szimplán leülünk, és megbeszéljük a többiekkel, hogy mi legyen a téma. Most nagyobbat álmodok. Ha már van huszáros városnézés, mert van a városban huszárhagyomány, és nálunk minden szeptember 1-én a Pipishegyen van egy repülőtér, amint katonai bázisként is üzemel, és van egy hadgyakorlat. Éppen a tegnapi nap folyamán felhívtam alezredes urat, hogy hát mi lenne, ha már itt eltolták ezt az adaptív huszárok dolgot, mi lenne, ha vennék a fáradtságot, mint katonaság, jöjjenek már a városba, ingyen leszervezünk maguknak egy huszáros városnézést. Egy kérésem van, tudom, katonai cég, meg állam, meg minden, hogy a PR részt hagyják jóvá, hogy mi lehet. Hogy ez most lemegye a haderő magazinba, hogy lemegye az M1-en, mindegy. De valami lesz róla. Lehet, hogy ez precedens lesz, és máshol is megcsinálják. Volt olyan tematikus városnézésünk, hogy elrejtett kincsek. Egy csomó kincset eldugtak. Aztán meglettek. Csak erre kimondottan csináltunk városnézést. Voltak olyanok, hogy mondok azért rossz példákat is, csináltunk kutyás városnézést, hogy kutyával lehetett rajta részt venni, amúgy tök sokan voltak rajta, csak senki nem hozott kutyát. De nincs ezzel gond, mert amúgy voltak rajta 35-en, de teljesen mindegy, de hogy az egész nyári szezonban mi összehoztunk dolgokat, ugye 20 órakor éjszakai városnézés, akkor volt olyan szobros tematika, hogy csak állatok vannak a szobrokon. Lehet az lovas szobor, kakasos, vagy liba, vagy teljesen mindegy, de csak olyan szobrokra volt, ami állatos. De hogy is van ez? Ha kell, bepalizzuk a könyvtárost, mert hogy tartson már valamit ő. A Bükki Nemzeti Parkot bepaliztunk, hogy akkor a helyi

sőt a legnagyobb része ingyenes, ahol valami plusz szolgáltatást kapnak, akkor kell egy kicsit fizetni. Az egész oka, miért ezt a program sorozatot és illetve ezt az egész beszélgetést össze akartuk hozni, hogy én már sok ilyen beszélgetésen voltam az együttműködésnél, és eltelt két együttműködés között két hónap, és mind a két hónap első kérdése az volt, hogy mit vársz ettől az a rendezvénytől? És mindenki azt mondta, hogy az együttműködést. Tehát két hónapja találkoztatok. Valaki felvette a telefont, hogy fölhívja a másikat. Leültetek, hogy te figyelj már te! Sörfürdő? Sörfürdő. Figyelj már, akkor csináljunk kuponokat. Jó, ez a legegyszerűbb együttműködés, de működhet. Visszatérve az előzőre. Volt olyan programunk, hogy 58-an voltak, volt olyan, hogy 3-an. De ezek mind garantált programok. Gőzfelhős kirándulás Gyöngyösön. Mertünk nagyot álmodni, értsük tényleg teljesen jól, bejött az egyik idevezető, berúgta az ajtót, azt mondta nekem, hogy figyelj már, te tudtad, hogy 40 éve szűnt meg Magyarországon a gőzmozdonnyal való közlekedés? Hát nem tudtam, de most már tudom. Te figyelj, te tudtad, hogy Gyöngyös Vámos György volt az utolsó szakasz, ahol még menetrend szerinti gőzmozdony közlekedett? Hát én nem tudtam. Hát csinálnunk kéne erre valamit. Jó, hát mi csináljuk? Jó, hát akkor látott-e már valaki gőzmozdony című kérdést? Így feldobtam a nagy világba, majd az egyik kollégánk mondta, hogy ő már látott. És tudja is, kit kell felhívni. Nem árulok zsákba macskát, ő is állami cég. Felhívtuk, felvették a telefont. Azonnal kapcsolták az igazgatót, és elmondtuk, hogy azt akarjuk, hogy 40 éves évforduló, hogy Gyöngyösön megszűnt ez a vonal, csináljunk rá valamit. Úriember imádta az ötletet, eljött Gyöngyösre körülnézni. Csak hogy képbe legyünk, 7 óra 15 perckor indul a vonat Budapestről a Gőzös. A fél menetrendet a Miskolc vonalon át kell alakítani, hogy pont abban a lyukba ő eljöjjön. Nagyságrendileg 3 óra 2,5 az út Budapestről, 17 ezer forintba kerül, és az első ilyen kariston 300 ember volt. Úgy csináltuk, hogy ez a bornapokra essen. Mert nálunk meg bornapok van, meg szüreti napok, és mi ezzel a kettővel, meg az adventtel tök jó el vagyunk, mert lehet, hogy Miskolcon meg csak kocsonya fesztivál van. Azt lehet, hogy ők azért költenek a kocsonya fesztiválra, mert más nincs. Úgyhogy nagy kérdés, hogy minden hétvégén bohózkodunk-e, vagy vannak kiemelt események. Na de eljön az úriember, és hát azt mondja, hogy figyelj már, hát ez így tök jó, de csináljuk már ezt rendesen, mert én is pártolom, a rendesen csináljunk dolgokat. Mi az, amit én tudok adni? 2 darab idegenvezetőt azonnal küldtünk a vasútállomásra, az érkezésre, hogy bekísérik az embereket. Megbeszéltük a helyi Mátra vasúttal, hogy arra a napra a kis Mátra vasút gőzösét is izzítsa már be, ezért reggel 10 órakor a gyöngyösiek tudtak a Mátra gőzössel elmenni Mátra Füredre meg vissza, a délután 3 órási gőzösre meg csak azok szállhattak fel, akik a nagy gőzössel jöttek. A Mávrél Tools összerakott 5 olyan helyszínt a mi segítségünkkel, hogy hova menjen már el az ember, aki lejön a vonattal. Mátra Múzeum, Kincstár, Toronysisak, még valami volt, és különböző színű karszalagokon az internetes felületen a Mávrél Tools ezt összerakta, be lehetett pipálni, a tiéd 20 ezer forint, és meg volt szabva, hogy narancsárga, hupilila vagy kék karszalaggal ki hova mehet. És ők egymás közt elszámoltak. Én meg csak tapsoltam, hogy működött. Nagyon sok előnye volt ennek a dolognak. Például lenyírták a füvet a vasútállomáson, kitakarítottak. Igaz, hogy mikor megkértem, hogy zászlózzák már fel az oszlopokat, magyar zászlóval könyörgök, akkor nagyjából füzes abonytól aszódig kellett összeszedni állomásonként a 2 darab zászló, amit még találtak. És mindennek tetejében még mi intéztünk rá egy bányász zenekart. Tehát így fogadták a vonatot, mindenki integetett. Minden vasúti átjáróba alhangon 30-40 ember fotózta, posztolta minden, amit el tudunk képzelni. És mikor kimegyünk a vonat fogadásához, ott állt 100 ember, én meg megkérdeztem, hogy ti kit vártok? Hát a Bivajt, mert ugye ez a vonatnak a neve. És amúgy esett az eső. És akkor következő, hogy szállnak le a gyöngyösiek. Figyelj már, te hol voltál? Fölmentünk 17:30-kor, hogy lejöhessünk vele. És nincs részjegy, hogy én csak Vámos Györgytől veszem, meg 60-tól, 17 ezer. Annyit sikerült elérnünk, hogy reggel lejött, és délután 2 és 3, 4 között csinált egy ingajáratot, elment Vámos Györgyig meg vissza, hogy a gyöngyösiek is élvezhessék ezt a dolgot, 200 jegyet adtunk rá el. És az egészet

mi csináltunk, és önkormányzatnak gőze sincs. Meg még a marketingesnek se, meg senkinek. És egy komplex élmény kapott az összes. Amikor megállt a vonat, bárki fölmehetett megnézni, minden kocsiba volt egy hostess. Az emberek kaptak egy napra szóló hűtőmágnest a vonattal, meg gyöngyös felirattal, meg egy Balaton szeretet, amit a MÁV Rail Tours intézett.

0: Közérthető, továbbá gyakorlati megközelítésben mutatták be az egyszerűsített foglalkoztatást érintő jogszabályi változásokat, valamint az ezekre adható lehetséges vállalkozói megoldásokat a Hevesvár megyei Kereskedelmi és Iparkamarában rendezett szakmai programon június 3-án. A mindennapi munkaerőgazdálkodási kihívások kezeléséhez kaptak útmutatást a résztvevő vállalkozók, továbbá megismerhették azokat az alternatívákat, amelyekkel biztosítható a folyamatos működés a nyári időszakban is. Most Nagy Gábor, a HSA Group diák és nyugdíjas foglalkoztatási szakértője előadásából idézünk.
1: Egyre több cég érzik nem csak azt, hogy a piacra eltűntek a munkavállalók, hanem azt, hogy az általuk foglalkoztatott FO-sok gyakorlatilag kezdik el érni a 120 napot. Ha kiszámolják, hogy van olyan munkája, ahol mondjuk heti 6 napra dolgoznak az FO-sok, akkor gyakorlatilag május végével eltűnt a 120 nap. Június végében normál esetben is, és hát igazából augusztuson pedig óriási problémák vannak. Az a bevált FO-s, aki gyakorlatilag ott dolgozik, az generál egy munkaerőhiányt innentől kezdve, hiszen őt nem lehet tovább foglalkoztatni FO keretében. Így gyakorlatilag az egyik lehetőség ugye iskolaszövetkezeti tagok, a másik pedig nyugdíjaszövetkezeti tagok foglalkoztatása. Fenten látnak pár számot. Ez a pár szám azt mutatja meg, hogy gyakorlatilag, ahogy már a kollégám is említette, 83 óta vannak iskolaszövetkezetek, a nyugdíjaszövetkezetek pedig 2017 óta léteznek. Látszik, hogy aktív iskolaszövetkezet és nyugdíjaszövetkezet is 85-85 van. Ez azt mutatja, hogy a nyugdíjaszövetkezetek nagyon gyorsan felnőttek alapításban az iskolaszövetkezetekhez. A szektor árbevétele viszont az iskolaszövetkezeteknél 115 milliárd, a nyugdíjaszövetkezeteknél viszont még csak 15 milliárd. Ez is mutatja, hogy van még növekedési pálya, van lehetőség a nyugdíjaszövetkezetek fejlődésében, és természetesen az iskolaszövetkezetében is. Diákész, ez gyakorlatilag a érdekképviseleti szervezet az iskolaszövetkezeteknek, 20 taggal, a közész, a nyugdíjaszövetkezeteké pedig 22 taggal működik. Mik a jellemző munkakörök? Hol tudnak foglalkoztatni önök diákokat, illetve majd nyugdíjasokat? Könnyű fizikai munkában, betanított munkában, kereskedelemben, vendéglátásban, turizmusban, hostess munkák, rendezvénymunkák, ezek mind-mind iskolaszövetkezeti munkák, ezek a fő célközönség, fő célterület. Az adminisztratív irodai SSC munkákban rengeteg diák dolgozik, IT-mérnöki munkákban, illetve logisztikában és termelőüzemekben szintén rengeteg, illetve mezőgazdasági üzemekben szintén rengeteg munkavállaló dolgozik iskolaszövetkezeti tag. Nyugdíjaszövetkezet, kereskedelem, könnyű fizikai munkák. Hozzá kívánom tenni, hogy a nyugdíjaszövetkezeteknél azért vannak az életkor miatt korlátok, méghozzá ennek az az oka, hogy ugye azért ahogy elérték ezt a korhatárt, a nők 40 programmal is azért 54-58 éves hölgyek mennek majd nyugdíjba, illetve 65 évesen a férfiak, és azért ugyanazt a munka erőt azért nehéz biztosítani, de a napi 8 órás munkát minden további nélkül tudják vállalni. 12 órás munkakörben nem javaslom, hogy nyugdíjasokat foglalkoztatni őszintén, de a 8 órás munkát minden további nélkül tudják, és bírják is a munkavállalók. Ami nagyon fontos a nyugdíjaszövetkezeteknél, az a hiány szakmák. Gyakorlatilag olyan szakmákban, amelyek önöknél megjelennek, nehéz egy karbantartót találni, nehéz egy lakatos találni, vagy esetleg bármilyen olyan munkakör, ami a cégnél hiány szakma, meg kell keresni hozzá a nyugdíjas. Meg tudjuk keresni a nyugdíjas. És gyakorlatilag az ő szakmai tudásuk, a speciális a szakmai gyakorlatot igénylő munkáknál mind-mind megjelenik. De természetesen irodai munkákra, vendéglátásra, közékeztetésre, illetve szabadon végezhető feladatokra is alkalmasak, és tudnak és vállalnak is ilyen munkát. Van egy programunk. Ez a VR Family program, amelyet fel tudunk ajánlni a cégeknek. Az elsősorban diákok szempontjából nyári, nyugdíjasok szempontjából egész évi program, mégpedig az, hogyha önöknél dolgoznak a főállásban munkavállalók, akkor nekik is van gyermekük, van szülők, őket tudjuk foglalkoztatni. Iskolaszövetkezeti, illetve nyugdíjaszövetkezeti foglalkoztatás keretében gyorsan, rugalmasan meg tudjuk azt tenni, hogy akár pár napra, akár két-három hétre, akár hosszabb időtartamra együtt tudnak dolgozni a gyermekükkel, vagy éppenséggel a szülőkkel. Úgyhogy ez a VR Family program, ebben tudunk megoldásokat nyújtani önöknek. Egy kis statisztika. Az a felmérés, amit tavaly végeztünk el, 2000 fős nyugdíjas létszámunk. Tehát ezek a számok azt mutatják, hogy leggyakrabban a nyugdíjasok egy hónapban 76-100 óra, illetve 101 és 120 óra között dolgoznak. Ez nem azt jelenti, hogy mindenki 4 és 6 órában dolgozik, sokan dolgozik 8 órában, csak általában egy hónapban ilyen időtartamban végeznek munkát általában a cégeknél. Úgyhogy ez egy olyan statisztika, amelyet jelenleg a megkérdezések alapján gyakorlati tapasztalatokból hoztuk össze, és ez látszik, hogy egy ilyen 76-120 óra között van a legtöbb nyugdíjas, aki dolgozik. Ez a számsor, ez az összehasonlító elemzés, ez pedig azt mutatja meg, hogy mi és hogyan éri meg önöknek. Alkalmi munkavállásra állítottuk ezt össze, és a mezőgazdaság egy kicsit más terület, abban azért van olcsóbb megoldás, de ami nagyon fontos, az, hogy 4 órás foglalat, tehát ez egy átfuttatásos 178-as szorozós szolgáltatási ajánlat, amelynek keretében összehasonlítottam azt, hogy mennyibe kerül az EFO-osztozban a saját foglalkoztatás, azaz amikor önök foglalkoztatják ezt az illetőt, illetve mennyibe kerül abban az esetben, amennyiben egy iskola szövetkezeten vagy egy közérdekű nyugdíjas szövetkezeten keresztül foglalkoztatják. Látszik, hogy 4 órás foglalkoztatásnál jelentős megtakarítás van az alkalmi munkavállalók esetében, amennyiben iskola szövetkezeten vagy nyugdíjas szövetkezeten keresztül foglalkoztatják. Ugyanígy van megtakarítás még a 6 órás foglalkoztatásnál, 8 órás foglalkoztatásnál pedig egy nagyjából hasonló összeg jön ki. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy amennyiben önöknél vannak olyan nyugdíjas vagy diák, akik tovább szeretnének dolgozni, 120 napot meghaladóan dolgoztak már önöknél, akkor egyszerűen átadják az iskola szövetkezetnek és a nyugdíjas szövetkezetnek ez az átfuttatás, és innentől kezdve gyakorlatilag tovább tudnak dolgozni ezek a munkavállalók, tehát nem fogják elveszíteni ezeket a munkavállalókat. Tapasztalt, gyakorlatmunkaerő, tovább tudnak dolgozni, akár már egy másnaptól. Viszont ez nem kerül önöknek semmiben se többet. Ugyanakkor van egy FO2 oszlop, amely azt hivatott bemutatni, hogy ugye az iskola szövetkezeti tagoknál, a fiataloknál, 25 év alattiaknál teljes SZJA-mentesség van, ezért egy 1856 forintos kifizetett bér az 1856 nettó összeget takar. Amennyiben önök ezt adják meg egy 25 év alatti diáknak, akkor gyakorlatilag egyértelműen látszik, hogy jelentős megtakarítás van, közel 2000 forint, több mint 2000 forint a megtakarítás. Abban az esetben ugyanezt a diákot iskola szövetkezeten keresztül foglalkoztatják. A 4800 forint ugye az alkalmi munkavállalókra vonatkozó, viszont ugye az érvényes 2400 forint mezőgazdasági köztehet, az megváltoztatja ezt a táblát, de nekünk alapvetően az a célunk, hogy bemutassuk, hogy az alkalmi munkavállalással kapcsolatosan mit és hogyan tud nyújtani az iskola szövetkezet és a nyugdíjas szövetkezet. A táblázat azon felül, hogy megmutatja pont a számszaki oldalt, megmutat egy olyan szituációt is, hogy gyakorlatilag önök különböző területeken, és például adminisztráció, foglalkoztatás, utalás, pénzügyi területen tudnak előszerezni azzal, hogyha az egész tevékenységet rábízzák a nyugdíjas szövetkezetre vagy az iskola szövetkezetre. A nyugdíjas foglalkoztatás egyben társadalmi felelősségvállalás is. Mi így végig. Pár éven belül 5-10-15, jó esetben 30 év múlva önök is nyugdíjasok lesznek, és lehet, hogy úgy gondolkodnak, hogy akarnak majd dolgozni, akkor gyakorlatilag önök támogatják az ő foglalkoztatásukat. Támogatják a jövendőbeli foglalkoztatásukat. Számszakilag mutattam, egyre több és több a nyugdíjba menő, egyre kevesebb a belépő. Tehát egyre kevesebb fiatal lép a munkaerőpiacra, egyre több nyugdíjas lesz. Ez azt jelenti, hogy a nyugdíjasok mostani száma az akár több százezerrel, vagy akár millióval is fog növekedni 5-10-15 éven belül, azaz egyre több lesz a nyugdíjas, aki dolgozni szeretne. Tudjuk benne őket támogatni. Tudják önök is támogatni a nyugdíjasokat. A diák munkaerővel kapcsolatban pedig nagyon fontos, hogy egyre több, most már közel 35 ezer külföldi egyetemi hallgatóban van lehetőség külföldi egyetemi hallgatók is foglalkoztatni. Egyébként is a diákok és karaszövetkezeti tagok tényleg rugalmasak, nyitottak, mindent értenek, mindent tudnak, és nagyon gyorsan dolgoznak. Képzettségük pedig ugye nagyon sokan egyetemen tanulnak, nagyon sok mindenben otthon vannak. Aztán egy összefoglaló. Ez az összefoglaló, ez gyakorlatilag azt mutatja meg, hogy egy kitekintés is érdem, hogy mi az, amiért megéri önöknek az egész EFO-s foglalkoztatást, egy iskolaszövetkezeti vagy nyugdíjas foglalkoztatás számára áttenni, ebbe a formába foglalkoztatni. Ezek közül az adminisztráció az első. Tehát ugye az EFO-val való foglalkozás során az egyik legfontosabb rész az a bejelentési kötelezettség, hogy gyakorlatilag ezzel állandóan foglalkozni kell. Ez mindig egy időtrabló történet. Amennyiben önök iskolaszövetkezeti tagként vagy nyugdíjaszövetkezeti tagként foglalkoztatják az illető munkavállalót, akkor nincs bejelentési kötelezettség. A teljes teher a szövetkezetek intézik az egész bejelentést, innentől kezdve önöknek ez a teher lekerül a válláról. Nem kell foglalkozni a bérszemfejtéssel, bérutalással. Ez is egy fontos része, tehát igazából van, leterheli a kollégákat az, hogy bérszemfejtést kell csinálni, el kell utalni a béreket, oda kell figyelni minden egyes apróságra. Az adminisztráció teljes egészig a szövetkezetek végzik. Tehát önöknek nincsen feladatuk ezzel.
2: Értékadó. Magazin műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
0: Kedves hallgatóink! Elhangzott műsorunk, melyben megszólaltak dr. Juhász István, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gazdaságtudományi Intézetének adjunktusa, dr. Benkő Béla, a Gyöngyös-Mátra Turisztikai Közhasznú Egyesület elnöke, Nagy Gábor, a HSA Group diák és nyugdíjas foglalkoztatási szakértője. Kollégáim nevében is búcsúzom önöktől. További tartalmas időtöltést és kellemes rádiózást kívánok mindnyájuknak. A szerkesztőt, Drimba Mirandát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink! Rózsafüzér imádságot közvetítünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Ma az EGRI Bazilika Mária Légiós imacsoporttal és a Krisztus Király szolgáló leányaival imádkozunk együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat igazgassa.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Az első tizedben Leó pápa augusztusi ima szándékára, a városok evangelizációjáért imádkozzunk. Imádkozzunk azért, hogy a nagyvárosokban, amelyeket gyakran a névtelenség és a magány jellemez, új utakat találjunk az evangélium hirdetésére, felfedve a kreatív közösségépítés új útjait is.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,

0: minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Az.

0: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A második tizedben kérjük a Szűzanya oltalmát rádiónk és televíziónk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira, valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért, és a katolikus gyermeknevelésért.
3: Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.

teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.

Teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.

0: teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.

0: Teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.

0: akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A harmadik tizedben egy édesanya hálát ad a Szent Háromság eddigi kegyelméért, a szűzanya oltalmáért, és kéri további áldását és segítségét családdal kapcsolatos szándékaira, valamint egy kórházban lévő mezőkövesdi nagymama mielőbbi gyógyulásáért imádkozzunk a szűzanyához. És ebben a tizedben imádkozzunk papjainkért, papi hivatásokért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mi

0: vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszony.

0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Mi

0: minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A negyedik tizedben egy tiszavasvári beteg édesanya kéri a szűzanya gyógyító erejét magára, 5 dédunokájára és családjára, valamint egyházközsége híveire és parókusára. Ugyanebben a tizedben imádkozzunk egy fiatalasszony testi-lelki gyógyulásáért.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszony...

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Az ötödik tizedben egy hallgató megköszöni a szűzanya eddigi közbenjárását, és kéri gyógyító erejét testi-lelki egészségére, és édesanyja fájdalmainak enyhítésére. Ugyanebben a tizedben imádkozzunk a világban dúló háborúk áldozataiért, sebesültjeiért, harcoló katonákért, orvosokért, ápolókért, a szenvedő lakosságért. Kérjük a szűzanya közbenjárását a békéért, és azért, hogy megszűnjön az Isten tanításától eltérő káros propaganda, és Európa visszatérjen keresztény gyökereihez.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
0: A

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.

0: Isten. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképp

0: irgalmadra. Amen. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elimádkozásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
0: Dicsértessék a Jézus.

0: Kedves hallgatóink, rózsafüzér imádságot közvetítettünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Ma az EGRI Bazilika Mária Légiós imacsoporttal és a Krisztus Király szolgáló leányaival imádkoztunk együtt.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek. A szerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. A Szentatya Pintér Gábor érseket apostoli nunciussá nevezte ki a Tongai Királyságba. 14. Leó pápa augusztus 15-én nagy boldogasszony ünnepén kinevezte Pintér Gábor velebuzdói címzetes érseket a Tongai Királyság apostoli nunciusává. Pintér Gábor érsek jelenleg Új-Zéland, a Cook-szigetek, Fidzsi-szigetek, Kiribati, a Marshall-szigetek, a mikronéziai szövetségi államok, Nauru, Palau, Samoa és Vanuatu apostoli nunciusa, valamint a Csendes-óceáni térség apostoli küldötte. A Tongai Királyság az óceániai Polinéziában, a Tonga-szigeteken fekvő állam, amely három kisebb szigetcsoportot foglal magában. Szigetei részben vulkáni eredetűek, részben korallképződmények. Összterülete 750 négyzetkilométer, 176 szigetet foglal magába, ebből 52 lakott. Lakossága 103 ezer fő, ennek 15% a katolikus. Az Egyesült Államokbeli Női Szerzetes Rendek vezetőinek konferenciája megalapításának 70.

Abban a küldetésben mutatott rá 14. Leó pápa. A pápa konkrétan a szerzetesi életet élő nőkhöz és férfiakhoz szólva arra hívta őket, hogy a közösségi életben szerzett tapasztalataik révén váljanak a szinodalitás szakértőivé. Dicsérte a tanácskozás szinodális aspektusát és reményét fejezte ki, hogy a csoport képes lesz felismerni a Szentlélek sugallatait a szerzetesi élettel kapcsolatban. A miskolci vasgyári Szent István templom búcsú ünnepét augusztus 20-án a 10 órakor kezdődő Szent Mise keretében ünneplik. Előtte augusztus 17-én, 18-án és 19-én, hétfőn, kedden és szerdán este a 18 órai gitáros Szent Mise keretében lelki gyakorlatos szentbeszédeket mond Antal testvér, amelyek Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója kapcsán a ferences lelkiség témakörében hangzanak el. Augusztus 19-én az esti szentmisét követően orgona koncertre kerül sor, amelyen közreműködik Stahura Ágnes Angelika. A búcsúra és az előkészületi alkalmakra szeretettel hívnak és várnak mindenkit. Eger Lajosvárosban a lajosvárosi búcsúi napokat 2026. augusztus 28 és 30-a között péntektől vasárnapig tartják. Pénteken este lelki gyakorlatos szentmisével, szombaton délelőtt templomkerti főzéssel, alatt a gyerekeknek ugrálóvárral, egyéb játékokkal, majd közös ebéddel, este pedig a templomkertben 6 órai kezdettel, zenés műsorral várják a vasárnapi ünnep előkészületeként az érdeklődőket. Vasárnap délelőtt 11 órakor kezdődik a búcsúi szentmise Lajosváros védőszentjének, Szent Lajos királynak tiszteletére. A Szent Mise után megtartják az ilyenkor szokásos körmenetet a köztársaság téren. Idén a búcsúi ünnep szónoka főtisztelendő Kovács Lajos görögkatolikus parókus lesz. A Lajosvárosi Katolikus Egyházközség szeretettel vár mindenkit. Verdi requiemje lesz hallható az Egri Bazilikában 2026. augusztus 21-én pénteken 18 órától. Az előadók Miks Adrien, Fekete Attila, Sök Atala és Kis András, valamint az Eranova zenekar, vezényel Michel Albert. A programon 240 nemzetközi fiatal énekes és zenész lesz jelen 11 országból. Legyen öröm az iskolakezdés! Elindította iskolakezdési kampányát a Katolikus Karitász, amely szeptember 15-éig tart. A kezdeményezés célja, hogy a nehéz körülmények között élő gyermekek számára is reményt és valódi támogatást nyújtsanak tanévkezdéskor, és évközben is segítséget nyújtsanak nekik a kibontakozásban, mondta Zagyvari Hárda Karitász országos igazgatója. A 1356-os adományvonal hívásával hívásonként 500 forinttal lehet támogatni az akciót. Online adományozni a Katolikus Karitász honlapján lehet, valamint a segélyszervezet, CIP banknál vezetett központi bankszámláján. Újra megrendezik Budapesten a legnagyobb hazai életvédő megmozdulást szeptember 12-én. A Mindenki Születésnapja Társadalmi Összefogás fő célja az élet megünneplése a várva várt és váratlanul érkező gyermekek esetében is. A szervezők célja, hogy kezdeményezzék a társadalmi egységet a magzati élet védelmében. A Mindenki Születésnapja séta szeptember 12-én 10 órakor indul a Széchenyi térről, áthalad a Lánchídon, majd a Tabánba érkezik, ahol színpadi beszédek, művészek produkciói, torta és számos izgalmas családi program is várja majd az érkezőket. A sétával is vidám családi nappal egybekötött esemény szervezői idén is különös hangsúlyt fektetnek arra, hogy megmutassák, van segítség a várandóság, életvezetési krízis, váratlan terhesség, beteg magzati diagnózis esetén is a családok számára. A szervezők célja, hogy kezdeményezzék a társadalmi egységet a magzati élet védelmében. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a Ciszterci templomban augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében lehetséges. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség.
most Hadobásné Tóth Cecília.

0: Az Életünk Krisztus Karizmatikus Közösség tagját kérdezzük.
1: Micsoda jó barada, tehát egy civil emberről van szó.
2: Igen, igen, jól mondtad, ő egy családapa, 4 gyerekes családapa, foglalkozását tekintve agrármérnök, egy nagy birtoka van, ahol burgonyát és mandarin termeszt. 1983 óta tart lelki gyakorlatokat, szemináriumokat, és mindig papi jelenléttel. Az Ágoston harmadrendnek a tagja lett élete folyamán, ez a 2000-es éveknek az elején, jól emlékszem 2006-ban, és akkor az Ágoston rend vezetője elvitte őt a akkori pápához, 16. Benedek pápához, és ő áldását adta Mio Barada missziós munkájára. Ő egy horvátországi ember, laikus ember, de nagyon nagy karizmákat, kegyelmeket kapott a jó Istentől. Ez az egész életét átszövi tulajdonképpen, ahogy így a könyveit is olvasom, meg őt hallgatva így látom, hogy ő tényleg az Isten munkatársa, tehát ilyen munkamegosztás, vagy amikor ő misszionál, akkor Jézus gondoskodik az ő birtokáról, ezt meg is beszélték, egyszer mesélte az egyik lelki gyakorlatán, és amikor pedig otthon van, akkor a családjával van, de nagyon sokat utazik az egész világon, Magyarországon többször megfordult. Hát, hogy miért hívtuk meg? Igazából azért, mert itt még nem volt. Volt már az Egri Egyház megyébe, talán 2 éve, jól emlékszem, Miskolcon, de itt Egerben még nem volt, és valahogy így hívást éreztünk a szívünkbe, vágyat erre, hogy egy ilyen nagy formátumú ember tartson nálunk is lelki gyakorlatot.
1: És a lelki gyakorlatnak a helyszíne pedig Egerben a Ciszterci templom lesz, ahogy mondtam, augusztus 25-én, 26-án és 27-én, tehát ez hétköznap, kett, szerda, csütörtök lesz. Igen. Milyen programra számíthatnak az érdeklődők?
2: A program az, ahogy mondtad is, hétköznap van, ezt nem mi határoztuk meg, ezt ő kérte, hogy így legyen. Előtte Budapesten lesz, utána pedig Szombathelyre megy. Nagyon sűrű lesz neki, így csodálom is őt, hogy ezt így ilyen, hogy bírja egymás után folyamatosan, de hát Isten segítségével, Isten kegyelmével. A program az úgy lesz, hogy a délelőtti órákban dicsőítés és előadások lesznek természetesen szünetekkel, majd a délutáni órákban szentségimádás, rózsafüzér, majd 5 órakor, mint kedden is, meg szerdán is, ahogy így nézem a programot, szentmise, majd azután pedig este 6-tól Mió és a papok imádkoznak, felajánlják az ott résztvevőket, illetve imádkoznak a résztvevőkért, és áldással fogják zárni a napot. Ez reggel 9-től este 8 óráig, tehát egy teljes napot átölelő, intenzív, természetesen pihenőszünetekkel, ebédszünettel, vacsoraszünettel, stb., de egy intenzív kurzus.
1: És akkor ez azt jelenti, hogy mind a 3 napra érdemes eljönni, tehát ne csináljon bárki olyat, hogy csak az egyik napra beugrik.
2: Jó a kérdés, igen, ezt a plakáton hirdetjük is, hogy 3 teljes nap, mert ezek egymásra épülnek tematikusan. Az előadások, mindennek megvan a tematikája, ahogy említettem, hogy egymásra épülnek a dolgok, ahogy a gyónás, amikor beleilleszkedik a programban, mármint az, hogy odáig eljutunk az előadások során, hogy felindítsa az emberekbe a bűnbánatot, hiszen a címe is ennek a bűnbánat és megtérés lesz ennek a lelki gyakorlatnak.
0: A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját, amelynek alkalmából szeptember 19-én Vácot megrendezik az Együtt építjük jubileumi napot. A jubileumi nap elsődleges célja a hálaadás egyházmegyénk 1000 éves fennállásáért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas, családi kikapcsolódásra egyaránt hív. Az alapítás 1000. évfordulóját nagyszabású, különleges ünnepi előadással ünnepeljük. A székesegyház előtt felépített színpadon több mint 300 színjátszó segítségével 14 jelenetben mutatjuk be egyházmegyénk történetét korhű jelmezekben. Az előadásban közreműködők több mint 25 egyházi közösségből, településről érkeznek majd. A történeti játékban drámai jelenetek, ünnepi egyházi pillanatok idézik fel az egyházmegye történetét, Szent István alapításától kezdve a Migadzi Kristóf püspök fémjelezte aranykoronát a 20. század vészterhes időszakáig. Az előadást írta és rendezi Meskó Zsolt. A családi nap programjainak fő helyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje, amelybe a tavalyi sikeres családok és közösségek fesztiválja után ismét várjuk a kisgyermekes családokat. 15 órakor veszi kezdetét az ünnepi szentmise a Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával közösen. Kedves hallgatóink! Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten az eger.egyházmegye.hu és a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak!
3: Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, ma este hallgassátok meg Michael Bond Paddington folytatja című meséjének második részét, melyet Pokornilia olvas fel nektek.
2: Ejha, ekkora fényképész masina! Te magasságos, nyögte Mrs. Bird. Ez mibe került, és hogyan? Ugyan, 3 font volt csupán. 3 font? Kiáltotta Mr. Brown, akire ez az összeg nagy és pozitív hatást tett. A többiekhez fordult. De őszintén szólva még nem láttam medvét, aki ennyire értett volna az alkalmi vételek fölfedezéséhez, mint Paddingtont. Ne csináld, Paddington! Rikkantotta Jonathan. Ez a sityak vagy mi? A kapucni? Meg ezt is a fejedre húzod, mikor kattogtatsz? A hosszú cucc meg micsoda alatta? Tudakolta Judy. Ez egy tripod, mondta fontoskodva Paddington, s büszkén magyarázta. 3 láb, látjátok? S húzta szét valóban a 3 lábat. Így a kamera nem fog remegni teljesen fixen át, de tuti. Mr. Brown már a kamerát vizsgálgatta. Feltűn neki rajta rögvest a sok-sok rozsda. Meg is kérdezte kicsit kétkedve. Nem parányit öreg ez a masina? Inkább emlékeztet szerszámos dobozra, mint fényképező, akármire. Paddington billentett egyet kalapja karimáján. Ez egy igen ritka ódon darab. A kincsesbolt tulajdonosa maga mondta. Kincsesbolt? Nem mondott Paddington, ujjongott Jonathan. Tehát szuper, szuper! Engem fotóz le vele elsőnek, drága medvém. Nyugi, mondta Paddington, mint aki a jelek szerint itt mindent jobban tud, sőt, egymaga tud csupán. Egyetlen lemez járt csak vele, plusz lemez irtósokba került volna, és annyi pénzem tényleg nem volt. Attól tartok hát, hogy be kell érnünk egy csoportképpel. Félek mégis, egy medvének túl bonyolult feladat ez, és cucc túl nehéz, próbálkozott Mrs. Brown, ahogy Paddington elkezdte felcsavarozni a tripodra a kamerát. Biztos vagy benne, hogy megoldod? Szerintem igen, mondta Paddington. Hangja folytott lett, ahogy ő maga eltűnt a fekete lepel alatt. Mr. Gruber adott kölcsön egy könyvet nekem a fotografálásról, és a paplan alatt gyakoroltam is. Már most Mr. Gruber, akinek a Portobello régiségpiacon volt boltja, igen jó barátja volt Paddingtonnak, minden nagyobb kérdésben segített neki. Ha ez így áll, Mr. Brown fontolgatta a lehetőségeket, majd azt mondta még, javaslom, menjünk ki mind a kertbe, a gyepre, és még van fény, Paddington elkészítheti csoportképünket. S ment ő maga már is, miközben Paddington még jócskán azzal foglalkozott, hogyan is cipelje ki a 3 lábat és a ritka masinát. De pár perc múlva már ő maga jelentette be büszkén, hogy minden készen áll, és rendezgetni kezdte a csoportot a képhez, pontosan úgy, ahogy ő célszerűnek és művésziesnek tartotta a dolgot. Hébe-hóba vissza-vissza sietett a géphez, a csukja alól így vette szemügyre, ígéretes-e az együttes vagy további igazításra van szükség. A kamera nagyon közel volt, így mindenkinek kicsit nyakatekerten kellett ülnie, és remélték, nem gémberednek el a tagjaik, mire a kép elkészül. Paddington pedig, bár nem ejtett egyetlen panaszos szót sem, kicsit elégedetlen volt titkon, mert a kép, amit a masina mögül látott, a kamerán át, valamicskét homályos volt. Mr. Brown is főleg csak a bajusza különböztette meg a portobellói rakodók egyikétől, Mrs. Bird meg egy ugyancsak arra felé tevékenykedő halaskofának látszott. Brownék türelmesen várakoztak, mert 1. hittek a dologban, 2. nem akartak csalódást okozni medvéjüknek. Paddington a fűben ülte közben, könyvét tanulmányozva. A dolog tudományos részét ezzel kifogástalanul biztosította, a gyakorlati intézéshez azonban figyelembe kellett vennie pár szempontot. Mivel nem tudott valami gyorsan olvasni, lassan értette meg csupán, hogy a kameralencsének fókuszálnia kell a célt, a fotografálandókat, és erre is rádöbbent, addig kell előre-hátra húzkodni a gépet, míg a kép nem tisztul. Remélem, hamar megleszünk most már, jegyezte meg Mr. Brown. Nagyon zsibbad a bokám, és szeretnék vidám képpel megörökítődni. Jaj, Harry, ne okozzunk neki csalódást, intette le Mrs. Brown. Mindjárt megleszünk. Na, jó, jó, jó, morogta Mr. Brown. Te zsámoljon ülsz, nem úgy, mint én. Csss, suttogta Mrs. Brown. Mindjárt elkészül. Most épp egy zsineget húzkod. Minek ez a zsineg? Zsörtölődött tovább Mr. Brown. Maga Paddington válaszolt. Ezzel végzem el a távmérést, közölte igen komolyan. Jó, de hát ezen a zsinegen nincsenek mértékegységek, szögezte le a házura. Harry! Sziszegte oda férjének Mrs. Brown. Paddington rendíthetetlen volt. Valamihez oda kell erősítenünk ezt a kis hurkot, mondta, és Mr. Brown fülénél kezdett matatni. Paddington, tiltakozott Mr. Brown, nem gondolod komolyan? Ön egy fix pont, nyugtatta meg öntudatosan és bátorítólag Paddington. Pillanatnyi türelmet, visszamegyek a zsineg másik végével a kamerához. Megbolondulok, kiáltotta Mr. Brown, s hozzá készülődött, hogy felálljon. Ez azért túlzás. Harry, ne, mindent elrontasz, kérte Mrs. Brown. De mikor alig érzem már a lábfejem, amúgy is fel akartam állni. De nem most. Mr. Brown szerencséjére Paddington visszaérkezett hozzájuk. Igen, álljanak fel nyugodtan mind, át kell telepedni máshova, mert a nap, ahogy látom, lejjebb ment közben. Engem már semmi sem lep meg, dohogta Mr. Brown titkon már örömmel, mert nyújtóztatgathatta a lábát. Csak addig essünk túl ezen, míg be nem alkonyul. Sose hittem, hogy egy csoportkép elkészítése ilyen bonyolult história, mondta ámulva, de titkos elismeréssel Mrs. Bird. Csak azt nem értem, súgta Jonathan fülébe Judy. Miért fürdött meg Paddington, amikor ő fényképez minket? Mr. Brown meghallotta ezt, s lecsapott rögtön. Aztán Paddington, hogyan leszel te is a képen, ha te készíted? Miféle csoportkép lesz ez, ha épp te hiányzol, a legfontosabb személy? Mrs. Brown végre nagy elégedettséggel nézett élete párjára. No igen, mondta, ez csak ugyan nagy kérdés. Paddington, szólt most ismét medvéjükhöz Mr. Brown, hogy képzeled, hogy te is rajta leszel a képen, ha te kattintasz? Én exponálok, javította ki a könyvből tanult szóval Paddington. Az igazi exponálás akkor történik meg, amikor én már a csoporttal leszek, meg kattintok, aztán oda rohanok, és maga a masina exponál. Jó, de hát olyan gyorsan még meddig sem tudnak rohanni, hogy te a kellő pillanatban visszaérj, kétkedett Mr. Brown. Meg vagyok győződve róla, hogy Paddington önmagát fogja felülmúlni ebben is, és velünk lesz, suttogta Mrs. Brown. De ha nem sikerül is neki az ékszerelmére, továbbá ne bonyolítsuk a dolgát, várjuk meg a végeredményt.
1: Kedves gyerekek, ma este Michael Bond Paddington folytatja című meséjének második részét olvasta fel nektek Pokorni Lia. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, a híreket Harcos Krisztinától hallják. Tűz ütött ki szombat este a Kőszegi hegységben, az írott kő alatti térségben. A lángok megfékezésén nagy erőkkel dolgoztak a hivatásos önkormányzati és önkéntes tűzoltók. Az esti órákban 4-es fokozatúra emelték a beavatkozást, írja a Vaol. A tűz a Steyer-házak, illetve a Vöröskereszt környékén keletkezett, ahol az ajnövényzet kapott lángra. A helyszínre több településről is nagy számban érkeztek tűzoltó egységek, közel 70 tűzoltó dolgozott a helyszínen. A Kőszegi Önkormányzati Tűzoltóság közösségi oldalán éjfél előtt osztotta meg, visszatértek az állomás helyükre. 12-en meghaltak az M3-ason egy buszbalesetben. A rendőrség hivatalos tájékoztatása szerint 12-en haltak meg ma hajnalban, miután egy lengyel rendszámú busz éjjel 1 óra környékén felborult az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, a mezőkeresztesi lehajtó után. A Borsodabaui-Zemplén megyei rendőrfőkapitányság a polisz.hu-n azt írta, jelenlegi adataik szerint feltehetően a sofőr elaludt, őt a rendőrök őrizetbe veszik. Az országos mentőszolgálat a Telex kérdésére azt válaszolta, hogy 14 mentőegységet riasztottak a baleset helyszínére, egy embert életveszélyes, 9-et súlyos, további 37 embert pedig könnyebb sérülésekkel láttak el. A sérülteket helyszíni ellátás után a miskolci, debreceni, nyíregyházi és egri kórházakba szállították. A magyar határtól mindössze mintegy 500 méterre fogtak egy japán cserebogarat a szlovéniai Pince település autópálya melletti pihenőhelyén, írja az Agroinform. A kiemelt zárlati károsító észlelése miatt a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal és a területi szakemberek haladéktalanul megkezdték a szükséges növényegészségügyi intézkedéseket. Többek között feromoncsapdákat helyeztek ki az esetleges terjedés mielőbbi észlelése érdekében. A lakosság és az utazók figyelme kiemelten fontos a károsító hazai megtelepedésének megelőzésében. A japán cserebogár rendkívül sok tápnövényű faj. Az imágók többek között szőlőn, gyümölcsfákon, rózsán és számos dísznövényen táplálkoznak, míg a talajban fejlődő lárvák a növények gyökereit károsítják. Csoportosan táplálkozva akár teljes tarrágást is okozhatnak. Nagy távolságokra elsősorban emberi közreműködéssel terjedhet. Az imágók járművekben, szállítmányokban, podgyászban vagy kemping felszerelésben is megbújhatnak. Miskolc után pénteken a veszprémi járatok is felkerültek a MÁV Plusz térképére, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt bejegyzésében hangsúlyozta, az természetes, hogy a MÁV csoport járatait, a vonatokat, autóbuszokat és híveket élőben lehet a térképen követni, és így valós időben lehet tájékozódni arról, hogy a járat mikor érkezik az adott megállóba. A MÁV csoport járatai mellett a BKK járatai és a Debreceni Közlekedési Vállalat autóbuszai és villamosai is már régóta látszanak ugyanígy valós időben az applikáción, tette hozzá. Civil állatvédő szervezetek pályázhatnak állatorvosi támogatásra, írja a globalhír.hu. A közös ügyünk az állatvédelem alapítvány 90 millió forintos keretösszeggel hirdetett pályázatot civil szervezetek számára állatorvosi költségek támogatására. A támogatás műtétekre, gyógyszerekre és egyéb orvosi beavatkozásokra fordítható. A pályázók összesen 1,5 millió forint támogatást igényelhetnek. Híreink végén az időjárásról. Hazánk északnyugati északi felén megnövekszik a felhőzet, ahol helyenként zápor, zivatar is előfordulhat. Délen, délkeleten még nagyrészt derült vagy gyengén felhős idő várható. A légmozgás döntően mérsékelt marad, de a Kisalföldön és az Alpok alján már lehetnek élénklökések az északnyugatira forduló szélből. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 15 és 22 fok között alakul, de északnyugaton, valamint a vízpartokon, magasan fekvő helyeken ennél pár fokkal melegebb, a hidegre hajlamos helyeken hűvösebb is lehet.
4: Reklám. Ünnepeljük együtt Szent István napját Rómában. Augusztus 20-a és 23-a között kedvezményes áron várjuk Rómába, a Szent István házba. Az első nap magyar nyelvű szentmise a Szent István ház kápolnájában. Augusztus 21-én reggel indulás a tengerre. Augusztus 22-én magyar idegenvezetés a Fórum Románumban. A 66 euró per fő per éj kedvezményes ár tartalmazza a szállást reggelivel, az idegenforgalmi adót és az úti költséget a tengerre oda és vissza. Bővebb információ a római Szent István ház elérhetőségein www.csssroma.katolikus.hu vagy a sich@katolikus.hu címen.
5: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
6: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
5: Nem csak katolikusoknak.
6: keresztényélet.hu.
7: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diokleciánus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
8: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
9: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
4: Reklámot hallottak.
10: Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban.
11: Szeretettel köszöntöm komoly zenei műsorunk minden kedves hallgatóját. Az adás szerkesztőjét, Kovács Krisztinát hallják. Liszt Ferenc magyar rapszódiái a 19. századi romantikus zene kiemelkedő alkotásai, amelyek egyszerre szolgálnak művészi önkifejezésként és a nemzeti hovatartozás zenei megfogalmazásaként. Ezek a művek nem egységes stílusú darabok, hanem rendkívül sokszínű alkotások, amelyek különböző érzelmi világokat, hangulatokat és zenei karaktereket jelenítenek meg. Éppen ezért különösen izgalmas egymás mellett vizsgálni őket. A mai műsorban három eltérő karakterű magyar rapszódiát mutatunk be, a másodikat, a 9. és a 14. Ez a három mű jól példázza, milyen széles érzelmi és kifejezésbeli skálán mozog Liszt ebben a műfajban. A rapszódiák nem csupán virtuóz zongoradarabok, hanem önálló zenei világok, amelyek mind más módon közelítik meg a magyar zenei hagyományt. A három választott rapszódia különböző nézőpontokból mutatja meg Liszt zeneszerzői gondolkodását. Az egyik a szenvedélyes, látványos megszólalásra épít, a másik a lírai, bensőséges hangvételt helyezi előtérbe, míg a harmadik a drámai, elmélyült kifejezésmód felé fordul. Ezek az eltérések nem véletlenszerűek, hanem tudatos művészi döntések eredményei, amelyek Liszt sokoldalúságát hangsúlyozzák. A három darabon keresztül kirajzolódik egy olyan zenei ív, amely a külső virtuózitástól a belső líraiságon át a drámai kifejezésig vezet. Ez az ív segít abban, hogy a hallgató átfogóbb képet kapjon Liszt magyar ihletésű zenéjének gazdagságáról. Liszt Ferenc második magyar rapszódiája a romantikus zongora irodalom egyik legismertebb és legnagyobb hatású alkotása. A mű nem csupán rendkívüli technikai bravúr, hanem mély érzelmi tartalommal bíró zenei vallomás is, amely Liszt magyarsághoz fűződő erős kötődését fejezi ki. Bár a zeneszerző élete nagy részét külföldön töltötte, művészetében mindvégig fontos szerepet játszott nemzeti identitása, amely a magyar rapszódiák sorozatában különösen hangsúlyosan jelenik meg. A második magyar rapszódia az 1840-es évek második felében keletkezett, A mű szerkezete világosan tagolt, két nagy egységre osztható. Az első rész lassú tempójú, ünnepélyes és elmélkedő hangvételű. A zene szabad ritmusú, gyakran improvizatív hatást kelt, mintha egy magányos, prímás, panaszos dallama szólalna meg. A hangsúly itt nem a virtuózításon, hanem a kifejező erőn van. Ezt a befelé forduló hangulatot éles ellentétként követi a második rész, amely élénk, tüzes és táncos jellegű. A tempó fokozatosan felgyorsul, a zene egyre felszabadultabbá válik, és a hangsúly a lendületen, valamint a technikai bravúron van. Ez a rész a magyar verbunkos és csárdás világát idézi, ahol a ritmus és az energia uralkodik. A zongora itt szinte zenekari hangzást kap, a gyors futamok és erőteljes akkordok a mű diadalmas lezárásához vezetnek. Liszt mesterien használja a zongora kifejezési lehetőségeit. Hangszerét hol lírai, hol drámai, máskor kifejezetten virtuóz eszközként szólaltatva meg. A második magyar rapszódia jelentősége túlmutat önmagán. A mű nem csak Liszt egyik legismertebb alkotása, hanem a magyar zenei karakter nemzetközi megjelenítésének egyik kiemelkedő példája is. Számos átirat készült belőle, és a mai napig gyakran hallható hangversenyeken, valamint a populáris kultúrában is. A darab méltó módon foglalja össze Liszt Ferenc művészetének lényegét, a virtuózitást, az érzelmi gazdagságot és a nemzeti ihletettséget. A második magyar rapszódia nem pusztán egy rendkívül nehéz zongoradarab, hanem egy olyan alkotás, amely a magyar lélek sokszínűségét és szenvedélyét emeli művészi szintre, s amely mindmáig méltán tartja meg helyét a világ koncertszínpadain. Hallgassuk most meg a művet Cifra György előadásában.

Elhangzott Liszt Ferenc második Cis-moll magyar rapszódiája Cifra György előadásában. A 9. rapszódia a magyar rapszódiák sorozatán belül különleges helyet foglal el, mivel hangvételében és karakterében eltér a legismertebb virtuóz daraboktól. Míg a rapszódiák többsége elsősorban a szenvedélyes, tüzes magyar tánczene világát idézi, addig a 9. rapszódia jóval visszafogottabb, bensőségesebb hangulatú mű, amely Liszt lírai oldalát állítja előtérbe. A mű az 1840-es évek végén keletkezett, és a 19 magyar rapszódiából álló ciklus része. Ezekben az alkotásokban Liszt Ferenc a korabeli magyar cigányzenészek előadásmódjából merített ihletet, amelyet a 19. században a magyar nemzeti zene egyik legfőbb kifejező formájának tekintették. A 9. magyar rapszódia alcíme, a Pesti Karnevál, arra utal, hogy a mű hangulatában a városi, ünnepi zenei világ is megjelenik, ugyanakkor Liszt ezt nem külsőséges látványosságként, hanem inkább finom, stilizált formában ábrázolja. A rapszódia szerkezete világos, ugyanakkor kevésbé drámai, mint például a második magyar rapszódiájé. A mű alapvetően lírai karakterű, és nem épül olyan éles ellentétekre, mint a lassú és gyors részek hagyományos váltakozása. Zeneileg a 9. magyar rapszódia legfőbb jellemzője az elegancia és a dallam központúság. Liszt itt kevésbé a virtuóz technikára, sokkal inkább a kifejező erőre helyezi a hangsúlyt. A dallamok gyakran éneklő jellegűek, mintha emberi hangra íródtak volna, a kíséret pedig finoman támogatja őket. A díszítések nem hivalkodóak, hanem a dallam természetes kibontakozását szolgálják. A mű hangulata összességében derűs, olykor nosztalgikus, mintha Liszt egy idealizált képet festene a magyar zenei világról. A zongora hangzásait kevésbé drámai vagy szenvedélyes, inkább bensőséges és költői. A 9. magyar rapszódia jelentősége abban rejlik, hogy árnyaltabb képet ad Liszt magyar ihletésű zenéjéről. Megmutatja, hogy a nemzeti karakter nem kizárólag a gyors, tüzes tánczenében fejezhető ki, hanem a lírai, elmélkedő hangvételben is. Bár a mű kevésbé ismert, mint a második magyar rapszódia, zenei értéke és kifinomultsága miatt fontos darabja a ciklusnak. Hallgassuk most meg a művet az Auer Trio előadásában.

elhangzott Liszt Ferenc 9. magyar rapszódiája az Auer Trio előadásában. Liszt 14. magyar rapszódiája a rapszódia ciklus egyik legdrámaibb és legösszetettebb darabja. Ez a mű nem a könnyed virtuózításra vagy a közvetlen hatásra épít, hanem egy komolyabb, sötétebb hangulatú zenei világot tár a hallgató elé. A 14. rapszódia karakterét elsősorban a feszültség és a drámaiság határozza meg. A zene már a kezdetektől nyugtalan, szenvedélyes hangvételt üt meg, amely végigkíséri az egész művet. Liszt ebben a darabban, mintha egy belső vívódást jelenítene meg. A dallamok gyakran töredezettek, kérdőjellegűek, a harmóniák pedig feszültséget keltenek. A zenei gondolatok nem azonnal oldódnak fel, hanem fokozatosan bontakoznak ki, ami komoly figyelmet igényel a hallgatótól. Zongoratechnikailag a 14. magyar rapszódia rendkívül igényes, de a virtuózitás itt nem öncélú. A nehéz futamok, az erőteljes akkordok és a szélsőséges dinamika mind a kifejezés szolgálatában állnak. Liszt a zongorát itt nem csupán hangszerként, hanem drámai eszközként használja. A mély regiszterek súlyos, sötét hangzása és a magas hangfekvésben megszólaló feszült dallamok erőteljes kontrasztot alkotnak. A 14. magyar rapszódiában megmutatkozik Liszt Ferenc rapszódiáinak kevésbé ismert arca. Ez a mű nem a külsőleges hatásra épít, hanem mélyebb érzelmi és zenei tartalmakat közvetít. A hallgató számára inkább elmélyülést, mint azonnali élményt kínál, és éppen ez adja különleges értékét. A mű fontos ellenpontja a ciklus látványosabb, közönségbarátabb darabjainak. Hallgassuk most meg Liszt Ferenc 14. magyar rapszódiáját Hegedűs Endre előadásában.

0: Elhangzott Liszt Ferenc 14. magyar rapszódiája Hegedűs Endre előadásában. Kedves hallgatóink, ezzel komoly zenei műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További tartalmas rádiózást kívánunk.
1: A Szent István Rádió komoly zenei kalauzát, az Andantét hallották.

0: Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
1: Kedves hallgatóink, Bércesi András hétvégi levelét hallják.
2: Kedves hallgató, szombaton volt nagy boldogasszony ünnepe. Biztos jelei vannak annak, hogy már az első századokban megemlékeztek a keresztények a szentséges szűz elszenderüléséről, mely ünnep később a boldogságos szűz mennybevétele lett. Ez a nap a keresztény magyarság számára különösen fontos. Szent István király Mária égi születésnapján ajánlotta Magyarországot Szűz Mária oltalmába. Ezért nevezzük őt Magyarország égi pártfogójának, vagyis Patrona Hungáriénak. Szent István 1038-ban nagy boldogasszony napján hunyt el. Jó szívvel emlékezem vissza, hogy majdnem napra pontosan 5 évvel ezelőtt került plébánián kertjébe egy csodálatos szobor, a várandós boldogasszony. Mind a mellett, hogy egy ritka ábrázolás, hiszen a szűzanyát nem szokták áldott állapotban mutatni, a közösség számára is különleges. Rendre összegyűlnek kicsik és nagyok, fiatalok és öregek a szobornál, és közösen imádkoznak. Tudok olyanról is, aki állítja, gyermekáldást is hozott már a szobornál történt imádság. És most jön a dolgok fonákja. Nemrég jött szembe a hír, Maura Haley, Massachusetts demokrata kormányzója, augusztus 10-én aláírta a törvényt, amely eltörli az állam eddigi 24 hetes terhességi korhatárát az abortuszra. Az új szabályozás a korábbi feltételeket egyetlen fordulatra cseréli. Az abortuszt ezen túl az orvos szakmai megítélése alapján lehet elvégezni. Ezzel az állam azon tucatnyi állam közé lépett, ahol a gyakorlatban már nincs megfelelő törvényi határ. A 24 hetes kor a modern orvostudomány szerint az a pont, ahonnan megfelelő ellátással koraszülés esetén jó esélye van a gyermeknek az életben maradásra. Az említett szabályozás szerint az ennél érettebb korú magzatokat is meg lehet ölni. És ami végtelenül szomorú még ebben, hogy az aláírási ceremóniát megörökítő képen, nagy íróasztal, elegáns bútorzat, egy tucat fiatal hölgy veszi körül a kormányzó asszonyt, és mindegyikük széles mosollyal üdvözli az eseményt. Csak összehasonlításképpen, ha ebben az államban az autóban felejtem a kutyámat, amit egyébként nem tennék meg, akár 7 évig terjedő börtönre is ítélhetnek. Egy élet kioltása pedig pusztán adminisztratív kérdés. Szögezzük le, az emberi élet kioltása semmilyen körülmények között nem elfogadható, semmilyen korban. A megfogant élet védelme mindannyiunk számára fontos kellene, hogy legyen. Magyarországon néhány éve vezették be az úgynevezett szívhangrendeletet, mely azt írja elő, hogy a várandós nőnek a végzetes döntés előtt meg kell hallgatnia a magzat szívhangját, vagyis szembesülnie kell azzal, hogy egy életet hordoz a szíve alatt. Emlékezhetünk, hogy akkoriban a nőjogi szervezetek felemelték hangjukat ez ellen, és most ismét célkeresztbe került ez a rendelet, szeretnék eltörölni, és ezzel együtt tervbe vették az úgynevezett abortusz tabletta bevezetésének lehetőségét. Anyám méhében tesződtél engem. Így írja a Zsoltáros, csodálatosan kifejezve azt, hogy Isten gyermekei vagyunk mindannyian. És erre az Isten gyermeki létre formára cáfolunk rá nap mint nap. Azzal, hogy tönkretesszük a teremtett világot, bomlasztjuk a közösségeket, és nemet mondunk a legnagyobb ajándékra, az életre. És ha ezt még lehet tetézni, nemet mondunk az örök életre. Annyi dolgunk lenne csupán, hogy elfogadjuk az ajándékot, de erre nem nagyon vagyunk hajlandóak. Sokszor eszembe jut a Sixtus kápolna mennyezet freskójának képe, ahol Isten és Ádám keze közeledik egymáshoz. Isten karja teljesen kinyújtva, megfeszítve, míg Ádám keze lazán, ernyetten várja, hogy esetleg összeérjenek az ujjak. Ezekbe az ujjakba, ebbe a lankadkarba kellene erőt tölteni. Kérjük a boldogságos szűzanyát, a magyarok nagyasszonyát, járjon közbe értünk, hogy legyen elég erőnk és bölcsességünk ehhez.
1: Kedves hallgatóink, Bércesi András hétvégi levelét hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Húsz óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, a híreket Harcos Krisztinától hallják. Tűz ütött ki szombat este a Kőszegi-hegységben, az írott kő alatti térségben. A lángok megfékezésén nagy erőkkel dolgoztak a hivatásos önkormányzati és önkéntes tűzoltók. Az esti órákban 4-es fokozatúra emelték a beavatkozást, írja a Vaol. A tűz a Steyer-házak, illetve a Vöröskereszt környékén keletkezett, ahol az ajnövényzet kapott lángra. A helyszínre több településről is nagy számban érkeztek tűzoltó egységek, közel 70 tűzoltó dolgozott a helyszínen. A Kőszegi Önkormányzati Tűzoltóság közösségi oldalán éjfél előtt osztotta meg, visszatértek az állomás helyükre. 12-en meghaltak az M3-ason egy buszbalesetben. A rendőrség hivatalos tájékoztatása szerint 12-en haltak meg ma hajnalban, miután egy lengyel rendszámú busz éjjel 1 óra környékén felborult az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, a mezőkeresztesi lehajtó után. A Borsodabaui-Zemplén megyei rendőrfőkapitányság a polisz.hu-n azt írta, jelenlegi adataik szerint feltehetően a sofőr elaludt, őt a rendőrök őrizetbe veszik. Az országos mentőszolgálat a Telex kérdésére azt válaszolta, hogy 14 mentőegységet riasztottak a baleset helyszínére, egy embert életveszélyes, 9-et súlyos, további 37 embert pedig könnyebb sérülésekkel láttak el. A sérülteket helyszíni ellátás után a miskolci, debreceni, nyíregyházi és egri kórházakba szállították. A magyar határtól mindössze mintegy 500 méterre fogtak egy japán cserepbogarat a szlovéniai Pince település autópálya melletti pihenőhelyén, írja az Agroinform. A kiemelt zárlati károsító észlelése miatt a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal és a területi szakemberek haladéktalanul megkezdték a szükséges növényegészségügyi intézkedéseket. Többek között feromoncsapdákat helyeztek ki az esetleges terjedés mielőbbi észlelése érdekében. A lakosság és az utazók figyelme kiemelten fontos a károsító hazai megtelepedésének megelőzésében. A japán cserebogár rendkívül sok tápnövényű faj. Az imágók többek között szőlőn, gyümölcsfákon, rózsán és számos dísznövényen táplálkoznak, még a talajban fejlődő lárvák a növények gyökereit károsítják. Csoportosan táplálkozva akár teljes tarrágást is okozhatnak. Nagy távolságokra elsősorban emberi közreműködéssel terjedhet. Az imágók járművekben, szállítmányokban, podgyászban vagy kemping felszerelésben is megbújhatnak. Miskolc után pénteken a veszprémi járatok is felkerültek a MÁV Plusz térképére, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt bejegyzésében hangsúlyozta, az természetes, hogy a MÁV csoport járatait, a vonatokat, autóbuszokat és híveket élőben lehet a térképen követni, és így valós időben lehet tájékozódni arról, hogy a járat mikor érkezik az adott megállóba. A MÁV csoport járatai mellett a BKK járatai és a Debreceni Közlekedési Vállalat autóbuszai és villamosai is már régóta látszanak ugyanígy valós időben az applikáción, tette hozzá. Civil állatvédő szervezetek pályázhatnak állatorvosi támogatásra, írja a globalhír.hu. A közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány 90 millió forintos keretösszeggel hirdetett pályázatot civil szervezetek számára állatorvosi költségek támogatására. A támogatás műtétekre, gyógyszerekre és egyéb orvosi beavatkozásokra fordítható. A pályázók összesen 1,5 millió forint támogatást igényelhetnek. Híreink végén az időjárásról. Hazánk északnyugati északi felén megnövekszik a felhőzet, ahol helyenként zápor, zivatar is előfordulhat. Délen, délkeleten még nagyrészt derült vagy gyengén felhős idő várható. A légmozgás döntően mérsékelt marad, de a Kisalföldön és az Alpok alján már lehetnek élénklökések az északnyugatira forduló szélből. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 15 és 22 fok között alakul, de északnyugaton, valamint a vízpartokon, magasan fekvő helyeken ennél pár fokkal melegebb, a hidegre hajlamos helyeken hűvösebb is lehet.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, kollégáim Somogyi Márton és Vasvári Bernadett. A bemondót Harcos Krisztinát hallják. Kedves hallgatóink, pár perc múlva kezdődik a Múltunk pillérei történelmi műsorunk. A mai adásban folytatjuk a beszélgetést Bakócz Tamás egri püspökről. Buda Péter atya teológiai tanárral, a rádió elnökével Klész Beáta beszélget. A 21 órai híreket követően a napversét hallhatják, majd Itt élünk című magazin műsorunkkal jelentkezünk. Ma a cserépfalui pince, bor, nótatúra és falunapra, valamint a tokai írótáborba látogatunk. Ajánlónkban L. Simon Lászlót, a tokai írótábor alapítvány elnökét hallják.
1: 1972 óta működik a tokai írótábor, tehát azért az mégiscsak 54 év, túlmutat az életünk dimenzióin, úgyhogy ez a, azt is mondhatnám, hogy a várossal összenőtt ez az irodalmi tanácskozás. Most már saját házunk van, székházunk a városban, felújítottuk a Tenkácsházat, ahol egy Tenkács Tibor életműkiállítást nyitottunk meg, tehát én azt gondolom, hogy elválaszthatatlan a szervezetnek és a városnak a jövője egymástól.
0: Tokai vételkörzetünkben 21 órától Téka című kulturális magazinunkkal jelentkezünk. Törökszent Miklóson tárlat, Kisújszálláson leltár című összeállításunk szól. 22 órakor újra hírek következnek, majd az Egyházfórum keddi adását ismételjük meg. Műsorunkban Jeges Mirjam kármelita nővér a szív liturgiájáról, az imádságról elmélkedik a Víjai Szent Teréz, a Belső Várkastély című műve alapján. 23 órakor híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió műsorát sugározzuk. 23 óra 35 perckor Bércesi András hétvégi levelét hallják. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink. Műsorismertetéssel legközelebb éjfél előtt jelentkezünk. Békés estét kívánunk!
2: Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat, tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
3: Nagyon sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, és a mai adásban tovább folytatjuk a beszélgetést az előző adásban megkezdett Bakócz Tamásról, és arról, hogy tulajdonképpen az egri püspökségét ő hogyan cserélte át az esztergomi püspökségre, úgy, hogy az esztergomi székből pedig Esztei Hippolit került át az egri székbe, tehát körülbelül itt tartottunk az előző adásban, de hogyha valamit rosszul mondtam, majd Buda Péter atya remélem, hogy kijavít engem, de minden esetre nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntelek a stúdióban, dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Mindörökké, amen.
3: Tehát körülbelül itt hagytuk abba az előző adást.
4: Igen, erről beszéltünk, hogy Bakócz Tamásnak nagyon komoly ambíciói voltak, és kihasználta azt az országos elégedetlenséget, amely Esztei Hippolittal szemben volt. Ugye, aki majd fogjuk látni, hogy hogyan kerül ő egyáltalán oda, az is egy bonyolult történet lesz, de az, hogy Mátyás király halála után már igazi védelmezője nem volt Esztei Hippolitnak, illetve hát még a nagynénje Beatrix, aki abban az időben hivatalosan még felesége volt második Ulászlónak, de már zajlott az érvénytelenítési eljárás. Úgyhogy Esztei Hippolit lába alatt is mondhatjuk így, hogy égett a talaj. Bakócz Tamás pedig, kihasználva a magyar rendeknek az elégedetlenségét, hogy egy külföldi legyen a Magyarország prímási székébe, így ezt a közhangulatot meglovagolva, ügyes diplomáciával rávéve a királyt, meg rávéve a pápát, sikerült neki átmennie az esztergomi székbe, és akkor szerintem folytassuk az eddigi hagyományok szerint, hogy ne fejezzük be egy-egy püspöknek a történetét ott, ahol éppen befejeződött mondjuk az egri
3: élete.
4: Így van, hanem nézzük meg, hogy mi is történik vele, már csak azért is, mert Bakócz Tamásnak a neve, ha azt veszük figyelembe, hogy ki az, akit ismernek a középkori vagy a korábbi püspökök közül Magyarországon, ő azért úgy hozzátartozik az általános műveltséghez, pontosan a pápa jelöltsége miatt. Úgyhogy érdemes vele azért foglalkozni még, hogy hogyan is alakul a továbbiakban a sorsa.
3: Hát meg főleg azért, mert az itt gyakorlatilag az esztergomi érseki szék megszerzésre, ugye ő még mindig egy olyan belpolitikai helyzetben lett egy nagyon magas pozícióban, ami azért bőven beleszólhatott az ő munkásságába.
4: Igen, ne felejtsük el, hogy ugyanakkor politikailag is nagyon fontos személy, hiszen második Ulászló nem olyan túlságosan erőskezű uralkodó, és mellette pontosan Bakócz Tamás, mint tanácsadó, mint kancellár, majd ez ellen is fognak tiltakozni, de egyelőre még ő az, aki a belpolitikában is a legerősebb tényező Magyarországon.
3: Jó, tehát elfoglalja az esztergomi széket, tehát innentől fogva hivatalosan hercegprímás lesz, az egyház feje Magyarországon, ugyanígy nevezték, mint ahogy ma is nevezzük ugye ezeket a tisztségeket. Hogyan változott, vagy mennyiben változtatta meg a korábbi esztergomi érseki feladatköröket, vagy mondjuk milyen jelentősége volt neki az esztergomi székben?
4: Nézzük az, hogy hogyan is történik mindez, mert emögött van egy óriási birtokgyarapodás is. Tehát amikor ő előre lép, az egyben azt is jelenti, hogy újabb birtokokat szerez, ráadásul a királytól is újabb és újabb területeket kap meg, úgyhogy tehát amellett, hogy ő személyesen gazdagodik, ő azért egy nagyvonalú mecénás is. Tehát amikor például elhagyja itt az egri püspökséget, akkor az egri káptalan részére még adományokat tesz. Tehát birtokokat adományoz az egri püspök területéből a káptalan részére, illetve ugyanakkor a káptalan is ajándékoz neki, tehát például itt a Egerben, ugye a Tihamér város rész, azt odaadja a káptalan a püspöknek Vadaskert céljából. Ugye ez lesz az, amiből majd később kialakul, persze akkor még sokkal nagyobb volt, mint ahogy most, az érsekkert, az hivatalosan Szprecsányi Lajos érsekkert. Azok mind-mind egybefüggő nagy vadasparkká lett kiépítve, és amit aztán később a későbbi egri püspökök és érsekek is használtak, ugye egészen pontosan Szprecsányi Lajosig, aki a városnak adományozta. Na de térjünk vissza arra, hogy egyéb ilyen területeket is, vagy birtokokat is adományozott, illetve az volt még egy érdekes, hogy amikor megérkezik már Esztergomba, akkor pedig még a győri káptalant is megjutalmazza. Ne felejtsük el, hogy ő korábban győri püspök volt, és sokáig nem tudta elfoglalni az egri püspökséget, ugye az olasz érdekeltségek miatt. Tehát megemlékezett a győriekről is, úgyhogy nekik adta a győri káptalannak halastavakat, bizonyos területeknek a tizedeit, aminek az volt a célja, hogy ezért a káptalan naponta énekes misét mondjon érte. Na most föltetjük a kérdést, hogy miért kell énekes misét mondani érte minden nap. Talán a mai ember számára ez szokatlan, de abban az időben sokkal jobban hittek a Szent Misének a kegyelmi erejében. Bakócz Tamás pedig tisztában volt az ő emberi gyengeségeivel, tehát azzal is, hogy a különböző politikai húzásai, meg egyházi húzásai nem mindig felelnek meg azért a szabályoknak, vagy mondhatjuk azt is, hogy bizonyos szempontból már szinte erkölstelenek, és ezért ő kéri azt, hogy naponta misézzenek érte, méghozzá nyilvánosan, és reménykedik abban, hogy akik elmennek azokra misékre, azok is imádkoznak érte.

0: Van még valami, ami mindenképpen kedvessége, vagy legalábbis jó szándéka volt Eger felé, amivel tulajdonképpen elmondhatjuk, hogy Egert ő még továbbiakban is támogatta.
1: Igen, hát annak idején ugye hát az, talán említettük, hogy folytatta a Székesegyháznak az építését, hogy a kápolna koszorúban egy külön egy Mária kápolnát építetett, és így tovább. De most, amikor megérkezik Esztergomba, akkor nem áll meg a karrierje. Ugye egyelőre még csak esztergomi érsek, viszont nem sokára, 1501-ben egy nagyon fontos dolog történik vele, és pedig az, hogy VI. Sándor pápa, aki ugye korábban riválisa is volt itt a püspöki székben, az kinevezi őt kardinálissá, tehát onnantól kezdve ő is most már bíboros lesz, ami azt is jelenti, hogy részt vehet a pápa választó gyűléseken, a konklávékon, és ugye akik ott részt vesznek, azok egyben már esélyt is kapnak későbbiekben.
0: Beszélhetünk erről, vagy azért még majd erre később térünk vissza, hogy mondjuk mi az, ami őt az esélyesek közé emelhette?
1: Az majd szépen
0: fokozat. Később beszéljünk róla, még egyelőre frissen elfoglalt esztergomi érsek.
1: Így van, most Esztergommal annyira nem foglalkozunk, mert ő se foglalkozott vele annyira, majd egy-két dolgot említünk, hanem ekkor ő már a nagy politika felé irányul, ami azt jelenti, hogy túl is mutat Magyarországon, tehát olyan körökkel kerül kapcsolatban, mint a Velencei Köztársaság, a Német-Római Császárság, az itáliai fejedelemségek, és ennek kapcsán derül ki az, hogy 1509-ben például egy újabb, nagyon megtisztelő címet kap. Itt azt kell mondani, hogy ez valójában cím, méghozzá megkapja a konstantinápolyi patriarchai címet. Tehát konstantinápolyi latin patriarkája lesz. Persze azért mondtam, hogy ez igazából cím, mert hogy tudjuk, hogy 1453 óta Konstantinápoly már török kézen van, és korábban is a latin patriarka az jelentéktelen volt, igazából a görög, az ortodox patriarka volt a jelentősebb, de akkor is ez mindenképpen abban az időben még egy nagyon fontos kitüntető cím volt, mert hogy Konstantinápoly még csak 50 éve foglalták arra a törökök, és még mindig úgy tűnt, hogy a kereszténység, hogyha összefog, akkor Konstantinápolyt, sőt a Szentföldet is felszabadítják a töröknek az igája alól. Tehát ez még sokkal élénkebben ért az embereknek a gondolkodásában. Ma már senkinek nem jutna eszébe nyugaton, hogy indítsunk hadjáratot Törökország ellen, hogy visszafoglaljuk az ősi keresztény városokat, Konstantinápolyt, vagy a kis-ázsiai városokat, Efezust és így tovább. Vagy hogy menjünk a Palesztinába, Izrael ellen. Senkinek nem jut eszébe. De abban a korban ez még állandóan ott volt az embereknek a gondolkodásában. Tehát 50 évvel korábban Hunyadi János még úgy indul el balkáni hadjáratra, hogy ha lehet, akkor Konstantinápolyig meg se áll. Akkor még Konstantinápolyt nem foglalták el a törökök, de hogy pontosan azért megy Konstantinápolyig, hogy ott a konstantinápolyi vagy bizánci császárral összefoglalva folytatják tovább a hadjáratot a törökök végleges kiűzéséig.
0: Bakócnak amúgy a székhelye az hol volt ilyenkor? Vagy Esztergomban volt?
1: Esztergomban.
0: És ezeket a...
1: Illetve hát sokat volt a király mellett Budán.
0: Budán.
1: Viszont olyan cím, hogy a nagy patriarkátusok közé tartozik. És igaz, hogy ugye nem tudja elfoglalni, de a cím az önmagában nagyon kitüntető, nem szabad elfelejteni, hogy konstantinápolyi patriarka az a római patriarka után következik a patriarkák sorában. A római patriarka, ugye ez a nyugat patriarkája, az pedig nem más, mint a amit úgy hívunk, hogy pápa, uh-huh. Így van.
0: És mondjuk például ez a konstantinápolyi patriarka cím azon túl, hogy most akkor nevezzük névlegesnek, mert hát most nem egy funkcionális feladatot jelentett, ez mondjuk neki jövedelmet jelentett azért?
1: Ez nem igazán. Mondom, ez valójában egy nagyon fontos, kitüntető cím.
0: Ami mondjuk a presztízsét még inkább növelte.
1: Így van.
0: Tehát egy presztízs növelésre mindenképpen alkalmas.
1: Pontosan.
0: Volt. Jó, bepolitikázzunk még tovább? Tehát, hogy
1: talán van... egy kicsit az egyházzal kapcsolatos dolgait nézzük meg, mert hogy egy dologban azért nagyon fontos folyamatot indított el, ami hát a halálával aztán meg is torpant, de az látszik, hogy nagyon a szívén viselte némely szerzetes rendnek az ügyét. Például a premontrai rendnek a dolgait, amely ebben az időben egy megújulási folyamaton megy át, amelynek a kiinduló pontja elsősorban Franciaország. majd azt, hát nem fogjuk látni annyira, mert ez már nem fontos, de második Ulászlónak a második felesége, tehát miután Beatrix-szal kötött házasságát egyházi bíróság kimondja, hogy érvénytelen 1510-ben, az francia, és éppen ezért ugye a francia kapcsolatok is megélénkülnek. És onnan jön a lehetőség, hogy na, akkor a premontrai prépostságoknak, a magyarországi prépostságoknak a helyzetét is meg kellene vizsgálni, és itt bevezetni azokat az újításokat, reformokat, ami igazából a rendnek a megerősödését szolgálja. Amikor reformról beszélünk, az azt jelenti, hogy visszatérni az eredeti karakteréhez, az eredeti karizmájához a rendnek. Úgyhogy, és az azért is fontos, mert a premontrai prépostságok azok speciális helyen voltak a hierarchiában, tehát ők ki voltak véve a helyi püspököknek a fennhatósága alól, és az összes magyarországi premontrai prépostság az közvetlenül az esztergomi érseknek volt alávetve, és így már érthető is, hogy miért érzi fontos feladatának, hogy akkor Magyarországon is megreformálják a premontrai rendet.

0: sajnos, amikor ő meghal, akkor ez a rendnek az előmozdulása, az bizony megakad. Illetve még egy más szerzetes rendet is föl kell hozni, ez pedig nem más, mint az obszerváns ferenceseknek az ügye, ugyanis őket is támogatja. Egy egri vonatkozás, hogy amikor itt Egerben az obszervánsok megjelennek, utána a konventuálisok elfoglalják az obszervánsoknak a kolostorát.
1: Ez mit jelent, hogy obszerváns ferences rendi?
0: Az obszerváns ferences rendi azt jelenti, hogy egy olyan új irányzat a ferences renden belül, amely szigorúbb, és igyekszik visszatérni jobban az eredeti ferences hagyományhoz, tehát a nagyobb szegénységhez. Szerintem már beszéltünk róla úgy szőrmentén, amikor Kapisztrán Szent János szóba jött, vagy Rangoni Gábor révén, hogy ez volt a szigorúbb ág, és ugye Kapisztrán Szent János meg Szénai Szent Bernardin voltak a nemzetközi porondon a leghíresebb ilyen obszerváns ferencesek, de ekkor még hivatalosan nem voltak szétválasztva. Tehát az összes ferences egy kalapba volt, csak voltak a szigorúbb irányzat követőik, ők az obszervánsok, akik jobban figyelembe vették, odafigyeltek az eredeti dologra, és voltak a konventuálisok, akik viszont a ferences folyamatosságot biztosították, de például náluk a szegénység az már kevésbé volt olyan radikális. Tehát most nyilván az egyéni személyes szegénység az megvolt a rendben belül, csak ott már elnézőbbek voltak azzal kapcsolatban, hogy jó, a ferences szerzetes a szegény, de a ferences szerzetes rend az birtokolhat. Egyébként hát itt a mostani szóhasználat szerint ugye a konventuálisokat mi minoritáknak hívjuk. Uh-huh. Az obszervánsokat, azokat hívjuk mi ferenceseknek. Tehát Magyarországon mind a két rend jelen van most is, csak más néven hívjuk őket, mint ahogyan akkor, és mint ahogy általában mondjuk a más nyelvekben megjelenik. Majd pontosan ez az időszak lesz az, amikor ez már annyira akut problémává válik az egyházon belül, hogy a ferencesek között ilyen surlódások, torzsalkodások vannak, hogy majd a következő pápa, 10. Leó lesz az, aki a két rendet hivatalosan is szétválasztja 1517-ben, és onnantól kezdve mind a kettő ugye a ferences első rend, tehát a férfi rend, de két teljesen egymástól független ágra szakadt szét hivatalosan is.
1: Egerben például mind a ketten voltak, ugye? Most igen. Lásd Dobótér, lásd egészségházúti templom, nem?
0: Igen, igen, igen. Hát mondjuk ezek már itt a török utáni visszatelepülések.
1: Igen, igen. Bakócnak a helyzete tényleg most így a politikai életben, tehát most itt ugye beszéltünk az Ulászlóval való kapcsolatáról, meg egyáltalán ugye az egyházban betöltött szerepéről, de a nagy országgyűléseken a szerepe is, hát ugye már az előbb érintőlegesen említetted Péter atya, hogy majd később rátérünk, talán rátérhetünk most ugye, hogy azért ő milyen fontosabb pozíciókat töltött be, és hogy ezekhez mondjuk mit szólt a nép, meg mondjuk ezeket hogyan lehetett így egybe koordinálni?
0: Hát itt igazából a nemességnek a hozzáállása a kérdés.
1: Hát nyilván mert, nem a parasztságé, igen.
0: Igen, mert hogy ők voltak azok, akik az országgyűléseken véleményt tudtak nyilvánítani, és kiderült, hogy már 1497-ben, tehát igazából rögtön akkor, amikor ő megszerzi az egri püspökség után az esztergomi érsekséget, már akkor probléma merül föl, tehát már akkor is a köznemesség sokalja azokat a tisztségeket, amelyeket ő saját kezébe gyűjtött össze. Hiszen korábban már megszerezte a Szent Korona őrének a rangját is, ugye a nádorral együtt voltak a Szent Koronának az őre. Azon kívül, ahogy mondtam, a királynak a kancelláriáját is vezette, a királynak ilyen főtanácsadója volt, és ezért van az, hogy a rendek már 1497-ben, tehát mielőtt még elfoglalta volna az esztergomi széket, már akkor tiltakoznak, és mondják, hangot adnak ezen kívánságuknak, hogy az akkor még egri püspök kezéből vegyék ki a koronaőrségi titulust, illetve azt is követelik, hogy a kancellári tisztség az vétessék el az egyháziaktól, hogy azt ne egyháziak töltsék be, hanem polgárok, civilek, és ugye ez is egyértelműen ki ellen irányul, Bakósz Tamás ellen, mert hogy ezeket éppenséggel ő tölti be. Hát végül is a kancellári tisztségtől valóban megfosztják.
1: De amúgy mi volt az alapvető probléma? Tehát itt a tisztség halmozással volt a bajuk, vagy Bakócz személyével?
0: Mind a kettővel, meg egyáltalán, tehát az látszik, hogy ő már ugye Mátyás királytól kezdődően benne van az országvezető grémiumában. Ő minden ilyen zűrzavaros időszakon megtalálta azt a helyet, hogy ő hogyan tudja jól pozícionálni magát. Tehát amikor azt kellett, akkor ő látszólag Korvin János mellett volt, de közben már Ulászló keze alá dolgozta az ügyeket, és akkor ennek az a következménye, hogy azért a nemesség ezt sokalja. Túlságosan sok hatalom kerül az ő kezébe, és akkor, hogyha most még látják, hogy pályázik az esztergomi érsekségre, ami azt jelenti, hogy Magyarországnak az első zászlósura lesz, ez már tényleg sok. Osszák meg a hatalmat, ne mindenben ő legyen a király mellett.

0: De például voltak olyan elődei, ugye, aki Beckenszlóer János, tehát ugye azért voltak olyanok, akiknek most ha tetszett, ha nem, a nemességnek tudtak nagyon sok pozíciót betölteni. Bár mondjuk azok nem országon belüliek voltak feltétlenül, hanem azért ide is, oda is, kintre, külföldre is, tehát elég sok mindent összetudott harácsolni magának. Csak hogy hát most kérdés az, hogy valakinek hagyják, valakinek nem hagyják, jobban bele tudnak szólni.
1: Az egyik része a dolognak, a másik része az, hogy ezt a kancelláriában azt kell mondani, hogy alapvetően eddig szinte mindig egyháziak voltak. Viszont pont ez az időszak, amikor a civil szféra is úgy magára éled, ez a reneszánsznak is köszönhető, hogy egyre többen jelennek meg a porondon olyanok, akik kellő műveltséggel, kellő fölkészültséggel rendelkeznek ahhoz, hogy ilyen pozíciókat be tudjanak tölteni. Ugye korábban ez tényleg szinte az egyháznak a privilégiuma volt, egyházon keresztül lehetett eljutni a nyugati egyetemekre, magasfokú képzettséget szerezni, kultúrát szerezni, és így tovább. Azonban ez most már egyre nyitottabb a mondjuk így, hogy a civil szféra előtt is. Tehát egy bizonyos fajta klérus ellenesség, ez megjelenik mindenhol ebben a korban. Hát most nem akarok nagyon előre menni, de hát ugye nem sokára ott vagyunk már a reformáció idejénél, ami pontosan ebből az egyház ellenességből, vagy klérus ellenességből is táplálkozik. Tehát ez egy általános kortünet, hogy aztán ez mely részeken hogy csapódik le Európában, Németországban, vagy Itáliában, vagy Spanyolországban, vagy Magyarországon, az már különbözik, de egy bizonyos fajta ilyen klérus ellenesség az igenis megjelenik. De ez magával hozta a kor. Tehát egyrészt a polgárságnak a magára találása a reneszánszon keresztül, másrészt, hogy a reneszánsz az a pápaságban, illetve az egyházi életben egy bizonyos fajta romlást hozott. Tehát nem a kultúrában, mert hát az egyház a legcsodálatosabb mecénása volt ebben a korban a kultúrának és a művészeteknek, hanem erkölcsi romlást. Tehát, hogy nagyon sok

0: meg a kultúrában, meg a műveltségben, meg mekkorát adott tényleg ez a kor. Tehát, hogy ez olyan érdekes kettősség, ennek is lehetne amúgy az okát vizsgálni, hogy van az, hogy amúgy mekkora tényleg a reneszánsz, tehát mekkora kulturális robbanás történt tényleg az emberiség életében. A pápák meg valahogy
1: megközelítették. Nézzük itt a mi érsekünket, Bakóc Tamást, hát itt is azt látjuk, hogy micsoda ambivalencia van az ő személyében is, tehát egyrészt látjuk Bakóc Tamásnál azt, hogy egy gátlástalanul törtető, egy olyan személy, aki tele van ambícióval, és nincs előtte akadály. Ugyanakkor látni fogjuk azt, hogy egy bőkezű mecénás, aminek hála Istennek nyoma is maradt, mind a mai napig, illetve hát azt is láttuk, hogy ugyanakkor meg minden nap ének és misét mondott saját magáért, mert fontos számára az üdvösség, és tisztában van vele, hogy azért bizonyos tettei azok nem egészen vannak összhangban az evangéliummal, vagy a főpapi tisztségével.
0: Az az igazság, hogy most lehet, hogy túl kimerem mondani, de amikor valaki ilyen pozícióba kerül, hát, hogy mondjam, tehát nyilván a tehetsége és az elképesztő alázata és a mély buzgó vallásossága is elvihet valakit erre az irányba, de azért valljuk be, nem ő az egyetlen, aki, tehát mondjuk, ha egy ilyen magas pozícióba kerül, meg még tovább, tehát, hogy benne van ez a törtetés. Tehát, hogy most ez akár egy egyházi magas pozíció, de most akár beszélhetnénk egy állami magas pozícióról is, azért vannak emberek, akiknek még több kell. Tehát, hogy most ez Bakóc Tamás védelmében, nem védelmében, az nyilván furcsa, hogy valaki buzgó vallásos, meg közben törtetés, de hát azért próbált ő adni a maga módján.
1: Itt tartottunk tehát, hogy ő ezeket mindet, hát mondhatjuk így, hogy duzzogva azért komolyan veszi, és leteszi a kancellárságot, tehát szépen a pecséteket, azokat átadja a királyi kancellárnak, sőt, még a titeli prépostságról is lemond. Pontosan nem tudni, hogy miért, lehet, hogy csak egy gesztusnak szánta, hogy mégse annyira harácsoló ő, és akkor így érkezik meg aztán a Esztergomba, ahol aztán folytatja a hatalmának a kiépítését. Rögtön azzal, hogy az esztergomi érsekséghez hozzácsatolja a milkói püspökséget. A milkói püspökség, ez az a mondhatjuk így, hogy az országhatáron kívül. Tehát a Kárpátokon túl a mai, hát most Románia, Moldávia környékén lévő, hát nem olyan túlságosan erős püspökség, de azért ott is vannak katolikusok, és ő rájuk, tehát ezt a püspökséget, ezt is a saját vonzás körébe behúzza, illetve, amire még szemet vetett, a szász esperességek, amelyek ki voltak véve a közvetlen püspöki fennhatóság előtt, tehát mondhatjuk azt, hogy bizonyos fajta autonómiát élveztek, no, ezeket is a saját joghatósága alá vonja, hát azzal a céllal, a szász városok azok gazdagok voltak, és így aztán meg tudta szerezni ezen városoknak a tized jövedelmét.

0: ebből is látszik, hogy na ezután akkor már Esztergomban építi ki egyre jobban a saját hatalmi bázisát, illetve egyre nagyobb jövedelemre tesz szert. Amikor pedig a későbbiekben ugye megfogalmazódik benne, ugye most már ő konstantinápolyi patriarka, ő az anyaszentegyház bíborosa, hogy ettől magasabbra már csak akkor juthat, hogyha megszerzi a pápaságot. Tehát úgy tűnik, hogy már az 1500-as évek elején, 1505 környékén, amikor ő már nagyon komoly kapcsolatban van a velenceiekkel, illetve első Miksával, a német-római császárral, akkor kap bizonyos ígéreteket arra, hogy ha bizonyos ügyeket elintéz második Ulászló királynál, akkor ennek fejében őt támogatni fogják a következő konklávén, hogyha úgy adódik, akkor pápa lehessen belőle. Ugye 1505-ben vagyunk, már most kicsit pár évet előre ugrottunk az időben, tehát ekkor már nem hatodik Sándor a pápa, hanem már második Gyula, aki megint egy tipikus reneszánsz pápa, nála ilyen erkölcsi kihágásokat nem nagyon lehet fölróni, viszont neki is óriási ambíciói vannak, ő elsősorban politikusként és hadvezérként tevékenykedik, bár aggasztján nagy ősszakállal, de azért ez nem akadályozza meg, hogy lóháton vezesse a seregeit Észak-Itáliába, és az egyházi államnak a korábban elveszített területeit azt visszahódítsa. Tehát második Gyula idejében történik ez a dolog, hogy ő is szemet vet a pápaságra, de hát egyelőre második Gyula nem mutatja azt, hogy ő neki, bár már öreg, de bármilyen baja is lenne, sőt, nagyon is energikusan vezeti az egyházat, úgyhogy a kortársak egyszerűen il terribilének, ugye a rettenetesnek hívták. De térjünk vissza Bakusz Tamáshoz, tehát hogy miről is volt szó. Tehát a Habsburgok ekkor már ilyen többszöri próbálkozással igyekeznek a magyar királyságot megszerezni. És Bakócot arra biztatják, hogy második Ulászlót próbálja afelé terelgetni, hogy az ő halála után a magyar Szent Korona az a Habsburgokat illesse meg. Ugye tulajdonképpen már a 15. században is újra és újra fölmerülő probléma volt, sőt, ugyebár tudjuk, hogy Habsburg Albert személyében már volt is Habsburg uralkodója Magyarországnak. Bárcsak a rövid időre, mert fiatalon meghalt. Tehát a Habsburgok azóta is dédelgetik magukba ezt a tervet, és ehhez akarják ugye Bakócot fölhasználni, és cserébe azt mondja, hogy akkor ő viszont, mint német-római császár, megpróbálja majd a befolyását latba vetni a következő konklávénál Bakócz Tamás érdekében. Valami hasonló dolog történik egyébként a Velencei Köztársasággal is, tehát, hogy ők is megígérték a támogatásukat. A Velencei Köztársaság akkor Itáliában talán a legerősebb állam volt. Ugye 5 jelentős államalakulat volt a mai Olaszország területén Itáliában. Ugye északon fönt volt a milánói hercegség, ugye a Sforzáknak a vezetésével, amely azonban ugyanakkor francia érdekeltség is volt, tehát a francia királyok újra és újra átkeltek az Alpokon, és igyekeztek Milánót a saját hatáskörükbe vonni. Ugye északkeleten ott volt a Velencei Köztársaság, amely ebben az időben gyakorlatilag egész Dalmáciának az ura volt, sőt, voltak birtokai a mai Görögország területén, az égei-tengeri szigeteknek a jelentős része az ő kezükben volt. Igaz, hogy Konstantinápoly eleste után ugye a törökökkel való viszony az jelentősen gyengítette a Velencei Köztársaságot, éppen ezért fontos volt számára, hogy a nyugaton is jó szövetségesei legyenek, és ehhez ugye a török ellenes küzdelemhez kimondottan jól jöhet egy magyar szövetség, illetve hogyha esetleg egy magyar származású tudnának bejutatni a pápai székbe, ugyanis egy magyar az a bőrén érzi a török veszélyt. Azt a veszélyt, amely a Velencei Köztársaságot, különösen ebben az időben, még különösen az Égei-tengeri szigetvilággal kapcsolatban folytogatta. Ugye a nyugatiak nem érzik annyira a török veszélyt, de ha egy magyar kerül oda, akkor az egész biztos, hogy komolyabban veszi az, hogy Európát, az európai kereszténységet összefogja a törököknek a megtámadására, és ez a Velencei Köztársaságnak is haszonnal jár, visszaszerzi a törökök által már megszerzett birtokokat.
1: Hogy azért vannak olyan emberek, akik valamire valóban nagyon vágynak, és vannak azok az emberek, akiket belehelyeznek adott pozícióba. Tehát Bakócnak ez a törtetése az egyértelműen mutatta az utat, onnantól fogva, hogy ő érsek lett és kardinális, hogy igen, ő akarta, és ehhez ugye neki kapóra jött, hogy támogatókat talált, mert ugye Velence támogatta, nyilván, hogyha ő pápai székbe kerül, akkor ő meg majd Velencét viszont támogatja, tehát hogy ez akkor az ő személyes indítatása is volt.
0: Egyre jobban kinyílt elő a perspektíva. Uh-huh. Tehát ezekkel a kapcsolatokkal egyébként hát még azt is gyanúsították azzal is, hogy Velencének a beépített embere itt a magyar királyságban. Azért ezt nem kell komolyan venni, de az biztos, hogy a velenceiekkel nagyon jó kapcsolatot ápolt. Tehát inkább azt lehet látni, hogy megnyílik előtte a tér. Tehát, hogyha ilyen uralkodók, vagy ilyen államok keresik az ő kegyét, akkor ez azt is mutatja, hogy még többet lehet tenni, ha még magasabbra jutok.
1: Tehát tulajdonképpen az, hogy ő ott lesz azon a pápa választó zsinaton, tehát tulajdonképpen tizedik Leó lesz az, akit megválasztanak, ugye? Tehát, hogy a második Gyula halála után kerül ő oda, ahova ő tervezi. Még egy dolog jutott eszembe, nem feltétlenül szorosan kapcsolódik a témához, de ugye a Sugárféle könyvben ugyanúgy látom ezt is, te is említetted, Péter atya, hogy ugye végül is Ulászlótól sikeresen elválik aragóniai Beatrix. Nekem pont az jutott az eszembe.
0: Illetve, hogy érvénytelenítik a házasságot, amit egyébként hát tényleg, hát egy nagyon olyan házasság volt, ami tényleg érvénytelen. Tehát titokba kötötték, kimondottan ugye elrontották, azt már néztük annak idején.
1: Igen, igen, csak hogy az jutott eszembe, hogy ugye ez egyértelműen kiderült akkor, amikor ő Mátyásnak, ő nem szült utódot, hogy ő valószínűleg egy meddő feleség, mert hogy Mátyásnak született, ugye törvénytelen fia, tehát nem Mátyással volt a probléma, ezt még valószínűleg akkori viszonyok között is felfogták. Tehát egy meddő feleséget azt hogy lehet utána egy következő regnáló királlyal összekötni, aki tudván nem fog utódot szülni.
0: Ráadásul idősebb is volt, mint második.
1: Jó, hát másul is voltak ilyenek, tehát igen, mondjuk de... 8. Henriknek is ugye, amikor a bátyja a feleségét elvette, a aragóniai Katalint. Tehát ő is egy idősebb nő volt nyilvánvalóan.
0: Igen, de feltételezték, hogy meddő. De ezt nem lehetett biztosra tudni. Hát abban az időben ezt még nem tudták úgy megvizsgálni. Egyébként pedig ugye a kánonjuk szerint a meddőség az nem házassági akadály. Uh-huh. Tehát nem azért volt érvénytelen a házasság, hanem azért, mert nem tartották be a szükséges formákat. Tehát egyrészt uralkodó nem köthet titokban házasságot, az nyilvánosnak kell lenni. De ezt nagyon jól tudta Bakócz Tamás, és mégis asszisztált ehhez a házassághoz.
1: De miért kellett titokban megkötni ezt a házasságot?
0: Azért kötötték titokban, mert hogy gyorsan nyélbe ütötték, ez egy szövetség volt aragóniai Beatrix és második Ulászló között. Uh-huh. Ráadásul ugye Ulászló szánszándékkal rosszul válaszolt az egyik kérdésre, a jelenlévő tanúk ezt pedig később bizonyították, és ezzel ugye a házasság formai szabályait megszegték, ugye több rendben is. Egyébként aragóniai Beatrix is nyilatkozott korábban úgy, hogy ezt a házasságot ő csak azért köti meg, hogy egyenlőre pozícióban maradhasson, de sose fogja majd érvényesnek tekinteni. Úgyhogy aztán szépen az egyházi bíróság elvégezte a dolgát, és ez a sok sebből vérző házasság tényleg érvénytelennek nyilvánította.
1: Melyik volt ez az ominózus zsinat, vagy pápa választó gyűlés?
0: Igazából ott két zsinat van, de az egy kicsit bonyolultabb a történet, mert itt most egy kicsit politikai hátteret kell keríteni hozzá.
1: Hát az, hogy tulajdonképpen akkor itt hogyan alakulnak ezek az izgalmas részek, és ezek a majdnem pápa lett Bakócz Tamás, meg egyáltalán ezek az itáliai dolgai, erről már csak a következő adásban tudunk beszélni.

A mai adásban Bakócz Tamás egri püspökről, Budapéter teológiai tanárral, a rádió elnökével beszélgettünk. A riporter Klész Beáta volt.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, a híreket Harcos Krisztinától hallják. Tűz ütött ki szombat este a Kőszegi-hegységben, az írott kő alatti térségben. A lángok megfékezésén nagy erőkkel dolgoztak a hivatásos önkormányzati és önkéntes tűzoltók. Az esti órákban 4-es fokozatúra emelték a beavatkozást, írja a Vaol. A tűz a Stájerházak, illetve a Vöröskereszt környékén keletkezett, ahol az ajnövényzet kapott lángra. A helyszínre több településről is nagy számban érkeztek tűzoltó egységek, közel 70 tűzoltó dolgozott a helyszínen. A Kőszegi Önkormányzati Tűzoltóság közösségi oldalán éjfél előtt osztotta meg, visszatértek az állomás helyükre. 12-en meghaltak az M3-ason egy buszbalesetben. A rendőrség hivatalos tájékoztatása szerint 12-en haltak meg ma hajnalban, miután egy lengyel rendszámú busz éjjel 1 óra környékén felborult az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, a mezőkeresztesi lehajtó után. A Borsodabaui-Zemplén megyei rendőrfőkapitányság a polisz.hu-n azt írta, jelenlegi adataik szerint feltehetően a sofőr elaludt, őt a rendőrök őrizetbe veszik. Az országos mentőszolgálat a Telex kérdésére azt válaszolta, hogy 14 mentőegységet riasztottak a baleset helyszínére, egy embert életveszélyes, 9-et súlyos, további 37 embert pedig könnyebb sérülésekkel láttak el. A sérülteket helyszíni ellátás után a miskolci, debreceni, nyíregyházi és egri kórházakba szállították. A magyar határtól mindössze mintegy 500 méterre fogtak egy japán cserepogarat a szlovéniai Pince település autópálya melletti pihenőhelyén, írja az Agroinform. A kiemelt zárlati károsító észlelése miatt a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal és a területi szakemberek haladéktalanul megkezdték a szükséges növényegészségügyi intézkedéseket. Többek között feromoncsapdákat helyeztek ki az esetleges terjedés mielőbbi észlelése érdekében. A lakosság és az utazók figyelme kiemelten fontos a károsító hazai megtelepedésének megelőzésében. A japán cserebogár rendkívül sok tápnövényű faj. Az imágók többek között szőlőn, gyümölcsfákon, rózsán és számos dísznövényen táplálkoznak, míg a talajban fejlődő lárvák a növények gyökereit károsítják. Csoportosan táplálkozva akár teljes tarrágást is okozhatnak. Nagy távolságokra elsősorban emberi közreműködéssel terjedhet. Az imágók járművekben, szállítmányokban, podgyászban vagy kemping felszerelésben is megbújhatnak. Miskolc után pénteken a veszprémi járatok is felkerültek a MÁV Plusz térképére, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt bejegyzésében hangsúlyozta, az természetes, hogy a MÁV csoport járatait, a vonatokat, autóbuszokat és híveket élőben lehet a térképen követni, és így valós időben lehet tájékozódni arról, hogy a járat mikor érkezik az adott megállóba. A MÁV csoport járatai mellett a BKK járatai és a Debreceni Közlekedési Vállalat autóbuszai és villamosai is már régóta látszanak ugyanígy valós időben az applikáción, tette hozzá. Civil állatvédő szervezetek pályázhatnak állatorvosi támogatásra, írja a globalhír.hu. A közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány 90 millió forintos keretösszeggel hirdetett pályázatot civil szervezetek számára állatorvosi költségek támogatására. A támogatás műtétekre, gyógyszerekre és egyéb orvosi beavatkozásokra fordítható. A pályázók összesen 1,5 millió forint támogatást igényelhetnek. Híreink végén az időjárásról. Hazánk északnyugati északi felén megnövekszik a felhőzet, ahol helyenként zápor, zivatar is előfordulhat. Délen, délkeleten még nagyrészt derült vagy gyengén felhős idő várható. A légmozgás döntően mérsékelt marad, de a Kisalföldön és az Alpok alján már lehetnek élénklökések az északnyugatira forduló szélből. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 15 és 22 fok között alakul, de északnyugaton, valamint a vízpartokon, magasan fekvő helyeken ennél pár fokkal melegebb, a hidegre hajlamos helyeken hűvösebb is lehet.
0: Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikus Nátrán István nevében is Pap Péter a következő óra szerkesztője. Ma Cserépfalut és a tokaji írótábort látogatjuk meg. Először Cserépfalura megyünk, ahol a köszöntővel kezdjük, és a programismertetőt is meghalljuk itt, majd a szép cserépi porta egyik nyertesével beszélgetünk, ezután pedig egy lucskos káposztát főzünk egy pince előtt. Végezetül pedig a kertész táncegyletről hallunk.
1: Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a 28. Cserépi Pince Bor és Nóta Túra és Falu napon. Remélem, hogy önök is legalább annyira boldogok azért, hogy ma itt lehetünk, mint amennyire mi is örülünk neki. Szeretném megragadni az alkalmat arra, hogy gyorsan szóban körbevezessem önöket a falu napunkon. Az étel kínálatunkban találnak házi, frissen készített töltött káposztát, sült kolbászt, főtt kukoricát, hotdogot és pindu büfé kocsijánál lángost. Aki ezután valami édesre vágyik, kedvére válogathat a szülői munkaközösség által kezdeményezett házi sütemény és édességvásáron. Aztán, ha megszomjaztak a nagy melegben, akkor bátran fogyasszanak tett a kocsmájánál egy hűsítő italt. Helyi termelőink is bemutatkoznak. Itt van velünk Kériné Mizsár Valéria, aki aranyos horgal termékekkel érkezett. Aztán Morcsányi Annuska, akinél kiváló kecskesajtot tudnak vásárolni. Mellette Bártos Tünde, aki gyönyörű kézműves ékszereket készít. Nagymai Urbin Márta, aki minőségi horgal termékekkel jöttek bemutatni. Valamint itt van velünk Egerből Tóth László, aki bőrből készült kézműves ékszerekkel érkezett. A gyermekek számára is kedvezünk programokkal, hiszen a pihenősátorban rajzolni, színezni és ékszert készíteni is tudnak, mellette pedig akár arcfestést, hajfonást, vagy akár csillámtatoválást is kérhetnek Bianca's Blooming Art kollégáinál. Aki szeretné egy kicsit elfáradni, azt pedig sok szeretettel várják az Óriás Szápa ugrálóvárban és akadálypályán a Happy Day Party and Play jó voltából. Érdemes odafigyelni azonban a gyerekeknek, hiszen a mai napon többször is fel fogjuk lőni a cukorágyút. A műsorok kapcsán már láthatták a kis önvendélyemnek néptánc műhelyt. Most pár perc múlva kezdetét veszi a Szép Cserépi Porta díjátadó, aztán 16.30-tól érkezik hozzánk a Kertész Táncegylet, Néptánc Egyesület, azt követi a Zsérci Summás Ének Együttes, majd 6 órakor elindul a Műkháztól a Bortúra zenés felvonulással, akiknek a boros gazdáit itt fogják a színpadon bemutatni. Este 9 órától élőben koncertezik színpadunkon a Crazy Little Queen Tribute Band, majd este 10 órától hajnal 2-ig DJ Miller biztosítja majd a jó hangulatot egy jó bulihoz. Engedjék meg, hogy szívből köszönetet mondjak kollégáimnak és minden segítőnek, aki bármilyen formában hozzájárult ahhoz, hogy a mai rendezvény ilyen minőségben jöhessen létre. Tavaly is elmondtam, de idén is tartom, hogy kívánni sem lehetne náluk jobb csapatot, munkájuk nélkül most nem állhatnánk itt. Végül, de nem utolsó sorban, pedig szeretnék minden résztvevőnek őszintén szívből kívánni, hogy érezzék meg jól magukat és ne vessenek sokat. Köszönöm szépen, most pedig engedjék meg, hogy átadjam a szót településünk polgármesterének, Csendes Péter polgármester úrnak.
2: Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves cserépiek, kedves vendégeink! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket a 28. Cserépi Pince Bor és Nóta Túrával egybekötött falunapon, itt a Berezdi Pince soron. Köszöntöm a meghívott vendégeinket, a környező települések polgármestereit, a képviselőtestület tagjait, valamint mindenkit, aki úgy döntött, hogy ezen a szombaton velünk tölti az időt. Nagy öröm számomra, hogy immár 28. alkalommal találkozhatunk ezen a különleges napon. A falunap számunkra sokkal több, mint egy rendezvény. Ez az a nap, amikor egy kicsit megállunk, félretesszük a hétköznapok rohanását, és együtt ünnepeljük mindazt, ami összeköt bennünket, a hagyományainkat, a borainkat, a zenét, a vendégszeretetet és mindenek előtt a közösségünket. Cserépfalu mindig is olyan település volt, ahol az emberek számíthattak egymásra. Jó érzés látni, hogy évről évre egyre többen látogatnak el hozzánk, hogy megismerjék azt, ami a legszebb itt nálunk, a Bükkalját és Cserépfalu. Külön öröm, hogy ma ismét megtelik élettel a Berezdi Pince sort. Boros gazdáink szeretettel várják vendégeiket, saját boraikkal, helyi termelőink bemutathatják portékáikat, a gyerekek egész délután színes programokkal várják, este pedig együtt énekelhetünk, mulathatunk és ünnepelhetünk. Ma ismét átadjuk a Szép Cserépi Porta díjat, amellyel azok munkáját ismerjük el, akik odafigyelnek környezetükre, és hozzájárulnak ahhoz, hogy településünk évről évre szebb és rendezettebb legyen. Engedjék meg, hogy felhívjam figyelmüket egy másik fontos programra is. Ma délután a Közösségi Házban megnyitottuk az Ó Cserépfalu című kiállítást, amely régi fényképeken keresztül idézi fel településünk elmúlt több mint 100 évének történetét. Bízom benne, hogy sokan ellátogatnak majd oda is, hiszen múltunk megismerése segít abban, hogy még jobban értékeljük mindazt, amit ma közösen építünk. Szeretném megköszönni mindazok munkáját, akik hónapok óta azért dolgoztak, hogy ez a nap létrejöhessen. Köszönöm az önkormányzat és a hivatal dolgozóinak, a szervezőknek, a borosgazdáknak, a fellépőknek, a támogatóknak, a polgárőrségnek és minden önkéntesnek az áldozatos munkáját. Végezetül azt kívánom, hogy mindenki találjon ma valamit, amiért érdemes volt eljönnie. Egy jó beszélgetés, egy finom pohár bor, egy kedves dallamot, egy régi ismerős, vagy egyszerűen csak néhány kellemes órát családja és barátai körében. Érezzék jól magukat Cserépfaluban.
1: Köszönjük szépen polgármester úr gondolatait, most pedig kezdetét veszi a díjátadónk. Hiszen településünk évről évre egyre szépül, így nem meglepő, hogy idén is kiválasztották a legszebb cserépi portákat. A Szép Cserépi Porta díjat azon személyek vehetik át, akiknek portája megfelel az úgynevezett verseny meghatározott szempontjainak. Ezzel a díjjal szeretnénk elismerni a nyertesek otthonaikba fektetett munkáját. Reméljük, hogy a címek tulajdonosai büszkén helyezik majd ki házuk falára a plakettet. A Szép Cserépi Porta címek adományozását testület által megalkotott rendelet foglalja magában. Az elismerő díjak Cserépfaluban az Art Galériában készültek, amelyet ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a tervezés kapcsán Ambrus Veronikának, az elkészítésben pedig Szallainé Fehérvári Erikának. Az idei évben 13 portának ítélték oda a Szép Cserépi Porta díjat.

0: Bojtkóné, nagy emőke.
1: Porta szépség vagy házszépség?
0: Szép cserépi porta.
1: Szép cserépi porta, ez akkor minden együtt.
0: Minden évben más kapja meg.
1: Ja, tehát még egyszer nem lehet?
0: Nem.
1: Akkor már el lehet hanyagolni?
0: Igen.
1: Hát ez nem.
0: Nem, hát ezt a díjat ugye ki kell érdemelni, utána megtartani azt a szintet, vagy esetleg még szebbé tenni.
1: Rendezettség.
0: Így van. Így van.
1: Fényírás.
0: Sok vagy virág, szép kapu.
1: Mélegelőt is hagyunk ott, vagy bármi más. Tehát nem. az a lényeg,
0: a minimum hogy... az, hogy le legyen vágva a fű, sok virág legyen, rendezett legyen, a kapu szépen le legyen festve. Tehát ezek nagyon sokat dobnak rajta.
1: Végig mennek, szép nézni.
0: Így van. Én úgy tudom, hogy most a képviselőtestület is tesznek ajánlatokat, hogy melyik portát szeretnék, aztán mikor ezeket az ajánlatokat megkapják, körbejárják a falut, és akkor a képviselők eldöntik, meg talán még a polgármester úr is a képviselőkkel, hogy melyik porta érdemelje el ezt a címet.
1: Mondjuk nehéz választani, gondolom, mert valakinek ezt tetszik, van akinek amaz tetszik.
0: Nem nagyon tudnék a településen olyat mondani, aki így elhanyagolná a házát vagy az udvarát, tehát nem igazán jellemző. Azért mindenki olyan takarosan tartja házát, udvarát.
1: Helyiek mindenki, vagy pedig beköltözött?
0: Nem, egyre többen költöznek be. Valaki a nyugdíjas éveit már itt tervezi, de egyre több fiatal jelenik meg, családostól életvitelszerűen tartózkodnak itt. De nagyon soknak van hétvégi háza, és a díjakat ugyanúgy ők is megkaphatják, nem csak tőzsgyökeres falubeli.
1: Tehát mindenki versenyezhet, hogyha
0: hát
1: szép
0: igazából
1: tétes.
0: Ez... Hát,
1: nem is verseny.
0: Nevezzük akkor versenynek, de igazából én se tudtam róla, csak múlt héten kaptam a levelet, hogy elnyertük a díjat. Tehát erről igazából nem tudunk, meg nem azért tartja rendbe az ember, hogy ezt a díjat megkaphassa.
1: Most már kezdem érteni azért, hogy a testület, illetve a helyiek, akik benne vannak, a bententesek tudják, önök pedig csak hát a sajátjukat teszik szépé.
0: Így van, teszünk, aztán még díjat is kapunk.
1: Hát nem másnak, hanem saját magunknak.
0: Így van.
1: Azért jó érzés olyan helyen lakni, ahol akár azt mondjuk, hogy verseny van abban, hogy itt nem lesz szemét, hanem itt rend van.
0: Igen.
1: Azért Cserépfalu nem egy hatalmas település, de azért úgy...
0: Hát már 1000 fő sincs, 900.
1: Szeretnek itt lakni az emberek, úgy veszem észre.
0: Hát ez nagyon élhető település.
1: És ez a fajta falusi élet, mert hát ugye mindenki megbefelé városra, ott van színház, ott van mindenfajta iskola, soroljam. Tehát minden olyan volt, ahova be kell menni, mert nem is lehet, hanem már be kell menni, mert szinte csábítják az embereket a boltok. Menjenek be, vásároljanak. Hát Cserépfalun meg lehet venni, úgymond nem ittben, hanem a környéken mindent.
0: Ez így igaz, de én városon nem tudnék lakni. No. Mert most gondoljál, hogyha én egy panelba laknék, ezt a díjat meg se kaphatnám. Például.
1: Akkor paneldíjat kaphatna.
0: Hát olyan meg nincs szerintem. Főleg értem. Gyerekekkel teljesen más. Teljesen
1: ugye más az élet a gyerekekkel.
0: Így van. Hogy szabadon... Kimeri engedni az ember. Hát,
1: szabadon szaladgálhatnak.
0: Így van, a boltban. Városon nem biztos, hogy ezt már megengedni.
1: Hát az az
0: nyilván
1: igaz.
0: Megvan a városnak is az előnye, de falunak is, és szerintem több előnye van. Meg igazából Eger nem messze van, 23 kilométer, Mezőköves megint nem, olyan központi helyen vagyunk.
1: De, hogy veszem észre, nem mindig itt lakott.
0: Mindig itt laktam.
1: Mindig?
0: Igen, hát egy 6 évet nem, a munkahelyem miatt ja. Budapesten éltem, de a szívem az visszahúzott, nem tudtam ott megszokni. Én elfogult vagyok Cserépfaluval, úgyhogy nagyon jól kiválasztott.
1: Akkor keresek más. Nem, én azt hiszem, hogy nagyon fontos az, hogy valaki szeresse azt, ahol él, és hát tesz is
0: nagyon
1: akkor érte.
0: Nagyon szívemen viselem a települést, nagyon.
1: Tehát azért még nem nyugdíjas, tehát másképp kell élni, dolgozni, de meg lehet akkor itt is. Ugye mindenfajta munka lehetőség megvan, akár helyben, akár pedig hát ugye az online home office munkát,
0: igen, az
1: azok
0: már
1: megadják
0: azokat
1: a lehetőségeket. De hát ugye jó, Kövesden lakom, tehát falusi részen, de azért a szüleim laktak olyan helyen is, hogy a szomszédot nem nagyon ismerte, de ők ismerik egymást, az egész falut.
0: Az egész falut. Hát kisebb koromban elmondhattam, hogy az egész falut, de mivel, ahogy mondottam is, hogy egyre többen költöznek be a faluba, most már ezt nem mondhatom el, hogy 100%-osan ismerem a falu összetételét, de egy 85-90%-ban ismerem.
1: Ugye másképp működik az egész, hogyha kimegy az utcáról, köszönnek.
0: Az a minimum.
1: Ó, hogyha nem, akkor már nem is cserépi. Egyébként jó cserépinek úgy lenni, mert ugye én soha nem laktam cserépen, valószínűleg nem is fogok, de én Szabolcsban egy faluban laktam, ott olyan nem volt, hogy ne köszöntem volna annak se.
0: Hírcsincs.
1: Akit nem is tudtam, pedig akkor az nagyobb macska falu volt.
0: Itt még túrázóknak is köszönünk, ha eljönnek az utcánkba, vagy szembe találkozunk. Hiába nem ismerjük idegenek számunkra, de akkor is köszönöm. Legalább egy jó napot kívánok.
1: Pontosan erről volt szó. Valahol jártam, és mondta, hogy ha nem köszön az idegen, ők köszönnek. Még a gyerek is, a gyereket is megtanították. Tessék köszönni, tiszteld meg vele, hogy jó napot kívánsz neki. Akkor önöknek nem kell mondani, a gyerek már tudja.
0: Ebben nőtt föl. Emlékszek még, mikor kicsik voltak, jártunk óvodába, és mindig szorigattam a kezüket, hogy tessék köszönni, és így már megtanultak. Tehát ez már alap, hogy köszönjük.
1: Jó, jelzés, hoppá, most ugrik be.
0: És képzelj el, 21 éves voltam, amikor Budapestre fölkerültem, és nagyon nehéz volt megszoknom, hogy ott az embereknek nem kell köszönni. A falusi lány fölkerül a nagyvárosi életbe, nagyon nehéz volt megszokni, hogy hát max a szomszédoknak a panelba, de...
1: Hát a villamosabb metról köszönni.
0: Hülyének néztek volna.
1: Hát igen, igen, annak is nézik az ember.
0: Úgyhogy ezt nehéz volt
1: mert
0: megszokni.
1: Mert ők nézik a kütyüt, vagy
0: igen,
1: egy könyvet,
0: ami... más élet, na. Más, nem lehet
1: jó.
0: Összehasonlítani.
1: Nem, mondjuk, nem
0: de én
1: kell.
0: Erre büszke vagyok, hogy cserépi lakos vagyok.
1: De ilyen jó helyen lakni. Ide ki szoktak jönni egyébként?
0: Nekünk itt van a boros pincénk, és mi nyitott pince leszünk, tehát a bortúrában mi a nyitott pince, a hatos pince leszünk.
1: Jó, ez a mai nap.
0: Így van, ez
1: mert
0: a mai
1: amúgy nem nyitott pince az egész, hanem...
0: Nem, mai nap.
1: Termelnek is szőlőt?
0: Így van szőlőnk, saját szőlő.
1: Szőlőből van a bor.
0: Igen, és saját szőlő, kétkezi munkával csináljuk a bort is. Szóval nem vásároljuk a szőlőt, hanem saját termelésünk.
1: Hát azért...
0: Van vele munka.
1: Hát állandóan, ugye?
0: Igen, abba meccés, ott kell lenni mindig.
1: Meccés után...
0: Azzal indul meg, így van, és jön a
1: többi. Többi. Milyen volt egyébként most a termés?
0: Az esőt azt nagyon látni, hogy nem volt. Bogyók Sáran. Elég kicsik. Kicsik a bogyók.
1: Értem. De saját maguknak termelik, nem eladásra.
0: Így van, saját.
1: Ott kicsit össze kell húzni a baráti kört.
0: Szerintem elég lesz.
1: A baráti kört, attól függ, hogy hány barát jön, mert így gondolom, van. Hogy nem itt a meg, mert nem látszik. Meg gondoltam, hogy nem. Miért fehéret szoktak?
0: Többnyire fehéret. Vörösből csak
1: ott
0: kicsit.
1: Bent a másik oldali részen, nem?
0: Nekünk a cigánydűlőnél van, Cserépfalu meg Bükzsérc között.
1: És akkor az jó minőség egyébként?
0: Nekünk teljesen jó. Hát igazából az egy dolog, hogy jó minőségű a szőlő, a feldolgozása a lényeg, hogy ott az az alap, hogy minden edény nagyon tiszta legyen. Ez az alap.
1: Hát a pince is kell hozzá, a pince nélkül nem jó a bor.
0: Hát de van pincénk.
1: Jó, csak mondom, a jó minőségű
0: így
1: pince
0: van.
1: Kell hozzá. De gondolom,
0: az a jó pince, amelyikben télen-nyáron ugyanannyi fok van, amiénk az ilyen.
1: Átlag hőmérséklet a fájnak 12 Celsius fok körül szokott lenni.
0: Na ezt jól tudja.
1: Tokajba is jártam meg, Egerbe is egy pár helyen nagyon jól hallottam, nem tapasztaltam. Én szabolcsi vagyok nálunk, azért a 16 fok az azt jelentette, hogy már tempősödött, megszavanyodott, egyébként is gyenge volt. Ez a 18-20 fok körüli fokot feltételez, ugye, hogy maradandó legyen.
0: Így van.
1: És akkor feldolgozzák ott.
0: Hát meg utána a többi, ugye, mert azt fejteni kell, azt figyelgetni kell. Tehát a bor az, mint a nő, törődést igényel.

0: Gulyás Szabolcs vagyok.
1: Mondd, hogy apósáé?
0: Gabi barátomnak az apósáé.
1: Ja, ő nem. És akkor néztem, hogy bemegy, kijön, ritkán kavargatják.
0: Hát van ezen annyira, hogy nem nagyon kavargatjuk ezt. Annyi, hogy ahogy esetleg a gersti szívja föl, ugye a káposzta is enged levet, a gersti meg felszívja.
1: Hát a lucskos után... káposztának mondták, ez
0: azt így van, szarvasborjúval.
1: Hát akkor az friss, finom.
0: Disznóból bárki tud főzni, ja. Szarvasból már kevésbé.
1: Hát attól tűnik, hogy honnan. Hát akkor
0: hát itt kevesebben jutnak hozzá.
1: Ez lőtt.
0: Hát igen, mivel vadászunk, ezért így...
1: Itt a környéken, a Bikaján?
0: Itt. A felső tárkányi erdészettől van bérelve 475 hektár vadászterület.
1: Akkor lenövék, utána fagyasztó rögtön.
0: Hát, attól függ.
1: De gondolom, hogy ezt nem frissen hozták.
0: Ez nem, ez fagyasztott, de hát van, amikor szalámit töltünk belőle, van, amikor kolbászt töltünk belőle, esetleg teszünk félre lábszálat, ugye az nem megy bele a szalámi a kolbászba, akkor az félre tesszük, az mehet pörköltbe, káposztába, úgy próbálunk
1: a lucskos
0: füstölni is füstölünk belőle.
1: De ez azt jelenti, hogy ebben káposzta van, a lucsok azt nem tudom.
0: Édes káposzta, savanyú káposzta. Persze, hogy egy kis savassága azért legyen. Fűszerek, egy kicsi lecsó, friss paradicsom, paprika ilyenkor,
1: ugye. A kicsi lecsó az azt jelenti, hogy miután le van a szalonna.
0: Nem, ez így be van készítve egybe, tehát be van rétegezve, ilyenkor ezt otthon berétegeztük, kihoztuk, öntöttünk rá egy 2-3 liter vizet, és akkor alá gyújtottunk.
1: Ennyi,
0: és amikor elkezd rotyogni, akkor forgatunk rajta egyet.
1: Akkor már én is meg igen. Tudnám csinálni.
0: Nem egy ördögtől való.
1: És akkor de ez egy kicsit több, mint egy otthoni evét.
0: Hát, nagy a baráti társaság, mert jönnek a barátok 5-6 óra felé azért. Másnap még jobb talán, mikor összeérik egy kicsit.
1: Ha marad belőle,
0: így van.
1: És akkor?
0: Káposzta jó újra melegítve, azt mondják.
1: Jó erre a bor. Előtte, utána, mindig.
0: Bár szerintem a káposztára nem lehet, meg a babujása se úgy inni, de mi azért megpróbáljuk.
1: De mondjuk azért gyakorlat teszi a mestert.
0: Hát ez hosszú éve kitartó munkája van ebbe. És mind a főzésben, mind az ivászatban.
1: Fröccs vagy sima bor?
0: Ilyen melegbe fröccs. Ilyen melegbe fröccs. És vékony fröccs.
1: Helyi bor?
0: Saját bor.
1: Hol terem ott, fent a dombon?
0: Hát vagy? A várrajai rész felé. Hát itt ugye, ami várrajára viszú, ott
1: van. Az a templom mellett, ami...
0: Így.
1: Bemegy, vagy bele szembe, ott és akkor... Ott, és akkor ez fehér?
0: Ez fehér bor. Hát azért nyáron inkább fehér bor. Bár van vörös, én hoztam vöröset is, de ilyen nyáron inkább fehér bor. Télen vörös.
1: Ja, fröccsnek a fehér.
0: Fröccsnek. Hát, hogy megkóstoljuk először, hogy milyen. Jó, szóda nélkül, de az, hogy ebben melegben azért oda kell figyelni.
1: Uh-huh. Hát, ilyenkor figyelni kell ám a mennyiségre is.
0: Egy vékony, hosszú lépés, vagy még inkább egy ilyen sportfröccs, mert azért kettőkor kijöttünk, ott az éjfélig azért ki kellene tartani.
1: Ja, mi lesz éjfélkorra? Buli?
0: Hát addig tart a mai napon, utána már holnap van.
1: Ja, most jut eszembe, majdnem igazat mondod. 12 óra.
0: Ma éjfélig ihatunk, mert utána már holnap van.
1: Igen, és egyébként úgy gyakran szoktak baráti társasággal főzni. Bár a vadászok nagyon szeretnek főzni is.
0: Hát meg Gabi, ő horgászik is, ugye, amikor ott a Bogácsi tónál horgászat van, akkor ott is van egy kis főzés.
1: Hát most alig van benne víz, vagy van?
0: Abban van víz.
1: Nem csökken. Hát attól függ, hogy mennyit engedtek.
0: Hát ez igyekszünk, hát nekünk ezek ilyen gyerekkori barátság, ez megmaradt, hál' Istennek vagyunk többen, 5-6-an, hogyha úgy összetudjuk verbúválni a brigádot, akkor azért úgy mindig van egy kis nyársalás, egy kis bográsozás.
1: De a pince hát kívülről nem nagy, az belülről lehet nagy. Vagy nem nagy, de akkor de elférnek.
0: Hát meg ilyenkor azért már kimolt, ha már lemegy a nap, itt azért hozunk ki asztalokat, padokat, akkor úgy akkor
1: lehet. Hát mondjuk azt, hogy azért ott mennyi? 13-14 fok van itt, meg 33.
0: Hát meg szerintem még annyi sincs, nem inkább. Ez jó hűvös pince egyébként.
1: Hát mondjuk, mert a ez nyugat felé néz, vagy
0: hát délnyugat, most kapja, igen.
1: Délnyugat felé, de reggel meg lehűl itt a völgybe. Azért ez nem rossz.
0: Hát most talán, de azért ez a héten nem volt, azért még este is voltak ilyen 30-28 fokok, azt nem mondanám azért annyira lehűlésnek sajnos. Hát most, ez most már talán jó. Meg ami éjszaka volt, meg ez a kis eső, ami tegnap esett itt.
1: Egy, hát egy nem sok orszemverő.
0: Hát egy 5 millit mértem, azért locsolással fölért, meg azért meg tudtuk fogni az esővizet egy majdnem egy köbméter esővizet fölfogtunk, azért volt egy hétig lehet locsolni.
1: Hát az nagy tető kell.
0: Van tető, bőven. Terasz hozzá, meg melléképület, meg filagória, igyekszünk minden vizet megfogni.
1: Melyik a jobb hely a szembe lévő, vagy ez a, hogy is hívják, ezt milyen?
0: Ez Berezdalja.
1: Berezdaljai, vagy pedig ami szembe van?
0: Hát nem.
1: Mindenki a maga érdicsér.
0: Ez olyan, mint a Balatonparton az északi, vagy a déli.
1: Hát
0: nekem van egy barátom, neki Fonyódon van nyaralója, mindig azt mondjuk, hogy jó ez a Fonyód, mert innen látni Baracsonyt. Azért jó.
1: Honnan Fonyódon meglátni Fonyódot?
0: Igen, akkor. Tehát ez...
1: Azért jó. Ez milyen? Riolittupás? Pince
0: egyébként? Ez tufa, igen. Ez itt, ez
1: hát itt. Az egész vidék tupás
0: igen. Hát ugye itt, amit, itt régen az volt, hogy amit télen kivágtak tufát, abból fölépítették a házat, és akkor meg közben készült a pince. Készült, tehát így kérdezett, hogy ütöttek egy csapást.
1: Tehát bevágták, de egyébként nem vájt pince, hanem csak vágott része.
0: Hát van, az, aki, akinek kellett a tufa, az szerintem az vágta. Az vágta.
1: Ugye, hogyha akkor lenne gond, hogyha hasad a tufa, de akkor
0: hát, hogyha ezt ilyen pince. Szernek hívják, hogyha szeres, amikor vannak benne vízbefolyások, és akkor akkor ezt lehet érezni, mert ugye akkor meg az nem annyira kemény. Hát azért úgy be nem szakad, de a jó tufában azért egy napi egy csákány az elkopott régen. Én apukámmal én még vágtam pincét, tehát ott napi egy csákány az elkopott. Akkor még itt Cserépfolyóban volt a templomnál a kanyarban kovácsműhely, de minden pénteken levittük az 5 darab csákányt, amit a héten elhasználtunk, akkor ezt megcsinált, és akkor hétfőn lehetett újraindítani.
1: A kopás az az hegyét?
0: A hegyét, igen. Tehát hegyét. Ott ugye azt nyújtani kellett, hegyezni kellett. Hát azért a jó tufa, abba szikrázott a csákány.
1: Meg az embernek az ereje is.
0: Hát ugye, és ugye az volt a pihenő. Ez még jó, mert itt mondjuk egy szín, de mondjuk a bükzsérci pince soron, nekünk ott nekünk vagy 20 lépcsőn ki kellett hordani vödörbe. Tehát amit levágtunk egész héten, az hétvégén két vödörbe ki kellett hordani. Tehát az volt a pihenés.
1: De azután úgy szépen szétmálott.
0: Az, ugye? Hogyha megdolgozza a fagy, akkor az úgy szétmálik. De hát azt vitték ilyen csirkeudvarra, tyúkok alá, meg az utakat javították, kátyúkat belőle, tehát az úgy mindig elkopott.
1: Most már majdnem mindent ki fogok tanulni, pedig hát mondjuk én Szabolcsi vagyok, a homok az nem nagyon szokott úgy szétmállani, az már egyből olyan.
0: Hát azt meg lehet fogni az akáccal, meg a szőlővel, nem?
1: Igen, meg a széllel. De szóval akkor itt a riolit az azért barátja az embernek. Pincét ad, talajt ad, minden.
0: Hát házat ad, így van. Tehát azért azok vannak ezek a 10x10-es kádárkockák javarészt, ott ugye 50-es falak készültek, tehát azokat nagyon szigetelni se kell.
1: Hát azért nem tudom, hogy a tufa az eléggé jól szigetele, vagy
0: az
1: pedig...
0: Jó.
1: Jó, hát én szilikátból építkeztem, lehet
0: hát a szilikát, a szüleimnek a házának az alsó szint az tufa, a felső az szilikát, az ott van 32 fok ilyenkor, az nagyon rossz.
1: Ez a szilikát, az nem jó. A szigetelés külső valamivel, abszivacsal, stb.
0: Hát a kellene, az nincs szigetelve.
1: Ja, hát pénz hát. Kell hozzá. Szóval akkor jobb a tufa.
0: Én szerintem jobb a tufa. Jobb a tufa.
1: Hát most nem fogok elmenni megnézni, hazamegyek, kell be kell kapcsolni a klímát, hogyha arról van szó.
0: Bizonyám.
1: De itt a pincében nem kell.
0: Itt nem.
1: Csak a kis sima pröcs, laza pröcs, és utána pedig.
0: Hát este meg már tiszta bor. Mikor lement a nap, akkor erre tiszta bor.
1: Igen.
0: Amikor kész az ebéd, vagy a vacsora. Aha. Utána már lehet azért kicsit vadulni.
1: Jó kis, mi kell hozzá, jó kenyér.
0: Jó kenyér.
1: Házi kenyér kellene, de hát az már nincs.
0: Hát nem kovászoltunk be tegnap, mert mi szoktunk sütni kenyeret, de ezt elszámítottuk. Más program volt.
1: És már utogat. Na, integetnek valahol úgy, hogy pihenni kell egy kicsikét.
0: Jönnek már a barátok, mert szállingóznak.
1: Köszönöm, nem precsezek most, meg dolgozok.
0: Akkor tiszta volt?

0: Gulics Amina.
1: Kérdeztem, hogy nincs meleg, hát nincs kendőt, nem kell, nem szabad levenni.
0: Hát a viselet függő, hogy kell a kendő, vagy nem kell. Én olyan táncokat táncoltam, ahol szükséges volt a kendő, de egyébként vannak olyan lányok, akiknek egy szobba van a haja, két szobba, koncsba.
1: Ez már asszony?
0: Ez már asszony, igen, vannak nagy lányok, én asszony voltam.
1: Tehát asszony, az asszonytánc, az lazább egy kicsikét? Vagy...
0: Ugyanazt táncolják, de lehet, hogy más stílusú, mi ugyanúgy táncoljuk.
1: Igen?
0: Igen.
1: De tulajdonképpen akkor ez milyen székelyes egy kicsit, vagy nem látom, mert...
0: Táncoltunk ükölőmenti táncokat, nyárádmenti táncot táncoltunk.
1: Akkor erdélyi. Erdélyi országbeli, de nem teljesen székely, hanem akkor lehet a Párciumból is, vagy a határán. Hogyha minden, nem kell földrajzozkozni, nem fogunk, de gyönyörű szép ruha az.
0: Köszönöm.
1: Hát csak éppen meleg. Szépen.
0: Hát egyébként ez még nem is olyan meleg. A kismagyarországi viseletekben van, hogy 6-7 alsó szoknyánál kezdődik a viselet, úgyhogy mi még azt gondolom jól jártunk ezzel a viselettel most.
1: Tájékozódtam, nem véletlenül vannak itt táboroznak. Uh-huh. Hát ez a nyári tábor izzasztó, de azért itt sok mindent újra lehet tanulni, vagy megtanulnak uh-huh. ilyenkor.
0: Edzőtáborban voltunk, Cserépfaluban, és egy új anyagot veszünk most, de ez nem egy erdélyi anyag. Egyébként uh-huh. nem tudom, hogy erről mondhatok, hogy mit tanulunk.
1: Nyugodtan.
0: Jó, vágaram közi anyagokat veszünk most. Ez az edzőtábor.
1: Hát akkor felvidéki, nem?
0: Igen, felvidéki. És ez a tábor most alapozza a következő fél éves koreográfiát.

0: Ennyire a létszámunk. Nagyon sokan vagyunk barátok, vagy ismerősök. Egyetemről mi lényegében egyetemi táncegyüttes vagyunk. A csapatfal egyetemista. Igen, a Kertész Egyetem.
1: És hát tulajdonképpen ugye gyerekek nem a táncot várták, hanem a cukorágyuk. De nem is az a lényeg, hanem a 30 fő az már akár két csapatot is kihat. Ugye?
0: Hát több koreográfiánk van, és akkor így oszlanak meg az emberek, hogy van, aki ebbe táncol, van, aki abba, de igyekszünk olyan koreográfiákat összerakni, ahol mindenkinek van valamilyen szerepe. Például vannak külön lánytáncaink, külön fiútáncaink.
1: Hát gondolom, hogy nem véletlenül ön beszél, nem véletlenül jöttem önhöz, az jó riporternek szerencse is kell, majd következő 50 évben talán megtanulok, de azért végül is a koreográfiát kik választják, közösen, vagy pedig a főnök?
0: Hát három vezetőnk van egy együttes vezetőnk, illetve két művészeti vezetőnk, és én azt gondolom, hogy egy vezetőségi döntés az, hogy mit tanulunk éppen, ők tudják a folk trendeket, tehát ők tudják azt, hogy mi az az anyag, ami ugye rentábilis, inkább ezt mondanám, ezt a szót használnám. Mi nekünk nincs úgy feltétlen beleszólásunk, de azt érzem, hogy nem is igényeljük, mert nagyon jól letanítják ezeket az anyagokat, meg
1: élvezik. Egyetértés van, akkor nincs vita, hanem úgymond, de hát azért a ruha is meghatározhatja bizonyos mértékig, hogy mit fognak tanulni, mert pénz mindenre biztos, hogy nincs.
0: Nincsen, de van egy szertárunk, amit már hát 70-es években indult a Kertész Táncegylet, és még a táncház mozgalommal párhuzamosan, és hát azóta gyűjtjük a viseleteket. Vannak, akiknek saját viseletük is van otthon, vannak például erdélyi táncosaink, akiknek akár van saját viseletük, vagy viselet darabjaik,
1: igen, és
0: amiket
1: akkor
0: tudnak ott.
1: Egyébként a úgymond kikopás, ez csúnya szó, de mikor már muszáj valamilyen szinten abba hagyni, az hány éves, 40 körül azért eljön?
0: Hát a mi táncegyletünkben nincsen szenior csapat, ezért általában 35 éves korúban az emberek úgy továbbállnak, de ennek igazából nem az az oka, hogy kikopnak a tánc közösségéből, hanem az, hogy saját családot alapítanak, nincs idejük ezt a heti 6 órás próbát teljesíteni.
1: De hát azért ide láb kell, tért kell, akkor súly fölösleg nem kell, és mellette nem a ruha, meg a többi, meg a fiatal embert is nézem, hát semmiféle súly fölösleg. Tehát azért sport emberként kell élni. A tánc is sport azon a szinten, és komoly sport annak ellenére, hogy amatőr.
0: Hát sportnak gondoljuk, meg egyébként a táncolást mi sportnak veszük, ahhoz képest, hogy vannak, akik nem így gondolják. A próbáink első egy órája, ugye háromból, az általában erősítés szokott lenni, vagy tánctechnikát tanulunk, van egy ilyen, hogy Molnár technika, ugye ezt szokták a néptáncosok, ezt például az egyensúlyérzékünket javítja, úgyhogy szoktunk erősíteni, meg rendesen edzünk. De hogy sportemberként élünk-e, szerintem félig meddig lehet ezt csak elmondani.
1: Jó, van, aki szereti a zenét, szereti a társaságot, az nem lehet, hogy ne mulasson, ne ismerje fel azokat a helyeket, ahol lehet kicsit szórakozni, de nem úgy, hogy utána nem tudnak fellépni.
0: Hát persze, mi mulatunk, és hát szerintem az ember ebbe bele tud azért szokni, hogy este mulat, reggel pedig elmegy fellépni, de persze erre figyelünk egyébként, meg vannak szabályaink erre az együttesen belül.
1: De jó, van, 30 évvel ezelőtt még talán úgy volt én velem is, hogy még tudtam volna mulatni. Ma én mulatok, akkor 3 napig beteg vagyok utána, de most 3 napig mulat egy ember, utána másnap kezdi újra, ugye?
0: Hát igen, de a tánc az nem egy olyan kötelezettség szerintem, amit ne lehetne bármikor, bármilyen állapotban megcsinálni.
1: Köszönöm, gratulálok.
0: Köszönjük.
1: Elhangzott összefoglalónkban a Cserépfalusi 28. pince, bor, nótatúra és falunapról készített riportjainkat hallották.

0: 1972 óta rendezik meg a tokaji írótábort minden év augusztusában. A mostani motto emlékezés és felejtés. Kis összeállításunkban a tokaji írótábor alapítvány elnökét, L. Simon Lászlót hallják, majd két emléktábla avatásáról lesz szó, Berzsenyi Dániel és Papp Tibor kaptak 2026-ban emléktáblát.
1: Gyermek voltam, amikor először találkoztam Berzsenyivel. Az én édesanyám egy Veszprém megyei kis faluban született, úgy hívják, hogy Simek Prága. Mindig nagy zolt a családunk, mert azt mondtuk, hogy prágaiak vagyunk, és hát nem tettük hozzá Simeket, így azt gondolták, hogy a cseh fővárosból származunk. Hát nem, ez egy kis falu, és a szomszéd falu az Bazsi, ahol egyébként a nagyanyám általános iskolába járt, egy osztályba Simon Istvánnal. Emiatt számtalanszor mentünk át Simek Prágáról Bazsira, és Simek Prágáról Bazsi fene menet a domboldalban van egy tábla, és a tábla szerint Berzsenyi ott írta, azon a helyen írta, hogy a visszanézett a hátam mögötti hegyekre a Búcsú Kemene saját című versét. Úgyhogy én még olvasni se tudtam, de azt már tudtam, hogy van egy ilyen nevű költő és egy ilyen vers. Hát a sors iróniája, hogy gyermekkorom két költője, akivel megismerkedtem, az egyszerre Berzsenyi és Simon István volt, tehát ezt mindenki értékel magában úgy akarja, hogy más nem mondjak, mi is legalább a gyerekeknek a Mirza, Simon Istvánnak a Mirzáról szóló remek gyerekversét számtalanszor olvastuk el. Na, de aminek nagyon tudunk örülni az az, hogy Berzsenyi emlékének az ápolása folyamatos. Ugye mi drága jó barátunk, akit tavaly tüntetünk itt az irodában, Alexa Károly és Ambrus Lajos egyházas hegyén ápolja, gondozza a Berzsenyi szülőházat és a benne kirakított múzeumot, és sok évtizedes panaszunkat meghalva végre a Niklai Berzsenyi emlékház is megújult, érdemes oda is ellátogatni, tehát ez a két ikonikus épület, két irodalmi emlékház is látogatható, hát mi egy nagyon kicsi, szerény módon tudunk ehhez az emlékezet folyamathoz csatlakozni, hogy meg is kérem Erős Kingát, írótáborunk elnökségi tagját, a Magyar Írószövetség elnökét, hogy avassa föl a mellette álló barát Fábián szobrászművész, Berzsenyi táblázoló domborművét.
2: Tisztelt polgármester úr, tisztelt igazgatóhelyettesasszony, kedves művész barátaink, kedves érdeklődők! Az idén 250 éve született Berzsenyi Dánielről sok szó esett, főleg a tegnapi nap folyamán, és ezért arra gondoltam, hogy nem is annyira az költészetét, életművét méltatnám, és helyezném a beszédem fókuszába, hiszen erről tényleg az elmúlt 24 órában sok szó esett, hanem inkább erre a domborműre szeretném helyezni mindannyiunk figyelmét és tekintetét, amit nem sokára majd most leleplezünk. Barát Fábián idén kapott munkácsi díjat, amihez ezután is gratulálunk. Barát Fábián munkácsi díjas szobrászművész alkotását láthatjuk majd nem sokára mindannyian. Ha megnézzük ezt az alkotást, akkor szembeötlő, ahogy megragadta a költő belső világát, intellektusát, nyers erejét és melankolikus hangulathajlamait. Elmondhatjuk, hogy Barát Fábián nem csak meghódította az anyagot, hanem értő érzékenységgel ragadta meg a költő jellemének legmélyebb rétegeit. Azt a feszültséggel teli kettősséget, amely életét és költészetét rendkívül impulzívvá tette. Antik műveltséggel átitatott szépség és világeszmény, robosztusság, a melankólia poharának megemelésére való hajlam mind sugárzik ebből az alkotásból. De nem lehet nem észrevenni a tekintet huncutságát, amelyről elhiszem a csibészes jókedvet, a jó ételek, italok és muzsika szeretetét, a mulatás lelket megkönnyebbítő tapasztalatát, a szenvedély dicséretét, ugyanakkor azt a bátorságot, amely lehangoltsággal is kettesben mer maradni, mély csendben. Nem véletlenül választottam az Életfilozófia című verset, hogy itt elhangozzék nem sokára, mert kifejezi mindazt, amit ez a dombormű megragadott. Amikor most átadjuk a domborművet a közönségnek, két alkotót ünneplünk. A költőt és a szobrászt. Isten áldja a költő emlékét, Isten éltesse a Toprát.
0: Konkoly Dániel, József Attila díjas költő gondolatait hallják Papp Tiborról.
3: Papp Tibor olyan alkotó volt, aki már akkora jövőben élt, amikor a jelen még csak tanulgatta, hogy mi is az aktuális avantgárd feladata. Ha hagyományos költészetre gondolunk, gyakran csendes szobát képzelünk, ahol a poéta tollal a kezében papírra veti a lelkeresztülését. Papp Tibor ezzel szemben egy szellemi laboratóriumot működtetett. Kassák Lajos örököseként tudta, hogy az avantgárd nem egy stílus, hanem egy hozzáállás. A mindenkori lázadás, a formák lebontása, és valami radikálisan új felépítése. Gondoljunk csak a legendás párizsi évekre, a magyar műhely folyórat és munkaközösség megalapítására egy olyan korban, amikor a határok elválasztottak, a kultúra és a szabad gondolat hídjait építették ki nyugat és kelet között. Papp Tibor vizuális költészete, a betűk, a szavak és formák geometrikus tánca megmutatta, hogy a szöveg nem csak olvasható, hanem nézhető, sőt, térben elhelyezhető alkotás is. És ami talán a leglenyűgözőbb, ő volt az a látnok, aki elsőként ismerte fel hazánkban a számítógépben rejlő költői potenciált. Az általa fejlesztett Disziplin Alfa nevű generatív versprogrammal, mert automatikusan, szinte a végtelenség gondja magából a tökéletes időmértékes verseket, megelőzte a korát. Évtizedekkel azelőtt, hogy a mesterséges intelligencia és a digitális művészet mindennapjánk részévé vált volna, Papp Tibor már kódolta a költészetet. Számomra Papp Tibor par excellence neo-avantgárd költő, hiszen az ebben a szellemben alkotó művészek feladata, hogy kísérletezzenek az újabb médiumokkal. Papp Tibor ebben a tekintetben is példamutató életművet hozott létre. Gondoljunk csak a már említett Disziplin Alfára, vagy a Hintapalinta multimediális alkotásaira. Biztos vagyok benne, hogy Papp a mesterséges intelligencia művészi kihívásaira is azonnal és érdemben reagálva, ha köztünk lehetne. Papp vizuális költészetes számos új, hagyományteremtő műfajt hozott létre. Itt említendők a logomandalák, mágikus betűnégyzetek vagy a térképversek, amelyek olyan művészeket sarkaltak az említett műfajban alkotni, mint a már említett Kelemen Erzsébet, aki kiváló monográfa is Papp Tibornak, hogy Magolcsai Nagy Jábor, de még sokáig folytathatnánk a sort. Papp Tibor elméleti munkásságáról sem szabad megfeledkeznünk. Gondoljunk csak az Avantgárd szemmel sorozatra, vagy a Múzsával vagy Múzsa nélkül című művekre, amelyek hiánypótló munkák az avantgárd művek befogadásának tekintetében. Ez a dombormű, amelyet most felavatunk, egyfajta paradoxon. Hogyan is lehetne az anyagba zárni azt a zsenit, akinek egész életműve a fix pontok szétrobbantásáról, a vizuális és akusztikus áramlásáról szólt? A válasz a dombormű jelenlétében van. Ez az alkotás egy felkiáltója a térben. Arra emlékeztet minket, hogy a hagyomány nem csak ápolni kell, hanem merni kell megújítani is. Papp Tibor arra tanít minket, hogy a nyelv élő anyag, amivel játszani kell, amit formálni kell, és amit sohasem szabad hagyni, elhanyagolnunk. Amikor elmegyünk a dombormű mellett, ne csak egy egykor élt költőt lássunk. Halljuk meg mögötte a geometrikus formák ritmusát, Párizsi és a budapesti jelenlétének marajlását és a számítógép billentyűinek kattogását, amelyen a jövő versei születtek. Papp Tibor többször utalt rá, hogy a verset írni kell, és nem tisztelni. Nos, most azzal tiszteljük meg őt a leginkább, ha olvassuk, nézzük, továbbra is értelmezzük a műveit, és megőrizzük magunkban azt a bátor kíváncsiságot, amivel ő fordult a világ felé. Kívánom, hogy ez a dombormű legyen a szellemi bátorság, és a művészi szabadság állandó mementója mindannyiunk számára.
0: Végezetül L. Simon László beszél.
4: Nagy munka után, ugye vagy még előtte is?
5: Közben.
4: Közben. Azért színvonalas egy rendezvény volt.
5: Hát reméljük. Hát
4: az kívülről mondom.
5: Az ember mégsem dicséri a saját munkáját, hát de úgy érzem, hogy eredményesen zárjuk az 54. Tokaji írótábort. Fontos kerekasztal beszélgetések, tanácskozás, színházi előadás, filmvetítés és domborműavatás van mögöttünk. Németh Lászlóról, Berzsenyi Dánielről emlékeztünk meg méltóképpen. Az 1956-as forradalmi szabadságharc évfordulója alkalmából beszélgettünk 56 színházi életünkben való megjelenéséről. És hát most Berzsenyi Dánielnek és Papp Tibornak a domborművét avattuk föl itt a Millenium Irodalmi Emlékparkban.
0: Tokaj,
4: nagyon-nagyon befogadta, úgy látom a polgármester és az iskolai igazgatók is. Mindenki úgy van vele, mint hogyha a szívéből szólnátok.
5: 1972 óta működik a Tokaji Írótábor, tehát azért az mégiscsak 54 év, túlmutat az életünk dimenzióin, úgyhogy ez a, azt is mondhatnám, hogy a várossal összenőtt ez, a, ez az irodalmi tanácskozás. Most már saját házunk van, székházunk a városban, felújítottuk a Tenkács házat, ahol egy Tenkács Tibor életműkiállítást nyitottunk meg. Tehát én azt gondolom, hogy elválaszthatatlan a szervezetnek és a városnak a jövője egymástól.
4: Ugye az irodalom fontos Magyarországnak, meg hát azoknak az embereknek, akik tudják, hogy mi a magyar. Tokaj pedig befogadta a magyar irodalmat, mert hát itt erről van szó, hogy is a Kárpát-medencei irodalmat.
5: Ez teljesen természetes, azok után, hogy Kölcsénnek a himnuszában megjelenik Tokaj, hogy a magyar irodalom hagyománya az, az összenőtt Tokaj történelmével. Én erre nagyon büszke vagyok, és remélem, hogy még egy pár évtizedig magam is tudom szolgálni a magyar irodalmat itt Tokaj városában is.
4: Ugye magát az Írószövetségnek a dolgait is még úgy támogatod elnökként itt a Tokaji alapítványon keresztül. Az itteni írók, költők nagyon-nagyon nagy örömmel jönnek ide.
5: Igen, ebben a írótáborban 150-en vettünk részt.
4: Szép szám.
5: Nyilván nem mindenki író, vannak közöttük irodalomtörténészek, kritikusok, vagy olyan közéleti szereplők, akiket érdekel az irodalom, vagy az irodalom közvetítésével foglalkoznak. Hát ez egy siker.
4: Emléktárra, hát nem mehetek el szó nélkül, hát a lányod is besegített akkor most.
5: Hát két dologban is besegített a lányom, egyrészt a Papp Tibor Nobon művet készítette, másrészt a Tenkás Tibor emlékérmet is, amit hétfőn adtunk át a házavatásakor.
4: Polgármester mondta, hogy bővíteni kell majd a falat.
5: Van hova, az iskola másik oldalán is van egy remek kerítés, ott fogjuk az minőmi irodalmi emlékfalat a jövőben majd továbbfejleszteni.
4: A századikig, majd még tovább.
5: Hát, ha megérjük.
4: Reméljük. Na, köszönöm szépen, menned
5: köszönöm.
4: Kell, mert hát ugye még van a díjátadás. Milyen díjak lesznek?
5: Hát átadjuk az Írótábor díjait, átadjuk az Írószövetség
4: Átadjuk
5: az Írószövetség mecénás díját és a debütdíjait, valamint az idén első alkalommal meghirdetett borversenynek is az okleveleit.
4: Köszönöm akkor, jó munkát!
0: El Simon Lászlót, a Tokaji Írótábor Alapítvány elnökét hallották. Ezzel műsorunk véget ért. A zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikus Nátrán István nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Huszonkét óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, a híreket Harcos Krisztinától hallják. Tűz ütött ki szombat este a Kőszegi-hegységben, az írott kő alatti térségben. A lángok megfékezésén nagy erőkkel dolgoztak a hivatásos önkormányzati és önkéntes tűzoltók. Az esti órákban 4-es fokozatúra emelték a beavatkozást, írja a Vaol. A tűz a Stájerházak, illetve a Vöröskereszt környékén keletkezett, ahol az ajnövényzet kapott lángra. A helyszínre több településről is nagy számban érkeztek tűzoltó egységek, közel 70 tűzoltó dolgozott a helyszínen. A Kőszegi Önkormányzati Tűzoltóság közösségi oldalán éjfél előtt osztotta meg, visszatértek az állomás helyükre. 12-en meghaltak az M3-ason egy buszbalesetben. A rendőrség hivatalos tájékoztatása szerint 12-en haltak meg ma hajnalban, miután egy lengyel rendszámú busz éjjel 1 óra környékén felborult az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, a mezőkeresztesi lehajtó után. A Borsodabaúj-Zemplén megyei rendőrfőkapitányság a polisz.hu-n azt írta, jelenlegi adataik szerint feltehetően a sofőr elaludt, őt a rendőrök őrizetbe veszik. Az országos mentőszolgálat a Telex kérdésére azt válaszolta, hogy 14 mentőegységet riasztottak a baleset helyszínére, egy embert életveszélyes, 9-et súlyos, további 37 embert pedig könnyebb sérülésekkel láttak el. A sérülteket helyszíni ellátás után a miskolci, debreceni, nyíregyházi és egri kórházakba szállították. A magyar határtól mindössze mintegy 500 méterre fogtak egy japán cserepogarat a szlovéniai Pince település autópálya melletti pihenőhelyén, írja az Agroinform. A kiemelt zárlati károsító észlelése miatt a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal és a területi szakemberek haladéktalanul megkezdték a szükséges növényegészségügyi intézkedéseket. Többek között feromoncsapdákat helyeztek ki az esetleges terjedés mielőbbi észlelése érdekében. A lakosság és az utazók figyelme kiemelten fontos a károsító hazai megtelepedésének megelőzésében. A japán cserebogár rendkívül sok tápnövényű faj. Az imágók többek között szőlőn, gyümölcsfákon, rózsán és számos dísznövényen táplálkoznak, míg a talajban fejlődő lárvák a növények gyökereit károsítják. Csoportosan táplálkozva akár teljes tarrágást is okozhatnak. Nagy távolságokra elsősorban emberi közreműködéssel terjedhet. Az imágók járművekben, szállítmányokban, podgyászban vagy kemping felszerelésben is megbújhatnak. Miskolc után pénteken a veszprémi járatok is felkerültek a MÁV Plusz térképére, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt bejegyzésében hangsúlyozta, az természetes, hogy a MÁV csoport járatait, a vonatokat, autóbuszokat és híveket élőben lehet a térképen követni, és így valós időben lehet tájékozódni arról, hogy a járat mikor érkezik az adott megállóba. A MÁV csoport járatai mellett a BKK járatai és a Debreceni Közlekedési Vállalat autóbuszai és villamosai is már régóta látszanak ugyanígy valós időben az applikáción, tette hozzá. Civil állatvédő szervezetek pályázhatnak állatorvosi támogatásra, írja a globalhír.hu. A közös ügyünk az állatvédelem alapítvány 90 millió forintos keretösszeggel hirdetett pályázatot civil szervezetek számára állatorvosi költségek támogatására. A támogatás műtétekre, gyógyszerekre és egyéb orvosi beavatkozásokra fordítható. A pályázók összesen 1,5 millió forint támogatást igényelhetnek. Híreink végén az időjárásról. Hazánk északnyugati északi felén megnövekszik a felhőzet, ahol helyenként zápor, zivatar is előfordulhat. Délen, délkeleten még nagyrészt derült vagy gyengén felhős idő várható. A légmozgás döntően mérsékelt marad, de a Kisalföldön és az Alpok alján már lehetnek élénklökések az északnyugatira forduló szélből. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 15 és 22 fok között alakul, de északnyugaton, valamint a vízpartokon, magasan fekvő helyeken ennél pár fokkal melegebb, a hidegre hajlamos helyeken hűvösebb is lehet.

0: Egyházfórum. Beszélgetések és előadások.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. A szerkesztőt Domán Vivient hallják. Mai adásunkban Jeges Mirjam kármelita nővér a szív liturgiájáról, az imádságról elmélkedik a Víjai Szent Teréz a Belső Várkastély című műve alapján.

0: Nagy-nagy tisztelettel, meg szeretettel köszöntök mindenkit. Ezt szeretném előre bocsátani, hogy ezek töredékek, amit itt egy óra alatt, vagy 45 perc alatt el tudok mondani. Minden egyes kis témát, azt külön ki lehetne bontani. Nehéz lenne elképzelnünk Ádámot és Évát, amint a Paradicsom kertben a Tanuljunk imádkozni című kézikönyvvel a hónuk alatt sétálnak, és várják az alkony hűvösében érkező urat. Igen, a bukás előtti ember számára magától értetődő, természetes, egyszerű volt a kapcsolat Istennel, vagyis az imádság. Hiszen Isten az embert a saját képére és hasonlatosságára teremtette, és ez a kép más voltunk, ez már eleve kapcsolatra utal, valakire irányul. Valakinek a képmása vagyok, tehát a legmélyebb identitásom az a másikban van. Ádám a bukás előtt, abban az eredeti állapotában, amikor betöltötte természetének igazi célját, állandóan Isten felé fordulva élt, és Isten képére teremtetett természetében birtokolta az összes erényt, írja hitvalló Szent Maximosz. Mondhatnánk úgy is, hogy Ádám az imában élt. Mert a kontemplatív élet ezt jelenti. Folyamatosan Isten felé fordulok. Ő a gravitációs középpontom. Mindent felőle és benne látok. Hozzá viszonyítok. Rávonatkoztatok. Rajta keresztül értelmezek. Csak így képes az ember meglátni a teremtményekben és a teremtett világban, a keleti atyák szóhasználatával, az isteni energiákat, vagyis Isten nyomait, a dolgok lángját, mindennek a rendeltetését, a helyét, a szépségét, a nagy összefüggéseket. Talán érzékelhető az eddig mondottakból, hogy az imádság, a kontempláció az valójában egy létmód, nem a hasznosság rendjébe tartozik. Alexandriai Szent Atanáz így ír erről a kezdeti létmódról. Mivel Ádám Isten szemlélésében élt, vagyis a lelke olyan tiszta volt, mint egy tükör, vissza tudta tükrözni Isten ragyogását. Lelkének ebben a tükrében szemlélhette Istent. És ekkor jön az idézet legfontosabb mondata, ekkor élte az ember az igazi életét. Ekkor élte az ember az igazi életét. Ezt az idillt, ezt a tökéletes állapotot, ahol nincs se gond, se fájdalom, ahol Isten szemlélésében élek, megrontotta a bűn. Nagyon fontos látni, hogy a bűn kívülről jön. Nem az emberben volt. Nem én vagyok a bűn, hanem valami bűn belém került. A bűn ontológiailag nem tartozik hozzám. És csak Krisztus megtestesülése által jutott vissza az ember a valódi természetébe. Krisztus az igazi ember. Ő az archetípus. Krisztus nem Ádámról lett mintázva, hanem Ádám lett Krisztusról mintázva. Szent Terézi anyánk a belső várkastély 6. lakásában ír arról a veszélyről, hogy a kontempláció téves felfogása miatt némelyek eltávolodnak Krisztus szent emberségétől. Micsoda gondolat volna szándékosan eltávolodni a mi legnagyobb kincsünktől és orvosságunktól. Igen, Krisztus az orvos, és ő az orvosság. Ő az, aki begyógyítja ezt az Isten hiányos, mély sebzettségünket. A római levél 8. fejezetében, a 29. 30. versben van egy gyönyörű mondat. Isten eleve arra rendelt minket, hogy fia képének hasonlatosságára eljussunk. Nagy felfedezés volt számomra, amikor kisilabizáltam, hogy a görögben itt az a szókapcsolat áll, pro-orisen, orisen, orizon, horizont. Isten ezt adta nekünk horizontul, és ez egy hihetetlenül tágas látóhatár. Tehát életfeladatom, valódi önmegvalósításom az, hogy eljussak fiának hasonlatosságára, és ezt a horizontot ne engedjen beszűkíteni, vagy valami mással lezárni. Nagyszent Vazul még erőteljesebben fogalmaz, amikor így szól, az ember egy olyan teremtmény, aki azt a parancsot kapta, hogy átistenüljön. És a Kármel nagyszentjei tulajdonképpen erről írnak. Hogyan tudok kitörni a hamis én fogságából, és egyre inkább integrált, egyveretű személyé válni? Hogyan tudok egyre lendületesebben a cél felé menni, eljutni az Istennel megélt, folyamatos, átalakító együttlétig, egyesülésig? Vagyis, miképpen élhetem a szőlővessző életét a szőlőtőn? Miképpen maradhatok Krisztusban? Keresztes Szent János atyánk híres művében, a Szellemi Páros énekben leírja, mennyire örül az isteni vőlegény, amikor látja, hogy egy lélek egyre mélyebb kapcsolatba, egyre valóságosabb egységre jut vele. Talán ritkán szoktunk arra gondolni, hogy ez az élő, mélyülő kapcsolat nem csak számomra öröm, hanem Istennek is öröme. Így ír erről János. Igazán csodálatos dolog látni, hogy mekkora az öröme Krisztusnak, amikor az ilyen lelket sikerül megnyernie, tökéletesítenie, vállaira venni, és saját kezűleg belehelyezni ebbe a forrón óhajtott frigybe és egyesülésbe. Az ima életnek ez az öröm a hátszele. Krisztusnak, a jegyesnek, a vőlegénynek az öröme, Isten öröme. Nehemiás könyvében olvassuk, Isten öröme a mi erősségünk. Isten a fölött érzett öröme, hogy engem, a megkeresett bárányt a vállára vesz. Keresztes Szent János ebben a képben látja a jegyesi misztika csúcsát. Krisztus, a jó pásztor, vállára veszi a megtalált bárányt. Ó lelkek, kiált fel János, amelyek ilyen fenséges dolgokra vagytok teremtve és hivatva, mit csináltok? Miért haboztok? Már régen nem parancsoltak nekem olyan nehéz dolgot, mint amit most kell megtennem, írja Szent Terézia anyánk a belső várkastély bevezetőjében. Az imádságról kell ugyanis szólnom. Legalább ebben hasonlítok Szent Terézia anyánkhoz, hogy úgy érzem, hogy régen nem parancsoltak nekem ilyen nehéz dolgot. Próbáljuk meg röviden áttekinteni azt az ívet, amit Teréz rajzol meg az imáról, pontosabban az imádkozó emberről, az imádkozó ember útjáról, a szív liturgiájáról. A belső várkastély, Szent Teréznek ez a legérettebb műve, az Istenbe való átalakulás, a felülről való születés folyamatát írja le, 7 lakásra bontva. A folyamat jelleget Szent Teréz a lakásokkal, Keresztes Szent János pedig a különféle éjszakákkal szemlélteti. Teréz és János egész gondolatköre a fejlődésről, a növekedésről szól. Az életünk nem puszta megőrzés, hanem átalakulás. Az új ember megszületése egy egész élet programja. És ebbe beletartoznak mind a kegyelmek, mind a krízisek. Ezek egyaránt arra szolgálnak, hogy minden dimenziónkkal lassan-lassan Isten felé irányuljunk. A lelki út, az ima élet során el kell jutnunk az egzisztenciális énünktől az esszenciális énünkig, vagyis a perifériától a magig, a felszínes énünktől a középpontunkig. Nagyon hosszú ez az út. Amíg eljutunk az önző énünktől a szolgáló, áldozatot vállaló énünkig. Keresztes Szent János mond egy ilyen bátorító mondatot, Isten célja, hogy megnagyobbítsa a lelket. A növekedés azonban nem lineáris folyamat, hanem egy spirál mentén történik. A lelki fejlődés ilyen csigavonalban halad fölfelé, és talán ezért nem érzékeljük mindig az előbbre jutást. Mert ugyanazok a jelenségek, különböző mélységeket érintve, többször visszatérnek. A gyónásainkban, a lelki beszélgetéseinkben, azt hiszem ez nagyon jól tetten érhető. Látszólag ugyanazok a dolgok következnek be, de mindig magasabb szinten. Mert időközben több tapasztalatom lett Istenről, magamról, és a dolgok természetéről. A lelki élet, az imádságos élet egy élethosszig tartó feladat, folyamat. A Szentlélek mesterkurzusa. Ha külső-belső világunk időnként kaotikusnak tűnik is, vagy elhomályosodik, és megjelenik a fájdalom, mindez lehet a növekvés velejárója. A növekedés kísérője. Mindig bízhatunk abban, hogy a fiú rajtunk nyugvó tekintete, akármi is van velünk, akárhol is tartunk a spirálban, nem csak a létben tart meg, hanem a barátságában is. Isten nézése nem egyéb, adja át tapasztalatát János, mint szeretetének és kegyelmének kiárasztása. S ha a lélek keresi Istent, mondja ő még szintén, Isten még sokkal inkább keresi őt. Ezt a gondolatot jól el kell raktároznunk. Ha én keresem Istent, ő még sokkal inkább keres engem. És ez lehet a bizalmunk, a reményünk alapja is.
1: Folytatjuk adásunkat, melyben Jeges Mirjam nővér a szív liturgiájáról, az imádkozásról elmélkedik.

A belső várkastély első lakásában, akkor most így végignéznénk ezt a 7 lakást, picit ilyen madártávlatból. Tehát az első lakásban Teréz elénk tárja az Isten teremtette lélek szépségét, nagyságát, aki magán viseli a neki adott, semmihez sem fogható méltóság pecsétjét, az Isten képiséget. Ez elvehetetlen és felülmúlhatatlan. Rajtunk van a vele való, Istennel való közösség, közelség jegye. Ez ránk van bélyegezve, letörölhetetlenül. Szent Teréz így ír erről a belső várkastély első lakásában. Gondoljuk el a lelkünket úgy, mint egy egyetlen gyémántból, vagy igen tiszta kristályból készült várkastélyt, amelyben sok szoba van, mint ahogy az égben is sok lakás van. Mert ha jól meggondoljuk, nővéreim, nem más az igazak lelke, mint egy paradicsomkert, amelyben ő, mint mondja, gyönyörűségét találja. Isten gyönyörűségét találja bennünk. Mit gondoltok, milyen az a szállás, amelyben egy ilyen hatalmas, ilyen bölcs, ilyen tiszta, minden jóval ennyire teljes király a gyönyörűségét találja? Nem találok olyan dolgot, amihez a lélek nagy szépségét és nagy befogadó képességét hasonlítsam. Gondolunk erre. Isten szemében ilyenek vagyunk. Szépek, nagy méltósággal, nagysággal felruházva. És ez nem egy olyan cím, ami a nyugdíjazásunkkal megszűnik. Nem egy olyan titulus, amit elveszíthetek. És valóban, bármilyen éles legyen is értelmünk, alig ha foghatja fel a lelket, ahogy nem képes felfogni Isten sem, hiszen ő maga mondja, hogy a saját képére és hasonlatosságára teremtette azt. Kezdetben van az ámulat. A misztika, ennek a megérzése, hogy Isten így lát engem, így szeret, így fogad el, ilyennek teremtett. A magával való közelségre, hasonlatosságra, ez a misztika, ez mindig megelőzi az aszkétikát. Az csak utána jön. Ennek a tapasztalatnak az erejéből van aztán erőm ahhoz, hogy az úton letegyek mindent, ami akadályoz az előrehaladásban. De először van a misztika, először van az ámulat. Hát ki vagyok én? Ki vagyok én? Ki vagyok én Isten szemében? És magamat jól, Isten fényében látom. Ott esik rám jó szögben a fény. Ott találom meg az igazi hivatásomat, identitásomat, önazonosságomat. Szóval kezdetben van az ámulat. Vajon elgyönyörködünk-e eléggé ebben a szüntelenül ránk áradó gazdagságban? Elámulunk-e ezen a felül írhatatlan méltóságon, amit kaptunk? A második Péter levélben olvassuk, hogy az isteni természet részesei lettünk. Több vagyok puszta önmagamnál. Rendelkezem egy lét többlettel. Van egy mennyei dimenzió az életemben. És emiatt a belém oltott isteni élet miatt vagyok képes az önmeghaladásra, az önfelülmúlásra, vagyis a szeretetre és az áldozatra. Ott, a léleknek legmélyén, a leges legbensejében, írja Szent Terézi anyánk, van bennem egy pont, ahol az isteni társaság ott lakik. A lelkem legmélyén van Istennek a lakása. A középpontomban. Van egy pont bennem, ez a középpont, a középpontom, amelyik mindig egészséges.
ahová nem fér be sem a sátán, sem a bűn, ahol mindig béke van és csend. Ott, a legesleg bensőmben, ahogy Szent Teréz hívja ezt a helyet, van egy bizalmi és biztonsági mező. Ott nem betegszem meg. Minden pszichés betegség az a perifériámon van. És jó erre gondolnunk, hogy van bennem egy pont, a legközepem, nem tudnak a Kármel szentjei nevet adni ennek, hol így mondják, hogy legesleg bensőm, hol úgy, hogy a lélek közepe, hol úgy, hogy ez a legjobb megfogalmazása, hogy keresztes Szent János mondja, mit tudom én, tehát ott valahol bennem, ott van egy pont, ahol mindig egészséges vagyok, ahol mindig béke van, ahol mindig csend van, ahol semmi nem tud megbetegíteni. Ezért olyan fontos ide eljutni. A perifériámról ezt a hosszú utat a középpontomig megtenni. Az ember úgy lett megteremtve, hogy képes Istenre, ugye ez a híres Capax Dei, vagyis kapcsolatba tud lépni vele, de ugyanakkor szüksége is van rá ahhoz, hogy önmagára találjon, hogy megtalálja az élete értelmét, és teherbíró motivációja legyen a mindennapokhoz. Olyan teherbíró motiváció, ami nem egy hónapig tart lendületben, hanem egész életem során. Élő, egyre mélyülő, gazdagodó kapcsolatban kell lenni ezzel a számomra mindig jelenlévő, ahogy Teréz mondja, legjobb baráttal, jegyessel, királlyal, pásztorral. Ebben a lelki lakásban, az ima életnek, a lelki életnek ebben a fázisában szinte magától megszületik, feltör bennem a dicsőítés és a hálaadás. Minden lakás végén próbálok mondani egy-egy ima formát, amit ha abban a fázisban vagyunk, akkor talán érdemes használni. De még egyszer mondom, ez nem egy egyenes vonalú, egyenletes mozgás, nem egy lineáris fejlődés, hanem ilyen csigavonal mentén, tehát ugyanazok visszatérnek, csak már más magasságban vagy mélységben. Tehát itt szinte magától, ha erre ráébredek, rádöbbenek, szinte magától jön elő bennem a dicsőítés, a hálaadás. És ez az ima forma vagy ima mód, a lelki egészségünk megőrzésének az egyik legnagyszerűbb eszköze. A depresszió legjobb ellenszere. Csak hogy, és erről szól a második lakás, ez a kapcsolatépítés, vagyis az imádság, gyakran nehéz, küzdelmes. Isten, ő szüntelenül vágyódik arra, hogy kommunióban, közösségben legyen velem. És az imám, az tulajdonképpen válasz Isten vágyára, arra a vágyra, hogy velem legyen. De a részemről ez a válaszadás, ez időnként vagy gyakran nehézségbe ütközik. Elakad, megbicsaklik. Mi történt? Miért nem megy ez magától? A belém oltott vágyódó képességet, ez belém van oltva ez a képesség, amit arra kaptam, hogy Isten felé tudjak törekedni, hogy be tudjam őt fogadni, ezt rosszul használom sokszor. Az alapvető nagy vágyamat fölcserélem, becserélem apróbb kis vágyakra, amelyek nem önmagukban rosszak. Ezek önmagukban nem rosszak, hanem azért rosszak, mert a középpontba, Isten helyére kerülnek. Keresztes Szent János ezt úgy mondja, hogy az ilyen ember az érzékek szintjén él, vagyis sóvárgásainak, sürgető késztetéseinek a rabságában. És aztán ezek a rendezetlen vágyak a nyakam köré tekerednek, és egyre nagyobb fáradtságot, zűrzavart, bűntudatot okoznak, és végül annyira elerőtlenítenek,
hogy képtelen leszek kiszabadulni ebből a körforgásból. Mivel magam felé fordul a vágyam, megjelenik az önzés, az egoizmus, és következményként a szomorúság. Mi tud ebből kiemelni? Mi tud megváltoztatni? Isten ajándéka, Isten kegyelme. Ha ismernéd Isten ajándékát, mondja Jézus a szamariai asszonynak, bár ő mindig szünet nélkül pazarlóan ajándékozza önmagát, bennem nincs hely az ajándék befogadására, mert tele pakolom ezt a teret magamban egyéb más dolgokkal. Ezért a lelki életben az egyik legfontosabb feladatunk, az nem annyira valamit fölépíteni, mint inkább az akadályokat eltávolítani. Megtisztítani azt, ami a keresztségem óta már ott van bennem. Minden már megadatott nekem. Minden ott van bennem, csak eltemetem, betemetem, nem tudok hozzáférni. Elő kell ásni ezt a forrást a rárakódott rétegek alól, azért, hogy az élő víz föl tudjon törni. Az ima, a Szentlélek imája, az bennem él. Az ima ott él bennem, ezt nem nekem kell megfabrikálnom. És erre az imára kellene ráhangolódnom, ebbe kellene belépnem a Szentlélek, ahogy Pál mondja, bennünk a lélek imádkozik.

0: Folytatjuk adásunkat, melyben Jeges Mirjam kármelita szerzetes nővért hallják.
1: Szóval le kell fejtenem a rárakódott rétegeket, a forrásra rakódott rétegeket, el kell hordanom, ami akadályozza, hogy ez az élő víz feltörjön, hogy a Szentlélek imája erőteljes lehessen bennem. És ez nem kis munka. Ez nem kis munka. A figyelmemet vissza kell fordítanom kívülről befelé. A futó pillantások helyett, amihez úgy hozzászoktunk, hogy úgy minden csak éppen érint a tekintetünk, de már tovább is siklik, a szememet a lelkem középpontjára kell szegeznem. Kitartóan. Oda, ahol Isten jelen van és vár rám. Radikális döntésre, sőt döntésekre, erőfeszítésre van szükség. Enyém a felelősség, hogy elindulok-e a találkozás irányába. Ez az én felelősségem. Nem az ima megteremtése, az ott van, az a Szentlélek ajándéka. Az én felelősségem az, hogy elindulok-e e felé a találkozás felé. Nem arra kell erőfeszítéseket tennem, hogy Istent magamhoz vonjam, hiszen ő mindig jelen van bennem, hanem arra kell erőfeszítéseket tennem, hogy én jelen tudjak lenni az ő számára. Keresztes Szent János a Szellemi Párosének 8. versszakában így fogalmaz: a lélek abban él, akit szeret. Abban élek, akit szeretek. Vagy amit szeretek. Ezért jó megnézni, mit szeretek. A felszínességet kell leküzdenünk. Különben mindig csak saját perifériánkon mozgunk, elbűvölve a világ örömeitől és bajaitól. Mondhatnánk úgy is, hogy harc folyik itt, ezen a szinten a bálványok ellen. Szent Terézi anyánk nyilván a saját tapasztalata alapján figyelmeztet: számítsunk rá, hosszú időbe telik, amíg Krisztus társ lesz a sátrunkban. Nem könnyű hozzászoknunk ahhoz, aki annyira már.

más, mint mi. Az imádságnak, a lelki életnek ezen a pontján, ahogy mondtam is már, szükség van a küzdelemre, a radikális döntésekre, Szent Teréz kifejezésével az eltökélt elhatározásra, sok nemre és igenre van szükségünk. Simone Weil szavaival a jó megtételét el kell határoznunk. A rossz magától is végbe megy bennünk. Nagyon-nagyon szeretem Nagyszent Makáriosz tapasztalati teológiáját, és talán ez pár mondata vagy pár gondolata segítségünkre siethet, vagy jobban megértetheti velünk Isten pedagógiáját. Így tanít Nagyszent Makáriosz. Amikor valaki az Úrhoz közeledik, akkor mindenek előtt kényszerítenie kell magát a jóra. Akkor is, ha a szíve nem akarja. És mindig rendíthetetlen hittel várni az ő irgalmát. Noha nincs a szívében szeretet, kényszeríteni kell a szeretetre. Noha nincs benne szelídség, kényszeríteni kell a szelídségre. Ugye itt visszacseng bennünk az evangélium, az erőszakosok ragadják magukhoz a mennyek országát. Talán erre az erőszakra gondol Krisztus. Tehát, noha nincs benne szelídség, kényszeríteni kell a szelídségre. Együttérző és irgalmas szívre kell kényszeríteni. Kényszeríteni kell, hogy elviselje a lenézést, hogy türelmes legyen, amikor mások semmibe veszik. Ne lobbanjon haragra, amikor megvetik és gyalázzák. És bár nem vagytok képesek a lelki imádságra, kényszerítsétek magatokat az imára. És most jön a fordulat. És így, Isten látva ezt a harcot, és hogy erőszakkal kényszeríti magát, akkor is, ha a szíve nem akarja, valódi imát ajándékoz neki. Valódi szeretetet ajándékoz neki. Valódi szelídséget, belső irgalmat, valódi jóságot. Egy szóval, eltölti őt a Szentlélek gyümölcseivel. Eddig az idézet. Ez nekem nagyon sokat segített így a személyes életemben. Ami alulról, a mi perspektívánkból küzdelemnek látszik, az felülről nézve, egy más perspektívából nem más, mint a Szentlélek ajándékainak a befogadása. A hegymászás örömét azt nem csak a csúcsra való megérkezés jelenti, hanem az egész megtett út. Az egész megtett út. És amikor visszanézünk egy-egy szakasz után, jó látnunk, jó érzés támadhat bennünk a harcainkra visszagondolva. Ezek ilyen emlékeztetők arra, hogy Isten nem hagy egyedül, velem van. Azért van egy lábnyom, illetve két láb, de hát szóval nem két ember. A sivatagban emlékeztek erre a példabeszédre vagy példázatra, mikor Remete mondja, hogy de hát hol voltál, amikor én harcoltam, hát nincs itt a nyomod. Azért nincs, mert a te lábnyomaidban járok. Fölemeltelek, a karomban vittelek. És utána idővel ezek már ilyen világító Szent János bogarak lesznek az utunkon. Ezek a harcok. Jó lesz visszagondolni rá, és hálát adni, hogy ebben is megsegített. Innen is tovább vitt. Hát semmi nincs vesze, ha most megint ugyanebbe a helyzetbe kerülök. Hát van tapasztalatom arról, hogy ez már máskor is volt így. És még mindig itt vagyok. Még mindig van erő bennem, amit a Szentlélek belémolt. Nem kell elkeserednem. Most is bízhatom abban, hogy ezt a harcot is Isten szent lelkével, Krisztussal karöltve meg tudjuk vívni. Ha tehát megtörténnék veletek, hogy elestek, biztat Szent Teréz, ne veszítsétek el a bátorságotokat, hanem csak menjetek újra előre. Az Úr még ebből az esésből is jót tud kihozni. Jót tud kihozni.
Ebben a fázisban, ugye most a második lakásnál járunk, erős fegyver a röpima. Az első sivatagi remeték a kívülről megtanult, gyakran ismételt, rövid zsoltár versekkel vértezték fel magukat. Ez egy vért rajtam, ahol a nyilak nem tudnak áthatolni, nem tudnak megsebezni, nem tudnak hozzám férni. Ezt egyszavas imának, monologisztosznak nevezik ezt az imamódot. A legtöbbet használt fohász az volt, amivel most az imaórák kezdődnek a zsolozsmában. Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Vagy, ahogy az apoftegmákban olvassuk, ahogy te akarod és tudod, könyörülj rajtam. Ilyen egyszerű formulák. De ezt a nap folyamán, este, az ágyamban, mikor fölébredek, reggel, mikor fölkelek, mondom, és ez belém épül, fölvértez, átjár, átitat, visszavisz Isten jelenlétébe. És egyszerűsége miatt mindig kéznél van. Nem kell hozzá szentírás, nem kell hozzá egy nyugodt sarok, nem kell imazsámoly, nem kell egy templom, mindig használható. A másik gyakorlat, amit itt javasolok, az tulajdonképpen a keresztény meditáció első formája, amit melétének szoktak mondani, azt jelenti, hogy ízlelgetve, félhangosan, így mormolva olvasom a szentírást, amíg egyszer csak megüt egy szó, megérint egy szó. Ez lesz Isten nekem szóló szava. Isten nekem szóló szava. És milyen szó minden nap elhangzik felénk. És ez egy feladat megtalálni ma, holnap, holnap után Isten nekem szóló szavát. Kár, hogy manapság elszoktunk ettől az imamódtól. Ezáltal a félhangos mormolás által a testem is részt vesz az imában. Megzendít bennem egy húrt. Előhívja az úgynevezett izom emlékezetet. Átjár, lenyomatot hagy bennem, más lesz utána újra olvasni ugyanazokat a szavakat. Régen elképzelhetetlen volt, hogy így magukban olvassák az ember a szentírást. Ha egy zsinagógába elmegy az ember, ott még mindig ezt látja. Így mormolva, félhangosan beszélnek, mondják a szavakat. Másként rakódik le bennem, másként érint meg. Más területeket is el tud foglalni, nem csak intellektuálisan fogadom be. Ezt nagyon javaslom, ezt az otthon, szobában, szerzetesek a cellájukban, kihol, ezt a félhangos mormolását így olvasni, egész más, mint csak így a fejemmel, magamban.

0: Kedves hallgatóink, mai adásunkban Jeges Mirjam karmelita szerzetes nővér a szív liturgiájáról, az imádságról elmélkedett, a Viai Szent Teréz a Belső Várkastély című műve alapján. Az előadás 2018-ban az Országos Lelkipásztori és Teológiai Napokon hangzott el. Búcsúzik az adás szerkesztője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Beszélgetések és előadások. Egyházfórum című műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 23 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, a híreket Harcos Krisztinától hallják. Tűz ütött ki szombat este a Kőszegi-hegységben, az írott kő alatti térségben. A lángok megfékezésén nagy erőkkel dolgoztak a hivatásos önkormányzati és önkéntes tűzoltók. Az esti órákban 4-es fokozatúra emelték a beavatkozást, írja a Vaol. A tűz a Stájerházak, illetve a Vöröskereszt környékén keletkezett, ahol az aljnövényzet kapott lángra. A helyszínre több településről is nagy számban érkeztek tűzoltó egységek, közel 70 tűzoltó dolgozott a helyszínen. A Kőszegi Önkormányzati Tűzoltóság közösségi oldalán éjfél előtt osztotta meg, visszatértek az állomás helyükre. 12-en meghaltak az M3-ason egy buszbalesetben. A rendőrség hivatalos tájékoztatása szerint 12-en haltak meg ma hajnalban, miután egy lengyel rendszámú busz éjjel 1 óra környékén felborult az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, a mezőkeresztesi lehajtó után. A Borsodabaúj-Zemplén megyei rendőrfőkapitányság a polisz.hu-n azt írta, jelenlegi adataik szerint feltehetően a sofőr elaludt, őt a rendőrök őrizetbe veszik. Az országos mentőszolgálat a Telex kérdésére azt válaszolta, hogy 14 mentőegységet riasztottak a baleset helyszínére, egy embert életveszélyes, 9-et súlyos, további 37 embert pedig könnyebb sérülésekkel láttak el. A sérülteket helyszíni ellátás után a miskolci, debreceni, nyíregyházi és egri kórházakba szállították. A magyar határtól mindössze mintegy 500 méterre fogtak egy japán cserepogarat a szlovéniai Pince település autópálya melletti pihenőhelyén, írja az Agroinform. A kiemelt zárlati károsító észlelése miatt a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal és a területi szakemberek haladéktalanul megkezdték a szükséges növényegészségügyi intézkedéseket. Többek között feromoncsapdákat helyeztek ki az esetleges terjedés mielőbbi észlelése érdekében. A lakosság és az utazók figyelme kiemelten fontos a károsító hazai megtelepedésének megelőzésében. A japán cserebogár rendkívül sok tápnövényű faj. Az imágók többek között szőlőn, gyümölcsfákon, rózsán és számos dísznövényen táplálkoznak, míg a talajban fejlődő lárvák a növények gyökereit károsítják. Csoportosan táplálkozva akár teljes tarrágást is okozhatnak. Nagy távolságokra elsősorban emberi közreműködéssel terjedhet. Az imágók járművekben, szállítmányokban, podgyászban vagy kemping felszerelésben is megbújhatnak. Miskolc után pénteken a veszprémi járatok is felkerültek a MÁV Plusz térképére, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt bejegyzésében hangsúlyozta, az természetes, hogy a MÁV csoport járatait, a vonatokat, autóbuszokat és híveket élőben lehet a térképen követni, és így valós időben lehet tájékozódni arról, hogy a járat mikor érkezik az adott megállóba. A MÁV csoport járatai mellett a BKK járatai és a Debreceni Közlekedési Vállalat autóbuszai és villamosai is már régóta látszanak ugyanígy valós időben az applikáción, tette hozzá. Civil állatvédő szervezetek pályázhatnak állatorvosi támogatásra, írja a globalhír.hu. A közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány 90 millió forintos keretösszeggel hirdetett pályázatot civil szervezetek számára állatorvosi költségek támogatására. A támogatás műtétekre, gyógyszerekre és egyéb orvosi beavatkozásokra fordítható. A pályázók összesen 1,5 millió forint támogatást igényelhetnek. Híreink végén az időjárásról. Hazánk északnyugati északi felén megnövekszik a felhőzet, ahol helyenként zápor, zivatar is előfordulhat. Délen, délkeleten még nagyrészt derült vagy gyengén felhős idő várható. A légmozgás döntően mérsékelt marad, de a Kisalföldön és az Alpok alján már lehetnek élénklökések az északnyugatira forduló szélből. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 15 és 22 fok között alakul, de északnyugaton, valamint a vízpartokon, magasan fekvő helyeken ennél pár fokkal melegebb, a hidegre hajlamos helyeken hűvösebb is lehet.

0: Laudetur Jesus Christus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témái: Rómában folytatják a hét magyar Ferenc és vértanú boldogalvatási eljárásának ügyét. Interjú Kálmán Peregrin ferences atyával. Szent Berárd és mártír társai, a ferences rend első vértanúi. Augusztus első hetében Rómában járt Kálmán Peregrin ferences atya a hét magyar ferences vértanú boldogalvatási eljárásának vicepusztulátora, aki a Vatikáni Rádióban beszámolt hivatalos látogatásának eredményeiről. Most hallgassák meg a vele készített stúdió beszélgetésünket. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Kálmán Peregrin atyát, ferences atyát, a Pest belvárosi ferences templom templomigazgatóját, aki egyúttal a hét ferences vértanú boldogavatási ügyének előmozdítója, és ebben az ügyben érkeztél Rómába. Rögtön arra is kérlek, kedves Peregrin atya, hogy számíj be nekünk, hogyan áll jelenleg most a hét ferences vértanú boldogavatási ügye.
1: Egy jelentős állomáshoz érkeztünk, mert az ügy mindegyik történész szakértő részéről a Szentélyavatási Dikasztériumban pozitív szavazatot kapott, és miután az általuk föltett kérdésekre is megadtuk a válaszokat, világossá tettünk néhány pontot, amit kértek, elkészült az úgynevezett piros pozíció, ami piros bőrkötéséről kapta a nevét, és ez azt jelenti, hogy az egyik legfontosabb sorompó az fölemelkedett, és az ügy a teológus, azután pedig a majd a püspöki bizottság elé kerülhet, tehát elérkeztünk igazából a finiséhez a boldogavatási eljárásnak. Azért kell most imádkozni, azon kell most dolgozni, hogy mindegyik bizottságtól pozitív szavazatot kapjon, és akkor hamarosan a boldogavatás elé nézhetünk.
0: Mielőtt még az egyes személyekről, magukról, a mártírokról beszélnénk, azt kérdezném, mikor indult az ügy hivatalos része?
1: Az ügy elég régen indult, hogyha első hallásra azt mondom, hogy 2007 környékén, ugyanakkor meg, hogyha azt mondom, hogy Szent Margit boldogavatása a múlt század közepén történt, ahhoz képest, hogy meghalt, igen, akkor pontosabban szentélyavatása, akkor azt tudom mondani, hogy tényleg ehhez az időszakhoz képest abszolút, de rövid idő alatt sikerült ezt az ügyet előre mozdítani. Az ügynek éppen ezért volt egy ilyen várakozó ideje, hiszen a mi rendünkben elég sok boldogái szentélyavatási per van, és hát nyilván beállítottak minket is a sorba, és ezért így éveket kellett várnunk addig, amíg a tényleges munka megkezdődhetett a római szakasznak az egyes lépései, de most már, ahogy mondtam, ennek a vége felé vagyunk, úgyhogy inkább hála, mint hiány él a szívünkben.
0: Azt hiszem, hogy a legfontosabb mozzanata a Isten vértanúi ügyének az ő élő tiszteletük. Azt hiszem, ennek nincs ilyen.
1: Igen, azt hiszem, hogy a tisztelet él Isten népének körében. Néhány napja Nagyatádon, ahol Hajnal Zénó atya plébános volt, és a híveivel tartott, és ennek a következménye lett az élet áldozata. Imádkoztunk együtt a boldogavatásért Varga László püspök úrral, és az ottani hívekkel került sor egy dombormű megáldására. Aztán egy egészen hihetetlen dolog, hogy egy tömegsírból most előkerült Krisztián Rafael atyának előkerültek a maradványai. Nyilván itt nem arra kell gondolni, hogy 300 embernek a maradványa közül, hanem Susa Éva antropológusnak sikerült a kutatásai nyomán következtetni arra, hogy melyik sírban lehet, és négy személynek a közös sírjából találtuk meg Rafael atyának a maradványait, pontosabban a koponyáját és az áll kapcsát sikerült azonosítani. Nagyon érdekes az, hogy történik egy ilyen azonosítás, hogy hol tart a tudomány. Él az ő unokahuga, akitől nyált mintát lehetett venni, de nem is ez adta végül a DNS azonosításhoz a segítséget, hanem hogy az unokahuga őrzött egy képeslapot, amit a Rafael atyától kapott. És nyilván, ha az ember képeslapot ír, akkor saját maga nyálazza fel a bélyeget, és ennek a bélyegen lévő nyálmaradványokból sikerült az antropológusoknak DNS-t nyerniük, és ez alapján azonosították a csontmaradványokat.
0: Hát csoda számba megy ez tulajdonképpen, ami a természet síkja a magyarázható, de még az is a pártját fogja ennek az ügynek. Megkérhetnének arra, kedves Peregrin atya, hogy röviden az egyes személyeket mutass be a rádió hallgatóinak. A különböző időszak, különböző helyek, nagyon mozgalmas a történet, ennek a hét atyának, hét ferences testvérnek.
1: Igen, 1944 és 1954 között haltak vértanú halált, és ez például a kongregációban is kérdés volt, hogy miért együtt és miért nem külön-külön avatjuk őket boldoggá, hiszen különböző, a kommunizmusnak különböző típusú diktatúrái üldözték őket, mi pedig erre azt válaszoltuk, hogy a ferencesrendben mindig együtt volt az ő tiszteletük a rendtartományban, és hogy a kommunizmus kiépültének, az első nagy véres időszaknak, 56-ig tartó véres időszaknak az áldozatai ők, tehát ilyen értelemben összetartoznak, egybetartozik az ő ügyük. 1944. október 28-án végezték ki Köröztös Krizosztom atyát, aki a náci és a kommunista diktatúrát, hogyha együtt nézzük, gyakorlatilag az első kivégzettje. Ő előtte nem volt olyan kivégzés, jelen ismereteink szerint, aki az életét adta volna az evangéliumért ezen diktatúrákban. Krizosztom atyától fönnmaradt egy levél 1944. szeptemberéből, amiben azt írja, hogy tudatosan maradunk itt a hívek mellett, és tudjuk jól, hogy mindenkit menekített Újvidékről, hogy jönnek a Tito partizánjai, meneküljenek az ország belső részébe, mert baj lesz, de azt mondta, hogy amíg egy hívő van, addig ő itt akar maradni, ennek lett az áldozata. Az ő társa volt Kovács Kristóf atya, aki pedig tudatosan azért kérte magát 1944 tavasszán Újvidékre, mert hogy ő életét akarja adni Krisztusért, egy menetben hajtották őket, napközben ők éjszaka végig gyóntattak, november 2-án lőtték le Ingyia községnek a határában. A már említett Hajnal Zénó atya, aki egyébként befogadta a leventeként bújdosó Paskai Lászlót és testvérét a nagyatádi kolostorba, ő is a hívekért adta az életét, mert Mindszenty Bíborosnak volt egy rendelkezése, hogy ha kitelepítés van, akkor a plébánosnak azok között kell lennie, akik a hívei között a nagyobb csoportot alkotják. És mivel Nagyatádról elmenekültek a hívek, ezért velük tartott 1944. decemberében, és kérte az egyik pap ismerőség Gyékényesen, Martin Csevis Pált, hogy fogadja be őket. Amikor húsvétkor onnan is kitelepítették őket, még beszéltem azzal a házvezetőnővel, aki szólt nekik, hogy ne viseljék a habitust, mert baj lesz. És ők azt mondták, hogy a reverendát meg a habitust viseljük, mert ha baj van, akkor a híveknek látniuk kell, hogy kihez fordulhatnak. És tudatosan leírják a tanúvallomások, hogy a bolgár katona, amikor jön, akkor látja a habitust és a reverendát, és ezt a két embert szólítja ki, és lövi le az árokparton. Kis Szaléz és Lukács Pelbárt atya ügye talán még jobban ismert a történelemből is. Kis Szaléz atyát azzal vádolják meg a hatóságok. Már a gyilkosság előtt föloldozta, és a gyilkosságra buzdított a gyónás keretében a gyöngyösi fiatalokat. Pelbárt atyát pedig azzal, amikor letartóztatták Szaléz atyát, hogy országos felkelést akart indítani az ő kiszabadítására, hadsereget szervezett. Ezzel akarták kiszélesíteni a problémát. Ennek két fontos következménye volt. Az egyik a gyónás szentségének a hiteltelenítése, a másik pedig, hogy ezek után oszlatták föl egy országos sorozatot készítve, a katolikus egyesületeket szüntették meg. Ennek volt ez az előkészítése. Károlyi Bernát atyát, aki zsidómentésben jeleskedett, kommunistákat is mentett, majd pedig Barankovics Istvánt arra buzdította, amikor Rákosi meg akarta alapítatni vele a Nemzeti Egyházat, hogy meneküljön külföldre, 49-ben tartóztatják le, és a börtönben halt, a börtön körülmények miatt vértanú halált, róla is számos visszaemlékezés van, hogy hogy gyóntatott zuhanyzás közben, hogy állt a rabok mellé, raptársai mellé, mondva, hogy a pokolba is ott van, ebbe az emberi életnek, ebben a poklában is jelen van az Úristen, és valóban egyfajta paradicsomot teremtett maga körül a börtönben. Amikor megkérdezték, hogy mi a foglalkozása, nem tagadta le, hogy ferences pap, hanem vállalta ezért, hogy meg fogják verni, és jól meg is verték a vallomások szerint. És végezetül Krisztián Rafael atya, aki 1950-ben azért került börtönbe, mert 60 városában felkelészítottak a kommunista hatóságok, és ezt a felkelést elhírezte, vagy a ferenceseket elviszik, ezt a felkelést a Rafael atyának a számlájára írták, ezzel akarták megfélemlíteni az emberek meghurcolásával és a szerzetesek meghurcolásával a püspöki kart, hogy a tárgyalásukat kezdje meg, folytassa. És Rafael atya a börtönben halt meg, ugyancsak embertelen körülmények között. Megmaradt az édesanyjának a levele, amiben kéri, hogy az egyvesével rendelkező fiának hadd küldjön pulóvert. Megmaradt az is, hogy téli hidegben félmeztelenül tartották, és az őr azt mondta neki, hogy te pucér Krisztus, hol hagytad az ingedet. Ez olyan, mint Pilátusnak a szava, hogy egyfajta hitvallás, hogy íme az ember.
0: A ferences rend kezdettől fogva a vértanúk rendje, hogyan illeszkedik a magyar hét ferences vértanúk a története a rendi vértanúság történetébe?
1: Ez egy nagyon érdekes és fontos kérdés, ezt nagyon hangsúlyozzuk a kongregációban is, hogy a rend 800 éve jelen van Magyarországon, de az első rendből még kanonizált vértanúk nincsen. És igazából ők lennének, ők heten az első kanonizált magyar ferencesek a rend történetében. Magyarországhoz kapcsolódó első rendiek vannak, Kapisztrán Szent János, Márkiai Szent Jakab, és még sorolhatnánk tovább, de akik magyarok voltak, és a magyar provinciából nőttek ki, azok ők az elsők, és ezért is olyan fontos számunkra az ügyük.
0: Igen. Lassanként feledésbe merül mind a náci diktatúra, mind pedig a különösképpen a szovjet típusú bolsevik diktatúra, kommunizmusnak a szörnyű szenvedés, amit okozott szerte Európán a keleti felén. Itt meg a Vatikánban is keveset szólnak róla, nem annyira korrekt politikailag, hogy erről beszéljünk. Te hogy látod ezt? Ez valóban az idő elmosa, vagy pedig nekünk kötelességünk emlékezni azokra, akik így tanúságot tettek az életük odaadásával is?
1: Amikor a szenvedéseikről beszélünk, akkor nem egy önüdvözítő, vagy egy ilyen áldozati szerepben tündöklő érzelmet, vagy érzést kell fölélesztenünk, hanem azt hiszem, hogy sokkal inkább arra kell rácsodálkoznunk, hogy az Isten ereje az emberi gyengeségeken, az emberi kereteken keresztül hogyan lesz nyilvánvalóvá az ő életükben, a szenvedéseikről is, a történelmi igazságtalanságokról is. Azért beszélünk, és azért fontos beszélnünk, mert ennek a szóbahozásán keresztül szemlélhetjük azt, hogy az isteni dicsőség, az isteni irgalom, igazságosság és szeretet miként lett jelenvalóvá éppen ezen emberek által az emberi élet különböző poklába, mint egy új nagy szombatot éltek át, amikor a menny leereszkedett a föld a pokolba.
0: Legyen az utolsó szó az imádság, de bizonyára van a rendnek imája az ő boldog alvatásukért.
1: Igen, és kérem is a hallgatókat, hogy akár keressenek utána, akár most is imádkozzák velem együtt ezt az imádságot, ami templomainkban oly sok helyen van, ahol naponta többször is elimádkozunk a boldog alvatásért, és kérjék az ő közbenjárásukat nehéz ügyeikben. Erős és igaz Istenünk, te Bernát szolgád és társa életében csodálatosan kibontakoztattad a kereszt misztériumát, amikor áldozatvállalásuk által a diktatúrák sötétségében is felragyogtattad a hit világosságát. Kérünk, dicsőítsd meg szolgáidat szent egyházadban, hogy hitvalló életük és vértanúságuk példája ma is bátorító erőforrásunk legyen a szegény és alázatos Krisztus követésében, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen.
0: Amen. Kedves Peregrin, nagyon hálásan köszönöm ezt a tanúságtevő beszámolódat, én is kérem a kedves hallgatókat, hogy imádkozzanak az ügyért, pontosabban azért, hogy mi hamarabb élvezik az ő hathatós egyházától elismert közbenjárásukat. Isten áldja az érdekükben tett római fáradozásaidat.
1: Köszönöm szépen.
2: Laudato si, mi signore.
0: A Kálmán Peregrin Ferences atyával, a hét magyar ferences vértanú boldogalvatási eljárásának viceposztulátorával készített interjúnkat hallották. Szent Berárd és mártír társai, a ferences rend első vértanúi. Ünnepét az Anyaszentegyház január 16-án tartja. A hat szent vértanú neve Berárd, Otto, Péter, Accursius, Vitalis és Adjutus testvérek a ferences rend első vértanúi. Szent Ferenc 1219-ben hat szent életű társát a hitetlenék közé küldte, hogy hirdessék Krisztus tanítását. Egyikük, Vitalis testvér azonban Spanyolországban megbetegedett, és nem tudta folytatni útját. Öten mentek tehát tovább, Berárd, Péter, Otto, Accursius és Adjutus. Közülük az első három pap volt. Coimbrában, a királyi városban néhány napot időztek, aztán a mohamedánok megszállta Sevillában prédikáltak. Be akartak menni a mecsetbe is, de a mohamedánok kiabálva ütötték, verték őket. Így jutottak el az uralkodóhoz, ahol egyre bizonygatták, hogy az egyedül igaz vallás Krisztus vallása, Mohamed hamis próféta. A fejedelem halálra ítélte őket, de mégis úgy rendelte, hogyha elhagyják az országot, életben maradnak. Ők elhagyták Sevillát, de nem vissza, hanem Marokkó felé vették útjukat, és ott is hirdették a keresztény hitet. Börtönbe vetették őket. Az itt tartózkodó Dom Pedro infáns kieszközölte az emírnél, hogy a hithirdetők az ő foglyai legyenek. Berárdék azonban innen megszöktek, és a fővárosban, Marrakesben ismét prédikálni kezdtek. Újból elfogták, és börtönbe zárták őket. Az emír kegyetlenül megkínoztatta őket, és amikor látta, hogy a kínzással nem megy semmire, nőket és pénzt ígért nekik, ha mohamedánok lesznek. A vértanúk ezt felelték. Asszonyaid és pénzed nem kell nekünk, mert mindezeket Krisztus szerelméért szemétnek tekintjük. Akkor az emír kegyetlen haragra lobbant, felkapta kardját, és egymás után fejükre mért ütésekkel, saját kezével végzett velük. Ez 1220. január 16-án történt. A szent rendalapító, amint meghallott a vértanúság hírét, boldog elragadtatásra felkiáltott: most már van öt igazi kisebb testvérem. A vértanúk földi maradványait hamarosan Coimbrába vitték, ahol Isten csodákkal megdicsőítette őket. Vértanúságuk sok hivatást támasztott. Az első között volt Ferdinánd ágostorrendi kanonok, a későbbi páduai Szent Antal. A ferencrend első vértanúit IV. Sixtus pápa avatta szenté 1481-ben. Hithirdetésük teljesen eredménytelen volt. Egyetlen mohamedánt sem térítettek meg, Isten azonban csodákkal megdicsőítette őket. Isten azt választotta ki, ami a világ szerint oktalan, hogy megszégyenítse a bölcseket. Imádkozzunk! Istenünk, te Szent Berárd és vértanú társainak dicsőséges diadalával megszentelted a kisebb testvérek rendjének kezdetét. Engedd, hogy amint ők készek voltak érted meghalni, úgy mi is állhatatosan tanúságot tegyünk rólad életünkkel. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.
2: Laudato si, mi signore.
0: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
2: Laudato si, mi signore, per sora luna e le stelle.
3: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

0: Ez a nap a keresztény magyarság számára különösen fontos. Szent István király Mária égi születésnapján ajánlotta Magyarországot Szűz Mária oltalmába. Ezért nevezzük őt Magyarország égi pártfogójának, vagyis patrona Hungáriénak. Szent István 1038-ban Nagy Boldogasszony napján hunyt el. Jó szívvel emlékezem vissza, hogy majdnem napra pontosan 5 évvel ezelőtt került plébánián kertjébe egy csodálatos szobor, a várandós boldogasszony. Mindamellett, hogy egy ritka ábrázolás, hiszen a szűzanyát nem szokták áldott állapotban mutatni, a közösség számára is különleges. Rendre összegyűlnek kicsik és nagyok, fiatalok és öregek a szobornál, és közösen imádkoznak. Tudok olyanról is, aki állítja, gyermekáldást is hozott már a szobornál történt imádság. És most jön a dolgok fonákja. Nemrég jött szembe a hír, Maura Haley, Massachusetts demokrata kormányzója, augusztus 10-én aláírta a törvényt, amely eltörli az állam eddigi 24 hetes terhességi korhatárát az abortuszra. Az új szabályozás a korábbi feltételeket egyetlen fordulatra cseréli. Az abortuszt ezen túl az orvos szakmai megítélése alapján lehet elvégezni. Ezzel az állam azon tucatnyi állam közé lépett, ahol a gyakorlatban már nincs megfelelő törvényi határ. A 24 hetes kor a modern orvostudomány szerint az a pont, ahonnan megfelelő ellátással koraszülés esetén jó esélye van a gyermeknek az életben maradásra. Az említett szabályozás szerint az ennél érettebb korú magzatokat is meg lehet ölni. És ami végtelenül szomorú még ebben, hogy az aláírási ceremóniát megörökítő képen nagy íróasztal, elegáns bútorzat, egy tucat fiatal hölgy veszi körül a kormányzó asszonyt, és mindegyikük széles mosollyal üdvözli az eseményt. Csak összehasonlításképpen, ha ebben az államban az autóban felejtem a kutyámat, amit egyébként nem tennék meg, akár 7 évig terjedő börtönre is ítélhetnek. Egy élet kioltása pedig pusztán adminisztratív kérdés. Szögezzük le, az emberi élet kioltása semmilyen körülmények között nem elfogadható, semmilyen korban. A megfogant élet védelme mindannyiunk számára fontos kellene, hogy legyen. Magyarországon néhány éve vezették be az úgynevezett szívhangrendeletet, mely azt írja elő, hogy a várandós nőnek a végzetes döntés előtt meg kell hallgatnia a magzat szívhangját, vagyis szembesülnie kell azzal, hogy egy életet hordoz a szíve alatt. Emlékezhetünk, hogy akkoriban a nőjogi szervezetek felemelték hangjukat ez ellen, és most ismét célkeresztbe került ez a rendelet, szeretnék eltörölni, és ezzel együtt tervbe vették az úgynevezett abortusz tabletta bevezetésének lehetőségét. Anyám méhében tesződtél engem. Így írja a zsoltáros, csodálatosan kifejezve azt, hogy Isten gyermekei vagyunk mindannyian. És erre az Isten gyermeki létre formára cáfolunk rá nap mint nap. Azzal, hogy tönkretesszük a teremtett világot, bomlasztjuk a közösségeket, és nemet mondunk a legnagyobb ajándékra, az életre. És ha ezt még lehet tetézni, nemet mondunk az örök életre. Annyi dolgunk lenne csupán, hogy elfogadjuk az ajándékot, de erre nem nagyon vagyunk hajlandóak. Sokszor eszembe jut a Sixtus kápolna mennyezet freskójának képe, ahol Isten és Ádám keze közeledik egymáshoz. Isten karja teljesen kinyújtva, megfeszítve, míg Ádám keze lazán, ernyetten várja, hogy esetleg összeérjenek az ujjak. Ezekbe az ujjakba, ebbe a lankadkarba kellene erőt tölteni. Kérjük a boldogságos szűzanyát, a magyarok nagyasszonyát, járjon közbe értünk, hogy legyen elég erőnk és bölcsességünk ehhez.
1: Kedves hallgatóink, Bércesi András hétvégi levelét hallották.

0: Napbúcsúztató.
1: Kedves hallgatóink, mai adásunk perceken belül véget ér, műsorunk azonban éjjel is folytatódik, hiszen óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Éjfél után a szerzetesek fél órája műsorunk reggeli adásának ismétlését hallják. Ezután testvéregyházaink fél órája az ökumené ismétlése következik. Az egyórai hírek után cseperedő műsorunkban Csató Tiborral, az Életfa Környezetvédő Szövetség elnökével a környezeti nevelés témakörében beszélgetünk. Az adás szerkesztője Berec Renáta. A cseperedő után Sziluett női magazinunk következik. Műsorunkban ezúttal Kovács Dóri fodrász a hajápolási praktikákról és a különböző frizurák elkészítéséről mesél. 2 órakor ismét hírek, ezt követi Krisztus kereszt az erdőn címmel, Tikovics Ernő szakrális kisemlékeinkkel foglalkozó műsora. 3 órakor híreket sugárzunk, majd Kérem a következő című műsorunk heti összefoglalója szól. Megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Műsorunkban Papp Dórával, a Miskolci Központi Kórház dietetikusával a nyári egészséges táplálkozásról beszélget Száz Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. A 4 órai híreket követően zenei válogatással szórakoztatjuk Önöket. Kedves hallgatóink, a mai műsor készítésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Klész Beáta, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Nátrán István, Papp Ildikó, Papp Péter, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Samosvári Eszter Anna, Varga Ildikó, Vasvári Bernadett. Kedves hallgatóink, az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is további kellemes rádiózást és nyugodalmas jó éjszakát kívánok. A bemondót Harcos Krisztinát hallották.

Aki megtartja a szombatot, s vigyáz, nehogy megszentségtelenítse, azt mind elvezetem szent helyemre, és örömmel töltöm el őket házamban, az imádság helyén. Olvasom Izaiás próféta könyvében. Az emberek azt szokták mondani, hogy Isten hallgat, távoli, fel nem lelhető. Isten ezzel szemben az egész kinyilatkoztatáson át azt tanúsítja, hogy ő szól hozzánk, hív minket, felrázza az embereket, csak hogy az emberek nem hajlandók figyelni rá. Ez pedig azt jelenti, hogy Istent kizárjuk életünk valóságából, hogy élethelyzetünk megszentelését elutasítjuk, hogy Isten szeretetét összeegyeztethetetlennek tartjuk azzal az élettel, amelyet folytatunk. Aki az Istenhez fordulással mindaddig vár, amíg kellő, kényszerítő körülmények nem merülnek fel, vagy amíg körülményei meg nem változnak, az azt igazolja ezzel, hogy magatartását nem hajlandó megváltoztatni. Ezt a kettőt kell valahogy összehoznunk, Isten fenségét és a mi fénytelen kis életünket. De nem túlságosan végtelen, távol és elérhetetlen számunkra Isten valósága. Itt jön segítségünkre a Biblia csodálatos közlése, hogy maga Isten hidalta át ezt a szakadékot, és kinyilatkoztatta nekünk a nevét. Nevünkkel ismertetjük meg magunkat. Nevünk közlésével adjuk meg másoknak a lehetőséget, hogy megszólítsanak. Ezért nevezte Izrael népe a templomot annak a helynek, ahol Isten neve lakik. Isten találkozik velünk. Uram Jézus Krisztus, oltárunk keresztje a te szereteted és áldozatod szimbóluma. Mennyire fontos, hogy életem Isten tiszteletét oltárod előtt áldozatod jelvényével mutassam be. Ezért kezdem vasárnapom ünneplését azzal a tisztelet teljes bevezetéssel, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Szívemnek azonban tisztának, ragyogónak kellene lennie. Nincs erre más lehetőség, mint hogy alázattal valljam be bűnösségemet, s mellemet verjem bűneim miatt. De ezután már, egyesülve testvéreimmel, s megerősödve kegyelmed által, életem szürke hétköznapjaiból felemelkedem a szentek szentjébe, a te közeledbe, Istenem.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Belgium történetének eddigi legnagyobb erdőtüze pusztít az ország délkeleti részén. Emiatt az Európai Unió helikoptereket és tűzoltó repülőgépeket küldött a kelet-belgiumi természetvédelmi terület lángjainak megfékezésére, írja a Portfólió. A lángok eddig mintegy 1600 hektárnyi természetvédelmi területet emésztettek fel, a környék lakóit pedig felszólították, hogy készüljenek fel otthonaik elhagyására. A térségből egy nyári gyermektábor lakóit már evakuálták. Franciaország délnyugati részén tovább terjedt a landi fenyőerdőben két nappal ezelőtt kezdődött erdőtűz, amely eddig 1580 hektárt égetett fel, írja az Infostart. A katasztrófában eddig egyetlen lakóházban sem keletkezett kár és sérültek sincsenek. Eddig 209 tankönyvi nyilvánítási kérelem érkezett a június elején közzétett nyilvános felhívás alapján kiválasztott kiegészítő kiadványokra. Az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter azt közölte, közülük 145 esetben az eljárás már sikeresen be is fejeződött. Lannert Judit azt írta, az Oktatási Hivatal tankönyvjegyzéke folyamatosan frissül, így a pedagógusok számára egyre szélesebb és sokszínűbb választék áll rendelkezésre. Önkéntes tartalékosoknak írt ki pályázatot tanulmányi ösztöndíjra a Honvéd vezérkar. A pályázatokat szeptember 1-e és 30-a között lehet benyújtani, írja az Infostart. Az ösztöndíj mértéke a felsőoktatásban tanulók esetében havi 160 ezer forint, a szakképzésben tanulóknak havi 110 ezer forint. Nagyszabású energetikai jogszabálycsomagot küldött társadalmi egyeztetésre a Gazdasági és Energiaügyi Minisztérium, amely több ponton alakítaná át a hazai villamosenergia rendszer működését. A tervezett változtatások a megújuló energiaberuházások felgyorsításának, a hálózati csatlakozások bővítésének és egyszerűsítésének, valamint egy rugalmasabb, decentralizáltabb energiarendszer kialakításának irányába mutatnak. A legnagyobb léptékű változás a szélenergia előtt nyitná meg a hálózatot. A tervezet előírná, hogy a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalnak 2026. augusztus 31-jéig legalább 700 megawatt névleges szélerőművi teljesítmény hálózati betáplálását lehetővé tévő csatlakozási kapacitásra kellene pályázatot kiírnia. A szélerőművek földrajzi mozgástere látványosan nőne, az új rendelet szerint már 25 járás számítana könnyített térségnek. Más intézményekhez hasonlóan átvilágítás indul a Nemzeti Színházban is, közölte Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán. A Nemzeti Színház Magyar Távirati Irodához eljuttatott közleménye szerint a teátrum vezetése és munkatársai a vizsgálat teljes folyamatában együttműködnek a fenntartóval. Civil állatvédő szervezetek pályázhatnak állatorvosi támogatásra, írja a globalhír.hu. A közös ügyünk az állatvédelem alapítvány 90 millió forintos keretösszeggel hirdetett pályázatot civil szervezetek számára állatorvosi költségek támogatására. A támogatás műtétekre, gyógyszerekre és egyéb orvosi beavatkozásokra fordítható. A pályázók összesen 1,5 millió forint támogatást igényelhetnek. Híreink végén az időjárásról. Hazánk északnyugati északi felén megnövekszik a felhőzet, ahol helyenként zápor, zivatar is előfordulhat. Délen, délkeleten még nagyrészt derült vagy gyengén felhős idő várható. A légmozgás döntően mérsékelt marad, de a Kisalföldön és az Alpok alján már lehetnek élénk lökések az északnyugatira forduló szélből. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 15 és 22 fok között alakul, de északnyugaton, valamint a vízpartokon, magasan fekvő helyeken ennél pár fokkal melegebb, a hidegre hajlamos helyeken hűvösebb is lehet.
0: Szerzetesek fél órája.
2: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm rádiunk mikrofonjánál Tóth Krisztina Teréz nővért, a Szent Ferenc kisnővérei közösség ideiglenes fogadalmas tagját. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, amen! Én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit!
2: Rendszeres hallgatóink megszokhatták már azt, hogy ebben a műsorsávban mindig megpróbálunk egy-egy közösséget bemutatni, vagy pedig egy-egy hivatástörténetet, hiszen hiszem és vallom azt, hogy igazából ami az emberek számára, még hogyha így az éteren keresztül is, de ad valami pluszt, akkor az az, hogyha egy fiatal embernek, vagy jelen esetben egy fiatal nőnek, egy fiatal nővérnek az életútját, a hivatásának a történetét megismerhetik. Nagyon-nagyon sok közösséggel, férfi-női szerzetes rendel beszélgettem az elmúlt időszakban. Sokan megfogalmazták azt a hiányérzetüket, meg azt a nehézséget, hogy elöregedő a szerzetes közösség, nincs utánpótlás, rátok pedig, én így igazából itt az Egerszalók ifjúsági találkozó lelki gyakorlat alkalmával találkozom így csoportosan veletek. Olyan jó rátok nézni. Fiatalok vagytok, sokan vagytok, nem lehet okpanaszra. Ugyanakkor ott van bennem a kérdés, hogy mi visz rá ma egy fiatal nőt arra, hogy ne a családi életet válassza, hanem a szerzetesi hivatást?
3: Hát biztos, hogy minden élet más, minden élet egy kicsit különbözik, de minden élet az Istennek egyformán fontos és értékes, és azt hiszem, hogy minden hivatás, hogyha azt az ember őszintén keresi, akkor egyformán értékes. Én nem annyira szeretem így külön választani, hogy a papi szerzetesi hivatás, vagy a családos hivatás nyilván más, és nyilván nagyon más a jellege. De én azt gondolom, hogy akkor van az ember igazán a helyén, hogyha a sajátját megtalálja, és a sajátjára ráismer, és tud ugyanakkor a szent lenni, és ugyanannyi kegyelmet hordozni egy családanya, vagy egy családapa élete, mint adott esetben egy pap vagy szerzetes élete. Szóval nekem így az a legfontosabb gondolatom ezzel kapcsolatban, hogy azt megtalálni, amire engem hív az Isten. És én a saját életemben is így voltam. Hála Istennek, én egy vallásos családban nőttem föl, nagyon hálás vagyok a szüleimnek, valóban egy hiteles emberek előttem, és egy nagy családban nőttem fel, mi heten vagyunk testvérek, én vagyok a legidősebb, nagyon élveztem, hogy sokan vagyunk testvérek, sokat voltam együtt a testvéreimmel, és így legidősebbként több helyzetben ilyen kicsit anya vagy pótanya szerepbe is kerültem. Én a fiatalabb testvéreimet már olyan 10-12 éves lányként ott körülvettem az édesanyámmal, és akkor etettem meg, itattam meg, fürdettem meg, amit kellett velük, úgyhogy így visszanézve az életutamra, és így a szerzetesi hivatás útjáról visszatekintve, azt is látom, hogy ez milyen különleges ajándéka volt a Jóistennek, hogy nekem ilyen módon saját gyermekem nem lesz, viszont valahogy így ezt mégis megadta, hogy van erről ilyen nagyon közeli és nagyon jó tapasztalatom. Úgyhogy a szüleim így bevezettek a hitbe, ezért abban hát volt egy ilyen szilárd hitem, meg reményem, hogyha hát ugye az Istennel egységben próbálom keresni az életutamat, az lesz nekem az igazán jó. Szóval így az ilyen saját barkácsolásokban nem annyira hittem, és akkor nagyon próbáltam keresni így az ő, nem tudom én, hívását, akaratát, de persze azért ebbe is bele lehet feszülni, hát én is úgy belefeszültem ebbe, hogy na most akkor ez vagy az, és így volt például, hogy így gondolkoztam, hogy most igazából akkor mi segítene, és így szinte ilyen tényleg ilyen komikus, hogy az jutott eszembe, hogyha még egy papír cetli lehullana az égből, és rá lenne írva, hogy mit kell csinálnom, még akkor is biztos, hogy megkérdezném magam, vagy most ez biztos nekem hullott el, és biztos azért van ráírva, mert ezt kell csinálnom. Szóval azt hiszem, hogy ebben az állapotban, nem tudom, hogy másnak is ismerős-e, de hogy amikor nagyon keresi így az ember azt, hogy most mi a biztos, akkor igazán semmi sem tudja szinte megnyugtatni. Akkor ilyen állapotban voltam azért én is, hogy így keresgettem az életemet, a hivatásomat. Nyilván volt egy időszak, hogy nagyon komolyan kerestem azt a fiút, akivel együtt tudnánk családot alapítani, és az is nekem nagyon érdekes, hogy volt egyszer egy előadás, amit hallottam, egy atya tartotta, Már pontosan nem tudom, hogy mi volt a fő téma, de engem csak egy apró mondat ragadott meg akkor, hogy hiába lép az ember jobbra kettőt, ha utána balra hármat, és ez akkor nagyon nekem szólt. És akkor elhatároztam, hogy akkor ebben a nagy bizonytalanságban akkor elindulok valamerre, és mivel hát azt tudom, vagy akkor is azt gondoltam, meg most is ezt gondolom, hogy az Isten valóban konkrétan elhív és megszólít valakit, ha papi vagy szerzetesi hivatásra hívja. Ha erre úgymond nem hív az Isten, vagy ezt nem érzem belül, hogy ő hív, akkor megint csak ez a maszekolás, hogy akkor úgy nem érdemes neki vágni, és nem is volt erre így bennem alapvetően így vágy vagy késztetés, csak úgy ott volt katolikus fiatalként a fejembe, hogy hát ez is ott van lehetőségként. És akkor, de így az elég világossá tette, hogy arra nem hív az Isten, hát akkor viszont aktívan és tudatosan a párkeresés irányába induljak el. Tehát, hogy akkor még tudatosabban jártam olyan katolikus közösségekbe, vagy közegekbe, ahol a hozzám hasonló fiatalokkal, fiúkkal is tudok találkozni. És azért is mondom ezt, mert számomra nagyon érdekes, és valahogy nem tűnik véletlennek, hogy pont ebben az állapotban és egy ilyen időszakban tudott megszólítani az Isten. És hát, ha már itt beszélgetünk Egerszalókon, akkor az sem titok, hogy ez a számomra fontos meghívás és felismerés a szerzetesi élethivatásra, az itt Egerszalókon, az ifjúsági találkozón történt, és egy megint csak nagyon egyszerű kérdésből indult el ez a felismerés. Összetalálkoztam egy régebbi ismerősömmel itt Egerszalókon, aki megkérdezte tőlem, hogy hogy vagyok, mi újság, és hát a terveimre kérdezett rá, amik akkor arról szóltak, hogy hát akkor szép családom lesz, és akkor kérdezte, hogy van a szép család. És ahogy ezt a kérdést föltette, és ahogy a saját szavaimat vagy vágyaimat ismertem föl ebben a kérdésben, úgy egyszerre az lett a belső élményem, hogy valóban ez a vágy itt van bennem, hogy családot szeretnék, de minthogyha a mélyén meghúzódna egy másik és erősebb vágy, amit valahogy így az Isten ültetett belém, és hogy ez a mély és erősebb vágy arról szólna, ez a hívás, hogy szerzetesként éljek. És akkor ez így nagyon erősen így megjelent bennem. Hát hirtelen akkor összezavarodtam, meg nem is akartam visszakerülni ugyanabba az állapotba, hogy akkor most elindultam egy irányba, most akkor megint másik irányt veszek, de azért nagyon markáns volt ez az élmény azóta is egyébként a meghívás élményemnek tekintem. És akkor bejöttem ide a templomba, leültem, és csak annyit kérdeztem az Istentől, hogy biztos? Mert hát nem akartam abba a helyzetbe kerülni, hogy megint csak ide-oda ugrálok. És nagyon különleges ez így szavakkal, talán nem is kifejezhető, ahogy az Isten belül válaszolt a szívemben, egy nagyon egyszerű szóval, de nagyon határozottan és szeretetteljesen, hogy biztos. És hát amilyen az ember, vagy amilyen én vagyok, még feltettem még egyszer, meg még sokszor ezt az egyszerű kérdést akkor itt a templomban, hogy biztos-e. És mindahányszor feltettem a kérdést, mindannyiszor ugyanúgy válaszolt rá ezzel az egyszerű szelíd, de mégis határozott szóval, hogy biztos. És akkor, amikor elégnek bizonyult számomra ez a rövid párbeszéd, kérdés-válasz, akkor azt mondtam neki, hogy akkor itt vagyok, és akkor erre az útra rálépek. Úgyhogy ez az én hivatástörténetem, és akkor elindult egy rövid keresés. Én akkor úgy gondoltam, hogy majd innen a találkozóról hazamegyek, és akkor a szerzetesek.hu-n vagy az interneten így olvasgatok a különböző közösségekről. Azt fontosnak tartottam, hogy még itt a találkozó alatt valakivel megosszam egy szerzetessel ezt a belső élményemet, mert nem akartam, hogy így elszálljon, vagy ez olyan fontosnak tűnt, hogy itt még ezt valakivel megosszam. És érdekes, hogy akinek végül elmeséltem, ő rögtön azt mondta, hogy azzal kapcsolatban, hogy melyik közösséghez menjek, nyugodtan hallgassak az érzéseimre, és bár én még nem foglalkoztam tudatosan ezzel a kérdéssel, mégis nagyon sokat segített akkor ez a mondat, és szinte ahogy ez elhangzott, akkor úgy ráismertem, hogy hát én olyan szívesen jönnék ebbe a közösségbe, amiben most is vagyok. Úgyhogy gyakorlatilag, mire innen hazaértem addigra, hát ez volt az én vágyam konkrétan, hogy a Szent Ferenc kisnővérei közösségnek a tagja lehessek, és aztán a Jóisten tényleg nagyon szépen így egyengette az utat azon a nyáron, azt éltem meg, hogy mint amikor tényleg úgy előttem valaki egyengeti az utat, úgy a programok, találkozások úgy alakultak, és akkor ez egy ilyen szép kapcsolatfelvétel lett így a nővérekkel, ami aztán egy évig tartott, hogy én időnként jártam hozzájuk, meg meglátogattam őket, vagy különböző programokon részt vettem, amit szerveztek, és egy évre rá meg beköltöztem a közösségbe. A meghívás élményem az 2015-ben, és 2016 nyarán léptem be a közösségbe.
2: 8 éve tagja vagy ennek a közösségnek. Hogyan tudnád jellemezni a Szent Ferenc kis nővérei közösségét? Az a baj velem, hogy én valami egyedit keresek. Miben más ez a közösség? Annyiféle szerzetesrend van, női szerzetesrend. Miben más a Szent Ferenc kis nővérei közösség, mint a többi?
3: Hát ez egy jó kérdés, meg szerintem nehéz kérdés is. Azt talán nem baj, ha az egyediséget keressük, de egyáltalán nem könnyű ezt megfogalmaznom. Igazából nem is tudom, hogy más pontosan milyen, így a különbséget se könnyű felfedezni. Hát egy fontos szerintem az, hogy nagyon odafigyelünk arra, hogy mifelé vezet minket a Szentlélek. Gondolom, hogy ez más közösségre is ugyanígy igaz. Viszont a mi élethelyzetünkben, ugye mi egy 31 néhány éves közösség vagyunk, és ez az időszak például a több száz éves közösségekhez képest azért még kevésnek mondható. Úgy értem, hogy sokféle változáson megy át a közösségünk, meg hát így azt mondják, hogy egy alapítás legalább 100 évig tart bizonyos szempontból, és hát ezek az első évtizedek, amikor nyilván a ferences hagyomány ott van mögöttünk, ami több évszázados hagyomány, de mégis, hogy mi az, ami a mi közösségünknek a sajátja, talán ezt még részben most is keressük, de nekem nagyon tetszik, ahogy ezt az egyensúlyt próbáljuk így keresni, hogy a régi hagyományokból, Szent Ferenc lelkiségéből merítve a jelenkornak a kihívásaira válaszoljunk. Talán ez az egyik legfontosabb, amit szerintem mi próbálunk így.
2: Rengeteg kihívása van a jelenkorunknak. Mi az, amire a Szent Ferenc kis nővérei különösen is fókuszálnak és próbálnak választ adni?
3: Hát a szolgálatainkat tekintve mi nagyon széles az a réteg, ahol jelen vagyunk, tehát igazából ez mögött is van egy tudatosság, hogy a mi közösségünk nem fókuszál egyetlen célcsoportra, hanem hát ezt is egyfajta egyensúlyban keressük, hogy ahol éppen élünk, ott egyrészt mire van szükség, tehát hogy milyen emberek élnek ott, és hogyan tudjuk őket segíteni. Hogy ilyen szempontból mondhatom, hogy befogadó közösség vagyunk, hogy ide mondjuk nem csak tanárok jöhetnek, vagy nem csak egészségügyi dolgozók, hanem akit az Úr ide hív, és azt ismeri fel a közösség is, hogy valóban itt van az illetőnek a helye, akkor jöjjön, nézzük meg, hogy milyen karizmákat kapott ő saját maga, és azok a karizmák hogyan illeszthetők be, tehát hogy így olyan kereslet-kínálat egysége valahogy így megvalósul.
2: Hivatásgondozásért felelős tag vagy te is, a rendnek a hivatásgondozásért felelős tagja, meg különösen azt többször megemlítetted, hogy odafigyeltek a fiatalokra. Ez is egy kihívás a mai korban. Úgy gondolom, hogyha én azt az aspektust próbálom megvilágítani, hogy egyre később köteleződnek el a mai fiatalok, házasságkötések vállalása is kitolódott a 30-as évek elejére vagy közepére, ha lehet általánosítani, bár nem mindig szerencsés, meg hát nagyon nagy a válásoknak is az aránya, nagyjából házasságkötések 2/3 ma Magyarországon válással végződik. Ferences kisnővérként, egyáltalán hívő emberként, fiatalok között is mozogva, véleményed szerint hol kell elkezdeni házasságra felkészíteni a fiatalokat, meg egyáltalán a hivatásra ráirányítani a figyelmüket?
3: Hát szerintem ez egy nagyon érdekes kérdés, meg nagyon összetett is, azt gondolom. Valahogy így az fogalmazódik bennem, hogy nem is biztos, hogy ezt így pontszerűen jó meghatározni, hogy mikortól érdemes, mert például a késői elköteleződés oka, azt gondolom, hogy tehát, hogy van valami oka, és talán érdemes oda is visszanyúlni, hogy mi annak az oka, hogy valaki nehezen köteleződik el, vagy nem találja a társát, vagy a hivatását. Ez lehet önismereti, vagy Isten kapcsolati, vagy bármi. Szóval, hogy sok oka lehet, és azt gondolom, hogy érdemes azoknak is utána nyúlni. Ha pedig ezeket az okokat nézzük, akkor meg oda jutunk, hogy ez gyakorlatilag egy folyamat. Tehát, hogy már a kisgyereket is, hogyha Nyilván nem csak fizikai, hanem pszichés egészségben is próbáljuk nevelni, és mondjuk mi, ha már akár kisgyerekekkel is találkozunk, vagy egy-egy szolgált kapcsán, akkor az Isten szeretetéről tanúságot teszünk, akkor már az is egy nagyon kicsi lépés afelé, hogy ő tudjon a saját identitásában növekedni, erősödni később, vagy a gimnazistákat, ahogy kérdezted, nyilván ők így pályaválasztás előtt állnak, de hát én azt látom, hogy ez se könnyű, nagyon nem könnyű így a mai fiataloknak, de hát azt megnézni, hogy mi segíti őket. Szóval én azt gondolom, hogy lehet, hogy egy plusz teher az, hogyha csak ezt így mondjuk, hogy akkor későn köteleződnek el, és akkor valami elvárás, hogy előbb köteleződjenek el, amivel önmagában nem segítjük meg őket, hanem akivel éppen beszélgetek, vagy találkozok, legyen az hittanóra, személyes beszélgetés, hittantábor, vagy bármi keretében, amire neki ott szüksége van a saját maga fejlődésében, és amit ebben én tudok adni, az Isten szeretetét közvetítve azt megadni neki, és akkor ebből hát remélhetőleg, hogy majd elköteleződés születik.
2: 8 éve vagy tagja a Szent Ferenc kisnővérei közösségnek. Hogyan telt ez a 8 év számodra? Említettük azt, hogy még ideiglenes, fogadalmas vagy.
3: Hát ahogy említettem korábban, hogy ugye elkezdődött egy első év, ami gyakorlatilag az ismerkedésről szólt így a nővérekkel, és amikor beköltöztem, akkor elkezdődött egy úgynevezett jelöltségi időszak. Ez 2 évig tartott az én esetemben, akkor már együtt laktam a nővérekkel, és bekapcsolódtam azokba a szolgálatokba, feladatokba, amiket ők végeztek. Igazából úgymond testközelből láttam a hétköznapokat, és gyakorlatilag mindent, ami ott zajlik, tehát már így része voltam a közösségnek, de igazából ez még nem járt elköteleződéssel, nyilván azért voltam ott, mert arra készültem, hogy majd elköteleződjek, de hát ez egy ilyen szorosabb kapcsolat már velük. A 2 év jelöltség után volt 2 év noviciátus. A noviciátusban már megkapjuk a szerzetesi ruhát, és hordjuk, ám bár még fehér fátylat hordunk akkor, kívülről is látszik, hogy ez még mindig ilyen próbaidőszak. Ez is 2 évig tart, ennek az első éve az egy ilyen szigorúbb, ha tetszik, de csöndesebb, elvonultabb időszak. Én azt gondolom, hogy ez nagyon hasznos szerintem. Nem is ártana, hogyha minden ember kipróbálna 1 évet az életében, hogy milyen az, amikor tényleg úgy elvonul, és csak Jóistenre meg önmagára tud figyelni. A csöndességben sok mindent meg lehet tapasztalni, nehézséget is, meg örömet is, de mindenképpen szerintem hasznos. A noviciátus 2. éve pedig az apostoli év, akkor pedig hát kicsit szinte az ellenkezője ennek a nagy csendességnek, hogy mindenféle szolgálatban részt veszünk, vagy hát minél több szolgálatban egy kifejezetten aktív, ugyanakkor nagyon vezetett és kísért, tehát ezekről úgymond gyakorlatokról utána megosztás, beszélgetés, meg egyfajta ilyen belső kísérés történik. Ez gyakorlatilag nekünk így a belső képzés, tehát mint amikor valaki egyetemre jár, vagy iskolába jár, és akkor mondjuk vannak gyakorlatok, és utána arra a gyakorlatra reflektálnak, vagy megbeszélgetik, szóval egy kicsit ehhez tudnám talán hasonlítani. És akkor a noviciátus után történt az elköteleződésnek az első fázisa. Ez azt jelenti, hogy akkor a fogadalmat tettem 1 évre, hogy a szerzetesi fogadalmak, a szegénység, tisztaság és az engedelmesség megélésével erre az életformára elkötelezem magam 1 évre. Ezt jelenti az ideiglenes fogadalmasság, hogy amikor letelik ez az 1 év, akkor ezt megújítjuk, megújítottam én is, újabb 1 évre, és ez így ismétlődik nálunk évről évre. Még egy idő után a végleges elköteleződés, az örök fogadalom történik, és akkor nem újabb 1 évre, hanem hát örök fogadalmat tesz az illető nővér. Ilyen komolyabb elbizonytalanodás igazából nem volt. A nehézségek természetesen voltak, de engem nagyon segít a mai napig az a meghívás élmény, amit elmeséltem, hogy ez nagyon konkrét tapasztalat az életemben, és a nehézségben könnyű ehhez visszanyúlni, hogy bármi is történik. Engem az Úristen akkor ide hívott, én azt akkor 100-szor megkérdeztem tőle, hogy biztos itt van-e a helyem, és ez nem változott.
2: Mit ad számodra ez a közösség? Mit jelent számodra Szent Ferenc kisnővérei közösséghez tartozni?
3: Hát eleve a valahova tartozni az egy nagyon fontos megtartó élmény számomra. Kicsit így a gyerekkoromat, vagy a családi életemet is így visszhangozza, hiszen ahogy említettem, heten vagyunk testvérek, és egyfajta ilyen nyüzsibe nőttem föl, és az, hogy így többen élünk együtt, ez nekem így hordoz egyfajta természetességet. Az, hogy mindannyian az Istenért vagyunk itt, ez valami olyan különleges szint hoz az életünkbe. Ez néha könnyű, néha nehéz, de valami nagy biztonságot ad, hogy hát ha arról van tapasztalatom, hogy engem az Isten ide hívott, és hogy ez számomra milyen biztos alap, és ahogy elképzelem, hogy a többieknek is van egy ilyen biztos alap, és hát, hogy így vagyunk együtt, akkor ez olyan csak jó lehet. Nyilván a hétköznapi nehézségek mellett is, hogy van egy ilyen valami biztonságom, hogy minket az Isten gyűjtötte egybe, és valami terve van velünk. Valahogy ezt jelenti számomra.
2: Hogyan kell elképzelni a hivatás gondozó alkalmakat, hétvégéket? Én nagyon szélsőségesen megjelenik azért bennem egy olyan kép, nyilván nem, csak most vázolok egy ilyet, hogy ott vagytok ti szerzetes nővérként, és akkor vannak ott lányok, fiúk, de a lányokat azért jó lenne egy picit fűzni az irányba, hogy azért bővüljön a közösségetek, és hát minél többen vállalják a szerzetesi hivatást. Ezzel ellentétben hogyan épülnek fel ezek az alkalmak?
3: Hát valóban azt gondolom, hogy semmiképpen sem járható út, hogyha így próbáljuk becserkészni a lányokat, mert hogyha tovább visszük ezt a gondolatot, hogy valakit az Isten mondjuk nem is erre az életformára hív, és egyszer csak oda keveredik hozzánk, az nekünk is legalább olyan kellemetlen, mint neki. Szóval az a legfontosabb cél, hogy ahogy korábban is említettem, hogy a saját útját ki megtalálja, és azt mi nem is tudjuk ugye kívülről, hogy kinek mi az útja, hanem mi abban tudjuk megsegíteni a fiatalokat, hogy az Istennel hogyan kerüljenek olyan kapcsolatba, ahol ez kitisztázódik bennük. Tehát, hogy ez nyilván önismereti munkával is, meg hát nyilván azért azzal, hogy például a saját életünkről tudunk konkrétan mesélni, ha kérdéseik vannak, válaszolni, mert hát azért nyilván úgy tudjuk megmutatni azt, hogy milyen ez az életforma, de hogy benne erre rezonál-e valami, vagy nem, vagy az Isten például, ahogy ott van köztünk velünk, akkor mi szólal meg az ő szívébe, hogy igen, ide hívlak, vagy azt mondja, hogy ez nagyon szép, de nekem más az utam, az teljesen oké. Tehát, hogy ezeket a válaszokat viszont csak ők tudják megtalálni, és ezért én nagyon óckodom attól, hogy hát, hogyha akár ilyesmi kérdéssel jön hozzám, akkor én úgy válaszoljak neki, mintha én tudnám, hogy mi az ő hivatása, mert azt hiszem, hogy az biztos, hogy én nem tudhatom.
2: Örülök, megelőzted a kérdésem, mert elsőként az Istennel való kapcsolatot említetted, hogy arra helyezitek a hangsúlyt, de emellett nyilván az alap, az az önismeret, hogy tudjon arra a kérdésre válaszolni, hogy ki ő valójában, ki vagyok én, és mi a célom, mit szeretnék az életben.
3: Igen, és ez a ki vagyok én, azt gondolom, hogy olyan szépen egybe tud csengni a pszichológia alapja és a hitből merített élet, hogy hát ki vagyok én, az Isten gyermeke, és nyilván vannak földi szüleim, akiket megnézhetem, hogy milyen személyiséggel rendelkeznek, vagy mit hozok a családból, de hogy mintha mindezt megelőzni az, hogy engem az Isten akart, hogy ő teremtett, hogy ezt számtalan bibliai idézettel alá lehet támasztani, hogy tesződtél engem anyám méhében, és a többi, hogy az Isten végtelenül szeret, és pont engem akart, pont ilyennek, amilyen vagyok, és hogy pont abban a családban, mert valamiért ott akart látni, és hogy ez azt hiszem tud egy, már eleve egy olyan önbizalmat adni. Az egyik nővértársunk nagyon előszeretettel hangoztatja, hogy hát mi királyfiak és királylányok vagyunk, mert ha a mennyei atya az Isten a király, és mi az ő gyermekei vagyunk, hát akkor mi királylányok vagyunk, és ennek szerintem van valami nagyon fontos igazsága, és nagyon nagy mélysége. És hogyha reggel fölkelek, és tudok így belenézni a tükörbe, akkor azt gondolom, hogy hát úgy, mintha kiegyenesedne lassanként az előttem levő út, hogy hát akkor ez az Isten, aki így szeret engem, és nem véletlenül lettem, hanem ő valamiért megalkotott, akkor terve van velem, és akkor már szinte így kéz a kézben tudjuk vele keresni az útunkat, vagy a következő lépést.
4: Kedves hallgatóink! Tóth Krisztina Teréz nővérrel, a Szent Ferenc kisnővérei közösség ideiglenes fogadalmas tagjával, Pap Ildikó beszélgetett.
0: Ökumené. a Testvéregyházak műsora.
5: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
6: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Még mindig kevesen ismerik a tanodákat, pedig ezek az intézmények nap mint nap olyan gyerekeknek segítenek, akiknek az iskolai sikerhez a család nem tud elegendő támogatást nyújtani. Magyarországon jelenleg mintegy 180 tanoda, több mint 5000 hátrányos helyzetű diák tanórán kívüli fejlesztésében vesz részt. De vajon milyen szerepet töltenek be ezek a közösségek a fiatalok életében, és van-e különbség az egyházi és a nem egyházi fenntartású tanodák munkája között? Ezekre a kérdésekre kereste a választ doktori értekezésében Meleg Attila, református lelkipásztor, aki sikeresen megvédte dolgozatát a Pécsi Tudományegyetemen. A kutatás a tanodák működését, eredményességét és társadalmi szerepét vizsgálja, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyerekek esélyeinek javítására. Vendégem a stúdióban Meleg Attila, akit először arról kérdeztem, mi volt az a személyes élménye, ami miatt úgy érezte, hogy a tapasztalataiból egyszer egy doktori kutatásnak kell születnie.
7: 16 éven keresztül Bódvaszilasi gyülekezetben voltam lelkipásztor, és hozzátartozott még Hidvégardó és Tornaszentjakab, valamint 8-10 olyan település, ahol az iskola Bódvaszilason körzetközpontként működött, tehát a hátrányos helyzetű családok, gyerekek életébe beleláttam. És a mindennapokat látva, szemlélve, lelkipásztorként ugye elsődleges missziói terület az emberek között végzett szolgálat, ezért megpróbáltam megtalálni azt a módszert, amin keresztül legjobban tudunk segíteni a gyerekeknek. És arra jöttem rá, hogy Borsod megyében, ezen a térségen, ezen belül, ahol élünk, az iskolai oktatás, nevelés nem teljesen tudja betölteni azt a szerepét, amire adatott. Azt tapasztaltam meg, hogy a pedagógusok elsősorban nem erre is ilyen formán vannak kiképezve, hogy olyan akár szociális hátrányban levő, vagy tanulási nehézségekkel küszködő, szembenéző gyerekeket képezzenek ki, vagy tanítsanak, akikkel nap mint nap találkoznak. Ez egy speciális terület. És ezért hívő emberként, lelkipásztorként ugye mindig a segítséget és a megoldást igyekszünk megtalálni, hogy hogyan tudjunk segíteni a gyerekeknek, a felnőtteknek, és így jött az ötlet, hogy ha Isten ide tett le erre a területre, akkor hogyan tudunk segíteni a adott esetben a hátrányos helyzetű gyerekeknek, és itt elsősorban erről volt szó, a 2H-s és 3H-s területen élő nehézségekkel küzdő családoknak, gyerekeknek milyen módon tudunk segíteni abban, hogy egyre jobban be tudjanak illeszkedni, elősegítsük az integrációjukat, minél sikeresebbek legyenek az iskolában, minél sikeresebbek legyenek az életben, és azt érezzék, hogy hasznos állampolgárai a társadalomnak. Volt egy oktatói nevelői szándék, ugyanakkor pedig lelkipásztorként, hívő emberként a közösségépítés volt a másik cél, és ezt a kettőt ragadtam meg, hogy gyülekezetet is építsünk, és segítsünk is a gyerekeknek és a családoknak.
6: És lett ebből egy több mint 200 oldalas, nagyjából 10 vagy 11 fejezetből álló disszertáció.
7: Ennek az előzményéhez még hozzátartozik, hogy éveken keresztül, évtizedeken keresztül, ugye csináljuk az angol tábort, és van nekem egy ismerősöm, a Pécsi Tudományegyetemen, dr. Szabó Gábor, ő az anglisztikai tanszéknek a vezetője. Ismerve az életemet, a munkámat, látta, hogy több hátrányos helyzetű gyermek, köztük ugye cigány gyermek is részt vett éveken keresztül a táborban, és látta ennek a fejlődését, és azt mondta nekem, hogy az, amit mi itt Bódvaszilason és a körzetben végzünk, ennek olyan gyakorlati haszna van, hogy érdemes lenne hozzátenni az elméleti részt, és lehet, hogy érdemes lenne tudományosan foglalkozni ezzel a területtel, mert hogy az, amit végzünk, az, ahogy végezzük, ez hatékony. És így kötött össze engem dr. Forrai Katalinnal, aki...
6: Ő volt a konzulense.
7: Ő volt a konzulensem, aki elég komoly szaktekintély ezen a területen, És amikor megkerestem a témával, akkor ő azt mondta nekem, hogy mi azt tanítjuk, amit maga csinál, segítek hozzárakni az elméletet, ön hozza a gyakorlatot, elvégez egy kutatást a megyében, és gyakorlatilag ennyi az egész. Természetesen ugye ez 4 év, vizsgák sorozata fél évenként, a végén komplex vizsga, aztán abszolutórium, háziédés, rengeteg konferencia, az MTMT-ben tudományos publikációk megjelenés sorozata, szóval van egy komoly 5 éves munka ebben a folyamatban, de egy teljes szakmai és lelki keresztényi rálátást kaptam arra, hogy hogy működik a tanoda rendszer Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, hogy működik országos szinten, és meg vagyok arról győződve, hogy azok a lelkipásztorok, tanártársak, akik elkötelezetten végzik a feladatukat, és látják, hogy mivel néznek szembe a saját területükön, az egyik legnagyobb segítség a gyerekházaknak a működése, és a tanodáknak a működése, mert ugye a tanoda az a tanórákon kívül egy olyan program, ami segíti a gyerekeknek a tanulását, a nevelését, a beilleszkedését és a felzárkózását.
6: Mindjárt beszélünk még erről, de egy kérdés konkrétan a disszertációhoz. A szakmai tudományos közösség, tehát akik előtt megvitte ezt a dolgozatot, mennyire ítélte ezt a disszertációt egy hiánypótló munkának?
7: Már az elején tudtuk, hogy hiánypótló.
6: És ön mennyire érezte annak? Ez is egy fontos kérdés.
7: Igen, így is közelítettük meg, tehát ugye a kutatásnak és egy disszertációnak az egyik alapja az, hogy olyan innovatív módszert mutass be, és olyan területet kövess és kutass, amit ebben a formában előtted nem végzett senki. Tehát ettől lesz újszerű, ettől lesz tudományos, és ugye mi itt egy komplex rendszer szemléletű megoldást kerestünk arra, hogy rálássunk az egész térségre. Mindenképpen a bizottság részéről, a bizottság elnöke részéről elismerésre került az, hogy itt egy hiánypótló kutatásról van szó, és akár ennek a mintának az alapján érdemes lenne a többi megyében is ugyanezt elvégezni. Sőt, alternatív javaslatként meg is fogalmaztam azt, hogy hogyan lehetne ezt megvalósítani, és miért lenne szükség ezekre a kutatásokra, akár azoknak a hipotéziseknek a tovább gondolására, vagy azoknak a téziseknek a bemutatására, ami itt történt, hogy miért állja meg a helyét, és hosszú távú javaslatokat is fogalmaztam meg, és szakpolitikai javaslatokat is arra, hogy hogyan lehet ezt hatékonyan végezni megyei szinten, vagy akár országos szinten is.
6: Mit tud nyújtani egy tanoda, amit egy iskola nem? Miben másabb?
7: Más struktúrában működik. A tanodáról tudni kell azt, hogy amikor elkezdődött Magyarországon a 90-es években, akkor elsősorban alapítványok, civil szervezetek kezdték el működtetni, aztán jöttek az egyházi szervezetek. Szükséges volt ahhoz, hogy uniós forráson, pályázati kereten belül lehessen ezt működtetni. Aztán, hogyha ez hatékony volt és sikeres, és azoknak a kritériumoknak, meg elszámolási feltételeknek megfelelt az adott intézmény, akkor tudott pályázni hazai támogatásra, mert azt jelenti, hogy az első próbát kiállta, innentől kezdve tudott működni hosszú távon hatékonyan egy-egy közösség. Olyan töbletet biztosít a gyerekek számára, amire az iskolában nincs idő. Ha megnézzük a gyerekek életét az iskolában, akkor ott van egy tanmenet, azt szerint haladni kell. Nem akarok belemenni a magyar oktatási rendszerbe, annak az előnyeire és hátrányaira, mindenki jól ismer, elég sokat beszélnek róla a tanártársak, viszont én inkább arról beszélek, hogy van egy olyan otthoni szülői töblet, ami szükséges ahhoz, hogy azt a fajta teljesítési értéket és normát, amit az iskola elvár a gyerektől, azt megfelelően tudja elvégezni. Ez kell a gyermeknek a szorgalma, kell a családi háttér, kell az a környezet, ami ezt elősegíti. Ahhoz, hogy a felkészült pedagógus, szakember a tanmenetnek megfelelően tudja vinni, vezetni a gyerekeket, hogy sikeresek legyenek. Ha nincs meg az otthoni többlet, nincs meg a hozzáadott érték, akkor jön a lemaradás, jön a leszakadás, jön a távolodás. És a dolgozatban ki is térek a nyelvi kódoknak a használatára, meg a kulturális tőkének a használatára. Ez azért tartom nagyon fontosnak, mert Bernstein beszél a nyelvi kódokról, és hogyha ennek a lényegét megértjük,

0: akár a fejlesztésben, akár az oktatásban, a nevelésben, és azt kell tudni a tanodáról, hogy itt elsősorban nem egy oktatási intézményről van szó, nem arról van szó, hogy a gyerek eljön és megcsináljuk a házi feladatot, amit egyébként neki kellene, vagy otthon kellene megoldani, hanem olyan módszereket próbálunk felmutatni, és segíteni, és fejleszteni őket, amelyen keresztül sikeresebb lesz, és hatékonyabb lesz, motiváltabb lesz olyan értékek felmutatásával, amiből az következik, hogy azt érzi, hogy ő is fontos, ő is hasznos. És ezért volt fontos a dolgozatban, ki is tértem az inkluzív nevelésnek a hatékonyságára, mert ez figyelembe veszi azt a fajta kulturális tőkét, amit hoz a gyerek otthonról, és arra építve nevel, arra építve tanít, arra építve mutat irányt, és nem azt mondja, hogy az, ami vagy, az, aki vagy, az, amit hozol, az rossz, hanem az jó, és ebből a szemszögből közelítjük meg a jövőt.
1: Mondjuk itt most alapvetően a roma gyerekek felzárkóztatásáról beszélünk a tanodák esetében? Tehát itt mondjuk Borsodaba, Zemplén megyében inkább ez a jellemző?
0: Inkább ez a jellemző, de ugye a tanoda lehetőséget biztosít mindenki számára. Többségben ők veszik ezt igénybe.
1: Tesz egy fontos megállapítást, mert azt mondja, hogy a továbbtanulás legnagyobb akadálya nem a pénzhiány, hanem a motiváló környezetnek, tehát a családnak a hiánya. Hogyan tudja ezt pótolni a tanoda, és mondjuk egy egyházi fenntartású intézmény esetében mi az, amit a gyülekezet, a közösség mellé tud még tenni, hogy segítse a hátrányos helyzetű gyerekeknek a továbbtanulását, sikerességet?
0: Az életben farkas törvények uralkodnak. Ez azt jelenti, hogy aki erősebb, aki gyorsabb, aki szervezettebb, aki motiváltabb, az lesz hatékonyabb, és az kerül mindig helyzetbe. Tehát nagyon nagy hátránnyal indul egy olyan gyermek, ahol bizonyos házban, hajlékban, hogy szépen fogalmazzak, mondjuk még szék sincs, vagy asztal sincs. Olyan lehetőséget biztosítunk a tanodában, hogy ezek meg tudjanak valósulni. Tehát egyszerűen érezze azt a lehetőséget, hogy ő el tud indulni, és az az érték, amivel ő rendelkezik, az elég ahhoz, hogy lehet, hogy egy kicsit több munkával, kicsit nagyobb odaadással, de sikerüljön elérni bizonyos célokat, és olyan célokat próbálunk vizionálni, amelyek elérhetőek. Azokat a motivációkat, távlati képeket, amelyeket otthon valamiért nem kapnak meg, vagy nem tudnak biztosítani a gyermekek számára, azt mi meg tudjuk tenni. Miért fontos ez? Azért, mert hívő emberként, egyházi intézményként fontos az ember. A civil szférában is fontos az ember, de az a különbség az egyházi és a civil, vagy az állami működtetési tanodák között, hogy mi Isten országát és közösséget építünk. Tehát hosszú távon tervezünk. Tehát nem csak egy adott időszakra, nem csak a gyermeknek az egy, vagy az öt, vagy maximum a nyolc éves tanodai rendszerben való létére koncentrálunk, hanem hosszú távon az egész életére. Tehát nekünk fontos az, hogy sikeres legyen gyermekként, sikeres legyen középiskolásként, vagy gimnazistaként, vagy egyetemistaként, vagy szakmunkásként, sikeres legyen apaként, sikeres legyen anyaként, mert építi a közösséget, akár ott, ahol szocializálódott abban a környezetben, azon a településen, akár elkerül arról a településről. És hogyha ezt a fajta magabiztosságot, ezt a fajta szakmai felkészülést párosítjuk azzal a krisztusi keresztény bibliai értékkel, amelyben minnyáján hiszünk és minnyájunknak az értékrendjének az alapját képezi, ebből kifolyólag kap két olyan stabil táppontot az életében, hogy meg fogja állni a helyét akár a saját településén, akár más településen. Egyrészt egy magabiztonság a szakmaiságában, mert felkészült, másrészt pedig azt a fajta keresztény értékrendet hordozza, amellyel megint bárhova kerül a világba, megállja a helyét.
1: Melyek voltak azok a kérdések, amelyekre szeretett volna válaszokat kapni ebben a doktori disszertációban, és ehhez képest egyébként milyen eredmények születtek?
0: Igazából véve a doktori disszertációnak volt 6 kutatói kérdése, és erre 6 megfogalmazott hipotézis, és ennek a valóságát kerestük, ami volt igazolódott, volt, ami részben igazolódott, és volt, ami nem igazolódott, de ugye ezen a területen mindegyik eredmény. Tehát ilyen kérdésekre kerestem a választ, hogy milyen különbség figyelhető meg az egyházi és nem egyházi

0: házi tanodákban Borsodabó-Zemplén vármegyében. Vagy például milyen tényezők befolyásolják a tanodában résztvevő hátrányos helyzetű tanulók továbbtanulási esélyeit. Vagy használnak a tanodák valamilyen rendszert, amelyel a volt tanodás tanulók életútját nyomon követik. Vagy a fenntartótól függ-e a tanodában folyó egyéni fejlesztések gyakorisága. Vagy rendelkezik-e a megyénk valamilyen térszerkezeti rendszerrel, ami alapján be tudja mutatni a tanoda hiányos részeket. Vagy olyan kérdésre kerestem a választ, hogy változott-e akár országos szinten, akár megyei szinten a tanodák száma az elmúlt időszakban. Ezeket bizonyítani lehetett. Megvannak erre a statisztikai szoftverek, ugye kutatói kérdés sort állítottunk össze a témavezetővel. Kiküldtük a megyében, megkerestem az összes tanodát. 44 tanodát azonosítottam be, ebből 34 válaszolt. Ugye ez már egy 70%-os eredménynek számít. Érdekes, hogy országos szinten is nálunk volt a legtöbb tanoda, megyét tekintve. Ugyanakkor a megszűnés is nagyon érdekes módon országos viszonylatban még egy 11%-os csökkenés mérhető, addig Borsodabó-Zemplén megyében 14%-os csökkenés volt. A másik dolog, amire rájöttünk, hogy tanoda hiányos térségekben szűntek meg tanodák, és mondjuk Miskolc körzetében pedig bővültek a tanodák. Személy szerint én azt látom, hogy minden településen vagy minden körzetben szükség lenne tanodára és gyerekházra, mert ez hiszem, hogy teljes mértékben elősegíti az integrációt, de ugyanakkor, mint minden, mindig pénzkérdés függvénye. Ezért van, hogy megszűntek tanodák, nem kaptak forrást, és ha nem kapnak forrást, nem tudnak működni.
1: És milyen következményei lehetnek annak, hogy jelentős mértékben csökkent Borsodabó-Zemplén megyében a tanodák száma, kifejezetten ugye itt a peremvidékekre, hogyha fókuszálunk, miért rossz az, hogyha ez a folyamat akár tovább romlik?
0: Elsősorban kap-e állami finanszírozást? Ha nincs állami finanszírozás, akkor nem tud működni. Ez az elsődleges. Vannak-e külföldi pályázatok? Ugye a Református Egyház együttműködik egy svájci alappal, programmal, a HEX szervezettel, amin keresztül több program is működik Magyarországon, több tanoda is működtetve volt, vagy működtetve van Magyarországon. Tehát ilyen külföldi források, ha működnek, megvannak, akkor az jó. Nagyon fontos kérdés a szakember, aki ezt működteti. És természetesen nagyon fontos az, hogy van elég gyerek. De a tanodahiányos térségekben van elég gyerek, csak meg kell szervezni. És ezért azt láttam, hogy mivel az egyháznak lételeme a misszió, küldetése a misszió, a hátrányos helyzetű gyermekek, embereknek a segítése, ezért már eleve rendelkezik olyan infrastruktúrával, ahol ezt be tudja indítani. És hogyha kellő támogatás van, akkor ez nagyon jól tud működni. Bódvaszírosan azért volt különös a tanodának a működése, mert ha csak egy-két programot emelek ki, akkor az volt a cél, hogy cigány gyerekek és magyar gyerekek együtt vegyenek részt. Mert amikor volt egy délutáni foglalkozás, zeneoktatás, zongora, gitár, dob, 30 kilométeres körzetben sehol nem volt ott a környéken. Tehát kijöttek a szakemberek, és megszervezték. Tehát volt egy ilyen Bódvaszilason. Toronádaskán is volt egy tanoda. Miskolcról jártak ki a szakemberek. Ezek óriási dolgok. És nagyon jól tudjuk azt, hogy milyen sokat jelent, amikor egy képzés, akár zenei képzés, akár bármilyen más szakmai képzés, fejlesztés, megérkezik vidékre, mert nagyon sok hátrány van egy vidéki gyermek számára, amit nem tud elérni. Nem tudja a bizonyos kompetenciáit időben fejleszteni ahhoz, hogy később aztán abból még több előnyt kovácsoljon magának.
1: De Bódvaszilason egyébként nem csak a tanoda volt az egyetlen ilyen missziós tevékenység, vagy nevezzük így hátránykompenzáló program. Hát ugye ott van a biztos kezdett gyerekház, illetve a gyülekezet szervezésében számos program, mondok egy példát, ifjúsági táborok is megvalósultak. Valahogy össze tudtak kapcsolódni ezek a tevékenységek a gyülekezet életében, hiszen most már ugye nem ott lelki pásztor, de hát ugye nagyon sok munkája volt abban, hogy ezek a folyamatok elinduljanak és kialakuljanak a településen.
0: Így utólag visszatekintve nagyon könnyű dolgom volt. Egyik reggel fogtam egy tucat fehér lapot, A4-es lapot is, ugyanannyi tollat, összehívtam a cigány testvéreket, és azt mondtam nekik, hogy írjátok le, hogy mit szeretnétek magatokkal kezdeni, hogyha lenne kellő képesség, kellő pénz, kellő finanszírozás. És 25 ember visszahozta a papírt, gyakorlatilag az egész gyülekezeti missziót, ifjúságit, gyülekezetit, cigánymissziót, tanodát, gyerekházat, táborokat, erre építettem rá, mert el szoktuk követni azt a hibát, hogy kitalálunk valamit, aztán hát, ha jó lesz, aki jön, jön, aki nem, nem. De ha megkérdezzük az embereket, és ez igaz volt a településen minden rétegre, hogy mi az, amit szívesen csinálnánk, mi az, amit beleállnánk, akkor innentől kezdve használjam ezt a csúnya kifejezést, hogy nem volt baj az indikátorokkal. Nem kellett azért harcolni, hogy hozzunk már valahonnan még két embert, mert nem telt be a hely, hanem jöttek az emberek maguktól. És észszerű, saját maguk által kitalált programokat kezdtünk el szervezni, amin örömmel részt vettek. Ezért tudott összekapcsolódni a gyerekház, ahol behoztunk olyan anyukákat. Döbbenet volt számomra az, hogy hatodik gyermekét nevelte, és a gyerekházban kellett megtanítani, hogy hogyan kell egy zöldséglevest elkészíteni, mert még nem tudta. Amikor a gyermekének megünnepeltük a születésnapját, mert van egy ilyen program, és tortát készítettünk, és feldíszítettük a tervet, akkor az anyuka elsírta magát 20-akárhány évesen, és azt mondta, hogy életébe nem volt így megünnepelve az ő születésnapja. Nem ünnepelhetnénk meg az ő születésnapját is, és megünnepeltük. Olyan alapvető dolgokat sikerült elérni, ami nem szakmaiság, hanem azt mondom, hogy emberiség és szeretet. És akkor erre épült fel a közmunkaprogramunk. Tehát volt, hogy amikor 20-25 apa és anya együtt dolgozott, a gyerekeik ott voltak a tanodába, az anyukák ott voltak a gyerekházba, az apukák végezték a munkát, az egyház biztosította a hátteret. A gyülekezet egy befogadó környezet volt. Természetesen voltak, akik kritikát fogalmaztak meg, hogy biztos jó lesz ez hosszú távon, de összességében a végén mindenki azt mondta, hogy jól tettük, hogy ezt elvégeztük, jól tettük, hogy ebbe beleálltunk. És akkor a kormányzat minden lehetőséget megadott számunkra, hogy ingatlan tudjunk vásárolni, hogy csak erre a célra használt épületeink legyenek. Ráadásul ez bent a falu központjában, tehát nem vittük ki a falu szélére. Egyszerűen meg akartuk élni a hitünket, az ismeretünket, a tudásunkat ott a közösségben, és ez nagyon jól működött. Elvittük a gyerekeket táborokba, napközésbe. Bódvaszilason voltunk, 16 évig szerveztünk ott nemzetközi angoltábort. Elvittük ott cigány gyermekeket is. És amikor hazamentek a gyerekek, akkor egyik nap megállított egy édesapa. És megköszönte, hogy az ő gyereke is részt vehetett egy ilyen színvonalas táborban. Beszélgettünk, és azt mondja, szeretne elmondani valamit, és közben megfogalmazni egy kérést. Megkérdezte a gyermekét, hogy mi volt a legjobb egész héten. És mondta, hogy sokat énekeltünk, bibliai történeteket tanultunk, de a legjobb számára az volt, hogy minden este fürdött. Azt mondta nekem ez az édesapa, hogy neki nincs fürdőszobája, nincs benti vécéje. Nem tudnánk ebbe segíteni? És tudtunk, igyekeztünk. Ez a család lett utána a legjobb családunk. A gyermekek konfirmáltak, érettségiztek. És megértettem azt, hogy minden embernek a természetében benne van a jó, a szép után, a jobb utáni vágy. És hogyha igényességet mutatunk fel szeretettel, akkor ezt megérzik az emberek. És képesek arra, hogy úgy éljenek, ahogy addig az nem volt szokás, vagy nem volt hagyomány. És ezt a fajta rejtett értéket én ma látom minden emberben, akár halmozottan hátrányos helyzetű vidéken lakik, akár nem. Természetesen a rossz is bennünk van, és arra is hajlamosak vagyunk, hogyha nem figyelünk a jóra. De ezzel azt akarom mondani, hogy azért volt sikeres, mert nem pénzt akartunk elkölteni, nem egy programot akartunk megvalósítani, hanem meg akartuk érinteni az emberek szívét, meg akartuk az Istent mutatni, oda szeretni az Istent, eléjük, közibük, és én azt hiszem, hogy ez sikerült. Amikor oda kerültünk Szilassra, én nem tudtam, hogy nekem a cigány misszió lesz az egyik fő motiválóm, és ezt fogom csinálni. De mivel oda kerültem, és volt rá lehetőség, ebbe állított bele az Isten. És az, hogy a végén 16 év szolgálat, ottani szolgálat után, már ugye most már 20 éves lelkipásztori szolgálat után, azt érzem, hogy mindaz, amit ott elvégeztünk, és természetesen itt folytatjuk, mert ugyanúgy végezzük ezt a feladatot, és itt is vannak ilyen missziós alkalmaink, roma alkalmazottaink, valahogy ez nekem fontos, benne van az életemben, hozzátartozik az életemhez.
1: Az itt az ugye most a Miskolc felvárosi református gyülekezetet, igen, jelenti a hallgatók kedvéért.
0: Igen, mivel itt is fontos, megváltozik a környezet, megváltozik a szemlélet, és segíti az együttélést, segíti az együttlátást.
1: Mit tanulhatnak egymástól az egyházi és a nem egyházi fenntartású tanodák hosszú távon?
0: Mindenkinek vannak sajátos értékei, értékrendjei. Talán a civil állami tanodáknak a módszertana, a célszerűsége, a motivációja ahhoz, hogy minél sikeresebb legyen a gyerek, ezt érdemes megnézni és eltanulni azokat a módszereket, hogy ez hogyan végzik. Az egyháziakban pedig azt a fajta elköteleződést és integrációt, ami nem csak egy adott időszakra, pár évre szól, hanem hosszú távú. Az egész embernek az életét átformáló Istenhez vezetése a célja. Szóval, hogyha ez a kettő együttműködik, már pedig látjuk azt egyházi intézményekben, hogy ez tud együttműködni, akkor ez nagyon hatékony tud lenni a társadalomnak. Tehát, hogyha megnézzük, hogy ma milyen sok szülő, akinek egyébként nincsen mély beágyazottsága vagy kötődése az egyházhoz, sőt, hogyha a hite felől érdeklődünk, akkor kitérő választ ad, de beiratja a gyermekét egy egyházi óvodába, iskolába, intézménybe, mert érzi és tudja azt a szakmaiságot, érzi és elismeri azt a lelki töbletet, amit évszázadokon keresztül az egyház felhalmazott, és tovább tud adni, és látja, hogy ezek az értékek olyan pluszt adnak a gyermeknek, amitől jobb lesz ő is, és a körülötte lévő emberek, és a társadalom is.
1: Ez majd egy következő beszélgetés témája lesz. Meleg Attila lelkipásztor volt a vendégem. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásomat.
0: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba, amelyet újra meghallgathatnak az europaradio.hu oldalon. Köszöni figyelmüket a szerkesztő Kojsze Péter. Tartsanak velem legközelebb is. Viszont hallásra!
2: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
3: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
4: Egy óra.
3: Hírek a Szent István Rádióban.
5: Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Belgium történetének eddigi legnagyobb erdőtüze pusztít az ország délkeleti részén. Emiatt az Európai Unió helikoptereket és tűzoltó repülőgépeket küldött a kelet-belgiumi természetvédelmi terület lángjainak megfékezésére, írja a Portfólió. A lángok eddig mintegy 1600 hektárnyi természetvédelmi területet emésztettek fel, a környék lakóit pedig felszólították, hogy készüljenek fel otthonaik elhagyására. A térségből egy nyári gyermektábor lakóit már evakuálták. Franciaország délnyugati részén tovább terjedt a Landi fenyőerdőben két nappal ezelőtt kezdődött erdőtűz, amely eddig 1580 hektárt égetett fel, írja az Infostart. A katasztrófában eddig egyetlen lakóházban sem keletkezett kár és sérültek sincsenek. Eddig 209 tankönyvi nyilvánítási kérelem érkezett a június elején közzétett nyilvános felhívás alapján kiválasztott kiegészítő kiadványokra. Az oktatási és gyermekügyi miniszter azt közölte, közülük 145 esetben az eljárás már sikeresen be is fejeződött. Lannert Judit azt írta, az oktatási hivatal tankönyvjegyzéke folyamatosan frissül, így a pedagógusok számára egyre szélesebb és sokszínűbb választék áll rendelkezésre. Önkéntes tartalékosoknak írt ki pályázatot tanulmányi ösztöndíjra a Honvéd vezérkar. A pályázatokat szeptember 1-e és 30-a között lehet benyújtani, írja az Infostart. Az ösztöndíj mértéke a felsőoktatásban tanulók esetében havi 160 ezer forint, a szakképzésben tanulóknak havi 110 ezer forint. Nagyszabású energetikai jogszabálycsomagot küldött társadalmi egyeztetésre a Gazdasági és Energiaügyi Minisztérium, amely több ponton alakítaná át a hazai villamosenergia rendszer működését. A tervezett változtatások a megújuló energiaberuházások felgyorsításának

A hálózati csatlakozások bővítésének és egyszerűsítésének, valamint egy rugalmasabb, decentralizáltabb energiarendszer kialakításának irányába mutatnak. A legnagyobb léptékű változás a szélenergia előtt nyitná meg a hálózatot. A tervezet előírná, hogy a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalnak 2026. augusztus 31-jéig legalább 700 megawatt névleges szélerőművi teljesítmény hálózati betáplálását lehetővé tévő csatlakozási kapacitásra kellene pályázatot kiírnia. A szélerőművek földrajzi mozgástere látványosan nőne, az új rendelet szerint már 25 járás számítana könnyített térségnek. Más intézményekhez hasonlóan átvilágítás indul a Nemzeti Színházban is, közölte Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán. A Nemzeti Színház Magyar Távirati Irodához eljuttatott közleménye szerint a teátrum vezetése és munkatársai a vizsgálat teljes folyamatában együttműködnek a fenntartóval. Civil állatvédő szervezetek pályázhatnak állatorvosi támogatásra, írja a globalhír.hu. A közös ügyünk az állatvédelem alapítvány 90 millió forintos keretösszeggel hirdetett pályázatot civil szervezetek számára állatorvosi költségek támogatására. A támogatás műtétekre, gyógyszerekre és egyéb orvosi beavatkozásokra fordítható. A pályázók összesen 1,5 millió forint támogatást igényelhetnek. Híreink végén az időjárásról. Hazánk északnyugati északi felén megnövekszik a felhőzet, ahol helyenként zápor, zivatar is előfordulhat. Délen, délkeleten még nagyrészt derült vagy gyengén felhős idő várható. A légmozgás döntően mérsékelt marad, de a Kisalföldön és az Alpok alján már lehetnek élénk lökések az északnyugatira forduló szélből. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 15 és 22 fok között alakul, de északnyugaton, valamint a vízpartokon, magasan fekvő helyeken ennél pár fokkal melegebb, a hidegre hajlamos helyeken hűvösebb is lehet.

0: Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunk vendége Csató Tibor, az Életfa Környezetvédő Szövetség elnöke, akivel a környezeti nevelés témakörében beszélgetünk. Szó lesz a programjaikról, a generációk közötti különbségekről, és arról is, miért érdemes már egészen kicsi gyermeket is megismertetni mindezzel. Ha tehetik, tartsanak velünk! Azt szokták mondani, hogy nem lehet elég korán elkezdeni a környezetvédelemmel foglalkozni, és hát itt a remek példa is arra, hogy itt vagy velünk, hiszen te tudsz arról mesélni, hogy hogyan és miért érdemes elkezdeni a gyerekeket tudatosabban nevelni, és mennyivel fogékonyabbak ők egyébként, mint egy felnőtt. Úgyhogy köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és tudunk erről beszélgetni. Az első kérdésem inkább arra vonatkozik, hogy mikor kell ezt elkezdeni?
2: Hát tényleg minél korábban bölcsödébe is ültettünk gyerekekkel fát, és akkor bejöttek persze a szülők is, és segítettek, mert hogy azokkal a kis műanyag lapátokkal ez nem igazán ment. Az öntözés az már jó volt ezekkel a fél literes kis műanyag öntözőkupákkal, hogy gyerekek hordták a vizet, ilyen nem tudom, egy fára 300-szor fordultak, hogy meg legyen öntözve, de csinálták rendületlenül. És tényleg ilyen, hát hogy mondjam, egyszerűen nem találkozol a gyerekeknél negatív emberrel. Nincs olyan a X korosztály alatt, mondjuk ötödikes korig, akitől nem kapnál környezetvédőként valami plusz energiát. Aztán feljebb ez persze elkezdődik. A unatkozó felső sokat nehezebb meggyőzni a környezetvédelemről, de hát ott is próbálkozni kell, meg ott is próbálkozunk. Nyilvánvalóan ott már sokkal kisebb a merítés, vagy kevesebb százalék fog lelkesedni, de igen, nagyon korán el lehet kezdeni. Tehát én bölcsitől tudom azt mondani, hogy már foglalkozunk gyerekekkel.
1: Ha a bölcsöd és óvodás korúakról beszélünk, akkor mit jelent az ő esetükben a környezeti nevelés? Mi az, amit megtanítotok nekik?
2: Hát ugye túl sok szakmai ismeretet nem adunk ilyenkor, meg nem is lehet. De hát ezt külön meg kellett tanulni, hogy nem úgy tartunk előadást, mint a gimnáziumban vagy az egyetemen. És nem is kell túl sokat papolni, beszélni ilyenkor. Tehát amit csinálni kell, az, hogy meg kell fogni a munkát, el kell kezdeni valami zöld dolgot csinálni, nekik a kezükbe kell adni tényleg sárgolyót gyúrni, vagy a komposztot én szoktam vinni az előadáshoz, és lehet persze beszélni róla, mire jó, hogy működik ez, mire lehet használni. Rengeteg lesz a bekiabálás. Tehát, hogy nem úgy folyik egy ilyen óra vagy foglalkozása, hogy azt az ember eltervezi, soha nem. Viszont a szemléltetés, meg a kézzelfoghatóság, meg a kipróbálhatóság nagyon fontos. Tehát ez kell a gyerekeknek, ez a minden érzéküket ki kell foglalkoztatni kell egy ilyen órán. Csak a végére nevet adnak a komposztban a pajoroknak, meg tekergetik a gilisztát, sajnos azt inkább hagyjuk, hogy hány állat éli ezt túl egy ilyen órát, de hát ezt rá kell szárni. És mondom, olyan közvetlen tapasztalatuk van a világgal, amit még akár, de tényleg így mondja, egy vidéki óvodába elmegyek, és ez így működik. Tehát, hogy ott is egy csomó gyereket látok, aki ott győzi le például a gilisztafóbiáját, vagy a rovarfóbiáját.
1: Miért jó az, hogy a gyerekekkel ti elkezdtek foglalkozni? Hova, meddig terjedhet el az ő megszerzett tapasztalatuk, tudásuk?
2: Hát megint egy olyan példát mondok akkor, hogy ez be lett most bizonyítva, hogy a gyerekek ilyen nem tudom hány százalékban aktívan vettek részt abban, hogy most az ország mennyit takarékoskodott a Paksi atomi leállásban. Tehát, hogy a családoknál a gyerekek voltak azok, akik nagyon komolyan vették ezt, és a szülőket rászorították a takarékoskodásra. Ezt mi látjuk? Tehát volt már ilyen ökolábnyomcsökkentő programunk, amúgy több is, tehát hogy hármat is lefolytatott így az Életfa, ahol arra jöttünk rá, hogy ha egy családhoz hozzá akarunk nyúlni, egy családon belül akarunk változást elérni, akkor a gyerekekkel kell elkezdeni. Egyrészt körülöttük forog a világ, nyilván egy családon belül is hallgatnak rájuk, és igyekeznek kielégíteni a vágyaikat, és ha egy kisgyereknek az a vágya, hogy ő most védje a környezetet, akkor ez működik, és most ha feljebb megyünk, akkor most ráerősíthetnénk itt a klímaszorongással, meg egyebekkel. Tehát, hogy van az a korosztály már, aki nagyon tudatos ebben. Tehát azt mondom, hogy ilyen 10 év fölött és 20 év alatt ez annyira megváltozik, és annyira tudatos szintre lép, hogy már aki foglalkozik vele, de ott is nagy százalék foglalkozik ezzel, ott meg erre tudunk hatni. Tehát, hogy el tudjuk érni a gyerekeknek azt, hogy az a változás igény ez kézzelfogható dolgokba vagy eredményekbe megjelenjen, de mondom, alatta viszont a kisgyerekeknél ez nem is tudom, hogy ösztön, vagy mi lehet ez, vagy milyen szintje a tudatosságnak egy 5 éves gyereknél az, hogy ő most le akarja oltani a villanyt, mert takarékoskodni kell. Nem tudom. Tehát, hogy ehhez én nem vagyok elég jó gyerekpszichológus, de mégis működik. És sokkal jobban működik, mint hogyha az apukát próbáltuk volna meggyőzni.
1: Érdekes, amit mondasz, mert pont erre a tendenciaváltásra szerettem volna rákérdezni, hogy mi lehetett vajon az oka, csak ha egy kicsit elmerülünk ebben a gondolatban, hogy valami megváltozott a gyerekek fejében. Egy bizonyos korosztálytól függően, vagy hát onnantól kezdve bizonyosan. Tehát, hogy volt egy váltás, hogy a generáció váltás volt az maga, hogy egy új generáció lépett ki, felismerve azt, hogy nagy problémák vannak, és ők állnak ebbe bele.
2: Vagy mi van, mert ezen is elgondolkodtam én már többször, hogy ha ez korosztályfüggő, de úgy, hogy 5 éves korodtól 10 éves korodig tökéletesen jó vagy ebben, 10 és 20 között már elkezdesz máshogy gondolkodni, vagy más érdekel, és 25 év fölött meg csak nagyon ritka százalékban maradtál úgy, hogy mondjuk környezetvédőnek vald magad. Tehát, hogy mi van, ha egyszerűen az ember felnől, és felnőttként más dolgok kezdik el foglalkoztatni, vagy más, hogy áll a természethez, más, hogy helyezi magát bele a természetbe. Tényleg ilyen lélekfejlődési szakaszokat is bele lehetne akár tenni. Tehát nem is biztos, hogy korosztályos, de most ezt tegyük félre, tehát ezen, igen, nyilván nagyon sokat lehetne ezen okoskodni, meg konferenciákat csinálni gyermekpszichológusoknak, meg ilyesmi, de ha visszakanyarodunk arra, amit mondtál, hogy mi van, hogyha történtek olyan változások a múltban, ami hát igen, tehát, hogy mondjuk tegyük a párizsi klímaegyezmény, a másfél fok filozófia megjelenése, stb. Tehát, hogy itt azért a németországi zöldek, zöld pártok, a Greta Thunberg most hány ilyen hatást hozzak föl, vagy jelenséget. Igen, hogy félnek hozzá az információhoz? Mennyire hallgatnak a szüleikre, vagy mennyire veszik máshonnan az információt már most ugye a 20 év alatti generáció? Mennyire tágult ki a világ? Azt látom, hogy nekem is van 20 év alatti gyerekem, igazán nyugtatnunk kell, és pozitív energiákkal ellátni ez ügyben, mert nagyon negatívan látják, vagy láthatják éppen akár a saját helyzetüket, és mondom, nekünk az a dolgunk, hogy minél többet megtegyünk azért, hogy ez ne így legyen. Környezetvédőként is, apukaként is, anyukaként is, de majd nekik gyerekként is. Én ezt szoktam nekik mondani, hogy a ti dolgotok lesz az, hogy nagyjából rendbe tegyétek azt, amit mi elrontottunk, vagy nem is mi, hanem mondjuk a mi nagyszüleink, vagy szüleink, és ebben mi is fogunk neki segíteni, mert hogy mi még ott akkor a következő 20 évben aktívak leszünk, meg most is aktívak vagyunk, és ezért nagyon sokat tehetünk ez ügyben. Igen, tehát azt kell mondjam, hogy nyilvánvalóan volt az elmúlt 20 évben, és ez nem egy ilyen egyszeri alkalom, hanem egy ilyen 20 éves átfordulás volt, ami miatt a mai 20 év alatti korosztály egészen más tudat vagy a kapcsolatban van a környezetvédelemmel, meg a természetpusztítással.
1: Ők ennyire kinyitották a szemüket? És próbálnak ezen ellen tenni akár, vagy csak inkább azt érzik, hogy itt a vég?
2: De ezt már mi nézzük úgy, hogy ők kinyitották a szemüket, tehát ezt a mi generációnk próbálja szemkinyitásnak látni, holott náluk meg ez a normális nézés vagy látás, ugye érted ezt? Tehát nem fogjuk megérteni a 20 év alattiakat, mert egyszerűen máshogy látják a világot. Én csak ennyit tudok ebből fölfogni, mondom azért, mert nekem is vannak generációs korlátaim. Persze igyekszek nyitott lenni, meg változni, de egyszerűen nem tudom úgy nézni a világot, ahogy ők nézik. És ebben a nézésben mondom, ahogy ők néznek, ebben benne van az, hogy nem feltétlenül látványos eredményekkel, de mégis környezetvédőbbek. Tehát ha egy kormányzat eljut oda, hogy mit tudom én, éppen víz visszatart a Kárpát-medencében, akkor ők rá fognak erre bólintani, és lehet, hogy menni fognak önkénteskedni.

0: Te, mint szülő, mit próbáltál meg átadni a kezdetektől a gyerekeidnek?
1: Sok mindent. Sok mindent, az, aztán, hogy mennyit lehetett. Hát gondolj bele, hogy én környezetvédő vagyok, tehát hogy nekem mind a három gyerekem milyen alapvető szinten ki van ez ügyben képezve, de mégis nincsenek nagy elvárásaim velük szemben, vagy nem lehet. Tehát ne legyek maximalista és ne legyek követelőző, amit megtesznek. Tehát azt látom, hogy mondjam, jó alapjaik vannak. Tehát még a generációjukon belül is ugye ezért csak sokkal többet tudnak erről. És tudják, hogy mikor, mit, hogy kellene csinálni jól, aztán persze nem mindig csinálják jól. Hát mondom, az egyéni, az, hogy egyénileg mennyit kell tenni a környezetvédelemért, meg társadalom szinten mennyit kell, ezt is máshogy gondolják, mint mi. Tehát, és ebben én nekem is örök kérdésem van, hogy tényleg hangsúlyozni, meg erőltetni kell ezt, hogy az egyén szintén mindent tegyünk, meg a környezetérés közben, meg mit tudom én, akkumulátorgyárakkal teszik tele az országot, meg Baks 2-t építünk a helyet, hogy szélenergiát épp. Na, szóval egy csomó olyan kérdés van, ami sokkal fontosabb szerintem, mint hogy most mennyire gyűjti valaki szelektíven a hulladékot, és mennyire nem. Főleg úgy, hogy ugye 20 évig gyűjtette az ország úgy szelektíven a hulladékot, hogy aztán nem szelektíven hasznosították akkor. Na, ennek, ezek a gyerekeket, ezt már nem lehet ezzel átverni. Ilyen szempontból is sokkal tudatosabbak, mint mi voltunk.
0: Ha mondjuk a szelektív hulladék gyűjtéssel nem is, de mivel próbáljátok a fiatalokat megfogni? Mit próbáltok nekik átadni? Akár programokon?
1: Mondom, nekünk nagyon fontos egyrészt, hogy a gyerekek találkozzanak a kertészkedése. Tehát az, hogy amiről beszéltünk már itt többször is, hogy a saját magunk által termelt zöldséggyümölcs mennyivel többet ér, ezt próbáljuk át. Oltó napjaink vannak. Én soha nem gondoltam volna, hogy 5-6-7 éves gyerekeket, vagy általános iskolás első, második, harmadikos gyerekek tátott szájjal fogják 20-30-al hallgatni, hogy mi hogyan oltunk és miért. Tehát ez teljesen lekötötte őket. Azt hittem, nem. Tehát ez egy hatalmas tanulság volt. Nekem fotóim vannak róla, tehát tudom bizonyítani, hogy nagyon sok gyereket akkor délelőtt azon az oltónapon, iskolai napon volt, ilyen 120 gyereknek oltottunk. És magam tátott szájjal figyelték, és próbálkoztak, és érdekelte őket. Úgyhogy igen, van fogékonyság erre. Nagyon jól megértették az egésznek a lényegét, de ha most azt mondom neked, hogy mi hát, ha összeszámolnám, azt mondanám, hogy olyan 10 és 12 ezer gyereknél tartunk, körülbelül annyira kaptunk már tájfajta paradicsommagot. És ültettünk kisiskolai poharakba, tehát iskolák vannak, nem egy, nem kettő, akik nekünk gyűjtik a teljes dobozokat százával, az illetve nem olyan tudja hol raktározni, tehát hogy több szekrényi ilyen tejfölös dobozunk van, amit aztán ki kell vagdosni, ki kell lukasztani az alját, el kell vinni egy másik iskolába, ahol mondjuk egy délelőtt 6-800 gyerek találkozik velünk, és akkor valamiféle paradicsomot, tököt, napraforgót, mindegy, csak valami tájfajta mag legyen, szoktunk vinni ilyenkor 10-20 féle magot, és lehet választani a gyerekeknek, hogy mit akarnak, hát nagyon sokan akarnak paradicsomot hazavinni. Úgyhogy ez is se gondoltam, hogy ennyire jól működik, de működik. Minden gyerek imádja, nem is feltétlenül viszik haza a technika órán, nézik, hogy hajtanak, hogy csíráznak. És erre biológiai órát meg stb. Lehet építeni. És aztán mondom, nyáron haza lehet vinni a gyerekeknek, és lehet tovább nevelni. Amit most idén elkezdtünk, és a banyatanyának, a Máté Orsinak a ötlet alapján, hát láttam én ezt, meg mindenki megtalálhatja ezt a neten, ez a gerilla kertészkedésnek, az levezzük egy alkategóriájának, amikor egy sárgolyót gyúrunk, teszünk bele valamilyen magot, és ezt bárhol eldobjuk a városban, vagy az út mellett, és a jó Istenre bízunk, hogy kikeljen. Amúgy egész erdőket ültettek így Afrikában. Tehát egy repülőről szórták meg, gyerekeknek adták oda ezeket az előre készített műtrágyával, dúsított stb. Maguk, vagy magbombákat. És ilyen magbombát kezdtünk most mi is gyúrni, hát jó szóláti vályok talajjal, meg a saját tájfajta gyűjteményeinkkel, meg körömvirágmaggal, meg büdeskével, meg virágmagokkal lehetett összegyűrni. Na, ez is egy olyan dolog, amit azonnal értenek a gyerekek. Tehát belenézel a szemükbe, és mondod nekik, hogy ezt bárhol eldobhatod a városba, vagy a faludba is, és ő már tudja, hogy ő itt ilyen fél illegális módon, de elültethet valamit valahol. És az csak újra van bízva. Eleve, nem tudom, tehát mi gyerekként ugye sajnáztunk, tehát hogy akárhova eldobáltuk ezeket a sárgolyókat, akkor még nem volt benne mag. de ez most egy ilyen nevezük továbbfejlesztett verziónak, és mondom, nagyon szeretik, a fiúk tényleg elhaingálják, a lányok megviszik a zsebbe, és majd valahol eldobják. Sokan hazavitték, és otthon ültették el. Ezekkel a programokkal mi mindig átadunk valami, tehát hogy nem is beszélünk róla, de a gyerek egyszerűen csinált valamit, amitől van egy olyan készsége, kialakult benne egy olyan dolog, hogy mondjuk életet adok egy növénynek, elültetek egy kisfát, megkóstolhatok egy saját magam által termesztett paradicsomot, és ez lehet, hogy 20 év múlva vissza fog jönni abban, hogy mondjuk ne adj Isten, saját kertje lesz otthon.
0: Visszakanyarodnék ahhoz a gondolatodhoz, amikor egy picit elfilozofáltál azon, hogy, hogy a gyerekeknek a generációja vagy a korosztálya. Mert hogy azt gondolom, hogy ez az ő bennük elültetett mag, hogy ilyen szép képpel éljek, valahol biztos, hogy ott marad. Tehát ezt valahogy, nem tudom, te látod ezt a fiatalokban, a gyerekeiden akár, hogy persze, azért aki ezzel foglalkozott egyszer, talán azért az elő fog jönni később.
1: Igen. És mondom, nem kell ezt nekünk erőltetni. Tehát, hogy nekem 3 különböző korú lányom van, és én biokertészkedtem nagyon sokáig, ugye nekem van egy kis 4 hektáros birtok, és azért mind ült traktoron, mind pakolt szalmabálát, etettek jószágokat, gondoztak jószágokat, benne voltak egy kicsit ebbe, és ezzel én már egy olyan mintát adtam nekik, amit mondom, nem is feltétlenül tudatos, de bármikor elő tudják húzni a képességeikből, mert ott szúnyadnak valahol lent, és mondom, ki tudja, mi lesz a vége. Tehát, hogy a saját gyerekeinkben is, vagy hát így az élet van, nagyon sok olyan gyerkőccel találkozik, akinek tényleg lehet, hogy egy paradicsomot ültettünk el együtt, vagy egy ilyen sárgolyót gyúrtunk együtt, de valami megtörtént, valami olyan dolgot beletettünk az ő kis lelkükbe, ami később vissza fog tudni jönni. Tehát az én 3 lányomból is, mondom, mind a hármat képesnek látom arra, hogy mondjuk átvegye a birtokot, vagy hogy ő is vidéken éljen, vagy vidéki életet éljen, mert megvannak ezek a belé programozott tudások, bár most nem is látszik, mert 2 Pesten él, meg irodában dolgoznak, meg home office-ba, meg ilyenek, de közben nem tudom, kecskét is tudnak gondozni, ha arról van szó. Úgyhogy igen, tudod, mi most ezen az egészen még az járt az eszembe, hogy oké, sok gyereket elértünk, de mennyit és hányszor, és hogy mennyit lehetne ebből csinálni. Az, hogy például Franciaországban milyen civil szervezeteknek van odaadva a gyerekek délutánja. És a szervezetek nagy része bepályáz az iskolákhoz, programok ezreit adják be az iskoláknak, és azok válogathatnak, hogy most varró tanfolyamot akarnak, vagy kecskesajtkészítési tanfolyamot, vagy faültetést, vagy faoltást, vagy paradicsomgondozást, és a gyerekek ilyenekkel találkozhatnak szinte minden nap. Tehát, hogy mennyit ér el az életfa is, hány gyereket, és hogy egy gyerkőccel hányszor találkozunk az életében. Jó, ha egyszer, vagy egyszer-kétszer. És hogy milyen jó lenne ebből sokkal, de sokkal több alkalmat csinálni, ez megint ugye pénz kérdése, szabályozás kérdése, az iskolarendszerbe való belelátás, vagy belenyúlás kérdése is, hogy több ilyen szabad idejük legyen a gyerekeknek, vagy olyan osztály, most általában osztályfőnöki órákra tudunk bemenni környezetvédelmi témákkal. Miért nem lehet ezt a biológia, a környezetismeret, stb. Órákba is betenni, megmondom, nem csak az órai munkában, hanem délutáni foglalkozásba is akár. Úgyhogy igen, lehet ezt, lehetne ezt sokkal jobban csinálni, és sokkal több eléréssel. Ha lehetne jobban, akkor mondom, a gyakoriságot kéne növelni.
0: Ha a szülőknek tudnál adni egy pár gondolatot, jó tanácsot, hogy mi az, amit feltétlenül érdemes átadni, az mi lenne?
1: Több offline idő. Az nagyon látom, hogy rengeteget vannak képernyő előtt a gyerekek, és ma szerintem szülőként az egyik legfontosabb dolgot, hogy ki tudod-e vinni úgy a bügbe, egy biokertészetbe, egy bármilyen zöld programra, vagy csak egy kirándulásra simán, vagy egy tópartra, úgyhogy hogy nem viszi a mobilját, vagy képes letenni egy óráig. Na úgyhogy ez egy nagy kihívás, ezt mindenképp ajánlom szülőként, tehát hogy be kell vezetni, nyilván ha az emberiségnek majd több össze lesz, akkor nagyon tudatosan fogjuk csinálni, hogy legyenek ilyen offline idők, és ne a közösségi médián lógjunk egyfolytában. Úgyhogy ez fontos lenne, ezt szerintem nekünk zöld szervezetként is ezen dolgozni kell, mi nagyon sok ilyen feladatot csinálunk, tehát az, hogyha a gyerekek hozzánk eljönnek faültetésre, akkor ott nincs mobil használat. Nem is feltétlenül mi mondjuk, hanem a tanárok szólnak rájuk, mert ott is kialakulnának ezek a csoportok, akik csak ülnek és nem csinálnak semmit, csak a telefonjukat nyomkodják, csak ez nincs hagyva. És akkor lapátot kell ragadni, meg öntözőkannát, és dolgozni kell. És amúgy nem, tehát ha a gyerekek leteszik, és eltelik 5 perc, akkor megtörténik az a csoda, hogy ijesztők élvezhetik is akár. De nem feltétlenül csak a telefonképernyőn keresztül lehet örömhormonokat szerezni, és erre rá szoktak jönni a gyerekek, de még csak nem is kell hozzá az élt program. Tehát én látom itt a ház, civil közösség háza munkája során is, hogy bármilyen civil programban, hogyha önkéntesként ott vannak például gimnazisták, akkor sokszor megvan az az élmény, hogy ja, hát ez akár még jó is lehet. De és ez nem is kell, a civil szervezetnek legyen könyvtár, önkormányzat, stb. Ott is megvannak ezek, de mondom, nálunk a faültetéseknél is ez működik. Úgyhogy minél több offline élmény, hajrá, ki kell kapni a gyerekeket a képernyők elől.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Csató Tiborral, az Életfa Környezetvédő Szövetség elnökével a környezeti nevelés témakörében beszélgettünk. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, valamint technikus kollégám Kvasinger Jenő nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
2: Sziluett. Magazinműsor nőknek.
3: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Sziluett. Magazinműsor nőknek.
4: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Kovács Dóri fodrásztal, a hajápolási praktikákról és a különböző frizurák elkészítéséről beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő, Szajkó Anita.

0: Igazán női és témáról beszélgetünk a mai napon. Hajápolás, fodrászat. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a mai vendégemet, aki ebbe beavat minket. Mikor kezdtette ezt a hivatást? Hogyan választottad és miért lettél fodrász?
1: Elég hosszú ideje dolgozom már fodrászként. Nagyon régre nyúlik vissza. Alapvetően én közgazdasági szakközépiskolában érettségiztem. Körülbelül 3 hónapot sikerült ebben a szakmában dolgoznom, de tudtam, hogy nem az én világom, nem éreztem jól magam. A számok mai napig az ellenségeim, tehát nagyon örülök, hogy a festékeknél a keverési arányokat sikerül eltalálnom, mert nagyon, nagyon gonoszak velem a számok. Nem szeretem őket, és adódott egy olyan lehetőség, illetve nem is lehetőség, egy véletlennek tűnő dolog. Egy ismerősöm nyitott egy kozmetikai szalont, és mondta, hogy mindenképpen egy fodrász kellene neki a meglévő fodrásza mellé, és nem gondoltam arra, hogy én jelentkeznék erre. Mondtam, hogy persze, nagyon szívesen, csak az a gond, hogy nincs végzettségem ilyen irányú. Jaj, hát ő ezt nem is tudta, mert hogy mindig olyan szép a hajam címszóval, ő azt gondolta, hogy én fodrász vagyok. Hát mondtam, én nagyon nem vagyok fodrász, tehát ennyire jól ismert. Lényeg az, hogy egy nagyon gyors kutató munka után én kitaláltam, hogy jó, akkor elvégzem ezt a fodrásziskolát, mivel akkor én már dolgoztam más szakmában is, főleg a kereskedelemben. 24 éves lettem, és azzal küldtek el engem a nappali tagozatos fodrásziskolából, hogy ott én már nem vehetek részt, mint nappali tagozatos diák, csak úgymond levelezőn, de olyan meg nincs, úgyhogy azt a tippet adták, hogyha én a következő év végén, tehát 9 hónap múlva szeretnék vizsgázni fodrászként, tehát hogy a szakmát megkapom a kezembe, nyilván a gyakorlati része az majd utána fog jönni, de lesz róla papírom. Keresek egy mestert, az a mester, ha engem felkészít 2 év gyakorlati anyagából a következő évi vizsgára, tehát egy fél idő alatt, akkor mehetek vizsgázni, és akkor megkapom a szakképesítést. És ez a hölgy, akihez engem akkor az élet vitt, az János Ildikó, mesterfodrász, azóta is ő mindig is egy oktató fodrász volt. Nagyon egyszerű ember, olyasmi típus, mint én, tehát ami a szívén a száján, mondjuk ő sokkal-sokkal cserfesebb, meg keménykezőbb is, úgyhogy 9 hónapig ott voltam mellette, reggeltől estig, hétfőtől péntekig, szombatokat is nagyon sokat ott töltöttem, hiszen ő azt mondta nekem, hogy ő úgy tud engem felkészíteni a májusi meg a júniusi vizsgákra, hogyha én minél többet az üzletben vagyok. Úgyhogy sosem felejtem el, hogy első nap mentem, és fél óra törölköző és hajtogatás és söprögetés után azt mondta nekem Ildi, hogy akkor itt van Marika néni, mosd meg a haját. És mondtam, hogy de én még nem mostam hajat. Nem baj, azért vagy itt, hogy most mossál hajat, majd én itt állok melletted és segítek. Úgyhogy így kezdődött ez a dolog, nagyon-nagyon régen, tulajdonképpen 97-ben.
0: És akkor azt mondjuk el, hogy ez itt Egerben történt.
1: Ez itt Egerben történt, Ildi a címesterek udvarában dolgozott, és ő elvállalt engem, így van, egy év alatt felkészített, le is vizsgáztam sikeresen, de tulajdonképpen én utána tanultam meg ezt a szakmát sokkal jobban, mellette maradhattam még több mint másfél évet, úgyhogy ez volt nekem a plusz etalon az egészbe, és tulajdonképpen teljesen szabad kezet adott. Hát ott a címesterek udvara azért volt különösen jó, földrajzilag is, mert rengeteg turista jár ott azon a részen.
0: Központi.
1: És így van, és a német, a lengyel turistáknak borzalmasabbnál borzalmasabb hajakat készítette. Ez még az eleje volt a dolgoknak, de borzasztó jó volt, hogy nyilván az ő felügyeletével, nyilván ezt most elviccelem, az ő felügyelete kontrollja alatt, de így rengeteg embert tudtam a gyakorlatban is festeni, hajat vágni, mosni, stb., amit kellett.
0: Mikor váltál külön, és mikor lettél a tanulmányaid után már önálló fodrász?
1: Hát körülbelül 2,5 év múlva, mert akkor nyitott egy szalon, ami már nincs meg azóta, ahova hát elég sok fodrászt felvettek, talán 4-et, 2 műszakban dolgoztunk, tehát mindig egy lányjal voltam egy párban, a másik műszak másik párban, és ezt azt hiszem egy másfél évig csináltam, és utána úgy döntöttem, hogy akkor a saját lábamra állok. Úgyhogy itt onnastól lettem már önállóan dolgozó, nem pedig üzletben.
0: Akkor térjünk rá a hajakra, illetve a hajápolásra. Ha otthoni hajápolás, akkor Te mit tudsz javasolni azoknak a hölgyeknek, akiknek mondjuk nincs sok idejük, de természetes alapanyagokból könnyen elkészíthető hajpakolást vagy egyéb ilyen segítő pakolást szeretnének a hajukra készíteni?
1: Sokan küszködnek ezzel a problémával, és itt amire először rávetítenék, az nagyon érdekes, hogy a városnak a különböző pontjain mennyire más a víz. Nagyon sokan panaszkodnak arra, hogy amikor mondjuk Pesten vannak, teszem azt például diáklányok, amikor Pesten van az albérletben, teljesen rendben van a haja, hazajön egy hétre, másfél hétre vizsgaidőszak, és egyszerűen nem tudja miért, de teljesen kezelhetetlen, és nagyon láthatóan nagyon sérült és rossz minőségű lesz a haja, és most már ezt tudjuk, hogy hát valószínűleg sokszor a víznek is betudható. Hát mivel a vezetékes... tehát vízrendszert nem tudjuk megreformálni, ezért olyan dolgokhoz kell nyúlni, ami azért természetes, és mindenképpen egy gyors segítség lehet a hajnak. Teljes szívemmel a természetes hatóanyagok híve vagyok. Igazából, ami fellelhető drogériákban termékek, azokkal én nem is nagyon vagyok tisztában. Én ezeket a tippeket a vendégektől szoktam kapni, hogy ennek meg ennek a márkának. Ez a hővédője jó, ennek meg ennek a pakolása, de én igazából saját kútfőre támaszkodom. Nyilván a professzionális termékek mellett, amiket használok, azok mellett nagyon-nagyon szeretem ezeket a kis kézműves dolgokat, amit tulajdonképpen csak így házilag tudok elmondani, akit bárki otthon el tud készíteni. Teljesen egyszerű alapanyagokból, például a rozmaring. A rozmaring az egy nagyon Jolly Joker dolog. Igazából akkor is tökéletes, ha egy kicsit beteg az embernek a fejbőre, és egy kicsit újra kell éleszteni, illetve a hajat is nagyon-nagyon jól tudja serkenteni, növeszteni és egészségessé tenni viszonylag rövid idő alatt, de ehhez fontos, hogy rendszeresen használjuk. Mondok egy nagyon egyszerű receptet, amit otthon el lehet készíteni. 4-5 szál rozmaring ágat megfogunk, felforralunk körülbelül fél liter vizet. Mikor az felforrt, akkor beledobjuk ezeket a rozmaring szálakat, levesszük nagyon-nagyon picire a hőfokot, és körülbelül egy fél óráig főzzük lassú tűzön. Mikor ez megvan, akkor lefedjük, és teljesen hagyjuk kihűlni. Ha már a szobahőmérséklettől is jobban kihűlt, akkor leszűrjük, és kapunk egy hidratált rozmaring folyadékot, és ezt elöntjük egy kis szórófejes flakonba, és hetente 2-3 alkalommal a fejbőrre is nyugodtan lehet fújni, meg borzasztó jó vitalizáló és energiát adó, vérkeringés fokozó, stb. És a haj vég, tehát nyugodtan bemasszírozhatjuk, és a haj végekre is nyugodtan lehet fújni. Ez azért különlegesen jó, mert egy nagyon-nagyon laza, vizes bázisú eszenciális dolgot kapunk, de tényleg nem az a tömény dolog, ami elnehezíti, zsírossá teszi, tapadóssá, ragadóssá teszi a hajat, úgyhogy ez tényleg egy ilyen vitalizáló folyadék, ezt nagyon tudom ajánlani mindenkinek. Hogyha valaki már bátrabb, és el tudja viselni a rozmaringnak a nagyon jellegzetes és nagyon erős szagát, kicsit agresszív szaga van, de én nagyon szeretem, nyugodtan, cseppenként is, tehát kimondotta a rozmaring cseppet a fejbőrre csepegtethet. Azt viszont már úgy mondanám, hogy a leghatékonyabb talán, hogyha hajmosás előtt csináljuk, mert az viszont már nehezíti a hajat, kicsit zsírossá teheti, és olyan a látványa is, vagy a hatása. És mikor már úgy gondoljuk, hogy pár óra múlva megmossuk a hajunkat, akkor ezt előtte, ha már nem megyünk sehova, érdemes bemasszírozni, rajta hagyjuk a fejbőrön, nagyon fogjuk érezni, hogy nagyon dolgozik a rozmaringolaj, illetve a hajvégekre is csepegtethetünk, és miután kikészítjük a sampont és a balzsamot, valamelyikbe abba is nyugodtan mehet, akár mindkettőbe pár csepp, és én azt mondom, hogy ez a két dolog, ez egy teljesen vegyszermentes anyag, ami tökéletesen jó a hajnak, és elég látványos eredményt lehet elérni. Sokkal-sokkal gyorsabban tud nőni a haj, nyilván, ha nincs valami egyéb probléma a háttérben, nagyon jelentősen tudja segíteni a haj növekedését is a regenerálódás mellett.
0: És akkor, hogyha samponok, említetted, meg balzsamok, akkor mit érdemes ezekről tudni? Mert hogy nagyon sok termék vesz minket körül, és főleg akinek valamilyen bőr problémája van, nehéz választani ezek közül. Mi az, ami akár a leghasznosabb lehet korpásodás vagy zsírosodás ellen, és természetesebb módon ápolja a hajat, és talán mindenkinek segítség lehet?
1: Én a balzsamot egyébként nem minden esetben szoktam javasolni, tehát van olyan haj, aminek kimondottan nem is tesz jót a haj, a pakolókrém és a balzsam, hanem inkább egy ilyen vitalizáló, hajban maradó, egy ilyen lájtosabb anyag felel meg ennek, ami keratinban gazdag, de mégis egy ilyen nagyon jó vizes bázisa van, és ezek hajban maradhatnak, tehát ezek segítenek kibontani a hajat, szépen kifésülni, és nem kell őket kiöblíteni, tehát ugyanígy, mint ez a rozmaring olaj, valahogy én ezeknek vagyok a híve, vagy ez a rozmaring főzet, amit az előbb elmondtam, tehát ezek talán praktikusabbak. Nyilvánvaló, akinek sérül, száraz, problémás a haja, fontos, hogy valamit tegyen rá, hiszen kezelhetetlen lenne anélkül teljesen, főleg otthoni körülmények között. Ezekhez mindjárt fogok mondani egy pár olyan dolgot, ami a hűtőszekrényből kivehető, vagy a spájzból, de nyilván ott elkerülhetetlen, hogy használni kell, ezért azt javaslom, hogy nagyon-nagyon kis mennyiségben és csak a haj végekre próbáljuk meg ezeket a krémeket rákenni, picit befésülni, bemasszírozni, de úgy, hogy a fejbőre próbáljuk meg nem felvinni,

0: tartani az időt, esetleg betesszük a vendéget burába, klimazomba, ahol még inkább tudhatni ez a dolog, tehát mint egy ilyen tunsztolás tulajdonképpen egy olyat elvégzünk. Amivel nem lövünk mellé, és talán megelőzhetőek a mindenféle irritációk, amik sokszor kialakulnak fejbőrön, hajon, például tojássárgája, ami eszméletlen gazdag fehérjékben. Lehet a gyógyszertárba például vásárolni növényi glicerint, ami szintén nagyon jó, tehát ezek fehérjében gazdagok. A tojássárgáját mondjuk fogunk egyet vagy kettőt, és kikeverünk például egy evőkanál olívaolajjal, fantasztikusan jó eredményeket lehet elérni, és tényleg nagyon látványos. Nagyon-nagyon macerás, egy kicsit nyilvánvaló a kiöblítése, a lemosása, de nem is kell ezt nekünk minden hajmosáskor elvégezni, hogyha erre tudunk másfél hetente, vagy minden harmadik hajmosáskor időt szánni, az már tökéletes.
1: Meddig hagyjuk rajta a hajon?
0: Ameddig csak lehet, tehát az a lényeg, hogy dunszba legyen a hajunk, tehát tegyünk rá mondjuk egy vizes törölközőt, arra tegyünk egy szárazat, utána, amikor már úgy érezzük, hogy sokat kiszívott a hajunk, tehát már nem annyira nedves a hajunk, akkor a vizeset kiveszünk, ráteszünk csak egy száraz törölközőt, és ha van lehetőségünk, akár 2-3 órát lehet így szambázni a lakásba. Ha csak 20 percünk van, az is tökéletes, és még az avokádó is az, ami egy nagyon-nagyon-nagyon Jolly Joker, őt nagyon egyszerű villával összetörve, olívaolajjal kikeverve, amik még fényessé, puhává tudják tenni a hajat, azok is teljesen egyszerű dolgok, például a joghurt és a kefír ide tartozik. Hogyha valakinek szőke a haja, és szeretne egy picit nyára napszívottabb hatást elérni, ez egy nagyon-nagyon régi trükk, akkor kamillateával lehet öblögetni a hajat, mert például az egy picikét tudja világosítani, szőkíteni. Ezekkel természetes módon olyan fehérjéket tudunk bevinni a hajba, és olyan természetes zsírokat, amik természetesen szilikon és egyéb mentesek, amikkel azért hosszú távon nagyon szép eredményt lehet elérni.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Kovács Dóri fodrásszal a hajápolási praktikákról és a különböző frizurák elkészítéséről beszélgetünk.
1: Gyakran szokták mondani, hogy belülről épül az egészség, és belülről is fontos, hogy támogassuk akár a bőrünket. A haj esetében is így van ez?
2: Így van, a hajnál ugyanez igaz. Sőt, megfigyelhetjük, főleg hölgyek veszik ezt észre, hogy stresszes időszakban, vagy ha valami lelki probléma van, vagy csak egy pici elakadás van az életben, egyből kijön egy pattanás, ha

0: Marabb bezsírosodik a hajunk, összeesik, valahogy ugyanúgy reagál ő is, tehát a hajunk, a körmünk, akár a bőrünk, mint ahogy mi, amikor érezzük, hogy nem vagyunk jól, de nem tudjuk igazából megfogalmazni, mi a gond, csak valami kis felületes, vagy éppen, hogy egy nagyon mély, apró, pici dolog van bennünk, ami egy kicsit kiválthat ilyen dolgokat. Úgyhogy természetesen a hajnál is nagyon-nagyon fontos odafigyelni ezekre a dolgokra. Én nagyon sokszor megemlítem azt is, hogyha valakinek van egy frankó kis házi orvosa, nyugodtan kérjen tőle másfél évente egy olyan labort, ami mondjuk néz egy általános vitaminszintet, nem csak a vasat, hanem úgy általánosságban a K-vitamin, az E-vitamin, a C-vitamin, de a B-vitamin, ezek komplexen, hogy mennyire vannak jelen a szervezetben, és hogyha erre szükség van, akkor utána tudjuk ezeket akár természetesebb formában is, de nyilván vitaminok formájában pótolni.
1: Térjük rá a frizurákra, és szintén még az ápolásnál maradva valamilyen szempontból, hogyha hajsütővel vagy hajvasalóval dolgozunk a hajunkon, akkor mi az, amit akkor, vagy azután, a folyamat után rá spriccelhetünk, rá kenhetünk a hajunkra, amivel jobban egy védőréteget tudunk képezni a haj számára, hogy azért mégse törjön annyira, mert ezek az eszközök elég rendesen gondolom megtépázzák a hajat.
0: Így van. Hát nagyon sokszor reklámozzák már manapság ezeket, hogy 210 fokon sem roncsolja a hajat, meg stb. Én ezekben nem nagyon hiszek, tehát szerintem nincs az a hővédő, ami ezt le tudja tompítani, ezt az iszonyatos hőfokot. Ami nálam nagyon vicces szokott lenni, most erről jut eszembe, amikor alkalmi hajat csinálok, vagy egy olyan sütést, aminek nagyon jól kell állnia mondjuk egy 8-10 órán keresztül, egy olyan loknit, vagy feltűzést. Általában megkérem a vendégeket, hogy frissen mosol, illetve hát ne én mossam meg a hajukat, ne úgy frissen legyen mosva, hanem egy napos hajjal érkezzenek. És általában a tincsekre rá szoktam kenni egy nagyon-nagyon pici vaxot, és amire szép, fényes és krémes lesz, és úgy ki tudom emelni azt a tincset jobban a többi közül. Fújok rá egy pici lakot, és akkor áthúzom tényleg nagyon lájtosan, mivel én jobban hozzáférek a hajhoz, mint a vendég saját magának. Pikpak egy, nem tudom, sokszor 2 másodperc alatt végig tudom húzni a haján, és megvan a lokni, és igazából azon szoktunk nevetni, hogy gyakorlatilag, ja, és ezt 180 fokon szoktam tenni, tehát jobban, magasabban nem is kell, mert hiszen jól hozzáférek a hajhoz, mert a vendég feje fölött állok. És mindig azon nevetünk, hogy serceg a haj közben, és mindig mondom neki, hogy nyugodtan legyél, ez nem a hajad, ez csak a vax és a laknak a kémiai beindulása, amit most éppen hallasz, de tényleg félelmetes szokott lenni. Úgyhogy a hővédőt azt tudom, nagyon sokan használják, és amit most az utóbbi időben hallottam, és kell is használni, én is mindenképp ezt mondom. Talán még a drogériákban a saját márkás termékekre nagyon sok jó visszajelzést kaptam, tehát hogyha valaki most készül hővédőt venni, akkor nyugodtan menjen el a városban fellelhető drogériákba, és a saját márkás termékek között keresgéljen, mert nagyon-nagyon sok TikTok videóban és egyéb platformon nagyon jó visszajelzések vannak róla. Természetesen én is használom, de tudom, hogy otthoni használatra azért ez még inkább fontos, mert nem tudjuk úgy professzionálisan, nem férünk úgy hozzá a hajunkhoz, ahogy ha saját magunknak csináljuk nyilván, mint amikor egy külső ember csinálja azt.
1: Milyen időközönként javaslod a hajvágást? Most nyilván ez lehet, hogy egyéntől is függ, hogy kinek milyen gyorsan töredezik, vagy roncsolódik a haj vége adott esetben, de te mit gondolsz erről?
0: Hát mindenkinél mást jelent, a rendszeresség talán a kulcs szó, de mindenkinél mást jelent. Tehát nekem van olyan vendégem, aki 3 havonta jön, és azt mondja, hogy most vágjunk a hajából, mert a múltkori festésnél például nem vágtunk. Van, akinek pedig azt jelenti a rendszeresség, hogy másfél évente jön. Mert ő mindig elmondja, hogy amennyit nő a haja, én annyit mindig levágok. Ez az örök vicc, hogy teljesen más egy 4 centi a fodrásznak, és más a vendégnek is. Én mondjuk ebben nagyon-nagyon precíz szoktam lenni, tehát én tényleg amennyit mondok, én annyit szoktam vágni, és ezt mindig megbeszéljük előtte, hogy mi az, amit nagyon muszáj lenne, és akkor megbeszéljük, hogy mind a kettőnknek ez megfeleljen, és ha esetleg akkor még a vendég túlzónak is találja azt a mennyiséget, és tényleg úgy érzi, hogy megint elveszítette azt a másfél évet, amit eddig küszködött, hiszen én egy pillanat alatt levágom neki, akkor megbeszéljük, hogy akkor próbáljon meg egy éven belül még egyszer eljutni, és akkor valamennyire próbáljuk megelőzni a problémát. Tehát ez teljesen egyéni. A rendszeresség lehet akár 3 havonta is, de én azt mondom, hogy egy olyan 8 havonta évente mindenképp el kellene végezni egy klasszikus átvágást.
1: Neked van-e olyan egyébként a hajak közül, frizurák közül, amit kimondottan szeretsz elkészíteni, vagy ami a szívedhez valahogy közelebb áll, vagy amit esetleg gyakrabban is készítesz?
0: Hát a sütés egyértelműen, a loknizás. Annó, mikor még Gildinél tanultam, akit említettem az elején, ott még mindenkit raktunk. Tehát minden menyasszony a búrába ült, körülbelül 50 percet. Tehát szegény lányoknak körülbelül 4 óra 30-kor kellett kelniük, hogy 10 órakor elmenjenek, úgyhogy sminkbe és frizurával, és szaladtak a fotóshoz, tehát idő nem volt a ruhát átvenni szinte. Ez a dolog már most könnyebb lett sokkal, úgyhogy elmondhatom, hogy csütörtök este, péntek este, kinek mikor van a rendezvény, mossa meg a haját, szombat reggel bejövünk mondjuk 6-kor, és egy nem frissen mosott hajat is már sokkal-sokkal jobb kezelnem, és szinte bármilyen frizurát el tudunk belőle készíteni, attól, hogy nem akkor mostuk meg, és attól függetlenül, hogy nem búrába tettem bele a loknikat, hanem sütővassal. És van, hogy 2-3 féle sütővasat is használok, különböző loknikkal, és nagyon-nagyon változatos frizurákat lehet készíteni, és hát vagány, praktikus, szinte minden korosztálynak jól áll tulajdonképpen.
1: Említetted a búrákat is, hogy régen mi volt a trend, és ma ehhez képest miket készítetek. Azért az idővel én azt látom, hogy nagyon változott a hajtrend is. Manapság már talán ez a letisztultabb, minél egyszerűbb, kicsit lokni is, de azért mégis egy ilyen egyszerű kinézet az, ami talán közelebb áll akár a fiatalok, akár egy idősebb korosztály ízléséhez is. Te mit gondolsz ezekről? Ma mi az a trend, ami talán így mindenki számára is jól állhat, vagy a legtöbben, ha ezt választjuk, akkor nem nyúlunk mellé?
0: A kulcs szó az az, amire szerintem mindenki törekszik és szeretné látni, hogy természetes legyen. De szinte most már mindenre igaz. Nyilván az alkalmi frizurákat leszámítva ne nagyon látszódjon, hogy fodrásznál voltam, hanem olyan nagyon természetes legyen. Ez igaz a színre is akár, a színátmenetekre, a szőkítésekre, hogy jaj, csak ne olyan legyen, hogy olyan sávos, meg olyan vastag, de hát ezek már elkoptak. Úgyhogy tényleg mindenhonnan ez jön, hogy a természetesség. Itt 3 csoport van, akiket külön lehet szedni, tehát van a szép korosztály, akik mindig azt mondják, hogy én Tórikám rád bízom, csak praktikus legyen, és meg tudjam otthon csinálni, ez az elsődleges szempont. Van a középosztály, vagy a középkorosztály, ott még jobban érintve vannak a divat hullámokkal és egyebekkel, onnan már állandóan jönnek ezek a messenger üzenetek, és stb., hogy ezt most láttam a TikTokon, nézd már meg ezt a szint, léci, nézd meg ezt a fazont, nézd meg ezt a feltűzést, vagy ezt a bármit. Tényleg, amit én mondok, hogy reggel már kétségbeesésszerűen nem mossunk hajat, mert annak nem fogunk a végére érni, ha csak valakinek nyilván nem egy nagyon rövid extra frizurája van, inkább próbáljunk meg ilyen kis cselekkel segíteni a problémán, hogy el tudjunk indulni.
1: Én nagyon szépen köszönöm ezt a sok hasznos tanácsot, és azt gondolom, hogy a hallgatók is ezzel nagyon sokat kaptak most. És hát én kívánok neked továbbiakban is nagyon sok sikert. Köszönöm, hogy itt voltál.
0: Nagyon szépen köszönöm, szép napot mindenkinek!

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Kovács Dóri fodrásztal a hajápolási praktikákról és a különböző frizurák elkészítéséről beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok!
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
3: Két óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
4: Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Belgium történetének eddigi legnagyobb erdőtüze pusztít az ország délkeleti részén. Emiatt az Európai Unió helikoptereket és tűzoltó repülőgépeket küldött a kelet-belgiumi természetvédelmi terület lángjainak megfékezésére, írja a Portfólió. A lángok eddig mintegy 1600 hektárnyi természetvédelmi területet emésztettek fel, a környék lakóit pedig felszólították, hogy készüljenek fel otthonaik elhagyására. A térségből egy nyári gyermektábor lakóit már evakuálták. Franciaország délnyugati részén tovább terjedt a landi fenyőerdőben két nappal ezelőtt kezdődött erdőtűz, amely eddig 1580 hektárt égetett fel, írja az Infostart. A katasztrófában eddig egyetlen lakóházban sem keletkezett kár és sérültek sincsenek. Eddig 209 tankönyvi nyilvánítási kérelem érkezett a június elején közzétett nyilvános felhívás alapján kiválasztott kiegészítő kiadványokra. Az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter azt közölte, közülük 145 esetben az eljárás már sikeresen be is fejeződött. Lannert Judit azt írta, az Oktatási Hivatal tankönyvjegyzéke folyamatosan frissül, így a pedagógusok számára egyre szélesebb és sokszínűbb választék áll rendelkezésre. Önkéntes tartalékosoknak írt ki pályázatot tanulmányi ösztöndíjra a Honvéd vezérkar. A pályázatokat szeptember 1-e és 30-a között lehet benyújtani, írja az Infostart. Az ösztöndíj mértéke a felsőoktatásban tanulók esetében havi 160 ezer forint, a szakképzésben tanulóknak havi 110 ezer forint. Más intézményekhez hasonlóan átvilágítás indul a Nemzeti Színházban is, közölte Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán. A Nemzeti Színház Magyar Távirati Irodához eljuttatott közleménye szerint a teátrum vezetése és munkatársai a vizsgálat teljes folyamatában együttműködnek a fenntartóval. Civil állatvédő szervezetek pályázhatnak állatorvosi támogatásra, írja a globalhír.hu. A közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány 90 millió forintos keretösszeggel hirdetett pályázatot civil szervezetek számára állatorvosi költségek támogatására. A támogatás műtétekre, gyógyszerekre és egyéb orvosi beavatkozásokra fordítható. A pályázók összesen 1,5 millió forint támogatást igényelhetnek. Híreink végén az időjárásról. Hazánk